0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tanács fiaimnak és persze minden magyar fiúnak nőügyben. Hát van nekem otthon kettő, mármint fiúból. Úgyhogy lehet, hogy majd eljön az idő, hogy odaadom nekik is ezt a könyvet, és akkor olvassák el, hogy Joseph Hargitay mit tanácsol a saját fiainak, amerikai Stahanov. Joseph Hargitayt, akik követik régóta, egyébként éppenséggel az internetes hírszolgáltatásnak a kezdete óta a magyar közvéleményt még az internetó idejéből is ismerhetik, hiszen nem is tudom, hogy tudósításnak, vagy benyomások gyűjteményének, vagy mi mindennek lehet nevezni azt, amit Amerikából küldött. Itt van nálunk Joseph Hargitay, jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van. Nagyon régóta Amerika, Debrecenből indult, egyfajta ilyen kádári útkeresésből, aztán meg egy nagy szabadságban történő útkeresésbe torkolt ez a dolog. Mennyi minden van abból ebben a könyvben?
2: Hát ez van. Én Budapesten születtem, és Debrecenben, Szamoskéren nőttem föl egy kis faluban. Mindig szerencsésnek éreztem magam, hogy láttam még egy magyar falut, és sokan New Yorkban New Yorkot egy nagy falunak nevezik, mert mindenki egy ilyen közegben szeretett élni. És ez a könyv erről az útról szól. A menekülés, Zindorf, Németország a táborokban, és utána Amerikában elkezdem a munkát, a Stahanov munkát, 12-16 órás munkaidők, biciklis futár voltam az első pár hónapban. Szóval így kezdődött az amerikai sztori.
1: Van egy barátom, aki nagyon sokat utazott, és kérdeztem, hogy na is milyen, és azt mondja, bárhová megyek, ugyanolyan. Mondom, és miért? Azt mondja, mert mindenhol én vagyok ott. Tehát az, ő nézi a világot, az a világ, ami körülötte van, az az ő világává válik, nyilván mindazzal együtt, amit megélt. Ez egy, nem tudom, hogy ez mennyire vesz széles spektrumot egy ilyen gondolat, de ez azért megfogható így?
2: Ez megfogható, igen. Szóval így érzi az ember. Van egy pár hely, egy város, ami nagyobb hatással van az emberre. Nekem Isztambul volt talán az a város, ami a legérdekesebb volt az utazásaim alatt. Még gyerekkoromban voltam ott.
1: A kádárkornak a beszűkültsége az nyilvánvalóan nagyon próbára tette az embereket, de amikor hirtelen ott van az összes lehetőség, az is nagyon próbára teszi az embereket.
2: Hát ezen sokat gondolkoztam, szóval a kádár dolog, ez szubjektív volt. Szóval én nem tudom, hogy milyen volt az ország maga, én csak úgy éreztem, hogy nekem itt vége van. Szóval ez egy nagyon erős érzés volt, hogy nem találtam utat. Lehetett volna, hogy ha más emberek között vagyok, vagy Pesten élek, akkor lehetett volna több út, de ott Debrecenben nem láttam, hogy itt még egy napot el tudok tölteni.
1: Humor is, meg keserűség is, meg cinizmus is, meg önirónia is, elég sok minden található ebben a könyvben. Ezek kellenek ahhoz, hogy reálisan tudja magát elhelyezni az ember?
2: Igen, ez mind kell, és a humorérzék kell, és persze az is kell, hogy Stahanov legyen az ember Amerikában, ha nem dolgozol, akkor az egy nagy probléma.
1: Tárcák, novellák, naplójegyzetek, mi ez? Mert a vége meg lehet, hogy egy fejlődésregény.
2: Hát ez jó, ez egy jó, ezt nem hallottam meg, egy fejlődésregény, igen. Szóval ez egy visszaemlékezés, a kis történetek sora, ahogy én láttam abban a pillanatban. Én az érzelmi dolgokat próbáltam megformálni. Szóval sok minden van. De szerintem az alapvető dolog az, hogy éreztem, és hogy éltem meg azt a pillanatot.
1: Visszaolvasva is? Most nem mindegy, vannak melyek ezek viszonylag régebbi írások, akár életszakaszok telhetnek el, vagy életszakaszokra reflektálhatnak?
2: Hát én már gyerekkorom óta írok, szóval sok minden megvan bennem. A Szamoskéri fejezet például az egy régi. A nagyapám mesélt nekünk dolgokat a torockói medvéről, szóval ez volt az egyik kedvencem. Igen.
1: Hogyan változott önben az Amerika kép és a Magyarország kép?
2: Ez az utolsó fejezetben van meg, szóval először az ember menekül, és akkor utána meg fél, hogy nem tudok hazajönni. Szóval ezek a rémálmok sokáig megvoltak, hogy próbálok hazajönni álmaimban, és valahol Frankfurtnál megáll a vonat, és nem tudok hazajönni. Szóval ez megváltozik, mint az amerikai kép, és mint a magyar kép. Szóval így teljesen leülepszik mind a kettő, és akkor az ember rájön, hogy én innen való vagyok. Szóval egy szamoskéri gyerek vagyok, és ez a hazám.
1: Minden gondolata magyarul születik meg?
2: Hát ez is egy emigráns dolog, és hogyha beszélünk emigráns írókkal, vagy aki máshol volt, az rögtön mondja, hogy az első 5-6 évben, talán 10 évben az ember elfojtja a magyarságot, és megpróbál 100%-osan beilleszkedni egy új világba. Nem akar magyart hallgatni, nem akar egy magyar könyvesboltba bemenni. És akkor utána az egész megfordul.
1: És egyre fontosabb lesz.
2: És egyre fontosabb lesz, igen.
1: Na és miért lesz egyre fontosabb, az meg többek közt ebben a könyvben benne van. József Hargitainak nagyon köszönöm, hogy itt volt.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Világnappá ezt a dátumot. Start 1. 1972. Start 2. 1989. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a június 9-én megrendezésre kerülő Nemzetébresztő című történelmi lovas rock musicalre az Orfűi Lovaspályán a Széchenyi produkció jóvoltából. Valamint egy páros belépőjegy az Ankonai Szerelmesek zenés komédiára Tokajba a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Könyvvel megyünk tovább, ez majd ilyen reggel. Tepli Tamásnak a kötete van itt a kezemben, Majdnem egészségügy címmel. Nem megpróbálom úgy megmutatni, hogy ne nagyon csillogjon, hát ha sikerül, mert, és két dolog azonnal föltűnik. Az, hogy a majdnemben a nem az zárójelben van, és az egészségügyben az ügy az is zárójelben van. Tepli Tamás van itt nálam, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Na, ezt a rejtét, ezt oldjuk meg gyorsan, ami a címben van.
2: Hát azért majdnem egészségügy, és majd azért vannak benne a zárójelek, mert lassan az egészségügy konformálódik, és mi emberek ügyé válunk, aktává, akit valahol ugyan kezelnek, de aztán csak papírmunka maradunk meg valahol. Úgyhogy nagyon érdekes a fejlődése ma nem csak az orvostudománynak, hanem az egészségügynek önmagának. És ahogy a végén írom, nagyon hiszek benne, hogy utána megváltozott Magyarországon a politikai élet, hogy az egészségügyre egy picit másképp fognak ráfigyelni, másképp fognak oktatni főleg, hiszen az oktatás az alapja az egészségügynek, és ott lesz egy olyan, nem tudom, tanszék, vagy ahol oktatják azt, hogy hogy kell érezni azt, hogy emberekkel állnak szembe.
1: Úgy gondolja, hogy ez nincs így? Hogy ez hiányzik, ez a szemlélet?
2: Ez a szemlélet nem csak Magyarországon hiányzik. Az én könyvemben három kontinensen kisebb regény részletekben mutatom be azt, hogy sajnos az egészségügy, mint olyan, az nem csak Magyarországon egy probléma, hanem az egész világon.
1: Miből adódik ön szerint elsősorban ez a probléma? Személyesen ismerek orvosokat, akik nagyon lelkiismeretesen, nagyon a bizalmat megszolgálva fordulnak a betegeikhez. Sőt, azt is halljuk sokszor, hogy bár az egészségügy az romokban van, de akik benne dolgoznak, azok tartják össze, és azok lelkiismeretesen dolgoznak. Érteni vélem, amit ön mond, mi az, amiben ön a problémát látja?
2: Hát én abban látom a problémát, hogy először is az egyetemen az empátiát kéne tanítani, ami nem tanítják, mert amikor egy orvos szembe áll egy pacienssel, és én sokszor voltam paciens sajnos az életemben, akkor nem csak a saját maga szemszögéből, hiszen ma már úgy dolgoznak az orvosok, hogy nem úgy, mint régen, amikor még az én házi orvosom ismerte, még a kutyám nevét is, hanem eljutunk egy orvoshoz, aki egy szakterületnek valószínű a tudósa, és az alapján megítéli azt, amit esetleg másképp kéne megkezdeni, másképp kéne átélni, másképp kéne

0: kontinenst ölel fel, tehát azért ez egy szélesebb perspektívája, de egy kicsit mindig az egészségügyön belülről hát, van a látásmód, mert hogy erről szól. Az egészségünk az akkor lesz fontos, amikor be kell mennünk egy rendelőbe?
1: Az egészségügy fontos mindannyiunk számára, és a rendelőbe se kell bemenni, mert az emberek, amikor hallják, hogy esetleg rosszabb, nehezebb életekkel találkoznak, akkor úgy ítélik meg, mint egészében az egészségügyet, ami valóban, ahogy ön mondja, nem mindig így van. Mindig vannak kivételek, mindig vannak orvosok, asszisztensek, ápolók, mert nem csak az orvosok vannak, hanem több mindenki, akit körülöttünk dolgozik, és emberek maradnak. Ez a legfőbb, hogy emberek maradnak. Mert ha emberek maradnak, akkor tudnak gyógyítani.
0: Tepli Tamás új könyvéről, a majdnem egészségről beszélgettünk magával, a szerzővel. Tudom ajánlani. Érdekes az a látásmód, amihez az kell, hogy valaki nagyon sok ilyen intézményt lásson meg. Lehet, hogy az is kell hozzá, hogy sok országban, sok kontinensen találkozzon vele. Nyilván a különbségek meg az azonosságok is jobban kijönnek. Tepli Tamásnak köszönöm, örülök, hogy itt
1: van. Én is köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti problémákra, és ösztönözze a világ országait a fenntartható jövő alakítására. Melyik évben nyilvánította az ENSZ világnappá ezt a dátumot? Start 1. 1972. Start 2. 1989. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a június 9-én megrendezésre kerülő Nemzetébresztő című történelmi lovasok musicalre az Orfűi Lovaspályán a Széchenyi produkció jóvoltából. Valamint egy páros belépőjegy az Ankonai Szerelmesek zenés komédiára Tokajba a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Guzi Blanka világranglista vezetővel, de Gulyás Michel olimpiai bajnok nélkül, ugyan de az öttusa világkupa döntője itt lesz Budapesten. Itt már zajlanak már versenyek, aztán jön a mai nap, jön a holnapi nap, ez lesz igazából a nagy üzem. Gyenesei Leila, a Nemzetközi Öttusa Szövetség elnökségi tagja, korábbi világbajnok a vendégem. Jó reggelt, örülök, hogy itt vagy.
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
1: Nálunk ugye a női döntők azok lesznek ma, délután 3-ra már lehet menni kapunyításra, aztán utána mi az, ami várja majd az érdeklődőket?
2: Nagyon sok minden várja, hát leginkább ugye a versenyzők várják a nézőket, mert szerintem egy sportesemény azért akkor jó, hogyha nagyon sokan kilátogatnak, és van ehhez egy nagyon jó szervezés, és vannak ehhez nagyon jó magyar versenyzők, és azt hiszem, hogy itt kezd így minden összeállni, mert hogy nagyon jó a szervezés a bokcsarnokban, tehát már az elődöntőkön, meg a selejtezőkön látszódott, hogy tényleg nem csak egy sportesemény van, nem csak egy verseny van, hanem tényleg próbálunk szórakoztatni is a fényekkel, a hangulattal, a zenével.
1: Ez húzza a sportolókat is?
2: Szerintem igen, és egyre inkább hozzá is szoknak a sportolók ahhoz, hogy nem kizárólag az van, hogy egy pálya van és ott a teljesítmény, hanem ez egy sokkal komplexebb dolog, tehát a mai világban már mindennek meg kell felelni, és én azt látom a mai magyar versenyzőkön, hogy tökre jelvezik is, és nem csak a magyarok, hanem a külföldiek is nagyon szeretik azt, hogy egy ilyen innovatív versenyt fejlesztett a Magyar Öttusa Szövetség. Ugye ez tavaly mutatkozott be, mert alapvetően az öttusa az kültéren volt korábban, de most viszont meg már beltéren is meg lehet rendezni, és ott voltak először ilyen fények, hangok, mindenféle, és az volt a leginnovatív versenye a Nemzetközi Öttusa Szövetségnek a tavalyi évben, azt lemásolták aztán a litvánok a világ bajnokságon, és most ezt próbáltuk még egy picit emelni.
1: A olimpiai világ meg Európa bajnoki szinten is érdekelt versenyzők, tehát a rangja az a gárdától, vagy a gárda által meghatározottan önmagában is igen magas. Egyébként a nagy tornákhoz hogy illeszkedik?
2: Elképesztően bővül az öttusának a mezőnye, és ez azért van, mert hogy elérhetőbbé vált a lovaglás kiemelésével és az akadályozás.
1: Na, erről majd külön is beszéljünk, majd erről is szó, de figyelek, igen.
2: Tehát, hogy sokkal több olyan ország is tudja űzni a sportágat, amelyek korábban nem, soha nem láttam Fülöp-szigeteki öttusázókat, most viszont vannak, és bekapcsolódnak az öttusának a vérkeringésébe, ami az öttusa megmaradásának szempontjából a globalitás az elengedhetetlenül fontos. Tehát ez nem játék, hogy be kell vonni olyan országokat is, és nagyon örülünk, hogy itt vannak. Az idei évben az első világkupán Kairóban megdőlt a nevezési rekord, aztán utána a bolgár világkupán megdőlt az a nevezési rekord, és most pedig még az is megdőlt. Tehát elképesztően sok versenyző van. Nagyon szeretnek szerintem Magyarországra jönni mindenféle.
1: Nagyok a tradícióink.
2: Igen.
1: Már mindenféle sport tradíció, de az öttusában is ott is nagyok a tradícióink. Ezt tudják a többiek? Hát azok, akik most csekkolnak be ebbe, hogy most már lehet öttusa, Fülöp-szigetekről tudják, hogy Magyarország öttusa szinten az milyen magasan jegyzett?
2: Szerintem igen. Tehát, hogy aki ezt a sportágat űzi, annak Magyarország az az etalon.
1: Szóval a lovaglás kiesett. Itt azért volt egy nagyon súlyos, nem is tudom azt, hogy bakja, tehát az a kockázat az mindig benne volt, hogy fölkészül a versenyző, az egy olimpiai döntőre, úgy mondjuk, hogy az egész életét rárakja 5 éves korától kezdve, és a ló megmakacsolja magát. Lesz egy hascsikarása, bármi, és megy a levesbe az egész. És tulajdonképpen egy ilyen esemény volt, aztán egy arra adott versenyzői és edzői reakció a ló irányába, ami miatt jelentősen megváltozott a dolog, és ilyen akadálypályás szám került be inkább. Mennyire hiányolják a régi öttusázók a lovat?
2: Nem csak és kizárólag annyi kiegészítést hadd tegyek hozzá, hogy nem kizárólag az az egy darab esemény vezetett odáig, hogy meg kellett változtatni.
1: De az csak az nagyon kint volt a kirakatban.
2: Nyilván az egy ilyen gyújtópontja volt az egésznek, hogy onnantól kezdve már visszafordíthatatlaná vált. Szerintem nem kell már hátrafelé nézni, hanem én az a típusú ember vagyok, hogyha megszületett egy döntés, ezen már régen túl vagyunk, akkor viszont most a mi versenyzőink, az öttusázók, illetve az öttusa is megérdemli azt az esélyt, hogy talpon maradjon, és ugyanúgy adjon egy esélyt ennek az újfajta öttusának a közvélemény, mert hogyha gyerekeket hívunk, hogy próbálják ki az akadálypályát, hogyha oda megy valaki és megnézi ezt a fajta új versenyt, akkor szerintem egy nagyon jó élményben fog gazdagodni. Nem az lesz, én úgy érzem, hogy az, hogy a lovaglás nincs, nem az keresse benne a néző, hogy mi nincs, hanem hogy mi van helyette.
1: És így is fogadják a nézők? Nagyon dimonális, de ez kétségtelen, tehát igen. Tényleg nagyon, a tradicionalitásból nyilván itt most történt egy másfajta pozíciónak a megjelenítése, de ezt a nézők szeretik?
2: Szerintem ez talán azt lehet mondani, hogy az életkortól függően a gyerekek nagyon könnyen befogadják, és nagyon szeretik, és mit szeretik a legjobban.
1: Neki más szóka.
2: Igen, és így is hívják, hogy ezt a csimpaszkodást, ezt nagyon szeretik. Tehát, hogy mi a kedvenc, mi tetszett a legjobban, bármelyik gyereket, hogyha megkérdezzük egy-egy verseny után, vagy alatt, akkor azt mondja, hogy hát az OCR volt a legjobb.
1: Hogy a 2032-es olimpiai programban Brisbane-ben ott lesz az öttusa, ez kérdés. Most, tehát 28-ban Los Angelesben még ott lesz. Itt van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az elnöke. Legalábbis amennyire tudom, ő az, akit képviselteti magát. Ilyen még nem volt, hogy itt legyen. Eldől most, hogy lesz-e jövője az öttusának az olimpiákon? Kirsty Coventry.
2: Igen, ez egy óriási sportdiplomáciai találkozó is, tehát nem csupán Kirsty Coventry a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, hanem 80 IOC tag is tiszteletét fogja tenni a mai versenyen. Hát ez egyfajta bemutatása is a sportágnak, tehát ezért is nagyon fontos, hogy nagyon jól sikerüljön minden, úgyhogy tényleg én nagyon szorítok, hogy a lehető legjobb legyen magyar siker, legyen jó szervezés. Azt nem mondom, hogy ezen áll vagy bukik az öttusának a sorsa, és kicsit igazságtalannak is érezném azt, hogyha mielőtt bemutatkozna olimpián az új öttusa, azelőtt döntenének a jövőjéről. Egyébként pont most van egy reggelije az elnökasszonynak, és éppen Albert herceggel reggelizik, akik szóval egy ilyen kis kulisszatitok, mert a monakói herceg a Nemzetközi Öttusa Szövetség tiszteletbeli elnöke, és ő is próbál szerintem segíteni.
1: Hova kell küldeni a paparazzókat? Tehát ezek olyan jó képek lennének. Ma betétszámként a női döntőben világcsúcskísérlet az akadályán pályán, mégpedig férfi világcsúcskísérlet, aztán holnap pedig férfi döntő. Azért, hogy lássál ez a népes delegáció egyébként, hogy mennyire fontos az öttusa, legyenek már olyan jók, és menjenek el a döntőkre, szurkoljanak hangosan,
2: és
1: egyébként jól fogják érezni magukat, igen. Úgyhogy legyen ez egy ilyen közösségi összefogás is. Genesei Leilának, a Nemzetközi Öttusa Szövetség elnökségi tagjának. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Önöknek pedig az egész héten át tartó figyelmüket, hétfőn Negon várja majd önöket, mindenkinek szép hétvégét.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önnek hiányozni fog a nemzeti hitvallás szövege a közintézmények faláról? Ez a mai nap kérdése, miután a kormány úgy döntött, hogy el kell távolítani azt a hivatalokból. Válaszul erre Orbán Viktor a Fidesz székházában kiszögezte az iratot. Jó estét kívánok, ez a mai aktuál, mutatjuk a részleteket.
2: Balázs Gyula szerint felszámolhatják a cégeit, miután az állam nem hajlandó átvenni azokat. A vállalkozó az állami megrendelésekből tett szert gigantikus méretű vagyonra. Orbán Viktor szöggel és kalapáccsal tiltakozott a Tisza döntése ellen. A kormány eltávolítja a nemzeti hitvallás szövegét a közintézményekből. A végén a betonfalba csattant a gépezet. Ferenc Orsolya ezzel a hasonlattal szemléltette a Fidesz vereségét egy podcastben. A volt parlamenti képviselő a Fidesz tényleges megújulását sürgeti. Mai vendégeink Lampert Mónika, korábbi belügyminiszter. Szakonyi Péter, újságíró, az Old School Podcast szerkesztője. Lenczi Richárd, újságíró.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük a nap kérdésével, amely tehát ma így szól, önnek hiányozni fog a nemzeti hitvallás a közintézmények faláról? Lassan kúszik be az eredmény, nagyon izgalmas, ugyanakkor kevéssé megosztó a téma. 3%-a mondja válaszadóinknak, hogy igen, neki hiányozni fog, 97% nem érez hiányérzetet. Köszönjük szépen, hogy velünk játszanak, szavaznak, majd az adott téma után ismertetjük az eredményeket, és mutatok majd néhány kommentet is. Köszöntöm kedves vendégeinket, szervusztok! És napirenden kívül, mert hogy nem volt tervbe véve, mondom a kedves nézőknek, hogy ez a műsor úgy kezdődik, hogy reggel a szerkesztő ma jelesül én, kitalál 3-4 témát, aztán általában ezek el is múlnak estére, mert annyi új téma fut be a nap során, hogy kiszorítja a régebbieket. Most nem pont így történt, de jött egy egész friss, nevezetesen, hogy megszületett a megállapodás a magyar és az ukrán kormány között a kárpátaljai kisebbségek jogairól, és gondoltuk, hogy erről beszélünk egy néhány percen keresztül. Szóval mit szóltok ez? Magyar Péter azt mondja, hogy ami az Orbán kormánynak nem sikerült 10 év alatt, azt ők megoldották 1 hónap alatt.
3: Ennél jobban összefoglalni a történteket nem nagyon lehet. Tényleg örvendetes az, hogy azokat a követelményeket vagy kívánságokat az ukránok ezek szerint mind visszaigazolták, hogy teljesítik és garantálják, hogy ezek a kisebbségi jogok a jövőben betartásra kerülnek. És azt gondolom, tényleg ez egy körülbelül olyan mértékű ígéretnek a beváltása, mint az uniós pénzek hazahozatala. Tehát ha úgy nézzük, akkor lassan 2 olyan nagy ígéretét teljesíti a Tisza kormány, ami a választási kampányban főüzenet, vagy a főüzenetek között abból található.
4: Szerintem a Orbán kormány nem akart megegyezni. Orbán Viktor politikájába főleg amit a kampányban csinált, egészen borzalmas volt Ukrajnával kapcsolatban, nem illeszkedett volna egy ilyen megállapodás. Ő nem akart megegyezni, az ukránok, hogy akkor akartak vagy nem, arról nincs információk, mert nem volt olyan a viszony, hogy ez napirendre került volna ez a kérdés. Magyar Péter pedig meg akart egyezni, és miniszterelnökként kiadta azt a feladatot a külügyi apparátusnak, hogy szakértői szinten kezdjék meg gyorsan a tárgyalást, és szakértői szinten kiderült, hogy nincsenek megoldhatatlan kérdések, és ezért összejött ez a dolog. Én szerintem ez egy szép eredmény.
1: Ricsi?
5: Balázs Gyula plakátjait nézve tudjuk, hogy ugye Zelenszkij és Magyar Péter két tojás, ugye egyfajta, láttuk ezt a plakátot, hogy ugye mind két tojás, és ugye hogy a régi mondás tartja, tojás a tojásnak nem válja ki a szemét, tehát hogy sikerült megegyezniük, és hát így alakult ez a dolog, de hát nem várhattunk mást, ugye, mert ugye, mint tudjuk, Magyar Péter az ukránok miniszterelnök jelöltje volt, tehát hogy innentől ezek komolyra fordítva szólt.
1: Így könnyen megegyezni,
5: hát így megegyezni, hogy az ukránok miniszterelnök jelöltje vagy. Azért gondold el, ha nem lettél volna, az mennyivel nehezebb lett volna. Komolyra fordítva a szót, és az őrületből kiemelkedve, ha valaki mondjuk nem a céltáblája közepére a sárga-kék zászlót és az ukránok fejét rakja, akkor lehet, hogy még tárgyalóképes is tud lenni mondjuk egy ilyen ügyben, és meg tud egyezni. És mondjuk Zelenszkijék is mondjuk rögtön látták, hogy mondjuk többre fognak menni Magyar Péterrel, mint Orbán Viktorral, mert hogy lehet vele tárgyalni bizonyos dolgokról, és nem az a fő csapásvonal, hogy mindenki gonosz, aki ukrán földön született. Tehát, hogy így azért várható volt egy ilyenfajta gesztus, főleg úgy, hogy Magyar Péter is elmozdult az irányba, hogy ugye az ukránoknak a támogatása és a mellettük való kiállásba az uniós direktíva szerint kommunikál is.
1: Egyébként az jut eszembe, hogy utólag, hogy Ukrajna egy ilyen harapófogóba került, mert az oroszok azt mondták, hogy a NATO-hoz biztos nem csatlakozhat, de az unióhoz nyugodtan. Az Orbán kormány meg azt mondta, hogy amíg ők vannak, addig az unióhoz biztos, hogy nem.
4: Ez egy ilyen kommunikációs, kifejezetten csak kommunikációs célokat szolgáló folyamat volt, hiszen aki foglalkozott ezzel, vagy figyelemmel kíséri, hogy az Európai Uniós csatlakozás az egy milyen típusú folyamat, és milyen feltételeknek kell megfelelni, hát ezek nem 5 perces történetek. Hát ha visszaemlékszünk arra, hogy Magyarország csatlakozása ide, ugye akkor több ország is együtt csatlakoztunk egy szép halomba Kelet-Közép-Európából. Ja, az első Orbán kormány kezdte meg a felkészülést, és utána 2002-től a Medgyessy kormány 2004-ig rengeteg dolognak kellett megfelelni. És ez így lesz Ukrajnában is. Tehát a Magyar Péter hangsúlyozza, és szerintem jól teszi, hogy a siettetett csatlakozást nem támogatjuk, nem is érdekünk, a normális folyamatot meg azért logikus, hogy támogatjuk, mert ha nem felel meg, úgyse fogják fölvenni.
1: Plusz lesz még egy népszavazás is, mármint Magyarországon.
3: Bocsánat, és nem leszünk ukrán gyarmat, szóval azért ezt szögezzük le.
1: Jó, az előbb már szóba került Balási Gyula, aki látta a jövőt, hát most is látta, csak most nem talált el, arról van szó, hogy nemrégiben a kontroll szerkesztőségében sírva ajánlotta fel a cégbirodalmát az államnak, csak hogy nemleges választ kapott, és ehhez kapcsolódik első hírünk. Mutatunk egy grafikát, és idézem, hogy mi a legfrissebb helyzet. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön elutasította a NER kiemelt média vállalkozóját, Balási Gyulát, aki a Fidesz választási veresége után nyilvánosan felajánlotta cégeit az államnak. Balázsi a 24.hu-nak most azt mondta, reális az esélye, hogy a társaságok nem tudják elkerülni a felszámolást. 2015 és 25 között mintegy 1000 milliárd forint állami megrendelés jutott Balási cégeinek. Itt tartunk most. Ennek kapcsán mit gondoltok, illetve mennyire bíztok az úgynevezett vagyonvisszaszerzési ígéretben? Mert hogy ez a történet is valahol abba a kategóriába illeszthető.
4: Én ketté választanám ezt a két dolgot. Az első az az, hogy Balási Gyula nem buta ember. Tehát ő kibírta azt számolni, hogy Magyar Péter kormánya valószínűleg nem fog 1000 milliárdokat odatolni a cégeibe. Szerintem ez egy helyes következtetés volt. Most ezek után... Ez a kicsit álnaív történet, ahogy ő felajánlotta ezeket a cégeket, ezen mindenki átlátott. Tehát én szerintem nem érdemes ezen sokat rugózni, hogyha nem tud a piacról megrendelést szerezni, már pedig úgy tűnik, hogy nem tud, akkor ott bizony a felszámolás az egy reális veszély. És biztos, hogy vannak olyan emberek, akiket emberileg lehet sajnálni, hogy megszűnik a munkahelyük, de nem ez ennek a dolognak most a közepe. A másik, hogy mit lehet visszaszerezni, és mit nem. Én bizakodó vagyok, mert azt gondolom, hogy ha mindazt, amit a Magyar Péter kormánya, meg főleg Rubb Bálint miniszter mondotta, hogy milyen technikákkal hogyan akarnak enne a végére járni, szerintem itt a szívosság és a társadalmi támogatás sokat számít. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem lesz könnyű, meg biztos, hogy nem lehet mindent visszaszerezni. Ezt hozzáértő, én nem értek annyira a vagyonügyekhez, de nálamnál sokkal jobban értő emberek azt mondják, hogy van, amit lehet, van, amit nem lehet. Én nagyon szurkolok, hogy sikerüljön.
1: A mindenre hadd akaszkodjak rá, azt mondta az Integritás Hatóság elnöke, hogy szerinte konzervatív becslése szerint az elmúlt 16 évben 60 ezer milliárd forintnyi közvagyon tűnt el, vagy alakult át, nem közvagyonna. Péter, te azért eléggé otthon vagy itt ebben a témában. Reálisnak tartod ezt a 60 ezer milliárd forintnyi?
3: Ez elég szédületes összegnek tűnik, de én sok emberrel beszélgettem, és ugyanezt a kérdést tettem fel, mint te most, hogy ez mennyire tűnik valósnak. Ha nem is éppen 60 ezer milliárd, de e körüli összegre szavazott mindenki, akivel erről beszéltem. Visszatérve a Balási féle ügyekre, ez egy kis huncut ez a mi Gyulánk, mert ugye azt mondja, hogy...
4: A te Gyulánk.
3: Hogy azt mondja, hogy én fölajánlom. Tehát az állam fizesse ki a végkielégítéseket, hát a felmondás időre szól. Miközben nem tudjuk, és ez itt a kérdés, hogy zárolták-e az ő, nem csak a céges, hanem magánszámláit. Egy, kettő, van-e, és ha van, akkor hol és mennyi, valamint milyen pénzzel, külföldön számlája a befektetése, mert azért erre is történt utalás. Tehát, hogyha egyik szemünk sír, mert ahogy mondta, 500 dolgozótól kénytelen így megválni, fantasztikus szakértelem, ugye képesek voltak kitalálni a kék színű plakátot is, tehát azért nem akarok elviccelni a dolgot, ezeknek az embereknek, ezeknek a reklám szakembereknek bizonyára helyük lesz majd egy olyan szabadpiaci reklám környezetben, ahol nem mindent egy cég visz el. Tehát teljesen jogos volt megítélésem szerint a kormányfő riposztja, hogy nem veszük át ezeket a cégeket, ezek a cégek mennek a lecsóba.
1: Ricsi?
5: Eszembe jutott egy sor, és meg kellett most néznem, hogy Bornemisza Péter Siralmas én nékem című 16. századi siralmas énekében van egy sor, az jutott eszembe egyébként, hogy mikor lészer jó Budában lakásom. És hát ugye Balázséknak végül is volt, tehát hogy ennek a nerérának azért volt jó Budában lakása mindenkinek, úgyhogy ez nem volt annyira siralmas, nekik valószínűleg a mostani rész lesz egyébként siralmas, ami most következik, és az, hogy ő felajánlotta a cégeit, ha jól emlékszem egyébként, magánvagyona is van az úriembernek. Nem is kevés. Hát,
1: hogy 90 milliárd osztalékot vett ki.
5: Hát meg úgy tudom, hogy magántőke alapban is van belerakva malacpersejként valami kevés, tehát hogyha esetleg a gázszámla mondjuk... Hát hogyha a rezsicsökkentés ugye elmarad, akkor a gázszámlát ki lehet sem fizetni, ugye? Tehát, hogy valamennyi azért van, tehát, hogy sokan azt mondják egyébként, hogy ez egy nagyon szép Lagarder vágás volt, hogy azt mondta, hogy a gyerekek, hát ez egy nagyon jól működő cégcsoport, én felajánlom az államnak, és innentől kezdve nem kell se a járulékot, se a bérköltséget állnom, de ugye azt nem mondta egyébként, hogy ő a magánvagyonából boldogan fenntartja ezt a nagyon komoly szakemberekből álló csapatot. Egyébként tényleg nagyon komoly szakemberek is dolgoznak e között, az 500 ember között. Tehát, hogy tényleg oda lettek szipkázva a szakmának nagyon elismert arcai, de úgy, hogy vége lett ennek a dolognak, innentől kezdve valóban, ahogy mondtad, a piaci lehetőségek között kell keresgélniük, mert hogy ezt az 500 embert ezt nem fogják átvenni. Magyar Péterek nem is vehetik át egyébként. Tehát most a balázsi cégekre ráégett szégyen miatt szerintem ezt így azt mondjuk, hogy jó van gyerekek, akkor tovább visszük, és mindenkinek a két tojás fegeszébe jutni meg az aranybudi, amit 20 000-esekkel tömnek tele, hogy ne lehessen lehúzni. Tehát, hogy szerintem ezzel a múlttal nem nagyon lehet céget működtetni, vagy bármilyen szinten is tisztára mosni a nevét.
1: Szerintetek mikor dőlhet tovább ez a dominósor? Most arra utalok, hogy ilyen több plecskát hallottam, hogy ez az interjú, ez nem olyan hosszú volt, mint ami a Kontroll.hu-n lement, hanem jóval hosszabb, és hát a rendezői változatban azért egy-két izgalmas és konkrét dolog is elhangzott állítólag.
3: Igen, ezt én is hallottam, hogy ez egy kétórás interjú, amelynek csak egy nagyon rövidített és kiüresített, vagy konkrétumoktól mentesített változata ment le, és azt mondják itt a halpiacon, hogy bizony itt konkrét nevek, időpontok, számok, adatok hangzanak el, arra várván, hogy a nyomozó hatóságok megtalálják azokat, akik ebben a hosszú interjúban szerepeltek, és bizonyítékot találjanak arra, hogy valóban ez az óriási összeg, ez az 1000 milliárd, vagy a 100 milliárd fölötti osztalék, amit fölvett, az hova került valóban? Mert ez a kulcskérdés.
1: Oké, akkor azt javaslom, hogy menjünk tovább, mert hogy Orbán Viktor reagált arra, hogy a kormány úgy rendelkezett, hogy a nemzeti hitvallás, ami az alaptörvény preambulumban, mondjuk így leegyszerűsítve, hogy ezt a szöveget távolítsák el a közintézményekből. A korábbi miniszterelnök egy látványos akcióval mutatott életjelet. Nézzük.
6: Saját kezűleg szögelte fel a nemzeti hitvallás egy példányát irodája falára Orbán Viktor. Ezzel reagált Magyar Péter tegnapi bejelentésére, miszerint a kormány leszedeti a közintézmények faláról a dokumentumot. A nemzeti hitvallás kiakasztását 2021-ben rendelte el az Orbán kormány. A Facebookon közzétett videójához a volt miniszterelnök azt a megjegyzést fűzte, hogy na innen szedje le a Tisza. Hozzátette, büszkék a nemzeti hitvallás minden sorára.
1: Ez a na innen szedje le a Tiszáról az jutott eszembe, hogy amikor kérdezték, hogy nem tart-e attól, hogy vizsgálat lesz ellene, azt hiszem a Dokument TV, vagy valami hasonló színvonalú tévében, azt mondta, hogy bármit meg lehet kérdezni, és ő majd mindenre válaszol úgy, hogy a fal adja a másikat. Tehát egy picit ebben a stílusban érzem megfogalmazni ezt a mondást, hogy na innen szedje le.
3: Bocsánat, ne haragudj. Én fel vagyok háborodva. Hogy nem volt ott a nemzeti hitvallás eddig a Fidesz székházba? Kinek a felelőssége ez? Követelem a felelősségre vonást.
1: Hát írni kell a Fidesznek nyilván majd.
3: Bocsánat, ne haragudj, szóval... csak a felháborodásomat nem tudtam visszafogni.
4: De ezt nagyon-nagyon viccesen és kedvesen adtad elő. Szóval szerintem azért nem... Én komolyan vettem ezt a kérdést, hogy hiányozni fog, vagy nem fog hiányozni. Én egyrészt nem is nagyon emlékszem, hogy ezt láttam volna mostanában bárhol, vagy legalábbis nem szúrt szemet, de hogy ennek le kellett kerülni a falról, és hogy majd ki kell kerülni, és egy rendes alkotmányba más módon kell a társadalmi közmegegyezést és a nemzeti egységet megfogalmazni a 100%, mert hogy ez az egész egy hazugságra épül. Tehát egy olyan mondat, amikor azt mondja, gyönyörű mondatok vannak amúgy, de a végén, amikor azt mondja, szó szerint fölírtam, hogy mi Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy az országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk. Majd ugyanez a miniszterelnök, aki felkent, hogy mondjam, ilyen mondatokként mondja ezt, megismételgeti, ez mondja azt, hogy nemzeti kormány az ők, akik, ha nem ők kormányoznak, akkor nincs nemzeti kormány. Ugyanez a volt miniszterelnök mondja azt, hogy a társadalom egy része, amelyik nem szimpatizál velük, az poloska, és sorolhatnám szerintem a nézők is, akik most nézik a műsorunkat, saját maguk is tudnának jó pár ilyen példát hozni. Tehát ilyen hazugságra nem lehet nemzeti együttműködést alapítani, és én nagyon szurkolok, hogy majd eljöjjön az az idő, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy most együtt működik bizonyos dolgokban a nemzet. De hogy azt Orbán Viktor nem veheti a szájára, az tuti.
1: Ricsi, szerinted milyen formában van a korábbi miniszterelnök? Tehát például mennyire rezonál egy ilyen akcióra az a Fidesz tábor, amit most megpróbálnak egyben tartani, vagy visszacsábítani, mert sokan elmentek? Szóval mennyire jó politikai szempontból egy
5: nekem
1: ilyen reakció?
5: Az a furcsa, hogy így jelent meg most Orbán Viktor egyébként, hogy most felszögelt egy nemzeti hitvallást a Fidesz székház falára, de egyetlen tüntetésen sem jelent meg egyébként ott az ő hozzá politikailag kötődő emberek között. És egyébként én is megnéztem egy mondatot, ez volt a kedvencem, hogy felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Főleg az anyagi források és egyéb források felhasználásának védelmezését például tökéletesen tetten értem az elmúlt 16 évet. Tehát úgy védték, hogy más hozzá se engedtek. Tehát, hogy azt nagyon védték azokat az anyagi feltételeket, csak hát ugye egy bizonyos körnek védték, de ez is védelem végül is.
1: Akkor eljutottunk a reklámszünetig, egy néhány perc és jövünk vissza, és azzal folytatjuk, hogy Ferenc Orsolya, aki szerintem szeretne valamit a Fideszen belül, elég kemény mondatokat fogalmazott meg most egy nappal a Fidesz tisztúító kongresszus előtt, szóval ezzel jövünk vissza hamarosan.

0: forgalom!
1: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Köszönjük szépen a türelmet, azzal folytatjuk tehát, hogy holnap lesz a Fidesz tisztújító kongresszusa, és Ferenc Orsoly, aki már korábban a választás után persze is többször élesen bírálta a pártját, most ismét egy hosszú beszélgetés alanya meghívottja volt, ebből vettünk ki egy 40 másodpercet, nézzük meg.
3: Valóban azt gondolom, hogy minimum elszámolással tartoznak azok, akik padlógázzal nyomtak egy kampányt úgy, hogy a végén a betonfalba csattant a gépezet. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nem lehet ennyivel elintézni, hogy jó, hát ez most így történt, de most menjünk tovább, és aki bármit mást mer mondani, az áruló, mert ki beszélt a kánonba. Ez vezetett ide. És azokkal, akikkel elvesztettük ezt a választást, nagyon kis esély van rá szerintem, hogy megnyerjünk egy másik választást. Tehát magyarul itt most nagyon komoly változtatásokra van ahhoz minimum szükség, hogy itt valami esélye legyen annak az értékrendnek, ami mellett ez a sok millió ember kiállt.
2: Szóval, hogyha nagyon kevés esély van azokkal nyerni, akikkel vesztettek, akkor arról beszélt a politikus hölgy, hogy Orbán Viktorékat le kellene váltani. De erre ti láttok reális esélyt?
4: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, mert hogy amikor a választások után beszélgettem Fidesz

0: összes emberekkel, akkor azt mondták, hogy akár három felé is szakadhat a Fidesz. Tehát arról volt szó, hogy ugye vannak, akik el akartak menni a radikál jobb oldal felé, aztán kiderült, hogy Orbán Viktor is gondolkodik ebbe, akkor még ez nem volt. Nem volt. Nem csak ez, ugye elmondta, hogy nemzeti jobb oldalról, meg radikális szélről kell szedni még választókat. Akkor volt egy rész, aki akkor még ugye nem a nemzeti radikál felé akart menni, hanem Orbán Viktor a képzett egy jövőt, és volt egy rész, aki egy olyan korú embert gondolt egy új vezetőnek, mint a Magyar Péter, hogy az a valamiféle megújulást indítsanak el. Én nem tudom, hát ugye az információ, hogy egy évre vállalja az elnökség ugye ezt a fajta tisztújítás utáni mandátumot, és utána újabb tisztújítás jön. Ez is sokat elmond ebbe a dologba. És felvetődött egyébként egy legutóbbi politikai vita műsorba az a lehetőség, aztán pont Csintalan Sándor mondta, hogy mi van akkor, hogyha Orbán Viktornak már nincs szüksége a Fideszre? Tehát, hogy ő kivette ebből, amit akart, ő beszél egy mozgalomról, ugye, amit akar létrehozni, és mi van, hogyha ő tovább akar lépni afelé, a mozgalom felé, mert ha belegondolunk, ez a Fidesz jelen esetében nagyon, én nagyon hosszú kifutását látom annak, hogy valami kilövésszerű támogatási emelkedés jöjjön ennél a pártnál. Tehát még nagyon sok csontváz fog ahhoz kihullani, hogy én nem hiszem, hogy egy ilyen borzalmas nagy támogatottsági emelkedés lesz, főleg ugyanazokkal az arcokkal, akikről Ferenc Orsolya is beszél.
1: Nekem a 2006-os választások utáni események jutnak erről az eszembe. Máig előttem van a Magyar Narancs címlapja, amiben nem kisebb alakok vagy arcok jelentek meg, mint Schmidt Mária, Stumpf István és Áder János. Ők egyértelműen akkor kiálltak amellett, és most tessék megkapaszkodni, hogy új zöldmezős pártot kell alapítani. Utána mindhármuk sorsa ugye szemünk előtt folyt és zajlott, de azért elgondolkodható, egy sokkal kisebb választási vereség után is óhatatlanul feljött ez az ötlet. Nem tudom, mi lesz a dolog vége. Egy biztos, hogy Ricsivel egyetértve arra, hogy a Fidesz most gyorsan megrázza magát, mint párt, és a zászlót megragadva a barikádokra felhág, erre nagyon kicsi az esély. Szinte semmi.
2: Szokták mondani, hogy akár a baloldal pártjainak sorsára juthat a Fidesz. Mónika, te ezt hogy látod?
3: Beszélek majd erről, csak most előtte inkább még hozzád kapcsolódik, és utána áttérünk egy baloldali összehasonlításra. Szóval ez a kongresszus, ez egy próbája lesz annak, hogy a fideszes társaságnak a politikai túlélési ösztöne az milyen erős. Ugyanis azok az országgyűlési képviselők, akik most otthon jönnek-mennek a választókerületbe, amiről ők azt gondolták, hogy meg fogják nyerni, és nem, hogy nem nyerték meg, hanem csúfosan elverték őket. Ők azért beszélgetnek emberekkel. Tehát, hogyha a küldöttek nagyobbik részének leesik az, egy kicsit is elkezdik kapizsgálni, hogy mi volt az oka, hogy ekkorát buktáztak. Mert én beszéltem, volt fideszes országgyűlési képviselőkkel, akiket ismertem még a parlamentben. Van, aki már kezdi kapizsgálni, mint ahogyan a Ferenc Orsolya. Akkor még lehet, hogy valami történik. Ha ez nem elég erős, és azt mondja mindenki, hogy oké, túl akarom élni, legyünk túl ezen a kongresszuson, hazamegyek, majd meglátjuk, akkor az lesz, amit az Orbán Viktor meg a társai írtak, az a forgatókönyv lesz. Szerintem ez most majd holnap kiderül. Én inkább nagyobb esélyt adok arra, hogy az Orbán keresztül viszi az akaratát. A baloldallal összehasonlítva, vagy az MSZP-vel, én ugye végigéltem az MSZP fokozatos lecsúszását, aminek sok-sok oka van, de egy biztos, hogy a mi zuhanásunk nem volt ilyen szakadékba zuhanásszerű. Tehát az egy lassabb folyamat volt.
2: Egy pártszakadással súlyosbítva.
3: Hát a pártszakadással, hát az nagyon sokat ártott nekünk. Az egy retten, tehát én ott végigéltem az elnökségben azt az időszakot, amikor ugye a DK úgy a hátsó udvarban megalakult, és az rettenetes volt. De ezen most már túl vagyunk, mert én úgy látom sajnos, hogy a magyar baloldal, amire nagyon nagy szükség lenne, nem ezekből a pártokból fog újraépülni.
2: Péter?
1: Én egyetlen, bármilyen furcsa, és lehet, hogy nagyon földhöz ragadt, amit mondok, az alapkérdés, az egyik alapkérdés az, hogy miből. 2002 és 2010 közt volt a Fidesznek egy olyan embere, Simicska Lajos, aki nem engedte széthordani azt a pénzt, amit idézőjelbe felhalmoztak.
3: Amit ő szedett össze.
1: Igen, és azt gondolom, hogy most egy teljesen más szituáció van, amit látunk, és amit már látunk a választások előtt is, a választás előtti hónapokban, hetekben, hogy menekíti ki a pénzt cégekbe, külföldre, ide-oda. És én arra gondolok most, lehet, hogy nincs igazam, és az idő majd megszáfol ebben, hogy azok a fideszes potentátok, azok a neres oligarchák, akiknél lecsapódott a pénz, azok most nem akarnak ebből visszaadni. És emlékezzetek egy másik klasszikus mondásra, Lázár Jánosnak volt egy jó pár hónappal ezelőtti mondása, hogy tessék visszaadni abból a pénzből, amit tőlünk kaptatok. Nem tőlük persze, hanem minnyájunk így tőlünk kaptak, és ez se történt meg. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy miből fog ez a párt működni. Nem aggódom, de kíváncsi vagyok.
2: Elérkeztünk a nap kérdéséhez, amely tehát így szólt, önnek hiányozni fog a nemzeti hitvallás a közintézmények faláról? Nem változott az arány, 3%-a mondja válaszadóinknak, hogy igen, neki hiányozni fog, 97%-uk viszont továbbra is azt mondja, hogy nem fog hiányozni. Köszönjük szépen, hogy ma is aktívan részt vettek a műsor alakításában, és szokás szerint mutatok néhány érdekesebb kommentet. Olga, amikor kikerült is szörnyűködtem, hogy ez mi? Örülök, hogy nem kell nézni mostantól. János, nekem az hiányzik, hogy a saját lábra állított család még nincs előzetesben. Rajmund, a hit magánügy, otthon úgy és abban hisz mindenki, ahogyan és amiben akar. Állami intézményekben nem hitkérdés a közigazgatás vagy az államigazgatás, semmi keresnivalója sincs. Rózsa, kit érdekel, hogy mit csinál, csak nekünk ne ártson. Margit, nem is tudtam róla, hogy van ilyen, ezért nem is hiányzik. És végül Erzsébet, nem láttam, de papír nélkül is lehet tisztességesen élni. Köszönjük szépen, és akkor megyünk a következő témára. Lemondott a központi nyomozó főügyészséget vezető főügyész összefüggésben az úgynevezett ukrán aranykonvoj botrányával. Nézzük meg a bejátszást.
4: Így fogták el márciusban a tech munkatársai azt a 7 ukrán pénzszállítót, akik 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat szállítottak Ausztriából, Magyarországon át Ukrajnába. Az ügy részleteinek felderítése folyamatban van, most pedig újabb fordulat következett be. A központi nyomozó főügyészség honlapján csütörtök este megjelent hír szerint ugyanis Fürth Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője benyújtotta lemondását a legfőbb ügyészségnek, amelyet a közte és a KNF nyomozásának felügyeletét ellátó legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolt. A közlemény szerint az ukrán pénztállítók elfogása kapcsán a fővárosi nyomozó ügyészségen jogellenes fogvatartás büntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás. Ebben az ügyben egyes nyomozás taktikai kérdésekben bizonyos nyomozati cselekmények és a gyanúsítottként potenciálisan szóba jöhető személyek kihallgatásának sorrendje miatt szakmai vita alakult ki a KNF és a szakfőosztály vezetője között.
2: Gondolom ez mindenkinek világos, tehát hogy mi a konfliktus lényege, nyilván nem, de azt szeretném megkérni tőletek, hogy magyarázzatok el, mert ez úgy van megfogalmazva direkt, hogy földi halandó még véletlenül se érthessen meg.
3: Én megpróbálom lefordítani, ahogyan én értelmeztem ezeket a mondatokat, de nem biztos, hogy mindenben igazam van, ezt kérem a nézőktől is, hogy így kezeljék. Szóval én azt gondolom, hogyha egy ilyen magas beosztású és ilyen meghatározó ügyekkel foglalkozó főügyész lemond, annak nagyon komoly oka kell legyen. Tehát az nem egy olyan szakmai egyetnemértés, hogy mit tudom én, hova kerüljön a határozatba a vesző. Tehát itt ennél komolyabb dolgokról van szó. Mivel az eddigi információkból, amit a sajtóból tudok én is, mint mindannyian, meg Horváth ügyvéd úrtól, aki ugye ebben az ügyben képviseletet látott el, vagy lát el, még most is ezt nem tudom, azt lehet tudni, hogy itt bizony nagyon fontos kérdésekre még nem kapott választ a közvélemény, meg az eljárás sem, hogy ki adta ki az utasítást, és bizonyos cselekményekre a konkrét utasításokat milyen vezetői szinten kik döntötték el.
2: Mármint az ukrán pénzszállító megállítását, igen, az vagyon lefoglalását.
1: Igen, bocsánat, de ez egyértelmű, Monika, az egyértelmű, hát hiszen bejátszotta éppen az egyik konkurens tévécsatorna azt az Orbán beszédet, amiben az akkori kormányfő egyértelműen azt mondta, hogy nem tárgyalással, nem megbeszélésem, hanem fizikai erőszakkal fogjuk kényszeríteni az ukránokat arra, hogy megnyissák az olajcsapokat.
3: Én nagyon tisztelem a hozzáállásodat, de ez a büntető eljárás szerint nem bizonyíték. Ez alapos gyanú. Tehát az, hogy politikailag ma Magyarországon, aki érdekel a közélet és ez a ukrán hogy hívjam, rablás, hogy az ukránok pénzét elrabolták a magyar hatóságok, mert ez így nézett ki nagyjából, hogy ez Orbán Viktor megrendelése vagy jóváhagyása nélkül nem lehetett volna, mindenki ezt gondolja. De ez egy büntető eljárásban nem elég. Tehát itt minden egyes hogy mondjam, alapos gyanút vagy gyanúsítást, no pláne letartóztatást meg kell alaposan indokolni. Hát azért az ügyészeknek ezen kell dolgozni. Hogy itt ez a meccs, ez arról szól, hogy ki úszhatja meg, és kire lesz ráhúzva a vizes lepedő, én ebben egészen bizonyos
2: vagyok. Tehát akkor itt van nézetkülönbség az ügyészségen belül. Van, aki ezt akarja, van, aki a másik szállat erőltetni, és ezért mondott
3: nekem
2: le ez a főügyész.
3: Nekem az a gyanúm, hogy ugye ezt a szakemberek mondják, hogy az a gyanúsításoknál, meg a gyanúsítotti kihallgatásoknál, meg a tanú kihallgatásoknál sem mindegy a sorrend. Mert ennek a tényállás pontos felderítésére nézve jelentősége van. Na most, hát itt ilyen nagyon fajsúlyos dolgok kerülnek majd az asztalra, és nekem azért az egy érdekes momentum volt, hogy Laco Adrien, korábbi bíró, most ügyvédnő, aki a Horváth ügyvédi irodában dolgozik, és komoly rálátása van erre az ügyre, ő adott a Klik TV-nek egy interjút, ahol nagyon szépen levezette ezt az egész eljárást, és a Facebook oldalára kiírt egy mondatot, megint nem azt távozik, akinek kellene. Na most azért ez engem elgondolkodtatott, mert valószínűleg, hogy az ügyvédnőnek nagyobb rálátása van erre, mint nekünk, úgyhogy szerintem ez az első felvonás elején tartunk, és még messze van a színdarab vége, és a katarzis is.
0: És ehhez tartozik egyébként, hogy dr. Horváth Lóránt, ugye, aki védi ezt a pénzintézetet, akinek a pénzét lefoglalták, és ezt a pénzszállítókat, akiket őrizetbe vettek. Ő pedig felvetette annak lehetőségét, hogy Súlyog Tamás mennyire érintette ebbe az ügybe.
2: Igen, ezzel majd még foglalkozunk külön, de... Igen,
0: csak ugye ehhez kapcsolódik ez a dologhoz, mert lemondott ez a főügyész, de ugye itt a Súlyog Tamás felelőssége ugye azért kérdéses, mert ugye lett egy törvény, ami utólagosan hát szentesítette ezt a fajta akciót, ami visszamenőleges törvénykezés, most már úgy látjuk, hogy tehát akkor megtanulhattuk, hogy létezik Magyarországon. A római jogot azt mondjuk, hogy kidobtuk az ablakon, de annyi baj legyen, tehát most ilyen apróságokkal nem foglalkozunk. De ugye felveti az ügyvéd azzal kapcsolatban, hogyha Súlyog Tamás, mint alkotmánybíró, ezt ugye minden további nélkül aláírta, tehát semmilyen fenntartása nem volt ezzel kapcsolatban, akkor ez...
2: Államfőként írta.
0: Államfőként, így van, tehát hogy ő ezt terrorcselekménynek minősíti ugye ezt a fajta dolgot, amit amit az ukrán aranykonvojjal szemben elkövetett a magyar állam, hogy akkor mennyire lehet részese ennek a bűncselekménynek, és ennek a felelősségi részét is vizsgálja. Úgyhogy ez is érdekes egyébként ezzel kapcsolatban, hogy például Súlyog Tamásnak van-e felelősség ebbe az ügybe. Nem tudom.
1: Tehát a római jogot említette. Igen. Szerintem a BTK-nak a újrafogalmazásába vagy kibővítésébe benne kellene szerepelni az állami banditizmusnak, ami eddig azt gondolom, hogy a művelt és újkori Európa történetében nem hiszem, hogy megvalósult, vagy történt volna hasonló esemény. Úgyhogy ez mindenképpen elgondolkodható, és ugye az, hogy Magyarország közjogi méltóságai közül kettő, akárhogy is nézzük, bármilyen módon közvetetten vagy közvetlen módon része volt ebben. Ez azért elég tragikus.
2: Erre még mindjárt visszatérünk, de van itt Bárándi Pétertől egy nyilatkozat, azt mondja, hogy a főügyész magatartása becsülendő. Bárándi szerint ő nem akarta, hogy fölülről beleszóljanak ebbe az ügybe, tehát hogy a legfőbb ügyészség átvegye az irányítást. Viszont mielőtt még esetleg hőssé nem esedne ez az ügyész, aki most lemondott, nekem róla az jutott eszembe, hogy amikor biztos emlékeztek rá, Varga Judit elmondta azon a bizonyos felvételen, amit Magyar Péter titokban rögzített, hogy a kormány bizonyos tagjai kihúzatták magukat a Völner Sadl ügy vádiratából, akkor ugye óriási botrány lett, és az ügyészség megvizsgálta saját magát. És pont ez a Fürth Pál fejtette ki a sajtónak, hogy mindent rendben találtak, szó nincs arról, amivel Varga Judit tulajdonképpen megvádolta őket. Szóval, hogy nekem azért egy picit árnyalja erről az illetőről kialakult képemet ez a korábbi sztori.
1: És a tágabb kontextus, vagy ami azóta történt, hiszen itt tényleg fél óránként történik valami, ha minden igaz, nem tudom, igaz-e, csak megjelentek erről hírek, az összes titkosszolgálat, a négy polgári titkosszolgálat vezetője is lemondott, vagy távozott, vagy távozásra kényszerítették. Azért itt megmozdult a föld, úgy látszik.
3: De most gondoljatok vissza egy kicsit a választás előtti időre. Hát itt olyan dolgok történtek, hát emlékezzetek vissza, Szerbiában a gázvezeték mellett talált...
0: Mellett 400 méterre.
3: Igen.
0: Tehát majdnem oda lehetett találni.
3: Robbanószer. Hát aztán ahogyan...
1: Ha volt robbanószer.
3: Ahogyan azt lejátszották, ahogyan viselkedett Vučić. Hát az mind azt mutatta, hogy hát ez valami elképesztő, szélsőségesen nevetséges és hihetetlen történet, és ezt a szakemberek már levezették, hogy ez miért nem lehetett ukrán, miért nem lehetett szerb, hát ez ordított, hogy a magyarok ebbe valamilyen módon belekavartak, és ugye Orbán Viktor ott villogott akkor is ezzel, meg amikor milyen rettenetes volt, amikor a Zelenszky mondatai szerencsétlen, de mégiscsak kimondott és nem direkt fenyegetésként értékelt mondatai után Orbán Viktor sírva és rémülten telefonál a gyerekeinek. Tehát ezek olyan rettenetes dolgok voltak, és annyira nevetségesek, hogy én azt gondolom, hogy hát persze, itt még lesznek következmények, itt föl fognak tárni dolgokat, amikor meg fogjuk tudni, hogy mi miért történt.
1: Tudjuk meg szerintem. Már szerintem nagyon várjuk, hogy valami kiderüljön, és minden esemény egy kis mozaik a nagy képbe, amit sejtünk, de éppen azért nem látjuk, mert nagyon sok mozaik kocka hiányzik még.
3: De ebben, bocsánat, hogy újra én kértem szót, csak ugye volt az életemnek egy olyan szakasz, amikor foglalkoztam ilyen és hasonló ügyekkel. Itt én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ha lehet, legyen még egy kicsit türelmes. Ezek nem 5 perc alatt megoldható dolgok, és hogyha ha jogállamot akarunk, és úgy akarjuk, hogy működjön a rendőrség is, és az ügyészség is, ahogy annak jogállamban kell, noplána a bíróság, akkor ezt rendesen meg kell alapozni, és ezt az utat végig kell járni. És most gondoljatok bele, hogy mint hogyha egy hatalmas nagy zsákból ömlene az rendőrség, az ügyészség, a minden nyomozó szervnek az asztalára a szemét. Hát ehhez emberek is kellenek, szakemberek, a folyamatban lévő ügyeket se lehet abba hagyni, szóval én azt szeretném kérni, hogy ez a társadalom olyan lelkesen szavazott április 12-én, hogy adjon egy kis türelmet és megértést az új
2: kormány. Amúgy se tettünk mást, mint hogy türelmesek vagyunk. Ricsa, tehát említetted a súlyok Tamásnak tulajdonított szerepet ebben az ukrán történetben, hogy tehát ellenjegyezte azt a törvényt, ami visszamenőleg felhatalmazta, azt hiszem, a NAV-ot, hogy foglalják le, meg tartsák magukat nála a pénzt. Szerinted ez, hogy most ezt Horváth Lóránt felhozta, hogy tehát tulajdonképpen akkor bűnrészességgel is lehetne gyanúsítani súlyokat, ez véletlenül jött most ide, vagy pedig esetleg egy adalék ahhoz, hogy az ő eltávolításához gyűjjön a muníció, vagy ez lényegtelen?
0: Nem, Súlyog Tamásnak szerintem a szerepét mutatja egyébként, hogy ugye most arról beszélünk, hogy a köztársaság jelenleg meg kéne testesíteni a nemzetegységét, ami hát nem tudom, az elmúlt köztársaság elnököket nézve az elmúlt 36 évben azért a legtöbbször azért nem sikerült, de az ő esetében, az ő szerepét nézve ebbe a dologba, és most én nem vádolom őt semmiféle bűncselekmény elkövetésével, de az, hogy mondjuk egy Szőlő utca esetében, egy Bicskei gyermekotthon esetében, vagy éppen egy ilyen ügynek az esetében legalább valamilyen szót emelt volna az ügyben, hogy hát fenntartásai vannak az egésszel kapcsolatban, ez soha nem hangzott el tőle ezzel kapcsolatban. Viszont visszatérve erre az ügyészségi nyomozásokra, hogy türelem, ugye Pavarotti zseniális tanor volt, sajnos elvesztettük, de Magyarországon énekesek szempontjából nagyon jól állunk, mert az ügyészség elmondta, hogy nagyon sokan keresik fel őket, hogy vádalkot kössenek, és énekelnek elég rendesen egyébként, egyre magasabb szintekre. Tehát valóban kell türelem, mert ezek az ügyek viszont nem kettő hónap alatt oldódnak meg, ezek a nyomozati szokaszok végigvitele, de én úgy látom egyébként, hogy nagyon sok csontáz van, és nagyon sok ember nem szeretne börtönbe menni, vagy ki szeretne, ez egy hülye kifejezés, vagy ki szeretne börtönbe menni, de hogy úgy mások helyett nem szeretnének börtönbe menni emberek, tehát hogy úgy néz ki, hogy egyre fölfelé megy ez az énekkarnak a dalai, és egyre magasabb szinten fognak megtalálni embereket, akiket meg fognak kérdezni bizonyos dolgokról, úgyhogy én is várom egyébként, hogy kiderüljenek dolgok.
1: És a magas cél már nincs messze, nagyon remélem, és még egy dolog, ami apróságnak tűnik, de a héten Dubajból hazahozták a Radnai nevű bűnözőt.
2: Radnai László.
1: Radnai László.
2: Haza akart jönni, azt mondta, hogy itthon szeretnénk tartózkodni, mert nem érzi jól magát.
1: De ez azért fontos, mert sokan reménykednek abba, gondolom azok a delikvensek közül, akiket Ricsi említett, hogy vannak olyan helyei a világnak, ahol kellemesen lehet élni, ahol el lehet tűnni, nokdacu, nem is adják ki őket. Na most ez azt gondolom, hogy elgondolkodtató ezeknek, hogy Dubajból, akivel nincs kiadatási, ha jól tudom, nincs kiadatási megállapodása Magyarországnak, onnan is kiadnak valakit, nem is akárkit. Tehát
2: igen, legutóbb a Matolcsi család kapcsán merült fel Dubaj, hogy konténerben szállítják állítólag az ingóságokat oda, meglátjuk.
1: Egyébként most, bocsánat, friss információ, állítólag a Matolcsi család egy nagy baráti társasággal a Napaveli borvidéken tart tanulmányutat ezekben a napokban, úgyhogy biztos, hogy nem hiányzik nekik Dubaj.
2: Az élethosszig tartó tanulás az egy nagyon dicséretes és támogatandó életfilozófia. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Kedves nézők, ennyi volt a mai Aktuál. A jövő héten is jelentkezünk ezzel a műsorral. Legyen szép hétvégéjük, a viszontlátásra!

0: slow life.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak ütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg. Miközben a király az övéivel mennybe megy. A nap sötét lesz, földre hullanak a fellegek. Az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.
1: Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort?

Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

csak tűrve, hogy dal nem dicsér, se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked, ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolást hamu vagyok, belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked, vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek, mi más is lehetnék, csak csönd neked.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban visszautazunk az időben egészen 2025. május 24-éig, amikor az iráni Jafar Panahi filmje kapta az Aranypálmát a 78. Cannes-i Filmfesztivál szombatesti díjkiosztó gáláján, és elismertek egy muzulmán leszbikusról szóló filmet is. Ugyanezen a napon a Spirit FM exkluzív című műsorában Novák András vendége Steiner József a Sunwo Zrt.-ben vezérigazgatója volt, akivel a Kinoa növény magyarországi iparosításáról beszélgettek.
2: És elindul az exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a rádióban, a Spotify-on vagy esetleg a YouTube csatornán hallgat minket. És különleges vendégünk van, baptista lelkész is, de nem ebben a minőségében van is, Steiner József, Dr. Steiner József, ezer éve ismerjük egymást, tegeződni fogunk, és mondtad, hogy most tanítottál, külföldről jöttél, de mész is Afrikába tanítani, a TCM nevű egyetemen tanítasz, mindjárt elmondod, hogy miről van szó pontosan, de természetesen miután mondjuk azt, hogy én egy világi, te pedig egy egyházi ember vagy, azért az elmúlt hetek mégiscsak a katolikus egyházról szóltak, és természetes, hogy megkérdezem, hogy mi a véleményed arról, hogy azért szerintem az utóbbi években, de főleg az elmúlt pár évben maga a kereszténység hihetetlenül nagy változáson megy át, és akkor most ökumenikusan gondolkodom, igen, tehát nem csak a katolikusok, hanem a protestánsok is, és közben valahol kezdenek talán a keresztény egyházak összezárni, talán olyan érzésem is van, hatodik érzék, de erősíts meg, bólogass erre vagy arra, hogy talán egy kicsit a zsidókkal is kezdünk összezárni, főleg az evangéliumi keresztények, mert közben meg egy olyan fajta migrációs áradat van, vagy olyan erőszak hullám van a világban. Nézd meg, mi történt ma reggel, ugye történt a merénylet Washingtonban, talán onnan jöttél, nem?
3: Igen, egy héttel ezelőtt jöttem.
2: Két zsidót megöltek kegyetlenül, szóval, hogy nagyon, nagyon durva a szituáció.
3: Igen.
2: Kezdjük a te történeteddel, tanítasz, mit tanítasz, és hol, és miért járod ezért a világot?
3: Igen. Hát valóban úgy van, hogy én lelkipásztorként indultam, lelkipásztor is vagyok, de aztán azt tapasztaltam, hogy Krisztus elhívott arra, hogy másokat készítsek fel a szolgálatra. És ezt a leginformálisabb köröktől kezdve, az ilyen laza, kötetlen bibliaiskolákon keresztül kezdtem végezni, és azután egyre inkább az egyetemi képzés felé fordult így a figyelmem. Ott sem pusztán a tudományért, hanem ugyanúgy az evangélium szolgálatáért. Úgyhogy jelenleg ennek ennek a TCM nemzetközi intézet, ez magyarosan TCM 3 betű a rövidítése, azt jelenti, hogy Teaching Christians for Ministry, keresztényeket felkészíteni a szolgálatra. Ez egy nemzetközi nagy oktatási egyetemi hálózat, úgyhogy Európa nagyvárosai mellett Ázsiában, Afrikában, az Egyesült Államokban oktatok. Én, mint a missziológia, tehát a keresztény misszióról szóló tudomány, és a tanítványképzésnek a professzora.
2: Ez nem ugyanolyan misszió, mint amit régen a középkorban voltak, és hogy mentek a misszionárisok. Ugye ez egy egészen másmilyen misszió?
3: Hát egészen pontosan oda kell visszamenni, hogy a szó alapja az ugyanaz a misszió, az küldetést jelent, de én nem misszionárius vagyok, aki fölállok a magyar kultúrámból, és tartósan letelepszek egy másik kultúrába,
2: igen,
3: és ott misszionárius vagyok, hanem missziológus vagyok.
2: Segíts megérteni a
3: különbség. Azaz a missziót tanulmányozom egész életem során, hogy hogy tudja az egyház ma, a hívő ember az egyén, és a helyi gyülekezetek, az egyházak betölteni a küldetésüket ebben a társadalomban. Ebben nyilván benne van az ige hirdetése, a tanítás, de benne van a humanitárius cselekedetek sokasága, és mindaz, ami az egyházra bizatott. Úgyhogy a missziológus, az a teológusnak erre szakosodott fajtája, nem csak az elméleti teológiával foglalkozik, hanem különösen is a gyakorlati teológiának azzal a részével, hogy a különböző kultúrákban, kultúrák közötti kommunikációs ismereteinket felhasználva, hogyan adhatjuk át, amit Krisztus rábízott az egyházra ma Kenyában, Libériában, vagy Kirgizisztánban, vagy Magyarországon, Ukrajnában és Oroszországban.
2: Oké, segíts megérteni, illetve inkább másképp kérdezem, van rá igény, vagy mi a tendencia, egyre nagyobb igény van rá?
3: Az igény szót azt mi mindig olyan óvatosan kezeljük az egyházban.
2: Mit használnál helyette?
3: Különbséget teszünk a szükség és az igény között. A szükség az inkább szól egy valós igényről. Tehát a szükség az a valós igény, mert embereknek szüksége van. Szükség van rá, nem mindenkinek van igénye jelenleg például arra, hogy halljon Krisztusról, halljon a megváltásról. Nincs igénye. Ő nem érzi, hogy ez neki hiányzik, de szerintünk szüksége van rá. És lesznek is az életében olyan pontok annak a személynek, amikor ezzel szembesülni fog. Ez lehet egy baleset, ez lehet egy kórházi helyzet, egy anyagi összeomlás, akkor nagyon-nagyon rá fog jönni arra, hogy hoppá, hát itt nekem az életemet nagyon komolyan rendeznem kell. Na, de nem kijavítani akartalak ezzel, hanem ez egy valós
2: nem,
3: probléma,
2: hogy
3: az
2: belőle.
3: Igények és a szükségek azok nem mindig teljesen egyeznek, mert azt gondoljuk, hogy minden embernek szükséglete, Istentől belénk teremtett szükséglete, hogy az Istennel kapcsolódjunk. Tehát, hogy legyen ez a transzcendentális, az Isten szent lelke által létrejövő összekapcsolódás. De hát, hogyha mondjuk most körbe mennénk egy plázában, és ott megkérdeznénk a ott vásárló magas sarkúban tipegő hölgyeket, vagy akár a kigyúrt férfiakat, aztán, hogy ugyan már nekem erre nincsen semmi igényem, nem akarok erről hallani.
2: Nem akarom elvicceni, de szoktuk mondani, hogy zuhanó repülőben nincsenek ateisták.
3: Igen, ez pontosan így van.
2: Mondja a lelkész is, igen, akkor ez megerősíti.
3: Én is azt gondolom, hogy ez így van. Tehát legalábbis olyan van akkor, aki mondjuk megharagszik az Istenre, vagy éppen gyűlöli, vagy szereti, de olyan nincsen, aki nem hisz abba, hogy itt most valami felsőbb erő működik.
2: Mennyiben változott azt mondod, hogy akkor nem igény van rá, hanem szükség. Igen. Mennyiben változott az elmúlt 2 évben? És beszélgettünk a rádió interjú előtt ezzel kapcsolatban, a hittel kapcsolatban, hogy minthogyha egy kicsit kezdene ökumenizálódni a kereszténység, tehát egy kicsit nagyobb a párbeszéd, vagy jobban vannak átjárhatóságok, az ortodox, a protestáns és mondjuk a katolikus, mondjuk 3 nagy csoport, ennél igen, sokkal bonyolultabb, meg összetettebb, de mondjuk ez a 3 nagy csoport van, amit ugye megkülönböztetünk, hogy most már egyre nagyobb az átjárhatóság, egyre több a párbeszéd, egyre pozitívabb a párbeszéd, ez mondjuk 20 éve, 40 éve, 60 éve kifejezetten ellenséges viszony, mint hogy egy kicsit javulna. Te is így látod, mik a tapasztalatait, segíts meg.
3: Igen, igen, igen. Az első kérdésed az volt, hogy változott-e az igény, vagy a szükség, vagy ennek a felismerése az elmúlt 2 évben, vagy az elmúlt években. Én azt látom, hogy valóban úgy van, hogy egyre nagyobb, és tényleg azt kell mondani, hogy néptömegek ébrednek arra rá, hogy itt van iszonyú nagy gáz van. Tehát az emberiség egy iszonyú nagy bajban van. A háborúk, a természeti katasztrófák, katasztrófák, meg az őrületes terrorcselekmények, vagy hát a pandémia, amin túl vagyunk, de igazából nagyjából ez csak arra volt, hogy az a pandémia, hogy rájött az emberiség, hogy bármikor beüthet egy olyan, aminél aztán tényleg be kell csatolni a biztonsági öveket, mert ez végül is, na, elnézést kérek azoktól, akik elveszítettek valakit a Covid-ban, de mégiscsak azt kell mondom, hogy akkorát ez nem ütött az emberiségen százalékosan, nem hunyt el annyi, amennyi egyébként lehetett volna. Tehát a legnagyobb népszerűségnek, vagy legalábbis érdeklődésnek örvendő regények, filmek, azok mind arról szólnak, hogy mi van, hogyha gombák, ha spórák, ha nem tudom, mi egyszer csak úgy elszaporod.
2: Fertőzések, vagy igen.
3: Úgy igazán végig kasszál a világon. Szóval, hogy úgy megjelent az emberiségben, vagy erősödött az emberiségben, hogy nagyon nagy bajban vagyunk, nem materiális szinten fog érkezni a válasz, vagy nem elég a felfokozott fogyasztás, vagy hogy a harmadik világbeli országok egy kicsit majd jobban tudnak élni, vagy hát a reményeik szerint sokkal jobban tudnának élni, hogy ez nem ad mindenre válasz, hanem valahol máshol, a lelkiekben, a szellemiekben van a válasz. Ezzel együtt nem azt mondom, hogy mondjuk az egyházak a nagy reneszánszukat élik itt Európában, mert itt visszaesés van.
2: Dél-Amerikában, Afrikában meg
3: A globális dél jön felfelé teljes erőben.
2: Jó, akkor beszéljünk a negatív dolgokról. Mi van Európában? Miért fordult el ennyire az ember az Istentől? Miért lett ennyire materiális? Hogy elemzed ezt a dolgot? Hogy magyarázod te?
3: Hát egy ilyen rövid műsorban most történelmileg nem megyek nagyon messzire vissza, inkább tényleg nézzünk rá jelenre, hogy jelenleg mondjuk az egyházak jelentős részének életidegensége taszító az emberek számára. Ez nagyon sok mindent jelenthet.
2: Ez jelenti a katolikus is, meg a protestáns egyházakra gondolom?
3: Ez egyébként mindegyiket jelenthet. Mindegyiket. Jelenti is. Tehát azért, hogyha az ember fölmegy skandináv országokba, vagy elmegy Nyugat-Európába, ahol mondjuk például nem a katolicizmus a jellemző, hanem mondjuk fölmegyünk északabbra, tehát ne spanyol országba menjünk, fölmegyünk északra, a protestáns egyházak ugyanúgy visszaestek, főleg azok,
2: amelyek... Hát Luterék, ugye ez mind Németország.
3: Így van. Németország, és akkor attól még mondom, mehetünk még éjszaka felé. A életidegenek kiváltak az egyházak az elmúlt évtizedekben.
2: Mit jelent? Mit jelent? Segíts megérteni.
3: Öltözetben, megjelenésben, az épületek funkciójában, amennyire nem volt családbarát. Most tényleg csak gondoljunk, akkor így térjünk vissza egy kicsit magyar viszonylatra is. Kimegy télen kisgyerekekkel templomba, hogyha az a templom kifűtetlen, és a gyermeket oda kell beültetnem magam mellé egy misére, istentiszteletre, stb.
2: Hideg padra.
3: Ha van egy olyan egyház, egy helyi egyházközség, amelyik azt mondja, hogy ja kérem, a templom végébe, az oldalába ott van egy olyan szoba, mint itt például a stúdiónál egy üveglappal elválaszt minket, a zaj nem jön be a gyerekektől, de gyerekekkel ott ülnek az anyukák, látják az egész istentiszteletet, be van vezetve hangszóróval a hang, részesei az istentiszteletnek, és közben ott ülnek nadrágba és egy pulóverbe, nem téli kabátba, kesztyűbe. Ez még csak a fűtés például. De a nyelvezet, amit az egyházak használtak, vagy a saját agendájukat nyomták, a saját programjaikat nyomták, és nem odafigyeltek például, hogy mi a szükség az embereknél. Tehát ilyen értelemben életidegenség. És akkor el kell mondani, hogy a teológiai képzésnek, a hagyományos teológiai képzésnek gyakorlatilag a teljes válsága ezért következett be?
2: Nem halad a korral, nem haladnak, vagy csak nagyon kevés egyház tud haladni a korral? Zenében, emberekhez szólásban, nyelvezetben, aktualitásokban, ezek lehetnek talán. Én kommunikációs szakember, ezekről gondolok.
3: Abszolút így van, és nyilván ez is egyébként egy teológiai kérdés is, hogy miben szabad haladni a korral, és miben nem. Tehát ez szerintem teljesen egyértelmű, hogy én sem egy olyan lelki közösségben érzem jól magam, ami most én szándékosan csúnyán akarom mondani, hogy majmolja a jelenlegi kultúrát. Hát akkor elmegyek egy moziba, vagy egy koncertre. Tehát, hogy legyen ott a szakralitás, én érezzem azt, hogy itt én valami 2000 éves dologba csöppentem bele, annak a mai folyamába, de amilyen témákról beszél abban az igehirdetésben, a Biblia alapján. Tehát ne a forrást moszatolja össze, hogy akkor azt a nem tudom, a mai napilapból prédikáljon nekem az a pap vagy lelkész, hanem a Bibliából hozza az üzenetet, de olyan módon, olyan nyelvezetben és olyan témákat hozva, amely a ma emberét érinti. Egyik legjobb példát hadd mondjam, Tim Keller sajnos nem régen hunyt el, református, presbiteriánus, amerikai lelkipásztor, aki New Yorkba olyan közösséget épített, hogy az elit árad hozzá, a művészek, az üzletemberek, mindenki, akik korábban nem jártak hitben. mert úgy tudta őket megszólítani.
2: Ezek tök pozitív példák, ezek tök jó
3: és
2: példák.
3: És ő nem volt liberális, ugye itt is működik az egyházban ez a téma, amit így szoktunk mondani, hogy van liberális oldal, meg van
2: progresszív,
3: a konzervatív.
2: Konzervatív.
3: Szóval, hogy ő nem a hitelveket tekintve, nem hogy nem alkudott meg, hanem ezek a legkeményvonalasabb evangélikál vezetők, akik a tantisztaságát vizsgálják mindig, hát az ő kedvencük is Tim Keller.
2: Tudsz tőle lopni, vagy lehet tőle lopni? Technikát, retorikát, stílust, ami ennyire bevonzotta az embereket?
3: Nagyon-nagyon sok mindent lehet.
2: A lopást ebben az értelemben, jó értelemben veszem.
3: Én tanulninak mondanám, de már csak azért, mert azért az egyházi szó kicsit másabb, de igen, valóban el lehet lesni, el lehet tanulni, sőt, tovább megyek. Ezek a prédikátorok és teológusok, akik ilyen maradandót és nagyon jót alkottak, ők mindannyian folyamatosan beletették magukat az utánpótlás képzésbe is, és abba is, hogy átadják akár más földrészeken is azoknak, akiknek ezek az utak tetszenek, azt a tudást, ami nekik adatot, tehát tényleg nem kell tőlük lopni, hanem ők szándékosan adják ezt, tehát hogy figyeljetek, így és így lehet hűnek maradni az ige talaján, de mai lenni abban az értelemben, hogy a ma emberéhez szól. Egy példa még eszembe jutott, John Stott, az evangélikálok nagy neves egyik atya mondta, hogy hogyan készüljön föl egy plébános lelkipásztor bárki a vasárnapi beszédre. Úgyhogy mielőtt oda sétál a szószékre, két nyomtatott termék legyen az asztalán kinyitva, a Biblia és az aznapi napilap. A Biblia azért kell, hogy tudja, hogy mit mondjon az üzenet, csak onnan jöhet. Az nem jöhet a mai napilapból, az üzenet onnan jön, Istentől ihletve, és az egy több ezer éves üzenet. De kiknek mondom, milyen élethelyzetbe fölcsapja a mai napilapot? Városunkba lezuhant egy repülőgép, vagy tömegbaleset volt, vagy éppen valami szenzációs dolog van. Átadtunk egy új parkot a gyermekeknek, vagy a kórház modernizálásra került. Szóval ezt kell áthidalni. Ez az ige hirdetés, a misszió átadásának a nagy hídja, hogy összekapcsolunk valamit, ami több ezer éves, és Krisztustól való, azokkal az emberekkel, akik meg itt vannak 2025-ben.
2: Jó, de szépen mondtad. Na akkor mondom a személyes nagyon pozitív példát. Ugye kint voltam egy hétig a Vatikánban, meglett az új pápa, és tudom, hogy másik egyházhoz tartozol, de ettől függetlenül kértelek, vagy láttam is, hogy a Facebookon már beszéltél, vagy megjegyzést, jó értelemben beszéltél 14. Leóról, de ha modernitásról beszélünk, az első beszédében azt mondta, elővette a mesterséges intelligenciát, hogy az egyháznak ott van a szerepe, hogy etikus legyen a mesterséges intelligencia, hogy az emberek ne veszítsék el a munkájukat, és az ilyen hidegkirázós, hogy azt a demenő, hát a mesterséges intelligenciával még az én generációm is csak ismerkedik, és szerintem ehhez képest meg mennyire menő, hogy az Anya Szent Egyház vezetője azt mondja, hogy na már pedig lépjünk bele, hogy a robotok ne örüljenek meg, ne öljenek embereket, szóval, hogy az etikát például a Biblia alapján határozzuk meg, és erről szó sincs arról, hogy zsoltárokat kéne írni a programban, hanem hogy megtalálja az összhangot, szerintem ez egy nagyon modern dolog, tehát valószínű, ezekre célozhattál, nem?
3: Igen.
2: Ilyen dolgokra célozhattál.
3: Abszolút, és ha már így a pápáról kérdezel, itt három fontos dolog van nekem, amit itt muszáj elmondani.
2: Nézted különben a pápa választást?
3: Hát persze, hát végig. Én azt még kint követtem az egészet folyamatosan az Egyesült Államokban.
2: Hát ott az óriási öröm lehetett,
3: kint, nem? Kint hogy... tanítottam az egyetemeken, így van, és akkor...
2: De protestáns egyetemen tanítottam.
3: Persze, én protestáns, de felekezett...
2: az amerikai
3: felekezett közöttileg tanítok, úgyhogy azért nagy kitekintés.
2: Oké, mit szóltak a protestáns lelkész tanulók ahhoz, hogy amerikai lett a katolikus egyházfő?
3: Aha.
2: Örültek?
3: Persze, hát annak örültek, hogy amerikai, de nem ez volt igazából a legnagyobb öröm egyébként.
2: Na.
3: Hanem az, hogy egy olyan ember került oda, aki viszont Dél-Amerikában nemhogy a tapasztalatait szerezte onnan azt is, hanem ott szolgált és elment a szegények közé. Tehát mondhatjuk, hogy Robert Francis Prevost chicagói születésű és ott nőtt föl, de nem ez a meghatározó benne. És ő nem is apostrofálja magát igazán Észak-Amerika, tehát USA embernek, hanem sokkal inkább ez a perui, ugye hát ő beszéli a nyelvet, ott szolgált között.
2: Kettős állampolgár egyébként.
3: Igen,
2: két állampolgár.
3: De ő ezt hangsúlyozza, és tényleg onnan hozza a lelkipásztori gyakorlatát. Most visszatérve oda, azt nekem nagyon fontos elmondani, hogy valóban mi protestánsok, és különösen is ez az evangéliumi, evangélikál vonal, mi úgy gondoljuk egyébként visszanyúlva egészen Calvinig és Lutherig, hogy az egyháznak nem kell más fő, hanem ez Krisztus direktben. És a helyi gyülekezetek élik az életüket a presbiterek és a lelkészek vezetésével, és egyetlen egy fő van ő fölöttük, aki irányíthat mindenben, és ez Jézus Krisztus. Mert ez az újszövetségi Szentírásban többször leírat. Efézusi levél, Kolossé.
2: Jó, azért nem kell megkérdőlezni adásban a pápa mi voltát, meg
3: nem,
2: a
3: csak
2: halász,
3: nekem el kell...
2: halász gyűrűjét, hogy ő viseli a halász
3: nem,
2: gyűrűjét.
3: Nem, mágában nincs a katolikusok felé, ezt nekünk fontos elmondani, hogy ez az alapviszonyulás, és nekem is ez a személyes hitem. Ugyanakkor, hogy ki lett megválasztva, az ő személyének nagyon-nagyon örülök. Tehát,
2: szimpatikus.
3: Egyrészt szimpatikus, de végig olvastam nagyon részletesen, ami csak elég.
2: Munkásságát,
3: nyilatkozatait. Munkásságát, a szerénység ott van benne.
2: Szabad ne feled, kérdeznek a tanulók róla?
3: Hogyne, hát persze.
2: Olyan?
3: És tudod miért, András, meg a, nyilván a kedves hallgatóknak is mondjuk, hogy akárki hallgat bennünket, legyen az evangéliumi, vagy protestáns, vagy ortodox, vagy katolikus, igenis az egész világra ennek egy szimbolikus is, meg egy valós jelentősége is van, hogy ki lett a római pápa. Most gondoljunk már bele, egy magyar ember mit tud a buddhisták felépítéséről? Sem. Mit tud a muszlimokról? Valaki még talán annyit, hogy síniták meg szunita, ennyit körülbelül.
2: Síták, szuniták,
3: de körülbelül ennyi.
2: A Medina.
3: Úgyhogy a világvallások képviselői, ők körülbelül úgy gondolkodnak, hogy az a kereszténység, amit a római pápa mondani fog. Senkinek nem fog az eszébe jutni, hogy itt Kőbánya Alsón, vagy nem tudom én, Esztergomban, vagy Szentendrén van ilyen-olyan evangéliumi gyülekezet, és azok hogyan nyúlnak vissza a Bibliához.
2: De hát ez létszám miatt az 1,4 milliárd katolikus elvehetetlen létszám.
3: Hát például a
2: létszámban üt mindenki.
3: Például a létszám miatt, igen. Például a létszám miatt. Tehát ezért tartom nagyon fontosnak, tehát nekünk protestánsoknak, reformátusoknak, baptistáknak, evangéliumoknak nem azért fontos a pápa személye, mert ő lesz a mi lelki vezetőnk, ezt személyesen így nem fogjuk megtapasztalni. De hogy a kereszténységet hogyan ítélik meg a nem hívő emberek, a többi világvallás része, és merre mozdul ez a nagy test, meg azért jegyezzük meg, hogy azért a protestánsok is mindig hatnak a katolicizmusra, és a katolicizmus is nagyon erősen hat a protestantizmusra. Tehát azért van egy dinamika. Látod, ezért nagyon fontos.
2: Látod-e a szükségét a további párbeszédnek, vagy a párbeszéd fejlődésének, például a protestánsok és az ortodox és a katolikus egyház között, és milyen irányba látod az elmúlt években, vagy jelenleg ennek a változását? Most globális kérdést tettem fel, nem
3: nagyon,
2: könnyű.
3: Valóban nagyon globális kérdés. Én tényleg teológiai professzorként azt mondom, és protestánsként, hogy abszolút szükséges, de nem azért szükséges, például az én személyes hitem szerint sem, meg azért ez a protestáns fővonal, én azt gondolom, de biztos van, aki sikítana, hogy ő nem így gondolja, hogy nem azért kell a párbeszéd, hogy legyen egy egybeolvasztás. Újra azt mondom, hogy a protestáns hitnek az az alapja, hogy nekünk nem kell egy szervezeti egységet létrehozni,
2: hanem önálló gyülekezetek.
3: Mert a Krisztusnak az egyháza, ez egy lelki-szellemi entitás ezen a földön, és mi egymáshoz tartozunk. Tehát ha ezért keresi valaki a párbeszédet, hogy lehetne, nem tudom én, beolvadni, vagy egy nagy egyházat hivatalosan összehozni egy hierarchiába, én ebben nem hiszek, nem ez a célunk, viszont azt gondolom, hogy egyrészt kulturált emberekként, másrészt meg Krisztus hívőként, és talán ez a mondat az, ami elmondható, mert ez tényleg közös, hát az ökumenikus imahetek is ugye így mennek, hogy a Krisztus hívők imahete. Tehát a Krisztusban hiszünk, a Szent Háromság Istenben hiszünk, ez összeköt bennünket, hát hogy ne lehetne ebbe párbeszéd? Meg hogy ne kellene ebbe párbeszéd? Tehát mindenképpen egymás segítésére, támogatására szükség van, de itt nem az a cél, hogy nem...
2: Alkalmasnak látod arra, hogy ezt meg tudja oldani, meg tudja ugrani ezt a feladatot? Hú, ilyet mondok, a pápa megugorja ezt a feladatot.
3: Ez szép volt.
2: Nem baj.
3: Hát nem tudjuk szerintem ezt még. Amennyit
2: az első egy-két beszédét olvastad, igen, hallottad, vagy igen, hallgattad, ugye, és nagyon...
3: Nagyon megnyerő.
2: Menő volt, hogy az elsőt angolul kezdte, emlékszel?
3: Így van.
2: Hiszen azzal sokkal több emberhez ér el, mint hát olaszul vagy latinul.
3: Azért mégiscsak.
2: Ez egy nagyon menő dolog.
3: Mégiscsak az a világjel.
2: Leesett az állam, hogy értem, végre értem, amit mondanak, nem kell utólag megnézni.
3: De azt mondják, hogy az inkák nyelvén imádkozik, mert annyira megszerette Peruban azt a nyelvet, hogy a személyes imádsága, hogy hát ezt nem ő nyilatkozta, ezt egy szakértő mondta róla, ezeket le kell ellenőrizni. De a lényeg az, hogy a személyisége nagyon azt mutatja, nagyon tetszik nekem az is, hogy ágostonrendi, tehát ott tényleg fontos a hit, és fontos a gyakorlati megélése a hitnek, tehát ez azért egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Lesz-e elég ereje, vagy hát azt hiszem, hogy mondhatom ezt a szót, hogy hatalma mindehhez? Azért az nem rossz előélet, hogy ő eddig a püspöki dikasztériumot vezette. Ugye a dikasztériumok...
2: Ez egy elég nagyon magas pozíció a Vatikánon belül.
3: Igen, a dikasztériumok olyanok, mint egy kormánynak a minisztériumai. Tehát a Vatikánnak dikasztériumai vannak.
2: Tehát ő Ferenc pápa nevezte ki, tehát ő a felfedezetje volt Ferenc pápának.
3: Így van.
2: Ő léptette elő püspöki annak idején, sőt bíborossá is, tehát neki ez egy egyértelmű karrier volt.
3: És utána ő intézte ezeket a világon mindenhol?
2: Szerintem ő intézte, hogy ő legyen a pápa.
3: Hát, nem, ez nem így működik.
2: Nem tudom.
3: Higgyünk benne, hogy nem így működik.
2: Két percünk maradt, és annyi dolgot kérdezni. Végzel azért missziós munka mellett humanitárius munkát is. Mit csinálsz még? Mondjál elő kettő mondatot, hogy besegítesz-e itt.
3: Abszolút, és nem így mondanám, hogy amellett, hanem azt mondom, hogy ez a missziónak a része. Uh-huh. Tehát egyrészt az oktatásaim során én szervezeti vezetőket képzek, aminek csak a 25%-a lelki pásztor, jó 50%-a segélymunkás, humanitárius szakemberek Kenyában, Afrikában, Indiában, Kirgizisztánban, akárhol, mindenhol. Tehát jelenleg 50 országban oktatok, én ezeket utazom is körbe az Isten kegyelméből, és ott mindig bekapcsolódunk. Tehát én mindig elmegyek a tanítványaimmal, akik mesterfokon tanulnak, tehát 40-50 éves emberek, vezetők, elmegyünk nyomornegyedekbe, elmegyünk a Maszáj törzset megsegíteni, foglalkozunk velük. Ukrajnába Isten kegyelméből 10-szer járhattam a háború során, nem csak Kárpátalján, a kárpátai magyarokhoz is, de Kijevbe is elmentem, Odesszába is, a drónozás, a bombázás alatt segélyeket vinni mindig, a helyi partnereken keresztül természetesen.
2: Itthon melyik szeretetszolgálat, együtt dolgozol a baptistákkal?
3: Baptista szeretetszolgálatban voltam 9 évig országos, közel 9 évig országos hitéleti és misszióigazgató. Most jelenleg a baptista egyház központjában vagyok egyébként, és az egyház szociális munkásait, szakértőit képezem. Na nem a szociális munkára, hanem a szociális identitás, keresztény etika témájában. Egyébként ez egy kreditpontos, tehát az Oktatási Minisztérium által akkreditált képzés, hogy ezek a szociális munkásaink, a szociális területen dolgozó szakembereink az etikában, mondtad, hogy milyen fontos lesz a mesterséges intelligencia, az etika, de a szociális munkában mindenben bibliai alapon, krisztusi módon tudjanak nagyszerű szakemberekként szolgálni.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását, 2025. május 26-ára ugrunk az időben. Ezen a napon történt egy tragédia, autó hajtott a Liverpool bajnoki címét ünneplő tömegbe, ami komoly biztonsági és rendőrségi intézkedéseket váltott ki a városban és az Egyesült Királyságban. És ezen a napon a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon László Csabával beszélgetett.
3: László Csaba közgazdász, egyetemi tanár, volt pénzügyminiszter. Karrierjét a pénzügyminisztériumban kezdte, ahol különböző osztályokon és beosztásokban dolgozott, végül mint közigazgatási államtitkár. Majd banki vezető lett, itt érte a miniszteri felkérés. Azóta volt a KPMG tanácsadói üzletágának partnere, majd igazgatója. A Budapesti Fesztiválzenekar felügyelőbizottsági elnöke. Jelenleg elsősorban a tanítással foglalkozik.
4: Ebben a névjegyben egy dolog nincsen benne, hogy rádiós kolléga is vagy már.
5: Jó, hát az
4: kimaradt.
5: Ezt hobbinak tekintem, tehát ez még nem.
4: Örülök, hogy itt vagy.
5: Még csak hobbi.
4: Örülök, hogy itt vagy, és köszönöm szépen. Na szóval, ez a bizonyos pénzügyminiszteri pozíció, ami gyakorlatilag úgy bukott, hogy 270 forint alatt volt az euróárfolyam, és úgy tudtuk, hogy 2008-ban csatlakozni fogunk a te terveid alapján az euróövezethez. Hát ehhez képest valami irgalmatlan messze vagyunk mind a kettőtől. Hogyha így beszélgetnek hétköznapján, de jó lenne, ha nálunk is lenne euró. Azt mondja a kormány, hogy változatlanul cél, hogy egyszer majd bevezessék, valamikor a távoli jövőben, nincs is céldátum. És hát sok realitása sincs a mai gazdasági környezetben. De hogy jutottunk ide? Azzal az alapállással indítanék, hogy bár könnyű ráfogni a kormányzati magatartásra, de ahhoz mi is kellünk. Tehát mi társadalom fogadjuk el azt, hogy kapunk ajándékot, és utána tartsuk a szánkat.
5: Na, azért az első lépésnél még ott voltam. Tehát amikor, erről nem nagyon beszéltem még nyilvánosan, de talán ennyit már el lehet mondani, hogy amikor velem 2004. január elején Medgyessy Péter közölte, hogy akkor nekem itt most vége a feladatomnak, akkor ő abban a pillanatban mondta, hogy és akkor az euró csatlakozási dátumot eltoljuk 2008-ról 2010-re. Tehát nekem teljesen világos volt, hogy az egyik oka a távozásomnak az, hogy én nagyon világosan megmondtam, hogy én a 2008-ból nem fogok engedni. Tehát én biztos, hogy lemondtam volna, hogyha ő azt mondja nekem, hogy 2010, erről mi egyébként korábban beszéltünk. Tehát ez így eléggé világossá tette, és persze nyilván az ember egy idő után aztán elkezd, nem kellett hozzá 5 másodpercnél több, hogy összerakjam, hogyha 2008-ban vezetjük be az eurót, akkor 2006-ban kell teljesíteni a Maastrichti feltételeket, és azért akkor még küzdeni kellett volna azon, hogy akár az inflációt, főleg a költségvetési hiány számokat hozzuk. Tehát nekem akkor teljesen világos volt, hogy Medgyessy Péter akarja a következő választásokon vezetni az MSZP-SZDSZ koalíciót majd, és ő szerint

0: szerintem attól tartott, hogyha 2006-ban kell a 3%-os hiányt hozni, amitől azért akkor még messze volt.
1: Hát közel 6% volt, ha jól emlékszem.
0: Igen, tehát, hogy akkor azért elég messze voltunk ettől, és szerintem attól tartott, hogy ez a választási győzelmet veszélyezteti, és úgy gondolt, hogy ha eltoljuk 2010-re, és 2008-ban csak kell 2 évvel a választások után teljesíteni, akkor ez egy politikailag könnyebben kezelhető dolog. Hozzáteszem, politikailag egyébként lehet, hogy teljes mértékben igaza volt. Én nyomtam, hogy haladjunk. Valószínűleg már akkor éreztem, hogy minél hamarabb jussunk be, már egyszer benn vagyunk, akkor onnan már visszafelé nincsen út, és aztán jött az élet, jött 2010, aztán még toltak rajta egyet, jött a pénzügyi válság, aztán jött a kormányváltás, és az teljesen jól látszik, hogy a jelenlegi kormány egyébként szerintem nem akar csatlakozni az eurozónához. Valami nagyon erős külső kényszer kellene szerintem ahhoz, hogy ők ennek nekiálljanak eznek a feladatnak, miközben óriási bajok származnak ebből.
1: Visszakanyarodva arra a felvetésre, hogy mi magunk is kellünk ahhoz, hogy egy kormány így tudjon működni. Ugye az Orbán kormány gazdaságpolitikájában soha nem, vagy nem emlékszem már, hogy mikor volt az igazából fontos szempont, hogy maga a gazdaság legyen az első. Szerintem sokkal fontosabb volt, hogy a választást megnyerjék.
0: Hát szerintem ez mindig fontosabb volt, tehát nem volt olyan pillanat, és persze ahhoz, hogy egy gazdaság, ha jól működik, és lehessen többet osztogatni, ahhoz kell egy jól működő gazdaság, és ezt természetesen ők is pontosan tudják, de az egyértelmű, az egyes számú cél, meg kell nyerni a következő, az azt követő, meg az azt követő választásokat, és hogyha a matek szerintik úgy jön ki, hogy kevésbé a gazdaságra koncentráljunk, hanem kicsit jobban az osztogatásra, meg a népboldogításra, és az összes többi módszert már nem mondom, mert az már nem az én szakmámnak a tárgya, akkor ezeket fogják csinálni, és ebből a szempontból szerintem az euró részben áldozata lett ennek a megközelítésnek.
1: Miért nincs arra a társadalmi nyomás, hogy a gazdaság jobban álljon? Tehát ha körbenézünk a körülöttünk lévő országokban, akkor azt lehet látni, nem igaz, hogy nem látjuk, mert feltűnik, hogy haladnak. És azt is lehet érzékelni, hogy mondjuk, hogy az ember az egészségügyről beszél, az oktatásról beszél, az utak állapotáról beszél, a tömegközlekedés állapotáról, a vasútról, a beruházásokról, ezt most nagyon hosszan lehet sorolni, akkor nálunk pedig ez azért annyira nem érzékelhető, és nem követeljük ki valamiért a jussunkat.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy a gazdaság és a társadalomnak ez a fajta viszonya. Kisebb országoknál ezt valahogy jobban értem, tehát balti országok, Szlovénia, még Szlovákiát is ide sorolom, hogy ők elég kicsik ahhoz szerintem, hogy tudják, hogy ők csak magukra számíthatnak. Persze lehet, hogy majd megmentik őket, de ők igazából akkor fognak jól kinézni a térképen, ha tényleg felgyűrik az ingujjuk és keményen dolgoznak, legyen euró, legyen egy versenyképes gazdaság, és mondjuk ezek az országok talán a költségvetési költekezés bűnébe ritkábban esnek, nem mondom, hogy soha. De aztán ugye egy Lengyelország, de ez pont nem igaz, meg az egy nagy ország, Csehország nagyjából akkora, mint mi. Van ebbe azért a politika önmozgásának elég komoly szerepe, nekem az a véleményem, és az emberek, szóval nem várható el mindenkitől, hogy képzett közgazdász legyen. Ők azt érzik, a kormány azt mondja, hogy minden jó lesz, jó, oké, és egyébként ilyen és ilyen juttatásokat kapsz, például ott van a rezsicsökkentés. Tehát, hogy tényleg, ez egy gyönyörűen hangzó dolog, politikailag szerintem ezt sokáig fogják tanítani, hogy ez egy politikai értelemben milyen hatásos dolog volt, gazdasági értelemben ez egy óriási öngól.
1: De hát itt volt az adó visszatérítés a családok számára. Hát, több százezer forint értékben, sokszor 800 000 forint.
0: 800 000 forint volt a maximuma, tehát ha valaki egy gyereket nevelt, magas jövedelmű volt mondjuk Budapest budai hegyvidékén, 2 jól kereső házaspárnál, ez 1,6 millió forint volt, ez gyakorlatilag nettó cash. És ehhez képest a legszegényebbek, akik gyakorlatilag szinte semmi eszélyát nem fizetnek, ebből semmit nem érzékeltek. Tehát, hogy ez társadalmi, szociális szempontból szerintem ez egy nagyon rosszul működő eszköz volt. Valamiért azt gondolták, hogy a választásokon ez segít, és végül segített, mert nyertek. Hogy most ez kellett-e hozzá, vagy nem, ezt még lehet, hogy képzett politológusok se tudnák megmondani, de hát számos ilyen lépés volt, például ilyen a fegyverpénz. Tehát megint jönnek a választások, megint jön a fegyverpénz. Tehát, hogy az így az embernek ez elég világos, hogy ez egy választási osztogatásról szól. Ez most már elég átlátszó lehet a fegyveres erők dolgozóinak is, hogy akkor ők 4 évente fontosak, 4 évente jönnek a választások, ezért 4 évente lesz fegyverpénz. Mert most már ez a második választás, amikor hirtelen van fegyverpénz, se előtte, se utána. Költségvetés egyébként elég nagy bajba lenne, hogyha minden évben minden ilyen extra kiadást ezt még bele kéne tenni, így is elég nehezen tudják tartani a költségvetést.
1: Felmerül a kérdés, hogy Nagymártonban miért bízik a miniszterelnök. Már csak azért is, mert Nolgától Nagymártontól tudjuk, hogy amikor az első negyed év gyalázatos adatai előkerültek, akkor azt mondta a kormányülésen Orbán Viktor, hogy küzdjél keményebben. Hát ha ez ezen múlna, akkor lehetséges, hogy Nagymárton birkózó edzésekre járna. Nem ezen múlik, de mind múlik?
0: Hát az a baj, hogy ez már máshol elsütöttem, de erről nekem egyébként ez a elvtársak alkossatok remek műveket, ez körülbelül ez a Sztálin és Zsdanovi kultúrpolitikának volt egyébként ez a jelszava. Tehát ez egy teljesen komolyan vehetetlen dolog ebből a szempontból. És nekem ez azt jelzi egyébként, hogy nem nagyon van elképzelésük arról, hogy a gazdaságot hogyan lehetne most rendbe tenni, és hozzáteszem, hogy abban az időtávban, amiben ők most komolyan gondolkodnak, ebben a következő 3-6-9 hónap, ez fogja eldönteni vagy meghatározni, hogy gazdasági értelemben milyen lesz az embereknek a közérzete a jövő tavaszi választás.
1: Elhiszik-e, hogy nekik jó lesz, ha így
0: most
1: marad?
0: Még? Ennyi idő alatt tényleg nagyon nehéz komoly változásokat elérni, mert azok a problémák, amik mondjuk az elmúlt 15, de lehet, hogy 30, lehet, hogy 35 vagy akár 80 év alatt összejöttek a magyar gazdaságban, ezekre nem lehet 3-6 hónap alatt, főleg, ha nem is nagyon akarunk jó gyógymódokat találni. Tehát jön ez a ügyeskedünk, szabályozunk, mindenféle ötletekkel, hogy hogyan lehetne lenyomni az inflációt, de közben a béreket megnyomjuk felfelé, és akkor a kormány stratégiai igazgatója valahol elmondta, hogy jó, megemeljük a béreket, és ezzel küzdünk az infláció ellen. Most én értem, hogy ő nem egy képzett közgazdász, de akkor, ha nem ért hozzá, ne beszéljen ezekről a dolgokról, mert minél jobban nyomják felfelé a béreket, és nincs mögötte valós gazdasági teljesítmény, ebből infláció lesz, és egyébként idén már ezt látjuk, mert idén láthatóan magasabb lesz az infláció annál, mint amit tervezett a kormány. Szóval ez tehát nem lehet. Tehát 3 hónapra, tehát ez a mikromanagement, amivel próbálkoznak, hogy itt belavatkoznak, ott belavatkoznak, mint egy rosszul működő tőzsdei cég, amit mindig csak a negyedéves, hogy mondjam, részvény árfolyamokra próbálnak optimalizálni. Ez még cégeknél se szokott működni, de egy egész országot. Akkor most egy kis árrés szabályozás, akkor ezt most kiterjesztjük a drogériákra, akkor most még nem csökkent eléggé, akkor ugyanazt ígértük, hogy május végén be, de akkor most még ezt se szüntetjük be, tehát ilyen abszolút ilyen mikromanagement van, és semmifajta komolyabb stratégiai gondolkodásnak én nem látom a nyomait.
1: Ha a stratégiai gondolkodásra kérdezünk rá, akkor rendre az a kormány válasz, hogy a beruházások, elsősorban a külföldi beruházók, ugye Szijjártó Péter beszélt 100 új vállalatról, most már 150-ről beszélnek, ezeknek a nagy része
0: külföldi lenne. De miért nem 200? Lenne,
1: és ezek, hát, ugye? Bármit mondhatunk. De hát mi van, ha jön 100-150 beruházó Magyarországra? Attól a magyar gazdaságnak a jelek szerint, hiszen itt vannak a kínaiak is, itt vannak a németek is, sokkal jobb nem lett.
0: Most bocsánat a műanyag fröccsöntő üzemek dolgozóitól és tulajdonosaitól, ha mondjuk 500 új fröccsöntő üzem alakulna Magyarországon a következő 3 évben, az lehet, hogy nem lenne a magyar GDP 0,1%-a. Tehát ez megint egy ilyen, teljesen egy ilyen voluntarista dolog, hogy legyen 150 új gyár.
1: Legyen mit bejelenteni.
0: De ez 150 új Mercedes-t, Audit, BMW-t jelent, vagy 150 fröccsöntő üzemet, mert azt is lehet gyárnak hívni. Tehát ez így ebben az értelemben, ráadásul, de ez mondjuk már egy tizenvalány éves probléma, a kormány félreérti a modern gazdaság működésének az alapjait. Fontos, hogy legyen egy jó működő ipar, feldolgozó ipar egy országban, de én ezt garantálom, hogy 20 év múlva az ipar aránya kisebb lesz Magyarországon, mint most. Mert hogy egyértelműen látsz, és ez az elmúlt 50-100 évben is így volt, hogy a szolgáltató szférának egyre nagyobb lesz az aránya és a hatása a gazdaságban.
1: Ráadásul most is az húzza a gazdaságot, amennyire ez egyáltalán húzva van.
0: Hát az iparnak már jóval kisebb, mint 30% a részesedése a magyar GDP-ben. Tehát ami igazából a legfontosabb, az a szolgáltató szféra, beleértve a sokszor megadóztatott és, hogy mondjam, utált bankokat, a telekom szférát, az SSC-ket, tehát a szolgáltató központokat, beleértve az oktatást, az egészségügyet. Tehát ma már ezek adják a gazdaságnak a gerincét, nem csak nálunk, a világ legtöbb országában. És ezekre úgy csinálom, mintha ezek nem léteznének. És minden áron 150 új gyárat akarunk hozni Magyarországra, ami, hát kérdés az, hogy ezek jönnek vagy nem, mert ki fogja ezt 5 év múlva számon kérni. Most már az az igazság, hogy 15 év alatt elég sok ilyen ígéret elhangzott, és ezek egy része, hát ez, hát hogy mondjam, sehol nincs.
1: Ráadásul, hogyha ezek komoly gyárak, 150 gyárhoz munkaerő sincs Magyarországon, hát tehát nyilván külföldről kell megint hozni dolgozókat.
0: De közben elkezdtük most szigorítani, ennek nyilván megint politikai okai vannak, hogy akkor a munkaerő importot azt akkor mégse lehet olyan egyszerűen, mégse lehet olyan korlát nélkül, de itt nincs mese. Tehát Magyarországnak komoly belső munkaerő tartaléka nem nagyon van. Nem feltétlenül azért, mert ne lehetne még 150-200 ezer embert esetleg a munkaerőpiacra visszavinni, de ahol ők laknak, meg ahonnan őket úgy el kellene vinni máshová, ez nem nagyon működik nálunk. Tehát, hogy nagyon nehéz ilyen szempontból az ingatlanpiac rugalmatlansága, meg a magyar lakosság az nem feltétlenül mobil. Aki mobil volt, az már vagy elment külföldre, vagy elköltözött Győrbe, Kecskemétre, ahol sok munkahelyet teremtettek az elmúlt.
1: Hát nem beszélve arról, hogy ugye, aki most munkanélküli, még az ő jelentős részük képzetlen munkaerő. Tehát az sem lesz egy egyszerű kérdés, hogy a 150 gyárban vajon mit fognak csinálni.
0: Hát így van. Tehát egy szolgáltató központból van, mondjuk több matematikus kéne, hát oda nem olyan könnyű mondjuk munkaerőt találni.
1: Előbb 80, meg 35, meg 10 év, meg 15 év ilyen számok jöttek. 80 évvel ezelőtti bűneink mik, amik máig tartanak? És menjünk ezen így végig, eljutunk mindjárt ide.
0: Hát szerintem azzal kezdődött, hogy ugye először is megszűnt. Tehát, hogy bejött a szocialista rendszer, államosítottak mindent, beleértve ugye ez a TSS-ítés az mondjuk inkább ilyen 61-62 körül zárult le. Én azt gondolom, hogy azt az egyébként meglévő, nagyon jó vállalkozói szemléletet, ami például a kis-közép magyar vállalkozói szférában szerintem bőven megvolt a második világháború előtt, vagy a magyar mezőgazdaságban volt egy nagyon erős gazdálkodói réteg, amelyik tényleg magáinak érezte a földet, próbált fejleszteni, próbáltak küzdeni. Biztos, hogy nem a magyar mezőgazdaság volt akkoriban a legfejlettebb a világon, de ott volt egy nagyon komoly ösztönzés, és a tulajdonosi szemlélet, amit sikerült így eltüntetni, ez azt gondolom, hogy mai napig velünk van, mert ugye az 50-es évektől jött az, hogy majd az állam mindent megold. Az állam ad nektek iskolát, egészségügyet, ez eddig egyébként rendben van, de az állam majd gondoskodik arról, hogy legyen kenyér, az állam gondoskodik arról, hogy legyen út, az állam gondoskodik, hogy legyen ruha, aztán lett mindenkinek egyforma ruhája kis túlzása. Jött a hiánygazdálkodás. Ez valahol 80 évvel ezelőtt kezdődött, és ez azért a mai napig ott van a fejünkben, és az elmúlt 15 évben a kormány kifejezetten rájátszott arra, hogy majd az állam mindent megold. Az állam megoldja a rezsicsökkentéssel helyettetek a rezsi problémát, amivel egyébként pont akik a legjobban rászorultak voltak, azok a legkevésbé kaptak támogatást, akik nem voltak rászorultva, azok óriási pénzeket kaptak, és ezzel egyébként azt az ösztönző erőt vitték el, ami az áraknak a szerepe, hogy például energiatakarékosság. Érdekes, hogy amikor az orosz-ukrán háború kitörése után hirtelen a rezsit azért meg kellett emelni egy bizonyos szint felett, kiderült, hogy olyan szintű takarékosság van ebben az országban, amire korábban senki nem gondolt, úgyhogy egyébként senki nem fagyott meg, az utcákon égnek a villanyok, az emberek tudnak olvasni otthon, és mégis jelentősen csökkent Magyarország energiafogyasztása. Tehát ez az állam majd mindent megold, ez ott valahol 48-nál kezdődött, és sajnos ennek még mindig benne van a kultúránkba, és erre nagyon jó rá lehetett az elmúlt 15 évben játszani.
1: 35 év, rendszerváltás. Ugye ezt is nagyjából a párthovatartozás, vagy az oldalhoz kötődés írja le, hogy ki hogy gondol erre. Mert ugye van az ősbűn, a privatizáció. Nem lett volna szabad eladni a magyar vagyont, meg kellett volna tartani magyar kézbe, hogy kerülnek ide a külföldiek, kitalicskázták az országból a pénzt. Ez az ősbűn?
0: Szerintem ez egy butaság. Én szerencsére, vagy most kinek szerencse, kinek pek, akkor azért én már a pénzügyminisztériumban dolgoztam, tehát már elég sok mindent láttam. Az biztos, hogy rengeteg hibát elkövettünk. Biztos, hogy volt olyan, amit rosszul privatizáltunk, biztos volt olyan, amit nem kellett volna eladni, és majdnem minden szinte áron alul adtunk el. Mondjuk talán a Postabankot, amit én adtam el több mint 100 milliárdért, arra senki nem mondta, hogy áron alul volt, de még így is azt hiszem jól keresett vele később az Erste. Szóval utólag marha könnyű okosnak lenni. Tehát 35 évvel ezelőtt, amikor arról volt szó, hogy le kell bontani az államot, és két eset van, vagy odaadjuk ingyen konkrét embereknek, vagy odaadjuk konkrétan mindenkinek ingyen valamennyit, az egy dolgot érteni kell, ahhoz, hogy a privatizáció sikeres lehessen, ahhoz két dolog mindenképpen kellett szerintem, kellett friss tőke ezekbe a cégekbe, és kellett egyébként tudás. Ez Magyarországon nem volt meg.
1: Egyik se.
0: Egyik se. És szerintem számos olyan legendás magyar állami vállalat van, amelyeket nem privatizáltak. Valamelyik még ezek közül létezik, de ezeknek egy jelentős része egy iszonyú veszőfutáson ment keresztül, és nem tudtak megmaradni a piacon. Tehát ott volt mondjuk a Lehel, azt ugye megvette az Electrolux, belerakott egy csomó tőkét, és az a mai napig egy jól működő virágzó vállalat. Nekem ezzel semmi problémám nincs. És szinte kivételes az a példa, amit például a Videoton vezetői tudtak megcsinálni, pont nemrégen beszélgettem egyébként velük, és hogy így utólag visszahallgatva, hogy mik azok az apró momentumok, amik végül is nekik lehetőséget adtak arra, jellemző, hogy például ott olyan volt a privatizáció, és ezek, amiket mi nem tudtunk akkor, most én nem csináltam privatizációt, tehát a Királyi Többes az nem azért, mert én ott voltam, én költségvetéssel foglalkoztam, de hogy nyilván nem volt meg ez a tudás. Volt-e Magyarországon valaha ilyen privatizációs hullám, mint ami 90 után történt? Nem volt. Ennek nemzetközileg se nagyon volt meg igazából a tudása, mert hogy az azt megelőző 20-30-40 évben sehol nem került hasonló privatizációra sor, tehát az egész régióban mindenki egyszerre tanult, a különböző utakon mentünk, és hogy például a Videotonnál kiderült, hogy ők felszámolásból vették meg az eszközöket, és egy óriási szerencséjük volt, hogy így nem kapták meg a régi adósságokat. Egyébként egy olyan tenderen nyertek, ami egy ilyen sportcsarnokban zajlott, egy dokumentumfilmben, konkrétan ott van, ahogy zajlik a tender. Tehát nagyon vicces a 35 évvel ezelőtti Széles Gábort, meg Lakatos Pétert, meg más régi szereplőket látni. És még utána is, amennyire én megértettem, ők 4-5 évig nagyon keményen küzdöttek, és abból lett végül is egy nagyon sikeres cég. De azért hány olyan van, ahol a menedzsment így úgy amúgy tudta továbbvinni a céget, és eltűntek, és nem hallottunk róluk. És valószínűleg a közműveket vagy nem, vagy egyébként sokkal drágában kellett volna eladni, csak éppen 95-ben például nagyon kellett a pénz. Az nyilván, hogy ott rossz feltétel volt, hogy egy árbevétel arányos jövedelmezőséget garantáltak nekik, ez szerintem egy elég komoly hiba volt, de mondom, 30-35 évvel ezelőtt akkor nem volt mindenki ennyire okos. Egyébként hozzáteszem, a Fidesz a 90-es évek elején abszolút azt a liberális gazdaságpolitikát támogatta, hogy minél nagyobb privatizáció legyen, adjuk annak, aki a legtöbbet fizet érte, aki a legtöbb know-how-t, friss tőkét beleteszi ezekbe a cégekbe. És nyilván rengeteg dolog el lett szúrva. Nyilván volt egy csomó korrupció benne. De azért az nem igaz. Körülbelül szerintem 90-es évek végéig, 2000-es évek közepéig Magyarországnak ez egy abszolút előny volt a régión belül. Aztán utána csináltunk elég sok olyan butaságot, ami már kevésbé a privatizációhoz kötődött, amivel elveszítettük ezt a versenyelőt. De szerintem a 2000-es évek közepéig ez egy határozott versenyelőnye volt Magyarországnak, hogy a jó-rosszul, de a privatizációt megcsináltuk.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak ütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Kezdődik a szóbeli érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok 3 napos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Idehaza holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségek vannak. Az Oktatási Hivatal honlapján lehet erről tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyerektáborok. Az egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport, a kaland és a nyelvi táborok. Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Színház ad otthont. 14 hazai és határon túli társulat lép fel, köztük a Nemzeti Színház, az Entai Magyar Kamara Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, valamint az Aradi Kamara Színház is. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. A reggeli szorványos záporok után mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Manap közben a Kőrösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János Kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sávjárható közműjavítás miatt. Tart a felújítása a 2. kerületben a Széher úton. Lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítása a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. Lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek! Aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Június 15-i hétfő reggeli köszöntés, jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Hát elég korán van, de elég korán ébresztettük Siklós Gabriellát, a vízügy szóvivőjét, hogy elmondja nekünk, hogy mi a helyzet az országban. Jó reggelt kívánok, szervusz!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket!
1: Örülök, hogy itt vagy velünk. A vízügyet elég sokan károsztatták az elmúlt években, hogy miért nem gondoskodik erről, arról, amarról, miért nincs kifolyatva a rengeteg víz, miért nem tároljuk a vizet, ami átfolyik az országon. Ennek mi volt a magyarázata?
2: Nagyon-nagyon kevesen tudják azt, hogy a vízügy, és én ezt nagyon szeretem, amikor elmondhatom, mert ez nagyon fontos, hogy mindenki tudja, a vízügy.
1: Tessék, jutalomjáték.
2: Ott tarthatja vissza a vizet, ahol neki erre joga van, magyarul az állami területeken, a rendelkezésére álló területeken. Mik ezek? Holtágak, csatornák, akár belvízcsatornák, olyan harmadrandú művek esetleg, ahol, ami már talán nem a mi kezelésünkben vannak, de meg tudunk egyezni, illetve ugye van az ökológiai vízpótlás, amit most is végzünk. Tehát úgy visszatartani vizet, hogy jön egy kisebb árhullám, és mindenféle engedély nélkül kiengedjük arra a területre, ahol amelyeket például a gazdák művelnek, azt nem lehet. Ez egy nagyon-nagyon engedély nélkül kiengedjük arra a területre, ahol amelyeket például

0: a beavatkozások. Tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, humán erőforrással nem bírunk arról beszámolni, amit ugye a kollégák a 12 vízügyigazgatóságon azért létrehoznak folyamatosan. Egy szemléletes példa, tényleg nem szeretnék számokkal dobálozni, mert az nehéz.
1: Úgy sem tudom, hogy az mennyi, akartam persze, is kérdezni, ez a sok millió,
0: persze,
1: ez mennyi?
0: Persze, igen, de oké, több mint 600 millió köbmétert visszatartunk, ebből például kisebb holtágok pótlása 20-30 ezer, tehát most például elkezdődött a tiszadobi holtágnak a vízpótlás, ott 26 ezer köbméter vizet tartottunk eddig vissza, de a kiskörei tározó, népszerű nevén Tiszató-ban például ugye 740 cm a nyári vízszintnek a teteje, ezt most megemeltük egy rendkívüli vízszintemeléssel, gyakorlatilag 10 cm-rel megemeltük, most 750 cm körül van, ugye innen rengeteg felé ágazik el öntözővíz, és nagyon sok mindenre van szükség a Tiszatóból, mármint vízmennyiségileg. Ez a plusz 10 cm egy Tiszatónál 18,6 millió köbmétert jelent.
1: Ez a 600 millió viszont mondjuk a Velencei tóra pont elég lenne.
0: Ó, rengeteg is lenne, igen. Igen, hát a Velencei tónál ugye egészen más a helyzet. Oda most kintről vizet vezetni ebben a pillanatban nem lehet, és ugye ez egy olyan kérdés is, amelyen még mindig nagyon-nagyon rágódnak a szakemberek is, és nem a vízügyi szakemberekre gondolok, mert nekünk igazából egy bizonyos helyzetben a megvalósítás lenne a dolgunk, vagy a felügyelete ennek, vagy a megtervezése, de az, hogy a két víz, az hogy elegyedhet össze, vagy hogy keveredhet
1: már
0: össze.
1: Mármint, hogy például a Duna és
0: igen,
1: a Velencei
0: igen,
1: tó
0: pontosan vizet. Erről beszélek, az ugye egy nagyon komoly összetett szakmai.
1: Az, hogy a Velencei tó ilyen helyzetbe került, az mennyire a vízügy hibája? Kérlek, ne azt válaszold azonnal, hogy semmi közöttök hozzá, mert ott voltak tározók elhanyagolt állapotban.
0: Igen.
1: Volt ott sok minden probléma
0: igen,
1: az elmúlt
0: évtizedekben. Ezeknek a tározóknak a tervei, illetve a műszaki engedélyei már egészen régen megvannak. A vízügy többször is beadta. Erre ugye nyilván forrás kell.
1: Tehát pénz nem volt?
0: Igen, igen.
1: Mennyi pénz egy ilyen?
0: Hát ez azért egy nagyobb összeg, tehát itt azért azt tudni kell, hogy ez folyamatosan változik attól függően, hogy mit és mennyit változtatnánk ott a tározókon. Ugye a terv az, hogy gyakorlatilag mind a két tározót, ugye van a pátkai és a zámói tározó. Mind a két tározóba úgy kerül víz, hogy a császárvízen keresztül, ugye a császárvízből pedig kisebb patakokból van a Roványa patak, meg a Burjánárok, ezek nagyon pici vízfolyások, és sajnos most ki is vannak száradva, tehát oda kerül a víz. Ugye az elmúlt években, amikor volt is víz ezekben a tározókban, akkor sajnos ugye kotorni sem tudtuk őket épp az előbb megnevezett okokból, bár erre is ugye sokszor a vízügy igényt fogalmazott meg, hogy ezt meg kell tenni.
1: Gabi, várj.
0: Igen?
1: Mennyi pénz a zámai tározó kotrása? Tehát, hogy el tudjuk helyezni azt, hogy itt 100 milliárdokról beszélünk,
0: nem,
1: amire...
0: Nem, milliárdokról nem beszélnek ebben a helyzetben.
1: Akkor mennyi egy ilyen? Csak azért kérdezem, hogy tényleg képben legyünk, hogy mennyi pénzt nem adtak arra, hogy ott több 10 vagy akár 100 000 ember életkörülményeit meghatározó tó működjön.
0: Ezt most azért hagyd ne mondjam, mert nagyon változattól, hogy pontosan mit rekonstruálunk, tehát hogy a művektől, ott a zsilipeket, a beengedő műtárgyat, tehát hogy mit csinálunk meg, illetve hogy milyen módszerrel csináljuk meg, mert van egy olyan terv is, hogyha beleengedjük a vizet a tározóba, és mondjuk az esetleg egy nagy melegben algásodik, és nem tudjuk tovább engedni a tóba, akkor kell egy úgynevezett elkerülő csatorna, hogyha azzal együtt építenék meg, tehát itt azért többféle terv van, és ezért nem szeretnék pontos összeget mondani, de nyilvánvalóan ez egy... hogy mondjam, kigazdálkodható össze.
1: Realitás, hogy kiszárad idén nyáron a Velencétől? Az jól emlékszem, most ilyen 55 cm-en van, ez már majdnem a legalacsonyabb, amit valaha mértek, amióta mérik.
0: 53 cm volt 2022. szeptember 23-án.
1: Hát ez pár nap párolgás.
0: Így van, attól függ, hogy most mennyit fog sütni a nap. Ugye hétvégén jön ez a komoly, első komoly kánikula. Hogy kiszárad, de a mostani, én kaptam tegnap egy legfrissebb előrejelzést a kollégáktól, most úgy tűnik, hogy a hosszú távú előrejelzésben a június második fel, a július és augusztus is szárazabb lesz az átlagosnál. De hát miről beszélünk? Az elmúlt egy évben 12 hónapból 11 hónap volt az átlagosnál úgy szárazabb, hogy az nem egy picit szárazabb, hanem 80-90%-kal kevesebb víz érkezett a Velencei tó vízgyűjtőjére. Nagyon-nagyon pici vízgyűjtőről beszélünk. Egy pár száz négyzetkilométeres vízgyűjtőről, míg például a Balatoné közel 6000 négyzetkilométer, tehát kevesebb

0: csepp helyről tudja befogadni a vizet. Elég, hát hogy mondjam, igen, kicsi számokat mondanak a kollégák a szezon végére. Ugye ezek, sose felejtjük el, átlag vízállások. Tehát az, hogy kiszáradhat-e teljesen, azt most nem vetítették előre a kollégák.
1: Közepén lesz egy pocsolya.
0: Igen, tehát nagyon sok olyan hely lesz, ahol ugye még lesz víz, nagyon sok olyan, ahol nem. De egyébként ez már most látható, mert például ez is egy érdekesség. A kollégáim ugye hetente háromszor mérik a vízminőséget. Van most egy állandó bójánk, azt figyeljük folyamatosan, oda telepítettünk egy bóját, de emellett ugye csónakkal is mennek be a kollégák. És most már például nem tudnak motorcsónakkal bemenni, hanem beeveznek, és úgy mérik a vízminőséget, mert nem tudnak motorcsónakkal.
1: A Balatonnál hasonló a probléma? Ugye ott is nagyon sokan nem félnek, mert hát ott is azért kisebb a vízállás, mint amit remélnek, szeretnek.
0: Olyan érdekesek ezek a vízállások, meg ezek a számok, hogy én dobálózhatok vele, de nagyon-nagyon nehéz megegyezni, és próbálom mindig az arányokat keresni, hogy mindenki értse. A Balatonnak az átlag vízállása mostan 78 cm körül van. Ilyenkor az elmúlt 100 év adatai alapján átlagosan 94 szokott lenni, átlagosan. Tehát nincs egy akkora hiány, és egyébként ennél a 78 centinél az elmúlt 100 évben 16-szor volt kevesebb, mint most. Tehát itt azért volt rosszabb, hogy mondjam, volt rosszabb szezon.
1: Azt ti hogy látjátok, az mennyi idő, hogy a Velencei tónál megoldódjon valamilyen módon, karszvízből, dunavízből, szennyvízből?
0: Tisztított szennyvízpótlás, az viszonylag rövidebb, és ugye nyilvánvalóan a tározóknak a rekonstrukció, ez egy kicsit hosszabb, plusz ahhoz ugye eső is kell, de azért az egészen biztos, hogy esni fog, csak hát ugye más az eloszlása, tehát hirtelen jönnek csapadékok, és egy kicsit ezt a szárazságot ugye valahogy ugye az esővel egyelőre, tehát most, amikor érkezett május elején az a átlagosan 30 mm esett a Velencei tó vízgyűjtőjére, nem láttunk belőle semmit, mert annyira száraz a föld, hogy beszívta. Tehát egyelőre az nagyon jó lenne, de mondjuk a szennyvíz, a tisztított szennyvízből, ami ugye ezért egy társadalmilag is még friss felvetés,
1: hogy ezt így mondjam. Meg kell szoknunk ezt a gondolatot. Szokni,
0: így van, bár igen. Nagyon sok...
1: Mert mondjuk Izraelben a szennyvíz 98%-a tisztított víz.
0: Pontosan ezt a példát akartam hozni. Az azért egy rövidebb távú megoldás lehet, ugye azon már dolgoznak a szakemberek, illetve folyik az egyeztetés.
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Én Sikros Gabriella volt a vendégünk.
0: Köszönöm szépen.

0: Pogrász Gergelyel folytatjuk, és a főváros közlekedésével, a közösségi közlekedéssel, ahogy régen mondtuk, a tömegközlekedéssel. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hogy Vitézy Dávid lett a miniszter, aki ezért az egész ágazatért felel, nem csak a főváros az ő dolga, hanem minden. Ez változtat azon a nézőponton, ahogy ideig a közlekedés dolgai mentek? Hogy látja?
1: Hát nyilván változtat, mert prioritások kicsit talán átkerülnek. Ugye eddig azért a Lázár úr alatt inkább az autópálya és a, hogy is mondjam, a gyorshajtóból lett közlekedési miniszter nyilván egy másfajta prioritásokat jelent, mint a Vitézy Dávidnak a minisztersége.
0: De hát ő vonatozó miniszter, ő például
1: vonatozó miniszter, igen. Most látszott is, amikor a nagy kedvességgel adta fel a gyerekvasutasokat, egyébként ez tényleg aranyos volt, úgyhogy látszanak a prioritásbeli eltolódások, hát tettek azok, majd meglátjuk, hogy jönnek. Most ugye az éjszakai hálózattal kapcsolatban vannak ilyen tettek, amiket még talán a Vitézy Dávid idején ugye főváros kezdeményezett, de most a, ugye az agglomeráció kiterjesztik, ez most az új.
0: Mennyire dolog a főváros dolga az, és mennyire egy közlekedési miniszteri, hogy hogy menjenek éjszaka a buszok?
1: Tehát egy fővárosban az a speciális helyzet van, ugye, hogy az élet nem áll meg a város határánál, viszont a BKK megáll. Tehát itt, amikor arról beszéltünk régebben is, hogy itt a BKK-nak volt egy ilyen előkészítése annak kapcsán, hogy kiterjesztették a metróüzemidőt, és akkor ugye ahhoz hozzá kellett volna alakítani a buszhálózatot is. Nagyon vicces módon ez még nem történt meg a mai napig egyébként, tehát hogyha most kimegyünk a 4-es metró a Kelenföldre egy óra körül, mert akkor még jár, ott már buszok nem járnak, tehát meg lehet érkezni a lakótelepre, aki onnan tovább akar menni, annak meg
0: viszontlátása, magának egy barátot,
1: vagy nem tudom, igen, vagy keresen egy lakótelepi barátot, lehet lakni. Tehát nyilván ezt kellett volna orvosolni, de amikor a BKK-val ezeket, mert ebbe egyébként belevonták még a civileket is ebbe az egyeztetésbe, ugye azaz például minket is. Itt viszont nem nagyon volt szó az agglomerációra, mert a BKK-nak ugye nem terjedt ki a fennhatóság, az ott egy volánbuszos, leginkább volánbusz, illetve most már
0: már egy csomó városi busz kimegy az agglomerációba, Török Bálintra, ide oda oda.
1: Igen, de ott azt hiszem a volánbusz minden most már a szolgáltató, vagy a volán, úgyhogy erre kicsit kevéssé terjedt ki ez a, hát ez a kezdeményezés, és ezt most egy, mint egy hiánypótlóként hozta be a miniszter úr, hogy akkor kezdjük az agglomerációval, mert ugye nekik egyébként súlyosabb a helyzet ilyen szempontból éjszaka is, nem csak napközben. És hát azt lehet mondani, hogy egyébként tényleg hiánypótlónként egy teljesen jó megközelítés, de azért majd a várossal is kezdeni kell valamit így a metrózóval.
0: Na nézzük egy másodpercre még az agglomerációt, hogy itt ki fizet? A minisztérium, az agglomeráció önkormányzata, vagy Budapest?
1: Minisztérium. Tehát a külső részen, ugye, ahogy elhagyjuk Budapest határát, ott az agglomerációban.
0: Akkor ez egy nagyvonalú gondolat, tehát nem azt mondta, hogy én kitaláltam, ti fizessétek.
1: Hát igen, tulajdonképpen az ő feladata. Úgyhogy ilyen szempontból helyén van a dolog.
0: Azt látjuk, hogy milyen települések maradnak ki belőle, és milyenek lesznek ebben benne?
1: Hát a bejelentésből azt látjuk, hogy mik lesznek benne. Ugye nyilván, mire nem volt bejelentés, az valószínűleg kikerül legalább az első körből, ami egyébként nyilván hiányzó foltokat eredményez. Például ugye Érd, Diózsó nem volt szó, ami azért, hát, ha jól számol, a legnagyobb agglomeráció.
0: Hát az 100 000 ember.
1: Tehát az egy nagyon komoly környék ilyen szempontból, és ehhez képest ugye hát az ellátottsága az eléggé minimális. Ugye a nagy terület miatt egyébként is nehézkes az ellátottsága, de ha jól tudom, akkor most talán péntek-szombaton van plusz két indulás a volánbusz 720-as meg 735-ös járatán, ez valahogy össze van kanyarintva. Tehát, hogy létezik valami, de hát azért egy ekkora városnak, vagy egy ekkora agglomerációs településnek azért ez, hogy is mondjam.
0: Azon mosolyogok, hogy ezeket mindig legyűgöz, amikor valaki fejből tudja különböző járatok menetrendjét.
1: Mi Budafoki vagyok, tehát van egy kis előnyöm, mert arra felelakom.
0: Jó lehet. Mondja, hogy kezdeni kell valamit a budapesti közlekedéssel is. Kifejezetten az éjszakai járatokra utalt, vagy alapvetően?
1: Itt azért a... Hát most elsősorban az éjszakai járatokról van szó, tehát elsősorban azokkal.
0: Ott a metróüzemidő az bővült.
1: Hozzá kell hangolni ez a... Szerintem a nappali járatokat hozzá kell hangolni a metróüzemidő bővüléshez elsősorban. Illetve ami a kezdeményezésnek a lényege volt, ugye legalábbis most nem tudnak mi a státusz egyébként a BKK-s kezdeményezésnek, hogy a nappali járatok egy része legyen ilyen 0-24-es járat, tehát gyakorlatilag egész nap és egész éjszaka ezek járjanak. Az utasok ezeket megszokták, és tehát például 8-as busz, meg nem tudom, tehát egy pár ilyen járat lenne.
0: Speciális menetrendű éjszakai buszok menjen.
1: Hát gyakorlatilag a nappalival megegyező, majdnem megegyező megállókiosztás, tehát hogy az utasok megszokták nappal, akkor éjszaka is járjon az, ahol ezt meg lehet csinálni nyilván. Egy-két villamosról is szólt, például az egyes villamosról szó volt, hogy járhatna éjszak, és ugye a hatosnak a járatása azért az egy valamilyen sikertörténetnek számít, mert tényleg éjszaka is mindig tele van. Az egyes villamost is szóba került, hogy járhatna éjszaka is. Nyilván esetleg a rövidebb járműeket, nem feltétlenül muszáj, a nagyon hosszú járműekkel járhatna éjszaka. És hát hasonló megoldások kerültek szóba. Őszintén szóval nem tudom, mi ennek a státusza, mert most az utóbbi időkben, tehát ugye ez is a változás része talán, hogy a BKK is gondolom, hogy kapkodja a fejét, hogy a minisztériumban milyen változások vannak, és most ez a folyamat, ez szerintem le fog zajlani előbb-utóbb, de most ugye az első körben az agglomerációnak a helyzetek, a rendezése.
0: Az, hogy az egyes villamos járjon éjszaka, az egy bonyolult döntés? Tehát abból következnek újabb és újabb dolgok, mint egy dominó?
1: Hát nem tartanám nagyon bonyolult döntésnek, ugye most is jár 901-es busz. Ugye itt a kérdés az, hogy a villamos jármű az villamos-e vagy busz. Tehát, hogy a menetrendet őszintén szóval nem látom, hogy nagyon befolyásolná. Nyilván itt a kérdés az, hogy milyen gyakorisággal járatjuk ezeket a járatokat, mert azért itt az éjszakai rendszerben egy hangolást mindenképpen meg kell tudni csinálni. Ugye itt azért a mostani, tehát a Vitézi féle bejelentésnek az is a egyik ilyen, hogy is mondjam, szépsége, hogy azért az agglomerációs járatok nagy részét behoznák a Deák térig. Tehát, hogy ne az legyen, hogy ki kell menni valami külső csomópontig ott átszállni. Ugye jellemzően mondjuk Budaörs fele, ez a Móricz Zsigmond körtér volt, vagy nem tudom, más csomópontok, hanem hogy itt a Deák térről jár egy csomó külső járat. Tehát neki nyilván vannak előnyei, hátrányi. Előnye az utas szempontból az, hogy nem kell átszállni, vagy legalábbis jó eséllyel nem kell átszállni. A hátrány azért az, hogy itt akkor a Deák tér egy ilyen elég nagy központ fog létrejönni éjszakra.
0: Na de akkor kéne éjszakára a metró is. Mint egy csomó világvárosban nem áll meg éjszaka a metró.
1: Hát itt most ugye üzemidő kitolásról volt csak szó, tehát ugyan egy óráig. Később azért itt a kihasználtság a metrónak az ország elég kicsi lenne, tehát itt azért nem gondolkodnak szerintem legalábbis az egész napos üzemidő, tehát 0-24-es, még péntek szombaton se, mert akkor olyan ritkán kéne járatni a szerelményeket, hogy az meg már az utasoknak kényelmetlen lenne.
0: Mi lesz a kerékpárutakkal? Az elmúlt években erről rengeteg fővárosi vita volt, az autósok mindig felháborodnak, a kerékpárosok általában örülnek, ha jól van megcsinálva az a kerékpárút. Ugye volt ebből Váci úton, meg egy csomó helyen vita. Ön hogy látja, ezt fejlesztik tovább, vagy az éppen, hogy most megáll?
1: Hát itt a forrás kérdése minden szerintem a fővárosban, tehát azért azt lehet látni, hogy a Nagykörúton például lenne egy fejlesztés, vagy hát el is indult egy fejlesztés, ugye Mester utcában is elindult egy fejlesztés. Szerintem az akarattal nincs igazából probléma. Itt a kérdés az, hogy a források hogy fognak rendelkezésre állni. Itt ugye a fővárosnak azért a költségvetési helyzete az nem túl bizalomgerjesztő.
0: Bár éppen most látszik alakulni valami.
1: Igen, tehát a szolidaritási adó kérdése azért az egy kulcs kérdés lesz.
0: Meg uniós forrásokra is számít a főváros.
1: Igen, ráadásul még itt ugye az uniós források felszabadulása, bár az, ha jól tudom, akkor főleg egyébként a tömegközlekedési irányban segítene nagyon sokat. Ugye a kerékpáros közlekedésben az a nagy szerencsék, hogy nem olyan óriási forrásigényű, tehát még egy városon belüli szakaszokon se. Itt szerintem inkább az lesz a kérdés, hogy itt ez mindig egy hozzáállásbeli politikai döntés kérdése, hogy elvesz parkolóhelyek, vagy kerékpársáv, vagy nem tudom, gyalogjárda, vagy nem tudom, játszótér, vagy... Tehát, hogy itt ezek döntések. A fővárosban a területnek a rendelkezés állása az véges. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy itt kell egy kerékpársáv, vagy kerékpárút, akkor valami más viszont nem lesz. Tehát, hogy itt mindenképpen egy ilyen döntésről van szó. Nyilván mi azt mondjuk egyébként, hogy a főváros még mindig nincs abban az egyensúlyi helyzetben, ahol elégséges a kerékpárutaknak a hossza, meg az összefüggősége. Tehát, hogy elindul az ember kerékpárral, autóval azt várja, az ember elindulok valahonnan, nem tudom, a lakásomba, és akkor el tudja kérni valahol, nem szakad meg az út. Hát kerékpárral ez ma nincs így.
0: Bár azért ez rengeteget fejlődött, azt adjuk meg
1: így
0: neki.
1: Van, ez igaz.
0: De még nem elég. Pográcz Gergely, Magyar Közlekedési Klub. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeger zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Genetikai módszerekkel azonosították második Béla király maradványait. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Iráni közlés szerint az Egyesült Államok beleegyezett, hogy 300 milliárd dollárt fizet az újjáépítési alapba közvetlenül a Perzsa államnak. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Az amerikai elnök Volodymyr Zelenszkijjel a béketárgyalások kilátásairól és további diplomáciai lépésekről beszélt. Donald Trump és az ukrán elnök egyeztetni fog a gazdasági csúcson személyesen is. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. A Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal. Új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Megkezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. A következő két hétben több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről pedig az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Újabb Árpád-házi király második Vak Béla maradványait azonosította a Magyarság Kutatóintézet. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésére genetikai módszereket használtak. Korábban így tárták fel az Árpád-házi uralkodó genetikai kapcsolatait is a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több középkori magyar főúri családdal, például az Abákkal, a Korvinokkal és a Bátoriakkal. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap, később is előfordulhatnak még záporok, vagy viharos széllel kísérzivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: A fővárosban terítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi körforgalom előtt és a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Balatoni út és a Péter-Egyi út között egy rövidebb szakaszon. A 17. kerületben a Rákoskert-Sugár úton a Ráspoly utcánál lezárták a félútpályát, mert beszakadt az útpálya. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
9: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok, június 15-e van, hétfő reggel, szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is, nem csak az ATV nézőit, és Virág Andreát, aki az első vendégünk itt 7 óra után, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Örülök, hogy itt van.
2: Jó reggelt, én is.
1: Volt egy Fidesz kongresszus, ez kicsit olyan volt, mintha bármikor az elmúlt másfél-két évtizedben lett volna. Pedig az ember azt gondolna, hogy ez most egy másik helyzet.
2: Hát igen, azt gondolom, hogy a nézők számára nem teljesen lehetett egyértelmű néha az ovációkból, meg a tapsviharokból, meg a hangulatból egyáltalán, hogy itt most egy győztes vagy egy vesztes választáson van-e túl a Fidesz. Persze azért a volt miniszterelnök beszédének első része főleg persze kitért a vereség okaira, és nagyon próbálta felmutatni azt, hogy az elmúlt két hónapban milyen kemény belső munka zajlott azzal kapcsolatban, hogy feltárják ennek a vereségnek az okait.
1: Én azt gondolom, Soros. Hát igen. Soroljuk fel. Soros. Brüsszel.
2: Külföldről irányított algoritmusok, a fiatalok nem értették meg, amit ők mondanak, a Tisza agresszív, rágalmazó kampányai túl jók voltak, tehát hogy azért ezeknek az okoknak a túlnyomó többsége azért mégiscsak arról szólt, hogy külső okokra hivatkozott, kifele mutogatott, hogy valamilyen külső ok miatt nem jött össze ez a választási vereség. Ez egyik legnagyobb félreértés továbbra is a fiatalok szerepével kapcsolatos, én azt gondolom, az konkrétan elhangzott Orbán Viktortól, hogy a fiatalokon múlott ennek a választásnak a kimenetele. Ez azért minden kutatási adat szerint, retrospektív pártpreferencia kutatás szerint, mi is csináltunk ilyet a Republikon Intézettel, ez nem igazolható. A Fidesz minden korcsoportban hátrányban van, és hátrányban volt minden valószínűség szerint a választások napján is a Tiszával szemben. Maximum a kétharmad sorsa, a vereség mértéke múlhatott a fiatalokon. Arról nincs szó, hogy a győzelem múlott a fiatalokon, én azt gondolom, és hogyha a Fidesz ezzel nem tud szembenézni, mint ahogy nem tud szembenézni azzal, hogy milyen kampányhibák, milyen tartalmi hibák vezettek oda, hogy elszenvedték ezt a vereséget, akkor ebből felállni sem fog tudni. Én azt gondolom, és a választások napja óta tulajdonképpen azt mondom, hogy a Fidesznek két problémát kell, hát én azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan megoldania. Van egy tartalmi probléma, ami arról szól, hogy az, amit ők kínáltak a magyar választópolgároknak az elmúlt években, ez nem elégséges. A háborús riogatás, az, hogy úgy tesznek, mintha az országban minden rendben lenne, mintha a 3%-os hitellel, vagy az édesanyák SZIA-mentességével megoldották volna a problémákat. Ezeket ugye Orbán Viktor a mostani kongresszuson is folyton folyvást, ugye sikerként ismételgette, miközben hát április 12-en megmutatta, hogy ezek az üzenetek nem elégségesek. A másik pedig egy személyi probléma, ami legfőképp Orbán Viktor személye jelent, akinek a népszerűségi mutatói és az elmúlt 16 évben betöltött szerepe azért viszonylag egyértelművé teszi, hogy vele a megújulás, a fiatalodás azért nehezen elképzelhető.
1: Nem nagyobb volt a kongresszuson olyan, aki ennek hangot mert volna adni, még a titkos szavazás formájában sem.
2: Nem, ugye hát azért érdekes képet mutat egy pártról az, hogyha egy történelmi vereség után ilyen arányban, ugye majdnem 100%-kal választják újra a párt
1: nincs ellenjelölt
2: 16 éve regnáló miniszterelnökét, aki ennek a kampánynak a legfőbb vezetője mind külső szempontból, mind belső szempontból volt, tehát és semmilyen ilyen szembenézés.
1: Nem egyfajta Stockholm-szindróma ez? Tehát el sem tudják képzelni, hogy Orbán Viktor nélkül ez a párt ez működni képes. Tehát olyan szinten van ez beágyazva, ez a tudat, hogy Orbán Viktor a Fidesz, hogy akik belül vannak, ők sem látják.
2: Hát Láttunk ugye ilyen pártot, demokratikus koalíciónak hívják, és az, hogy Gyurcsány Ferenc végül, tehát hogy végül most, meg az utóbbi években nem Gyurcsány Ferencnek hívják a párt elnökét, ez ugye nem azon múlott, hogy a párt leváltotta volna, vagy felmérték volna, hogy Gyurcsány Ferenccel nem lehet, hanem azon, hogy ő maga visszavonult. Tehát azért ezt már láttuk a magyar politikában, amit most látunk, és azért nem vezetett oda, hogy ez a párt mondjam, kormányképes váltópártá bírt volna válni. Dehogy nem, és hát Orbán Viktor maga képtelen megtenni azt a gesztust, hogy hátra lép, miközben úgy tesz, mintha felajánlotta volna azért ennek a súlyát nem kellene túlbecsülni. És hát az elmúlt évtizedek a Fideszben gyakorlatilag arról szóltak, hogy Orbán Viktor minden olyan próbálkozást, minden olyan politikust, aki adott esetben kihívóként léphetett volna fel vele szemben, aki egy alternatívát tudott volna szolgáltatni vele szemben a párt belső nyilvánosságának, kínosan ügyelt rá, hogy ezek azért ne tudjanak a fejére nőni az ilyen típusú politikusok, és ennek iszza most meg a levét a Fidesz, ennek a végtelenül centralizált, tényleg a belső fékek és ellensúlyok leépítésére épülő pártirányításnak iszza meg most a levét, tényleg, hogy nem tudnak ezen tovább lépni, nincsenek olyan belső fórumok, ahol alternatív gondolatok, alternatív vezetők ki tudnának lépni, és én azt gondolom, hogy ez egy ködösítés tulajdonképpen, hogy egy ilyen szervezeti struktúraváltás, mint hogyha egy óriási reform zajlana le, ugye prezentálta a volt miniszterelnök a párt, és hát a szélesebb nyilvánosságnak is, mint hogyha ennek lenne valamilyen gyakorlati következménye azon túl, hogy ezek a belső struktúrák átalakulnak.
1: Lehet, hogy belülről ez így látszik.
2: Lehet.
1: Kívülről meg úgy tűnik, hogy minden megy tovább. Szerintem elég sokat mondó, hogy a legkritikusabb véleményt az a Stumpf István fogalmazta meg, aki hát gyakorlatilag tanáraként és az elmúlt 40 évben pályájának végig követőjeként ott állt Orbán Viktor mellett különböző pozíciókban, de mostanra ennél jóval kijebb került a párt hétköznapi életéből, és ő volt az egyetlen, aki megmert fogalmazni kemény mondatokat. Például az, hogy a korrupció Orbán Viktor íróasztaláig ért, amit próbálnak megfejteni azóta is nagyon sokan, hogy ez igazából mit jelent.
2: Igen, ugye ő volt ott a kongresszuson, aki a legélesebb kritikát fogalmazta, meg a legkeményebben fogalmazott. A kongresszus után azért ugye közzétett egy bejegyzést Navracsics Tibor, ugye megint hallottuk Ferenc Orsolyát beszélni arról, hogy hogy is ment ez a belső munka, és mikor lett nyilvános a kongresszusi küldöttek számára.
1: Pár órával hamarabb.
2: Igen, ugye, hát mint ugye a parlament működése az utóbbi időszakban, ott is ugye a ellenzéki képviselők pár órával szavazások előtt kapták meg a törvényjavaslatokat, tehát tényleg az látszik, hogy ez a működésmód az, amit nem tudnak változtatni. Ugye vannak ilyen típusú kritikus hangok, de ezek nem azok a szereplők a párton belül, akik ténylegesen egy alternatívát tudnának jelenteni, akiknek lenne mondjuk olyan típusú ambíciója. Hát senki nem indult el ugye Orbán Viktorral szemben, nem látszik az, hogy szerveződne a párton belül valamilyen olyan platform, valamilyen olyan csoportosulás, ami egy alternatívát mutat, és most tényleg nem is csak feltétlenül kívülre a szavazóknak, hanem a párt belső nyilvánosságának.
1: Nem korai? Két hónappal a választási vereség, egy ilyen méretű választási vereség után még el lehet fogadni, hogy kóvályog egy párt a nagyütés után?
2: Szerintem azt, hogy kóvályog, azt el lehet fogadni, pláne tényleg 16 év kormányzás után nagyon más működésmódhoz voltak szokva, más szerephez voltak szokva. Az, hogy kóvályog, azt el lehet fogadni. Szerintem azt, hogy láthatóan nem tudnak szembenézni a vereség okaival, azt, hogy meg sem kérdőjeleződik az, hogy Orbán Viktor-e a legalkalmasabb személy arra, hogy a párt megújulását vezesse, az szerintem már nehéz.
1: Na de itt jön szembe az a mondat, hogy Orbán Viktor nélkül van-e Fidesz? Ugye ezt a mondatot, ezt szerintem 20-25-30 éve hallgatjuk kérdésként, és mindig az a válasz rá, hogy hát hogy lenne.
2: Igen, csak itt most már azt a kérdést is fel kell tenni, hogy Orbán Viktorral van-e visszaút ebből a mostani helyzetből, és Orbán Viktorral van-e Fidesz, vagy van-e egy olyan Fidesz, ami képes kormányváltó erőként...
1: Tudom, hogy nem a Fidesz tanácsadója, de ilyenkor mit kell tennie egy pártnak?
2: Én azt gondolom, őszintén szólva, hogyha hosszú távon a Fidesz fenn szeretne maradni, és lehet, hogy nem négy, de talán annál 4 éves távon, de annál hosszabb távon a magyar politikában meghatározó szereplő maradni, akkor valahogy túl kell lépnie ezen az elmúlt, hát minimum 16, de talán ennél is több éven, ami mögöttük van. Egész egyszerűen nem lehet ugyanazt kínálni a magyar választópolgároknak, amit eddig, sem tartalomban, sem személyileg.
1: Pedig ugyanazokat a mondatokat hallottuk. Tehát most is tudjuk, hogy szuverenista, tudjuk, hogy ők a nemzet, tudjuk, hogy az ellenfél az liberális, és ez egy szitokszó. Tehát ugye, itt ezek nem változtak.
2: Csak hát ugye nehéz azt értelmezni, tényleg, amit a volt miniszterelnök mondott, hogy itt egy liberális kormány szemben a nemzeti ellenzékkel, miközben ez a kormány és az ellenzék jelenleg támogatottságban nagyjából 70-20 százalékon áll. Tehát megint az van, hogy Orbán Viktor egy körülbelül 20%-os tábort azonosít a nemzetként, és mindenkit, aki ezen kívül áll valami másként, ugye ő eldönti, hogy ez a kormány liberális, eldönti, hogy akkor ezek szerint ezek a szavazók liberálisok, miközben én lehet örülnék.
1: Ezek az ő korábbi szavazói jelentős részben.
2: Igen, tehát, hogy jelenleg tényleg a maga a helyzet leírás, tehát, hogyha nem képesek azzal szembenézni, hogy ők most egy kisebbséget képviselnek, hogy nem hagyták jó állapotban itt ezt az országot, nem arról van szó, hogy a ország nagy többsége rettegne attól, hogy valamilyen háborúba sodródik az ország, nem arról van szó, hogy az ország nagy többsége elhinné azt, hogy Brüsszel és az Európai Unió egy ellenség, azzal nem lehet, tehát, és itt tényleg arról van szó, hogy van egy személyes, egy tartalmi probléma, ami összekapcsolódik. Orbán Viktor nem fog tudni élesen más tartalmat kínálni ennek az országnak, mert 16 éve, de legalábbis az elmúlt azért 4-8 évben láttuk ezt az egészen éles radikalizálódást az ő részéről.
1: Meg van itt, bocsánat, van itt egy érdekes dolog, tehát eltelik most 2 hónap egy nagy bukása után, és ugyanazzal áll ki, tehát az tűnik nekem föl ebből, hogy az nem csak egy politikai termék volt, ő ebben hisz. Ami lehet ijesztő is.
2: Na hát egyrészt igen, másrészt az is látszik, hogy ő, és ezt persze ki is mondta, hogy ugye ő rövid távon abban látja a stratégiai kihívást, hogy a párt meglévő szavazóbázisának jobb oldalát stabilizálja. Nem véletlenül ugye a vadhajtások, féle kiszólások, meg ilyen hasonló megjegyzések, mert abban látja a veszélyt, hogy a jobb szélen lévő Fidesz szavazók átzsilipelnek a Mi Hazánkhoz, és ezáltal a Mi Hazánk tud a jobb oldalon belül egy ilyen domináns párttá kinőni, tehát hogy azt látjuk kicsit most a jobb oldalon, amit láttunk sokáig a baloldali liberális ellenzékben, hogy egy ilyen egymással való verseny van, a meglévő torta újraosztogatása zajlik most a jobb oldalon, ahol a Mi Hazánk nyilván szeretne a legnagyobb ellenzéki párttá válni, a Fidesz pedig küzd az ellen, hogy ez megtörténjen. Csak az a helyzet, hogy ez a jobb oldali, főleg ez a szélső jobb oldali szavazóbázis, azért Magyarországon egy korlátos méretű szavazóbázis, ebből néppártosodni, ebből kormányt váltani jelen tudásunk szerint nem lehet.
1: Egy utolsó kérdésként felvetem, mikor mennyit segít a Fidesz jövőjén az a frakció, amit most Fidesz frakcióként, a legnagyobb ellenzéki frakcióként látunk?
2: Igen, hát ugye ez is egy érdekes része a Fidesz kommunikációjának az elmúlt időszakban, hogy ezt a frakcióváltást, vagy azt a személyi váltást, ami történt a frakció összetételében, azt Orbán Viktor most a kongresszuson is ugye egy nagy szerénységként apostrofálta, mint hogyha itt egy óriási megfiatalodás történne. 30-asok, 40-esek átveszik a helyet a parlamenti frakcióban. Hát lehet, hogy vannak olyan szereplők, akikre ezt rá lehet fogni, de hát azért Németh Balázzsal, Pócs Jánossal a frakcióban ezt a fajta megújulást és változást én azt gondolom, hogy nehéz eladni, és nem látszik, hogy a frakció igazán megtalálná a hangját egyelőre a parlamentben. Most nyilván ebben még lehet türelmi időt adni nekik, és Gulyás Gergely vezetésével lehet, hogy megtalálják majd azt, hogy mi az út a parlamenten belül, amivel hát nem egy boxzsákká válnak ott, hanem tényleg egy ütőképes ellenzékké, de eddig ez azért nem látszik.
1: Rendkívüli ülés lesz kedden, az uniós csatlakozás, az uniós forrásokhoz való hozzáférés ügyében. Szerencsére az uniós csatlakozás az eldőlt 2004-ben. Virág Andrea, köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen!

0: Harbzsed Marcellel folytatjuk, a Külügyi Intézet kutatójával. A brit kormányválságról beszélgetünk majd, de hát azért ennél szélesebbre nyitjuk majd a dolgot. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket.
0: De azért kezdjük valóban ezzel a kormányváltással, amikor lemondanak miniszterek, mások azzal fenyegetőznek, hogy majd ők is, amikor meginog egy kormány pozíciója a támogatását tekintve is. Az a briteknél mit jelent? Azt jelenti, hogy omlik az egész, vagy azt jelenti, hogy megpróbálják megtartani valahogy, ugye a brit birodalomnak van egy stabilitás képe önmagáról?
1: Igen, itt alapvetően a veszély az Keir Starmer miniszterelnök számára, hogy a párton belül fogják leváltani, és valaki más a munkáspárton belül veszi át a miniszterelnöki szerepet. Keir Starmer történelminek a népszerűsége történelmi mélységekben
0: van. Ezt mi okozza?
1: Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Több minden is. A gazdaság, a brit gazdaságnál nincsen túl jó helyzetben, és Keir Starmerrel szemben felvetnek olyan problémákat is, hogy nem tud jól kommunikálni, nem tud valamilyen olyan missziót adni az országnak, amiben lehetne hinni, és amiért lehetne dolgozni, és ez a kettő együtt így nem igazán működik számára.
0: A védelmi miniszter lemondása volt az utolsó hír ezzel a kormányválsággal kapcsolatosan. Annak az okát látjuk?
1: Igen, ez egyértelműnek tűnik. John Healey védelmi miniszter mondott le a múlt hét végén elég nagy meglepetésre. Nem tűnt úgy, hogy ő készülne lemondani, és egy levelet írt Keir Starmernek, ami nyilvánossá vált, és abban azt írta, hogy a védelmi befektetési vagy védelmi beruházási terv, ami már egy éve várnak nagyjából, abban nem juttatnának elég pénzt a hadsereg haderő fejlesztésére, ugyanis az világossá vált, hogy a brit haderő az nem lenne képes egy konvencionális háborút megvívni, mert komoly képességbeli hiányai vannak, és itt egyébként a brit vezérkar egy 28 milliárd fontos hiányt azonosított, ami kellene ahhoz, hogy a meglévő vállalásukat teljesítsék, amiben 2030-ig nagyjából 3%, GDP 3%-ára növelnék a védelmi kiadásukat, 2035-re pedig 3,5%-ra, és ez a 28 milliárdhoz képest most csak 13,5 milliárdot szeretnének plusz forrásként juttatni a haderő fejlesztésre, és ez Healey azt mondta, hogy ő ezt nem tudja védelmi miniszterként vállalni.
0: Hát nyilván a brit gazdaság komoly bajokkal küzd, valószínűleg a miniszterelnök gondjainak a betetőzését is ez jelenti. Ezek a gazdasági gondok, ezek nagyon sokak szerint abból fakadnak, hogy az Európai Uniótól távol került Nagy-Britannia, mások meg azt mondják, hogy nem, ők gazdálkodnak rosszul. Hol lehet az igazság? Kívülről nézve ez hogy látszik inkább?
1: Hát az biztos, hogy komoly gazdasági problémát jelentett a Brexit, amely ugye 2020-ban vált véglegessé. Különböző számítások vannak, azt mondják, hogy a GDP 4, valakik azt mondják, hogy 8%-kal nem tudott nőni, amiatt, mert kiléptek, és hát igen, az Egyesült Királyságnak messze a legfontosabb gazdasági partnere az Európai Unió, és hogyha az EU-val megnehezül a kereskedelem, akkor ez nyilván komoly gondokat okoz a brit gazdaságnak, és ezt nem tudták máshol pótolni. Közben más jellegű problémák is adódtak, főleg a COVID után rendkívüli módon megnövekedett az államadósság, már ilyen 100% felé közelít, és tulajdonképpen ez egyfajta ilyen gazdasági kényszerzubbonyt jelent a brit gazdaságnak, és emiatt van az is, hogy a mostani munkáspárti pénzügyminiszter Rachel Reeves igazából egy nagyon konzervatív fiskális politikát folytat, aminek eredményeképpen nem engedi növekedni az államadósságot, illetve hosszabb távon ezt csökkenteni is szeretné, és ugye ez volt a fő ok most is, amit John Healey, a lemondott védelmi miniszter megnevezett, hogy a pénzügyminiszter nem akarta megadni a szükséges pénzt a védelmi fejlesztésekre, és Keir Starmernek pedig azt írta, hogy ő pedig nem volt képes ezt megszerezni a pénzügyminiszterétől, szóval igazából egy ilyen rejtett módon Starmernek pedig azt írta, hogy ő pedig nem volt képes ezt megszerezni a pénzügyminiszterétől.

0: jelképes gazdasági intézkedései, amikkel egyébként a költségvetést igyekezett rendbehozni, amik miatt hirtelen nagyon zuhant a népszerűsége, már a miniszterelnöksége első hónapjaiban is volt ilyen, ugye 2024 nyarán lett Keir Starmer miniszterelnök, nem egészen két éve. Például az egyik első intézkedése az volt, hogy a nyugdíjasok téli tüzelő támogatását bejelentette, hogy megvonják, és hát ez a munkáspárti szavazókat eléggé meglepte, mert nem ezt várták egy, hát mégis saját magát szocialistának mondó pártól és annak miniszterelnökétől, hogy rögtön ilyen megszorító intézkedéseket fog meghozni. És még később is voltak ilyen intézkedések, például különböző szociális támogatásokat igyekezett megvonni, illetve megváltozott munkaképességűeknek a támogatását. Ezeknek egyébként ezek már egyébként van logika, szóval ezekkel mind probléma van, de nem ezt várták az emberek egy munkáspárti kormánytól, és egyébként vissza is kényszerült táncolni szinte mindegyik ilyen döntéséből.
1: Ami hát szintén a gyengeség, így is van persze. Felmerült, mert hogy ugye gond van gazdaságilag, és nagyon könnyű rámutatni a Brexitre, hogy emiatt van csak és semmi más oka nincsen, hogy visszatérne Nagy-Britannia az Európai Unióba. Ennek valódi támogatása van, vagy csak ezek szavak, mondatok, amiket egyszerű kimondani?
0: A Brexitet most már a brit társadalom jelentős része komoly hibának gondolja, és stabil többsége van annak, hogy visszalépjenek. Csak ugye ez nem lenne egyszerű dolog, tehát önmagában ez is egy több éves tárgyalási folyamat.
1: Hát ráadásul, ha jól sejtem, azokból, amiket mondott például ön is, akkor jelenleg gazdaságilag nem is áll úgy Nagy-Britannia, hogy be tudna lépni az Európai Unióba. Lásd például a 100%-hoz közelítő államháztartási hiányt.
0: Hát igen, ugye vannak itt a Maastrichti kritériumok, amiket teljesíteni kellene, de hát igen, ez csak az egyik probléma. A másik pedig az, hogy a Brexit, tehát a kilépés az annyira traumatizálta a briteket, hogy a politika még egyszer ebbe az utcába nagyon-nagyon nehezen és nagyon óvatosan menne vissza. Egyébként Keir Starmer vállalta, hogy közelebb viszi az országot az Európai Unióhoz, de itt csak ilyen kisebb jelentőségű megegyezésekről, például különböző élelmiszerbiztonsági standardeknek a közelítéséről, vagy a kibocsátás kereskedelemnek az EU-val való összeegyeztetéséről van szó, tehát igazán komoly vállalást nem tett ahhoz, hogy lényegileg közelebb vigye az országot az EU-hoz.
1: Akkor ez egy távolabbi kérdés. Harbjörn Marcell, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: 8 vagyunk a folytatással, és Nyári Krisztián íróval, aki a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének, ezt majdnem elrontottam megint, elnökségi tagja. Örülök, hogy itt vagy. Szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Egyrészt beszéljünk a könyvhétről kicsikét, aztán majd beszélünk a törvényi változásokról, amiket Tarzoltán megígért. Ez a könyvhét, ez megint úgy tűnt, mintha sikeres lenne, és mintha rengetegen olvasnának. Stócokkal mentek az emberek a Vörösmarty téren a kezükben.
2: Azért jó ilyenkor kimenni egy könyvesnek, mert látja visszaigazolva, hogy azért ennek a dolognak van értelme, és van egy olyan réteg, akiknek ez tényleg egy ünnep. És pusztán csak azért, hogy lásson eleven írókat, hogy lássa egymást a másik olvasóval, oda mennek a Vörösmarty térre, vagy hát arra most már kiterjedt területre egészen a Dunakorzóig. És egyébként azt hiszem, hogy ez a legnagyobb ingyenes kulturális rendezvény Magyarországon, és ráadásul az állami fillért sem tesz bele, tehát ez tényleg a könyvszakma ajándéka az olvasóknak, és mindig megerősíti írókat, szerkesztőket, kiadói szakembereket, hogy van miért csinálni.
1: Volt tegnap egy szomorú élményem, és ez már át is köt arra, hogy mit kellene csinálni gazdaságilag a könyvpiaccal. Oda jött egy idős hölgy, aki azt mondta, hogy hát ő minden évben itt van, mindig leül, meghallgatja az írókat, megnézegeti a könyveket, de neki egy fillérje sincs már hosszú évek óta könyvet venni. Úgyhogy neki ez attól ünnep, mert olyan, mintha egy normális világban élne. És hát iszonyú drágák a könyvek, ez kétségtelenül igaz, a legtöbb ember zsebéhez képest. Tehát aki stócokkal ment, az simán ott hagyott 100 000 forintot, mondjuk tegnap előtt a könyvhéten. Az a változás, amit Tarzoltán például a könyvek árazásával kapcsolatban bejelentett, hogy az első évben ugye korábban az volt, hogy fix az ár, és nem lehet hozzányúlni. Ez nektek, könyvpiacon dolgozóknak is megkönnyebbülés lenne?
2: Maga ez a könyvárkötöttség az nem ördögtől való dolog, ez sok nyugat-európai országban van, csak ott a könyvpiac szereplői állapodtak meg egymással, és ennek az értelme egy kicsit az, hogy idő előtt ne értékeljenek le egy könyvet, tehát hogy az életciklusa a könyvnek az ne néhány hónap legyen, hanem legalább évben mérhető legyen. Csak nálunk ezt úgy vezették be, egy mindenféle egyeztetések nélkül, hogy egy olyan jogszabály született, amit nehéz betartani, és nincsenek benne kivételek, amikre szükség lenne. Szóval jobb az, hogyha ezt a törvényt felfüggesztik, vagy hát megszüntetik ennek az érvényességét. Úgyhogy ilyen értelemben örült neki a könyvszakma. Mindig arról van szó, hogy a könyvpiacot szabályozza újra a kormány. Én ezt inkább úgy fordítom le magamra, hogy végre békén hagyja, hogyha jól értettem.
1: Felszabadítja a kötelmek alól.
2: Szavai, tehát az elmúlt 16 évben, hogyha a kormány nem csinált volna semmit a könyvpiacon, már akkor is sokkal jobban jártunk volna. Itt három olyan jogszabály is született, amely elég negatívan érintette a könyvpiacot. Miközben, ha az egész kulturális rendszert nézzük, akkor még mindig ez van a legjobb állapotban. Talán pont azért, mert hogy ez egy versenypiac. És a pénztárnál dől el a nap végén, hogy akkor most az olvasó milyen könyvet szeretne és miért nem. Ez ahhoz képest, hogy mi van a közművelődésben, a múzeumok világában, a filmgyártásban, a színházak finanszírozásával. Ezek eltörpülő pici problémák. Meg persze mindenkinek a saját problémája a legnagyobb, hogyha én könyves kollégáimmal beszélek, akkor tudjuk sorolni hosszú órákon át, hogy mi a baj, de azért ez picike probléma, az azt is jelenti, hogy ezeket viszonylag könnyű megoldani. És ezért volt jó hallani azokat a bejelentéseket, vagy ígéreteket, mert ezeket tényleg nagyon könnyen meg tudja csinálni a kormány, vagy a parlament, attól függ, hogy éppen kinek a feladata.
1: Volt egy gyermekvédelmi törvényre hivatkozva létrehozott szabályozás a fóliázásról, arról például szintén úgy beszélt Tarzoltán, hogy ezt megszüntetik.
2: Igen, hát ez biztos, hogy nagyon fontos lenne, mert ennek a jogszabálynak ugye semmi köze nem volt a gyermekek védelméhez, ez könyveket vett ki olvasóknak a kezéből, és alapvetően felnőttek kezéből egyébként, nem gyerekek, mert felnőttekre vonatkozott elsősorban, és mindenféle öncenzúrához vezetett, és valahogy az volt az egésznek az érzete, hogy a könyvesbolt olyan gyanús hely, tehát még inkább eltántorított olvasókat. Azért az egész világon nagy baj van az olvasás kultúrával, a nyugati világban mindenképpen. Évről évre csökken a könyvet olvasóknak a száma. Az iskoláskorúak között radikálisan nő a funkcionális analfabéták száma. Ez ellen tényleg valamit tenni kell. Picike szerepe van ebben a könyvpiacnak, de van szerepe. Van szerepe az államnak, a közművelődésnek, az egyházaknak, mindenkinek, mert ez egy, ha nem olvas egy ország, akkor az, annak gazdasági hatásai vannak, és akkor ne is beszéljük a lelki meg társadalmi hatásairól. És ebből a szempontból is nagyon rossz volt ez a jogszabály. Reméljük, hogy minél hamarabb magunk mögött tudjuk. Amennyire értem, ehhez nehezebb hozzányúlni, mert ez egy ilyen salátatörvény, ami tényleg érinti a gyermekvédelmi intézményeket is. Ahhoz én nem értek. Ami a könyvpiacot illette belőle, az mind rossz volt. Hát sajnos az elmúlt éveimben nagyon sokat kellett ezzel foglalkozni, mi rengeteg pert indítottunk a saját cégem, és ezeket mind meg is nyertük. Csak ez energia, pénz, és elveszi a figyelmet olyan területektől, ahol meg valami jót lehetett volna csinálni, ahelyett, hogy védekezünk egy ostoba jogszabály ellen.
1: Talán az egész gyermekvédelmi törvényt vezetik ki, és akkor azzal együtt ez is mehet a lecsóba, de majd meglátjuk ezt. Minden esetre például az ÁFA-val kapcsolatban az e-könyvek, meg a hangos könyvek tekintetében ez egy régi kérés volt a szakma részéről, hogy valamit tegyenek, most ezt is megígérte.
2: Igen, hát Magyarország az utolsó az Európai Unióban, ahol az e-könyv meg a hangos könyv áfája a magas áfa kulcs alá tartozik. Mindenütt ez kedvezményes, vagy annyi, mint a papírkönyveknek az áfája.
1: Nem is magyarázza semmi más, hogy legyen. Hát olvasás ez is.
2: Igen, és olyan picike szegmens, hogy az az adóbevétel, az tényleg nem számít az államháztartás szempontjából. Nem is volt rá soha magyarázat, hogy miért csak. Úgyhogy ez biztos, hogy használni fog. Én papírkönyvpárti vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy az e-könyv ne lenne egy nagyon rendkívül hasznos dolog.
1: Hát a hangos könyv meg robbanásszerűen terjed.
2: Igen, persze. A hangoskönyv hallgatása az nem olvasás, és az olvasásnak vannak olyan fontos hatásai, amit szeretnék, ha megmaradnának, de biztos, hogy jó, hogy van hangoskönyv, és jó lenne, hogyha ez azért terjedhetne el, mert nem fölözi le az állam feleslegesen az adóját, úgyhogy szerintem itt van egy hatalmas potenciál.
1: Van még itt egy az állam által nyújtott lehetőség, amiről szintén beszélnek pedagógusoknak, közalkalmazottaknak, egyfajta vásárlási utalvány
2: szerint. Ez arra, amit kérdeztél, hogy mit tehet az állam. Szerintem alapvetően azt tette, hogy a könyvpiacot amennyire csak lehet békén hagyja, ugyanakkor az olvasót, meg az írót is valamilyen módon tudja támogatni. Az olvasót elsődlegesen. És azok a szakmák, ahol az embereknek a munkájukhoz, a mindennapi feladataik ellátásához szükséges, hogy olvassanak. Ilyen a pedagógus, ilyen a könyvtáros, a művelődési ház dolgozója, lehetne sorolni, hogyha őket olyan helyzetbe hozzák, hogy anyagi okokból nem kell lemondaniuk a könyvről, akkor már sokkal előrébb vagyunk. Ez valószínűleg valamilyen utalványrendszer, ezt majd kitalálják. Ez jó a könyvpiacnak, mert hiszen akkor többen tudnak könyvet venni, de elsősorban az olvasónak.
1: Hát az érintetteknek
2: ez ugyanez a másik felet. Mi az, amihez az államnak köze kellene, hogy legyen, az valahogy az íróknak a támogatása, meg az irodalomnak, abból a szempontból, hogy mindenütt a világon az, hogy külföldön az adott kultúra könyves teljesítményeit, az irodalmát megismerjék, ahhoz az államnak valamiféle támogatást kell nyújtani. Ezt nálunk gazdagabb országok is megteszik, meg szegényebbek is. A Románia is például ebből a szempontból, nem beszélve a skandináv országokról. Tehát például az, hogy ne legyenek fordítva ezek a könyvek, és hozzáférhetőek legyenek külföldön. Hogy legyenek irodalmi ösztöndíjak. Hogy az íróknak akkor se kopjon fel az álluk, hogyha éppen nincsen friss könyvük a piacon. Tehát itt bőven van mit tenni, de ez még mindig nagyon picike, pénz igényel, még mindig ez a legjobb állapotban lévő szegmens a magyar kultúrának, tehát én nagyon bízom benne, hogy mindaz, amit ott bejelentett a Zoltán, az könnyen és gyorsan meg tud valósulni.
1: Tárgyalási helyzetben vagytok?
2: Abszolút, sőt, felkérést kapott a könyvszakma, az irodalmi szervezetek, hogy üljünk le, és úgy az az ígéret, hogy, hogy úgy fogja kialakítani ezt a kormányt, ahogy a szakma szeretné, és én azt látom a szakmában, hogy olyan 90%-ban mindenki egyetért az alapokba. Apró kis nüansznyi különbségek vannak, hogy, hogy ki mit szeretne. Bejelentette például, vagy utalt rá, hogy a vidéki könyvesboltok megmaradásáért valamit akar tenni a kormány. Ez nagyon fontos, mert amikor egy kisvárosban az utolsó könyvesbolt is bezár, az még jobban magára zárja a kultúrát. Szóval, hogy az nagyon káros.
1: Igen, az elérhetőség, a hozzáférés szűnik meg. Persze.
2: Hanem a kulturális intézményrendszernek is a része. Tehát jó lenne, ez ügyben is tudna valami.
1: Mi lesz a Librivel? Én tudom, hogy piacon ellenfelek vagytok, egy konkurens cégnél dolgozol, de hát mégiscsak a könyvpiac egyik oszlopa a Libri, amely az MCC tulajdona, amit viszont visz az állam.
2: Hát én azt gondolom, hogy miután bejelentették, hogy ezeket az alapítványokat az állam magához veszi, tehát visszaállamosítja, ilyen értelemben az alapítványok tulajdona is az államé lesz, tehát a Libri is egy darabig állami cég lesz, de azt gondolom, hogy ez rövid ideig fog tartani, nem is lenne jó, hogyha egy állami cég lenne a piacvezető könyvkereskedő Magyarországon, hiszen eddig is az volt a fő baj, hogy ezért ez a nap végén mégiscsak az állam van az MCC mögött, és nem jó, hogyha az az állam, amelyik egyébként szabályozza a piacot, közben részt vesz a versenyben is. Úgyhogy valószínűleg az lesz a sorsa, hogy valamilyen remélhetőleg nagyon tisztességes és átlátható versenyfeltételek mellett ezt privatizálni fogják, és újra lesz egy magántulajdonos, és mi meg örömmel versenyzünk vele. A könyvpiac az egy klasszikus versenypiac, de egy olyan versenypiac, hogy egymásra vagyunk utalva, egymás könyveit áruljuk, egymás íróit tiszteljük meg, és különböző kiadóknál különböző írók vannak, tehát együttműködünk egymással, a Libriben is kiváló szakemberek vannak, és szeretek velük tisztességes piaci versenyfeltételek mellett versenyezni, abban bízom, hogy ez a jövőben.
1: Ezek jó mondatok voltak, köszönjük. Nyári Krisztián, örülök, hogy itt voltál.

0: Friss hír, a tegnapi napra ígérte Donald Trump, és hát az időeltolódás okán ezt mi hajnalban tudtuk meg, hogy megszületett a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között pakisztáni közvetítéssel, nekünk pedig Kis Benedek József lesz az, aki elmondja ma reggel, hogy mi van ebben. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, tiszteltek, köszöntöm a kedves nézőket is.
0: Mit lehet tudni erről a megállapodásról, mert hogy Donald Trump mindenféléket mond, ezt tudjuk, hogy nem feltétlenül irányadó minden esetben, most viszont megszólaltak a pakisztániak is.
1: Igen, kényelmesen azért még ne dőljünk szét az hátra a székünkben, mert a helyzet az, hogy még az izraelek például semmit nem szóltak ezzel kapcsolatban, mi hallgatás van, ők támadást indítanak a Hezbollah ellen, és ezek a támadások folyamatban vannak, tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy Izrael a Trump elnök nem állapodott meg, annyit mondott a Trump, hogy ez egy nagyon kemény fiú, nehéz vele megegyezésre jutni, de a lényeg az, hogy pénteken alá fognak írni egy megállapodást, amely azt jelenti, hogy a Hormuzi szoros megnyitják, a hajók megindulhatnak, és az olajszállítás beindul. Azt hiszem, hogy ez a régión kívül talán az egész világ szempontjából fontos kérdés. És egy 60 napos időpontot tűztek ki arra vonatkozóan, hogy megállapodás részletezik. Sok mindent kell itt még tisztázni, mondjuk például az atomprogrammal kapcsolatban mi a helyzet, mi lesz a iráni rakétaprogrammal, de most az elsődleges cél az, hogy aláírják azt a megállapodást, amely harcok beszüntetését jelenti, és a szoros megnyitását. Ezen kívül ugye az irániak kérik azt, hogy azt a 24 milliárd dollárt, amit az amerikaiak lefoglaltak, azt adják vissza. Hát ezen még viták vannak az Egyesült Államokban is, de hát itt még 60 nap rendelkezésre áll arra, hogy ezeket a kérdéseket tisztázzák, és nagy valószínűséggel az izraelieket is bele fogják vonni ebben a kérdésben, tekintettel arra, hogy ez most, amit pénteken fognak aláírni, kapcsolódik a Donald Trumpnak a születésnapjához, a 80. születésnapjához, ami azt jelenti, hogy nyilván ezeket már régóta készítik elő, de hát nem volt ezen nagyon egyszerű dolog. Én úgy látom, hogy itt valami előrelépés lesz. Eleve az, hogy megnyílik a szoros, ez már egy fontos kérdés, de ha belemegyünk részletekbe, akkor azért meg kell nézni, hogy ott mi van az aknákkal, hogyan tudnak átmenni a hajó. Pénzt nem szedhetnek az irániak, ez is benne van a 14 pontos szervezetben, és ezt a 14 pontos tervezetet, amit pénteken érnek alá Genfben, ezt fogják majd kibővíteni egy végleges megállapodásra, és erre jelöltek ki 60 napot, hogy aztán közben milyen problémák jönnek elő, az még részlet kérdés. Nagy kérdés az, hogy Izrael hogy áll ehhez a dologhoz, a Hezbollah mit csinál, bár nekem az a véleményem, hogy a Hezbollah azt csinálja, amit az irániak mondanak neki.
0: Viszont Izrael meg nem feltétlenül azt, amit az amerikaiak, ugye benne van ebben a megállapodásban, hogy Libanonban is véget érnek a harcokat, ehhez képest támad Izrael most is, tehát mintha mi sem történne, de hadd vessem fel azt a kérdést, hogy ha jól értem, most Donald Trump, miközben az első a béke, tehát tényleg ennek legyen vége, azt próbálja eladni, hogy bár egy kicsit rosszabb helyzetben van, mint amikor elindította a háborút, de végül is győzött.
1: Végül is azt lehet mondani, hogy igen, és azért ne felejtsük el a novemberi választásokat, tehát itt azért a félidős választások nagyon-nagyon szorítják a Trumpot, és itt valamilyen megállapodást elő kell készíteni, azt lehet mondani, hogy ha ez most megszületik, még akkor is, ha törékeny, azért mindenképpen el lehet mondani, hogy ezen a területen a Trump, illetve hát nem szabad kihagyni az egész folyamatból a pakisztáni miniszterelnököt, sikereket értek el. El kell ismerni, ez egyértelmű.
0: Viszont milyen sikereket ért el az alaphelyzethez képest? Ugye nem tudjuk, hogy mi van az atomprogrammal. Említette az előbb, hogy nem látjuk azt is, azt sem, hogy mi van az iráni rakétaprogrammal. Viszont itt van az a vitatott sok-sok milliárd, aminek a visszaadásáról korábban szó nem volt, most viszont az irániak már ezzel tudják őt zsarolni. Tehát mi itt a siker?
1: Én azt látom, hát a siker az, hogy megnyílik a szoros, tehát és beindul az
0: olajszállítás. De az előtte is nyitva volt, tehát gyakorlatilag majdnem romba döntötte a világgazdaságot, most, hogy nem dőlt romba, ezt ünnepeljük.
1: Hát most ezt ünnepeljük egyelőre, még a 60 nap alatt sok minden történhet, tehát itt sok kérdést rendezni kell, lehet, hogy az izraelek is bele fognak menni amolyan kérdésbe, hogy az atomprogrammal kapcsolatban valami megállapodás születik, nekik ez döntő. Tehát nekik talán merném azt mondani, hogy fontosabb, mint az egész olajszállítás a világ részére, viszont ebben még meg kell egyezni, tehát ebből nincs szó. A pénzeket illetően, hát ha nem is az összeset, most egyelőre a felébe be 14 pontban talán meg fognak állapodni, bár vannak ellenzők az Amerikai Egyesült Államokon belül, akik azt mondják, hogy ezt egyelőre még nem szabad felszabadítani. Meg ugye azokat az erőket, ez is benne van a 14 pontban, amelyeket ugye átcsoportosítottak, nem a közel-keleti amerikai részvételt fogják megszüntetni, hanem az Irán ellen felvonultatott erőket, azokat kivonják. Tehát ez is benne van a 14 pontban, amit pénzeken fognak aláírni. Tehát itt azért mindenképpen, ha kis lépések politikájával is, de előre megyünk.
0: Ha megszületik ez a szerződés, akkor voltak éppen ez egy békekötés Irán és az Egyesült Államok között. Hogyan fog Irán az öböl országokkal békét kötni, amit a háború megindítása óta egy oldalon körbe rakétázott?
1: Hát ez nem múlik el nagyon gyorsan, tehát azért nem felejtik el az öbölmenti országok azt, amit Irán tett velük. Itt nagyon komoly, nem csak vallási jelentétek vannak, hanem gazdasági, katonai, politikai jelentétek. Hát ezt rendbe kell tenni, ez kölcsönös érdek. Tehát egyelőre az öbölmenti országok úgy nyilatkoztak most ezzel a 14 ponttal kapcsolatban, hogy maximálisan támogatják és örülnek neki. Hát valószínű, hogy ők is azon vannak, hogy lehetőleg Irán ne támadja meg, de ez benne van a megállapodásban, hogy Irán sem támad, nyilvánvaló, hogy ez a öbölmenti országok számára rendkívül pozitív, mert ugye tudjuk azt, hogy Irán nem csak az amerikai erőket támadta, hanem az öbölmenti országok infrastrukturális létesítményeit, különösen az olajlétesítményekre, és hát ne felejtsük el, hogy a turizmusra.
0: Végezetül Dél-Libanon, ahol a Hezbollahkal szemben harcol Izrael folyamatosan, ugye ez az, ami most is tart. Benne van ebben a megállapodásban, hogy Izrael kivonul Dél-Libanonból?
1: Ezt még nem tisztázták. Tehát azt mondták, hogy a libanoni harcot le fogják állítani. Tehát Izrael nem támad. Hogy kivonul-e, ahhoz még lesz egy-két szava Netanyahunak. Neki nem sürgős a megállapodás. Neki ugye itt van az októberi választás a nyakán. Nem ártana, ha még folytatódnának a harcok, mert akkor nagyobb esélye lenne ahhoz, hogy esetleg újra választhatják. Ez is egy nagyon bizonytalan kérdés. De egyelőre még arról nincs szó, hogy az izraeli erőket kivonják. Ha pedig nem fogják kivonni az izraeli erőket, akkor a Hezbollah sok mindenben nem fog belemenni, mert ők meg megmondták, hogy alap az, hogy az izraeli erők elhagyják Dél-Libanon területét. Hű,
0: ez bonyolult lesz még. Kis Benedek József.
1: Kérdés.
0: Köszönjük szépen.
1: Kérdés. Köszönöm szépen én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását a parlament. Ma van a nemzetközi szélnap. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormány főígérete szerint Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a hormozi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt az év első hőhulláma.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban telítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Bécsi úton, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövidebb szakaszon. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. A 17. kerületben a Rákoskert Sugár úton a Ráspoly utcánál lezárták a félútpályát, mert beszakadt az útpálya. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Ha kialvatlan embereket látnak, akkor nagyon könnyen meg tudják magyarázni, hogy mi ennek az oka, meccset néztek. Ugye azt tudtuk előre, hogy ez nem lesz könnyű, meg azt is tudtuk előre, hogy ezeket a meccseket néha nézni sem lesz könnyű, és nem csak az álmosságtól, hanem amiatt, mert amilyen a színvonaluk, hát az nem VB-hez méltó. Sok esetben meg is beszéljük Borbély Lászlóval, sportújságíró kollégával, szervusz.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Jó reggelt. Szóval, hát igen, lehet szurkolni kis csapatoknak azért, mert ők a kicsik, de azért ez igazából nem egy futballélmény, ez igazából egyfajta együttérzés.
2: Így van, ez egy nagyon jó kérdés. Mindig ez az alapvető gondolat, már a NOB-nál is ez volt, hogy a mindenkinek a sportága legyen, a mindenkinek a versenye legyen, vagy a legjobbak vegyenek részt. És alapvetően ez a kettő történet folyamatosan ütközik egymással. Ha megnézzük azt, hogy 32 csapattal is azért már néha elég híg volt ez a mezőny, az elmúlt világbajnokságokon is, és jött a hír, ugye így 48 csapatra emelik, akkor tudhattuk azt, hogy ebben érdemben sokkal több európait kell bevenni azért, hogy a színvonal az nagyjából hasonló legyen, vagy akár emelkedjen is, és ehhez képest lett az, hogy összesen 3 vagy 4, attól függően, hogy rendező európai csapattal bővült a mezőny, miközben sokkal több úgynevezett töltelék csapattal emelkedett, és nagyon jó érzés ilyen nemzeteket látni a világbajnokságon, mint Curaçao vagy Zöldfoki-szigetek. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy nem feltétlenül fogják ezek a legnagyobb csapatokat megszorítani, és amilyen szerencsétlen jött ki a sorsolás számukra, pont Németországgal és Spanyolországgal kezdenek, ahol a legnagyobb esély van arra, hogy ilyen nagy különbségű...
1: Hát láttuk tényleg a németeket.
2: Így.
1: Tehát gyakorlatilag félgőzzel sorozták meg Curaçaót, még úgy is, hogy 1-1 volt egy ideig. És az ember azt érezte, hogy itt még csoda is történet, pedig nem.
2: Igen, tehát az volt az érdekes az egészben, hogy ahogy elkezdődött a mérkőzés, és 6 perc után szereztek egy olyan gólt a németek, ahogy gyakorlatilag az egész védelem a kapustól kezdve mindenki állt az ellenfélből, hogy úgy csak ebből egy 10-es ne legyen, mert akkor legalább a magyarok a rekordja, a 9 gólos győzelem az megmarad. Ehhez képest utána egy kicsit így belekényelmesedtek a németek, amit nem feltétlenül jellemző rájuk, és azzal, hogy találtak egy gólt a nagyjából a holland utánpótlásra támaszkodó curaçaóiak, egy 38 percig egy egészen érdekesnek tűnő forgatókönyv valósult meg, aztán ahogy jött a második német gól, sőt én inkább azt mondom, hogy a harmadik, a első félidő hosszabbításban szünet előtt a 11-es gól az ott megtört, fordulás követően pedig, hát ismerjük a németeket, hogyha megérzik a vérszagot, van lehetőségük egy kicsit a szurkoló kedvére tenni, akkor ezt megteszik, legyen szó a Curaçaóról, de nézhetjük azt is, hogy a Curaçao elérte a 2014-es brazil csapat szintjét.
1: Igen, megnézhetjük úgy is, ők legalább ott vannak. Nekünk szerintem most is fáj, hogy még ide sem fértünk oda. Azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy hiányoznak az olaszok meg a dánok, tehát két olyan nemzet, amelyik sokkal előrébb van a futballjában, mint mi, és ők sem fértek ki. Viszont egy nagy meglepetés már született, hogy megverte Törökországot Ausztrália. És ugye az ausztrál focit, mert hogy maga az ausztrál futball nem kifejezetten erős, innen Európából nézve könnyű lebecsülni, de ezek a játékosok majdnem mind Európában futballoznak.
2: Igen, hogyha a VB legnagyobb meglepetéseit kellene felsorolni, valóban nekem is a Törökország, Ausztrália volt az első egyik olyan, ami ilyen kiugrottat képernyőről. Ugyanakkor én hozzátenném, hogy azért ez egy kifejezetten ausztrál barát környezetben volt, hogyha úgy vesszük, hiszen a törököknek ez egy reggel 6-os időpontot jelentett, jó 7 órásat mondjuk, hogy időeltolódással. Ausztráloknak ez nagyjából fűnös. Nagyon nehéz úgy összepárosítani ezeket a mérkőzéseket, hogy olyan idősávban legyenek, ami mindkét válogatottnak ugyanannyira komfortos, olyan hőmérsékleti körülmények között, és én pont ezek miatt gondoltam, hogy a dél-amerikai csapatok az most kicsit előnyben lehetnek az európaiakhoz képest, hiszen
1: legalább az időzóna.
2: Nincs időzóna beli, jobban hozzá vannak szokva ehhez a hőmérsékleti ilyet körülményekhez, mint akár egy észak-európai csapat, és ezek akár így a csoportkörben, én azt mondom, hogy a csoportkörben jelenthetnek olyan mérkőzéseket, mint például ez az ausztrál-török volt, hozzátéve azért, hogy ha nem Patrick Beach nem véd ilyen szenzációs, 30 török lövésből nem született egy gól se, úgyhogy a helyzeteik meg
1: jó,
2: volt.
1: De hát tudod, ez a ha.
2: Világos, de nem arról volt szó, hogy teljesen le voltak játszva a törökök, és agyon voltak verve, hanem hogy mentek, és egyszerűen semmi nem jött össze, és kicsi túlzással telévő este, és ugyanez volt Pepitában, ahol egy másik, többre tartott európai csapat, Svájc, hát elbukott 2 pontot Katar ellen, ezt nem lehet máshogy mondani, egy 95-es góla, ott is ott 26 helyzetük Svájcnak, és egyet tudta belőni. Tehát...
1: Nem volt ott nagy az arca végén? Az embernek olyan érzése volt, hogy a svájciak gyakorlatilag a 60. perc után abbahagyták ezt a meccset, tehát úgyse történik itt már semmi.
2: És nem csupán Svájcnál érezhető ez, hanem ugyanez volt a hollandoknál tegnap is. Megszereztek a második gólt a Japán ellen, 2-1-re vezettek, és az utolsó 20 percben tényleg az az ember érzése, hogy jó nekünk ez a 2-1, és valahogy húzzuk ki ezt a mérkőzést, és nem nagyon feltétlen erőltetjük a támadást, valahogy vége lesz a mesnek, és ahogy láthatjuk ezen a VB-n, ez most nagyon sokszor büntetődik meg. Tehát kaptak egy gólt végén a svájciak és a hollandok is, az esti mérkőzésen a 90. percben döntő telefáncsontpart is, úgyhogy nagyon-nagyon figyelni kell.
1: Hát mert ez a VB, tehát mi mondhatjuk azt, hogy ennek a színvonala nem olyan meg, hogy milyen csapatok kerültek oda, másfelől meg aki a VB-re kikerült, az olyan, mintha az életéhez menne 90 percen át. Minél kisebb, annál inkább. Mert nincs hozzászokva ehhez, tehát számára önmagában a helyzet óriási élmény.
2: Alapvetően a helyzet óriási, ami meg a lehetőség, ahogy mondod, nem mindegyiknek feltétlenül adatik meg, hogy ez folyamatosan 4 évente ott legyen, és amikor ott vagy egy ilyen lehetőséget, megpróbálsz kihasználni. Emlékezhetünk, 10 évvel ezelőtt volt pont az osztrákok elleni meccs, tegnap volt 10 éve, amikor az Európa-bajnokságon 44 év után visszatérve azt a flót, azt az állapotot, hogy meg tudta dolgozni a magyar válogatott. Egy olyan csapatnak, amelyik folyamatosan ott van a mezőnyben, és ilyen alacsony középszinten teljesít, lehet, hogy nem olyan könnyű felpörögni egy ilyen tornára, mint egy olyannak, aki 40 év után, vagy először jutott ki egy ilyen rendezvényre, és tényleg most mi országvilágnak megmutatni.
1: Hát és velünk mi lesz? Mi hogy fogunk heteken át pörögni ezen?
2: Hát attól félek, hogy világbajnokságon ezzel a levonyítással nem feltétlenül mostanában, azzal, hogy a 16 európai csapat megy ki, én nagyon szeretném látni a magyar válogatott az Európa legjobb 16 csapatában, de hogyha én teljesen őszinte szeretnék lenni, azt mondom, hogy a magyar válogatott nagyjából a 20-25. Hely között határolható be most Európában, ez azt jelenti, hogy egy Európa-bajnokságra illene és kellene kijutni legközelebb is. A világbajnokságra viszont reális esélyt én akkor látok, hogyha egy olyan csoportot tudunk kapni, ami nagyon kedvező. Tehát egy olyan...
1: Vagy van egy újítási ötletem. Legyen 96 csapatos a VB. Hát oda csak odaférünk.
2: Igen.
1: Tehát minden második ország ott van a VB-n, sose ér véget.
2: Egyébként nem annyira elrugaszkodott az ötleted a valóságtól, ugyanis a következő világbajnokság lesz a száz éves centenárium, és van egy ilyen gondolatuk, hogy azt egy ilyen nagyon-nagyon bővített mezőnnyel próbálják meg, azt hiszem, hogy 64-ig akarják fölvinni, az a tényleg gyakorlatilag minden harmadik FIFA tagállam kis túlzással részt vehetne, és abban már tényleg nagyon nehéz lenne nem bekerülni, de igen, tehát így is láthatjuk, hogy azért nagyon sok olyan csapat van ott a világbajnokságon, ami nem a színvonalat emeli.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, Borbély László sportúsági robot a vendégünk.
2: Köszönöm.

0: Balla Ákos ingatlan szakértővel folytatjuk, és azzal a jó hírrel, hogy csökkennek az albérletárak, és azzal a rossz hírrel, hogy 0,2%-kal. Tehát ezt igazából csak az veszi észre, aki tényleg nagyítóval nézi. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Ehhez képest van egyéb jó hír is ugye azok számára, akik a vevői bérbevevői oldalon állnak, mert nem csak a bérleti díjak, hanem az ingatlan eladási ára is csökken most már hónapok óta. És itt is ilyen 0,7-0,8%-okról beszélünk, de havonta, úgyhogy ha ennek az éves összegét nézzük, akkor már azért egyébként egy olyan szám, amire föl lehet figyelni.
0: 10% összejöhet egy év alatt?
1: Összejöhet egy évben. Ez ugye nagyon sok mindennek köszönhető. Tehát, hogyha most az eladást nézzük, az eladási piacot nézzük, itt azért ugye volt egy felívelés, ez ugye a tavalyi év végén kezdődött, és az idei év elején végződött. Nagyon fontos, hogy nem a választások napján végződött, ez már márciusban egy picit hanyatló, csökkenő tendencia volt, hiszen egyébként ugye aki a hitel lehetőségeket, kedvezmény lehetőségeket ki akarta használni, azért az még az év elején megpróbálta ezeket megtenni, majd utána ez egyre inkább egy ilyen csendesedő, lassuló dolog volt. Most ugye a választások kapcsán bejött egy bizonytalanság, hogy vajon mit hoz a jövő, most az ingatlanpiac tekintetében.
0: Hát
1: ugye
0: most erre azt mondanám, hogy akkor éppen hogy megindul, mert hogy mi van akkor, ha kivezeti az új kormány a kedvezményes hitel lehetőségét, gyorsan vegyük föl.
1: Logikus lenne, és mégsem ez van ma a piacon. Én ezt másnak nem tudom betudni, mint annak, hogy egyébként ugye ezzel így gondolkoztak már korábban is, tehát szeptembertől márciusig, aki így gondolkodott, az gyorsan fölvette, megnézte, hogy családi állapotát, jövedelmi viszonyait tekintve, korát tekintve belefér a kedvezményrendszerbe, ha igen, akkor igénybe vette, ha nem, akkor nem. Tehát most már családi állapotát, jövedelmi viszonyait tekintve, korát tekintve belefér a kedvezményrendszerbe.

0: jövő költségvetésnek ugye a tervezetét, mert abból azért kiolvashatóak, hogy ezen a soron, ebben a kiadásban mit tervez a kormány.
1: Hát erre azért van egy konkrét ígéret, hogy ezek maradnak. Ha rögtön az első évben ezt az ígéretet megszegni, az nem lenne nagyon elegáns.
0: Ha maradnak, vagy szigorítják a feltételeket, az nem ugyanaz.
1: Viszont ha fordítsam én ezt meg a gazdaság mostani helyzetére. Ugye nagyon sokan várják, hogy a Nemzeti Bank csökkenti az alapkamatot, ha ez így van, akkor a kereskedelmi banki hitelkamatok is csökkenhetnek, és sokat csökkenhetnek, hogyha mondjuk lesz egy ilyen 0,75%-os MNB hitelkamat csökkentés.
0: Igen, ez a lakossági van, hitelek 7% körül vannak, tehát hogyha 0,75-tel lemegy, akkor a hatóshoz kerülünk közel. Mi azért ugye a tapasztalat viszont az, hogy a magyar ember rendkívül mohó ebből a szempontból, hogyha volt egyszer egy 3% leírva, kiplakátolva ahogy az országban.
1: De nem mindenki fér bele ebbe a kategóriába.
0: Nem mindenki fér bele. Én úgy gondolom, hogy 6% körül már attraktív tud lenni egy hitelkamat, de mégis azt várom, hogyha egy 6%-ra lemegy az általános mindenki számára elérhető hitelkamat, ez még mindig egy picit egy 4-6 hónapig egy ilyen kóstolgatós állapot lesz, hogy jó, nem jó, kellően jó ez. Azért annál lejjebb nem gondolom, hogy menni fog. Egy hosszú távú jövőben beszélünk ugye majd euróbevezetésről, eurós finanszírozásról, az lehet a következő olyan lépcső, amikor akár még lejjebb mennek a kamatok, hiszen az euróban történő finanszírozás az adott esetben olcsóbb lehet, de ez nem most van. Tehát ha valakinek most van szüksége plusz egy szobára a gyermeknek, akkor nagyon azt nem érdemes spekulálni, hogy mi lesz majd az unió bevezetésével.
1: Igen. Az a gyerek az nőni fog addig is. Viszont tudják-e már az eladók, hogy mennek le az ingatlanárak? Reagálnak-e már az eladók, vagy görcsösen ragaszkodnak a kitalált összeghez?
0: Kismértékben igen, ezt ugye onnan lehet tetten érni, ott lehet látni, hogy ugye a kínálati árak is csökkennek, tehát nem a tranzakciós árakról beszélünk még elsősorban, hanem a kínálati árakról, amikor még meghirdetnek egy ingatlant. Itt már azt látjuk, hogy itt megfordult, valójában most az elmúlt hetekben fordult meg a piac. Pici-pici csökkenések vannak. Ugye a nagyobb veszteség ugye az eladók számára az, amikor nem jön a vevő, ugye ez a másik oldala a dolognak, hogy az eladó már elkezd engedni, és még mindig nem jön a vevő, és amikor jön, akkor egy nagyobbat szeretne alkudozni, és itt fog kialakulni az akár 5-10%-os csökkenés, ami ugye az idei piacon benne van. Ennek az első lépése az, hogy az eladók elkezdtek ugye olcsóbban kínálni ingatlanokat. Illetve ugye még egy eredménye lehet ugye ennek a piacnak, mégpedig az, hogy az eladók egyre több, nagyra nagyobb számban lesznek a piacon, nincs miért kivárniuk, nincs miért késleltetniük az eladást. Tehát nem mindegy, hogy mennyiért tud valaki vásárolni a vevőként, az is egy fontos szempont, hogy mekkora kínálatból tud vásárolni. Hát, az elmúlt éveknek ez is a hátránya volt. Vevőként azt érezhették a vevők, hogy nagyon vacak helyzetben vannak, nincs is kínálat, és ami van, azt is drágán lehet megvenni. Itt ugye beszélünk 1 millió 2-es, 1 millió 3-as árok panelekről, ugye, amit egyébként ugye sajnos ez az Ostonstart program hitelnek ugye a mellékhatása volt, vagy a nem jó része volt, hogy a panelárak is, a használt lakásárak is nagyon magasak.
1: Hát majdnem ugyanannyi lett a használt lakás négyzetméterre, mint egy új.
0: Volt olyan kerület, ahol ezek összeértek egyébként. Ott ugye ez annak ott köszönhető, hogy az új építésű nem elérhető. Nincs itt, nem tudom leszerződni, nem tudom birtokba venni, nem tudok beköltözni, nem tudom, mondjuk, hogyha kiadásra vettem, nem
1: most
0: tudom kiadni
1: holnaptól.
0: Pontosan, tehát így viszont ez nagyon-nagyon feltolta aránytalanul a magasba ugye a használt lakásárakat. Ez azt gondolom, hogy mindenféleképpen rendeződni fog. Tehát aminek be kell következni a piacon, hogy a használt lakáspiac összehangolódik az új lakáspiacsal az árak tekintetében, ki kell, hogy alakuljon közte egy eltérés, és bízok benne, hogy egyébként ugye a használt lakáspiacon belül is kialakulnak eltérések, hiszen ugye pár évvel ezelőtt még arról beszélgettünk, hogy drága az energia, mennyibe kerül a fűtés, energiaválság van, és ezt gyorsan elfelejtettük, mert jött az Otthonstart program, meg mindenféle lehetőségek jöttek, pedig ennek úgy kellene, hogy működjön, hogy legyen a használt lakáspiacon belül is jó meg rossz energiahatékonyságú ingatlan, és ezek szépen, mint az orgona sípok, berendezkedjenek egymás mellé.
1: Itt lettek értékhatárok, a 100 millió meg a 1,5 milliós négyzetméter ár. Nagyjából ez is okozta azt, hogy a használt lakások ára utolérte az újakat. Ezek tarthatóak még, ezek a határértékek?
0: Több tekintetben tartható, több tekintetben nem. Az, hogy egy határérték van új és használtra, jóra és rosszra, az biztos, hogy nem jó, hiszen ugye nem lehet egyforma ennek a kettőnek az ingatlannak, sem az értéke, sem a határértéke. Amennyiben arról beszélünk, hogy jó lenne, hogy megmaradjon ez a hitelprogram, akkor azt gondolom, hogy arról érdemes lenne beszélni, hogy megmaradjon, de kicsit cizelláltabb legyen, váljon szét a finanszírozás az újra és a használt rakásra. Én úgy gondolom, hogy a következő években nagyon nagy hangsúly lesz az energián, az energiapolitikán a jövőben, és ugye ez is egy komoly kampányigéret volt, és ugye most egy hétköznapi cselekvésben is ugye megnyilvánul az, hogy az energetikával foglalkozunk. Érdemes lenne ezt az ingatlanok területén is egy picit jobban figyelembe venni. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen jó működő piac akkor tudnak kialakulni, hogy az energiahatékony, fenntartható ingatlan

0: a hitelezése lenne alacsony kamaton, adott esetben még abban sem vagyunk biztos, hogy egy bizonyos kategória alatt meg egyáltalán hitelezni kell egy ingatlant, hiszen abban nem hajszolhatunk bele senkit 25 éves hitelfelvétellel, hogy a magas költségei mellett még egy magas rezsiszámlát is fizessen.
1: Balla Ákos ingatlan szakértő volt a vendégünk. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Hát egy fura téma ez első hallásra, egyébként pedig, ha belegondolunk, akkor hogy mennyire nem. Tehát a tájegységi fővadász a vendégünk dr. Breyer Norbert, örülök, hogy itt van, jó reggelt kívánok, aki ráadásul az Agrárkamara Erdő- és Vadgazdálkodási Osztályának elnöke is, és hát az őszgidákról fogunk mi beszélni, hát nem egy hétköznapi téma, ezért kérdeztem, amikor itt leült velem szemben, hogy gida idő van?
2: Igen. Jó reggelt kívánok! Gida idő van, bár most már a végén járunk. Ugye az őszgidák ellési időszaka az május közepe tájékától kezdődik, és így június közepéig szokott jellemzően tartani. De ugye a kollégáim például ma reggel is 6 gidát emeltek ki a kaszálás előtti órákban, és ez azt jelenti, hogy még mindig várható, hogy a vemhes suták ellenek.
1: Hogyha gidát találunk, ugye alapszabály, de el kell mondani újra és újra, hogy nem foghatjuk meg, mert soha többé nem fogadja el az anyja. Tehát, hogyha egy cuki kis gida ott fekszik valahol, akkor nem simogatjuk.
2: Ez így igaz, ez egy teljesen pontos meghatározás. Ez nagyon fontos, hogyha bárhol találunk egy ilyen elárvultnak hitt őszgidát, aki általában lapul ebben az időszakban, mert hogy ő neki ez a természetes viselkedési mozzanata, az evolúció így találta ki, így alkotta meg őt.
1: Ez elbújik a ragadozók
2: erről. Abszolút, így van. Ő nem menekül, majd egy pár hét múlva, amikor már nagyobb, akkor esetleg menekül a sutával, de az első időszakban lelapul, és ezt megtalálhatjuk mi turisták, vagy hát bárki gyakorlatilag, vagy kutyasétáltatás közben is, ez erre különösen is felhívnám a figyelmet, ne nyúljunk hozzá, nem árva, ne vigyük magunkkal, hagyjuk ott, minél hamarabb hagyjuk el a területet.
1: Honnan lehet tudni, hogy árva-e?
2: Ezt nem tudhatjuk, de az esetek döntő többségében, mivel ez a biológiai sajátosság, amiről az előbb beszéltünk, ez működik, jó eséllyel az esetek 90%-ánál nagyobb arányban is a mamája létezik, él.
1: És arra vár, hogy mi onnan elmenjünk.
2: És aztán majd a gida hívni fogja az anyját, egy nagyon speciális, sajátos hangon, ez a gida hívó hangja, és a suta futni fog vissza a gidához.
1: A suta mindig tudja, hogy az ő gidája hívja?
2: Nem. A suta nem ismeri meg a gidájának a saját hangját, tehát ez egy vadászati mód is egyébként, hogyha
1: ilyen... Gida hangot kiadni?
2: Nem, hanem ugye az, hogy későbbi időszakban, amikor gida hanggal adott esetben egy őssutát oda csaljunk a nyári időszakban, amikor az ősz párzási időszaka van, de a vadász bakra vadászik, a suta beugrik, és mögötte érkezik a bak is, tehát ez egy vadászati metodika, de egyébként a ragadozók is...
1: Csúnya átverés.
2: A vadászat, hogyha most ebbe bele kaptunk így, egyfajta küzdelem, ugye az emberi képesség és az állat figyelme, ösztönös mozgása, a reakciója között, tehát azért ez valamikor, amikor az emberré válásunk során kialakult ez velünk, ez a képesség, az életünk függött ettől, tehát nagyon jól megtanultuk azt, hogy melyik állatfajjal hogyan tudunk bánni ilyen szempontból.
1: Na hát erre most nagyon sokan mondják el a tévé előtt ülve, hogy de akkor nem volt távcsöves puska.
2: Hogyne, persze,
1: amikor,
2: hogy ne.
1: Amikor így az van. Életünkért mentünk.
2: Ez így van. És még lehet, hogy beszélni sem tudtunk teljes mértékben, de a vadászattal akár ez a fejlődési folyamat is elindulhatott. De ezt hagyjuk is, ezt a részt.
1: Vadgazdálkodás, beszéljünk pár mondatot, ha már az őzekről szólunk, arról is, hogy milyen életterük van, milyen sorsuk van most. Egyáltalán van-e számukra megfelelő élettér még?
2: Őzről beszélünk?
1: Igen, most igen.
2: Őzről. Az ősz gyakorlatilag az elmúlt 60-70 évben népesítette be Magyarország mezőgazdasági élőhelyét, mert ő generálisan egy erdei állatfaj. Körülbelül 300 ezer példányra tesszük az állomány nagyságát az országban. Ez egy viszonylag szép szám, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy stabil élő állománya rendelkezik, és van élőhelyük, de természetesen, hogy a kaszálásra visszatérve, ebben az időszakban veszélyt jelent ez a mezőgazdasági művelet. A gazdálkodók is az elmúlt időszakban érzékenyebbé váltak a körülöttük lévő környezeti jelenségekre, az ott élő állatfajoknak az állományaira, meg az őket érő mezőgazdasági hatásokra, és így a vadászok segítségével az Agrárkamara, a Vadászkamara, az Országos Magyar Vadászati Védelet közreműködésével egy együtt dolgozás jött létre. Most már 2 éve zajlik ez a gidamentési program az országban. Ebben az időszakban segítsük ezt a fajt.
1: És akkor még egyszer visszakanyarodva az első felvetéshez, nem nyúlunk az őszgidához.
2: Nem etetjük az őszgidát, semmit nem csinálunk vele. A vadásztársadalom tudja, hogy mit kell tenni az őszgidával, és ugye az eszköz, amit használunk ez a kasztálás előtti felderítéshez, ez a drón. Tehát egy megfelelő technikai eszköz segítségével. Ennek megvan a metodikája is, csapatmunka zajlik, mindig kell hozzá egy drónpilóta, aki egy hőkamerával felszerelt drónnal rendelkezik, és ezzel tudjuk megtalálni ezeken a területeken a gidákat. Ezt követően ugye növényzettel együtt kiemeljük a gidát, félrevisszük a területről, vagy adott esetben a gazdával meg tudjuk beszélni azt is, hogy hagyja ki azt a területet, és ne kasszálja le, ezt megjelöljük, és így a gida ott lapul, és biztonságban marad.
1: Legalább az anyjának is könnyű dolga van, ott van megjelölve a hely, ahol megtalálja a gidát. Köszönöm szépen, dr. Breyer Norbert volt a vendégünk, örülök, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.
1: Vigyázzanak a gidákra, vigyázzanak magukra, holnap reggel pedig remélem ismét találkozunk. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: műsor ajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak fütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Alaptörvénybe foglalhatják, hogy legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Országos razzia kezdődött az utakon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők blokkádját, az ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormányfő ígérete szerint Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Mától kérhetnek támogatást a ragadós száj- és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a MÁK-nak. Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig, július 1-ig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várják az érdeklődőket mától a fővárosi Benc Úrház szabadtéri színpadán. Benc Úr kerti esték programsorozat címen a Pénzügyőr zenekar koncertjével kezdődik a műsor. Opera, operett, musical és filmslágerek, valamint latin zenei feldolgozások is szerepelnek. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt az év első hőhulláma.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: Folytatjuk a Kultórát, a Magyar Zenei Tanács elnöke Zsoldos Dávid a vonalban. Szervusz, Dávid!
5: Szervusz, Egon, és köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
4: Van itt egy helyzet a magyar kultúrában, amit nyilván a következő hetek, hónapok majd jól fognak tükrözni, méghozzá az, hogy egyfelől forr az egész, másrészt újra rendeződnek bizonyos vonalak, harmadsorban pedig nyilvánvalóan újra kell strukturálni bizonyos szervezeteket és a kulturális élet szerkezetét. Ehhez a Magyar Zenei Tanács vajon mit tud hozzátenni, egyáltalán mi a dolga, és ha üléseztek, akkor miről beszéltek?
5: Magyar Zenei Tanács a zenélet elnyő szervezete, ami azt jelenti, hogy összefogja azt a meglehetősen divers területet, amely a zeneművészetet jelenti. Azért kicsit távolabbról nézve, hogy a kultúra a GDP-ből egy porció, és akkor ezt még ugye továbbosztjuk ugye előadóművészetekre, meg képzőművészetre, filmművészetre, és akkor ezen belül a zene. Hogy lehet ez nagyon divers? Azért, mert tele van specialistával. Tehát teljesen más kérdései, kihívásai, problémái vannak a zeneoktatásnak, a professzionális zeneoktatásnak, mint az iskolai oktatásnak, a hangszerészetnek, vagy a professzionális zenei együtteseknek, a zenemű kiadásnak, a portás zenének, a zeneszerzőknek. Tehát nem tehettünk más, mint hogy összetrombitáltuk a legjobb szakembereket, méghozzá részben a tudásuk alapján, részben pedig a reprezentativitásuk alapján, hiszen Magyar Zenei Tanácsban ott van tagként a Kóta, ugye a kórusok gyűjtőhelye, a Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, a Művészeti és Zeneiskoláknak a Szövetsége. Tehát próbálunk egyfelől egyfajta bázisdemokráciát játszani, hogy minden létező impulzust becsatornázunk, másrészt a legjobb agyakat is összegyűjteni ezekbe a szobákba, hogy aztán minél hamarabb, minél pontosabb és minél jobb javaslatokat tegyünk le, mert azt azért sose felejtjük, hogy a Mi odáig tudunk dolgozni, hogy elmondjuk, hogy mi a probléma, és milyen megoldások léteznek erre a problémára, amiket támogatni tudunk, és aztán a döntéshozó feladata és felelőssége, hogy eldöntse, hogy ezekből a javaslatokból mit és hogyan fogad meg.
4: A kormányváltás milyen lehetőségeket, vagy milyen reményeket ad számotokra? Egyáltalán ez a szféra, ez mennyire volt sújtva a kultúrát egyébként oly sok ponton sújtó egyensúlytalansággal, hogy ide sok jut, máshova meg kevés, vagy szinte semmi.
5: A kultúra tulajdonképpen, hogy valami jót is mondjak az elmúlt néhány évről, vagy az elmúlt korszakról, hogy összegszerűen rendben volt. Tehát a kultúra nem volt alulfinanszírozott. A valódi problémát a finanszírozásnak az ad-hoc jellege és kiszámíthatatlansága adta. Ami tulajdonképpen jó hír, mert azt gondolom, hogy úgy lehet rendbe tenni ezt a területet, hogy nincs különösebben forrásigénye. Hogy most egy közelmúltbeli botrányra utaljak, hogy az, ahogy a nagy kulturális intézmények szinte mind be voltak terelve a Balázsi féle cégek alá kommunikációs költést illetően, ha ez a kötőfék lehull a szektorról, akkor rögtön 30-50-80%-kal több forrás lesz médiát vásárolni és kommunikálni például. De nyilvánvalóan nagyon sok szempontból, hogy a zeneiskoláknak azért nem volt túl jó helye szabályozói környezetet tekintve az elmúlt pár évben, és hiába ágáltak és emelték fel a szavukat, igazából nem volt érdemi párbeszéd, és tulajdonképpen a zenei élet összes területéről ezt elmondhatjuk. Az egyik legkivívó példa az, hogy a zenei díjak, ugye az összes művészeti díjhoz hasonlóan, tulajdonképpen politikai díjakká degradálódtak az elmúlt években, hiszen a miniszter által kinevezett bizottság is csak egy fügefalévé volt, hiszen a miniszter soha nem kötelezte, az aktuális miniszter senki nem kötelezte, hogy figyelembe is vegye ezeket az ajánlásokat, tehát többször is előfordult, hogy a Lisztbizottság például hiába terjesztett fel öt nevet, senkit nem látott viszont a díjazottak közül, vagy épp fordítva, megjelent egy olyan díjazott, akiről csak utólag tudták meg, hogy jé, neki is díjat adtunk.
4: A Magyar Színházi Társaság pontosan ugyanígy járt valamennyi színésznek járó díjra felterjesztett művészeket, senki nem kapott közülük.
5: Igen, és egyébként jó is, hogy mondod a színészeket, a színházasokat, hiszen ez a két terület azért nagyon sok ponton összeér. A Magyar Zenei Tanácsnak most május 12-én lesz közgyűlése, ahol az első eredményeket, gondolatokat szeretnénk a tagság elé tárni, és három napra rá a Színházi Társaság meghívására lesz egy komoly egyeztetés az összes elődömészeti szervezet képviseletével, hiszen az elődömészeti törvény az egy sarkalatos pontja annak a keretrendszernek, amelyben ez a szakma dolgozik, és bizony partikuláris igényei vannak a színészeknek, táncosoknak, zenészeknek, de egyébként még nagyon sok, azt mondom, hogy részterületnek, a zenészínháznak is vannak egyébként, még az operának is vannak speciális követelményei, mint érdemes egyébként törvényalkotói szinten figyelembe venni.
4: Ha jól értem, akkor a leginkább nem is az összeggel, sőt azzal talán a legkevésbé, hanem az átláthatósággal, az áttekinthető szabályokkal, a mindenkire egyformán érvényes keretekkel van gondotok, és ezeknek a kialakítását várnátok?
5: Hát ez persze, ha meg lehet nézni, hogy a nyilvánosan elérhető, mondjuk az NKO pályázata összegek, azok nagyon sokszor egészen nevetséges keretösszegek voltak. Tehát ha megnézi az ember, például a fesztivál kollégium az 600 plusz 150 millióból gazdálkodott idén, ami ugye az összes művészeti fesztivált jelenti, ami egy nyilvánosan elérhető keretre, az egy 10 milliós országnak, az tényleg egy vicc. Miközben 2-3 mondjuk, hogy egy politikai érintett figura ugyanebből, vagy egy másik kollégiumból, de ugyanúgy az NK a kasszából lazán megkapta ezeket az összegeket. Én azt gondolom, hogy ha nem szórjuk el a pénzt, akkor ez a pénz az van. Az igazi nagy kihívás az, mert azért nyilvánvalóan vannak partikuláris, néha egymással szembe menő érdekek a szakmán belül is, hogy legyen képes a szakma egy olyan keretrendszerre javaslatot tenni, amely az adott terület valamennyi szereplőjének az igényét kielégíti, és így tulajdonképpen tehermesztésítsük a döntéshozót is, hogy a lehetőségétől is fosszuk meg, úgymond a kézi vezéléstől a rendszert, és a döntéshozást segítjük azzal, hogyha nagyon világos szempontokat javasolunk a teljesítmény értékeléshez például.
4: Egy kicsit jöjjünk rá a hétköznapi szintre most, hogy kormányváltás előtt vagyunk, és pontosan lehet tudni, hogy az NK-t kisöpörték. Tehát ott egy vas nincs abból a keretből, ami, vagy legalábbis feltehető, hogy egy vas nincs abból a keretből, ami erre az esztendőre ott számba volt, hiszen itt olyan pénzek repkedtek az utolsó hetekben, amik milliárdos tételekre rúgnak. Nem tartotok attól, hogy egyúttal ez az év az igazi hétszűk esztendő egyike lesz a magyar kultúrában? Mert hogy valahonnan új forrást találni iszonyú nehéz lesz, viszont az elpusztuló korábbi pályázatok, nyilván ez lesz a sorsuk, azok pótlása pedig valószínűleg hosszú idő.
5: De én azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon szűk esztendő lesz, szinte biztosan. Én abban azért egy picit próbálok bízni, hogy nemzetgazdasági szinten ezek a hiányzó összegek azért annyira aprók, hogy talán egy másik zsebből megvenni ezeket a hiányzó inkább 10 és maximum 100 milliókat, mint milliárdokat. De valóban ez az év, ez minden lesz, csak vidám nem, és azt se felejtsük el, hogy egy rendszer összeomlása, mert itt tulajdonképpen meglévő rendszereknek a diszfunkcionalitásáról beszélünk, óhatatlanul megrázkódtatásokkal jár. Tehát most például a balási cégekre visszautalva, meg a kommunikációra, hogy ugye ha ezen a cégen keresztül kommunikál ugye az összes nagy intézmény, és ez a cég nem tud fizetni, nem tud kifizetést teljesíteni, akkor komplett évados kampányok kerülhetnek veszélybe. És hát ugye,
4: mivel, és mivel, zárulva mivel, van mivel, a számla.
5: És mivel nem egy ügynökség ment úgymond csődbe, vagy lezárulva, hanem az ügynökség, amely az összes ilyen típusú kampányt kezeli, ez nyilvánvalóan rendszer szintű problémákat tud okozni. Itt azt gondolom, hogy amúgy az a lehetőség, hogy újra lehet gondolni egy kicsit tiszta lappal a struktúrákat, a mérőszámokat, hogy implementálni lehet végre olyan kifejezetten jól bevált nyugati modelleket, amelyektől eddig valahogy azért ózkodtunk. Ez mindenkinek egy kicsit olyan fellélegzés jelent, hogy ez a munka ez elmaradt 2010-ben, elmaradt még korábban is, és én meg néhány kollégám azt gondoljuk, hogy most itt van az idő, hogy tényleg megnézzük, hogy hogyan lehet egy korszerű európai standardeken alapuló zenei finanszírozási keretrendszert megteremteni.
4: Bárcsak legyen így, jó munkát kívánok hozzá nektek. A Magyar Zenei Tanács elnökét, Zsoldos Dávidot hallották. Szervusz, Dávid!
5: Köszönöm meg a minden jót!

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A mai adás zárásaként egy kiállításra hívjuk Önöket, méghozzá a Kiscelli Múzeumba, és azért is izgalmas minden egyébtől függetlenül is ez a kiállítás, mert mindig izgalmas felfedezni egy művész 100 év távlatából, aki akkoriban mégiscsak jelentett valamit a kortársaknak, és aztán valamiért elfelejtettük. Egyebek mellett arra vagyok kíváncsi Acél Esztertől kérdezve, aki az kiállítás kurátora, hogy az hogy fordul elő egy művésszel, hogy egyszerűen elfelejtjük. Jó napot kívánok, Eszter!
2: Jó napot kívánok! Hát ez egy összetett kérdés, sokféle oka lehet. Ebben az esetben valószínűleg az is számít, hogy 1945-ben elhunyt, egy nyilasok kivégezték, és nő volt, aki ráadásul szobrász merészelt lenni.
1: És ugye egy olyan korban, ahol ez nem volt divat.
2: Így van, tehát a két világháború között zajlik ez, amikor még az 1900-as évek elején, mondjuk a képzőszeti felsőoktatásban csak női festőosztály van. A felsőoktatásban nem is tanulhat egy nő szobrászatot, hiszen még az a közvélekedés, hogy a nők nem alkalmasak erre a feladatra, nem képesek nagyobb tömeget megmozgatni, vagy ilyesmi. Tehát önálló feltehetőleg ez az egyik ok, a másik pedig az is, hogy azért az 1948-as változások következtében egy nagyon erős ízlésváltozás is zajlik, illetve a kultúrpolitikai döntéshozatal sem nagyon támogat olyan témákat, mint például a bibliai történetek, melyek Kósa Molnár Máriának a művészetében is többször megjelennek. Tehát ez egy összetett folyamatnak az eredménye, hogy az ő életműve elfeledetté vált. Gyakorlatilag, amíg kiállított csoportos kiállításokon a két világháború között, egészen a 80-as évekig kellett várni, hogy egyáltalán közgyűjteménybe kerüljön újra alkotás tőle, méghozzá annak köszönhetően, hogy a férje akkor halt meg, Kósa György zeneszerző, aki egy Kodály és Bartók tanítvány volt, és a halála után a harmadik felesége nagyon nagy tisztelettel, de igazán gondos odafigyeléssel adott át egy műtárcsoportot a Fővárosi Képtárnak. Az más kérdés, hogy aztán a 2000-es évek első feléig kellett várni, hogy legyen olyan kutató, akit ez az anyag elkezdett annyira érdekelni, hogy be is mutassuk. Ez egy 2020-as évek elején először, és valójában ilyen csodával határos módon kerültek elő anyagok az utóbbi hónapokban. Egyrészt a tavaly évben leszármazottaktól kaptunk egy műtárcsoportot, és az idén évelején is mindenféle érdekes véletlenek és kapcsolódások eredményeként találtuk meg úgy az örökösöket, hogy ők erre a kiállításra kölcsönöztek olyan műveket a művésztől, amelyeket még soha nem látott a nagy, illetve hát legutoljára az 1940-es években hát lehetett kiállításon látni.
1: Mennyire teljes az életműve? Mennyire tudták felkutatni a műveket, vagy mennyire töredékes az egész mindennek dacára?
2: Hát ha azt nézzük, hogy tehát hogyha két világháború között alkotó nőket nézzük, akkor ahhoz képest egy jelentős anyag. Ha mondjuk, tehát mondok egy férfit, mondok egy Vaszari Jánost, mondjuk az ő életművéhez képest, ez egy töredéknek tűnhet, de ez a lehetőségeken is múlik. Minden esetre az biztos, hogy nem a teljes életművet láthatjuk itt. Azóta is, amióta megnyitottuk, kiderült, hogy másik leszármazottnál még vannak anyagok, és az is biztos, hogy a háború alatt is elpusztulhatott több műtárgy Kósa Molnár Máriától. De azt gondolom, hogy ez most egy olyan egység, ami már egy képet tud mutatni arról, hogy milyen alkotó is lehetett ez a művész.
1: Meddig lehet megnézni a kiállítást?
2: A kiállítás szeptember 6-áig fog nyitva tartani.
1: Hát akkor nincs mentség, hogy már nem volt időnk rá, erre van idő.
2: Igen, igen, és hát tárlatvezetéseket is szervezünk hozzá. És bizonyára a múzeumok éjszakán is lesz hozzá a program, sőt, akár múzeumpedagógiai foglalkozásra is el lehet jönni, hogyha valaki játékosan szeret egy kiállítást megismerni.
1: Kósa Molnár Mária munkásságáról 100 évvel később. Hát igen, a múló idő nyilván nem tesz jót sok mindennek, a műveknek általában igen. És végül akkor ezt kérdezném, hogy mai szemmel ránézve ezekre a művekre, ezek kis plasztikák javarészt, ugye? Amikhez hozzá lehet ilyen módon férni. Ezek mit mondanak a maiaknak?
2: Szerintem rengeteg mindent. Ezek a szobrok és ezek a metszetek, mert számos sokszor is ott grafika is van, gyönyörű fa metszetek és linó metszetek is, sőt rajzok is a szobrok mellett. Ezek a szobrok szerintem abszolút rólunk is szólnak, hiszen Kósa Molnár Mária foglalkozott az ember-ember közötti kapcsolattal. A témája a szerelem, a gyerekvállalás, az élet és az Istenhez való viszony. Tehát csupa olyan kérdésekkel foglalkozik, amit szerintem mindenkit érint, és mindezt olyan formába ölti, hogy azt gondolom, hogy a ma ember számára is közel állhat. Tehát nem teljesen valósághű naturalista ábrázolást kell várni tőle, de rendkívül érzelmes, kicsit az expresszionizmus szokták rá mondani, mert azt jelenti, hogy például az érzelmeket egy olyan intenzitással fejezi ki, ami könnyen átérhetővé teszi az alkotásait. Tehát szerintem ez a kiállítás mindenkinek szól, aki szereti a műtárgyakat, és aki néha szeret magával találkozni egy alkotónak a műveiben.
1: A két világháború közötti magyar művészet egyik első szobrásznőjének a kiállítása, ez tehát Kósa Molnár Máriának az életmű kiállítása a Kiscelli Múzeumban. És szeptember 6-áig, ha jól emlékszem a dátumra, amit Eszter mondott az imént. Akinek köszönöm szépen a bevezetőt, a tájékoztatót ehhez a kiállításhoz, a tömegritmusához. Acél Eszter kurátort hallották az előzőekben. Köszönöm szépen.
2: Én nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban megnyitották a Budakeszi utat a bíróság közelében. A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz ismét az eredeti útvonalon közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a Podmanicki utcában, a Bajcsi-Zsilinszky útnál a balra kanyarodó sávban. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Erzsébet hídon Pestre, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Szélkámán tér környékén, valamint a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Bejelentette a Magyar Nemzeti Filharmonikusok a következő évi terveit, a bérleteit, a koncertjeit és a helyszíneit. Műpa Zeneakadémia, Pesti Vigadó és 6 bérlet mindehhez. Nekünk pedig itt a telefonvonalban a főigazgató Herboly Domonkos. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Én ezt gyorsan összefoglaltam, de hát ez csak a sommás lényegtelen része a dolognak, mert ezek a számok. A művészet meg ugye nem erről szól. Kezdjük azzal, hogy a Magyar Nemzeti Filharmonikusok például őrzi még egy bérlet formájában is Kocsis Zoltán emlékét, ami nagyon szép és szívet melengető.
4: Így van, elég sok formában őrizzük egyébként az emlékét, részben a bérlet sorozattal is, néhány éve pedig a művészetek palotájában a 6. emeleten fönt hátul, ahova a közönség általában nem jöhet. Ott van egy próbatermünk, és az is Kocsis Zoltán nevét viseli. És a következő évadnak talán pontosan az egyik legmeghatóbb, vagy legszívbe markolóbb koncertje lesz, amivel ráemlékezünk. November 6-án lesz pontosan 10 éve, hogy elveszítettük néhai főzenekarunkat.
3: Egészen hihetetlen, hogy megy az idő. Tényleg.
4: Elképesztő, igen. De az ő emléke velünk van a kottákban, a bejegyzésekben, amiket ő kért. Ezeket gondosan őrizzük, ápoljuk, és rá fogunk emlékezni egy német requiemmel.
3: Egyébként, ha már ezt említettek karmesterként, mennyire mérvadó az, ami 10-15-20 évvel ezelőtti kotta bejegyzésekben szerepel? Mennyire érdemes erre figyelni, vagy mindenki megy a maga feje után?
4: Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, érdekes, ahogyan kérdezi, mert hogy karmesterként, és közben itt a lényeg az szerintem, hogy Kocsis Zoltán nem karmester, hanem inkább egy olyan típusú személyiség volt, aki a zenének a nagyon lényegét, a nagyon gyökerét látta, tehát iszonyatosan mélyre lement, nem az a típusú karmester volt, aki fogja, előveszi, jól van, nagyjából értem, elvezénylem, megcsinálom, köszönöm, megyünk tovább, hanem inkább az, akinek tudnia kellett minden egyes hangról, hogy az miért van ott, különösen például Bartoknál ez érdekes, de hát tulajdonképpen minden szerzőnél így van, és ez nagyon jellemző volt rá, és ezért volt rendkívül maximalista, és iszonyatosan préselte, és ha kellett, folytogatta a zenekart. Úgyhogy nagyon érvényes, minden érvényes, amit akkor mondott, és amit akkor kért, mert mindennek pontos oka volt. Ő neki tudnia kellett a legapróbb szünetnek is, hogy azt a szerző miért írta oda. Rendkívül tudatos volt, és ez már-már szinte több is, mint amit egy karmester általában csinálni szokott.
3: Én itt a legelején lehorgonyoztam Kocsis Zoltán.

0: Zsoltnál, de alapvetően is a bérleteikre nagy muzsikusoknak állítanak emléket rajta kívül Ferencsik Jánosnak, Lukács Ervinnek, Pászti Miklósnak. Fontos a folytonosság?
1: Nagyon fontos, mind-mind ezek a bérletsorozatok, illetve az elnevezések tisztelgés a nagy elődök előtt. Pászti Miklósnak azért is nagyon fontos a neve, talán ő a legkevésbé ismert a nagy közönség számára, de ő az, aki az idén 40 éves nemzeti énekkart, akkor még állami énekkar néven megalapította és létrehozta.
0: Említette a próbatermet, az előbb egy ilyen félmondat erejéig, hogy az is Kocsis Zoltán terem, és most beengedik a közönséget, bár azt is mondta, hogy ugye oda ritkán láthatunk be, hát mert ott nekünk nincs dolgunk, ott csak zavarunk, de most majd nem, mert van próbatermi bérletük.
1: Így van, próbatermi vendégség néven szervezünk oda kamara zenei koncerteket, tehát kifejezetten kis formációk tudják ott megmutatni magukat, vegyesen énekesek, tehát a Nemzeti Énekkar művészei és a zenészeink összeállnak, ők maguk találják ki, hogy kikivel mit szeretne eljátszani, mit szeretne megmutatni, mi tematikát adunk meg, és erre ők maguk, tehát a művészek maguk építik föl, hogy melyik oldalukat akarják megmutatni. A közönség nagyon szereti ezt, mert be tudnak jönni, nem túl sokan, abszolút a kulisszák mögött a mindennapi életterét látja a közönség a művészeknek. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog, sőt, egy szintén újdonság, ezt ebben az évadban kezdtük el, hogy diákokat is hozunk a próbaterembe, ifjúsági sorozat. Ez nem egy nyilvánosan meghirdetett dolog. Az idei évadban ez egy, nevezzük így csúnya szó, vagy egy pilot évad volt. Beavató koncertek ezek, de egy kicsit más jellegű tematikában, mint általában a beavató koncertek szoktak lenni. Ki vagyok én a sorozatnak a címe, és Dénes Horowski Marcell karmester kollégánk ellátogat iskolákba, osztályokhoz, és ezeket az osztályokat behozzuk ide a próbaterembe, leültetjük a zenekar mellé őket, és amiben ez nagyon más, mint más beavató koncertek, az az, hogy nagyon komolyan építünk a gyerekednek a saját érzelmi élményeire, tehát azt kapcsoljuk össze komoly zenével, és azt mutatjuk meg, hogy ez egy oda-visszajárható kapcsolat. Amit éreznek, az megjelenik a zenében, és ami megjelenik a zenében, azt ők tudják érezni.
0: Hát, ha nem is igaz, és kiderül, hogy nem igaz, hogy a fiatalokat nem érdekli a komoly zene, csak nincsenek a közelükben.
1: Ez abszolút így van, és nagyon nehéz a dolog, mert ugye a képernyők, elcsépel dolog, tudjuk mindannyian, de a képernyők nagyon le tudják foglalni a fiatalokat, viszont az életükben megjelenik egy csomó-csomó minden. Megjelenik az életükben például az árulás, vagy az árulkodás, vagy különböző konfliktusok. Egy osztályban valakit kinéznek, és akkor azt piszkálják, és ezek az érzelmek, vagy az ezzel kapcsolatos diszonanciák, amik megjelennek bennük, ugyanezeket a komoly zene is megjeleníti.
0: Hadd kérdezzem azt is egyúttal, mert a bérletekről beszéltünk már, hogy az a hagyomány megmarad-e, hogy fontos eseményekhez kötek egyedi koncerteket, vagy egyedi koncertek okoznak fontos eseményeket a zeneértők számára? Tehát maradnak-e azok a koncertalkalmak, amik nem bérlethez kötöttek?
1: Természetesen. Például a karácsonyi koncert is ilyen, tehát az ünnepekhez is alkalmazkodunk, de abban bízunk, hogy nagyon sok koncertünk, ami akár bérletes koncert, az meg majd ünnep lesz a közönségnek, lesznek érdekességek. Például el fog jönni hozzánk Alestina Joffe orosz karmester, aki most a berlini operaház vezető karmester. Ő 2023-ban például járt már nálunk, akkor Alexander Malokfejevvel együtt léptünk színpadra itt Budapesten, és aztán Ljubljanában is, és ez egy olyan karmester hölgy, aki nekem az volt az érdekes, hogy kijöttek a kollégák a próbákról még 2023-ban, és azt mondták, hogy úristen, de elfáradtunk. Tehát olyan elképesztő energiákat tud megmozgatni ez a hölgy, hogy az van egészen elképesztő dolog. Hát most megint itt lesz. Ez például egy izgalmas dolog lesz, szerintem ezt élvezni fogja mindenki.
0: De hát egyébként is, ahogy olvasom, egy csomó vendégművésszel lépnek fel, most azt gondolom, hogy a zenekar számára is, meg számukra is felemelő jó dolog. Meg hát a közönség várja ezeket az alkalmakat. Hogyha az egész évadot tekintjük, akkor kérdezem, hogy szabad-e, lehet-e, kell-e bátornak lenni, olyan dolgokat bemutatni, amik nem hétköznapiak. Várja ezt a közönség, és várja-e a zenekar?
1: Most már biztos, hogy várja a közönség, legalábbis a számaink ezt mutatják, jó pár éve Vasai György vezetésével és hathatós és pontos közreműködésével, koncipiálásával együttműködünk a francia romantikus operákat bemutató sorozat keretében a Palace Brüsszel kiadóval. Lemezeket is készítünk együtt, és ennek az együttműködésnek a lényege, hogy olyan operákat veszünk elő, francia romantikus operákat, amik nem ismertek a közönség számára tulajdonképpen egyáltalán, tehát ezek nem játszott dolgok, de az elmúlt évek azt igazolják vissza, hogy mégiscsak a közönség oké, megpróbálja, eljönnek, meghallgatják, és aztán egészen fantasztikus zeneélményben lehet részük.
0: De akkor ezek miért nem játszottak? Ezt most tudom, nem ez a platform, hogy ezt megfejtsük, de azért érdekes.
1: Az egyik fontos ok, hogy a zenetörténetben nagyon jól tetten érhető az a hatás, hogyha van egy adott zenei kor, időszak, stílus, egy-egy szerző ki tud emelkedni, nem is biztos, hogy a saját korában emelkedik ki. Lehet, hogy később Johann Sebastian Bach nem volt annyira nagyon híres a saját korában, mint később, de aztán ikonná válik, és akkor az ő remek műveit játszák, és mások egyszerre nem jelennek meg mellette. Ez igaz a romantikus olasz operákra is egyébként, de tulajdonképpen szinte minden műfajnál.
0: Sztárok és slágerek, mint manapság a popzenében, csak azért ennek más a súlya.
1: Így van, és közben zseniális szerzők lehettek, de ők nem kerültek reflektorfénybe, esetleg nagyon sok mű született, túl sok szerző, túl sok művel. Aha. És már is megváltozik a dolognak az optikája, és háttérbe szorulnak olyan mesterek is, akik például Szilver Csipke Rózsikáját fogjuk játszani. Fantasztikus zene, csodaszép, nagyszerű dolog, de annyi minden született abban a korban, hogy nem lett híres annyira.
0: Kortárs mai magyar érdekli a közönséget, és szabad ebbe belekapni?
1: Hát ez mindig nagyon nehéz ügy. Mi azt a technikát folytatjuk, nem egy nagyon különleges vagy egyedi találmány, de mivel a közönség ezzel nagyon óvatos és távolságtartó, ezért a Lukács bérletünkbe párosítjuk kvázi klasszikusokkal, például Mendelssohnnal Dragony témát, hogy így mondjam, és akkor így már megint más Szokolait és Schubertet fogunk játszani, pont azon a koncerten, amin Schubert és Szokolai fog elhangzani, azon például Kelemen Barnabás fog vezényelni, és a fia Gáspár fogja játszani a Szokolai hegedű versenyt.
0: Ezt is patika mérlegen kell mérni. Milyen érdekes, ebbe bele se gondol az ember, csak beül egy koncertre, hogy na, akkor ma mi a program. De igen, értem, nem mindegy, hogy jön-e az a sláger, ami behúzza a közönséget, és közben meg megismer valami újat.
1: Így van, én azt szoktam általában mondani, hogy ha van valami, ami igazán nagyon nehéz a mi szakmánkban, az az évadtervezés, tehát ez a műsorszerkesztés, kitalálni, hogy mikor, hol, kivel és mit játszunk, hogy a közönségnek tetszen is, de ne legyen elcsépelt, újdonságot is mutassunk, de azért hajlandók is legyenek eljönni. Hát tényleg ez a legkomplikáltabb része a munkánknak.
0: Hol lehet megvenni a bérleteket, hol lehet érdeklődni a program iránt? Segítsen ebben nekünk még.
1: Vásárolni bérleteket, jegyeket a filharmonikusok.hu weboldalon lehet, személyesen is várjuk egyébként, nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani a rádióban, de az Állé bevásárlóközpontban van egy jegypultunk, úgyhogy ott is szeretettel várjuk azokat, akik nem digitálisan szeretnek vásárolni, hanem emberrel szeretnek találkozni.
0: Igen, ez például egy izgalmas szempont. Ervoly Domonkos, köszönöm szépen az ajánlást, a beszámolót, meg az érdekességeket. A Nemzeti Filharmonikusok meghirdette a következő szezon programját. Erről beszélgettünk a főigazgatóval.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott a háború lezárásáról az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvényben szabályozzák a miniszterelnöki ciklusok számát. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A megállapodást közvetítőkön keresztül alakították ki. Az Egyesült Államok és Irán képviselői a tervek szerint hamarosan személyesen is folytatják a tárgyalásokat a helyzet rendezéséről és a közel-keleti béke megszilárdításáról. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a hétvégén, a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezetőminiszter kérésére holnap rendkívüli ülés lesz. Az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Farkas András szakértő elmondta, hogy júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. 83 éves korában meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelven. A szétanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának, mely saját halottjának tekinti. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Később előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Jó napot kívánok, a gazdasági magazint hallják, Rónai Egon vagyok, Hazafi Dávid szerkeszti a mai adást, és a diák munkával kezdjük, mert hogy itt nyár kellős közepén azt gondolom, hogy nagyon sokan közülük először vállalnak munkát diákként. Kell tudniuk egy csomó mindent, ami védi őket, meg ami a szabályok körébe tartozik. A NAV is egy közleményt adott ki ez ügyben, mondván, hogy nem mindegy, milyen formában dolgoznak nyáron a diákok, mert a bejelentésükre, az adózásukra ugyanúgy figyelni kell, mert ugyanolyan szabályok vonatkoznak rájuk, mint más munkavállalókra. Nos, nézzük ezt meg közelebbről. Göbül Róbert, a Mindiák Szövetkezet vezetője a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Rónai úr, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Hogyha nyári diákmunkáról beszélünk, azt gondoljuk, hogy ez valami könnyített forma, jelentkezik a diák, felveszik, kapja a pénzt és elmegy haza, de ez pontosan olyan munkaviszony körbe tartozik, mint bármelyik más foglalkoztatás, igaz?
3: Így van, ezt meg tudom erősíteni, tehát mindenképpen körültekintést igényel a diákok részéről is ez a vállalás, tehát hogyha ők abban gondolkodnak, hogy nyáron munkát szeretnének vállalni, vagy akár nyáron kívül is, tehát itt már a középkori példán túl vagyunk, tehát itt kevés az, hogy egymást tenyerébe csapnak a vállalkozó és a diák, és akkor nekiindul nagy lelkesedéssel a diák, tehát azért nagyon sok mérőpont van, amiről én úgy gondolom, hogy fontos, hogy megnyőződjön a munkavállaló.
2: Ugye úgy van, ha jól emlékszem, hogy 16 éves koruktól dolgozhatnak, de a 15 évesek, ha nappali tagozatos tanulók, már ők is elhelyezkedhetnek. Ez a különbség, ez miben nyilvánul meg az életkorukon túl?
3: Igen, amennyiben a 15 évet betöltött diákok gondolkodnak abban, hogy munkát vállalnak, és találnak olyan lehetőséget, ami az elképzeléseikhez, lehetőségeikhez illeszkedik, akkor ez megoldható. Ők kizárólag a nyári szünetben dolgozhatnak, tehát részükre az évközbeni munkavállalás az nem megengedett, de az iskolai nyári szünetben, amíg amettől és ameddig tart a nyári szünet, vállalhatnak munkát, könnyű fizikai, vagy az ő életkoruknak megfelelő, úgymond a fiatalkorú munkavállalókat védő munkalehetőségek közül, tehát ez lehet, hogy akár valamilyen jegyellenőrzés, fesztiválokon, különböző strandokon, tehát olyan feltétel, ahol ő kell, hogy teljesüljön, hogy ők ott nem túlóráznak, ez is egy fontos szabály, hogy a napi 8 órát a munkavégzésük nem haladhatja meg, illetve az ő esetükben még kis plusz szünetek is vannak.
2: Nekik kell szülői engedélyt vinniük, hogy nem 16 évesek még?
3: Természetesen, így van. Az iskola szövetkezeteken keresztül ezt a dokumentumot biztosítjuk részükre. Tehát ez fontos, hogy a szülő is tudjon arról, hogy a diák dolgozik, hiszen ők még úgymond kiskorúak, tehát egy ilyen tájékoztatási kötelem van, amin át kell esni egy ilyen dokumentummal, így van.
2: Az iskola szövetkezet, az, hogy annak a tagja egy diák, egy fiatal, 25 év alatti, ez számára milyen előnyökkel jár? Miért ne maga induljon neki a munkaerőpiacnak?
3: Fontos, hogy az a diák, aki iskola szövetkezeten keresztül szeretne dolgozni, nappali tagozatos diák legyen, vagy nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. Az iskola szövetkezeteken keresztüli munkavállalás, feladatvállalás, az egy lehetőség. Tehát amennyiben nem közvetlenül helyezkednek el és indulnak útnak, akkor az iskola szövetkezetek, hát közel egy 4 évtizede biztosítják már a lehetőséget a diákok számára, és egy olyan védőhálót jelentenek a diákok részére, ami pénzügyi, szolgáltatási garanciát, munkaügyi garanciákat tartalmaz. Természetesen emellett dedikált kapcsolattartót is biztosítanak a szövetkezetek minden egyes projekthez, munkához. Tehát amennyiben a diáknak menet közben kérdése merül föl, akkor van kihez fordulnia, van olyan személy, akit el tud érni, és a munkavállalás előtt, tehát ez nagyon fontos, hogy a feladat elvállalása előtt részletes tájékoztatást kell, hogy kapjon a munkáról, és természetesen egy szerződést, úgynevezett eseti megállapodást is ki kell töltenie, amely tartalmazza a legfőbb paramétereket az adott feladat elvállalásáról, tehát a bért, a helyszínt, ahol be kell tölteni ezt a pozíciót, és az egyéb fontos körülményeket még, de ezek mindenképpen rögzítve kell, hogy legyenek a szerződésben, amely a feladat elvállása elvállalása előtt kell, hogy a diák kezébe kerüljön, tehát ez nem menet közben érkezik, nem utólag éri utól, hanem ez még a...
2: És
3: a,
2: nem variálnak vele menet közben még egy kicsit, hogy még az jutott eszünkbe, hogy még ezt is bele kéne venni, meg annál kevesebbet tudunk csak fizetni, mint amit a múltkor mondtunk, ilyen itt nincs.
3: Ez kizárt, tehát az iskolaszövetkezetek erre garanciát vállalnak, tehát ami ledolgozott óraként leigazolásra került, azt a diák minden esetben időben megkapja, a mindiek szövetkezetnél ezt tárcsót követő hónap 10-ig biztosított ennek a bérnek a kifizetése, még abban az esetben is, amikor sok partner akár 1-2 vagy 3 hónappal később fizeti ki a szövetkezeteket.
2: A diákoknak a közteherviselés arról ugyanúgy megvan a felmentésük 25 éves koruk alatt, mint bármely más munkavállalónak. Nem fizet esziát, nem kell járulékot fizetnie, ugye? Ez nagyjából pontosan ugyanígy van.
3: Valóban kedvező. A bruttó bér az egyben a nettót is jelenti az ő esetükben 25 éves életkor alatt, a 15%-os személyi jövedelemadó kapcsán, tehát az, amelyek bruttó bérként megjelennek a szerződésen, az a 25 év alatti diákoknál egyben a nettó összeget is jelentik. Jellemzően ezek 2-2500 forint közötti órabérek jelenleg 2026-ban, de a minimálbért mindenképpen el kell, hogy érje a mindenkori minimálbért a keresetük, tehát ez ebben az évben 1856 forint órabért jelent. Ahol középfokú végzettségre van szükség, ott 2145 forint, ez az alsó limit.
2: Mit jelent az, hogyha azt az ajánlatot kapja egy diák, hogy egyszerűsített foglalkoztatásban tudják felvenni? Mert arra szoktak itt hivatkozni, hogy hát nem is kell akkor szerződés.
3: Abban az esetben is szükséges szerződés.
2: Egy nagy levegőt vett, hallom.
3: Igen, tehát azért az egyszerűsített foglalkoztatás az nem azt jelenti, hogy annyira egyszerű, hogy alig vagy semmi tulajdonképpen dokument és valamilyen
2: felelős
3: adminisztráció társul hozzá. Igen, tehát ott is nagyon komoly szabályok vannak az egyszerűsített foglalkoztatás esetében. Tehát az a partner cég, vagy az a vállalat, vagy cég, vagy vállalkozóképpen gondolkodik, mindenképpen megfontolandó az, hogy szükséges mérlegelni akár azt is, hogy iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztassa inkább a diákot, hiszen árérték arányban még mindig ez a legkedvezőbb forma, és sokkal előnyösebb, mint hogyha közvetlen formában alkalmazná a diákot.
2: Nem csak
3: a bér miatt, hanem számos plusz szolgáltatást is igénybe tud venni a szövetkezetektől, mind a diák, mind pedig az őt foglalkoztató cég.
2: Általában azt szokták gondolni, hogy azok a fiatalok mennek el dolgozni nyáron, akiknek anyagi nehézségeik lennének egyébként, tehát nem tud elmenni szórakozni, mert otthonról nem tud zseppénzt kapni, hogy most a létező legegyszerűbbet hozzam, de ez nem feltétlenül igaz, ugye? Tehát például az a céltudatos fiatal, akit érdekel egy irány a tanulmányaiban, egy szakma távlatosan, az nagyon sok esetben okosan megpróbál közelebb kerülni ehhez.
3: Hogyne, hát ez láncra fűzhető, tehát egy tudatos diák, aki a karrierépítését úgymond már megkezdi 15 vagy 16 évesen, eleinte nyaranként tud akár munkát vállalni, hogyha az iskolai elfoglaltság ezt teszi lehetővé, és ott a fő célirány az, hogy legyen valamilyen munka, legyen valamilyen célkitűzéshez egy kereset, amit meg tud keresni, és ezt követően, hogyha felvételt nyer felsőfokú oktatási intézményben, tanul főiskolán vagy egyetemen, akkor már szakirányoknak megfelelően tud az iskolaszövetkezetek palettájáról válogatni, és itt nem csak a munka és a munkabér, amit én mindenképpen kiemelnék, és a védőháló, amit a szövetkezetek biztosítanak számukra, hanem emellett számos olyan kényelmi szolgáltatást is élvezhetnek, hogy azon túl, hogy nem nekik kell, tehát tulajdonképpen csak válogathatnak, mint a svéd asztalról munkák közül, de nem kell cégről cégre menni és kopogtatni, hiszen ezekkel a cégekkel, amit felajánlnak az iskolaszövetkezetek, nekik már keret szerződésük van, és számos olyan komplex HR szolgáltatásba tartozó kényelmi csomag, mint például a különböző mobil applikációk, e-jelenlétív, e-beléptetés is azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül, tehát például egy 18 évet betöltött diáknak nem kell elindulnia, a nyakába venni a várost, hanem online formában tud jelentkezni, belépni, szerződést kötni, lehet, hogy még az adott cégnél munkát vállalni és részben, vagy egészében távoli munkavégzés home office keretében tud vállalni, és a szövetkezeteknek azért ezt, erről kevés szó esik, de van természetesen egy társadalmi felelősségvállalási szerepe, tehát nálunk a Mindiák szövetkezetnél ezen az előbb említett lehetőségeken túl szívi ambulanciát nyújtunk, tehát segítjük a diákokat, hogy olyan önéletrajzzal tudjanak pályázni. Ugye nekik még azért sokaknak nincs gyakorlata, nincs interjúkon, nem vettek részt ezekre, segítünk, felkészítjük őket, karriertanácsadástól történik. Osztályfőnöki órákra hívnak minket, illetve pályaorientációs napokat is.
2: De van egy 15 éves gyereknek a csattogó lepkén és az angol ötösen kívül más önéletrajzja? Tehát mit tud beírni valaki, aki mondjuk éppen a gimnáziumban koptatja az iskolapadot?
3: Hát természetesen itt még azért komoly karrierív nem szerepel az önéletrajzon, de az, hogy milyen iskolában járt, végzett vagy tanul éppen, tehát ő nekik egy alap önéletrajzuk van, de ebben is segítünk, tehát ezt annak idején én úgy gondolom, hogy még mi is gyakoroltuk, bár akkor még más típusú önéletrajzok volt, amikor általános iskolában, 7.-8. osztályban ugye az önéletrajz mondjuk egy tematikus elem volt az osztályfőnek.
2: De egyébként annyiból mindenképp igaza van, hogy azt meg is kell tanulni, hogy hogyan kell egy jó önéletrajzot írni, úgyhogy azt nem árt már mondjuk középiskolás korban elsajátítani. Hát akkor sok ügyes diákot kívánok a munkáltatóknak, önöknek is, akik adják nekik a lehetőséget, és hát nekik meg azt kívánom, hogy töltsék okosan és jól ezt a nyarat, és tanuljanak is, meg érezzék jól magukat közben.
3: Köszönöm, Göbő Robert,
2: köszönöm.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ha nem vagyunk benne ebben az iparágban, akkor talán nem is gondolnánk arra, hogy a kiberbiztonság területét is a jelek szerint elég jelentősen maga arra gyűrte a NER az elmúlt években. Most úgy hírlik, hogy ezőben komoly változásokat terveznek, úgyhogy Zala Mihálynál érdeklődünk, aki kiberbiztonsági szakértő maga is, hogy mi a helyzet a kiberbiztonsági auditok piacán, és egyáltalán hogy alakult valami furcsa anomáliává az a helyzet, és mi várható most, hogy megszólalt az új miniszter a tudományos és technológiáit felelős Tanács Zoltán, és azt mondta, hogy hát itt a néhány szereplőnél jelentős piaci koncentrációt kialakító helyzetet meg kell szüntetni. Tehát mi most a helyzet?
2: Valójában ugye arról beszélünk, hogy van egy EU-s szabályozás, amelyre minden tagállamban kellett egy saját nemzeti jogszabályalkotást végrehajtani, és ezen kereteken belül meg kellett határozni, hogy ki és hogyan fogja a kritikus iparágakban működő közép- és nagyvállalatokat, kis közép- és nagyvállalatokat auditálni. És hát Magyarországon egy viszonylag bonyolult, egyébként egy amerikai szabványügyi hivatali kiberbiztonsági szabályozást, a standardet vettek alapul, és ennek egy tovább fejlesztett magyar verziójában három kockázati szintet jelöltek meg. Volt alapszint, volt jelentős és volt magas kockázati szint, és hát a helyzet az, hogy az alapkockázati szinten 7 darab auditor tudott regisztrálni, akit be is fogadott a hatóság, jelentősnél 2 darab céget, magasnál pedig egyet, és hát igazából azzal a részével, hogy nemzetbiztonsági ellenőrzésen kellett átessen mind a 10 auditor cég. Ez így rendben is van, mert különben akkor mindenki mindent ellenőrzöttség nélkül csinálhatna, végül is szenzitív adatokat ismernek meg az auditorok, de valójában három szintre teljesen eltérő módon lehetett auditorokat regisztrálni. Az alapszinten meghatározott audit maximált, hatóság által maximált díjaknak a 2,5-szeresét lehetett elkérni a jelentős szinten, és 5-szörösét lehetett elkérni a magas szinten, és hát értelemszerűen ez a versenyre nem feltétlenül volt nagyon pozitív hatással.
1: Ráadásul hát itt azért van egy irány, amit elég könnyen ki lehet mutatni. Ugye a Hungard az a cég, amelyiknél azok a kiváló elmék vannak, mint például Rogán Antal, akik komoly találmánnyal rendelkezve uralják a piac egy részét más szegmensben is. És hát véletlenül ugyanez a Hungard volt az, amelyik itt a legmagasabb audit szintet el tudta érni.
2: Ez így van, azt azért meg kell védjem a Hungárdos kollégákat, mert egyébként felkészült munkatársakról beszélünk ott az audit fronton, de ugyanez a Hungárd egyébként már korábban a Nemzeti Banknak a zártsági, pénzügyi rendszerek zártsági auditjaiban is nagyjából egyedül volt, tehát nem nagyon lehetett arra a listára más cégnek felkerülni. De azt nyilvánvaló, hogyha valahol azt mondják, hogy hát ez a szakember tudja megcsinálni kizárólag ezt a típusú munkát, akkor nagyon verseny nem lesz, hiszen a maximálisan elkérhető díjért fog dolgozni az a dugulás elhárító, vagy vízvezetékszerelő, vagy bárki. A alacsonyabb szinten, például az alapszinten, ahol mi is egyébként ez idáig dolgozhattunk, ott azért egy kicsit nagyobb volt a verseny, mert azért ott mégiscsak volt 7 auditor, és tőlünk is mentek el auditálandó cégek, mondván, hogy hát mit tudom, kedvezőbb ajánlatot kaptak a másik auditortól, és most ezzel az egyenlőséggel én úgy gondolom, hogy ez a 10 auditor egy egész más hozzáállással fogja tudni ezt a piacot kezelni. Egyrészt, akik magas szinten vannak, azok majd Nyilván ezután le fognak hajolni a, mondjuk az alapszintű auditokért, amelyek azért nem annyira jövedelmezőek. Ez egyébként az alapszinten majd a vállalatok számára azt fogja jelenteni, hogy mégiscsak több auditor fogja ezeket az auditokat végezni. És hát hogyha magas szinten vagy a jelentős szinten 10 auditor fog egyszerre megjelenni, akkor belátható, hogy mindig lesz valaki, aki majd olcsóbban fogja ezt az auditot elvégezni, ezt pedig azért mégis csak egy versenynek nevezzük.
1: Ez a jelek szerint valóban hiányzott a piacról, amit a miniszter most megfogalmazott, hogy ő ezt visszaélésszerűnek látja, nem ezekkel a szavakkal fejezte ki magát, de hát ez volt a lényege. És pont ennek kell véget vetni, és valahogy ezt a piacot meg kell nyitni, szélesebbre kell a belépési lehetőséget tárni. Ezzel egyetért?
2: Én ezzel egyetértek, azzal a kitétellel, amit mondtam még a, talán az első 1-2-3 mondatban, hogy azért ezt úgy szabad jobban kinyitni, mert én nem tudom, hogy eddig mennyi auditor jelentkező volt, de ezt úgy szabad jobban kinyitni, hogyha mondjuk azért mégiscsak ellenőrzött auditor jön, tehát az, hogy valaki megjelenik valahonnét, hogy én szeretnék auditálni, engedjétek meg, én úgy gondolom, hogy azért ez nem járja. Tehát amikor adott esetben tényleg egészségügyi intézményekbe, vagy nagyszámú személyes adatot kezelő helyen, vagy mondjuk nagyvállalatoknál informatikai rendszereket kell átvizsgálni, azért szerintem ide olyanokat szabad alapvetően odaengedni, akik bizonyítani tudják, hogy ezzel nem fognak visszaélni.
1: Hát reméljük a legjobbakat. Ugye nem változott az a része a dolognak, hogy a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága intézi itt az engedélyek kiadását. Következésképpen nagy valószínűséggel jó kezekben, vagy remélhetőleg jó kezekben lesz az ügy.
2: Hát én úgy gondolom, hogy igen. Tehát én is úgy tudom, hogy ebben nincsen változás. Az STFH-nál egyébként nagyon jó kollégák kezelik ezeket az auditokat. Én úgy gondolom, hogy őket még érdemes tovább erősíteni, mert ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy az egyes auditok minősége milyen, vagy melyik cég csinál jobb minőségű, vagy kevésbé jó minőségű auditot, erre azért kell egy megfelelő mennyiségű szakember, aki az auditorok munkáját leellenőrzi. Én úgy gondolom, hogy ez is azért valahol a megbízhatóságnak egy jelképe, hogy mondjuk minden auditornál a minden 50. vagy minden 30. auditot végignézik, hogy egyébként tényleg egyenszilárdan ugyanazokat a kérdéseket tették föl, ugyanazokat a kritikus pontokat próbálták megtalálni, és mondjuk részrehajlás nélkül egyébként tényleg olyan audit eredmények jönnének ki az egyik, mint a másik auditor cégnél is.
1: Azért azt jól tudta velünk érzékeltetni szerintem, hogy ez mekkora darásfészek, ami belenyúl alapvetően a politika most, de hát azért nyúl bele, reméljük, hogy ez így is lesz, hogy ez a darásfészek, ez ne csak néhány nagy, hogy hívják ott az anya, ugye, az amelyik uralja a fészket, hát igen. Szóval, hogy ne néhány hatalmasság uralja az egészet.
2: Hát én úgy gondolom, hogy az egy régi történet, hogy sajnos az informatika az, miután az emberek és politikai döntéshozók többsége nem ért hozzá, talán ez adja az egyik legnagyobb lehetőséget a visszaélésekre. Ugye rengeteg botrányt láttunk szoftver meg hardware eladások esetében, vagy licenszek esetében. Én úgy gondolom, hogy itt az elsődleges cél az kell, hogy legyen, hogy a Magyarországon működő kritikus infrastruktúra kiszolgáló vagy üzemeltető cégek, azok minél nagyobb biztonságban üzemelhessenek, hogy az üzleti folyamataik vagy a termelő folyamataik ne legyenek megbéníthatóak, és ahhoz, hogy ez jól működjön, ehhez azért az auditoroknak is viszonylag jól föl kell keszni az atyájukat.
1: Úgy legyen. Hát úgy látszik, igen, lesz dolguk, bőségesen. Egyébként az igen, anya a királynő természetesen ott a kaptárban, de szerintem ez mellékszál, de azért ebbe raktuk ezt is. Dala Mihály, kiberbiztonsági szakértő, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban megnyitották a Budakeszi utat a bíróság közelében. A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz ismét az eredeti útvonalon közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a Podmanicki utcában, a Bajcsi-Zsilinszky útnál a balra kanyarodó sávban. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Erzsébet hídon Pestre, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Szélkámán tér környékén, valamint a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy cég címét fogom idézni, az Economics azt írja, hogy a cégek harmadánál valami jó dolog fog történni hamarosan. Ne áruljunk zsákba, most hát ez a jó dolog, ez a

0: számíthatóság és a biztonság. Ez a választási kampány, ez a választási időszak talán ezt most lezárta azzal, hogy született egy eredmény, és igen, a cégek egy kicsit kiszámíthatóbb piacot és kiszámíthatóbb jövőt látnak maguk előtt.
1: Melyik ágazatok azok, amelyek a leginkább bizakodóak, ahol a legtöbb munkaerőt tudják közvetíteni pluszban?
0: Ágazatok szerint egyébként a közmű természeti erőforrások ágazat, pénzügy biztosítás, ami szintén elég pozitívan áll az előttünk álló negyedévhez, illetve az építőipar és az ingatlan terület is, ami szintén növekedésnek indul a következő időszak.
1: Nem mutassunk olyan képet, ami nem igaz, mert hogy az félrevezető, csak olyan cégekkel találkoznak, amelyek megtartják, vagy amelyek növelik a létszámukat olyanokkal, nem amelyek elbocsájtani készülnek?
0: Értelemszerűen vannak cégek, akik elbocsájtani készülnek, illetve elbocsájtottak az elmúlt időszakban is, tehát ez árnyalhatja a képet. A jelenlegi felmérésünkben az előttünk álló negyedében a cégek 18%-a egyébként továbbra is csökkenést tervez, viszont 33%-a növekményben.
1: Azért ez a 18% az nem kevés, főleg ha ott dolgozik az ember, ugye. Hogy látja, igazából itt a szezonális hatások mennyire fogják befolyásolni azt, hogy a piac hogy alakul?
0: A szezonális hatásoknál értelemszerűen a vendéglátásban, vagy akár az építőiparban itt ugye a jó időbeköszöntével talán megugorhat a munkaerő, vagy az álláshelyek száma. Értelemszerűen ez minden nyári időszakban így történik.
1: Önök most hova keresnek munkaerőt speciálisan? Vannak olyan területek, ahol konkrétan hiány van?
0: Na, gyakorlatilag mi országszerte keresünk szinte minden szektorban, úgyhogy nincsen kifejezetten olyan, amit így magunkénak éreznénk, kisajátítva. Van olyan terület, ahol esetenként hiány van, ilyen lehet például mondjuk egy IT terület, vagy a pénzügyi terület. Itt rendszeresen jelentkeznek plusz álláshelyek, vagy betöltetlen álláshelyek. Úgy lehet itt gondolni a budapesti ellátóközpontokra, ugye ezekre a kiszervezett központokra, akik főleg pénzügyi tevékenységet végeznek, vagy esetleg most itt a mesterséges intelligencia beköszöntével találkozunk nyitott és új IT álláshelyekkel is.
1: Mondja, hogy az egész országra érvényes az, amit látnak, hiszen országos a hatókörük, ettől nekem felcsillant a szemem, nézzünk egy kicsit a regionális különbségeket. Van Észak-Kelet Magyarország és Délnyugat Magyarország között, hogy két szélsőséges példát hozzak, valódi nagy különbség?
0: Hatalmas különbség nincsen, azonban van egy minimálisan szemmel látható különbség, ugye a délalföldi régió és az észak-magyarországi régió, ahol a nettó foglalkoztatási mutató 27, illetve 23%. Közép-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon ez alacsonyabb, ez 5-8% környékén alakul.
1: Hát akkor ez nem sokat változik, hogy hol kell belenyúlni és hol kell segíteni a gazdaság növekedését, az gyakorlatilag az önök adataiból is adja magát, ez az Észak-Kelet, meg az Alföld déli része, Baranya megye, ezek a területek, amelyek változatlanul nehézséggel küzdenek. Hogyha azt kérdezi a vállalatoktól, hogy házon belülről próbálnak-e átcsoportosításokkal a pozíciókat betölteni, akkor arra milyen választ kapnak?
0: Többnyire próbálkoznak egyébként a házon belül betöltéssel, ugye ez piaca válogatja, hogy hol milyen sikerességgel tudják ezeket az álláshelyeket betölteni. Értelemszerűen először mindenki saját erőforrásból próbálja meg betölteni nyitott pozícióit, és utána fordul esetleg szakértő segítségéhez.
1: Így például önökhez, a Manpower ügyvezetőjét, Varga Pétert hallották. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, szerkesztő úr.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: 3 éves csúcson az infláció az Egyesült Államokban, ezzel folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, és hát itt a számok egészen furán lehetnek döbbenetesek, mert hogy nekünk a szemünk meg nem rebben attól, hogyha azt mondja valaki, hogy az éves inflációs ráta 4,2%. Hát persze, hát ez még egész jó ahhoz képest, amihez mostanában szoktunk, de az Egyesült Államokban ez nem így van, ebbe akár bele is bukhat egy elnök. Balázsi Zsolt, a Hold alapkezelő portfólió menedzsere a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlök mindenkit!
1: Szóval mást ígért Trump, és ezt most már számon is kérik rajta.
2: Hát igen. Ugye a fő probléma itt most az inflációs adatban az iráni válság, hát ami ugye mondhatjuk, hogy Trump személyes varázslata, mert egyébként most ugye ez a 4,2%, ez ilyen több éves csúcs infláció, de hogyha viszont a maginflációt nézzük Amerikában, akkor meg egy éves mélyponton van. A maginfláció az ugye az, amiből kivesszük a például a benzinárakat. Mert az, hogy a hormozi szoros körüli perpatvar az olajárakat fölverte, ez így az egész világon csinál inflációt ugyan, de közben azt látjuk például az Egyesült Államokban, hogy a gazdaság még sincs olyan jó helyzetben, hát ugye alapvetően egy infláció mit szokott jelenteni, hogy robog a gazdaság. Tehát azért nem baj feltétlenül az infláció, attól függ, hogy miből fakad. Most például olajár emelkedésből fakad. De ha maginfláció alacsony, akkor meg azt mondhatjuk, hogy nem hasít annyira a gazdaság. Tehát egyszerre van Trumpnak két baja, hogy a például a vállalatok árazási ereje tompul, ez azt jelenti, hogy csökken a kereslet, ami aginfláció minimum, de közben az olajár miatt viszont megugrott a rendes infláció, és mivel ott a lakosság nagyon, nagyon nézi a benzinárát, ezért Trumpnak minden irányból rosszul sül el ez a dolog. Egyébként érdekes, ott egyébként tényleg a benzint nagyon nézik, és ha átszámítjuk, akkor most a 320 forintos benzináron.
1: Na jó, de hát az ott botrányosnak számít. Hát,
2: igen,
1: tehát a hatalmas nagy benzinfalók még mindig az utakon vannak, és hát nem véletlenül ahhoz vannak szokva, hogy olcsó a benzin. Azt mondja Trump, és ugye ez a másik, amit most számon kérnek rajta, hogy az Egyesült Államokat egyáltalán nem befolyásolja, hogy a hormuzi szorossal mi van, mert hogy önellátó a benzinből, gázolajból, és akkor az emberben úgy felmerül, hogy érti-e a világot, vagy csak azt gondolja, hogy akik őt hallgatják, ők nem értik.
2: Hát akik ők hallgatják, azok is látják, hogy mennyibe kerül a benzin a benzinkutakon. Ugyanis való igaz, hogyha az Egyesült Államok lezárná a határait olaj és benzin szempontjából, akkor nem érdekelni, hogy mennyire magas az olajára és a benzinára a világban. Csak mivel ugye szabad kereskedelem van, ezért az ottani olajcégek is, hogyha azt mondaná Trump, hogy már pedig az Egyesült Államokban olcsón kell eladni a benzint, vagy az olajat, akkor külföldön adnák el. Tehát amíg ezt nem tiltja meg Trump, és szerencsére ezt nem tiltotta meg, addig hiába mondhatjuk azt, hogy önellátó az Egyesült Államok, mert egyszerűen ott is a világpiaci ár lesz. Tehát mint ahogy mindenhol.
1: Az, hogy Trumpnak milyen gondjai lesznek, lehetnek ebből, ez valószínűleg novemberre fog látszani, amikor a félidős választások lezajlanak, és nagy kérdés, hogy a demokraták meg a republikánusok mennyi szavazatot tudnak összegyűjteni. De hát ennek, amit Trump kiváltott a világban, ennek akár ránk is vonatkozó hatásai vannak, ezt érzékeljük naponta. Például akkor, amikor azt mondja, hogy mindjárt itt a békekötés, most épp itt tartunk, ugye mi pénteken délután beszélgetünk, hogyha valaki az ismétlést hallgatja, hétfőn már fogja tudni, hogy ez igaz-e, mert hétvégére ígérte a békekötést. Akkor mondjuk a forint árfolyama elkezd szárnyalni, és 5 éves csúcson van. Hogyha azt mondja, hogy megint nem sikerült, vagy azt látja a világ, akkor hopp, hirtelen megugrik az árfolyamunk is, meg a benzinára is.
2: Tegyük hozzá, hogy az kb. 17 egyszer mondja, hogy mindjárt itt a világ.
1: Jó, de hát most nagyon mondja.
2: Igazából nem, ugyanis most egy ilyen olyan memorandumot kötöttek, amiben megígérik, hogy mindjárt meg akarnak egyezni, csak még nem tudtak megegyezni. Tehát most már kicsit túlléptek azon, hogy itt a megegyezés, hanem kiadtak egy szerződést, hogy egy memorandumot, hogy mindjárt itt lesz a megegyezés, mert Trump már nagyon szeretné, hogy legyen valami békepont, azért miatt a választások miatt, mert már azért most is látszik, hogy nagyon rosszul áll. Tehát ott ugye ott folyamatos pollok vannak, és látszik, hogy egyre, az biztos, hogy az egyik házat elveszíti már Trump, és az, hogy a másik házat is elveszíti-e, az inog, de egyre jobban állnak a demokraták. Tehát Trump nagyon rosszul áll, mi is nagyon rosszul állunk, és egyébként nagyon érdekes ez a, ugye ez a, hogy egyszerre van infláció, és nincs infláció a világban, ez az MNB-re is hat, mert ráadásul nálunk ugye volt ez a rendszerváltás, amitől egy jóval alacsonyabb kamat kéne most már Magyarországon, mint ami van valójában, de az MNB mégsem meri levinni a kamatot, és ezért erősödik borzasztóan a forintot, mert még mindig az a nagyon magas kamat van, ami még az előző rezsimhez való kockázati felárt jelentette. Szóval nem meri levinni, és pont azért, mert ilyen inflációs folyamatok vannak a világban. Tehát amikor minden nagy jegybank arról beszél, az EKB idén, az Európai Központi Bank, nem idén, hanem a héten megemelte a kamatot. És az MNB nem mer úgy kamatot csökkenteni, hiába kéne, hogy közben az ECB megemelte a kamatot, egyszerűen nem mer eltérni a megszokott forgatókönyvtől. Úgyhogy ez a Trumpi játék, ez ennyire nagy hatással van ránk, hogy összességében kicsit abba is bekavar, hogy nagyon erős a forint, hiszen nagyon magas kamatot fizetünk, annak ellenére, hogy most már nem kéne ilyen magas kamatot fizetni.
1: Hogyha valaki nem exportra termel, akkor kifejezetten örülhet annak, hogy ilyen erős a forint, mert hogy 353 forintért nagyon régen lehetett kereskedni a világban. Na de ha exportra termel, akkor bajban van, nem?
2: Hát igen, és ugye az export szektor az, ami hát talán itt Magyarországon, hát nyilván a legérzékenyebb a forint árfolyama miatt, viszi a hátán egy kicsit a gazdaságot, úgyhogy nem véletlenül szoktak az ilyen hirtelen forint erősödésnek nem örülni ez a szektor, és azt hiszük, hogy emiatt aztán az MNB már vásárol devizát, növeli a devizatartalékot, és ezzel mesterségesen gyengíti a forintot. Ugye amikor vesz euró-dollárt, akkor elad forintot, amitől gyengül a forint, és már volt, azt hiszük, hogy volt ilyen piaci beavatkozás az MNB részéről, azért ne legyen túl erős.
1: Lehet, hogy 350 alatt lennénk, hogyha az MNB nem avatkozik bele?
2: Na, igen, én ezt hiszem.
1: Ugye ez jól hangzana, tehát így az egyszerű a kereskedelemben nem annyira járatos fülek számára nagyon jó, erős a forint, büszkék vagyunk, hát milyen jó kis fizetőeszközünk ez lenni. Jön a nyaralás, még belefér két újabb fagyi. De hát közben meg bedől a gazdaság, miközben erre nem gondolunk.
2: Nem csak az, hanem ugye ebben hát ez mindenképp egy örömteli folyamat. Tehát a folyamatos, hogy tehát Svájc az, meg Csehország az, amelyik azzal küzd, hogy ne erősödjön túlságosan a devizája. Miért? Mert ezek a úgymond jó, megbízható, stabil országok.
1: Hát nálam meg ideig az volt a mondás, hogy nem jó nekünk az erős deviza, sőt a Magyar Nemzeti Banknak nagyon sokáig kifejezetten mondása volt, hogy nem érdekelt benne.
2: Az export, pont az export miatt, meg azért, mert itt ilyen alacsony, hozzáadott értékű gazdaságot próbáltak kultiválni, amihez kell a folyamatosan gyengülő forint, de tehát, tehát alapvetően ez jó lenne, hogy erősödik a forint, csak benne van az, amit az előbb elmondtam, hogy mi nagyon magas kamatot fizetünk, tehát sokkal magasabbat, mint a lengyelek. Pedig most már alacsonyabbat kéne, hiszen mi az eurozónához tervezünk csatlakozni hamarosan. Annyit kéne, mint a horvátok, akkor a kamatunk kéne, hogy legyen, de jóval magasabb a kamatunk, és ezért aztán örül az egész világ, hogy forintot vehet, ami nem sokára euró, idézőjelben, nem mondjuk 4-5 év múlva euró, nagyon magas kamattal. És ez az a kamat, amit le kéne hozni az MNB-nek, de ők meg nem merik lehozni, és ezért van ez az ilyen rókafogta csuka esetünk, hogy na hát teljes a káosz. Van, aki örül az erős forintnak, valaki nem, hát nyilván aki nyaralni megy éppen, az örülhet neki. Hát most 15%-kal olcsóbban mehet. Bár ilyenkor ugye mindig elmondom, hogy az ember ne annak örüljön, hogy a nem tudom 500.000 forintos vagy 1 millió forintos kiadásán spórol 15%-ot, hanem figyeljen oda a befektetésére, mert ott sokkal többet lehet fogni. De hát abban nem raknak annyi energiát.
1: Hát meg abban nem lehet fürdeni, meg nem lehet megszállni, meg nem lehet repülni, tehát ez egy másik dolog. Balázsi Zsolt, köszönöm szépen. A Hold alapkezelő portfólió menedzserével jutottunk el Trumptól és az amerikai inflációtól egészen a mi nyaralásunkig. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
1: Jó hétvégét kívánok mindannyiuknak, a hétfői ismétlés hallgatják délelőtt, akkor pedig kellemes hetet, ki hogy járt, ki mikor hal minket. Minden esetre örülünk, hogy velünk tartottak, és köszönjük a figyelmüket, számítunk rá ugyanebben az időpontban, a következő napokban is. Minden jót, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
5: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Sok napsütés, de délután néhol zápor, zivatar is lehet. Szavaz a parlament a miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról. Letartóztattak két gyereket molesztáló tanárt. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságot. A parlamenti ülés 13 órakor kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok, a hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokkádját és a szankciókat. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Megtalálták a horvátországi hajó baleset negyedik áldozatát. A búvárok az elsőjét vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 3-an a helyszínen életüket vesztették, 4-en megsérültek. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az Egyesült Államokban, a fedélzeten tartózkodó 12 ember meghalt. A baleset nem sokkal felszállás után Butler város repülőterének közelében történt. A gép egy autóút mellett csapódott a földbe, majd kigyulladt. Elítélték a norvég trónörökös mostoha fiát. A 29 éves férfi első fokon 4 év börtönbüntetést kapott, 2 rendbeli nemi erőszak és más bűncselekmények miatt. A tárgyaláson ártatlannak vallotta magát, a döntés ellen még fellebbezhet. A férfi akkor lett a norvég királyi család tagja, amikor édesanyja 2001-ben feleségül ment a herceghez. Itthon gyerekeket molesztáló tanárokat tartóztattak le Hajdú-Bihar megyében. Az 50-es éveiben járó férfi és nő ugyanabban az intézményben, de egymástól függetlenül vett rá szexuális tevékenységre 2 tanulót. A rendőrök összehangolt akcióban fogták el őket, a férfit május végén, a nőt pedig 5 nappal ezelőtt. Otthonukban mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat is lefoglaltak. Nyugaton még borult az ég, és több helyen esik az eső, másutt változóan felhős az ég. Napközben mindenütt csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Délután szorványosan lehetnek még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
7: Jó napot kívánok, ismét szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőit. Itt az ATV-n lemondott a központi nyomozó főügyészséget vezető főügyész. A távozása, illetve lemondása azzal függ össze, hogy különböző módon ítélik meg a nyomozó hatóságok az ukrán pénzszállítóval kapcsolatos nemzetközivé terebélyesedett botrányt. Ez az a történet, amikor a magyar hatóságok megállították az autópályán az egyik ukrán bank pénzszállító autóját, amely jármű a szokásos módon sokat szorra pénzt, készpénzt és aranyat szállított Ausztriából Ukrajna felé. A magyar kormány úgy próbálta beállítani, hogy itt pénzmosásról van szó, illegális tevékenységről van szó, és ebből a pénzből akár ellenzéki pártok is kaphattak, tehát megpróbálták ezt is a Tisza párt nyakába varni. Egy a lényeg, hogy utóbb kiderült, hogy teljesen alaptalan volt, nem történt semmilyen bűncselekmény az ukránok, illetve a pénzszállítók részéről. Ők viszont feljelentették a magyar államot terrorizmus miatt, mert hogy így érték meg ezt az akciót, és ennek az ügynek a nyomozása során keletkezett valamilyen belső feszültség az ügyészségen belül. Ennek a folyománya állítólag, hogy lemondott ez a főügyész. Egyébként ő volt az, aki korábban elmagyarázta, hogy Varga Judit gyakorlatilag hazudott, amikor is azt állította, hogy bizonyos kormánytagok kihúzatták a saját nevüket és a rájuk vonatkozó kínos adatokat abból a vádiratból, ami a Völner Sadl ügy, tehát a végrehajtó maffia kapcsán keletkezett. Ez egy nagyon súlyos állítás, tehát hogyha a kormány belefolyna az igazságszolgáltatás működésébe, akkor vége a jogállamnak, bár sokak szerint Magyarország eleve erre haladt. Szóval Varga Judit, aki rálátott erre a történetre, mondta azt, hogy kihúzatták magukat, és ezt az ügyet is ugyanez a főügyész vizsgálta, és állapította meg, hogy szó nincs arról, tehát saját magát vizsgálta az ügyészség, és megállapította saját magáról, hogy kitűnő munkát végzett. Ugyancsak ez az ügyész mondta azt, hogy élete legnagyobb ügye az MNB alapítványi botrány feltárása, és hogy szerinte ott is nagyon jól haladnak. Mások szerint mondjuk egy-két gyanúsított már lehetne, meg előállíthattak volna egy-két embert. Az ügyészség szerint ennek így kell mennie, ennél jobban ezt ember nem csinálhatja, mármint az ügy felgöngyölítését. Mindez benne van az első témajavaslatban. A második, elkezdődött a foci világbajnokság, a harmadik pedig, hogy Orbán Viktor felszögelte a nemzeti hitvallást a Fidesz székházában, miután a kormány arról döntött, hogy ezt az iratot nem kell kint tartani a közintézmények falán, mint ahogy korábban hosszú éveken keresztül kint kellett tartani. Marikával kezdünk, kezi csókolom.
8: Jó napot kívánok! Én arról szeretném beszélni, hogy az összársasági elnököt a nép is megválasztatná, és ez nagyon jó húzás lenne, mert itt ebben az országban nagyon sok okos ember van, akit szeretnénk. Például én magát is el tudnám képzelni,
9: nagyon kedves.
8: Lenne leszem, de ezt én így gondolom, és nekem jobban...
9: Akkor ki lenne a fórumban?
10: Hát, csak viccelek.
8: Mondjuk annyiból vesztenénk, mert ugye nélkülően tűnél magát, de én még ahhoz is szeretnék hozzászólni, hogy ez a Rogán feltalálta a lopást.
10: Nem, valamilyen elektromos, elektronikus aláírási rendszert talált ki. Nagy elmék, ha összefognak, ott fantasztikus dolgok születnek, szóval azért ne becsüljük le.
8: El tudjuk képzelni, hogy ilyen fantasztikus dolgok, hogy tétre vonták az országot, ez marára fantasztikus.
10: Én nem erre gondoltam, hanem hogy milyen jó ez a találmány.
8: És a másik pedig az, hogy végre, most nem szégyellem azt, hogy magyar vagyok, és én nagyon büszke vagyok az új elnökünkre, a miniszterelnökünkre. És mikor megy a parlamenti közvetítés, becsökre röhögöm magam ezeken a fideszes engedkező pojátszákon. Úgyhogy
10: elég sarkos vélemény volt ez az enyveskező pojátszák.
8: Hát ez az igazság, hogy szétrabolták az országot, és ráadásul ez a köztársasági elnök, hát ez egy undorító alak. Hát én szerintem, ha magyar tölteni szavazásra ezeket, akik ő megjelölt, biztos, hogy a nép leszavazná őket. És ezek a fideszesek most azért izgulnak rajta, azért izgulnak, mert nem élhetnek a luxusba, mert ideig luxusba éltek, és most derül ki, mert a magyar sok mindent oda mondogat nekik, ami igaz. És ezt nagyon is jól tudják, hogy igaz. És ez az Orbán, hogy nem szűr ki a szeme, hogy a Jézus nevébe lopott, és még...
10: Hát ilyet nem mondott, meg nyilván ő azt állítja, hogy a korrupcióval kapcsolatban az ő pozíciója világos, soha nem tűrte el.
8: Aha, a hülyék meg a túloldalon vannak. Hát ezt tudjuk, hogy miket csinált.
10: Én csak azt mondom, hogy ilyen, formálisan ilyen nem történt, hogy Jézus nevében lopott volna, meg egyáltalán nem is szólalt meg Jézus nevében.
8: Arra hivatkozik a Jézusra, de megtette a Jézus magáért, oda került, ahova való. És ezután én nem is tudom, hogy akik a fideszesek, akik rászavaztak, hogy ezek nem látják még most is, hogy mit művelt a Fidesz. És az üzébe a sportcsarnokba, ahol tartsa az összejövetet. Még mindig nagyon sokan vannak, és tényleg a magyar szerint, meg szerintünk is, meg kell szavazni azt, hogy ne legyen 8 éven túl, mert ennek az embernek nem szabad visszakerülni a hatalomba, mert ez egy kártékony alak.
10: Hát valószínűleg nem fog visszakerülni, mert hogy megszavazza az országgyűlés ezt a törvényt, hogy ne lehessen csak maximum 8 évig valaki miniszterelnök. Tehát, hogy ez így lesz.
8: És én nagyon boldog vagyok, hogy a magyar került hatalomra, és ez nagyon hiába fiatal, te egy nagyon okos fiatal ember, és ha belegondolok, hogy mit műveltek vele, és nem bírtak el vele, hiába fiatal.
10: Igen, az érdekes, hogy nem találták rajta a fogást. Egyébként Orbán Viktor, amikor először miniszterelnök lett, akkor 36 éves volt, Magyar Péter meg 45, tehát azt se lehet mondani, hogy kirívóan fiatal lenne. Pont jó korban van.
8: Igen, kivézettére gondolok, és most kíváncsi vagyok a patrióták. Ez az ember mindenhova oda popátlankodik, mindenhol ott van, és őnek még mindig a hatalom kéne, mert őt annyira bánta a dolog, hogy nem volt benne annyi jó érzés, hogy a magyarnak gratuláljon, és átadja hatalmat, úgyhogy indulító, ahogy viselkedik, hát nem véletlenül az Unióból is kipaterolták őket, hát miket csinált, miket művelt, és én nem is tudom, hogy akik a Fideszbe, akik rájuk szavaztak, hát én nem mindenképpen látom, hogy annyira jól éltek, ők is a luxusba éltek, és le lesznek fizetve, és azért ragaszkodnak annyira az Orbánhoz.
10: Hát azért volt...
8: az Orbánból elekünk
10: volt. Igen, az egyértelmű volt április 12-én, azóta meg főleg, hogy most 70%-on áll a Tisza, de nyilván voltak az Orbán kormányzásnak olyan tehát nyertesei, akik nem lettek mondjuk lefizetve, csak javult az életszínvonaluk egyrészt, másrészt mondjuk a visszásságokról nem tudtak, mert mindig csak az M1-et nézték, ott szó nem volt ezekről a törvénytelennek tűnő dolgokról. Úgyhogy összejött azért 2,3 millió szavazat így is. Majd meglátjuk.
8: Az Orbán azt tűzt a hülyének nézte a népet, a nyugdíjasokat, főleg a nyugdíjasokat. Hát amit velünk művelt, hogy megteremtette a magánegészségügyet, ahova nem jutunk el, az inflációs nyugdíjemelés mellett majdnem, hogy éhen halunk, és akkor az ízében megjelent a közlönyben, hogy a nyugdíj nem jár, csak adható, hogy az ember, nem tudom, komolyan mondom, hogy ennek micsoda gonoszság van a fejbe. Én nagyon utálom ezt az embert, és
10: na, nem érdemes senkit utálni, mert az saját magunkra is negatívan hat vissza. Hát utálni lehet a tevékenységét, vagy bírálni, de magát az embert szerintem nem érdemes.
8: Hát, hogyha véletlenül ő maradt volna hatalmon, nekünk beszelegzett volna. Hát ő megteremtette most vidéken. Hát tisztára letarolta volna a népet. Hát volt olyan, aki a fórumba betelefonált, hogy azt mondta, és írtam komolyan, azt mondta, hogy ha az Orbán maradt hatalmon, ő öngyilkos lesz, és nem is egy volt olyan, aki betelefonált. Úgyhogy én megsiattam, komolyan mondom, és ez a Klári nevezeti alak, aki betelefonál, és azt mondja, hogy csak nézzük az Orbánnak a jó oldalát, hát én meg kell, hogy mondjam, én nekem jó oldalát nem találtam. Én nem örültem az inflációs nyugdíjemelésnek, nem örültem a magánegészségügynek, ahonnan a gépeket átvitték, és a nyugdíjas nem juthat oda, sőt, mi több, nem juthat a gyógyszeréhez se, semmi. Aki nem kaphatta az özvegységit is, hát ezt is én szörnyű igazságtalannak tartom, hogy van olyan, aki egy év után már nem kapja, és van, aki meg élet hosszígnak, és akkor még a csinkon az van, hogy még adják vissza a 60%-ot. Hát mit oda igazságtalanság? Aki 10 év után nem kapja, annak ne kéne, hogy vonják. Nem, hogy még 60%-ot. Hát van, aki éhehal, mert aki nem dolgozott, az ne csak az özvegységére váljon. És tehát a Klári nevezeti akárki, és akkor, hogy milyen jó dolgokat csinált meg, hogy ő most is dolgozik. Már ne ragudjon, az a munka, a sztármenőkkel, az, hogy ő hátul ritválja magát, abban ő nem fáradt el.
10: Hát ez azért...
8: A másik pedig az, egy szövőnő, aki a szövődében dolgozott 25 gépen, normába, hát igenis, hogy elfáradt, az elfáradt, mert én szövönő voltam, és normálban dolgoztam, és tudom azt, hogy és akkor az a nyugdíj, amit kaptunk, és ez után még el kéne menni a nyugdíjasnak dolgozni.
10: Nem, hát nyilván nem. Úgy kellene, hogy meg tudjanak élni szépen a nyugdíjasok, csak a nyugdíjukból is, és ha nem akarnak, ne dolgozzanak.
8: Az inflációs nyugdíjával ezt nem tud. Nem tudnak megélni, igen. És van, aki nem tud elmenni dolgozni sem, mert nem tudom hányfajta gyógyszert kell neki szedni, hogy életben maradjon. Igen. Hát nézve meg a fizikoterápián is, a gyerekem ott dolgozik, 300 ezer forintja, azt a rengeteg sok beteg embert gyógyítsa.
10: Jó, egy pici türelemre lesz szükség, tehát hogyha tényleg az úgy fogja csinálni, akkor az új kormánya, hogy ígéri, tehát hogy megszünteti a közpénzlopást, ami állítólag évente 6500 milliárd forintot is elért, tehát ha csak ennyi, hogy ez bennmarad a közösben, és ebből elkezdik finanszírozni a leszakadó ágazatokat, meg rétegeket, akkor itt komoly pozitív változás jöhet, de ez azért kell egy kis türelem, tehát... meglátjuk, de bízunk benne, hogy tényleg így lesz. Köszönöm szépen, Marika, hogy hívott. Kezdi csókolom további szép napot. Veronikával folytatjuk. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Szeretettel köszöntöm, Veronika vagyok. Beszéltünk már többször szerkesztő úrral, és volt ez nekünk fő témánk is, a keresztény ember vagyok én, egy idős nyugdíjas, és ugye már minket kitárgyaltuk oly tekintetben, hogy én mondtam több alkalommal is, hogy a kereszténységet lejáratták a volt hazug keresztény demokraták, főleg a miniszterelnök úrra jellemző, leginkább őre tudnám ezt rá minősíteni. Ő kiírhatja már ezt a keresztény jellegű szöveget a kocsijára, a lakására, bárhová kiírhatja, azokat az embereket, akik akik végig tekintették a 16 évet reálisan, és tisztán látnak, meg hallodak, meg néznek, azoknak már mindegy, hogy hova írja, ő már nem tudja visszaváltoztatni ezt az ő neki a stílusát, ezt a habis kereszténységét, ezt a pápapárti természetét, ezt a hazugságát, vagy amit ő lefolytatott, mert ez az önkényuralmú, ez a csak én vagyok, az úri osztályra való viselkedését, ezt ő csak azoknak tudja megerősíteni, akik itt nálam, és mifelé én községemben, ahogy mondtam már, hogy ugye 80% az emberei, itt már önékik megerősíti azt a szövegüket, amit napirenden kell szembenézni, hogyha megyünk a Szentmisére, akkor kell hallgatnom azt, hogy repülővel hozzák a migránsokat. Kell hallgatnom azt, hogy ők vissza, tehát a Tisza párt, a miniszterelnök úr ugye gyönyörűen megkezdte a kormányzást, és akkor ugye összehozzák azzal, hogy mindent összevonják a kórházakat, behozzák a migránsokat, elveszik a rezsicsökkentést, ezzel és napirenden foglalkoznak, és nekem mondják, de nem tudok rá mit válaszolni, mert hiába válaszolok, nem lehet a begyepesedett, a sötétlátókat,
10: világos,
11: ilyen keresztényeket, nem ezek keresztények, akik járnak velem,
10: igen, de nem
11: hogy lehet meggyőzni őket, hogyha ezek ilyen gondolkodás.
10: Igen, nem tud átmenni egy másik templomba, vagy ez így nehézséget nem jelentene, vagy másik prédikátort hallgatni?
11: Hát én csak kétségben vagyok, a 2000 lakosa van,
10: szerkesztő
11: úr. Nem is arról van szó, hát nem muszáj meghallgatni, tetszik tudni, nem arról van szó.
10: Csak hogy miért beszél ilyen pártosan, világos. Folytassuk innen, Veronika, mert jó, érdekes a téma, de most a reklámszünet jön, úgyhogy pici türelmet kérnék mindenkitől, aztán jövünk.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.
1: Hello, Geszti Péter vagyok.
2: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
1: Beléd szerettem.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád hídon, Pestre a Szentlélek tér után a belső sávban. Tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Tart a felújítása a 2. kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Veronikával folytatjuk, parancsoljon.
3: Igen, itt vagyok, szerkesztő úr. Ott abba hagytuk, hogy azt arról beszéltünk, ugye, hogy hát a polgármester úrnak a dolgairól, és én nekem olyan gondolatom van, hogyha talán akkor tudna javítani az ő neki már a becsület, vagy a kereszténységnek, hogy a meggyalázását valahogy egy korrigálná, vagy valahogy visszatudnák a keresztény demokratákra, hogy jellemző rájuk, vagy egyáltalán, hogy ő beült volna, tehát vállalta volna föl azt, hogy elfogadta volna, hogy a parlamentbe ő beüljön, és akkor a Gulyás úrral együtt, meg a harmadikkal, hogy tudnák a miniszterelnök úrral, tehát együtt összefogva, nem mindig ilyen oda-vissza gyalázkodással meg, hogy mindent megcáfolva, amit állít a miniszterelnök úr, a hazugsággal cáfolnak, meg állandóan már cirkusz lesz lassan, majd egyszer csak nem tudom hova jutnak el, hogy ő beálltak volna, és akkor ők összefogva, mert igazságosan, és ő megfelel,

0: aki mégiscsak, hogyha már ő így ragaszkodik meg, hogy ő felragasztja ezt a keresztény szöveget, ugye, én azt megértem, ha ő igazi keresztény, hogy ő ez ragaszkodik, de akkor úgy is kell cselekedni is. Tehát olyan formában kellene...
1: Igen, ebben teljesen egyetértünk, hogy igen, az életmód meg a cselekedetek legyenek összhangban a hitvallásával.
0: Hagynák már abba azt a rettenetes, ezt a bejövetelt, ezt a migrációzást már miért nem hagyják abba, mikor ezt mindenki tudja, hogy 2010-ben is, hogy történt, vagy
1: 15-16
0: a migráció, igen. Hogy ott nem az volt, hogy bejöhetnek, hanem az volt, hogy akik papírra jöhetnek legálisan azokat, mindenre jogszabály volt, szerkesztő úr, és Magyarország tranziton átutazással voltak, nem ide jöttek, nem ide telepíti, most sem, ha van jogszabály, van, amit az Unió számon kér majd a miniszterelnök úron, vagy majd be kell tartani Magyarországnak, az jogszabályban van foglalva, és annak megfelelően kell neki azt végrehajtani, mert akkor ő is gátat köt az ellen, hogy esetleg nem kaphatja meg, vagy az Unióban, hogyha nem tartja be a jogszabályokat, akkor fennáll az a veszély, hogy akkor éri őt is az, hogy hát nem adják, vagy nem akarják, vagy szóval ellent
1: történhetnek. Világos, de ezzel együtt továbbra is azt mondom, hogy az ellenzék nyilván ahol tudja, bírálja a kormányzatot, ez így van rendjén, ahol van oka rá, számon kéri, ott is, ahol nincs, de ott ha csak de próbálkozás.
0: De megerősítik az embereknél, a kereszténynek, a nem tudom, vagy itt a népnek ez a dolga is, megerősítik a migrációt, bejönnek, hát mondják, hogy repülővel szállítják a migránsokat, mit szólsz hozzá? Mondom, mondjam már, az a hülyeség, de hagyjatok már békén, hát engem nem mondjatok már ilyen dolgokat.
1: Majd úgyis el tudják dönteni.
0: Behozták a repülővel.
1: El tudják dönteni az emberek, hogy láttak-e migránsokat szállító repülőket, vannak itt, vagy nincsenek. Tehát lehet hazudozni egy ideig, utána előbb-utóbb úgy is kiderül a valóság, úgyhogy ebben érdemes megnyugodni.
0: Miért mondják állandóan a rezsicsökkentés, szerkesztő úr, hogy elveszik, mikor nincs is?
1: Hát van rezsicsökkentés, de egy elhibázott konstrukció az egész, de nem akarják elvenni.
0: Megbeszéltük még a szerkesztő úrral, hogy 1729-re van kedvezmény, mert nekem fölemelték 7-szeresére.
1: Igen, hát a vonal fölött ott brutális, igen. Köszönöm szépen, Veronika. Majd kiegecesednek ezek a dolgok, de az ellenzék teszi azt, amit az ellenzék szokott, bírálja a kormányt, és próbál valahogy a felszínre jutni, vagy visszaerősödni most a Fidesz esetében. Istvánnal folytatjuk, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Parancsolj!
2: Alulról kezdeném.
1: Rendben.
2: A téma kibontását, ugye. Ezzel a Tatepaóval kapcsolatban az a véleményem, hogy minden olyan vezető, vagy magát igazolni szándékozó ilyen miniszter, vagy elnök mindig valami mögé bújt. És ezt már annak idején Ady Endre az egyik eszéjében megírta, hogy azok, akik ilyen magasztos fogalmak a mögé bújnak, és arra hivatkoznak, azok szinte mindegyik egytől egyik gazember, aki a szuverenitás szót felhasználja, a hazaszót, az Isten, ott, ahol az Isten, ott szükség nincsen. Hát nem tudom, engem kérdeztek már. Tehát az embereknek le kéne ezekről a dolgokról szokni. Tehát én már, amikor valahol ideológiát sejtek, valaki bebújik egy ideológia mögé, hogy azt mondja, hogy én konzervatív vagyok, vagy én patrióta vagyok. Már lábrázást kapok, mert ezek olyan dolgok, hogy nem erre van már az embereknek szükségük, már ne etessék az embereket ilyen ideológiákkal, bár a valóságot kéne megtapasztalni, nem az ideológiát.

0: politológia mögé rejtett gazemberséget.
1: Igen, szerintem itt két dologról van szó. Nekem belefér, hogy mondjuk készül egy úgynevezett nemzeti hitvallás. Persze az nem, hogy az van benne, hogy mi 30 vagy 44 márciusában elvesztettük az önrendelkezésünket, tehát nem felelünk azért, ami itt történt a világháború során. Ez például, meg az ilyenek nem férnek bele, de ezt leszámítva tőlem legyen nemzeti hitvallás, csak a gyakorlat az ezt igazolja vissza. Tehát egy patrióta, egy hazafi, az nem nyúl bele az államkasszába, hogy nagyon tömören és sarkosan fogalmazza. Aki belenyúl, az meg nem hazafi, az nem szereti a nemzetét. Aki meglopja a nemzetét, az nem tudja szeretni. Úgyhogy nekem ezekkel a típusú ellentmondásokkal van a bajom.
0: Na de Ferenc, ha én jó ember vagyok, és én jó szándékú vagyok, akkor miért kell nekem azt leírni egy hitvallásba? Annélkül nem megy.
1: Kellene,
0: akkor,
1: de...
0: ha nincs leírva egy hitvallásba, akkor az emberek nem hiszik el nekem, hogy én jó vagyok.
1: Azért mondom, hogy ebben nem teljesen értünk egyet, önt már ez is zavarja, engem alapjában nem zavar, ha egy korrekt szöveg legyen ott, ha ez valakiknek jobbá teszi a napját, az életét, a hangulatát, tehát engem ez nem zavarna, az zavar, hogy tele van a valóság, és ez e között ellenmondással, tehát feszítő ellenmondások vannak.
0: Hát én emlékszem arra, amikor Matolcsi kiállt a tévébe, és azt mondta, hogy gazdagnak lenni jó, és ő azért ilyen gazdag, mert őt szereti a jó Isten.
1: Ezt nem hallottam Matolcsi úrtól, én Woody Allentől hallottam, hogy gazdagnak lenni jó anyagi értelemben legalábbis.
0: Kinyugodtak szemem, mint az éjszicsigának, amikor ezt a tévében elmondta.
1: Értem. Hát Matolcsi úr legalább
0: akkor,
1: nem akkor kertelt.
0: Ugye már Matolcsi úr, hát akkor azok a mafiózók, meg azok a, mit tudom én, bármilyen bűncselekményből iszonyatosan meggazdagodott emberek, akiket nem sikerült elkapni, azok is ugyanezt mondják, hogy gazdagnak lenni jó. Hát most mi avval a probléma, ha ők gazdagok?
1: Igen. Azzal önmagában nincs, csak hogyha rabolt javakból gazdagodtak meg, azzal viszont felettébb sok probléma van. Én bízom benne, hogy az ilyen kaliberű figurák is ott fogják végezni, ahol a helyük van, ahogyan a közvélekedés tartja. Persze ez nem jogi kategória, de szerintem ennyi ember nem lehet hülye, és nem tévedhet alapvetően, hogy itt sok százmilliárd meglovasítása az nem tudott törvényszerűen zajlani. Úgyhogy most nem lennék a helyükben. Lehet, hogy évekig sokan azt mondták, hogy de jó, de klassz a VIP-páholyban, Dubajban, itt-ottam-ott, de az elkövetkezendő éveket nem cserélném el, mármint az ő mostani elkövetkezendő éveiket semmire.
0: Na most ez a Fidesznek a megújulása, ez sok helyen hallom, meg a Facebookon is látom, hogy készülnek a megújulásra, és hogy mennyire megújulnak. De hát, mikor látom még most is a hírtévén a Gajdics Ottót, a Bajersó is megy még, meg ezeket a figurákat, akkor egyszerűen nem értem, hogy ők mi hogy akarnak megújulni. Az Orbán azt nyilatkozta, hogy a megújuláshoz a Fidesznek, vagy a jobb oldalnak minden szellemi erejére, minden intellektusára szükség lesz, és mondom magamban, hogy hát ki lesz ez a szellemi intelligencia,
1: hát,
0: majd mögöttük győzik-e?
1: Ezt akartam mondani. Igen, Dokmen, Jabber, az aranyfogú, aranytorkú.
0: Fási Ádám, vagy Fási Zsülike.
1: Ez a kombó nagyot üt, tehát...
0: Hogy ki lesz ez, aki segíti ezt a megújulást?
1: Hát, és hogy...
0: kik által sikerül eljutni a fiatalokhoz, akiknél ők óriási népszerűségvesztést szenvedtek el. Én most is olvasom a Facebookon, nagyhajú mindig a drogozással vádolják. Na, nem jut eszembe, mindegy.
1: Nem jut eszembe, nekem
0: hogy,
1: sem.
0: Hogy ha elég tökös lenne Magyar Péter, akkor őt neveznék ki köztársasági elnöknek.
1: Nem, tényleg nem tudom, kire gondol, de a fiatalok megszólítására ott van például Tóth Gabi, aki nem csak énekes, de titkárnő is, vagy volt a Fidesz frakcióban, tehát a munkavilágát kívülről, belülről ismeri. Úgyhogy lesz itt szellemi hátországa. Orbán Viktor nevezte fő szellemi hátországának ezeket a karaktereket, vagy a 63 ezer éves Pataki Attila, aki nyilván a nyugdíjas korosztályban is hiteles, meg a zeneiparban is. Nem tudom, de viccet félretéve azért elég nagy a forrongás a Fideszben. Most jött velem szembe egy videó, Ferenc Orsi beszélget fideszes influencerekkel, és saját magukat kiröhögik, elnézést a kifejezésért. Tehát, hogy a repülő rajt az földbeállás volt, hogy Nagy Márton annyit ért az űriparhoz, mint magához a gazdasághoz, és hahotáznak ezen.
0: Eszembe jutott Dajcs Tamás, aki
1: Dajcs Tamás
0: akarja. Dajcs, hogy ő lenne a köztársasági elnök, hogy
1: hát az már egy másik Matrixban tud megvalósulni, ebben már nem nagyon.
0: Igen. Na most még azt szeretném mondani, hogy én itt a hétköznapi életben is beszélgetek emberekkel.
1: István, viszont a műsor most ér véget, ez a rossz hír. De tudjuk folytatni, ha van kedve, csak most abba kell hagynunk, délben jövünk legközelebb, úgyhogy ha még volna mondandója, akkor felvesszük a telefont meg a fonalat. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet, most tehát vége a fórumnak, a híradó után jövünk 12:30 körül, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak pütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Délután többfelé lehet zápor, zivatar. Technikai segítséget nyújt hazánk az uniós migrációs paktum alapján. Jó minőségű a nagy tavaink és folyóink vize a fürdőzéshez. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. A miniszter beszámolt az osztrák kollégájával folytatott egyeztetésről is, amelyen a határellenőrzések megszüntetése érdekében egy közös határrégiós ellenőrzési rendszer kialakítását javasolták. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait, az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak, jelentette be Keir Starmer kormányfő. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves korhatár kijelölését. Csak nem ugyanennyien nyilatkoztak úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy soha nem kérnek szoftvertelepítést internetes felületeken keresztül. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. Napközben mindenütt csökken a felhőzet és kisüt a nap. Délután szorványosan lehetnek még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
5: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét. A témák változatlanok, lemondott a központi nyomozó főügyészséget vezető főügyész. Sajtóhírek szerint ez összefügg az ukrán pénzszállító konvoj megállításával, illetve a velük kapcsolatos bánásmóddal, illetve azzal, hogy ebben az ügyben most eljárás indult, ami a magyar résztvevőket is érinti, nevezetesen, hogy történt-e törvénytelenség az eljárás során, és itt valamilyen nézetkülönbség alakult ki az ügyészségen belül, ezért távozik ez a főügyész. Egyébként ő volt az, aki annak idején elmagyarázta, hogy nem igaz, amit Varga Judit állított, nevezetesen, hogy bizonyos kormánytagok kihúzatták magukat a Völner-Sadl ügy vádiratából. Ezt tehát a korábbi igazságügyi miniszter állította, Magyar Péter pedig rögzítette a felvételt. Így indult egyébként Magyar Péter politikai karrierje, de most nem ez a lényeg, hanem hogy amiket Varga Judit mondott, azok brutális állítások, tehát hogy a hatalom belenyúl az igazságszolgáltatásba, és abból lesz bűnös, akit a hatalom akar, abból meg, akit nem akar, nem lesz bűnös, még ha az is. Szóval ezeket az állításokat elkezdte vizsgálni az ügyészség, saját magát vizsgálta a vádhatóság, ez is abszurd szerintem, és pont ez az ember, aki most lemondott, jelentette be, hogy náluk minden a legnagyobb rendben történt, és senki nem nyúlt bele a vádiratba. Ezek szerint az akkori igazságügyi miniszter félrebeszélt, mert más megoldás nincs. Vagy mégiscsak ő mondott igazat, és az ügyészség elkente ezt a nagyon durva ügyet. Mindez benne van az első témajavaslatban. A második, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, de aki lemaradt a nyitó napról, az ne szomorkodjon, lesz még nagyjából 105 foci meccs, úgyhogy csőstöljön a program. A harmadik pedig Orbán Viktor felszögelte a nemzeti hitvallást a Fidesz székházában. Ennek az az előzménye, hogy a kormány bejelentette, hogy le kell venni ezt az irományt, ezt a szöveget, az alaptörvény preambulumát, ezt nevezik nemzeti hitvallásnak a középületek falairól, mert hogy eddig kötelező volt ott kintartani. Orbán Viktor ellenzéki politikusként mintegy dacolva a kormánnyal egy ilyen média eseményt kreált, hogy colstokot vett, mért, furt, faragott és kiszagelt a saját pártja székházában a falra ezt a szöveget, amivel nekem túl sok bajom egyébként nincs már, mint magával a szöveggel, egy-két pontja, ami számomra vitatható. Viszont a Fidesz 16 éve meg a szövegben megfogalmazott eszmék, elvek között olyan feszítő ellentét van, hogy arról napokig lehetne beszélni. Júliával kezdünk, kezicsókolom.
6: Jó napot kívánok, kedves szerkesztő úr! Sajnálom, hogy a délelőtti műsorba nem értem be, vagy nem tudtam bejutni, visszahívtak, de már lejárt az idő. Hát igen. Én nekem is megvan a véleményem az Orbán Viktorról, és nagyon örülök, hogy kormányváltás történt. nagyon érdekes ez a, mit a mai témák, és az első témához kell szeretnék hozzászólni, de olyan értelemben, hogy egyben bejelentést is tenni. Én örülök, hogy a főügyészség talán újra alakul, ugyanúgy, mint a kormány, ugyanis el szeretnék gyorsan mondani egy mai történetet, vállalva érte a felelősséget. Tegnap délutáni órákban felhívtak egy 06 80 55 55 es telefonszámról, és közölték, hogy 2 millió forintot akar a bankszámlámra a bankom átutalni, mert annyit kamatozott az összegem. Hát tudtam, hogy az első percben, hogy csalás, ugyanis nincs bankszámlám. De úgy tettem, mint aki van, és azt mondtam, hogy az Erste banknál van a bankszámlám. Na, akkor örültek neki, és mondták, hogy hát szeretnének átutalni. Szabolcsi Katalin néven jelentkezett be a hölgy, aki átvette a Balázs Gyulától, először a Balázs Gábortól a telefont, de addig szerencsétlenkedtem idézőjelbe, hogy minél tovább húzom az időt, körülbelül 20 percig beszéltem velük, és hát megtudtam egy csomó adatot. Például azt, hogy a harmadik kerületben a Dózsa György utca 18 alatt vannak, és hogy akkor letettem azt, és akkor abban maradtunk, hogy ma felhívnak 9:30-kor, és hogy egyeztessük az ügyet, mert odáig nem jutottunk el, mert hát az én hibámból ugye nem tudtam velük fölvenni a kapcsolatot. Ma reggel ismét hívtak az a bizonyos Szabolcsi Katalin, és közöltem vele, hogy adják a 2 millió forintot másnak, például gyermek alapítványnak. Azt mondták, nem lehet, csak én használhattam föl. Akkor közöltem velük, hogy akkor tegyük le a telefont, mert nem szeretem a csalókat. És erre közölte, hogy miért vagyok én ilyen fölháborodott, hogy én nekem jót akarnak 2 millió forintot adni. Mondtam, hogy hagyjuk abba. Én tegnap visszahívtam ezt a számot, közölték, hogy ilyen, hogy nem kapcsolható, bejelentést tettem a rendőrségen, és közölték, hogy a harmadik kerületben Dózsa György út nincs is, és megköszönték a bejelentésemet, és kérték, hogy soha ne is adjam meg az adataimat, mert ezek mind csalók. Igen. És azért szeretném elmondani ezt a tévébe, hogy aki hallja, ne higgyenek nekik, ezek csalók, és azért akarják csak, hogy az emberek pénzét elvegyék.
5: Igen. Abszolút. Jól tette, hogy nem dőlt be nekik. Igen, tipikus internetes vagy telefonos
6: csaló. Én tudom, hogy nagyon sok csalás van a kriptovalutával, meg mit tudom, mással is tudom. Úgyhogy én nagyon kérem az embereket, hogy ne hagyják magukat becsapni.
5: Igen.
6: Én csak ennyit szerettem volna mondani.
5: Rendben, köszönöm szépen.
6: Úgy érzem, hogy ez elég közérdekű bejelentés.
5: Igen, közérdekű, abszolút. Köszönöm szépen, hogy elmondta, és örülök, hogy nem sikerült önt átvernie ezeknek az egyébként meglehetősen primitív csalóknak. Köszönöm, kezicsokolom. Péterrel folytatjuk, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Ferenc! Üdvözlöm, hogy újra tudtunk beszélgetni egymással, vagyis tudunk beszélgetni egymással. Igen. Én nem ezekhez a témákhoz szeretnék hozzászólni, Ferenc, hanem egy olyan témához szeretnék hozzászólni, hogy ugye a párttagokat, vagyis a parlamenti képviselőket és azoknak a vezetőit ugye a nép népszavazással választa meg. Tehát elmegyünk 4 évente szavazni, és megszavazzuk, hogy kik kerüljenek oda be a parlamentbe. Ugye jól tudom.
5: Hát nem, ezt nem népszavazásnak hívják, de a nép választ, igen, ez a parlamenti választás, így van.
7: A lényeg az. Na most igen. Én azt szerettem volna megkérdezni, Ferenc, hogy mi a nép megszavaztuk őket, hogy oda bekerülhessenek, vagy megválasztottuk, mindegy, hogy mondjuk. Csak azt nem értem, hogy őnekik a megbízatásuk mennyi ideig szól? Addig szól, amíg ők a parlamentben lehetnek, és egy újabb népszavazás útján ők ugye kikerülnek a parlamentből.
5: Igen, 4 évre szól a mandátum, pontosan.
7: Igen. Na, ez nagyon jó. Na most én azt szeretném megkérdezni, hogy mikor volt olyan népszavazás, hogyha őnekik a mandátumuk lejár, továbbra is 10 vagy 16 évig jár nekik az egyéb szolgáltatás.
5: Hát ez benne van a törvényben.
7: Erről a de kik hozták ezt a törvényt?
5: Ezt már maguk a képviselők, tehát erről külön nem szavaztatták meg az embereket, hogyha erre
7: hát
5: céloz.
7: Pedig meg kellett volna, Ferenc. Mert én úgy tudom, hogyha nekem a munkahelyem megszűnik egy valahol, onnantól én velem a munkáltató tovább nem foglalkozik. Nem ad nekem semmi privékümot, semmi egyebet, mert a munkahelyem megszűnik. Nekik is ugye megszűnik a munkájuk az országgyűlésbe, akkor ő nekik miért jár még ezek az egyéb juttatások?
5: Hát egyrészt lehetnek olyan cégek, vállalatok, amelyek hasonlóképpen bánnak a munkavállalóikkal, tehát hogy valakivel megszűnik a munkakapcsolat, de teszem azt megtarthatja a szolgálati autóját, vagy a céges mobiltelefonját. Nem jellemző ez, de éppen lehet, ez az adott cégen múlik, hogy mennyire nagy lelkű, nagyvonalú. Tehát nem kizárható, hogy van ilyen a versenyszférában, de az állami szféra az más, és azon belül a törvényhozás, a parlament más. Tehát ők saját maguknak ezt megszavazták. És ez így van. Attól függetlenül van így, hogy a nem jellemző más munkaadó, munkavállalói kapcsolatrendszerben.
7: Hát csak tetszik tudni, mi a bajom, Ferenc, ezzel. Hogy nagyon nagy fizetést kapnak havonta, 5-6 milliókat kapnak havonta. Rendben van, hogy amíg ott van, úgymond alkalmazásban van, rendben van, hogy addig kapja egyéb juttatásokat is. De amikor már nincs alkalmazásban, az rendben van, hogy még megkapja azt a nagyon magas fizetést, de az mellé még miért jár neki az egyéb szolgáltatások is. Ez valahol nekem nem kiüti úgymond a biztosítékot, mert ugye hát akkor hova tette Orbán úr azt a több milliós havi fizetését, mikor aztán kiderült, hogy alig van vagyona valami. Mikor mindent megkapott. Mindent.
5: Lehet, hogy beforgatta a 60 pusztai félkész mezőgazdasági üzem építkezésébe.
7: De nem az övé.
5: Hát attól még segíthet. Tehát attól, hogy a szülei építik egy családtak, segíthet értem, egy családi vállalkozást vagy építkezést. De ez csak egy tipp, lehet, hogy nem oda tette valahogy a gyermekeire fordította, vagy az unokáira. Ezt nehéz nyomon követni.
7: Igen, csak hát nekem van egy unokám, aki mondjuk csak egy számot mondok, 9 éves, annak hogy lehet 45 millió, meg ennél több millió vagyona? Hát ő még nem dolgozott azért, hát gyakorlatilag.
5: Nyilván kapta.
7: Mégiscsak az övé volt ez a vagyon.
5: Igen. Hát most mire utal, hogy hazudnak a képviselők a vagyonbevallásukban?
7: Igen. Csak ha én végrendelkezek, Ferenc, az csak onnan, én hiába adok az unokámnak, azt az vámhatóság, vagy az adóhatóság megkérdőjelezi, hogy annak az unokának onnan volt pénze.
5: Hát
7: mert
5: lehet,
7: ő neki nincs jövedelme elvileg.
5: Azt értem, de hát ha kap ajándékba bármit, ingatlant, vagy pénzt, vagy ingóságokat, akkor onnan az övé, annak akkor is, ha még...
7: De annak nyomának kell lenni.
5: Persze, az biztos, hogy nyomának kell lenni. Hát.
7: Na itt lesz az érdekesség, ha elszámolás lesz, hogy vajon ezeknek van-e nyoma? Tudja-e, bocsánat, az elszámoltató bizottság igazolni, hogy ez a vagyon valami furcsa módon került az unokámhoz. Csak egy példát mondtam, Ferenc.
5: Hát én Orbán Viktor esetében nem, semmi kétségem nincs a felől, hogy minden törvényesen zajlott, ugyanis ő maga mondta el, hogy ő mindig betartotta és mindig betartatta a törvényeket. Tehát én ebből indulok ki. Ennél fogva bármilyen vizsgálat jöhet, el is mondta a volt miniszterelnök, kérdezhetnek bármit, meg fogja adni a választ úgy, hogy a fal adja a másikat, ez szó szerint idézet volt, szó szerint idéztem. Tehát ha ő ezt mondja, akkor az biztos, hogy így van.
7: Csak nem tudom, Ferenc, mennyire emlékszik, hogy hány olyan, úgymond éjszaka megálmodott törvényt hoztak, ami visszamenőlegesen volt érvényes.
5: Elég
7: tehát
5: sokat.
7: Megtörtént az üzlet, és visszamenőleg 2-3 napra hoztak egy olyan, úgymond határozatot, hogy az az üzlet érvényes legyen.
5: Igen, volt ilyen a jogállam nagyobb dicsőségére. De nem csak üzleti ügyekkel kapcsolatban, hanem egész elképesztő bírósági ügyekkel kapcsolatban is például.
7: De én arra nem akartam kitérni. Akkor most miért van meg felháborodva Orbán Viktor azon, hogyha Magyar Péter, ne adj Isten, ehhez az nyúl? Miért van felháborodva? Ezt csinálta.
5: Hát egyrészt az álláspont, az üléspont határozza meg az álláspontot, tehát ha valaki egy másik pozícióba kerül, akkor az, amit ő megcsinált, az onnantól felháborítóvá válik számára, ha vele csinálják meg ugyanezt, de megjegyezném, hogy Magyar Péterék eddig nem hoztak visszamenőleges hatályú törvényt.
7: Nem, de már a múltkor elkezdte a Fidesz mondogatni, hogy ők, például, hogyha el akarják a köztársasági elnököt ugye mozdítani, akkor őnek is kellene egy határozatot hozni, de ez meg a 8 év is. Ugye azt mondták, hogy hát ez nem jó, mert ugye ez kimondottan egy bizonyos személyre találta.
5: Inkább személyre szabott, a visszamenőleges hatály az nem annyira igazolható, mert mostantól lesz ez a törvény, az, hogy vonatkozik arra olyanokra, akik a múltban már kitöltöttek ennyi időt, az nem visszamenőleges hatály, mert a jövőre vonatkozik a törvény. Az más kérdés, hogy Orbán Viktor az egyetlen, akire, hát pontosabban nem az egy, de végül is az egyetlen, úgy lett kitalálva, akire konkrétan érvényes egyelőre, de a következő Magyar Péter lehet, tehát.
7: Na,
5: de hát ez van, ha kétharmaddal győz valaki, akkor elég nagy mozgástere nyílik.
7: A törvényt végeredményben Magyar Péter önmagára is hozta meg az elkövetkező elnökökre.
5: Igen.
7: És miniszterelnökökre. Hát úgy, hogy akkor nem értettem Orbán Viktornak a fel, vagyis a
5: nem tudom, eleve nem áll úgy a szénája, hogy esélye lenne visszatérni a miniszterelnöki székbe, nagyon nem úgy mennek a folyamatok, plusz jönnek majd a vizsgálatok, azért azt szerintem elég megterhelő tud lenni idegileg, hogyha valakivel szemben vizsgálatok sokasága indul adott esetben, vagy a rokonsága, családtagjai, barátai kapcsán vizsgálódnak, igen, és nem 26 forint 50 fillért keresnek, hanem egy picit többet. Úgyhogy nem hiszem, hogy ott marad energia erre. Meglátjuk.
7: Hát, nem tudom,
5: Péter,
7: Ferenc.
5: Na, köszönöm szépen, hogy hívott.
7: Én a Tisza pártnak a figyelmébe ajánlanám, hogy jó volna ezt a törvényt, mindent hoztak, ugye, hogy a képviselők fizetését csökkentik meg egyebet, hogy akkor ezt is megnéznék, hogy ne járjon, ha már egyszer őtet a nép leváltotta, mert a nép küldte oda, a nép váltotta le, akkor miért jár nekik ez a kivélium?
5: Rendben, hát lehet, hogy utána néznek, de mivel ez egy szerzett jog, most ezt megvonni, az már tényleg visszamenőleges hatály lenne. Meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kedves nézők, ennyi volt az első rész. Most jön egy rövid reklám, de aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontnál és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt várhatóan 15 óráig. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Ma éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit-híd megállóban nem áll meg. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között. Lezárták a fél útpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Ákossal folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Én a Sülyog András féle. Jó napot kívánok! Igen. Én a Sülyog Tamásféle Herceg utcához szeretnék információval szolgálni, ami még eddig nem került terítékre. Halló?
2: Igen, figyelek.
3: Sülyog Tamás megválasztásakor a bemutatkozási expozéjában, amit az országgyűlésben tartott, ecsetelte a családját, különösen az édesapjának az erényeit, és már akkor feltűnt nekem, hogy kicsikét túlspirázta az ember az érdemeit. Nem sokkal később Ungvári Krisztián történész levéltári kutatásai alapján kiderült, hogy Sülyog Tamás ekkor a bemutatkozásakor 4 alkalommal össze-vissza hazudozott az apjáról. Ezt Ungvári Krisztián a TV-ben, én a YouTube-on kaptam el ezt az adást, dokumentálta, bemutatta, hogy mikor és hogyan hazudott. Tehát dokumentálva lehetett látni a TV-ben. Nos, én úgy érzem, hogy egy köztársasági elnök az első bemutatkozásakor össze-vissza hazudozik, én szerintem az már eleve kizárja azt, hogy őt alkotmánymódosítással, és nem tudom milyen velencei akármivel kelljen eltávolítani, vagy egyáltalán szóba jönni ennek a problémának a kezelése. Aki hazudik, az ne legyen köztársasági elnök.
2: Ez nem kizárók, mert ez nem köztörvényes bűncselekmény a hazudozás, de ön azt mondta, ez nem kizárók, mert ez

0: tényező lehet ahhoz, hogy valaki köztársasági elnök legyen, ha bizonyítottan, dokumentáltan össze-vissza hazudozik, különösen a családjáról. Hogy meghurcolták az apját, meg ez, meg az, meg az, kiderült, hogy pont az ellenkezője igaz.
1: A helyzet az, hogy ez nem kizárók. Ha az lett volna, akkor már leváltották volna, nem? Ez,
0: sajnálom.
1: Ez egy jellembeli probléma, de nem kizárók.
0: Megjegyzem, hogy az előző kormánynak ugye a hazudozás az nagy erénye volt, és emiatt soha senkinek nem volt semmilyen baja. Hazudott Tuzson Bence, hazudott a miniszterelnök, össze-vissza hazudott mindenki, és hát ugye a magyar nép ugye ezen túltette magát. Szeretnék még egy dologgal érintőlegesen beszélni, nevezetesen arról, hogy az Orbán kormány bukását mindenféle módon próbálják fejtegetni, szintén az interneten a legkülönbözőbb adások és résztvevő politikusokkal kapcsolatban. Egy fontos tényező azonban itt is kimaradhat, hogy az építmény, amely szerkezetileg hibás, az előbb-utóbb összedől. Nevezetesen itt arról van szó, hogy a kormánynak a szervezeti felépítése, a minisztériumok elhelyezése, azok irányítása és az irányítási lánc lefele az teljesen hibás volt, és ezért olyan téves információ halmazok kerültek, amelyek eleve kizárták a működés lehetőségét. Gondolok itt nem csak arra, hogy az egészségügy és az oktatás a belügyhöz került, hanem olyan emberek kerültek pozícióba, akiknek semmilyen szakmai tudásuk az irányításhoz nem volt. Gondolok itt például Szakács Péterre, aki tulajdonképpen szerintem egy vízholyag, egyszerűen ki kéne nyomni, hogy eltávolíthassák De sorolhatnám az összes többi retyerutyát, akik tényleg nem a szakmai rátermettségüknél fogva kerültek oda, hanem valamilyen ismerős és a többi és a többi. Most viszont olyan tárcák kerültek ére, amelyek valóban alkalmasak arra, hogy az ország kormányát, illetve az irányítást kezdbe vegyék. És ami a legfontosabb, hogy nem haver és nem retyerutya, hanem kilettek mazsolázva az ország legjobb szakemberei. Az erre legjobban alkalmas emberek. Ez a biztosítéka annak, hogy ez a kormány működni fog. Hát, talán
1: így legyen.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, Ákos, hogy hívott. Meglátjuk. Van, akikről nem nagyon tudunk semmit, bizonyos miniszterekről, vagy keveset a szakmai előéletükről, de egyébként is szerintem majd maga az élet bizonyítja, hogy mennyire rátermettek, mennyire jó szakemberek. Viszont ez némi idő kell, nyilván 16 év örökségét átvéve nem lehet egyik hétről a másikra, vagy egyik hónapról a másikra érdemi változást várni, bár volt már egy-két döntés és egy-két húzás, ami gyorsan megszületett és pozitív. De azért hosszabb távon, illetve nagyobb mértékben, tehát mondjuk 16 minisztériumra tekintettel több idő kell, hogy láthassuk, hogy milyen minőségű lesz a kormányzás. De tényleg mindenkinek az az érdeke, hogy jó minőségű legyen. Hát ezzel nem mondtam nagy újdonságot. Jöhetnek a kedves telefonálók, nem tudom, vagy lehet, hogy van itt valaki, csak én nem írtam fel. János itt van, jó napot kívánok, üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm.
1: Parancsolja.
2: Én a végéről kezdeném. Orbán Viktor úr felszegelte a nemzeti hitvallást a Fidesz székházában. Van neki egy nagyon közeli, nagyon jó harcostársa és barátja, aki egyszer mondott, hogy mit hova szögeljenek, és ki hova menjen és akassza föl magát. Én nem mondom neki ezt, de gyakoroljunk egy kis önkritikát.
1: Kövér Lászlóra utal, aki azt mondta, hogy aki nem, aki az örök pesszimisták, akinek senki nem jó, az vegyen egy jó erős kötelet, egy szöget, menjen le azt hiszem a pincébe, vagy valami a sufniba, vagy a garázsba, aztán kösse fel magát. Valami ilyesmi volt Kövér László köteles beszéde, igen?
2: Igen, most ezt nem tudják ketten megbeszélni?
1: De hát itt most másról van szó, itt csak a szög meg a kalapács, ami összeköti a két történetet.
2: De ez nagyon jó.
1: Tehát ez most egy ilyen dacos ellenzéki reakció a kormány döntésére, de szerintem nem valami.

0: ami magas színvonalú. Tehát most ettől egy fideszes, vagy a Fideszből kiábrándult szavazó nem hinném, hogy fogja magát és visszatér a nyájhoz. Szerintem hát, abszolút nem érdekli az embereket, hogy ott van ez a szöveg, vagy nincs ott. Azt se tudták sokan, hogy kötelező ott tartani a közintézményekben. Tehát mindenki úgy politizál, ahogy tud. Tehát színe joga ez Orbán Viktornak.
1: De jó etették a népet, meg jó etetik a népet. Ez az igazság. A másik dolog az, hogy ez a 60 puszta. A 60 pusztáról ma olvastam, hogy tulajdonképpen 3-5 milliárd körül becsülik az értékét neki, de a valós befektetett összeg az körülbelül 16-18 milliárd forint. Ugye ez nem mindegy, hogy hol van, mi van, mennyi kereslet, tehát az érték meghatározása itt egy, ugye természetesen a piac törvényei alapján vonatkozik. Na most sajnos ez vonatkozik a 16 év kormányzására is, hogy tulajdonképpen nem tudták az értéket becsülni, nem tudták felmérni, hogy mi, mennyi és hogy, és ezért vitték be a magyarokat az erdőbe. Tehát, hogyha valaki egy kicsit gondolkodni tud, akkor ezt azért tapasztalhatta volna. Szerintem.
0: Igen. Egyetértek önnel, tehát nagyon sok pénz eltűnt, és nincs látszata a sok irgalmatlan, sok tőlünk beszedett adónak. Pontosabban néhány ezer család életében nyilván látszik, akik megtollasodtak, de úgy általában a társadalom inkább lecsúszást élt meg az elmúlt 16 évben, meg egyre romló közszolgáltatásokat, miközben irgalmatlan sok adót vontak el. Úgyhogy igen, erre csak az a magyarázat, hogy valahová elcsordogált nem kevés pénz.
1: Igen, és tényleg, ha vissza lehet hozni valamit, azt a keveset is, amit vissza lehet hozni, szerintem az is segít a magyar gazdaságon, de a nagyságát meghatározva a többséget nem lehet, mert már senki se üthet, már ezzel szokták azt mondani, hogy bottal üthetjük a nyomát.
0: Hát én optimistább vagyok egy kicsit, nem azt mondom, hogy két hét alatt nagy vagyonokat vissza fognak szerezni, de szerintem hosszú távon jelentős mennyiségű vagyont vissza lehet szerezni.
1: Na most az az igazság, hogy most az érdeklődés nagyon magas. Mindenki akarja, hogy legyen. De majd a következő választáskor erre már a következő választó nem fog emlékezni, nem fog vele foglalkozni, hogy mit érdekel már engem, én akkor is ezekre vagy azokra szavazok.
0: Lehet, hogy így lesz, de például van ez az NK-a botrány, ahol kiosztottak gyorsan 17 milliárdot, ott önként visszaadtak a kedvezményezettek már több mint 2 milliárdot. Nyilván tudják pontosan, hogy ezt választási kampány céllal kapták. 17 milliárd, már több mint a 10%-át, talán 15%-át visszaadták az érintettek. Tehát pontosan tudják, hogy miről szólt ez a játék. Kaptak pár százmilliókat, hogy tolják meg a Fidesz kampányát. Hogyha ezt rájuk bizonyítják, akkor ez tiltott kampányfinanszírozás, vagy pártfinanszírozás, ebben részt venni, az bűncselekmény. Nyilván gyorsan visszaadják a pénzt, és akkor lehet, hogy nem lesz büntető feljelentés. Szóval, tehát, hogy sok mindenki mondhatja azt, hogy inkább visszaadja a törvénytelenül szerzett vagyont, csak hagyják békén, vagy hagyják futni. Úgyhogy hát, én ezért bizakodóbb vagyok.
1: Hát jó, ez még csak az áfának a 15%-a.
0: Persze, és ez csak egyetlen ügy, de igazából még nem állt fel a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal. Az az ígéret, hogy az ország legjobb jogászai fognak ott dolgozni. Úgyhogy én még bizakodó
1: legyen
0: vagyok.
1: Legyen szerencséje az országnak, és igen, vegye vissza mindenki, mert én nem akarok senkitől se semmit, én tőlem, amit elvettek, az elég. Nem is, hogy hívják, alok, nem is foglalkozok vele, mert az ember olyan úgy van vele, hogy 16 évvel ezelőtt megmondtam, hogy ha ezek 4 évnél tovább vannak, minden vállalkozásomat, mindent megszüntetek, hát sajnos még maradt egy, de tönkretették az öregkorunkat. Én semmit rosszat nem kívánok nekik, csak az utolsó 16 évüket ők is így éljék le. Értem. Ezt én nem rossz akaratból mondom.
0: Persze, világos, ki mit vetett, arassa le. Ez, igen, ez egy bibliai elv egyébként. Hát meg aki nem hisz ebben, azért van világi igazságszolgáltatás is, tehát ha valaki bűnt követett el, akkor igen, feleljen meg érte. De hát ez nagyon gondolom, hogy magától értetődik. Köszönöm szépen, János, hogy hívott.
1: Köszönöm.
0: További szép napot önnek, köszönöm, hogy hívott és minket néz. Kedves nézők, ennyi fért a mai fórumba, aki kimaradt, azoktól elnézést kérek, de délután is lesz fórum. Akkor már nem én számítok önökre, hanem egyik kollégám. Velem még az Aktuálban találkozhatnak este az Egyenes Beszéd után, sőt, kérem is, hogy nézzék a műsort, nagyon jó műsor lesz, nagyon jó témák vannak ma is, nagyon klassz vendégek érkeznek, azt most nem mondom meg, hogy kik, pont azért, hogy felcsigázzam az érdeklődést, szóval további szép napot önöknek, a viszontlátásra!

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Délután lehetnek záporok, zivatarok. Tömeges drón és rakétatámadást indítottak az oroszok Ukrajnában. Alaptörvényben korlátozzák a miniszterelnöki ciklusokat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legalább 9-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecserszka-Lavra-Barlang-Kolostor épület együttese szintén megrongálódott. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait, az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette. A paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságot. A parlamenti ülés ezekben a percekben kezdődik. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak, jelentette be Keir Starmer kormányfő. A szükséges jogszabályok kidolgozása után az intézkedés jövő tavasszal léphet életbe. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt. A válaszadó szülők 85%-a úgy nyilatkozott, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. Kecskeméten még csütörtökig várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A Círóka Bábszínház két évente megszervezett seregszemléje fontos fóruma a bábosoknak, hiszen a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket a húzós legfrissebb adásában. Látszólag egy olyan életet fogunk megismerni, ami zökkenőmentes, amelyik egy sínen fut és a siker felé fut folyamatosan, hogy aztán ezt hogy fogjuk tudni árnyalni, azt mindjárt meg fogják látni, hogyha velünk tartanak. Egy kiváló színművész a vendégünk, ismerjük meg.
3: Rajkai Zoltán, színművész. Pályája kezdete óta 1993-tól a Katona József Színház tagja. Izgalmas karakterszerepek és kiugró főszerepek váltják egymást. Emellett szinkron és sorozat specialista. Az Angyalbőrbentől a Gólkirályságig tucatnyi televíziós sorozatban látható. Rendszeresen szerepel kortárs táncjátékokban. Belekóstolt már a rendezésbe is. Nős, 4 gyermek édesapja.
2: Na erre mondom én azt, hogy szép, zökkenőmentes élet. Örülök, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy eljöttél. Szóval itt a névjegyben leírtuk azt, hogy hát ott vagy a Katonában, amióta elvégezted a színművészetit, hogy azt nem írtuk le, de hát a középiskola óta együtt vagy a feleségeddel. Van 4 gyereketek, ráadásul az is az ideális megosztás. 2 fiú, 2 lány, ahogyan kell. Szóval 33 éve ugyanazon az ajtón mész be, hogyha az öltöződet keresed, vagy éppen a művészbejárat ott a Katonában. Ez szép kerek. Ennyire zökkenőmentes? Ennyire szép kerek?
4: Hát attól függ, onnan nézzük. Én kicsit meg is lepődtem, mikor ezt mondtad, hogy zökkenőmentes élet, az korán sem így van. Én nagyon hálás vagyok ezért, hogy a Katonában dolgozhatom 34 éve lassan. Nyilván ez alkati sajátosság is, meg valahogy lelki beállítottság, hogy azt hiszem hűséges típus vagyok. Egyrészt, másrészt sosem kerestem igazán a... Nehéz ezt így kimondani, mert nem igaz, de hogy nem én voltam a fontos, hogy nekem a saját karrieremben olyan szerepeket játszak el, teljesen mindegy, milyen környezetben, vagy milyen csapatban, hanem az volt a fontos, hogy egy olyan csapattagja legyek, ami erős és jó, és ami szakmailag számomra megfelelő. És ebben a Katonában, ez a 33 év szinte soha nem volt olyan pillanat, amikor ez így megingott volna bennem, hogy most váltani kéne.
2: Ez érdekes. Már csak azért is, mert egy nagyon erős társulatban létezni, az valószínűleg azért terhekkel is jár. Tehát nem mindig te vagy a középpontban, nem mindig a te szereped a legerősebb szerep, mert hogy mindenki erős szerepet érdemel, és mindenkinek erős szerepet kell adni. Tehát egyszerűbb a helyzete valakinek, aki egy gyengébb társulatban hopp, kivillam, egyszerűen csillog a többi között.
4: Igen. De ez nem vonzott sosem. Láttam ilyen pályákat, meg ilyen helyzeteket, és elismerésem is, tehát az azért csodálatos, amikor valaki kiragyog egy alakításban, de valahogy mindig a csapatmunka, vagy az a közös gondolkodás, az a közös szakmai alap, az nekem valahogy fontos volt. Jól esett, jól éreztem magam benne, és a színház is mindig nagyon-nagyon lojális volt velem, tehát egészen extrém módon. Például, amikor születtek sorban a gyerekeim, akkor Zsámbéki Gábor, aki Messzeföldön híres volt arról, hogy milyen fegyelemben és kordában tartja a színészeit, nem engedi ki forgatásokra ide-oda, akkor engem minden évben elengedett egy évre a színháztól, hogy otthon legyek a gyerekekkel.
2: Egy évre?
4: Hát ami azt jelentette, hogy nem próbáltam úgy produkcióban, világos, hanem játszottam esténként a futó darabokat.
2: De otthon voltál napközben.
4: De napközben otthon voltam, és nem terhetek újabb bemutatók, vagy újabb esték. Aztán például, amit máig nem tudok felfogni, az egy számomra egy csoda, hogy amikor összeházasodtunk Krisztivel, a feleségemmel, akkor szeptemberben elengedett egy hónapra Nászútra. nem voltam itt az évad kezdéskor egy hónapig, mert Franciaországban, meg Olaszországban utazgattunk a feleségemmel, míg a többiek próbáltak, meg játszottak, és valahogy úgy alakították a műsortervet ott az évad elején, olyan darabokat játszottak, amiben nem. Ezt ilyen elképzelhetetlenek gondolom visszafelé, ez hogy történhetett meg.
2: De ezt emberségnek hívják, nem? Egy vezetőtől.
4: Igen, csak de ugyanakkor szokásos. Nem engedett ki Bozsi Kivettel Londonba egy hónapra játszani, mikor megnyertük az Edinburgh-i fesztivált.
2: Az munka? Az más?
4: Oda meg nem mehettem ki, vagy fölmondok és kimegyek Londonba, vagy maradok a társulat frissen szerződtetett tagja, és döntenem kellett, hogy melyiket választom. Tehát ez egy nagyon érdekes, és ez számtalan esetben így volt őszintén, ez nagyon sokszor nagyon sokat adott is nekem, sokszor meg is védett, sokszor nagyon... sokat adok szakmailag, és adott időben olyan szerepeket, amik viszont fontosak voltak.
2: Van még úgynevezett katona iskola? Tehát ez a székely-zsámbéki féle világ. Ez lenyomatként mind a mai napig jellemzi a katonát?
4: Azt hiszem, igen.
2: És az alapítókhoz képest, mondjuk az alapító nagybölényekhez képest, hát hiszen ott fantasztikus művészeket gyűjtöttek ők össze, azokhoz képest hol van a ti helyetek most? Hogy látod ezt?
4: Kicsit messzebből indítanék. Azt hiszem, hogy ez is nézőpont, meg megközelítés kérdése. Én nagyon hiszek a változásban. Pontosabban azt látom az élet alapvető mozgató rugójának, hogy folyamatosan változik. És nagyon nehéz az egyénnek ezt a változást lekövetni, főleg akkor, amikor egyre gyorsabb ez a változás, és egyre nagyobb amplitudóval működik. Volt, amikor én oda kerültem 1991-ben közvetlenül a rendszerváltás után, mint gyakornok vagy színész tanonc a főiskoláról, akkor egy egészen más kulturális társadalmi közeg vett körül minket, egészen más világ, minden más volt. Nem volt mobiltelefon, csak arra gondolok, vagy egyáltalán a számítástechnika, internet. Egy egészen másfajta világban működtek ezek a színészek, és jelentett az ő munkájuk valamit a társadalom számára, és a katona maga. De volt egy nagyon magas szakmai színvonal, egy nagyon magas szakmai elvárás, egy gondolkodásmód, amit az első kérdésedre visszatérve szerintem máig ott van a falak között, már csak azért is, mert jó néhányan még itt vannak az alapító tagok közül, Bányani, Szirtesági, Bodnár Erika, stb. Újlaki Dini, akik ezt azért hordozzák. Másrészt öröklődött ez a fajta gondolkodás, ez a fajta csapatmunka, az, hogy hogyan kell dolgoznunk közösen egy színdarabon, vagy egy próba folyamatban ennek a szellemisége. Meg hát ott volt Gábor, mostanáig igazgató, Máté Gábor mostanáig igazgatóként, és így tovább. Tehát ezért úgy, meg hát ők, az ő kezeik alul kerültek ki azok a társulati tagok, akik most dolgoznak. Csak azt akartam ezzel a változással mondani, hogy természetesen nagyon sokat változott közben ez a 40 év alatt a világ, a környezet, a kultúra, a mondani való, a befogadó képesség, és valahol ez szükségszerű és fontos is lekövetni az alkotóknak ezt a változást. És ha beleragad az ember valami olyasmiben, ami régen jó volt, akkor az országban már érvénytelen vagy nevetséges, akár mondjuk színpadi jelenlétet tekintve. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy mi a helyünkön vagyunk most. Egy csodálatosan erő és nagyon jó társulat van a katonának, aminek teljesen más kihívásokkal kell megbirkóznia, mint mondjuk annó, amikor Szirtesiek, meg Udvaros Dorottyáék, meg Bástyuliék voltak fiatalok, vagy Cserhalmiék itt a színházban.
2: Na, egy másik Szirtest azért szóba hozok, Szirtes Tamásnál végeztél.
4: Igen.
2: A főiskolán. Ehhez képest az egy nagy álom volt, hogy a katonába kerülj, Zsámbékihoz, meg Székelyhez? Tehát tudtad, hogy mire vágysz?
4: Igen.
2: Ha erre vágytál?
4: Sőt, annyira, hogy én magam harmad évben, amikor kijöhettünk szakmai gyakorlatra, én kerestem meg Zsámbéki Gábort, hogy vegyen ide gyakorlatra a katonában. Annyira szerettem volna ide kerülni, mert nagyon vonzott az a fajta színházi közeg, amit a katona akkor jelentett, meg ma is tulajdonképpen, és oda mentem hozzá, megkerestem ismeretlenül, hogy vegyen oda szakmai gyakorlatra, és mondta, hogy hát ő nem tudja, ha fölépül a kamra, mert akkor épült, akkor lesz több lehetőség, akkor oda vesz, és hát hála Istennek fölépült a kamra, úgyhogy oda vett szakmai gyakorlatra.
2: Nagyon más volt az, amit ő képviseltek, mint amit tanultál?
4: Igen. Máté Gábor tanított színészetre utána, amikor a Müller Táncosait próbáltam már negyedévesen a katonában az első főszerepemet, és akkor a Gábor, emlékszem viccesen, még én magam is megfogalmaztam, hogy hát így most kell tanulnom valami mást, amit eddig nem. Volt valami hasonlóság azért, de azért radikálisan más, más volt a Szirtes tanár úr világa, mint a katona világa, viszont az csodálatos volt benne, hogy ő engedett minket. Tehát például elsőként, vagy legalábbis nem emlékszem, hogy más osztályoknál ez lehetőség lett volna, de nagyon sok vendégtanárt hívhattunk. Akkor hívtuk el Sinkótól kezdve, Sinkó Lászlótól, Máté Gáborig, Babarcitól kezdve, Bács Ferenc, Tordi Géza, tehát nagyon Kállai Ferenc, nagyon sok mindenkivel dolgozhattunk.
2: Csoda nevek.
4: Igen, és ők jöttek ilyen kurzusokat tartani nekünk az osztályba, tehát Szirtesnek óriási érdeme volt, hogy engedte ezt, hogy mindenféle iskolával találkozzunk.
2: Mondtad, hogy jó dolgod van a katonában, mert hogy gondoskodnak róla. Itt van az a legutóbbi premieretek, a Changes. Ott nektek van 23 szerepetek Fulajtár Andreával, kettőtöknek.
4: Ugye ez egy kicsit meghúztuk, most már csak 20.
2: Kitraktatok ki a darabból, jó?
4: Egy-két pici szereplőt kiraktunk.
2: Annyival kevesebb öltözés.
4: Igen, pontosan.
2: Szóval, hogy azért ez kihívás is. Ez szép feladat, de amikor gondolom az ember először ránéz, akkor úristen, mi lesz ebből?
4: Érdekes, hogy ez nem volt bennem, hogy úristen, mi lesz ebből. Fantasztikusan nagy ajándéknak tekintettem. Tényleg annyira boldog voltam, hogy egyszer csak kapok egy ilyen lehetőséget. Ráadásul az Andival, akivel hiába vagyunk együtt 25 vagy 30, nem is tudom hány éve van ő is már ott a társulatnál, hogy nem játszottunk még sosem partnerként együtt.
2: Ez tehát milyen fura.
4: Igen.
2: Nem illesztettek benneteket össze? Tehát nem. Úgy látták, hogy nem vagytok össze.
4: Igen, valószínű, elkerült minket mindenféle partneri viszony. Játszottunk egy színdarabban, sokféle relációban, de úgy, hogy konkrétan partnerként, tehát, hogy akár házaspár, vagy szerelmi viszony, vagy bármilyen egyéb partner.
2: Most kimaxoljátok.
4: Most ki, teljesen. Tehát itt mind a ketten 10-10 szerepet játszunk, egy házaspár egy napját játszunk végig, és mindegyikünk azt a partnert játsz éppen, akivel a másik találkozik a nap folyamán.
2: Nehéz ilyet játszani, mert nincs egy íve voltak éppen a karakternek, mert hát 10 karakter?
4: Hát 10-10 kör, igen. Nem, nagyon izgi, nagyon. Nagyon izgalmas, hogy egyrészt a darab úgy van megírva, hogy a különböző karakterek és szituációk egy kicsit hordozzák az eredeti házaspár történetét is. Tehát, hogy valahogy belelátható, beleérezhető, hogy mondjuk, ha férjével lenne az a szerep igaziból, akkor ott mi történhetne, vagy mi lenne jó, hogy ott történjen. Tehát egy ilyen furcsa, gazdag, több rétegű színdarab, amiben sok minden megjelenhet. Kérdés volt ez számunkra, ezt hogy tudjuk működtetni. Egyelőre úgy tűnik, hogy van rá fogékonyság. Nem egyértelmű reveláció a színdarab, és nem is a mi feladatunkra gondolok ebben a színészi jelenlétünkre, vagy a munkánkra, hanem a darabnak vannak Magyarországon kicsit nehezen értelmezhető aspektusai. Ez egy nagyon erősen német szín, kortárs német színdarab. A Berényi Saubühne dramaturgia és házi szerzője Maja Czáde írtak, és nagyon-nagyon a német, mai német világra
2: reflektál. Érdekes, hogy a választása ez ügyben.
4: Igen, mert azért vannak benne kapcsolódási pontok bőséggel, de vannak olyan részei, amikkel nehezen azonosulhatunk. Egy gyors példa csak, hogy például egy nagyon jól menő jogászt játszom benne, ami az alapszerepe, a házaspár az egyik tagja, ez egy nagyon jól menő jogász, nincs gyerekük, és ugye egy 50-es férfiről van szó, aki kiég a munkájában, és a kiégése ellen elmegy általános iskolába tanítónak. De most ez Magyarországon azért nem egy általános jelenség.
2: A vágy az fordított
4: miközben,
2: szokott lenni.
4: Igen, miközben Németországban ez egy általános jelenség. Beszéltem olyan kint élő német ismerőseimmel, akik erről meséltek, hogy ez egy tendencia Németországban, hogy kiégés, akár csúcsvezetők elmennek tanárnak, vagy tanítónak. Nem mentem a mélyére ennek, hogy mi lehet az oka, de például ez egy ilyen elem.
2: Érdekes. De sikeres.
4: Igen, hát nyilván az, hogy színészeket, igen, hogy színészek hogy brillíroznak és változnak egyik pillanatra a másikra át, egyik karakterből a másikba, az izgalmas.
2: Te könnyen adod át magad egy rendezői koncepciónak, annak, hogy ő mit lát benned, vagy mit akar belőled kihozni? Vagy vitatkozós
4: azt hiszem,
2: vagy?
4: Igen. Nem. Nem vagyok vitatkozós, nagyon együttműködős vagyok, keresem a közös pontokat, ugyanakkor nagyon erős elképzeléseim szoktak lenni, és ezeket igyekszem megosztani.
2: Igen, azt akartam kérdezni ezzel, hogy a te alkotói szabadságod, az hol kezdődik, vagy hol ér véget?
4: Nekem nagyon fontos ez a partneri viszony. Tehát én azt nagyon, nagyon nehezen viselem, mikor így kényszerítenek, és hogy nincs más lehetőség, csak az. Én nagyon szeretem, amikor szabad kezet kapok, amikor ezek lazább partneri együttműködések, és a Krista nekem ilyen szempontból például csodálatos rendező, már visszamenőleg 10 évre, tehát minden egyes közös munkánkban ezt a szabadságot ő megadta, és ebben én mindig brillírozom. Ebben tudok jól működni. De ez minden többi rendezők többségére is igaz, sokszor Máté Gáborra is végig, vagy sokszor az Asernál is így volt, hogy hagyott engem az ötleteimmel.
2: Bozsi, kivetted, említetted az előbb, ugye az ő világa, az egyrészt a hagyományos színház világa ismert, hát rendez olyat is. De te nem olyanokban szoktál nála szerepelni, vagy Hajdanában ez ugye úgy nézett ki, hogy táncelőadások plusz a Rajkai. Ez hogy van?
4: Hát voltak azért több színész játszott. Hát az, úgy vett, 20 évig a társadalom tagja volt, és a Zsámbéki Gábor szerződtette még a 90-es évek közepén hozzánk, és ugye az első darabjától kezdve, én azt hiszem 13 darabban voltam, amit ő rendezett. Ezek mind egytől egyig mozgásos, táncos produkciók voltak akkor, még az Ivet nem rendezett prózai darabokat, de azért ezek ilyen kicsit crossoverek voltak már akkor is, tehát nem egyértelműen kortárs balett vagy mozgásszínházi adások, azért mindig használta a színészek egyéb képességeit, vagy adott esetben szövegeket, vagy playbackeket, szóval sok izgalmas dolgot, és ezek csodálatos élmények voltak. Egészen különleges módon befolyásolták a pályámat minden szempontból, és nagyon hálás vagyok, hogy az Ivettel ilyen sok éven keresztül dolgozhattam, sőt, neki köszönhetem az első rendezésemet is Kaposváron, mert ő volt az, aki miután ott művészeti vezető lett, meghívott rendezni Kaposváron.
2: Aztán ebből lett még.
4: Aztán ebből lett hálás.
2: Azt te tudtad magadról, hogy mire vagy képes táncban, vagy mozgásban egyáltalán? Mennyire voltál erre felkészítve, vagy felkészülve? Vagy ez a... csináljuk.
4: Nem, hát én nagyon-nagyon sokat sportoltam fiatalkoromban, tornáztam 8,5 évig, és aztán nagyon-nagyon sokféle sportot űztem, a siklóernyőzéstől a kerékpározásra.
2: Tényleg, neked volt egy gyűrű gyakorlatod.
4: A ledarának eltűntem.
2: Igen, neked volt egy gyűrű gyakorlatod.
4: Én tornász voltam egész általános iskolában, végig egész szinten majdnem, azt hiszem, hogy 6-7-es koromig tornáztam kisiskolásként, tehát amit ott kisgyerekként megtanultam, a kézenállás, szaltó, flick-flack, ezek máig olyan készségszinten
2: megvan. Nem múlik? Vagy időnként
4: felnézed? Hát nyilván a izomzatom meg a fizikumom azért, tehát úgy nem állnék neki flikkeket ugrani ma, de meg tudnám csinálni egy kis gyakorlással, kézen állni bármeddig tudok máig, tehát az most is megy bármikor.
2: Jó, most miután az én nagyfiam szertornász, én azt tudom, hogy az milyen embertelen nehéz a gyűrű. Hát tehát például, amikor a színpadon önnek nekiveselkedtél, hát felnőtt feje, az teljesen másfajta erőt igényel, mint egy gyerektől.
4: Persze, hát azért nem is volt olyan extrém gyakorlat, de hát nyilván szokatlan volt.
2: Jó, hát le lehetett volna portozni.
4: Le tudtam venni a lábáról a Viktort is, meg a nézőket. Vicces volt, igen. De hát én ezért nagyon állás vagyok, ez egy olyan ajándék, hogy az én fizikumom, ez végigkísért az egész pályámat. Szerintem ezért is vettek föl annó, mert nem azért, mert olyan nagyon jól mondtam a felvételi szövegeimet annó, hanem azért, mert nagyon jól mozogtam. Tehát nagyon jó mozgás adottságokkal rendelkeztem.
2: Pont de az nem a tánc? Az inkább nem a tánc, a fizikalitás,
4: azért
2: nem?
4: Azért a főiskolán rengeteg táncóránk volt utána, mindenféle. Meg hát én gimnáziumban a táncversenyeket nyertem, brékeltem.
2: Ne bocsáss meg.
4: Meg hát ott is ugye, tehát volt egy affinitásom erre, vagy egy talentum, amit kaptam.
2: Karban tartod? Mert hogy bármikor jöhet? Vagy elengedted egy kicsit?
4: Kicsit el. Sajnos nem sportolok valahogy, nagyon fura. Szeretnék, néha föllángol bennem valamikor, elkezdek futni, vagy tornázni, de eléggé...
2: Azt te tudod mindig, hogy egyébként mire vagy képes? Tehát, hogy mond valamit az Ivet, mondjuk adott esetben a Hajdanában, Danában, és nem mondod neki, hogy hát ez túlzás, ezt nem tudom megcsinálni, hanem nekiállsz, és persze. Kigyakorlod?
4: Igen. Hát ez egy kihívás, ez a mi munkánk, ez a jó, hogy ami nem megy, azt az ember elkezdi. Vagy ha nagyon nem megy, és látja, hogy nem jutok 5-ről 6-ra egy feladatban, akkor keresek alternatív megoldásokat.
2: De ez csak a mozgás. És egyébként vannak ilyen korlátok, amiket át kell lépni egy szerepért?
4: Ez jó kérdés, hogy vannak-e korlátok. Igen, de közben meg ez életkor függő. Tehát nagyon érdekes, hogy észrevettem, hogy most már 50 fölött, hogy mit jelent az idő ezen a pályán. De lehet, hogy máshol is így van, más szakmákban, vagy más munkákban, hogy az a tapasztalat, az a biztonság, az az érettség, az a... Fiatalon azt éreztem, hogy nagyon kell bizonyítani, és mindent meg kell mutatni. És valahogy most már azt érzem, hogy semmit nem szabad megmutatni, minden titokba kell tartani. És annak a belső bizalma, vagy szakmai, vagy önbizalom, vagy hit, hogy elég az, hogyha én most oda nézek a kamerába, és aztán visszanézek rád, és ez pont elég egy jelenetben arra, hogy valamit kifejezzen, és ezt merjem is megcsinálni belsőleg, lelkileg, az kellett ez az idő, ez az 50 év. Ezt nem tudtam volna fiatalon, akkor nagyon kell valamit mutatnom, meg függök a rendezőtől annyira, hogy mert ugye ő se tudja feltétlenül, mit szeretne, csak valamit szeretne látni, mond mindenféle instrukciót, és nem tudod még azt hitelesíteni, hanem akkor ilyen megoldásokat találsz rá, ami adott esetben nem biztos, hogy igaz. Lehet, hogy elfogadható, lehet, hogy valamilyen, de az igazán ható és értékes helyett valamilyen iparos munka. És amikor az ember beleérik valamibe, akkor kezd el igazán jól jelen lenni, azt hiszem, a színészetben. Másrészt meg a hitem, ami igazából ebbe nagyon sokat formált, tehát, hogy nem függök ettől a szakmától, vagy ettől a hivatástól olyan értelemben, hogy meg kelljen felelnem mindenképpen, hanem el tudok tőle rugaszkodni, elemelkedni, és ebben van egy játékosság, amitől sokkal könnyebb dolgozni.
2: Nem függsz?
4: Nem. Nem függök. És ez nagyon jó érzés.
2: És ha nem ezt csinálod, az is megvan, hogy na jó, hát akkor majd valami mást.
4: Kész vagyok rá arra, hogy ha nem ezt kell csinálnom, akkor csináljak mást. Azt hiszem, lelkileg mindenképpen.
2: De hát szerencsére ez nem merült fel.
4: Ez negyedre nem.
2: Mondjuk addig könnyű, erre mondják, hogy ja, hát úgy könnyű, hogy ez fel sem merül.
4: Igen, ez így van. Hát
2: szerintem több dolgod van, mint valaha a pályafutásod során.
4: Egyébként igen.
2: Rengeteget szinkronizálsz, szintén benne volt a névében, és nekem az mindig izgalmas, hogyha van egy szereplő, akit állandóan beled kötnek össze, hogy Bradley Cooper. El lehet tőle, és kell-e tőle lesni valamit, vagy ő is egy olyan, mint te vagy, és csak a hangodat adod, és egyébként menjen haza ő is, meg majd te is hazamész. Tehát, hogy van-e köztetek olyan módon valami kapcsolat, hogy állandóan nézed a gesztusait, a mozdulatait, a megoldásait, a színészi eszközeit, a színészi készletét, és ebből lehet valamit tanulni, nézni, lesni, érteni.
4: Abszolút így van. Nagyon hálás vagyok, hogy kiváló színészeknek lehetek állandó magyar hangja, mert nagyon sokat lestem, tanultam. És ha nem is az, hogy állandóan, tehát nem arról van szó, hogy most egy... De hogy bizony saját alakításaim, vagy szerepeim, vagy lehetőségeim alatt eszembe jutnak az ő megoldásaik bizonyos szituációkban, ami esetleg hasonló vagy analóg arra, amiben éppen én vagyok, és hogy ott milyen megoldást választott ő, és hogy ő hogyan közelítette ezt meg. És hát szinkronban az is egy, persze egyre kevésbé, nagyon nagy tempóban dolgozunk, de azért az egy klassz dolog, hogy ott azért kicsit mélyebben mélyebben tudsz foglalkozni, tehát többször nézed vissza, jobban megérted, jobban figyelsz a mikro gesztusokra. Szóval mind-mind, Bradley Cooper, Mark Ruffalo, Sam Rockwell, most is sorolhatnám, Andrew Scott, akik most főleg egy fiatal brit színész, aki hát nem olyan fiatal, de hogy nagyon-nagyon sokat ad az, amit ők csinálnak, és nem csak abban az értelemben, hogy milyen megoldásokat hoznak egy-egy filmben, egy-egy jelenetben, hanem azt a fajta színészi jelenlét, vagy az a fókuszáltság, vagy az a gondolkodásmód. A Ruffalo például nekem az egyszerűen revelatív számomra, hogy dolgozik ezekben a filmekben, és milyen fajta tehetséggel van jelen, és ha ezekre gondolok a saját alakításaim közben, ez nagyon sok muníciót ad.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. Módosítja az alaptörvényt a mai ülésén az országgyűlés. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Délután előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokkádját, valamint a Perzsa ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A megállapodást közvetítőkön keresztül alakították ki, az Egyesült Államok és Irán képviselői a tervek szerint hamarosan, személyesen is folytatják a tárgyalásokat a helyzet rendezéséről és a közel-keleti béke megszilárdításáról. Módosíthatja az alaptörvényt a mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosíthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormányfő ígérete szerint Torockai László a Mi Hazánk elnök frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődött. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Farkas András szakértő elmondta, hogy júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Két rendbeli nemi erőszakban és más bűncselekményekben bűnösnek találta és 4 év börtönbüntetésre ítélte a norvég koronaherceg mostoha fiát egy oszlói bíróság. A 29 éves férfi ellen csaknem 40 vádpontban emeltek vádat. Az ügy tárgyalása 2 hónapig tartott és megrázta az egész skandináv országot. A bírósági eljárás kitért a férfi drogfüggőségére is. Ma kezdődtek a középszintű szóbeli érettségig, július 1-ig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Nem ritkán szóltál arról, hogy 30 éves korodban lettél hívő ember, vagy nagyjából, hogy 30 éves korod körül. Ez felnőtt fejjel gyakran valami traumából való szabadulást jelent, a hit megtalálása, és nem egy organikus út, mint hogyha valaki ebbe belenő. Nálad ez hogy volt, ha akarsz róla beszélni?
3: Természetesen, mert ez lényeges, az életem leglényegesebb eleme. Azt hiszem, hogy Krisztusban hinni, megismerni az élő Istent csak összetöretve traumákon keresztül lehet, anélkül nem. Ismerni lehet, de a alapvetően a keresztény élet alapja az összetöretés, az élet, de a alapvetően

0: Istennel, ez mindenképpen egy nagyon kemény belső lelki harc, folyamatosan egy nagyon erős önfeladás, és annak a belátása, hogy Isten nélkül semmi nem megy gyakorlatilag, ez a beszélgetés sem.
1: Téged ott mi vitt erre?
0: Nem tudom, ez egy hosszú folyamat, nincsen egy exakt pillanat, nem volt egy exakt pillanat, amikor ez valami, mint ahogy válnál a damaszkuszi út, bár elvezetett egy ilyen forduláshoz, de hát nyilván az, hogy amiket én gondoltam a világról, meg ahogy éltem, és amiket én fontosnak tartottam, és amikbe belevittem saját magamat, ez sok minden volt, drogfogyasztástól kezdve az élet bugyrainak megismerése, vagy párkapcsolati, vagy egyéb ügyek, azok rendre ellentmondásba keveredtek a belső lelki világommal, és valahogy egyszer csak ez egy ilyen nagyon erős ellentmondáshoz vezetett, egy ideg összeroppanáshoz, és akkor ebben az állapotban jutottam el oda akkori barátnőm, aki hozott a feleségem, ugye, hogy akkor házasodjunk össze, mert hát, ha ez a döntés, hogy a mi életünket kössük össze, ez segít ezen a traumán, és amikor ezt eldöntöttük, utána kezdtünk el templomokat keresni, hogy hol házasodjunk össze, és tulajdonképpen ez a templomkeresés vezetett el az Isten hithez, hogy bementünk egy református templomba, ahol meghallottam az igét, és egyszer csak onnantól kezdve ez elindult.
1: Tudtad, hogy otthon vagy.
0: Megtérés útján, igen. Nagyon érdekes. Mert ugye a hit hallásból van, az ember nem tudja, akkor addig nem tudja, hogy mi az, amit keres, de én ezt megtaláltam. És hát máig tulajdonképpen elengedhetetlen és a legfontosabb része az életemnek, amiből minden fakad, gyakorlatilag minden. A munkám, a beszélgetéseim, a kapcsolataim, a napi életem, a pohár víz, minden.
1: Össze tudott érni a munkád és a hited valami közös csomaggá?
0: Abszolút. Teljes mértékben. Igen. Nincs. Tehát nagyon extrémül hangzik, amit most mondani fogok, de én színdarab közben imádkozom. Miközben játszom.
1: Ez tényleg extrém.
0: És amikor érzem, hogy valami nem ott működik, például tegnap Changes volt, ma is Changes lesz, volt egy jelenet, egy terápiás jelenetünk van az Andival, egy alkoholista gyűlésen veszünk részt ketten. Ő éppen egy alkoholista hölgyet alakít, Charlottét.
1: Igazi keresztényi pillanat.
0: És nekem ebben a jelenetben van egy nagyon erős önvallomásom a feleségemmel, a életünk, hogy hogyan vesztettük el a gyerekeinket, hogyan volt a feleségemnek különböző vetélései. Nagyon nehéz jelenet, és éreztem, hogy nem vagyok pszichológiailag, vagy lelkileg, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem vagyok olyan diszponált állapotban, és folyamatosan imádkoztam, amíg ideig hallgatom az Andi monológiát, ahogy ő vall a saját alkoholizmusáról, mármint, hogy a Charlotte nevű szereplő, nem az Andi.
1: Igen, persze.
0: És éreztem, hogy és akkor én közben imádkozom, és akkor egyszer csak megkapom ezt az ajándékot, hogy ott vagyok, ahol kell. És ez nagyon sokszor.
1: Szerintem ez nekünk, akik nem ezt a szakmát visszük, azért fura, mert azt gondoljuk, hogy hát benne vagy teljesen a karakterben. Tehát, hogy ott abban nem fér bele az, hogy közben ebből kilépsz egy pillanatra.
0: Én szerintem ez egy érdekes, ezt többször mondják, ugye ez az azonosulás szó, amit szoktak mondani, a színész azonosul a szerepével. Én ezt most így úgy látom 50 év után bőven, hogy az nagyon rossz, ha a színész azonosul a szerepével. A színész a néző azonosuljon a színész szerepével. A színész egy folyamatos kint is vagyok, bent is vagyok, kontrollban van. És szerintem a kontrollvesztést ér el a színpadon, akkor ott nem stimmel, az nem jó. Az vagy ő, az ott valami nem stimmel. De nagyon pontosan tudom, hogy miért vagyok ott, mit csinálok, mit akarok mondani, és van egy külső kontroll, főleg színpadon, filmen ez kevésbé, de színpadon igen, hiszen érzékelt, hogy a néző erre hogy reagál. És ahhoz képest szólalsz meg, mondasz dolgokat, tartasz szünetet, fogod meg a pillanatot, mert kialakul egy ilyen, tényleg ez a láthatatlan áramkör, és ha az kontrollvesztésbe történik, tehát valamiféle nem tudod, hogy ki vagy, és ott valami önfeladásban, vagy azonosulásban, akkor szerintem az ott nem jó, valami nem stimmel. Mert nem tudod, hogy mit. Hát mi nekünk az a feladatunk, hogy pontosan tudjuk, hogy mit akarunk kifejezni, mint amikor egymással beszélgetünk, igyekszünk megfogalmazni azt, amit egymásnak közölni akarunk, és ezt valahogy átadni. Történeteket mesélünk szüntelen egész életünkben, és ezeket a történeteket az összes aspektusával igyekezünk átadni a másiknak. Ez a színpadon is ugyanígy van. Minden egyes kis jelenet, vagy kis megszólalás egy-egy történetmesélés. Ebben szerintem nagyon

0: erősen jelen kell lenni, és ugyanakkor kell egy külső kontroll és reflex, hogy ez most hogy történik éppen, és ezt vajon értik-e, vagy nem értik. Ahogy most nézel rám, én is gondolom, hogy folytassam a mondani valómat, vagy hagyom abba. Hajjaj,
1: persze, hogy folytasd. De lökök is rajta egyet, ez a te szakmád azért erősen az egóról szól. Ez egy kicsikét a hiúság vására. Másképp azért az nem nagyon megy. Viszont szerintem a te hited, a keresztény hit éppen ezt próbálja többek közt sok minden egyéb mellett kordában tartani. Nem biztos, hogy mindig te vagy a legfontosabb. Ezt a kettőt könnyű volt egyensúlyba hoznod?
0: Nem szól az egóról, szerintem. Az egóról mi szólunk, az egész életünk, minden. Tök mindegy, hogy tévés műsorvezető vagy, vagy rádiós műsorvezető vagy, vagy egy adminisztrátor a Telekomnál.
1: Vagy színész.
0: Vagy színész. Szerintem nem, ez egy ilyen sztereotípia, hogy az egóról. Persze annyi van az egóról, hogy mondtam, mi vagyunk a munkaeszköz, egy személy a saját maga képességeivel, jellemével, tulajdonságaival, tehetségével.
1: Hát azért ismersz olyan színészt, aki kétszer néz körbe, hogy egyszer bejött és észrevették-e?
0: Igen. Természetesen ismerek, de ez igaz, más területeken dolgozott. Tehát mindannyian az egónkkal küzdünk. Mindenki folyamatosan az, hogy én, nekem, mi, velem mi van, én hogy látom, az én, minden az egó. És igazából a Krisztussal való kapcsolat, vagy a vele való élet, a keresztény hit ettől szabadít meg. Egy fantasztikus szabadság. És ez mindegy, hogy most én színész vagyok, vagy földműves ebből a szempontból. Tehát mindent lehet gazdagon, szabadon, igazából boldogan és örömteli módon csinálni egó nélkül. Sőt, igazán úgy lehet. Egóval nem is lehet. Ott mindig jön valami sértettség, harag, valami leginkább önsajnálat a legkisebb dologra. Neki miért van pohár vize, nekem miért nincs. Nekem is járna, és itt most mondhatnánk bármit. Tehát, hogy az egótól való megszabadulás lényegi kérdés szerintem. Egyrészt az üdvösség szempontjából is, másrészt az igazi boldog örömtel élet szempontjából is.
1: A gyerekeid nevelését mennyire irányította ez a gondolkodásmód, és mennyire tudtad átadni nekik? Mert hát dolguk is lázadni.
0: Természetesen.
1: Hát egy tizenéves életében az a kötelező része.
0: Szerintem senkit nem lehet valójában keresztény hitre nevelni. Elő lehet élni ezt az életet, vagy azt a tapasztalatot, amit ők látnak, az hat rájuk, de ez egy egyéni, teljesen személyre szabott út. Nem lehet megtéríteni. Beszélhet az ember a saját hitéről, a saját tapasztalatról, a saját Isten kapcsolatáról másoknak, és hogyha ez hitelesnek és vonzónak tűnik, akkor az az ember is elindulhat ezen az úton, vagy odafordulhat Istenhez, vagy föltehet kérdéseket, és elvezetheti az üdvösségre, de ez ugyanígy van a családban, a gyerekekkel is. Én imádkozni tudok értük, eléjük tudom élni ezt az életet, őszintén tudok beszélni, a hitemről fakadóan tudok bocsánatot kérni, visszamenni, megbeszélni dolgokat, stb. És hogyha ez nekik hiteles, akkor ők is hitre juthatnak. Ez nálunk is így volt, és én végtelen hálás vagyok az Úrnak, hogy mind a négy gyerekem a hit útján jár. Tehát elképesztően nem is tudok ezért könnyes szemmel beszélni, mert ez nem érdem kérdése, és nem semmi közöm hozzá olyan értelemben, hogy hát én rengeteg borzasztó dolgot műveltem, meg viselkedtem, meg hát nyilván, ami egy szülő elkövethet a gyerekével, azt minden is követtem. Én is ugyanúgy bénán, és hogy mondjam, gyarló módon, de ennek ellenére mindegyikük hitben jár, és ez nekem egy óriási öröm, meg a feleségemnek is egy fantasztikus ajándék.
1: Volt olyan darab, vagy karakter, amit nehezebben engedtél a közeledbe a hited miatt? Tehát, hogy ez azért olyan...
0: Volt egy olyan szerep, amit nem vállaltam el, és például ebben is csodálatosan volt jelen a színházam, mikor én a hitemre hivatkozóan visszamondtam egy szerepet, akkor nem az volt, hogy engem ott most megutáltak, vagy félretettek, vagy azt mondták, hogy nem értettek ugyan velem egyet, de elfogadták az álláspontomat, és nem kellett eljátszanom abban a darabban ezt a szerepet. Ebből is látszik, hogy milyen igazi tulajdonképpen szellemi szabadság van ebben a színházban, hogy nem, engem nem ért soha semmiféle hátratétel azért, mert én hiszek Istenben, vagy hívő vagyok. De igaz, hogy én sem erőszakoskodtam ezzel a környezetemben.
1: Ez a te dolgod.
0: Így van. Nyilván, amikor kérdeztek, akkor kész voltam arra válaszolni bármire, de nem éltem egy ilyen kirakat keresztény életet idézőjelben a kollégáim elé, amiben erőszakoskodtam, hogy nekik is így kell élni, vagy bármi. És nyilván fordítva is igaz, hogy ők is ezt teljes mértékben, hogy mondjam, elfogadták, vagy megértették is. Például ebben az esetben nem kellett eljátszanom ezt a szerepet abban a színdarabban. Nem is a szerepel volt probléma, hanem nekem a számomra a színdarabbal. Az egy nagyon furcsa, provokatív színdarab volt, és akkor azt úgy éreztem, hogy nekem ezt nem szabad eljátszani, vagy nem tudom eljátszani. Nem tudok ebben részt venni ennek a szellemiségében. De olyan sok egyébként nem volt. Tehát azt érzem, hogy én mindig azzal szoktam példálozni, hogy ugye, ha a Szentírást olvassa az ember az Ószövetségtől kezdve, akár Jézus példázatai, vagy saját történeteink kezdve, ezek rengeteg történet és karakter, és az élet mindenféle aspektusa, magassága és mélysége megjelenik. Háborúk, paráznosságok, szörnyű történetek, akár a Királyok könyvében, hogy ezek a történetek, ezeket valahogy át kell adni az embereknek, ezek is az élet részei, és mint előadó művész vagy színész, én ezekben a történetekben elevenítek meg az élet dolgait, vagy az különböző embereket, és hogy ez egy ugyanolyan, ez nem arról szól, hogy azért, mert én hívő keresztény vagyok, nem játszhatok egy szörnyű pedofil gyilkost, teszem azt, mert az nem én vagyok, hanem az élet része, hogy vannak szörnyű pedofil gyilkosok, és hogyha ennek az egésznek a mondani van, hogy nem arról szól, hogy hát már pedig a szörnyű pedofil gyilkos az a hős, és ő az élet.
1: Példa, igen.
0: Ha példa, akkor ez természetesen nem okoz problémát egy pedofil gyilkos. Tehát ez sőt kifejezetten szakmai kihívás, hogy ezt hogyan lehet hitelesen jól azokkal a gondolatokkal, és azokkal azzal az igénnyel eljátszani, hogy azt megértse, aki nézi, hogy ez bizony borzalmas, és hogy ez eltávolít téged az Istentől, vagy a jóléttől, vagy akármitől, hogy egy ilyen életet élsz, mondjuk, mint egy pedofil gyilkos.
1: Viszont nálatok is a MeToo ügy kapcsán felmerültek etikai kérdések. És most, hogy ugye nem szólnak bele, te sem szólsz bele, mondod abba, hogy ki, hogyan, és mind, de ott lehet, hogy felmerülhetett az, hogy te hogy látod hívő emberként azt, ami itt zajlik. Ami akkor körülöttünk a szakmátokban, és egyébként az egész társadalomban csak ott sokkal kevésbé, mint kellene, zajlott. A megítélés, az elítélés, a megbélyegzés, az elfogadás, a visszaengedés, ugye most is zajlik egy ilyen története Szennyenikő kapcsán. Szóval itt azért vannak olyan etikai kérdések, amik sokféle szinten kezelhetők.
0: Hát ha jól értem a kérdésedet, bár nem biztos, hogy jól értem, természetesen, de hát ez mind az hogy az ember hogy van jelen egy adott közegben, és mikor, milyen felismerésre jut, és hogyan érik az ő személyisége, a gondolkodása, az egy nagyon fura dolog. Megpróbálom ezt így messziről megvilágítani. Ugye egy egészen másfajta színházi morális közeg volt a szocializmusban, vagy a rendszerváltás környékén, mint ma. Ugye nem voltak olyan kérdések, amik most fölmerülnek, mondjuk a MeToo kapcsán, vagy egyáltalán a partnerségi viszonyban. De hát ezt ismerjük ugye akár Hollywoodban is, hogy micsoda autoriter vezetési, vagy rendezési, vagy alkotói személyiségek voltak, akik teljesen kíméletlenül, de a zeneiparban is, hogy kíméletlenül ledaráltak mindenkit maguk körül, és nem vettek emberszámba senkit a cél érdekében, és az volt mondva, hogy majd a cél szentesíti az eszközt, tehát ha jól sikerül a produkció, és sikeres lesz, akkor teljesen mindegy, hogy milyen áron jött ez létre, és kik haltak ebbe bele, vagy milyen lelki, vagy személyi sérülések voltak. És a mostani ügyek kapcsán azért azt is fel kell ismerni, természetesen vannak alapvető erkölcsi kérdések, hogy az ember szexuális molesztálásba belemente a 80-as években, vagy belemegye most. Nyilván most a következmények miatt nagyobb a visszatartó erő. Akkor kevésbé volt, mert akkor ez egy ilyen elfogadott dolog volt, hogy persze.
1: Ez így megy.
0: Ez így megy, és akkor ebben ebbe bele szocializálódtak azok az alkotók, és bizony Stockholm-szindrómásak lettek idézőjelben, tehát például nagyon-nagyon nagyra értékeltem azokat a kolleginákat, főleg színésznőket, akik ezt felismerték hosszú évek vagy évtizedek után, hogy ők Stockholm-szindrómásak, nekik az alkotói folyamathoz szükségük van egy abúzusra, mert ha nem történik meg ez az abúzus velük a folyamat alatt, az alkotói folyamat alatt, akkor úgy érzik, hogy nem csinálnak valamit jól. De ez azért volt, mert ebben szocializálódtak, ezt tanulták meg, ez volt a norma. Azt hitték, hogy ezt így kell, és itt az Eszenyenikő ügy kapcsán is ezt láttam, hogy hát az Enikő, és ebben én őszintén elfogadom ezt a bocsánatkérését, vagy meg tudom érteni hívő emberként is, hogy ő mostanra jutott el oda, ismerte fel, és lehet, hogy ehhez kellett neki 6 év azután, hogy ő eljött a Vígszínházból, hogy bizony, amit ő hitt, amiben ő hitt, amit gondolt, amit tanult az ő mestereitől, amiben ő szocializálódott, az annak nagyon sok eleme, vagy nagyon sok része, az bizony helytelen volt.
1: Színház bármiáron.
0: És igen, színház bármiáron, de fölismerte, és eljutott a bocsánatkérésig, és szerintem ez a kulcskérdés, hogy bármilyen tett, az ember belátja-e, hogy bűnös volt, hogy azt rosszul csinálta, hogy az hibás volt, és azért őszintén szívből bocsánatot tud-e kérni. Akkor van megbocsátás, és tovább lehet lépni, és el lehet felejteni. De amíg nem jut el ide az ember, hogy felismerje, hogy bevallja, hogy igen, ez bűnös volt, ez rossz volt, ez nagyon sok embernek ártott, amíg ezt az ember mismásolja, amíg kenegeti, amíg ide-oda odázza, vagy a szőnyeg alá söpri, és saját igazát védi, és nem kér bocsánatot, addig ezeket a dolgokat nem lehet feloldani.
1: Nagyon pontosan értetted a kérdést, hogy az első mondatodra visszautaljak, hogy hát abszolút.
0: Köszönöm.
1: Hát persze. Viszont ugye Gábor, Máté Gábor is, Székely Kriszta is elég erős közéleti jelenléttel bír. Van véleményük a világról, ezt nyilvánosan is lehet tudni, meg az előadásaikon keresztül is. Ez nem mindig tesz jót egy színház hétköznapi működésének. Ugye a politika az elmúlt 11 néhány évben azért elég rendesen próbálkozott. Nem féltetek soha, hogy ledarálja a katonát a politika?
0: Én személy szerint nem, és voltak nyilván kollégák, vagy voltak többen, akik igen.
1: Mert ez egy nehéz időszak, hogy itt minden voltatok, hát ugye a színházat magát is megbélyegezték ezer módon.
0: Igen, igen, de hát ezek mind hazugságok voltak, és mind tép. Tehát nagyon-nagyon káros és ártó folyamatok vannak sajnos, és nem is feltétlenül mindig a politikai térben, hanem azoknak valahogy a kisugárzása, ami aztán a sajtóba, meg a különböző egyéb politikai munkások tevékenységére hat. Azt vettem észre, sokszor nem is a politikusok indukálják ezeket a folyamatokat, hanem az alatta levő megfelelési kényszerek furcsa folyamatokat indítanak el, aztán a sajtóban meg végképp. Tehát, hogy most például a Bajnok című előadásunk kapcsán, amit Pintér Béla rendezett, és egy bulvárhír kapcsán dolgozott fel, az például, amikor megjelent az első cikk róla ilyen kritika, akkor mértem stopperrel, 2,5 percig kellett olvasnom az írást, mire megértettem, hogy nem egy politikai ügyről van szó, hanem egy színdarabról írnak. Tehát úgy volt tálalva. Miközben a valóságban ez egy bulvár hírre reflektáló, nagyon érdekes, izgalmas, tulajdonképpen a közéletet feszegető opera kísérlet volt. Ha most nagyot ugrok, és azt mondom, hogy Molière Tartuffe, ha visszamennénk abba az időbe, és a Molière Tartuffe-t néznénk kortárs darabként, ahogy akkor született, akkor mindenki beazonosítható volt abban a színdarabban. Ugyan 16. Lajos azt mondta, hogy ha jól mondom, nem 14.
1: 16.
0: Igen. 16. Lajos mondta, hogy mindent lehet Molière-nek, őt magát ne, de a többieket igen, kvázi volt egy. Tehát nem tud színdarab reflektálatlanul, kortárs színdarab, főleg reflektálatlanul születni a jelen kor kizárásával, vagy az egy hazugság, vagy egy képmutat, vagy valamiféle esztétizáló valami, nem egy húsba vágó színdarab. Tehát azt akartam csak visszatérve mondani a kérdésedre, hogy nem egy művészszínház Nyilván nem egy szórakoztató bulvárszínház, vagy musicalszínház, most ez egy másik téma, hogy milyen műfajok vannak, de a katonai, ami egy a társadalmi folyamatokra, a politikai folyamatokra, akár a mikrokörnyezetünkben, a családi viszonyokra, bármire nem reflektáló színház lenne, akkor nem lenne értelme, hogy legyen. Ez a lényege a színháznak, hogy ér minket különböző hatás az életben, politikailag, társadalmilag, családban, itt-ott, mindegy, párkapcsolatok, akármi, és annak az eszenciát, vagy sűrítményét, annak a problematikáit színpadon visszalátva értek meg magam körül, vagy a világból valamit. Ha ezt kihagyom ebből, akkor az nevetséges. Nem azt mondom, hogy nem lehet másfajta színház, sőt, kell is. Tehát jó, hogy vannak
1: van olyan
0: színházak, így van. De ez létfontosságú, és ez nem lehet, ez nem komfortos, és nem szabad, hogy keressük ebben a kényelmes helyzetet, hanem pont ez a lényeg, hogy igenis mutassunk rá olyan problémákra színdarabokon keresztül, amik körbevesznek minket, de ezek színdarabok. Ez a színház keretein belül működik. Ezekre beül a néző, és leül és nézi. És aztán ehhez kapcsolatban lehet földolgozó foglalkozásokat tartani, vagy beszélgetéseket tartani, de ez a színház keretein belül történik. És itt válik el az, hogy amit mondta, egy közéleti szereplő vagy nem. Én azt gondolom, hogy sem a Kriszta, sem a Gábor valójában nem közéleti szereplők.
1: Hát színházigazgatóként igen.
0: Igen, de mégis ők is nagyon, a Gábor kifejezetten ügyelt arra, vagy próbált ügyelni, és hát ez volt az egyik szörnyű, hogy mondjam, tragédiája ilyen értelemben, ami nagyon bántotta, hogy belesodorták olyan helyzetekbe a sajtón keresztül, amiben ő valójában nem akart soha belekerülni, hiszen a színház keretein belül akart erről beszélni, ahogy Zsámbéki Gábor is mindig megfogalmazta, hogy a mi terepünk az a színház, és nem a színház falai, vagy kívül kell ezekről okoskodnunk, hanem ott bent, ezeken a színdarabokon, ezeken az alkotásokon keresztül.
1: Igen, hát ez is sok úton, ugye az Örkény egy másik utat képvisel, sokkal igen, aktivistább utat képvisel, szintén művész.
0: Igen, és akkor itt van, hogy de a Kriszta is ebben a pályázatában is megfogalmazta, hogy szeretne jobban nyitni, tehát olyan társadalmi tereket találni a színházi formáknak, ami nem feltétlenül a falak között történik, de maga az esemény mégiscsak a színház eseményein belül történik.
1: Annyira tökéletes pasinak látsz, hogyha meg kell kérdezem, mit a vége. Na, ugye?
0: Sőt, tökéletes.
1: Te ilyen nagyon hűséges típus vagy, mondtad is, de sosem gyengültél el? Hitedben, szerelmedben,
0: hát
1: munkádban, hát, bármiben is.
0: Hát tehogy nem, hát ez a kísértés, hát mindig, hát rengeteg. Ehhez kapok eszközöket, hogy ne kelljen egyengülnöm lehetőség szerint, hogy ne essek hasra. Hát dehogy nem, hát az életünk egy megállás nélküli kísértés mindennel, hiúsággal, a egyéb mindenféle dologgal, megfelelési kényszerek, a hazugságok, a nem tudom, a bűnök, a harag, a nem tudom, ami az emberben egy működik, bugyog jobbra-balra, de hát pont ez a hit lényege, hogy szabadítson meg ettől.
1: Megettük ezt a bő 3/4 órát. Köszönöm, hogy
0: itt voltál. Én is köszönöm szépen.
1: Rajkai Zoltán volt a vendégünk. Örülök, hogy velünk tartottak, azt remélem érdemes volt. Tegyék ezt legközelebb, és minden jót, viszontlátásra.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra barlangkolostor épület együttese is megrongálódott. Csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett jó és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Kecskeméten még 4 napon át várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A 2 évente megszervezett seregszemlén a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 13-19 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értünk. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: A mai adást egy igazán szépes szóló történettel kezdjük, amely a kitartásról és a szeretet gyógyító erejéről ad tanúbizonyságot. Mai vendégem Konkoly B. Nagy Réka, énekesnő és tartalomgyártó, akit ezúttal elkísért kis kedvence is, Márvi. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Egyébként tök furi, hogy Konkoly B. Nagy Rékának mutattál be, mert ugye ez a férjezet nevem, csak hogy olyan ritkán szokták így használni.
2: Direkt odafigyeltem rá. Na de maradjunk a témánál. Hol és mikor kezdődött a ti történetetek Márvival? Hogyan került hozzád?
3: 8 éve van, azt hiszem, most már velem már, vagy hát lassan 8 éve. Sose felejtem azt el, hogy mikor ugye a férjemet megismertem abban az évben, az 2018-ban volt. Egyöntetően mondtuk, hogy ha kutyus szeretnénk, akkor a tacskó. És nem is tudom egyébként, hogy mi miatt vonzott ennyire maga a tacskó, mint fajta, de hogy így egyértelmű volt számunkra. És a karácsonykor kaptam csak egy kis bilétát, amire rá volt írva az, hogy Marvel, mert ugye egyébként az a neve Marvikának, csak így becézzük, és akkor tudtam, hogy hát akkor kutyus fogok kapni karácsonyra, és bár egyébként ugye 6 kutyám van, és 4-et örökbefogadtunk, illetve mentettünk, de 2 kutyust vásároltunk, ezt én így vállalom, úgyhogy Marvikát egy, azt hiszem, egy tulajdonképpen egy ismerőstől hoztuk el, és hát azóta velünk van, és azt se felejtem el azt a pillanatot egyébként, amikor ugye megnéztük a többi kiskutyust, és Márvi volt az, amikor ugye videóztam, és azonnal odakúszott a kamerához, és onnan tudtam, na jó, ő lesz a miénk.
2: Egyébként milyen habitusú kutyus?
3: Egyébként így nagyon nyugodt, viszont rengeteget ugat. Tehát, hogy ő az a típusú
2: tacskó. Ez ilyen tacskó jelleg szerintem.
3: Igen, bár egyébként szerintem nem az összes tacskó ugatós, mert ugye 3 tacsim van, és abból ő az, aki nagyon tudja ezt tolni. Alapjáraton így nyugodt, tehát, hogy mint most is látod így teljesen, főleg, hogyha kézben van, akkor teljesen csöndben van, viszont ha otthon meghal egy, nem tudom, bármi apró zajt, azonnal jelez.
2: Úgy néz rád, mint egy isten, tényleg, nagyon aranyos. Miből sejtettétek, hogy baj van?
3: Az a baj, hogy bár sejtettük volna, hogy esetleg baj lesz, mert annyira hirtelen történt az egész bénulási folyamat, tehát konkrétan szilveszter volt, szilveszter este, és már heti hajnalba terveztünk, hogy ugye lefekszünk aludni, és még Márvika pont ugye, hát vele aludtam aznap este is, és így pont így bújt volna, ugye, igen, pont így bújt volna hozzám, elmentem mosdóba, visszamentem, és egyszer csak már így nem tudott oda jönni hozzám. És azt láttam, tudod, hogy ilyen nagyon furcsán ül, nagyon furcsa pózba, hogy ugye egy tacskó nem szokott. Tehát ott éreztem, hogy ajajajajaj, itt valami nagyon-nagyon nem oké. Úgyhogy így letettem a földre megnézni, hogy mi van. Próbáltam magamhoz szívni, és már nem tudott jönni. Vagy így nagyon-nagyon minimálisan így próbálta emelni a levet, mondom, úristen, ez a legszörnyebb rémálmom, itt vagyunk szilveszterkor, mi lesz? Úgyhogy az egyik barátunk azonnal vitt minket be a hát ilyen ügyeletes kutya, nem is tudom, ilyen klinikára, vagy állatklinikára, bocsánat, és órákat vártunk. Na és azt kell tudni ugye a tacskóbínulásról, hogy minden másodperc számít, és a legrosszabb, hogy amikor ugye sorra kerültünk az orvosnál, ugye megnyomkodták a lábát, és volt benne mély fájdalomérzet, ami egy jó dolog, mert hogyha van mély fájdalomérzet a lábba, akkor ugye vissza tud jönni ez a járás. Na igen, csak ott nem ütötték meg rögtön, pedig direkt azért vittem oda, mert azt mondták, hogy ott biztosan meg fogják tudni műteni. Hát nem. Kapott egy szurit, és azt mondták, hogy majd másnapra jelentkezzek be valahova, és addigra már nem volt mély fájdalomérzete a lábába, és onnan már szinte egyértelmű volt, hogy valószínűleg nem sok esély van arra, hogy ő 100%-osan fel tud épülni.
2: Hozzávetőlegesen mennyi esélyt adtak neki?
3: 50%-ot, de mindenkinek 50%-ot mondanak, szóval én utána ugye nagyon sok kezelésre jártam Márvival, és pont találkoztam egy tacskótenyésztővel, és hát ő is átment már ilyen folyamatokon, és azt mondta, hogy hát az, ha 50%-ot mondanak, azt arra szokták mondani, aki a 4 lábán megy be. Tehát, hogy akkor valószínűleg tényleg 50%, de ha már úgy megy be, hogy nincsen mély fájdalomérzet, azt mondta, akkor kb. Egy 5%.
2: Milyen kilátásokkal gazdálkodtatok, hogyha lehet így fogalmazni, mi volt az az opció, amiből mi tudtatok válogatni, tehát kezelési formák? Akupunktúra, mit használtatok?
3: Azonnal fizioterápiára kezdtünk el járni, ugye mindig azt javasolják elsősorban, aztán hidroterápiára mentünk tovább, és bevallom, egy kicsit ezt az akupunktúrától tartottam, mert nem tudtam elképzelni, hogy ez most ténylegesen egy jó módszere, illetve annyira az orvost, akit kérdeztem, nem feltétlenül javasolták, hanem mindenki ugye a fiziót meg a hidroterápiát, de úgy voltam vele, hogy valójában mi vesztenivalónk van, elmegyünk erre az akupunktúrára, és messze a legjobb kezelés.
2: Ez vált be a legjobban?
3: Konkrétan igen. Tehát a fizioterápián nagyon jó, mert megtanítják azt, hogy hogyan masszíroz, hogyan mozgasd át a kutyust otthon is, ugye, ami segít abba, hogy hát ne épüljön le teljesen az izomzat, meg abba, hogy utána esetleg később el tudjon kezdeni járni. A hidroterápiát inkább már annak javasolják, aki tud járni, és akkor ugye az izmokat visszahozzák. Amúgy nem vagyok szakértő, csak így, amiket én így átéltem az elmúlt időszakban, abból tudom ezt, és hogyha bármit rosszul mondtam, akkor bocsánat. És az akupunktúra volt az, hogy amikor elmentem, hát utána sokkal jobban elkezdett fejlődni, szóval az első alkalomtól nyilván nem vártunk csodát, de utána az ilyen második, harmadik alkalom után így éreztük, hogy sokkal aktívabb is, és jobban szeretné emelgetni a lábát, szóval nekünk az vált be a legjobban.
2: A bénulást követően mennyiben változott meg az életetek? Márvi élete szöges ellentétet vett, ha jól sejtem.
3: Igen, hát Márvika egyébként szerencsére a leglustább tarskó egyébként, tehát, hogy ő maga a kanapé kutya, ő a kanapén szeret feküdni, meg a napon kifeküdni és napozni. Tehát, hogy tudod, nem az van, aki, nem tudom, folyamatosan rohangált és labdázott és bármi, és ezt ne tudná újra megtenni, és amiatt így az élete teljesen megváltozott volna, hanem ő amúgy is nagyon nyugodt, és nagyon sokat feküdt otthon, szóval hál' Istennek nem a legaktívabb tacskóról beszélünk. Hát a mi életünk az brutálisan megváltozott. Tehát az első időszakban konkrétan ugye nem tudtam nélküle megmozdulni, mindenhova vittük magunkkal. Hát azt is tudni kell róla, hogy ő ugye nem tud magától pisilni, és hát ugye ezt mindig nekünk kell megoldanunk. Szóval nyilvánvalóan emiatt se hagyhatom otthon túl sok időre, úgyhogy mindent be kellett osztanunk hozzá. Az a szerencs, hogy egyébként tényleg egy 4,5 kilós kutyáról beszélünk, tehát egy táskába beleteszem, és tudom magammal mindenhova vinni, de az első időszakban logikázások, hogy jó, most a férjem vigye magával, én vigyem magammal, hogy legyen, mint legyen, azért nagyon nehéz volt, meg lelkileg.
2: És a többi kutyus felfogott egyébként ebből a helyzetből valamit? Hogyan álltak Márvihoz?
3: Hát emlékszem arra, hogy mikor visszavitt, tehát úgy volt a műtét, hogy ugye ott kellett hagynunk, és másnap mehettem érte, és mikor ugye hazavittem, azért sokkal nyugodtabban álltak hozzá, tehát hogy a másik két tacskó hozzáfeküdt, hozzábújt, hát nyilván próbáltak volna nyalogatni a sebét, úgyhogy arra figyelni kellett, hogy nem szabad, tehát hogy így nagyon érezték azt, hogy ő nincsen jól. Hát ugye van kettő nagy kutyusunk is, egyébként ők is nyugodtabbak voltak az irányába, tehát szerintem az állatok ezt megérzik, de annyira nem befolyásolta úgymond az ő kapcsolatukat, vagy így a hatos csapatunknak a kapcsolatát.
2: Egészen elképesztő. A fejlődési folyamat és a gyógyulási folyamat, ami Márvi keresztül ment, az egyenesen zajlott, vagy voltak különböző zökkenők, hirtelen javulás, majd újabb romlás? Hogyan zajlott ez az egész?
3: Ez egy nagyon-nagyon nehéz út volt, és én szerintem nagyon sokat sírtam abba az időbe, főleg az elején, szóval, hogy amikor elmentünk ugye a fizioterápiára, és láttuk, hogy próbál kúszni, próbálja csinálni a dolgokat, de nem sikerül, és amikor az volt, hogy mentünk, és még mindig nem történik semmi, az nagyon szörnyű érzés volt, és utána ugye az akupunktúra után éreztük azt, hogy na, itt van egy kis pont, és akkor volt, hogy elkezdett így felállni, tartotta magát, tehát mondjuk egy-kettő lépést, és utána megint rengeteg ideig semmi nem volt, és akkor úgy éreztem, hogy na hát ebből így nem sok dolog lesz, úgyhogy csináltattunk is ugye neki egy kis kocsit, amivel egyébként nagyon jól tud mászkálni.
2: A mai napig használja?
3: Nem, képzeld el. Nyilván, hogyha betonra vagy ilyesmire megyünk, akkor természetesen, de otthon ugye így a kertbe vagy ilyesmi, ott így teljesen jól el van nélküle, és elmászkál. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz volt, és nem volt abszolút benne egy egyenes út, és volt egy pont, amikor ugye konzultáltam a fizioterápiával, fizioterapeutával, az akupunktúrás hölgyel is, és azt mondták, hogy hát jelenleg ők azt érzik, hogy sokkal többet nem tudnak tenni. Tehát, hogy amikor az volt, hogy a nulladik ponttal kezdve minden kezelés megkapott ugye Márvika, illetve mindenfajta vitamint és egyebeket adtunk neki, tehát tényleg arról volt szó, hogy a nulladik ponttal mindent megkapott, és nagyon sok hónap után sem történt semmi normális, vagy egy ilyen nagyobb változás, akkor ugye mondták azt, hogy hát lehet, hogy ebbe így ennyi volt. Mi úgy voltunk vele, hogy lehet, hogy neki meg csak idő kell, és egyszer magától kezdett el.
2: Tehát, hogy a semmiből?
3: Igen. De nyilván ugyanúgy folytattuk, hogy masszíroztuk a lábát, stb., de hogy így egyszer csak így elkezdte, hogy letettük ugye ugyanúgy a földre, kiment a kertbe, és elkezdett járni, és így csinálgatta ezt. Hát nyilván először nem tudom, ment egy 20 centit kb. Vagy egy fél métert maximum, és utána egyre többet, akár már egy métert megtett egyedül, kettőt, és nyilvánvalóan ez nem egy rendes járás, hanem ez egy reflex járás, hiszen ugye nincsen mély fájdalomérzete, tehát ugye az, nem értek hozzá pontosan, de ugye az agyával nem tudja, hogy összekötni ezt a nem is tudom,
2: a koordinálást,
3: igen. Úgyhogy egy ilyen nagyon kis bénácska járása van, ami tényleg így reflexből van meg neki, viszont abban nagyon ügyes. Hát most megint ott tartunk, hogy most megint egy picit visszábestünk, hogy annyira nem akar mászkálni, hanem inkább csak úszik vagy fekszik.
2: Mennyi idő telt el egyébként a bénulás óta? Mikor kezdett el járni? Így idősávban nagyjából.
3: Kb. Hát bőven rá egy évre.
2: Egy éven keresztül nap mint nap átéltétek ezt.
3: Igen, nagyon nehéz volt.
2: És tényleg volt olyan pont, amikor így lelkileg azt érezted, hogy nincsen tovább, hogy többet nem tudunk értetenni?
3: Igen, hát kb. Egy ilyen 7-8 hónapig jártunk folyamatosan ezekre a terápiákra, és utána volt az, hogy a férjemmel megbeszéltük, hogy nem tudunk ennél már többet így tenni ezért a dologért, és ugye nyilván ugye a szakemberek is azt javasolták, hogy lehet ebben ennyi van, és akkor úgy voltunk fele, hogy jó, hát ő akkor így van nekünk, erre rendezzük be az életünket, hogy csak szimplán, ha nem fog soha többet járni, akkor ott van neki a kiskocsi, illetve ugyanígy így hordozzuk magunkkal, és így szeretjük.
2: Valószínűleg már nem fog pontosan kiderülni, hogy mi jelenthette számára az áttörés, de biztos vagyok benne, hogy a türelem és a szeretet meghozta a hatást, hogy nem tudom, te hogyan érzed, de annyira érzik a mi lelki virágágyásunkat, lehet így fogalmazni, hogy biztos vagyok benne, hogy ez is célra vezető volt.
3: Szerintem abszolút, meg a türelem. Meg tudod, az volt, hogy nagyon sokat, ahogy így jártam a Mervival, láttam rajta, hogy gyűlölte az egész procedúrát, mindent, és már azt éreztem, hogy sose felejtem el, amikor fizioterápián voltam vele, és láttam a szemében azt a szenvedést, hogy most miért? És akkor is az volt bennem, hogy lehet, hogy csak én akarom jobban, és ő már nem akarja annyira. Aztán, amikor már én nem akartam annyira, akkor akarta ő.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés valóban. Nekem is sajnos volt már szerencsém ezt átélni, de mit tanácsolnál azoknak a gazdiknak, akik mondjuk hasonló cipőben jártak, mint ti?
3: A kitartást, meg azt, hogy lehet, hogy ez a kutyus már nem lesz ugyanolyan, mint régen volt, de ha minden szeretetet megadnak neki, ő a leghálásabb lesz, és a kitartás, türelem és a szeretet. Szerintem ez a legfontosabb.
2: Könnyű volt egyébként azt elfogadni, hogy ő már nem lesz olyan, mint régen számodra?
3: Hát eleinte nagyon nehezen tudtam ezt elfogadni, és mondom, az a 8-9 hónap kellett, hogy ezt így elfogadjuk, hogy jó, hát akkor ebből így ennyi van, vagy ennyi volt ebbe. Nehéz, mert ugye tényleg az egész életedet át kell alakítanod hozzá.
2: De ahogyan látom, annyira jól megvan a kezedben, és annyira hozzászokott ehhez a szituációhoz, hogy szerintem senki nem tudná megmondani, hogy ő most ilyen táskában, ilyen állapotban van, mert nagyon kíváncsi, és nagyon nézeg előlük.
3: Igen, egyébként az a típusú kutyus, hogy nagyon kíváncsi, tehát, hogy viszem így a táskával, mindent szaglászik, nézelődik, simán oda megy egy nagyobb kutyához is, meg is ugatja, hogyha kell, tehát, hogy azért megvan benne ez a tacskóvér, ami ezelőtt is megvolt. Igen.
2: Most, hogy ugye sokat megy veled, meg megtörtént sajnos ez az utazás a ti életetekben, változott a ti kapcsolatotok? Szorosabbá vált?
3: Szerintem amúgy is vele nagyon-nagyon szoros kapcsolatom volt, hiszen mégiscsak az első saját kutyusomról van szó, de hát onnantól kezdve, hogy 0-24-be együtt vagy egy kis állattal, de hogy tényleg folyamatosan és mindenhova viszed magaddal, de hogy forgatásokra, fotózásokra, utazásokra, szóval így mindent átéltem vele, hát egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat alakult ki közünk, de szerintem így látszik is az, hogy így nagyon így egyben
2: nagyon
3: vagyunk.
2: Teljes szimbiózist látok.
3: Igen, mondjuk ezzel kicsit kialakult nála egy ilyen szeparációs szorongás is nyilván, amit most már is sikerült visszatérnünk a normális kerékvágásba, mert most már ugye otthon merem hagyni egyedül, egy nem tudom, maximum 3-4 órára, tehát hogy is olyankor tudja azt, hogy jó, akkor befekszik a kis helyére, és olyankor alszik a többiekkel együtt, de hát nagyon szoros a kapcsolatunk, úgyhogy nagyon, nagyon hálás vagyok neki, meg én nagyon egy ilyen stresszes ember vagyok egyébként, mindenen tudok stresszelni, és ő nekem az ilyen kis nyugi kutyusom.
2: Ez az élethelyzet, ez nem csak a ti életetekre, meg az ő életére nyomta rá természetesen a bélyeget, hanem gondolom azért a környezetre is, mert nagyon nagy türelem kellett, mint hozzátok is, hogy jön veletek a kutyus, ahogy mondtad is, hogy a nyaraláshoz a többi kutyust megoldani mellette. Mennyire volt ez nehéz?
3: Hát egy egész nagy logisztika volt. Nekem egyébként a családom is nagyon sokat segített. Anyukám, meg Márvi, imádják egymást, de hogy kiskora óta, és most is, hogyha akárhányszor, hogyha meglátja anyukámat, így fogom a kezembe, és ki akar ugrani, hogy átugorhasson édesanyám kezébe. Úgyhogy ők nagyon-nagyon sokat segítettek abból, hogyha valami miatt nem tudtam megoldani azt, hogy vihessem magammal, mert hát ugye azért vannak olyan rendezvények, helyszínek, ahol azt mondják, hogy hát kutyát nem lehet bevinni. Egyébként hozzátenném, hogy viszont nagyon-nagyon sok helyről óriási nyitottság volt afelé, hogy akár egy glamour gálára el tudtam magammal vinni a kutyust, és megengedték.
2: Wow,
3: igen, mert ugye pont amikor jelölt voltam a glamour gálán, akkor volt az, hogy nem tudtuk otthon hagyni egy percre sem, és nem tudtuk volna másképp megoldani, és mondták, hogy persze vigyük, és nagyon sok eseménynél is, hogy előre jeleztem, vagy bármi van, stúdióban, amikor albumon dolgoztam, végig ott volt mellettem, tehát, hogy ugyanúgy a barátaim, és bármilyen akár munkatársam is nagyon, nagyon nyitott volt erre, és abszolút segítőkészek voltak, hát meg tényleg a családom, illetve ugye a anyósom is, hogyha utazunk, akkor úgy szokott lenni, hogy felváltva anyósom, illetve én édesanyám vigyázz a kutyusokra.
2: Mi a jövőkép? Van még fejlődési lehetőség, vagy úgy tűnik, hogy ez most így stagnálni fog ez az állapot?
3: Valószínűleg nincs. Szerintem a maxot kihoztuk belőle. Ugye attól függetlenül tényleg egy hullámzó, szóval van, amikor nagyon sokat jár, van, amikor megint egy ideig szinte semmit, aztán megint nagyon sokat jár, megint semmit. Ennél többet szerintem nem tudunk kihozni ebből. Így is az, hogy mondjuk egy 3-4 métert ő lazán elsétál, az nekem egy óriási dolog, és nagyon büszke vagyok rá. Úgyhogy hát, amíg vagyunk így, addig ő szerintem így lesz már velem.
2: Engem nagyon meghatott a ti történetetek, még évekkel ezelőtt találkoztam vele TikTokon, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és bízom benne, hogy ez erőt ad más hasonló szituációban járó kutyus gazdiknak is. Hát köszönöm szépen.
3: Mi is köszönjük.

0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A következő percekben a magyar lótenyésztés különleges világába látogatunk. Szó lesz a magyar lófajták kialakulásáról, a lipicai lovak egyedülálló történetéről, és arról is, milyen szerepet töltenek ma be a ménes gazdaságok a hagyományőrzésben és a génmegőrzésben. Mai vendégem a témában jártas Cseri Dávid, agrármérnök lótenyésztő, a Szilvásváradi Állami Ménes Gazdaság igazgatója lesz. Sok szeretettel köszöntelek nálunk!
2: Én is sok szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
1: Mitől annyira különlegesek és egyedülállóak a magyar lófajták más országok fajtájhoz képest?
2: Minden kultúrlótenyésztő nemzetnek az elmúlt évszázadok során alakultak ki saját fajtái. Magyarország ebben is az élen járt, és a mai napig is gyakorlatilag a kisbéri félvéreket leszámítva minden úgynevezett őshonos fajtának van állami fenntartású ménes gazdasága. Vannak közt olyan fajták is, mint például itt nekünk Szilvásváradon a lipicai fajtának, amelyet nem csak Magyarország, hanem gyakorlatilag az osztrák-magyar monarchia összes utódállama magáénak mond. Úgyhogy ez pedig arra is jó, hogy a lovak igazi diplomataként összekötik itt a közép-európai országokat, nemzeteket, és egy nagyon szoros tenyésztési programunk van, amelyet közösen végzünk, ebben vannak különböző tenyésztcsere programok is, illetve egymás rendezvényeit és sportcsapatait is támogatjuk.
1: A magyar lótenyésztés aranykora mikorra datálható?
2: Az én szememben mindenképpen az osztrák-magyar monarchia korára, és ez az úgynevezett Méneskar intézményének volt nagy részt köszönhető, amelyet már II. József alapított az 1700-as évek végén, és egy olyan szervezeti struktúrát, egy olyan hátteret adott a lótenyésztésnek, amelynek köszönhetően később megszületett kisbér, vagy kincsem is éppen, vagy éppen az a sütvényben tenyésztett csellő, az angol telivér, amely eddig az egyetlen lovas olimpiai érmünket szerezte nekünk a berlini olimpián, egy bronzérmet.
1: Mely lófajtákkal büszkélkedhetünk mi, magyarok?
2: Ha fel kell sorolnom az őshonos fajtákat, akkor így érzettem, itt a lipicai is, a kisbéri félvér, a mezőhegyesi félvér, a hucult is ide vehetjük, a magyar hidegvérűt is, most már közülük kivált a muraközi lovattenyésztők egyesülete, ugye a Nóniuszt sem szabad elfelejtenünk, illetve Bábolnához köthető a bábolnai arab, vagy ahogy most már az elmúlt fél évszázadban hívták a ságja arabnak a tenyésztése, illetve mi a Szilvásváradi Ménes Gazdaság például a gidrán lovakért is felelősek vagyunk. Remélem, hogy nem hagytam ki egy fajtát sem. Vannak új fajták is, amelyeket kitenyésztenek a tenyésztők, és kapnak fajta elismerést, ilyen például a konfakó, ami az ősi magyar lovakra emlékeztet, és egy nagyon-nagyon univerzális fajta, de talán pont most van közel egy éve, hogy megkapta a hivatalos tenyésztési engedélyt, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon gazdag a lótenyésztésünk, és nagyon örülhetünk és büszkék lehetünk rá, hogy még ennyi évszázad után is vannak állami méneseink. Például Franciaországban sajnos most már megszüntették őket a klasszikus értelemben, de egy érdekesség például, hogy az Egyesült Királyságban a királynő telivér ménesén kívül nem voltak ilyen értelembe vett katonai ménesek vagy állami ménesek, hanem a gyarmatbirodalom részéről, vagy éppen a magyar királyság területéről vásárolták meg a hadseregnek szükséges lovakat, és ezt meg szoktam mindig említeni, és nagyon büszkék lehetünk rá, ami ezt az aranykort alá támaszt, hogy az első világháborúig voltak olyan évek, amikor a magyar lótenyésztés több lovat adott el, több lovat exportált, mint Anglia, Németország, Hollandia és Franciaország együttvéve. Ez több százezer lovat jelent évente, igaz, hogy ekkor 2 millió ló volt az ország lóállománya.
1: Na de beszélgessünk kicsit Magyarország egyik legközkedveltebb szürke csodájáról, méghozzá a lipicai fajtáról. Mit érdemes tudni erről a fajtáról? Mi a sikere, ha lehet így fogalmazni?
2: Az említett fajtáknak a legnagyobb részét ezt a 18.-19. században tenyésztették ki. A lipicai azonban sokkal idősebb, ezért is a világ egyik legrégebbi kultúrló fajtája. Gyakorlatilag 1580 óta tenyésztik tudatosan a szakemberek. A Habsburg császári udvarnak a parancsára alapították meg a mai Szlovénia területén Lipicán az anyaménest, és innen került a monarchia többi országába, és hozzánk a napolóni háborúk okán 1809-ben, amelynek egyébként napra pontosan most hétvégén lett az évfordulója a győri csatának, és de már jóval ezelőtt Mezőhegyesre telepítették a fajtát. Gyakorlatilag az udvartartásnak az igényének a kielégítésére Kladrubba és Lipicán hoztak létre ménest a császári szakemberek. Kladrubban elsőként a fogatos kipróbálást és használatot részesítették előnyben, Lipicán pedig a nyereg alatti kipróbálást. Ez része volt az udvari reprezentációknak, úgy mint a bécsi spanyol lovas iskolában, de a nemesi testőrség is és számos katonatiszt lipicai lovakat használt. És ugye minden történelmi kornak megvan a divat irányzata, és ez a lovakra is igaz volt. Volt, amikor az arab lovaknak volt, az angol teli véreknek, de a kettő között a barokk lovaknak volt a korszaka, ugye a barokk korról beszélünk, így ebbe a fajta körbe tartozó spanyol-nápolyi típusú fajta körbe tartozó lovakat pedig barokk lovaknak is nevezzük, és ezeket a stílusjegyeket még számos egyed a mai napig is magán viseli.
1: Mennyire fontos ennek a fajtának a gén megőrzése? Jelen van a tenyésztésben egyébként higulás?
2: Ugye különlegessége a lipicai fajtának, hogy zárt őskönyvben tenyésztik, ami azt jelenti, hogy minden egyedet a 8 vérvonal alapító törzsmére kell, hogy vissza lehessen vezetni ehhez genetikai vizsgálatokat is, DNS vizsgálatokat el kell végezni, és hát ez miatt, hogy zárt törzskönyvű a fajta, ezért azért oda kell figyelni, hogy a beltenyésztettséget amennyire lehet elkerüljük, ezért is vannak a tenyésztőre programok a különböző országok méneseivel, tenyésztőivel. Cseppvérkeresztezésre egyébként lehet használni olyan fajtákat, amelyek szerepet játszottak a kitenyésztéshez. Gondolok itt a spanyol fajtákra, vagy az arab lovakra. Úgyhogy utoljára közel 20 éve, vagy már van is 20 éve, hogy Lusitano lovat vásárolt a Szilvestrádot a Portugáliából. De jövőben nem titok, hogy mi is gondolkodunk hasonló cseppvérkeresztezésben. De én most inkább a szelekcióba, vagy a választásba majd a sporteredményeket szeretném elővenni, ugyanis a Párizsi olimpián is, és a világ legnagyobb versenyén is ott vannak a spanyol fajtájú, portugál fajtájú lovak, és én azt gondolom, hogy amit ezekkel a fajtákkal el lehet érni, ezt a lipicai lóval is, már csak azért is, mert nagyon szoros és közeli rokonságban állnak.
1: Manapság milyen szerepe van egy ménes gazdaságnak a modern világban, a lótenyésztésen belül?
2: Ugye a legfontosabb állami jogszabályok között is meghatározott feladatunk az a gén megőrzés, éppen amiről beszéltünk, hogy minden kontra család, minden ménvonal, mindenkor rekonstruálható legyen, de emellett, hogyha szabad így fogalmaznom, én nem szeretném, hogy eskonzenné váljunk, és ahogy a történelemben mindig is volt, meghatározott tenyész célokkal tenyésztették a lovakat, és ugye a korábbi évszázadokban ez a katonai célokat jelentette egyes fajtáknál a mezőgazdasági hasznosítást, vagy éppen a közlekedést. A napjainkra a legfőbb tenyész cél az a sportban való helytállás, és minden fajtának megvan, hogy mely sportban, akár alkati tulajdonságok miatt, akár képességük miatt, melyekre a legalkalmasabbak. A lipicai lónál ez a fogathajtás jelenti, illetve a délovag lesz, ahogy említettem, de lovastornában is versenyzünk velük. Én úgy gondolom, hogy a számok itt el is mondják a miértjét ennek. Most már több mint 100 érme van a magyar fogathajtó válogatottnak, és jóval több mint a felét Szilvásváradon született és képzett lipicai lovakkal érték el a magyar nemzeti válogatott fogathajtói.
1: Milyen kihívásokkal kell manapság a lótenyésztés során megbirkózni, ha lehet így fogalmazni? Vannak buktatók? Kihívásokkal kell manapság a lótenyésztés során megbirkózni?

0: meghatározza a lovaságazatnak a boldogulását, hogy tényleg hogy alakulnak a takarmányárak. Maga, ami hosszabb távú kihívás a lipicai fajtánál, az egyrészt az előnye adja a nehézségét is, hogyha lehet így fogalmazni, mert az nyilván egyelő, ezért is az első lófajtaként 2022-ben ott lehettem, amikor megkapta az UNESCO UNESCO védettséget, úgymond a kulturális örökséglistán. Viszont amellett, hogy a világ legrégebbi, egyik legrégebbi kultúrlófajtája, ezért akár a sport célú felhasználásnál nehezebb egy kicsit megtalálni a helyét, mint a csak 200 éve és 100 éve már tudatosan a sportok a szelektált fajták mellett, fajtákkal szemben, de én úgy gondolom, hogy a következetes szelekcióval, kipróbálással és menedzselléssel közel ugyanazokat az eredményeket el tudjuk érni, és hát azért is vagyok rá nagyon büszke, hogy 2002-ben voltunk utoljára világversenyen résztvevők, és nyilván nem erre vagyok büszke, hogy kimaradt 20 év, közel 20 év, de 2021-ben volt Budapesten az Európa-bajnokság, amikor ismét részt vehettünk, úgyhogy egy kicsit ebben is változott a divat a holland-német fajták irányába, sokkal több magyar hajtó választotta a sikeres hajtók között is ezeket a fajtákat, de végérvényesen én úgy gondolom, hogy a tavalyi évben tudtuk bebizonyítani, hogy a lipicai lovaknak helye van napjaink fogadhajtásában is, ugyanis a hollandiai kettes fogadhajtó világbajnokságon csapataranyérmet szerzett Dani Marcell és lipicai fogata. Ennek köszönhetően az évtenyésztője is mi lettünk a tavalyi évben itt Szilvásváradon, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel azokat a teóriákat, vagy azt a kis hitűséget, hogy ez a fajta már nem való a modern sportra, ezt sikerült megcáfolnunk, és hát bízom benne, hogy jövő héten a szilvásváradi fogadhajtó világkupán a négyes fogatunkkal is ugyanezt megtehetjük az európai élmezőinkben.
1: A fogadhajtáson kívül milyen más kezdeményezésekkel szeretnétek még inkább közkedvelté tenni a lipicai fajtát? Vannak egyébként kezdeményezések?
0: Ugye említettem, hogy Portugáliában, Spanyolországban nagyon-nagyon egyre sikeresebbek a saját rokonfajtáikkal. Éppen ezért most már megtöbbszöröződött a díjlovaglásban versenyző lovasaink száma. Először lovagolhatott 3 évvel ezelőtt a nemzeti válogatottban, az ifjúsági válogatottban lipicai ló, meg is előztek a francia, spanyol és a cseh csapatot is, és most már 3 nagy díszintű lovunk is van itt Szilvásváron, már több mint fél évszázada nem volt gyakorlatilag példa, de emellett olyan dolgokban is népszerűsítik a fajtát, vagy olyan küldetések, vagy szabad így mondanom, hogy július 1-én lesz például 6 éve, hogy újra alapítottuk a Magyar Honvédség huszárságát, amely gyakorlatilag a korabeli Magyar Királyi Lovastestőrség mintájára épült, és ezért is használnak lipicai lovakat, de nagy segítségünkre volt a Brit Királyi Lovastestőrség is újra alapításban és a koncepciónak az összeállításában. Úgyhogy ha napjainkban kormányfő vagy államfő valamilyen külföldi delegációt fogad a legmagasabb szinten, akkor szinte, hogyha nem minden alkalommal, ott vannak a lipicai lovaink is. Korábban a Budai Várban járőrszolgálatot is elláttak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy így is nagyon-nagyon sok millió emberhez eljut a lipicai fajtának a híre, és láthatják, hogy mennyire sok oldalú ez alól, de ez a népszerűsítéshez nagyon-nagyon sokat hozzátett a tavalyi évünk, amikor is több nemzetközi meghívásnak is eleget tehettünk. Így jutottunk el 16 lipicai lovunkkal az Atlanti-óceán partjára, a marokkói El-Jadidába, illetve Rabatba, ahol mindkét esetben a királyi család előtt is bemutatózhattunk, és gyakorlatilag egész Észak-Afrika és az egész Közel-Kelet arab lovas világához eljutott a lipicai lovaknak is a híre, de az évet is nagyon gyönyörű eseményen és egy legendás történelmi eseményen a London Horse-on zárhattuk, ahol az esemény díszvendégeként képviselhetik Magyarországot és a magyar lovas kultúrát. Gyakorlatilag a világ egy

0: hanem a legnevesebb fedett pályás lovasversenyén.
1: További nagy sikereket kívánok, Cseri Dávidot, hallhatták a szilvesváradi állami ménes gazdaság igazgatóját. Köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A most következő témánkban egy olyan oldalról közelítjük meg az állatvédelmet, amiben sokszor bele sem gondolunk a hétköznapokban. Tűzesetek, balesetek, viharkárok vagy veszélyhelyzetek során ugyanis nem csak az emberek, hanem állatok is bajba kerülhetnek. De hogyan zajlik egy állatmentés a gyakorlatban, milyen kihívásokkal találkoznak ilyenkor a szakemberek, és mennyire nehéz egy pánikba esett vagy sérült állat ellátása? Erről beszélgetünk a következő percekben a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjével, Mukis Dániellel. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
2: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Mesélj nekem, milyen esetekhez riasztanak titeket a leggyakrabban?
2: Mi tűzoltók nagyon gyakran hívjuk segítségül a munkánk során az állatokat. Vannak személykereső kutyáink, akik például eltűnt emberek felkutatásában, romok alatt rekedt, még élő emberek keresésében segítenek nekünk. Aztán vannak tűzvizsgáló kutyáink is, ők a rendkívüli szaglásukkal segítenek kideríteni, hogy hol és mi gyulladt ki, miért égett le egy épület. Ők ki tudják szagolni, hogyha benzint, gázolajat vagy más éghető folyadékot használtak fel egy épületnek a felgyújtásához. Na most, hogyha az állatok segítenek nekünk, embereknek, akkor mi sem hagyhatjuk figyelmen kívül az ő szenvedésüket. Évente átlagosan 6-700 bajba jutott állathoz riasztják a tűzoltókat. A leggyakrabban kutyák kerülnek veszélyes helyzetbe, hiszen a kutyák mérhetetlen kíváncsisággal mindent fel akarnak fedezni maguk körül, és eközben ahová be lehet esni, oda be is esnek. Nagyon sokszor árkokba, gödrökbe, aknákba, kutakba esett kutyákhoz riasztják a tűzoltókat. Aztán második helyen vannak a macskák. A macskák szeretnek bebújni szűk helyekre, ahová gyakran be is szorulnak. Ablakrácsokból, ereszcsatornákból, kéményből kell nagyon gyakran macskákat mentenünk. Van, amikor autóba szorul be egy macska. Aztán van, amikor haszonállatokhoz riasztják a tűzoltókat, tehenek, lovak, kecskék esnek be gödrökbe, emésztőaknákba, emésztőgödrökbe, és innen kell kiemelni az állatokat. Nem ritka az sem, hogy bajba jutott vadon élő állatok miatt hívják a tűzoltókat. Őzek, szarvasok, rókák, vaddisznók, de ugyanúgy borznyest, arancsakál, hód, tehát nagyon széles az a spektrum, amilyen fajta állatok mentéséhez hívják a tűzoltókat. Az őzek és a szarvasok általában kerítésbe szorulnak, ugyanúgy aknákba, víztározókba esnek, vagy az agancsokkal belegabajodnak, hófúvóhálóba, focikapuba. Nagyon gyakori, hogy vadgázolást követően kell leemelni a járművet a sérült, vagy rosszabb esetben a már elpusztult állatról. Aztán télen, ha befagynak a vizek, előfordul, hogy jégen rekednek egyes patás állatok, ugyanúgy őzek, szarvasok, vadmalacok, és emberi segítség nélkül nem tudnak lejönni.
1: Az értesítéseknél egyébként milyen százalékban érintettek állatok is? Mit mutatnak a statisztikák?
2: Naponta nagyon sok bejelentés érkezik, ennek nyilván csak töredéke az, amely állatbalesetekkel foglalkozik jellemzően. Inkább tüzek, műszaki mentést igénylő közlekedési balesetek miatt riasztják a tűzoltókat. Töredéke ennek az állatbalesetek száma. De évente körülbelül olyan 6-700 esetben riasztják a tűzoltókat valós állatmentési esetekhez.
1: A gyakorlatban hogyan zajlik egy állatmentés? Ez ott a helyszínen derül ki, vagy van, hogy már telefonban értesítenek titeket arról, hogy állat is van a dologban, ha tetszik így?
2: Van, amikor csak a helyszínen derül ki, hogy állat is van, például amikor egy társasház egyik lakása gyulladt ki. Ilyenkor kivonulnak a tűzoltók, és ilyenkor az a feladat, hogy minden olyan társasházi lakásba be kell menni, amelyik a tűzzel vagy a füsttel érintett. Ha azt lehet feltételezni, hogy van bent valaki a lakásban, akkor a tűzoltóknak be kell menniük, és meg kell győződniük, hogy kihozzák az ott tartózkodó embert. Hogyha ugatás hallatszik egy ajtó mögött, nyávogás hallatszik egy ajtó mögött, kaparászás hallatszik, akkor ugyanúgy befognak a kisállatért is menni a tűzoltók. Ezért is nagyon hasznos az a kezdeményezés, amelyet állatvédő egyesületek találtak ki, hogy társasházak lakásainak ajtajára egy matricát tesznek ki, és a matricán az van, hogy itt egy macska, vagy egy kutya, vagy egy nem is tudom, akármilyen házi állat van. Mert ilyenkor a gazdi jelenléte nélkül is tudják a tűzoltók, hogy oda be kell menni, erőszakkal be kell hatolni, akár az ajtón, akár az ablakon keresztül. Nyilván a tűzoltók mindig törekszenek a legkisebb károkozásra, hogy úgy jussanak be, úgy mentsék ki a bent tartózkodó, akár személyeket, akár állatokat. Tehát, hogyha valaki társasházban lakik, akkor az ajtóra tegyen egy ilyen matricát, de ha egy posztitet tesz ki, egy térképtűvel kirak egy A4-es lapot, amire ráírja, hogy itt egyébként lakik egy kutyus, a tűzoltóknak az is segítség.
1: A hétköznapokban egyébként mennyire gyakori az, hogy kihívásokkal kell a szakembereknek szembenéznie, mondjuk, hogyha van egy megvadult kutya, vagy esetleg pánikba esett állat, tehát hogy ez veszélyezteti egyébként az ő munkájukat?
2: Hát a vadállatoknak a mentése az mindig kihívás elé állítja a tűzoltókat, de akár egy házi állat is, egy macska esetén is, a bajba került állat az nem tudja, hogy segítő szándékkal közeledik felé a tűzoltó. Mivel nincsen két egyforma eset, nem lehet általános vadmentési protokollt felállítani. Mindig a helyszíni körülmények és a rendelkezésre álló eszközök határozzák meg a mentésnek a pontos módját. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az összes kacsát így kell menteni, az összes hódot így kell menteni, az összes denevért így kell menteni. Mindig a helyzet határozza meg. Egy viharkár után a tűzoltók, amikor az útra dőlt fát, az autóra dőlt fát távolítják el és darabolják fel, akkor van, hogy madárfiókák vagy kisdenevérek vannak a fának az odvában. Ilyenkor a tűzoltók gondoskodnak az állatnak a megnyugtató elhelyezéséről.
1: Milyen hibákat szoktak a leggyakrabban elkövetni a gazdik a kisállatokkal szemben? Tehát mondjuk nyitva hagynak egy ajtót, vagy nem tudom, valahova beesnek, ami nincsen elzárva az állattól. Mik a leggyakoribb szituációk?
2: A riasztási számok nagyon jól mutatják, hogy leggyakrabban gödörbe, kútba, aknába, emésztőgödörbe esett állatokat kell menteni a tűzoltóknak. Tehát én minden ingatlan tulajdonostól azt szeretném kérni, hogyha van a kertben kút, árok, akna, emésztőgödör, teljesen mindegy milyen mélyedés, azokat fedjük le, hiszen lehet, hogy vadállat, lehet, hogy házi állat, a szomszédnak a macskája, de akár egy gyerkőc is beleeshet, sőt nem ritka, hogy felnőttet is kútból kell menteni a tűzoltóknak. Tehát az ilyen különböző gödröket fedjük le, nagyon sokat segítünk annak érdekében, hogy ne essen bele senki.
1: Hogyan lehet felkészülnie például egy tűzesetre vagy viharkára egy állattartónak? Vannak olyan óvintézkedések, amiket érdemes bevezetnünk a háztartásban?
2: Nehéz erre felkészülni, hiszen az állatok máshogy reagálnak különböző esetekben, nyilván állatfajtól függ, esettől függ. Az állatok, házi állatok ugyanúgy családtagok, tehát gondoskodjunk az ő jólétükről, és baj esetén az ő mentésükről is gondoskodjunk, hogy értesítsük a kiérkező tűzoltókat, hogy van egy macska, van egy kutya, akit nem tudtunk kimenteni. Ilyenkor az állatok veszélyes esetben, veszélyes helyzetben elbújnak valahova. Nem ritka, hogy tűzoltók miután megfékezték egy családi háznak a tüzét, a kanapé mögött ott kucorgó, még élő kutyát találják meg a romok átvizsgálása közepette. Ilyenkor a tűzoltók kiviszik, a hátukon lévő légzőkészülékkel, oxigénpalackkal lélegeztetik a kutyát. Volt már ilyen, hogy macskát kellett lélegeztetni, újraélesztetni, és így sikerült sikeresen megmenteni egy-egy házi állatot.
1: Voltak kifejezetten emlékezetes mentési kísérletek? Mik voltak a legbravúrosabbak?
2: Az egyik legérdekesebb eset, amikor 2023 nyarán a győri állatkertnek az elefántja Pembe rosszul lett és összecsuklott. És szegény elefánt olyan szerencsétlen helyen csuklott össze, hogy egyedül nem tudott felállni, ezért tűzoltókat kellett hívni hozzá, akik emelőpárnákkal, különböző csörlős megoldásokkal, kötelekkel, tömlőkkel emelték lábaira az állatot. Na most itt egy 22 éves, akkor 22 éves 5 tonnás elefántbikáról van szó. Tehát megint más egy macskamentés, és megint más egy elefántnak a talpra állítása. De hát ami mondani szokás, a tűzoltóknak nincsen lehetetlen, minden helyzetet meg tudnak oldani, csak van, ami néha egy kis fejtörést okoz. De ugyanolyan helyzet, amikor egy ló emésztőgödörbe esik, azt sem lehet kötelekkel megemelni, hiszen az állatnak a saját súlya miatt a kötél az olyan vágási sérüléseket okozna, ami csak további kárt okozna ilyenkor az állatnak. Tehát ilyenkor rögtönözni kell hevederekkel, tömlőkkel, tűzoltó tömlőkkel kell például az állatot megemelni. Ez mindig az adott helyzet határozza meg, hogy hogyan lehet az adott vadállaton, haszonállaton, házi kedvencen segíteni.
1: Mennyire gyakoriak a téves riasztások egyáltalán? Szokott ilyen lenni? Van, hogy rosszul mérik fel a civilek a szituációt?
2: Macskáknál nagyon gyakran elő szokott fordulni. Az nagyon gyakori eset, hogy macska fölmászik a fára, és ilyenkor a járókelők egyből hívják a tűzoltókat. A macskák, amikor éppen dúl a macska szerelem, akkor egy kicsit megbolondulnak, fölmásznak a fára, ha megijednek valamitől, elbújnak valahova. Tehát akkor hívjuk a tűzoltókat, ha a macska beszorult valahova. Ha csak fölmászott a fára, akkor ahogyan fölment, ugyanúgy le is fog tudni jönni. Viszont hogyha az egész család ott áll a fa alatt, és kiabál neki, hogy Cirmi, gyere le, akkor nyilván a macska nem fog tudni megnyugodni. Valami föl kényszerítette oda, lehet, hogy megijedt valamitől, elbújt oda a fa tetejére. Ha az egész család hívogatja és kiabál neki, nem fog tudni megnyugodni magától, nem fog lejönni. Hagyjuk magára az állatot, és le fog jönni. Ha 2-3 napig nem tud lejönni saját magától, akkor viszont hívjuk a tűzoltókat, akkor ki fognak menni, le fogják menteni a macskát. De ahogy a mondás tartja, még fán egyetlen egy macska csontvázat sem lehetett látni.
1: Hát ez így van. Nagyon szépen köszönjük Mukics Dánielnek, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjének, hogy tippekkel ellátott minket, és hogy egy kicsit megmutatta számunkra ezt a sokszor sajnos láthatatlan világot is. Bízom benne, hogy a továbbiakban kevesebb riasztásotok lesz, ami állatokat érint.
2: Köszönjük szépen, és az állattartóknak pedig azt javasolom, hogy figyeljenek oda a házi kedvencekre, haszonállatokra, az állatok is érezni, szenvedni, szeretni képes élőlények. A róluk való gondoskodás, a jó közérzetüknek a megteremtése, az nekünk, embereknek a feladatunk. Hiszen mi emberek szeretjük azt hinni, hogy mi uraljuk ezt a bolygót, de nem, az összes élőlénnyel együtt lakunk itt.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A mai adás zárásaként pedig érkezem a már megszokott Fogadj örökbe rovatunkkal. Ezúttal is a Noé Állatotthon Alapítvány 2 védencét mutatom be a nagy közönségnek. Kezdem is Kispesti Licsivel, egy hosszú szőrű, bozontos krémszínű kutyussal, aki igazi kis túlélőként érkezett a gondozókhoz. Korábban közel 20 másik kutyával élt együtt egy falkában, ráadásul egy súlyos szívbetegséggel is meg kellett küzdenie. A nehézségek ellenére ma már teljesen felépült, egészséges és biztonságban várja azt az embert, aki végre valódi otthont adhat neki. Bár az emberekkel eleinte még kissé bizalmatlan, a többi kutyával nagyon jól kijön, és napról napra egyre nyitottabbá válik. Kispesti Licsi most egy türelmes, szerető gazdit keres, aki megmutatja neki, milyen érzés igazi családban élni. Második gazdikeresünk pedig Teréz, egy gyönyörű teknőc tarka cica hölgy, aki úgy néz ki, mintha egy fekete bársonykabátra valaki véletlenül rozsdaszínű festékpöttyöket fröcskölt volna, természetesen a lehető legművészibb módon. Ez a különleges kis díva első pillantásra visszafogott eleganciát képvisel, de a kíváncsiságot gyorsan elárulja, ő bizony szeret mindennek a közelébe csöppenni. Játék közben aztán teljesen átalakul, és mini elefántként rappol végig a lakáson, üldözve játék vagy testvéreit. Ölbe ülni ugyan nem igazán hajlandó, hiszen ő túl előkelő ehhez, viszont annál szívesebben figyeli magaslati pontokról a körülötte zajló eseményeket. Teréz most egy türelmes, szerető gazdit keres, aki értékeli ezt a különleges kis személyiséget. Bízom benne, hogy valamelyikőjük felkeltette érdeklődésüket, és kedvet kaptak ahhoz, hogy személyesen is megismerjék a két védencet. Ez volt a mai Egyesét állatvédelmi műsorunk. Hallgassák legközelebb is. Tóth Peti Lili búcsúzik most önöktől. Viszont hallásra!
0: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. 2 hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk. Súlyos károkat okoztak a hajnali támadások Ukrajnában. 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra barlangkolostor épület együttese is megrongálódott. Csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett jó és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlata július 26-ai Magyar Nagy Díj végéig látogatható. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, zivatarok, késő este 13-19 fok, hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
4: A vendégvárót hallják, tisztelettel köszöntöm Önöket, Róna Jegon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a műsort, és a Szálloda Szövetség alelnöke a vonalban, aki egyúttal a Kecskeméti Four Points by Sheraton igazgatója is. Ebben a minőségében nemrégen találkozhattak vele. Juszko Anita, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: Nem olyan rég volt, hogy mi beszélgettünk itt a rádióban. Hát akkor most másképp beszélgessünk szakmai vezetőjeként ennek a világnak, a szállodaipar világának. Itt most eléggé furcsán, ellenmondásosan indult talán a szezon. Egyrészt vannak friss adatok, ez szerint a magyarok körében igencsak felerősödött a belföldi turizmus iránti igény, 20%-uk például kizárólag hazai úti célt választ. Másrészt pedig hát itt vannak mindenféle gazdasági átrendeződések, nyilván a piacnak reagálnia kell erre. Hogy látja az idei szezon esélyeit?
5: Én mindig optimista vagyok az idén is, viszont a bevezetőre csatlakozva én is azt gondolom, hogy az utazók egyre tudatosabban és nagyon sok esetben kivárva döntenek, amit akár az aktuális gazdasági helyzet, időjárás, piaci környezet, szóval sok minden befolyásolja, és az első negyedév statisztikája is azt mutatta egyébként, hogy ha közel régiónként eltérő, de közel azonos szinten vagy egy kis növekedést mutatva a belföldi vendégeiszakák száma növekedett, és ugye a mi szövetségünk gyakorlatilag a hazai hotel kapacitás több mint 70%-át képviseli, így azt gondolom, hogy a saját felmérésünk is egy elég reprezentatív felmérésnek mondható, és azt látjuk a tagság körében, hogy azért az egyes régiókban hasonlóan vagy a tavalyi, vagy a fölötti várakozással vannak a nyári hónapokra.
4: Viszont beszélgetve a szállodaipari szakemberekkel gyakran előkerül, hogy lehet, hogy több a vendég, de valahogy nem növekszik az ő általuk költött összeg mennyisége. Jobban megfogjuk a pénzt? Tehát költünk arra, hogy ott legyünk, de aztán, hogy úgy mondjam, nem szórjuk?
5: Hát az azért egyértelműen elmondható a hazai piacra, hogy nagyon árérzékeny. És így van, tehát az utazás az mindig is a szabadon elköthető jövedelem részeként egy nagyon érzékeny pont, úgyhogy sajnos ezt azért valóban tapasztaljuk, és ha már a szobafoglaltságokon túl nézzük az átlagárakat, vagy akár a jövedelmezőségi mutatókat, akkor azok azért nem mutatnak akkora növekedést, sőt, vannak visszaesések is.
4: Még az előző kormány februárban indított el egy csomagot, ami segíteni volt, hivatott a turizmust. Ugye volt egy turizmusfejlesztési hozzájárulás, amit megfelezett, és egyúttal adómentesítette az üzleti céges reprezentációs fogyasztást. Látszik az, hogy ez meglódított valamit, hogy ez segített valamennyit? Hát nyilván a hozzájárulás megfelezése az alapvetően mindig öröm.
5: Alapvetően igen, viszont ez pont, hogy nem a szálláshelyi üzemeltetőket érintette igazán. Ugye ez a pont az lenne a mi lobby célunk például, hogy ez a 2%-os általános turisztikai fejlesztési hozzájárulás, ez minden szolgáltatásra érvényes legyen, és akkor biztos vagyok benne, hogy arról számolhatnánk be, hogy ez milyen eredményeket mutat, de sajnos ez csak a vendéglátásra értendő ez idáig, és hát azért ott is voltak ennek feltételei, úgyhogy ezt a szálláshelyeken nem érzékeltük még, és ugyanez a reprezentációs adó számítási módjában is, tehát az sokkal egyértelműbb lenne, ha minden vendéglátófogyasztásra értendő lenne.
4: Nagyja, pedig én azt hittem, hogy a szállodai rendezvénypiacon, vagy éppen a szállodai éttermekben ez azért már lecsapódik valahogy.
5: Nem, mert ez egy sokkal bonyolultabb szabályozás volt, tehát ez csak az étteremben való fogyasztásra értendő, és azért a szállodák esetében nagyon sokszor ez egy rendezvényterembe csapódik le, és kávészünet formájában, egyéb fogyasztás formájában, tehát pont az lenne a cél, hogy itt ne legyenek már különbségek, hanem egységesen értelmezzük ezt az adót.
4: Világos, világos. Még jövök adatokkal, de ígérem nem sokkal, ezt a hallgatóknak is megígérem szeretettel. Azt mondja a statisztika, hogy Budapesten főleg a külföldiek szállnak meg, 86%-a a budapesti szállásfoglalásnak külföldiek részéről történik, viszont a vidéki turizmus meg mi a belföldiek tartjuk el 71%-ban. Nyilván itt azért vannak kiemelt fürdővárosok, meg ottan a Balaton, de a kisebb települések közül sok régió küzd nagyon komoly problémákkal. Őket hogy lehetne felhúzni Hévíz, Hajdúszoboszló, Zarakaros kedvező helyzetéhez?
5: Hát ugye a belföldi turizmus népszerűsítése, én azt gondolom, hogy hosszú ideje egy kiemelt téma, és időről időre változó intenzitással jelenik meg. Az biztos, hogy folyamatosan kellene ezeket a helyeinket is népszerűsíteni. Többek között például a szövetségünk, és ezért dolgozik nagyon szívesen együtt a vendégváró műsorral, hogy be tudjuk mutatni, hogy mennyi szép hazai tájunk van, és ott egy-egy kisebb régiók is milyen látnivalókat, nagyon aktív és tartalmas időtöltésű lehetőséget.
4: Örömünkre szolgál. Kis igen, csodákról hallunk ám, tehát szerintem így nagyon sokaknak feltűnik ez.
5: Igen, nem csak én vagyok akkor lelkes hallgató.
4: Én is az vagyok. és remélem, hogy hallgatók közül nagyon sokan törzs hallgatóink lettek.
5: Igen, igen, szóval én is örülök neki, de azért ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Ugye akár a Velencei tónál is gyakorlatilag azért kevesebb igény mutatkozik a szállodák iránt, tehát ott abszolút azt látjuk, hogy nem csak csökken a szállodai kapacitás, hanem a vendégészakák sem mutatnak érdemi növekedést. Tehát a térségekben az ilyen fajta szálláshely típusnak a választása is, én azt gondolom, hogy további feladat, de alapjában véve tényleg azon múlik, hogy mennyire hiszük el, hogy mennyi remek hely van egy ilyen kis ékszerdoboz a hazai kínálat.
4: Hát említette a Velencei tavat, ott mondjuk a tójelleg, tehát az, hogy legyen víz, az egy nagyon fontos szempont, és most ezügyben nagyon sokat beszélnek a tóról, tehát valószínűleg nem túlságosan hívogató, mint propaganda az, hogy mennyi baj van a tóval, de másfelől meg ez egy csodálatos, gyönyörű táj, és hát számos ilyen van, úgyhogy a szemünknek higgyünk elsősorban, és ne a mendemondáknak. Munkaerőpiac. Azt mondják, hogy a diákok kevésbé helyezkednek el ma már a vendéglátóiparban nyáron, de akár évközben is, mint volt ez korábban, tehát szükség van a külföldi munkaerőre. A kormány most épp azon dolgozik, hogy ezt a külföldi munkaerőt szűrje meg és csökkentse a létszámát. Ezügyben tárgyalásban vannak a kormányzattal?
5: Hát még nem, ugyanakkor nagyon bízunk benne, hogy a szabályzási folyamat az egy szakmai egyeztetésen alapulva fog majd kialakulni az illetékes kormányzati szereplőkkel, és amint kijelölésre kerül az a helyettes államtitkár, akivel egyeztetni tudunk erről, akkor biztos, hogy mi is meg fogjuk tenni, hiszen mi egy nagyon élő munkaigényes ágazat vagyunk, és az, hogy hosszú távon és kiszámítható működési környezetünk legyen, abban én azt mondom, hogy elengedhetetlen, hogy egy mindkét fél számára konstruktív megoldás legyen.
4: A mai egyetemisták tényleg nem mennek annyira szívesen a vendéglátóiparba? Tehát valahogy a szállodaipar nem olyan vonzó, mint volt ez pár évvel ezelőtt, vagy évtizeddel ezelőtt?
5: Hát évtizeddel ezelőtt, ha hasonlítunk, én azt gondolom, hogy sajnos ez valóban így van. Az oka az mindig egy óriási kérdés. Mi most azért azt látjuk, hogy a középiskolákban, ahol ugye kötelező szakmai gyakorlatokkal, akár tömbösített verzióban muszáj ezt szállodában letölteni, ott jönnek a hallgatók, viszont sajnos be kell látni, hogy a felsőoktatásban azért csökkent a népszerűsége, úgyhogy az oktatás területén a mi ágazatunknak is komoly feladatai vannak.
4: Viszont ön benne van a szálláshely minősítési rendszer kialakításában és formálásában. Éppen ezért okkal joggal kérdezem talán, hogy látja-e azt, hogy hogyan fejlődik a szállodaipar, hogy a szálláshelyeknek nem csak a száma, hanem a minősége is egyre jobb.
5: Én azt gondolom, hogy itt egyértelmű növekedés és fejlődés látható, tehát a jogalkotónak azon törekvése, hogy a minőségi szálláshelyek irányába mozduljunk el, az annak egy nagy segédeszköze, hiszen 3 évente ott vagyunk, felhívjuk a fegyelmet az esetleges hiányosságokra, és azért most már 2-3 minősítésen vannak túl a szállodák, tehát látszik, hogy tanulnak az előző tapasztalatokból.
4: Ha az új trendeket figyeljük, akkor biztosan feltűnik. Nem tudom, hogy az ön szállodája alkalmazza-e, de egyre több helyen van dinamikus árazás, mint a légitársaságoknál, azoknál a bizonyos fapadosoknál. És hát vannak last minute trendek is. Ezekről mit gondol? Mennyire látszik ez kifejezetten hivogatónak az utasok, a nyaralók szemében?
5: Természetesen egy jó szakmai működési szállodát alkalmazza a dinamikus árazást. Így természetesen mi is. Én azt gondolom, hogy azért ennek még a saját belföldi turizmusunkban kisebb a döntési esélye, de dolgozunk vele, és főleg a törzsvendégek körében, tehát akinek már van ehhez egy törzsvendég köre, akiket meg tud ebben célozni, ott bizony ezek az utolsó pillanatos ajánlatok is segítenek a feltöltésben, illetve a marketing opcióban.
4: Az önök életét mennyire nehezíti meg ez az utolsó pillanatosság, mert a trendektől függetlenül is szerintem elég jelentősen rászoktak az utazók, főleg a belföldiek arra, hogy hát ráér, majd csütörtökön eldöntjük, hogy pénteken indulunk-e, és ha igen, akkor hova, de hát így iszonyú nehéz tervezni.
5: Igen, tehát ennek a legnagyobb kihívása az említett munkaerő szempontjából van. Egy óriási kockázattal tervezzük így a munkaidőt, és gyakorlatilag minden hetet ki kell külön értékelni, és folyamatosan tanulni belőle. Tehát az már nem működik, hogy 2 hétre előre megírjuk a beosztást, mert úgyse lesz rajta nagy változás. Hát egyre rugalmasabb stratégiára van szükség, egy alkalmazkodó működési környezetre minden szállodának, azt gondolom.
4: Mi, amikor a saját szállodájáról beszéltünk, ugye azt említettem, Kecskeméten egy remek szállodát vezet, akkor szót ejtettünk, de akkor én elengedtem, hogy egyfajta hibrid modellben működnek, hogy hát az üzleti utazók töltik a szállodát hétköznap, hétvégén meg jönnek a wellnessező családok. De hát ez is kétféle vendégkör, kétféle gondolkodásmód, kétféle elvárás. Hogy lehet úgy berendezni egy ilyen szállodát, és akkor most terjesszük ki ne csak a saját szállodájára, hanem úgy általában, hogy ezeknek az igényeknek egyszerre tudjon megfelelni?
5: Hát ugye maga a fizikai igény megfelelés az egy tulajdonos, egy üzemeltetőnek a feladata. Nekünk már a szállodai igazgatóknak, én azt gondolom, hogy legfontosabb a személyzetnek a támogatása, képzése és az eltérő vendégigényekre való reagálása, akár étlappal, akár pedig egyáltalán a bejelentkezés folyamatával, mert hogy az üzleti utazó jön, kötelező körök, kéri a kulcsot és megy, addig így van a belföldi vendéggel többet beszélgetünk. Úgyhogy igen, ez egy komoly feladat, de csak így tudunk rá felkészülni, hogy képezzük a kollégákat és átbeszéljük a tapasztalatokat.
4: Milyen év lesz ez a 2026-os, hogy látja? Lesz-e pénz utazni? Lesz-e fogadókészség a szállodák részéről? Van-e elég hely a legjobb helyeken is? Milyennek látja a szezont?
5: Ahogy mondtam, nem vagyok pessimista, és nagyon remélem, hogy sikerül a tavalyi adatokat hozni, de azért a foglaltsági előrejelzések pozitív része azért nem feltétlenül fogja maga után vonzani az eredményekben is ugyanezt ezt a vagy hasonló növekedést. Azért, ahogy említettem már a szóbeszédeket, a turizmus különösen befolyásolja az, hogy egyik cikkben azt mondjuk, hogy van kerozin, a másikban az, hogy nem, vagy az egyik cikkben azt mondjuk, hogy oda szabad utazni, vagy nem. Szóval ezek nagyon befolyásolnak minket, vagy van víz, vagy nincs víz a Balatonban. És azért az eurónak a tartós alacsony árfolyama sem feltétlenül az eredményességei mutatónkra van jó hatáson. Azért akik euróban áraznak, én azt gondolom, hogy nekik biztosan hozzá kell nyúlni az áraikhoz, mert hogy a költségek viszont forintban.
4: Hát igen, ők ott elszenvedtek egy 15%-os veszteséget rögtön az idei euróváltozással.
5: Így van. Szóval ez azért nagyon összetett kérdés, és mondom, még a százalékokban kellően optimista vagyok, azért azt gondolom, hogy minden üzemeltető kellő átgondoltsággal és óvatossággal nyúl a költségekhez, mert nem biztos, hogy kevesebb lesz a gátló tényező, mint tavaly. Szóval csak okosan.
4: Mi viszont szeretjük ezt az országot, a tájait és a szálláshelyeit, úgyhogy mi meg okosan elindulunk, és remélem, hogy egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy így tegyenek. Juszko Anitát hallották, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnökét. Köszönöm szépen!
5: Köszönöm én is, és várjuk Önöket szeretettel!
6: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. Hangos a sajtó. Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja

0: Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az előzőekben megbeszéltük, hogy a szálláshelyek, a szállásadók miben reménykednek, hogy hogyan gondolják, milyen lesz ez az esztendő, és hogy áll most éppenséggel az induló szezon. Kis Robert Richardhoz fordulunk, turisztikai szakértőhöz, hogy átbeszéljük a legfrissebb utazási trendeket itthon és külföldön egyaránt. Ugye régi ismerősünk, szervusz Ricsi.
2: Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, és jó rádiózást!
1: Köszönjük szépen. Hazai turizmus, hogyha erről beszélünk, akkor látjuk az átalakulást nyilván, látjuk az új és megújuló szálláshelyeket, látjuk az új formákat, amiket kitalálnak a szállásadók. Mennyire vagyunk vevők az új trendekre?
2: Ami nekünk magyaroknak a választási szempontrendszerünkben nagyjából kialakult, az az, hogy az ár mennyi, ugye nagyon fontos az, hogy meddig tudunk nyújtózkodni, és érjen odáig a takarunk. Fontos az, hogy hol lakunk, mit kapunk enni, hányszor, persze egy félpanziót, egy all-inclusive ellátást, vagy épp esetleg egy sima reggelit kapunk, nézzük meg, hogy mit pontosan, és fontos az is, hogy élményeket kapjunk. Hát az emberek az élményígéretek miatt utaznak, azért, mert arra vágyunk, hogy valami pozitív dolog történjen velünk, és ebben azért sokat fejlődtünk. Tehát ha megnézzük most akár a Balaton környékét, hogy egy kisgyermekes családot mennyi élmény vár, kalandpark, játszópark, csopakon kis minikresz park, meg sok minden más kis vonatok, megújított várak, ahol kipróbálhatjuk azt, hogy milyen a középkor íjászat, vagy bármi más, tehát Nagyvázsonytól Sümegen át nagyon sokat tudnék mondani. De azt gondolom, hogy ezek az élmények azok, amelyek leginkább mozgatják a piacot.
1: Az új szálláshelyek, az új formák, erdei kabin, tiny house, buborékszállás, lombházak, meg mi egyebek, ezek mennyire jönnek be az embereknek? Mennyire tűnik az kiváltságnak, hogy ilyeneket választ valaki, vagy mennyire extremitás?
2: Érdekes dolog az, hogy amikor arról beszélünk, hogy erdei szállás például Noszvaj mellett, akkor volt egy olyan időszak, hogy több hónapon keresztül nem lehetett úgy foglalni, hogy na most akkor elmegyek két hét múlva, három hét múlva, egy hónap múlva, hanem foglalhattam mondjuk 9 hónappal később időpontra. Tehát nagyon-nagyon népszerűek az erdei szállások, az apró kis panziók. Mindig van egy trend, és most a környezetvédelem, a környezettudatosság is trend. Egyébként a világ számos részén még talán jobban, mint Magyarországon. Az Egyesült Államok turistái sokszor az alapján foglalnak mondjuk Ekvádorba szállást, hogy karbonsemlegese a hotel például. Tehát a környezeti szempontok, a természeti szempontok rendkívüli módon bejöttek ide a választási szempontrendszerbe, és azt gondolom, hogy ez nem is biztos, hogy rossz, hiszen ez azt jelenti, hogy felkészülnek a szállodák arra, hogy tényleg megfeleljenek ezeknek a trendeknek. Úgyhogy van már rengeteg olyan szálláshely, amikor a fák tetején üldögélhetünk, a glamping, ugye, igen, a glamping az egy új kifejezés, hogy szeretünk kempingezni, de fáj a hátunk, hogyha nincsen magad a sátorba, tehát már nem úgy kempingezünk, mint az én gyerekkoromban, hogy felvertük a sátrat, aztán hajrá, és reggelre meg lebontotta a medve Erdélybe, hanem úgy kempingezünk, hogy egy kicsit luxus kemping, ugye, és az azt jelenti, hogy ott vagyunk a természetben, de azért működjön a légkondi, legyen nagy üvegfal, hogy láthassuk az állatokat, úgyhogy ez a kettő kombinációja, ez is egy érdekes dolog, ami hát persze kérdés, hogy mennyire környezettudatos, de hogy jelen van, az kétségtelen, hogy szeretnénk bemenni a természetbe, szeretjük ezeket a kempingszerű megoldásokat, amelyek ott vannak így az erdőbe, a vadonba, de mellette azért legyen ott az, amit nem akarunk elengedni, az a fajta luxus.
1: Öt csillagos bokoralja. Világos. Mennyire divat ma a Balaton, a

0: A turizmusban, illetve másképp kérdezve, szemmel látható, hogy a hegyek például sokkal divatosabbak lettek, mint ahogy voltak azok mondjuk egy évtizede, két évtizede. Ez átalakítja a Balaton használatunkat is.
1: Azért, amikor arról beszélünk, hogy mi mennyire divatos, hát persze divatos a kerékpáros turizmus is, hiszen az aktív turizmus is sokat erősödött, egyre többet járunk kerékpárral, nagy kerékpárút épült a Balaton körül, Tiszatónál, de még a Vértesben is. Divat az is, hogy elmegyünk kirándulni, és a vendégházak közül is jó pár megújult, de azért nem mindegy, hogy mihez viszonyítunk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nem tudom én, 20%-kal nőtt, meg 30%-kal nőtt, akkor nem mindegy, hogy mi volt az eredeti szám. Tehát a Balaton még mindig a Budapest utáni legvonzóbb úti cél a nyári időszakban, következésképpen lehet, hogy növeljük egy kicsit a hegyi turizmust, de volumenében még mindig Siófok, Balatonfüred, Hévíz, és sorolhatnám tovább a sok-sok Balaton környéki települést. Ez az, ami vonzza a nyaralókat mostani időszakban is. Tehát nem megyünk majd a Balcsira, kipróbáljuk azt, hogy milyen ott a strandolás az este, elmegyünk majd kis minikoncertekre, és sétálgatunk a Tagore sétányon. Tehát még mindig ez azért ott van, amikor választani kell tényleg az élmezőnyben. És hát mellette, ahogy mondod, Észak-Kelet-Magyarországon számos új dolog van, Eger környéke például nagyon népszerű, Sárospatak, Sátorójaőhely, egy olyan központ lett, ahol most már tényleg valóban ott vannak a hegyek, a kilátók, és sétálgathatunk a hatalmas hídon ott, és lenézhetünk, mert van egy olyan rész, ahol ugye üveg van, és a mélység ott alattunk, tátunk. Tehát tényleg sok új dolog van, amit megújítottak. Sopronban létrehoztak egy olyan kis múzeumi negyedet, hogy tényleg az ínyencek is szeretik, és már körbe lehet a rondella mellett a vár egykori maradványait is sétálni. Úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, ami vonz minket, nagyon sok változás van, de hát a Balaton az örök. Feleségem szokta mondani, hogy jár nincsen Balaton nélkül.
0: És ebben valószínűleg teljesen igaza is van. És végezetül a hosszú hétvége lett az irányt mutató a legtöbb család számára, hogyha nyaralásról, pihenésről van szó. Vajon nyáron is így van-e, vagy ezt megtartottuk az egyhetes nyaralás illúzióját?
1: Nyáron azért szeretünk egy hétre, vagy legalábbis hosszabb idő elmenni. Az, hogy itt vannak ezek a háromnapos, négynapos hosszú hétvégek, ez nagy áldás az idegenforgalomnak, hiszen Hajdúszoboszló, Debrecen, Sárvár, tehát a fürdőtelepülések, vagy a kisebb fürdőparadicsomok, akár Igal vagy Mesteri, tényleg annak köszönhetik, hogy bevételt, komoly bevételt tudnak termelni, hogy ezeken a hosszú hétvégeken elmegyünk, és a családdal együtt ott jönünk, mert imádjuk a gyógyfürdőket. De amellett a hosszú hétvégéken kívül a nyári időszak ugye arról szól, hogy otthon van a gyerek, tényleg nincs óvoda, nincs iskola, tehát tudunk menni akár egy hétre is, és szeretjük ilyenkor is a belföldet felfedezgetni. Egyébként Szeged környékén is a strandokat keressük, a Tiszató népszerű, a mostani időszakban is szerintem ez így lesz, és Hajdúszoboszló, azt szoktuk mondani, hogy Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, vagy akár Debrecen és környéke, ott is tudunk fürödni, tényleg, ha vele gondolok, akkor számos alkalommal a gyógyfürdőt és a strandolást is kombináltam Debrecenben. Tehát nagyon-nagyon sok olyan jó strandoló helyünk van, és akkor még mondhatjuk azokat a divatos kis tavakat is, a Szajki tótól kezdve egészen a legizgalmasabb tavakig, a Vadásatóig, vagy sok minden másik, tehát nagyon sok olyan kellemes helyünk van, ahová el tudunk menni fürödni, és lehet, hogy az az egy hét az mondjuk csak öt nap, lehet, hogy a szülők dolgoznak, és akkor nem tudom, a gyerekek meg szabadok lennének, és inkább beiratjuk őket egy táborba, de hát a tábor is nyarás, a tábor is pihenés. Ha valaki ott van a Balaton környékén egy táborba, vagy egy focis táborba, az is az idegenforgalom számait növeli. Úgyhogy a nyaralás az még hosszabb időről szól, az még arról szól, hogy kimozdulunk, és sokszor akkor is nyaralunk, amikor nem is gondoljuk, hogy nyaralunk, mert a nagynénénknél vagyunk mondjuk Balmazújvárosban, de az is nyaralás, mert nem otthon vagyunk és költünk. Igen.
0: Meg hogyha hozzá csatlakoznánk, az egész életünk egy folyamatos ország és világjárás lenne, az sem rossz program. Dr. Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is, és további kellemes rádiózást nektek.
0: Köszönjük, és hát kellemes nyaralást mindenkinek, a vendégváró búcsúzik, de jövünk egy hét múlva újra, töltsék kellemesen addig is az időt, és hát remélem, hogy minél többen útra tudnak kelni, világot, vagy éppen országot látni. Viszonthallásra!
2: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
5: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a LEGO Store táborban. Építs velünk élményeket! Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a LEGO Store táborban. Élet nagyságú LEGO szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-éig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Sok napsütésre számíthatunk, súlyos károkat okoztak a hajnali támadások Ukrajnában. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton-átúszásra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra Barlang Kolostor épület együttese is megrongálódott. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlata július 26-ai Magyar Nagy Díj végéig látogatható. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, zivatarok, késő este 13-19 fok, hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: A gazdasági magazin jelentkezik, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Meszlényi Zsófia a mai szerkesztőnk, és a babaváróval foglalkozunk majd. Ugye ezzel kapcsolatban elég sok hír érkezett az elmúlt időszakban, hogy mi lesz a babaváró hitellel és a hitelesekkel. Ebben próbálunk egy kis rendet vágni Vrazsovics Ritával, a Bank 360 elemzőjével. Jó napot kívánok, Rita!
8: Jó napot kívánok!
7: Ugye először úgy volt, hogy ezt nem fogják meghosszabbítani, aztán kiderült, hogy meghosszabbítják, ezt még június 11-én, tehát a múlt hét vége felé jelentették be, de ott az is elhangzott, hogy például, hogyha valakinek nem sikerült a babaváró hitel egyik alapfeltételét, a babát bemutatnia tudni, akkor orvosi igazolást elfogadhatnak ebben az ügyben. Ez is egy új elem, és hát nyilván van még egy csomó, úgyhogy beszéljük át, hogy mi itt a helyzet.
8: Igen, arról tett a bejelentést a kormány, hogy november 1-ig meghosszabbítják azt a moratóriumot, ami azokra vonatkozik, akiknek nem sikerült teljesíteni a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket. Ez azokat érinti, akik ugye még 2019. júliustól kötöttek szerződést, és ugye ebbe azok is beletartoznak, akik már ugye két évvel ezelőtt letelt ez a 5 éves határidő, és azóta kaptak még 2 év haladékot. Tehát alapvetően közel 25 szerződést érint most ez a döntés.
7: Itt ugye azt kell feltételeznünk, mert azt illik ilyenkor, hogy a párok jó hiszeműek voltak. Úgy gondolták, hogy nem lesz annak akadálya, hogy babát vállaljanak. És hát aztán volt, akiknek az életében egészségügyi okok, volt, ahol magánéleti problémák miatt ez nem jött össze. És hát mondta Köbel Anita kormányszóvivőként, hogy voltak, akik ezeket az összegeket állampapírba fektették, és tulajdonképpen igazából erről szólt számukra a dolog.
8: Igen, összetett a kérdés. Az valóban igaz, hogy voltak olyanok, akiknek alapvetően nem arra volt szükségük erre a pénzre, hogy lakást vásároljanak, vagy autót vásároljanak, vagy kifejezetten a babaváráshoz szükséges eszközöket vásárolják meg, hanem befektették valamilyen formában, akkor ugye ezt a rendelet semmilyen formában nem tiltotta, tehát egy szabad felhasználású hitelről volt szó, tehát mindenki azt csinált ezzel a pénzzel, amit szeretett volna. Természetesen sok olyan pár van, akiknek valószínűleg egészségügyi okok miatt nem sikerült még a gyermekvállalás. Egyébként a mostani rendeletben is van arra lehetőség, hogyha bizonyíthatóan nem, tehát egészségügyi problémák miatt jósul meg a gyermekvállalás, akkor lehet bizonyos mértékben mentességet kapni a visszafizetés alól, viszont ez egészségügyi szempontból is egy jelenleg egy bonyolult procedúra. Sok kezelésen kell látni, illetve sok vizsgálatnak az eredményeit kell bemutatni ahhoz, hogy ezt a mentességet meg lehet kapni. Várhatóan mi arra számítunk, hogy ezen a procedúrán egyszerűsíteni fog, vagy valamivel emberségesebbé fogja tenni az új kormányzati rendeletet.
7: Hogyha egyszerűsítik a rendeletet, az nyilván nem jelenti azt, hogy alapvetően nem kell visszafizetni ezeket a hiteleket már azoknak, akik mondjuk bizonyíthatóan befektetésre használták. Na de ezt hogy lehet bizonyítani?
8: Ez egy jó kérdés. Egyelőre ez a haladék, mi úgy értelmeztük, hogy alapvetően arra szolgál, hogy ne kerüljenek nehéz helyzetbe azok a párok, akiknek hirtelen több millió forintos visszafizetéssel kellene szembenézniük, és ez alatt az idő alatt, tehát novemberig legkésőbb az ígéretek szerint a pénzügyminisztérium fogja átvizsgálni a babaváró hitelre vonatkozó rendeletet, és ők fognak javaslatokat tenni arra vonatkozóan, hogy ne kerüljenek még nehezebb helyzetbe azok, akiknek nem sikerült a gyermekvállalás, illetve valószínűleg a jövőben, a jövőbeni igénylőkre vonatkozóan lesznek olyan szabályozások, amelyek majd megakadályozzák azt, hogy ezt a pénzt ugye arbitrálni lehessen, vagy hát állampapírba lehessen például fektetni, hogyha erre egyébként nincsen szüksége a párnak.
7: Egyébként érdekes módon nem csak a baba hitel kapcsán, hanem a Széchenyi hitel esetében is Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy tudnak róla, hogy nagyon sokan azért veszik fel a Széchenyi hitelt, hogy aztán állampapírt vegyenek belőle, tehát kifejezetten és határozottan nyerészkedni szeretnének. Ez semmi nem tiltja egyébként most a szabályok szerint, de azt mondják, hogy azon dolgoznak, hogy ezt ne lehessen könnyen megtenni, és közben megmaradjon a kedvezményes hitel lehetősége. Azért ez egy elég bonyolult kérdéskör, nem?
8: Valóban, azok valószínűleg, akik éltek ezzel a lehetőséggel, átlátják. Ugye itt a vállalati hiteleknél, a Széchenyi hiteleknél is arról volt szó, hogy kifejezetten kedvező kamatozással lehetett például folyószámla hitelt felvenni, vagy más típusú egyszerűbb forgóeszközhitelt felvenni. És ezeknek ugye államilag támogatott eleve a kamata, tehát...
7: Itt is a 3% a kulcs, ugye? Hát
8: igen,
7: ez a 3% volt az előző kormány számára az elérhető maximum, meg az értelmezhető szám.
8: Igen, és ugye itt annyira alacsony a kamat, eleve ezt az állam teszi lehetővé, tehát az államnak eleve van költsége azzal, hogy ezeket az államilag támogatott hiteleket ő biztosítja, és ugye, hogyha ezeket a pénzeket még állampapírba teszik be, ugye a befektetők, akkor ugye még további összeget nyernek az államon, és az állam segítségével, hogyha lehet így fogalmazni, és ezt a gyakorlatot szeretné korlátozni valamilyen formában az új kormány.
7: Egyébként szó volt arról, és ez egy teljesen más téma, és nem akarom ezzel zavarba hozni, hogy a Széchenyi kártyákkal kapcsolatban is lesz kormányhatározat, de most Magyar Péter arról beszélt, hogy azon dolgoznak, hogy ne kerüljenek kivezetésre ezek a kedvezményes konstrukciók. Tehát úgy tűnik, hogy a Széchenyi hitel és annak a teljes csomagja, mert itt ugye eléggé szerteágazó hitel lehetőségekről van szó, az is megmarad.
8: Igen, itt alapvetően azt a célt szeretnék szerintem szolgálni, hogy ne nyerészkedni lehessen ezekkel az államilag támogatott hitelkonstrukciókkal, hanem olyan formában fektessék be ezeket a pénzeket a vállalkozók, ami valóban a hatékonyságnövelést szolgálja, illetve a vállalkozásoknak a fejlődését ő tudja szolgálni. Tehát arra számítunk, hogy valamivel célzottabban kell majd ezeket a pénzeket elkölteni, illetve hogy erre vonatkozóan pontosabb szabályokat fognak megfogalmazni majd, mint ami jelenleg van most.
7: Köszönöm szépen, Vrazsavics Ritát hallották, a Bank 360 elemzőjét. Köszönjük, Rita.
8: Köszönöm szépen.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Vagyonadó, vagyonnyilatkozat, és minden, ami ennek örvén előkerült az elmúlt időszakban Perdusz Lászlóval, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkárával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Itt a vagyonnyilatkozatok szabályai kapcsán merült fel az a kérdés, és hát ezért fordulunk önhöz, hogy ugye a családtagokat is be kell vonni ebbe a nyilatkozat tételbe, és itt felmerült az, hogy a KKV-k bonyolult tulajdonosi struktúrájával ez nem lesz egyszerű, viszont könnyen számon kérhető lesz. Mert hogy látja?
2: Így van, nem lesz egyszerű, ez biztos. Hogyha megnézzük a nemzetközi tapasztalatokat, akkor az is azt mutatja, hogy itt azért nagyon komoly problémák vannak, és hát nem lesz könnyű sem. De egyébként nyilván nyitottak vagyunk mi is az adórendszernek a módosítására, vagy az észszerű modernizálására, csak hogy ezt nyilván hatásvizsgálatoknak és hát társadalmi párbeszédnek kell megelőzni.
1: Az, hogy a hozzátartozók vagyonnyilatkozata is része legyen egy politikus vagyonnyilatkozatának, ez így első hallásra teljesen normális, nagyon sok vagyon elrejtve, tehát használom ezt a kifejezést, úgy lett elrejtve a vagyonnyilatkozat korábbi rendszerében, hogy a családtagok, hozzátartozók nevére lett iratva.
2: Igen, mi is úgy az a hozzáállásunk ez az egyáltalán az adózáshoz és a mostani irányokhoz, hogy a jövedelem eltüntetés visszaszorítását az teljesen abszolút támogatjuk. Nyilvánvalóan akkor jó egy adórendszer, hogyha minél szélesebb körű, és minél több embert, minél több adózót vagy adóalanyt von be, legyen ez természetes személy, vagy legyenek akár vállalkozások. Tehát ez alapvetően rendben van, sokszor lehet hallani, vagy sokszor olvastuk a ugye példálozás, hogy mondjuk a svájci példával, egy svájci adó, majd vagyonadó rendszer is, nyilván Svájc gazdasága az nem ott tart, mint a magyar gazdaság, de mégis ott egy széleskörű és egyébként egy alacsonyabb, belépési küszöbű és lényegesen alacsonyabb adókulcsokat alkalmazó vagyonadó rendszer működik, ott jól működik.
1: Tudom, hogy a legtöbbünk számára az 1 milliárd forint az egy értelmezhetetlenül nagy összeg, mert hogy hát nem jutunk a közelébe sem. De aki vállalkozó, és akinek cégei vannak, annak számára az 1 milliárd forint az valóban egy olyan határértéke, ahol érdemes meghúzni a vagyonadó mértékét.
2: Mi ezt egy kicsit magasnak tartjuk, legalább ugye nem tudjuk, nem ismerjük még a részleteket. Ugye a miniszterelnök úr azért azt mondta egy minapi nyilatkozatában, hogy a pénzügyminisztert felkérte, hogy egyeztessen a szakmai szervezetekkel, szerintem ilyen szempontból akkor ezek ki fognak egyenesedni ezek a kérdések. Ugye az 1 milliárd forint egy cég életében nem az a megugorhatatlan nagyság. Tehát, ha megnézzük a kisvállalkozásoknak a tetejét, vagy a középvállalkozásokat, ugye nagyon kevés középvállalkozás van sajnos Magyarországon, akkor ott az 1 milliárd forintos cégérték vagy cégvagyon az nagyon komolyan érvényesül. Ugyanakkor ugye a rendszerváltás óta, tehát az 1989-1990-es rendszerváltás óta az a problémája a magyar gazdaságnak, hogy a magyar vállalkozások tőkeszegények, ha megnézzük arányaiban, a mikro-kisvállalkozások sokkal nagyobb arányt képviselnek darabszámban Magyarországon, a magyar gazdaságban, mint mondjuk Nyugat-Európában. Itt a méret, gazdaságosság, a hatékonyság, az csorbát szenved, és fájóan kevés a középvállalkozás. Most ebben a környezetben nagyon óvatosan kell meghatározni egy vagyonadót, főleg, hogyha az a céges vagyonokra is vonatkozik, nehogy ezt a nagyon lassan és nagyon nehézkesen és keservesen elinduló fejlődést azt visszaszorítsa és elijessze a magyarországi vállalkozásokat a magyar piacon való fejlődéstől, növekedéstől.
1: Butaságot beszélek, ha arra gondolok, hogy hallgatom, hogy lehet, hogy ezt a vagyonadót a cégek esetében, mert hogy nem feltétlenül materializálható azonnyomban egy cég esetében az, hogy mekkora vagyont képvisel, akkor lenne értelmes érvényesíteni, hogyha valaki azt eladja? Mert egészen addig egy cégben lévő tulajdonom az nagyon nehezen mobilizálható, miközben mondjuk gépeket akarok vásárolni.
2: Igen, igen, pontosan igaza van, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mi számít bele a vagyonadóba, és mit érdemes például a társadalmi igazságosság, vagy a gazdasági szükségszerűség érdekében megadóztatni. Mert például ugye erre utalt egyébként a minap Csányi Sándor is, hogyha egy vállalkozás Magyarországon pörgeti a pénzét, most profánul fogalmazva, tehát újra befekteti, bővíti a vállalkozását, újabb embereknek ad munkát, és azok is tőle nyilvánvalóan legálisan foglalkoztatja őket, stb. Stb. Tehát, hogyha nem viszi ki a megtermelt tőkét, a megtermelt vagyont Magyarországról, akkor azt támogatni kell, hiszen ez az elemi érdeke az egész magyar társadalomnak, ugye erről szól a piacgazdaság. Más kérdés, hogyha sok cég, legyen az magyar, vagy nem magyar tulajdonú, vagy bármilyen tulajdonú, a Magyarországon megtermelt vagyonát, vagy az értéket, az kiviszi Magyarországról. Ez nyilvánvalóan nem értékes a magyar gazdaságnak, akkor ezekre a vagyonelemekre például elképzelhető, vagy teljesen jogos, hogy idézőjelben mondjam azt a jogosat, teljesen jogos kivetni vagyonadót. Tehát ez a forrásadó, nek a bevezetése, vagy ilyen exit taxnek, tehát ilyen kivitt vagyonelemekre szóló adóztatás, az elfogadható lehet. Még egyszer mondom, aki Magyarországon magyar kis középvállalkozás, vagy akár nagyobb cég, és Magyarországon bővít és fejleszti a magyar gazdaságot, akkor ezeket a vagyonokat viszont valamilyen ilyen nagyon jelentős kedvezménybe kell részesíteni szerintünk.
1: Egy másik témával hozzak lassan még, ez pedig a Mastergood ügy, ami hát messzebb túlmutat szerintem konkrétan ezen a cégen. Ugye itt van egy alapmondás, hogyha nem hozhatnak be külföldi munkásokat, mondja a Mastergood vezérigazgatója, akkor a cég leállítja a 120 milliárdos gyárépítését, mert itthon nem talál munkaerőt. Erre meg azt válaszolja a miniszterelnök Magyar Péter, hogy az a cégcsoport panaszkodik, amelyik állami támogatást is kap. Ha egy kicsit jobban megfizetné a munkásait ahelyett, hogy hazaviszi a profitot, akkor lennének magyar munkásai is. Szerintem ez a vita, ez sok kérdést felvet.
2: Igen, szerintünk is, ugye nyilván most még azért a választásoktól nem vagyunk nagyon messze, és most még a hangulat az nagyon felfokozott, és nagyon, nagyon indulatokból táplálkozik mindenféle oldalon. Mi azt szeretnénk, hogy egy szakmai vita, egy szakmai párbeszéd alakuljon ki. Ugye az üzleti világban a szakmai szempontok, a gazdasági szempontok és egy ilyen nyugodt, higgadt megbeszélésre van szükség. Én azt gondolom, hogyha egy cég, még egyszer mondom, Magyarországon fejleszt, akkor az nagyon sok oldalról támogatja a magyar gazdaságot. Azt is tudomásul kell venni, hogy Magyarországon azért mégiscsak a fejlettségnek olyan szintjén áll a magyar gazdaság, hogy vannak olyan munkakörök, amelyek, ezek főleg a kéggalléros körben vannak, tehát a fizikai munkakörök, amelyekben jelenleg nem nagyon lehet találni magyar munkaerőt, hiszen a Magyarországon azért mégiscsak elértünk egy olyan szintre, hogy a szabadidő ára azért az megnövekedett, magasabb, és bizony vannak olyan cégek, ahol 10 munkahelyből, ha 9 magyar munkahelyhez egy külföldi által betöltött munkára is szükség van. Ezt nagyon okosan és nagyon körültekintően és higgadtan, érzelmektől és túlfűtöttségtől mentesen kell áttekinteni. Nehogy az történjen, hogy amire egyébként a Mastergood is utalt, nyilván nem tudom a stílust, és még egyszer mondom, az érzelmi töltöttségtől eltekintve, tehát hogy van egy beruházás, vagy működő beruházás, vagy tervezett beruházás, egy bővítés, oda 10 munkahelyhez kell egy külföldi munkahely, és hogyha ez nincs meg, és nem töltik be, akkor nem valósul meg ez a fejlesztés. Tehát ezt meg kell vizsgálni, hogy valóban így van-e. Mi vélemény, a mi tapasztalatunk, a piaci tapasztalatunk az, hogy tényleg van egy ilyen kör, nem tragikusan sok természetesen, tehát egy több mint 4,5 millió munkavállalóból, hogyha van 100 000 fő, aki nem magyarországi, az egy ilyen 3,5-4%-os munkanélküliségnél ez nem rengeti meg a munkaerőpiacot, tehát ezt meg kell vizsgálni, és addig, amíg szükség van ezekre a dolgos kezekre, addig ezeket érdemes megtartani és megbecsülni. Még egyszer mondom, pontosan azért, hogy fejlődjön a magyar gazdaság is, hogy megmaradjanak a magyar munkahelyek is.
1: Azt mondja a miniszterelnök, hogy a tavalyi 25 milliárdos Mastergood profitot 1,5 milliárddal lehetett volna csökkenteni, hogy több fizetést adjanak a magyar dolgozóknak, és akkor ők itt lennének. Ez ilyen egyszerű?
2: Szerintünk nem, ez nem csak pénzkérdés. Nyilvánvalóan nem lehet azt mondani, hogy akkor megemelem a munkabéreket a legalacsonyabb keresetűek körében, mert ugye ismerjük a bértorlódás hatását, akkor akkor az e fölötti munkabéreket is meg kellene emelni. Tehát ez sokkal bonyolultabb kérdés annál, mint hogy azt mondjuk, hogy miért nem mond le egyébként egy piacgazdaságban egy tőkés vállalkozás másfél milliárd forint profitjáról. Én szerintem, még egyszer mondom, ezek inkább ilyen tüneti vagy ilyen érzelemtől befolyásolt megjegyzések. Az üzleti világ, az üzletlogika az arról szól, hogy leülünk, és a számok és a hatásvizsgálatok alapján megbeszéljük közösen a piacgazdaság szereplői és a törvényhozás, a végrehajtó hatalom, hogy melyik az a hosszú távon, közép-hosszú távon legjobb fejlődési pálya, adórendszert is beleértve, támogatási rendszert beleértve, az EU-s források felhasználását beleértve, amely végül is a gazdaság fejlődését, a vállalkozások gyarapodását szolgálja, mert hogyha ezek a legális vállalkozások gyarapodnak, akkor az egész társadalom gyarapodik, és ez a növekedésnek a nyugat-európai vagy piacgazdasági modellje.
1: Van tárgyalásuk a kormányzattal ezekről az elképzelésekről, akár például a vendégmunkások itt létéről? Kereste önöket valaki, keresték-e önök a kormányzatot? Hogy áll ez az ügy?
2: Mi keresünk a kormányzatot, de hát azért, hogyha megnézzük az utóbbi napokat, tehát akár egy elmúlt péntek, ugye most hétfő van, az elmúlt pénteken még nagyon sok államtitkárt és helyettes államtitkárt neveztek ki. Tehát a kormányalakítás még folyamatban van, nyilván türelemmel kell lenni ahhoz, hogy egy 16 éves más típusú rezsim után, hogyha jön egy új rezsim, jön egy új hatalom, egy új hatalmi struktúra, egy új kormányzati struktúra, akkor az kialakuljon. Tehát keressük egymást, mi is keressük őket aktívan. Én biztos vagyok benne, főleg miniszterelnök úr is mondta, hogy a szakmai szervezetek bevonásával fognak végső pontot tenni a vagyonadó rendszerre, vagy egyáltalán az adózási rendszer, ugye nem csak a vagyonadóról kell beszélni, hanem a többi adóról is, ugye TAO rendszer, akkor a iparűzési adó, összességében az adóter, kata, stb. Tehát hogy egyszerre, hogyha ezt megbeszéljük közösen, bízunk benne, hogy nyilván ebben egy nyílt társadalmi vita lesz szakmai szervezetekkel, és akkor biztos vagyok benne, hogy egy jó rendszer fog kialakulni. Türelemre van szükségünk nekünk is, tehát mi is türelmesek kell legyünk, és a kormányzat, a kialakuló kormányzatnak is szerintem türelemre és igazságra van szüksége.
1: Perrusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára volt a vonalban. Perrusz úr, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten a Podmaniszki utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után útszűkületre készüljenek egy műszaki hibás jármű miatt. Baleset miatt számítsanak útszűkületre a Tököli úton befelé a Dózsa-György útnál. Erős a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, valamint a Rákóczi úton a Blahalúza tér és az Asztória között. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diós árokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Foci VB idején furatán, hogy a magyar labdarúgásról beszélünk, hisz megint nem vagyunk ott. De hát ennek ellenére zajlik, ami zajlik, tehát például az aggodalom igen erős, hogy mi lesz a magyar futballal pénzügyi tekintetben. És nem is az az elsődleges kérdés, hogy apadnak-e a források, mert valamelyes nyilván igen, hanem talán az is fontos kérdés lehet, hogy az elmúlt 15-16 évben hogyan gazdálkodtak élklubjaink, legyenek azok az NB1-esek, vagy vonjuk ide akár az NB2-eseket is, szóval, hogy amikor dőlt a pénz, akkor takarékoskodtak-e, vagy mindent feléltek erre az igen látványos fejlődésre, amiből szinte alig látunk valamit. Jandó Zoltán a vonalban a G7 újságírója, ő utána nézett annak, hogy mennyi pénzből mit csinálnak a klubok, úgyhogy nézzük meg mi is közelebbről. Szervusz Zoli.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye ez valahogy úgy van, hogy amikor sok pénz jön, akkor az ember nem számol. Ez még akár magánemberként is úgy van, hogyha kijövök a pénzemből, bátrabban költök. De amikor nem jövök ki a pénzemből, akkor elkezd hiányozni az, hogy mit költöttem el, mire költöttem, és miért nem takarékoskodtam. Ez vár a klubokra?
2: Hát nagyjából igen. Ugye az látszik, hogy nem nagyon foglalkoztak a klubok azzal az elmúlt években, hogy a jelentős bevétel növekedésből, amit 2010 óta láthattunk, valamit megtakarítsanak. Volt egy időszak valamikor a 2010-es évek második felében, amikor ligaszinten az NB1 az nyereséget termelt, de ez nagyon rövid ideig tartott, és az elmúlt 3-4 évben ismét veszteségesek lettek a klubok, és tulajdonképpen mindent feléltek abból a plusz pénzből, ami hozzájuk áramlott. Ráadásul ugye az elmúlt években már ilyen egészen furcsa ilyen bevételi forrásokat is láthattunk, például tavaly két olyan csapat is volt, ami egy meg nem nevezett vállalkozástól vagy harmadik féltől kapott milliárdos támogatást, és az egyikük ennek köszönhetően tudta éppen, hogy vízföl tartani magát egy minimális nyereséggel, a másik meg ennek ellenére is veszteséges lett.
1: Tudjuk ezeket nevesíteni?
2: Az egyik a Diós Győr volt, ugye a Diós Győr az minimális nyereséget mutatott ki, a másik pedig az Újpest, ami ugye talán a legnagyobb büdzsénövekedést mutatta fel az elmúlt években, nyilván köszönhetően annak, hogy egy tőkeerős tulajdonos a MOL jelent meg mögötte, de a teljes ligán az látszik, hogy folyamatosan felélték azt a pénzt, ami többletként bejött hozzájuk, egyáltalán nem takarékoskodtak ebből, és ez... ugye ahhoz vezetett, hogyha most egy jelentősebb bevételcsökkenés lesz, mint amire ugye viszonylag sokan számítanak, akkor ez nehézségeket fog okozni. Még akkor is, hogyha az MLS-nél is úgy látják, hogy 20%-ot simán meg lehet spórolni a jelenlegi működési költségükből, a kérdés az, hogy ekkora, ennél kisebb vagy nagyobb lesz a bevételcsökkenésük.
1: Meg hát azért van itt egy csalóka dolog, mert hogyha azt nézzük, hogy mennyi volt az NB1-es labdarúgóbajnokság csapatainak bevétele, hát közel 70 milliárd, ez nem is hangzik olyan nagyon rosszul, de hát ebből 21 milliárdot maga a Ferencváros hozott a nemzetközi porondról, és az összes többi osztozik az összes többi.
2: Igen, hát ugye a Ferencváros évek óta kimagaslik, ennek részben ugye az oka, hogy egyre nagyobb bevételeket tud a nemzetközi kupákból elérni, de hát ettől függetlenül is sokkal nagyobbak a bevételei, mint bárki másnak, bármely más csapatnak. Ugye az ő esetükben a legnehezebb megmondani, hogy mit hoz a jövő, hiszen olyan szintű túlköltekezés van, meg a mennyiségű pénz megy el a játékosok fizetésére, ami hogyha elkezd apadni a bevétel, akkor ugye nehéz megjósolni, hogy ebből mi tud megmaradni, és ugye van ez az úgynevezett sikerkör stratégia a csapatoknál, ugye a pénzügyi működését egy csapat többféle módon is megpróbálhatja felépíteni, az ebből az egyik legjobban működő tud lenni a sikerkör stratégia, aminek az a lényege, hogy azzal tartja föl az adott csapat a saját országában a versenyerőnyét a többi csapattal szemben, hogy a nemzetközi porondon jól teljesített, évről évre megnyeri a bajnokságot, kijut nemzetközi kupákba, és ott jelentős bevételre tesz szert. Most félő, hogy a Ferencvárosnál vannak a fordítottját fogjuk látni, mert hogyha az történik, hogy elapadnak a belföldi bevételek, és ebből nem tudja azokat a játékosokat fizetni, akiket eddig tudott, akkor könnyen lehet, hogy a jövőben nem fog elérni olyan eredményeket nemzetközi kupaporondon, mint az előző néhány esztendőben, és ebben az esetben ez a bevétel is ki fog esni, ami aztán még inkább megroppanthatja a csapatot.
1: Írod az összefoglalóban, hogy vannak olyan egyesületek, amelyek a holnapi napot alig élnék túl, annyira nincs megtakarításuk, vagy a folyószámlájukon készpénztartalék. Hogyha ez így van, ez nagyjából azt is mutatja, hogy most abban a helyzetben vannak, hogy nem tudnak költeni, inkább eladniuk kellene.
2: Hát igen, elvileg igen, ugye mindenkinek mutatott, hogy ezek, amikből én kiindultam, azok a tavalyi évvégi, hát a beszámolók, amik a tavalyi évvégi állapotot tükrözik, illetve mutatják, ott azért voltak olyan kint lévőségek, amik azóta befolyhattak, és ugye a számlára kerülhettek, de ugye ezek is az összes ilyen kint lévőség épp hogy fedezni tudta volna azokat a kötelezettségeket, amik egy éven belül lejárnak liga szinten, és nyilván voltak olyan csapatok, ahol ennek a töredékét sem, vagy csak kisebb részét tudta volna fedezni. És tényleg az a legijesztőbb az egészben, hogy 2010-ben nagyon-nagyon rossz likviditási, meg pénzügyi helyzetben voltak ezek a csapatok, és ezek a mutatóik érdemben nem javultak, annak ellenére, hogy most 8-an annyi pénzből gazdálkodhatnak, mint 2010-ben.
1: Jegybevétel, meg a bérletértékesítés, meg a merchandising, tehát a különféle szóróanyagok, pólóeladás és társai, ezek azért eléggé fixen tervezhető bevételek a világ nagy klubjainál. Magyarországon talán az egyetlen a Ferencváros, ahol ez számottevő lehet.
2: Igen, ráadásul ugye nekik egy olyan megállapodásuk van, hogy igazából nem is ők értékesítik a jegyeket, hanem ugye kiadták egy erre szakosodott cégnek a stadion hasznosítást, és abból van egy fix bevételük. Ugye azt nem tudjuk, hogy ott a szerződéses feltételek milyenek. A Covid-ban azért kisebb bevételük, Covid időszakban azért kisebb bevételük volt nekik is ebből. Valószínűleg egyébként ez lesz a legstabilabb része, nem csak náluk, másoknál is, de hát másoknál valóban ilyen 1-2%-ot tesz ki az összes bevételből a jegyértékesítés. Ráadásul ugye ennek is van egy olyan rizikós része, hogy valószínűleg a legkisebb kluboknál, például a Felcsútnál, ott a VIP jegyek értékesítése is vélhetően egy érdemi bevétel volt, mármint hogy ezen belül, a jegyárbevételen belül, és az már nem biztos, hogy...
1: Na most kiderül, hogy ki volt igazi Felcsút-szurkoló, hát Puskás Akadémia szurkoló.
2: Így van, és hát még lesznek más ilyen csapatok is. És hát ugye annak ellenére, hogy ez ilyen kicsi arányt képvisel a teljes bevételen belül, valóban ez lehet a legstabilabb, és utána a kérdés, hogy mi lesz a szponzori pénzekkel, azt látjuk, hogy a közvetítési jogokból származó bevétel tulajdonképpen biztosan csökkenni fog, ugye ezt most próbálja az MLS értékesíteni, és már látszik, hogy 3-4-5 milliárd forinttal kevesebb folyhat be egy évben, és ugye, hogyha miután ennek a nagy részét az NB1-es csapatok kapták, hogyha ezt leosztjuk, akkor már több 100 millió forintos kiesést fog jelenteni minden csapatnál, és hát vannak olyan csapatok, ahol a főbevételi forrás az elmúlt években ez volt.
1: Meg a direkt támogatások, amiknek egy jelentős része állami volt, más része önkormányzati, a harmadik részéről meg fogalmunk nincs, mert meg nem nevezett forrásból érkezett pár milliárd forint. Na, valószínűleg ezeknek is végük lesz.
2: Így van, és ugye hasonló a szponzori pénzeket is, ugye azért a szponzor, hogyha így úgy nézzük, hogy ilyen sportszakmai szemmel, vagy ilyen üzleti szemmel, akkor ugye a szponzorációt meg a támogatást nehéz elválasztani, mert ugye a szponzorációnál az lenne a lényeg, hogy legyen valami üzleti megfontolás mögött, azért az NB1-ben ez nem mindig valósult meg, sokszor neres cégek toltak milliárdokat ezekbe a csapatokba. Most ugye azért kérdés, hogy erre mennyire lesz keretük, vagy mennyire akarják ezt fenntartani, tehát ott is egy elég erőteljes zuhanás várható. De tényleg azt nehéz megbecsülni, az szinte biztos, hogy visszaesés lesz, azt nehéz megbecsülni, hogy ennek a mértéke milyen, és hogy mennyire fogják tudni ezek a csapatok kigazdálkodni.
1: Számítasz arra, hogy néhány csapat az összeomlás szélére jut, vagy valójában az a helyzet, hogy bár nincs tartalékuk, de ami befolyik pénz, azzal túl lehet élni?
2: Hát ez attól függ, hogy mennyit tudnak spórolni. Ugye az MLS-nél arra számítanak, hogy 20%-ot simán meg lehet takarítani. Én azt gondolom, hogy sokat számít az, hogy mi a politikai szándék. Én úgy vélem, hogy nem politikai érdek az, hogy az NB1 bedőljön. Úgyhogy valószínűleg valamit ki fognak találni, akár politikai szinten is, hogy ez ne történjen meg. Az biztos, hogy az a teljesen értelmetlen pénzszórás, ami az elmúlt időszakban volt, az nem folytatódhat, és valamilyen racionális mederbe kell ezt terelni. Az is elképzelhető, hogy néhány olyan klub ki fog esni az NB1-ből, amely az elmúlt években relatív kis csapatként, kisebb múltú csapatként, vagy múlt nélküli csapatként ott volt, de én azt gondolom, hogy ilyen nagyon nagy összeomlások, amiket lehetett látni, ilyen nem lesz. Az még egy érdekes kérdés, hogy rá fog-e kényszerülni arra az MLS, hogy tovább szűkítse a ligát, mint ahogy ez ugye megtörtént 2015-ben, amikor pont ilyen anyagi nehézségekre hivatkozva dobtak ki 4 csapatot a ligából. Szóval szerintem elég sok kimenetel lehetséges. Amiben esetleg bízhatnak a csapatok, az tényleg a politika, hiszen ugye ez politikai kérdés is, a magyar labdarúgás kérdése is, és valószínűleg egy olyan téma, ami lehet, hogy kevés embernek fontos, de egy viszonylag hangos közönségnek fontos, és innentől kezdve a politikai szándékokat, azokat meg már nehéz felfejteni, hogy hol, melyik lesz a fontosabb.
1: Ja, az MLS az elmúlt időszakban elég sok vád érte a 12 csapatos bajnokság, meg a bajnokság lebonyolítása miatt, hogy hát ezek nem fair feltételek, ugye minden csapat háromszor játszik a másikkal, de ebből következően az egyik kétszer otthon. Ez önmagában nem fair, de ezen már túllépett, azt gondolom, a hazai futballtársadalom. Az már egy érdekesebb kérdés, hogy marad-e a 12, szűküljön a 10-re, mint ahogy látunk ilyet a világban, nem sok helyen, vagy éppen legyen 16, mint ahogy az tradicionális volt, és pont ez segítene talán a labdarúgáson egy kicsikét. Jó kérdés, nem mi fogjuk ezt itt most megoldani, viszont amit mondtál, az a 20%, amire az MLS maga mondja, hogy megtakarítható lenne. Hát könyörgöm, az eddig is megtakarítható lett volna.
2: Egész biztosan így van, csak hát ugye pont ez volt a legnagyobb rákfenéje a magyar labdarúgásnak, hogy egyáltalán nem voltak racionális működésre késztetve, sőt ugye arra sem, hogy igazából eredményeket érjenek el, hiszen ugye anélkül is jöttek a pénzek. Ugye viszonylag sokat írtunk erről az elmúlt években, hogy kvázi lemásolta a szocializmusnak a hibáit a magyar labdarúgás azzal, hogy egy ilyen puha költségvetési korlátot vezetett be, és egyszerűen kiölte az ösztönzőket a rendszerből azzal, hogy akkor is volt pénz, hogyha nem feltétlenül jöttek az eredmények. Egyébként ugye 2011-ben az MLS kitalált egy viszonylag jó modellt, amihez kértek valamennyi pénzt, és ugye annak az lett volna a végkifejlete, ami a legtöbb hasonló méretű országban működik, miszerint ugye a utánpótlás nevelésre, illetve ezt követően a játékosok értékesítésére lehetett volna építeni a magyar labdarúgás üzleti modelljét. És ugye ennek az eleje megvalósult, tehát az utánpótlás nevelés az elkezdett kialakulni, csak ugye elhalt azon a részen, amikor ugye a csapatokhoz kellett volna, hogy fölkerüljenek az utánpótlás korú játékosok, hiszen ennek már nem voltak rákényszerítve arra, hogy ebbe energiát tegyenek, mert meg tudták vásárolni saját pénzből a már kész játékosokat. És ugye ez elég jól mutatja a teljes összeomlását ennek a rendszernek, hogy a Ferencváros másfél-két éve hogyan küzd a magyar szabály ellen. Én azt gondolom, hogy most az erőviszonyok azok változtak, és hogy a csapatoknak az alkupozíciója az romlott, az MLS-é pedig javult, és lehet, hogy egyébként ezt követően könnyebb lesz áttolni azokat a döntéseket, amelyek aztán megszüntethetik ezt az állapotot, és esetleg tovább lökhetik azt a folyamatot, ami elindult és elakadt.
1: Legyen így, valahogy legyen egy kicsikét piacibb, valahogy legyen egy kicsikét hatékonyabb. És hát akkor az utánpótlás nevelésről, meg a Bozsik programról, meg ezekről nem is beszéltünk, pedig ez lenne az alapja mindennek, és hát ha jól hírlik, akkor ezek maradnának is, úgyhogy talán ebben bízhatunk hosszabb távon. Jandó Zoltán, a G7.hu újságírója. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm.
1: Szervusz, Zoli. Köszönöm az önök figyelmét is. Hát VB meccsek reggeltől estig, egészen pontosan estétől reggelig. Úgyhogy jó vírasztást a futballrajongóknak, a többieknek pedig kitartást hozzánk, akik szeretjük ezt a sportágot. Holnap találkozunk, ugyanebben az időben jön a Gazdasági Magazin, megint lehető foci nélkül. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
3: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények. Idén júliustól a Legosztor táborban. Építs velünk élményeket, csöppenj!

0: bravostore.hu.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Magyarország továbbra is elutasítja az unió migrációs paktumát. Megtalálták a horvátországi hajó baleset negyedik áldozatát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Tegnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett jó és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrugott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet még nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Megtalálták a horvátországi hajó baleset negyedik áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében, Solta és Brács szigete között. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 3-an a helyszínen életüket vesztették, 4-en megsérültek. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, zivatarok, késő este 13-19 fok, hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok lesz.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Önök a kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szabó Beti szerkeszti a mai műsort, és remek szerzőkkel fogunk foglalkozni az első percekben, akik egyrészt kiváló gyermekkönyv szerzők voltak, másrészt meg én hiszek abban, hogy olyan nincs, hogy valaki csak gyermekkönyv szerző, és ők pont ezt fogják nekünk bizonyítani. Ludwig Orsolyán keresztül, aki a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatója, és nem először, és remélem nem utoljára köszöntöm itt a műsorban. Szervusz, Orsi.
4: Szervusz.
3: Szóval évfordulós gyermekirodalom, Janikovszky Éva, Zelk Zoltán, Lázár Ervin, Csukás István, fantasztikusak.
4: Micsoda névsor, ugye?
3: Hát ez az.
4: És a különleges a mai napban, hogy Janikovszky Évának konkrétan ma van a születésnapja, ma lenne 100 éves. Nyilván nagyon sok formában meg lehet erről emlékezni, és a kiadója, a Móra könyvkiadó is megemlékezik több formában erről az évfordulóról, de szerintem nagyon klassz, hogyha mi is beszélgetünk egy kicsit Janikovszky Éva könyveiről, és bár szerintem a mi generációnknak a gyermekkorában megkerülhetetlen volt, én bízom benne, hogy ez még most is így van, szóval a gyerekkorukban ott voltak Janikovszky Éva könyvei, de én majd ajánlok olyat is, amit most még így felnőttként is egy kézbe vehetünk és emlékezhetünk erre a fantasztikus szerzőre.
3: Ugye ott vannak ilyen klasszikusok, mint a Velem mindig történik valami, és hasonlók, amik valóban egy gyermekkort meghatározó könyvek voltak.
4: Persze, igen, és hát
3: a Kire ütött ez a gyerek?
4: Például. Kire ütött ez a gyerek, mekkora klasszikus. De nekem még megvan az is a gyerekkoromból, hogy örülj, hogy fiú, örülj, hogy lány. Anyukám ezeket megkapta, amikor a bátyám született, vagy amikor én születtem. És felnőttként nekem a lemez két oldala egy akkora kedvencem, hogy el sem tudom mondani, és egyébként pont ezt szeretném ajánlani a kedves hallgatók figyelmébe, hogy ha gyerekkönyvvel szeretnének emlékezni Janikovszky Évára, tegyék azt, és a Velem mindig történik valami, ami ugye egy fantasztikus és szórakoztató kisfiú szemszögéből elmesélt gyermekszülő kapcsolatot, felnőtteket kifigurázóan bemutató nagyon klassz könyv, de ha valami felnőttesebbel, és ugyanúgy szeretnének saját magunkon nevetni, akkor a lemez két oldalát ajánlom figyelmükbe.
3: Képzeld, azt én nem olvastam. Úgyhogy hát jó, hogy mondod.
4: Akkor például itt rögtön a te figyelmedbe szeretném ajánlani, ebből egyébként színdarab is létezik, úgyhogy tessék utána nézni, a 6 színben játsszák, az is fantasztikus, mert tényleg az, hogy megelevenednek ezek a mondatok, ez csodálatos. A lemez két oldala azt mutatja be, hogy egy-egy történetet hát hogyan tudunk kétféleképpen prezentálni, például a feleség, aki panaszkodik arról, hogy ő gyakorlatilag egy cseléd otthon, és mindent mindig csak ő csinál, neki senki nem segít, és az egész napja arról szól, hogy már hajnalban uzsonnát készít, reggelit készít, mosást pakol, stb. Egészen az esti ágyba menetelik, majd amikor vendégek érkeznek, és másnak kell mesélni, akkor ezt úgy mondja már el, hogy ó, hát ugyan már hazafelé jövet, úgyis útba esik az a bolt, semmiből nem áll nekem összeütni ezt a kis vacsorát, stb. Nagyon, nagyon viccesen mesél Janikovszky Éva, és persze mind a két véglet természetesen torz egy kicsit, de talán tart is ezzel egy ilyen, hát igen, görbe tükröt nekünk, hogy amikor panaszkodunk, vagy amikor kicsit így lekicsinyeljük a tevékenységünk értékét, akkor hát valójában egyik sem igaz. De nagyon, nagyon szórakoztató.
3: Na lépjünk tovább Zelk Zoltánra, aki viszont az én egyik kedvencem, mert hogy szerintem fantasztikus költő. És hát nem elsősorban az 50-es években írt verseire gondolok, vagy az 50-es évek elején írt verseire gondolok, mert hát ugye az a Rákosi rendszer éltetése, hanem a későbbi versekre, meg a koraiakra, mert hát ő nyugatos költő volt.
4: Igen, ez érdekes egyébként azokban a szerzőkben, akiket ma itt emlegetünk, hogy egyik sem gyermekirodalmi szerzőnek készült, próza vagy líra szerzőnek, hanem igazából ide sodródtak. És ebben benne van persze a politika is, hogy aki nem akart feltétlenül ilyen mozgalmi verseket, vagy mozgalmi novellákat írni, az előbb-utóbb eljutott oda, hogy akkor inkább a gyerekeknek ír, és hát így született a három nyúl is. Zelk Zoltánnak ez a nagyon, tényleg nagyon vicces, vagy híres gyerekverse, és ajánlhatok valami teljesen random dolgot,
3: hát
4: és figyelmed, létezik egy olyan kávézó Budapesttől délre, hogy három nyulak. Pont erről kapta a nevét, és egy csodálatos hely. Tehát oda elmenni, és ott Zelk Zoltán a három nyúl versét elolvasni, hétvégére ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe.
3: Hát a vers az nagyon cuki. Egyébként az állatmeséket változatlanul nagyon szeretik a gyerekek, ezt én tudom tanúsítani, úgyhogy ettől nem kell egyáltalán félni.
4: Nem, meg hát azért az olyan meseszerű nyuszik, mint ők, akik óriásira nőttek, hatalmas foguk van, és még semmi se fog rajtuk, még a puskagolyó sem, azért ez nagyon menő.
3: Három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek.
4: Na, tessék, fel is tudod mondani.
3: Hát jó, ennyit, nagyjából ennyit tudok belőle. De szerintem ennyi most így hirtelenében mindenkinek elég is volt. Viszont igen, ahogy mondtad, ez úgy van, hogy Zelk Zoltán gyakorlatilag a gyerekmesékbe, meg a gyerekversekbe menekült. Ugye 56 után 3 év börtönre ítélték, aztán igen. Jött egy szilencium, ahol alig-alig tudta kiadni a dolgait, kivéve a gyerekverseket, mert az senkit nem zavart. És hát lett belőle egy kis birodalom.
4: Így igaz, és ez igaz Csukás Istvánra is, igaz végül is Lázár Ervinre is, és hát Janikovszky Évára is, tehát ő sem gyermekirodalmi szerzőnek készült, ő ugye pedagógusnak készült, de hát aztán úgy nem annyira találta ott a helyét, és mennyire jó nekünk most így az utókornak, hogy aztán az irodalomba és az alkotásba menekült, mondjuk így.
3: Ha már említett Csukás István, tehát ott van Mirmúr, a Kandúr, meg Pompom, és hát Süsű, a felejthetetlen Süsű.
4: Tehát sorolni nem lehet Csukás István klasszikusait, és őt tőle hadd hozzak egy idézetet, ugye ő mondta azt, hogy gyerekeknek ugyanúgy kell könyvet írni, mint felnőtteknek, csak sokkal jobban. És ez szerintem annyira jó mondás, a gyerekek előtt nem lehet kamuzni, és hogyha itt most tényleg ezeket a klasszikus szerzőket és könyveiket emlegetjük, akkor elmondhatjuk, hogy a történelem itt már bizonyította, vagy az idő itt már bizonyította, hogy ők nem kamuznak. Tehát ők tényleg olyanokat írnak, amiket a gyerekek szeretnek. A gyerekeknek nem kell az igazságot eltitkolni, vagy kiszépíteni. Időszakosan vannak olyanok, amikor persze lehet egy kicsit, hát úgymond korra szabni dolgokat. Én emlékszem a kislányomnak, amikor először olvastam a Bambit, ő nem értette azt, hogy az anyuka meghal, tehát akkor ott volt egy pár hónap, amíg úgy kellett mesélni a Bambit, hogy csak elvesztették egymást, nem találják egymást, de hát ezekkel a konfliktusokkal is kell találkozzanak a gyerekek, és a saját konfliktusaikat sokkal könnyebben dolgozzák fel, hogyha a mesék is őszinték hozzájuk. Szóval ebben szerintem akár Csukás, akár Janikovszky, akár Lázár Ervin a négyszögletű kerekerdővel, hát csodálatos klasszikusok.
3: Lázár Ervint is akkor, ha említed, kérdezem, hogy ezek a könyvek, ezek mind kaphatók most is, valójában így is tudunk beszélgetni, mi az, ami ebből a könyves polcokon van? Minden?
4: Sajnos nem minden, tehát például a lemez két oldala, amit az előbb említettem neked, abból már nagyon-nagyon kevés van, de mondjuk könyvtárakban biztos, hogy meg lehet találni, de azért ezek tényleg olyan klasszikus, hogy időről időre újra kiadják őket, tehát mondjuk Süsű, Pompom, a Tintanyúl, ők azért megtalálhatók a könyvespolcokon, és a négyszögletű kerekerdő szintén, és hát Janikovszky Évának most a centenáriumi évben nagyon sok könyvét újra kiadta a Móra könyvkiadó, tehát én azt gondolom, hogy a legtöbbel azért lehet találkozni. A négyszöglet...
3: Igen, mond.
4: Nem, igazából csak Lázár Ervinre szerettem volna még egy picit visszatérni, és ő vele kapcsolatban megemlíteni az ő lányát, Lázár Zsófit, mert hogy ő is szerző, és édesapjával még írtak közösen is egy mesekönyvet, a Bogár mesét. Ez szintén még megtalálható a könyvesboltok polcain, illetve nyilván könyvtárban is. És olyan érdekes, hogy Lázár Ervinről van egy képünk, de hát nyilván az ő saját lányának egy egészen más megélése volt az apukájával kapcsolatban. Zsófi története is szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és az, hogy azért alkottak együtt, pedig ők azért elég különbözőek, ez a mese nagyon-nagyon helyes, úgyhogy ezt is ajánlom mindenki figyelmébe.
3: És hát ott a négyszögletű kerek erdő, ami hát azt hiszem, hogy így 41-néhány évvel később is minden gyereknek egy nagyon szívmelengető, kedves történet Bruckner Siegfrieddel, meg Ló Serafinnal, meg a többiekkel. Egyébként még egy dolgot, amiről nem szoktunk beszélni, de hadd említsem meg, én remélem, hogy azok a könyvek, amiket most hoztál nekünk, azok mind az eredeti grafikával jelennek meg, mert hogy volt ezeknek a könyveknek egy közös többszörösük, egy egészen, sőt, két egészen zseniális alkotó, az egyik Sajdik Ferenc, a másik pedig Ráber úr. És mindketten olyan mélységben adták meg ezeknek a karaktereknek a figuráját, hogy nem kellett a gyereknek nagyon nagy fantázia ahhoz onnantól kezdve, hogy az egész mese megelevenedjen. Milyen nehéz szó.
4: Igen, de az eredeti grafikákkal jelennek meg, igen. Tehát ahogy mondtad, Sajdik Ferenc egyébként tavaly Csukás Istvánnal közösen ugye Libri Irodalmi életműdíjat is kapott, pont azért, mert tehát ők így együtt értelmezhetőek leginkább, abszolút összenőtt már a grafika a mesével. Szerintem ezeket nem is szabad újra illusztrálni. Ezek tényleg gyakorlatilag, mintha a védjegy az ott lenne a grafikán ugyanúgy, a szerzői jog ott lenne a grafikán ugyanúgy, mint a történetem.
3: Egyébként ez érdekes, mert az újak, mint hogyha, és ez már a számítógépes kor, egészen másik gondolkodásmóddal születnének. Szóval nézem a régi gyerekkönyveket, meg ezeket a frisseket, és a gyereknek meg nem kell ez. Tehát, hogy nagyon furcsa módon működik a régi is.
4: Abszolút működik, abban egy óriási eltérés van, hogy azért amikor mondjuk Csukás könyvek vagy Janikowski Éva könyvei először megjelentek, akkor azért sokkal kisebb volt a zaj. Tehát sokkal kevesebb könyv is jelent meg, sokkal kevesebb külföldi szerzőnek a könyve jelent meg, nem voltak még ugye audiovizuális versenytársak mondjuk úgy a könyvek irányába, tehát azért egy egészen más környezetben kellett megragadniuk a gyerekek figyelmét, és ez a nemes egyszerűség, amivel olyan nagyon tisztán tudtak megjelenni, és az akkor látszott, mert hogy ugye nem is volt akkor a zaj, ez nyilván nagyon jól meg tudja szólítani a gyerekeket ma is. Ma az a probléma, hogy akkora zaj van, hogyha mondjuk a szülő a saját gyerekkori emlékéből nem hozza elő Pompomot, vagy nem hozza elő Bruckner Siegfriedet, akkor ők sajnos nem látszanak, mert pont amit említesz, hogy nagyon színes, túl színes is akár, ugye eltorzított alakok is illusztrálják már a könyveket, szóval ebben mondjuk szerintem pont ezért csodálatos kivétel ez az egyszerűség, amivel mondjuk Janikowski Éva könyvei is illusztrálva vannak, de tény az, hogy ezek a grafikák, vagy ezek a könyvek, ezek nem kiabálnak.
3: Igen, ezt Réber László, említettem az előbb, Janikowski Éva állandó illusztrátora volt, de Lázár Ervine is.
4: Igen, és hogy ezek a könyvek olyan elegánsan, olyan nemes egyszerűséggel vannak jelen. Én bátorítok arra minden szülőt, nagyszülőt, hogy ezekhez a klasszikusokhoz mindenféleképpen érdemes visszanyúlni és megmutatni a gyerekeknek. Szerintem ma saját magunknak is elővehetjük őket, és azt még hadd említsük meg, hogy ugye ma nem csak Janikowski Éva születésnapja van, hanem ma van a könyv világnapja és a szerzői jogok világnapja, úgyhogy ma mindenképpen ünnepeljünk egy kicsit könyvekkel.
3: Jó lenne, bizony. Én még annyit hadd tegyek hozzá, nekem az egyik gyerekkori kedvencem Bodó Béla Brumia volt. Brumi, Panaszmuki meg a többiek. És az én gyerekeim, mert kicsik voltak, nem tudták, hogy kérem, ez már nem korszerű. Úgyhogy imádták,
4: csodálatos.
3: Amíg nem szólunk a gyereknek, hogy ez kiment a divatból, ő nem tudja, ő csak örül. Úgyhogy
4: bizony.
3: Vezessen ez minket, és olvassunk a gyereknek sok könyvet.
4: És akkor zárjunk egy olyannal, ami bármit is jelenthet, mondjuk azt, hogy dömdödöm.
3: Az jó. Dömdödöm. Kedves Orsi. Ludwig Orsi, a Libri Nemzetközi Kommunikációs Igazgatója ajánlott nekünk gyerekkönyveket. Köszönjük.
4: Köszönöm.
3: És dömdödöm.
4: És dömdödöm.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Látszólag költői a kérdés, de majd mindjárt lehozzuk a földre a magas szárnyalásból, és akkor megértjük talán mindannyian, hogy mennyire nem. Márki Árpád műhelyvezető, az MCC életmódorvostan és életstratégia műhelyéből van a vonalban, és azt a kérdést veti fel, hogy lehet-e jól lenni a jóléti társadalomban. Oké, de lehet-e jól lenni a nem jóléti társadalomban? Akkor ennek itt van a kontrája is. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A jólétünk árt a jólétünknek?
2: Inkább azt mondom, hogy a felvetés azért érdekes, mert úgy hívják, hogy ez a jóléti társadalom, és hogy rögtön egy ilyen elvárást támaszt felénk, hogy akkor mondom, jól is kell benne érezni magunkat. És ez ilyen izgalmas, mert hogyha meg csak megnézzük az adatokat, tehát hogy soha nem volt még ilyen sok szorongó, soha nem volt még ilyen magas az öngyilkosoknak az aránya, és tulajdonképpen most már a születéskor várható élettartam is elkezdett némely fejlett országban csökkenteni.
1: Ez azt jelenti, hogy jó dolgunkban már nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Hát ugye ezt tulajdonában az én nagymamám mondta mindig, amikor tudom, én turkáltam az ételben, jó dolgában nem tudja, hogy mit csináljon.
2: Azt hiszem, hogy ez egy viszonylag egy erős leegyszerűsítése az életnek. Igen, tehát egyrészt az nagyon klassz, amikor nem azon kell gondolkozni, hogy hogyan éljük túl a mindennapjainkat. Ez biztos, hogy ez most nem ez a legfőbb kérdésünk itt a 21. századi jóléti társadalmaiban, hogy hogyan éljük túl. Viszont innentől kezdve meg azért kinyílik ez a kérdés, hogy oké, tehát hogy nem kell a túlélésünkért küzdeni, de hogy akkor hogyan találunk értelmet a mindennapjainkban, hogyan tudunk ebben az információs társadalomban ügyesen helytállni, szóval, hogy ezek azért így megnehezítik a jólétünket.
1: Mi a megoldás? Mert hogy mindenki jólétben szeretne élni, és hát ugye a jóléti társadalom egyik sajátja, hogy halmozunk fel mindenfajta a jóléthez gondolt javakat, eszközöket, rengeteg ételt, rengeteg olyan eszközt, ami a kényelmünket szolgálja, tehát az egészségünknek tulajdonképpen ártalmas. Szóval mi a megoldás?
2: Azt hiszem, hogy megoldás nincs, vagy azzal nem tudok szolgálni. Jó lenne, hogyha lenne erre egy megoldás. Két dolog jut eszembe a felvetése kapcsán. Az egyik ez Hartmut Rosa, ő egy német szociológus, aki ezt a mai társadalmunkat, ezt egy ilyen állandó, gyorsuló társadalomnak hívja, és ugye azt mondja, hogy ez a nehézsége, hogy tulajdonképpen az egész világra úgy tekintünk, ami egy ilyen kizsákmányolandó valamire, és folyamatosan próbáljuk a befolyásunkat növelni, tehát hogy szeretnénk minél több erőforrást megkaparintani, mert azt gondoljuk, hogyha több hatalmunk, tudásunk, kapcsolati tőkénk van, akkor nagyobb valószínűséggel fogjuk túlélni a világot. És azt mondja, hogy minél inkább próbáljuk kiszámíthatóvá tenni a világot, annál inkább elnémult számunkra. Tehát hogy tulajdonképpen egyre inkább érzéketlenné válunk így a folyamatos állandó gyűjtögetésben, vagy akár mondhatnám azt, hogy állandó belégzésben. Mert hogy azt mondom, hogy ez egy ilyen izgalmas paradoxon ennek a világnak, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy egy ilyen állandó belégzésben lévő világ, hogy folyamatosan így nő, mint hogyha folyamatosan befele kellene szívnunk a levegőt, de hát szóval, hogy nincsen állandó belégzés az életben sem. Tehát egy előbb-utóbb megtelik a tüdő, és muszáj kifújni a levegőt ahhoz, hogy tudjunk tenni egyet. És akkor ez ilyen szempontból izgalmasan megnézzük a GDP-t, hogyha a GDP, ne adj Isten, nem nő, hanem elkezd csökkenni, hát akkor mindenki pánikban van.
1: Bizony, miközben ugye kutatók azt mondják, hogy az lenne az igazi, hogyha a nulla növekedés a jólétnek nem az ellenpéldája, az ellenpontja lenne, hanem pontosan azt mutatná meg, hogy lehet enélkül is.
2: Igen, hát és azt hiszem, hogy ezt még így, tehát ez egy nagy kérdés, hogy tud-e a társadalmunk ilyen így átalakulni, mert szóval, hogyha nagyon ilyen pragmatikusan nézem, tehát hogyha mondjuk egy iskolában nem jelentkezik elég gyerek, akkor megszűnik az iskola. Tehát hogy tulajdonképpen az iskolának is versenyben kell lennie, vagy versenyben kell lennie azért, hogy elég diák jelentkezzen oda. Tehát, hogy valahogy az egész társadalmunk így a versenyről szól, és ebben a versenyben nem feltétlenül tudjuk megélni azt, hogy nekünk most tulajdonképpen itt jó.
1: Ez egy nagyon fura dolog. Ugye régen a társadalmak, és minél visszább megyünk a történelemben, akár az ősközösségig, az együttműködésen alapulva élték túl, és tudtak együtt valamilyen módon fejlődni. Akár generációkon és évszázadokon keresztül alig valamicskét, de azért haladva mégis. Most pedig egymással versenyezve próbáljuk ugyanezt megtenni, tehát pont az együttműködés ellen dolgozunk sok esetben.
2: Igen, szóval régen talán az ősközösségekben, vagy ezekben, és mondhatnék az, hogy törzsekben, mert hogy alapvetően az ember evolúciós szempontból törzsi lény, tehát hogy beleszülettünk egy mondjuk egy 40 fős törzsbe, és az életünk attól függött, hogy ennek a törzsnek a tagjai tudunk-e maradni. És tulajdonképpen az egész életünknek az volt a legfontosabb kérdése, hogy én benne maradhatok-e a törzsbe, és hogy amit én csinálok, az segíti a törzs túlélését. Ilyen szempontból egyébként így azon is szoktam nevetni, hogy manapság ugyanolyan nagy trend lett ez a longevity, mindenki nagyon sokáig akar élni, mindenki ezen ügyködik, hogy a lehető legtovább éljen, de ha csak mondjuk 400-500 évet hátra megyünk, akkor mondjuk egy család apának a longevity-je, a hosszú élete, az nem volt, ez lényegtelen volt, mert hogyha az apa meghalt, akkor még azért valamilyen utómódon fennmaradhatott a család. Ha a tehén vagy a jószág elpusztult, na, az probléma volt, tehát ilyen szempontból a jószágnak a longevity-je sokkal fontosabb volt. De igazából amit akartam mondani, az az, hogy ebben a társadalmi helyzetben az is nehéz, hogy manapság nem csak egy törzsünk van, hanem nagyon sok. Tehát, hogy mi képesek vagyunk arra, ugye itt, mint emberi társadalom, hogy nagyon rugalmasan és nagyon nagy számban működjünk együtt, és ezért tök sok törzs van, amiben helyt kell állnunk. Tehát mondjuk adott esetben van egy munkahelyi törzsünk, meg van egy családi törzsünk, és ennek lesz egy olyan paradoxona, hogy régen, amint ön is említett, az ősközösségben, szóval nagyon egyértelmű volt, hogy nekem mi a feladatom adott esetben, mint harcos. Mindenki tudta, hogy mit vár el tőlem, én is tudtam, hogy mi a törzs elvárása, és amikor egy vadászat során én voltam a legbátrabb, legügyesebb, nem tudom, akkor utána ebben a törzsben mindenki örült nekem, mindenki szeretett, és nagyon nyugodtan tudtam pihenni, regenerálódni. És akkor itt a 21. századi ellenpélda, hogy manapság, hogyha az ember a munkahelyi törzsében nagyon jól teljesít, és hazamegy, hát akkor az otthoni törzsfőnök nem biztos, hogy boldog lesz, sőt. Mert ugye nem vagyunk otthon, nem otthonra fókuszáljuk az energiáinkat, és akkor otthon az ember meg lelkiismeret furdalással találkozik, azért, mert a másik helyen jól teljesít, és akkor ez hogy van?
1: Hát közben meg ugye abban a társadalomban 28-30 évig éltek a egyedek, már ha megélték egyáltalán a felnőttkort, és nem haltak bele a gyerekkorba. Tehát, hogy ezeket összevetjük, mégsem a mamutkergetés lett az emberiség legsikeresebb időszaka, hanem mondjuk ez a 20.-21. század, amikor elkezdett az emberi életkor robbanásszerűen megnyúlni. Most már ugye, ha 80 év előtt hal meg valaki, akkor azt mondjuk rá, hogy milyen fiatal volt.
2: Igen. Bár ezzel ugye az is lehet, hogy nem csak az élet hosszunk, vagy a születéskor várható élettartam nőtt meg, hanem a betegségben eltöltött éveink száma is megnőtt. Tehát, hogy ilyen szempontból is. Sőt, tehát és a magyar statisztikák ilyen szempontból meglehetősen ijesztőek. Tehát, hogy a 60 évnél idősebb korosztálynak, 80-90%-ának állandó orvosi segítségre van szüksége, mert mindenkinek van valamilyen krónikus betegsége. Tehát nem csak az van, hogy 80 éves korunkban élünk, mint Marci Hevesen, hanem hogy folyamatosan házi orvosi vagy valamilyen orvosi ellátásra vagyunk kárhoztatva, mert hogy van valamilyen krónikus betegségünk.
1: Ami persze megint egy hosszú beszélgetés témája lehet, hogy hogyan jutottunk el addig a krónikus betegségig, milyen szűrővizsgálatok kihagyásával, milyen egészségtelen életmóddal, milyen sportmentes életmóddal, mozgásmentes életmóddal. Tehát, hogy ezeket így rakhatjuk egymásra szépen, és akkor elsorolhatjuk, hogy a jóléti társadalmunk biztos-e, hogy arról szól, hogy ülünk egy nagy fotelben a tévé előtt.
2: Hát ez így van. Pont ez az izgalmas, hogy tulajdonképpen az agyunk ilyen szempontból megint paradox helyzetben van, mert az agyunk mindig azt nézi, hogy éljük túl a pillanatot. Ahhoz, hogy túléljük a pillanatot, hát az kell, hogy spóroljunk az energiával. Ha van lift, akkor minek lépcsőzzek? Hát mit tudhatom én, hogy a harmadik emeleten kivel kell megküzdenem? Ugye az agyam azt mondja, hogy inkább...
1: Mi az a szomszéd azt, hogy segítség?
2: Tehát, hogy evolúciós, pozitív, szelekciós tényező volt annak, hogyha az ember minél többet tudott enni, és minél jobban tudott spórolni az energiájával. És hát ez a nehéz, hogy manapság mi racionálisan tudjuk, hogy olyan szokásokat kéne az életünkben megvalósítani, amik, hogy manapság mi racionálisan tudjuk, hogy olyan

0: Még mi a szép, mit rakunk a címoldalra, hogyha valaki szép vékony?
1: Szép vékony. Sőt, és nem is természetesen szép vékony, hanem hogy még egy kis Photoshop is van hozzá, hogy aztán elérhetetlenül szép legyen, és akkor a mindenki, aki egyébként természetesen néz ki, szoronghat, hogy fú, hát úgy kéne kinézni.
0: Nem ez a kulcsszó, amit most kimondott, Ádám, nem ez a kulcsszó. A szorongás. Hogy lemaradunk, hogy kimaradunk, hogy nem tudjuk így megszerezni, nem tudjuk megenni, nem tudjuk megvenni, a nem tudjuk.
1: Így van. Tehát, hogy mindig vágyunk valamire, hát és ugye tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy az egész kapitalizmus erről szól, hogy azt mondják nekünk, hogy ha majd ez is lesz meg, az is lesz meg, az is lesz a birtokodban, na majd akkor jó leszel. Vagy jól leszel.
0: Oké, a nehéz kérdés a végére maradt, de mit csináljunk?
1: De jó lenne, ha ezt így tudnám.
0: Hát ugye?
1: Hát ez egy állandó keresés kérdés. Azt hiszem, hogy mitől lesz az ember élete szép, hogy mitől lesz az adott ember élete szép. Hát ugye mindenkinek ezt kell keresni.
0: Valami egyensúlyt kéne találnunk a szerzés és az elég között. Az egy nagyon nehéz dolog.
1: Igen. Azt hiszem, hogy a 21. századi embernek ez a legfontosabb ilyen önismereti kérdése, hogy mennyi az elég. Mennyi munka, mennyi alvás, mennyi szórakozás, hogy mi az, ami elég.
0: Hagyjuk ezt a kérdést itt most a hallgatóknak, és akkor ki eldöntheti magának, hogyha egy picit elgondolkozik, hogy elége már, kiválom, vagy még kell. Márki Ádám, köszönöm szépen, az MCC életmódorvostan és egészségstratégia műhelyének vezetőjét hallották. Köszönöm.
1: Részemről a szerencsét.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A Kultúrában az Örvényes Völgyi Fesztivál kerül most a figyelmünk középpontjába. Bodacsonyi Tamás fesztiváligazgató van itt a vonalban, de mondhatnám úgy is, hogy házigazda, simán csak. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mert ha jól gondolom, akkor ez az egész történet ez valami olyasmiből indult, hogy vettek egy darab földet, aztán elkezdtek gondolkozni rajta, hogy mire lehetne használni, hát mire másra csináljunk egy fesztivált?
2: Hát pontosan így. Én eredetileg zalai vagyok, és ez az Örvényes völgy, ez Zalában van. Ez a zalai dombok között egy gyönyörű kis völgy. A családunknak volt itt egy picike kis telke. Ez már adott volt, és ehhez vásároltunk hozzá további telkeket. Ebből lett mára egy közel 20 hektáros birtok. És Budapestről jöttünk ide, tehát Budapesten éltünk, az egyetem után ott maradtunk, feleségemet ott ismertem meg. És hát mind a kettőnket húzott a 9. kerületből valami, hogy egy picit zöldebbe kerüljünk. Hát itt aztán van zöld.
1: Hát ott van. Van zöld, de ezzel van feladat is. Tehát eleve egy ekkora birtokot működtetni, az sem kevés. Egy fesztivált létrehozni, és azt működtetni, az meg sokszor egy életmunkája.
2: Igen, nézze, racionálisan nem tudjuk levezetni se azt, hogy a birtok hogy épült át az ég, és olyat aztán végképp nem tudunk mondani, hogy ez előre el volt tervezve. Évről évre mindig fejlődünk, fejlesztünk valamit. Nekem volt egy idézőjelben szórakoztatóipari hátterem, egy nagy hiány volt. Hosszú évekig nem éltem és dolgoztam ebben, és ebben a gyönyörű környezetben, a nagy csöndben nekem egy hiányzott. Azt mondtam a feleségemnek, hogy nem akarok itt persze rajta egész évben, de azért egyszer egy évben, vagy néha egy évben ide egy igényes, valamilyen kulturális szórakoztatás, egy koncert, egy fesztivál, jó lenne. Tehát én láttam a színpadokat itt az erdő előtt, a völgybe, és hát ő partner volt ebbe. Mindig megfogadjuk, amikor ugye hajrában vagyunk, hogy na jó, figyelj, jövőre már nem kéne, mert ez rengeteg, tehát hogy nagyon-nagyon ember próbáló fel az való igaz. És aztán megtörténik a fesztivál, és egy olyan katarzis élményt ad magunknak is, hogy a nagy pihenésben mondjuk egymásnak, hogy na jó, azért csináljuk jövőre is.
1: És hát ráadásul most már ez nem kicsit nemzetközi. Ugye Hajdanában Aldi Meola megjelenése ezen a fesztiválon, az kifejezetten szenzáció volt. Kis fesztiválokra nagy művészek, ekkora művészek nem szoktak ellátogatni tudni. És hát ezzel fel is emelték egyúttal jó magasra a lécet.
2: Így van, ezt én is így mondtam, pontosan így, hogy magasra raktuk rögtön az elején a lécet. És ebben nagyszerű partnereink voltak, míg az első fesztivált 2018-ban, míg akkor Örvényes Hegy Piknik néven a Művészetek Völgye csapatával hoztuk létre. És hát való igaz, teljesen szürreális volt, hogy egy többszörös Grammy-díjas világhírű gitáros jön ide a mi kertünkbe gyakorlatilag, a hálószobám ablakával kimegyek a teraszra, akkor ott gitározik el, de már
1: Jó ezt azért szívesen éljük sokan, ezt az érzést, csak nem adatik meg, hogy megtegyük.
2: Igen. Szóval vannak itt ilyen helyzetek, hát mára itt 70 dámszarvassal élünk együtt, ezek a mi állataink a birtokon, hogy ne unatkozzunk, és aztán évente egyszer megjelenik még egy olyan 3-4 ezer ember a birtokon, amikor a fesztivál van.
1: Olyan, akkor mit csinálnak a dámszarvasok? Nem fogják menekülőre?
2: Ők nagyon műkedvelő dámszarvasok lettek, és élvezik. Tehát, hogy élvezik. Kim vannak, hallgatják, legelésznek.
1: Most majd Moris Madroninak lehet mondani, hogy néhány futamot, ha lenne kedves a dámszarvasok kedvéért. Mert hogy ő az egyik sztár vendég, igaz?
2: Igen, ez a srác, ez érdekes, hogy Magyarországon nagyon nagyot ment, tehát 2021-ben ő a rádiós slágerlisták élén volt, Petőfi Top 40-en hetekig vezette, és ez a Runaways című számával, és hát visszahívjuk, 24-ben is volt nálunk, és olyan energiája van a műsorának, a közönségtől is ezt folyamatosan kapjuk a különböző közösségi platformokon a visszajelzést, hogy mennyire örülnek, hogy ő jön. Ez egy nagyon jó bulis zene. De hát nem csak ő, a Szombatestén lesz a Nick West, akit a Rolling Stones magazin a funk királynőjének is hívott, az pedig egy picit más stílusú, funkisabb dallamok, ő egy basszusgitáros énekes egyébként, többek között olyan jelzőkkel mutattuk be mi is, amelyek igazak, hogy Steven Tylernek vagy Quincy Jonesnak is az egyik kedvenc basszusgitárosa sokat támogatják őt. Ez egy nagyon, nagyon bulis és táncolható koncert lesz szombaton, a Nick koncert is.
1: És hát még vasárnapra is jut, bár a vasárnap esték azok mindig kockázatosak a fesztiválokon, de nem ijedtek meg. De nem csak koncertek vannak, én azt nézem, hogy azért ez egy bátor vállalás, hogy annyi minden történik. Ez a három nap, ez egy ilyen teljesen fullos fesztivál élmény.
2: Nemzetközi fellépők és a zenei koncertek mellett, ami igazán különleges vagy érdekes, mondjuk a hazai fesztiválok között, hogy mondjuk itt együtt él velünk a történelem. Pálos örökség, régészeti ásatás van, ez egy régészeti lelőhely, családok vannak a fókuszban.
1: Hát mondja, például az is érdekes, itt most a saját földjükön zajlik a lelőhely feltárása?
2: Igen, tehát ez gyakorlatilag a mi birtokunknak egy része, illetve a szomszéd, ami nem a mi területünk, de nagyon jobban vagyunk, tehát örvényeshegyi vagy örvényesbölgyi lakosoknak a területein. Itt a középkorban egy jelentős pálos kolostor volt. És ennek a fesztivál alatt mindig nagyon jó az együttműködés a múzeumokkal, mindig zajlik az ásatása. És ilyenkor bemehet a közönség, részt vehetnek az ásatáson, gyerekeknek van külön kincskeresés, fémdetektora, és gótikus kövektől kezdve az arany ezüstön keresztül minden jön ki, minden évben a földből. Úgyhogy ez azért nem sűrűn van. Én legalábbis nem tudok
1: nem egy fesztivál program a régészkedés, igen. Valóban, úgyhogy ez különlegesség. És hát ugye mondja a gyerekeket, nyilván gondoskodni kell a családokról, ott hogy, a szállás az hogy alakul?
2: A szállást, hál' Istennek, egy nagyon jó infrastruktúrájú környezetben vagyunk, tehát ez a Balaton közességének, Hévíznek is köszönhető. Hévízen, Kehidakustányban, és hát amíg tartanak a szállások, Zalacsányban is számos szálláshely van. Különböző kategóriákban, tehát a vendégháztól, vagy a kempingtől kezdve egészen a panziókon át a gyöcsillagos szállodákig lehet bőven választani, és még vannak helyek. Ezek a települések, ha nem is Zalacsány, 10 percen belül elérhetőek. A nagyobb településektől transferbuszokat is indítunk, illetve hát saját autóval vagy taxival is meg lehet oldani a közlekedést.
1: Tamás, hány ember száll be ilyenkor ebbe a lebonyolításba? Mert azt értem, tehát a feleségével még csak-csak lelevelezik a szervezést, most már e-maillel, csetekkel, telefonnal, interneten át nem egy nagy kunszt. De végül azért ez mégiscsak fizikai munka, jelenlét, kétkezi feladatok. Hány ember dolgozik ezen?
2: Nagyon jól rátapintott, hogy a legnagyobb kihívás az azok a személyzeti kérdések, nem csak az, hogy hány, hanem az, hogy azok kik, illetve megfelelő emberek legyenek. Nagyjából egy olyan 200 fős stáb dolgozik a megvalósításon. Az előkészítés az jóval szükebb. Mondhatnám úgy is, hogy az angol kifejezéssel az a me, myself and I, tehát hogy nagyon sok minden én vagyok. Ez nem egészséges az előkészítésbe, tehát a családias jellegből adódóan ez így van. És hát a fesztivál lebonyolítása alatt pedig, ahogy említettem, ez a nagyjából 200 fő.
1: Ez komoly. És hát le a kalappal a vállalkozásuk előtt. Júni 27-én jön Nick West az Örvényes Völgyi Fesztiválra. Ezt külön kiemeltük, és az a hétvége ennek a jegyében telik ott Zalában. És Badacsonyi Tamás fesztivál igazgató beszélt nekünk arról, hogy hogyan született és hogyan van ez a fesztivál most. Minden jót kívánok hozzá, és köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros akna mentesítése. Új szakmai szervezet jött létre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Tegnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadipar, az árnyék flotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntető intézkedések összesen 34 személyt és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexej Navalnyi halálába érintett tisztségviselőket. Kaja Kallas uniós képviselő közölte, hogy a lépésekkel tovább fokozzák a gazdasági nyomást Moszkván, miközben már folyamatban van a 21. szankciós csomag előkészítése. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz. Egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb Lego ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs Lego építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalandtúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Az esten lesz görög tánctanítás, Ceglédi Kanna workshop, táncos tálatvezetés és éjszakában nyúló táncház is. A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet, hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Üdvözletem, ez itt a Provokatőr, a Spirit FM-en és az ATV Extrán. Méghozzá két remek vendéggel. Üdvözlöm Csintalan Sándort.
3: Szavasz, jó napot, magyarok.
2: És Lánci Rihárdot, a Magyar Hang munkatársát.
4: Szervusztok, köszönöm a meghívást.
3: Bizony, igen, tudok meg.
2: Bizonyám, lendületben a független média, de nem annyira, de majd erről is beszélünk. Mindenek előtt beszéljünk arról, hogy kongresszus tartott a Fidesz, és én azt a munkacímet adtam ennek a tárgypontnak, hogy Orbán szent és sérthetetlen. Gondolom néztétek a... Nem? De már majd mindjárt elmondom. Szóval gondolom néztétek, követtétek a kongresszus eseményeit, és nekem nem volt olyan ábrándom, hogy majd itt megtörténik a nagy szembenézés, és aztán hatalmas viták lesznek, meg ki tudja még milyen hangulat kerekedik. De azért volt egy-két kicsücsösödése a politikának, ahol úgy tűnt az egész összejövetel, mintha ez egy rendes kongresszus lenne, de ezek nagyon hamar elhaltak.
3: Figyelj ide, gondolhattak, amit akartak. Én az első percről az utolsóig végignéztem. És talán azok számára akkor egy olyan elemet szeretnék megragadni belőle, ami csak így módon derülhetett ki. Ugye nagyon sokan, hát az eddigiekhez képest, meg tényleg ez olyan volt, mintha egy kongresszus lenne. Uh-huh. Nagyon sok hozzászóló volt, és majd a unikális elemekre is érdemes kitérni, de én egy dolgot mindenképpen alá szeretnék húzni, hogy a hivatásos, tehát fizetésért rettegők, vagy hogy még nagyobb nyomatékot adjak, akiknek ez az állása, mondjuk a pártvezetésben, most már pártvezetést emlegethetünk, azok rettegőkön kívül én azt a hangulatot még csak minimálisan se érzékeltem. Talán egy-két hozzászóló ilyen árnyalattal utalt arra, hogy ők most üldözve vannak, és hogy a mindennapi létüket már, hogy mert ugye itt delegáltak voltak, és többen beszámoltak arról, hogy voltak helyi választmányi ülések, meg csoportülések.
2: Igen.
3: De valószínűleg nem az a meghatározó élményük, mert ez kiderült volna ennyi hozzászólásból, hogy őket egyébként a hétköznapokban össze-vissza gyalázzák. Ez egy nagyon-nagyon érdekes ellentmondás volt, és hát mondjuk megerősít abban a meggyőződésemben, hogy a Fidesz elit, a Fidesz meghatározó politikusai azon a nyomvonalon óhajtanak tovább menni, sőt, mit fokozni, ami a tűzgyújtogatás, a pánikkeltés, a félelemkeltés, az uszítás politikai nyomvonala.
2: Hát ez egész védvonal sztori erről szól.
3: Há, hogyne, de figyelj ide, ugye megszólalt a védvonalas hölgy, a Cunyiné. Ő volt az egyetlen olyan hozzászóló, aki tokkal vonulva, hát nyilvánvalóan ezért kapja a fizetését, vagy ezért kapta, ez van beépítve a feladat körébe, hát védvonalas, de ezen kívül nyomokban nem volt az, amit ő ott előadott. Mm-hmm. Azzal együtt megtapsolták, bár hogyha a tapsra gondolunk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy végül is megtapsoltak ezek a drága lelkek nagyjából mindent, és annak az ellenkezőjét is.
2: Igen, igen, igen. Igen, de majd térjünk rá tényleg, amit mondtál, hogy azért voltak ilyen olyan extra hangok is, amitől az ember azért a Fidesz-el kapcsolatban el volt szokva, hát, és azért ne felejtsük el, hogy amikor azért ott ül a színpadon Orbán Viktor az embertől, tudom én, 3-5 méterre, annak lehet egy olyan hatása, bár fogalmam is, mert soha nem voltam se a Fidesz kongresszuson, se Orbán Viktortól 5 méterre, már egyszer voltam 5 méterre tőle, hogy nem biztos, hogy azt mondja, vagy úgy mondja, de ennek ellenére nekem azért volt egy-két olyan hozzászás, ami kifejezetten előremutató.
3: Hát sőt, mint előremutató?
2: Igen.
3: Jó,
2: egy.
3: Oké, mindegy. Azt akarod, hogy a kinyomján volt ennek egyébként egy fantasztikus színházi része. Hát amikor a Stumpf kiment, és hát most itt nem szabad úgy, oda tette a fekáliát az asztal közepére, és bejelentette, és kijelentette, hogy a NER megbukott, és az egész ez úgy, ahogy van. Ennek annyi. Mindenkivel jattolt az Orbán, amikor fölment. Ugye ott volt oldalt egy asztal.
2: Igen.
3: A Stumpffal nem jattolt. Értelemszerűen, amikor elmondta a mondókáját, akkor végképp nem jattolt, és utána volt egy szimbolikus rész. Szegény István elindult lefelé a színpadról, és csak azért nem esett hasra a lépcsőn, mert elkapták.
2: Tényleg?
3: Igen. Ez, figyelj ide, ennek olyan szimbol, hát nekem, én sikongattam, amikor láttam, ez maga a totális megjelenítése, vizuális filmi megjelenése volt annak, hogy amúgy ezek megbuktak.
2: Csak még annyit ide, hogy mindenki nagyon lelkesen fogadta már, mint a nem Fidesz oldalon Stumpf Istvánnak a felszólalását, csak nekem meg beugrott közben, hogy 2 héttel ezelőtt meg arról beszélgettünk még, hogy az Andrássy úton összegyűltek egy ilyen szűk körű kupak tanácsra, Orbán, a Tekes Hajdú, meg Stumpf István is ott volt.
3: Tehát aj, bocsáss meg, Ricsi, ne haragudj.
2: Csak nem a mi színház.
3: Figyelj már, volt ennek még, van ennél egy pikánsabb dolog, hát a Stumpf bement utána a Hír TV-be.
2: Igen.
3: És olyan lojális volt édesapám, ahhoz képest, amit alig néhány órával előtt előadott ott a Lánci Társaságában.
2: Na, de akkor mi van? Akkor mi a megfejtés?
3: Hát, az a megfejtés.
2: Abszolút filmszínház, Fidesz módra.
3: Nem Fidesz, hát most az, ez egy tünet, ezek az ember meg vannak zavarodva. Még a legjobb elmék is, most idézőjel.
2: Jó, tehát felment Stumpf István a színpadra, ledorongolta a Fidesz, sőt, ugye volt az a bizonyos mondása, hogy a korrupció bizonyos elemei a miniszterelnök asztaláig is elértek, mondta. Majd úgy megijedt saját magától, hogy majdnem leesett a színpadról.
3: Úgy volt.
2: Majd végiggondolta azt az egészet, hogy Jézus, hogy miket mondtam, és gyorsan bekavart a Hír TV-be, és lojalitásának tanú bizonyságát tegye.
3: Ez így elképesztő volt. Komolyan mondom, hatás alatt vagyok.
4: Én is egyébként, mert megdöbbentett. Nem csak Stumpf István egyébként, hanem Hidvégi Balázs is ugye elmondta azt, hogy a korrupcióra nem voltak válaszok, a világ legmagasabb inflációja volt Magyarországon, a dőfös hozzáállása az úgynevezett oligarcháknak bosszantotta az embereket, a korrupcióra nem voltak megfelelő válaszai a kormánynak, és a kommunikációt teljes egészében elvitték és elrontották. Tehát ő is megfogalmazta azt, amit egyébként mindannyian megfogalmaztunk már azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz miért bukott ekkorát. És ezt elmondja Hídvégi Balázs, elmondja Stumpf István azt a fajta kritikát, amiről pont Sanyi beszélt, majd jön Orbán Viktor, föláll a színpad, és azt mondja, én nem változom. Tehát, hogy elmondják előtte nagyon komoly emberek, hogy gyerekek, el lett cseszve ez az egész. Rohadtul elcsesztük, és akkor átbuktunk, mint Rottenmiller. Magyar Orbán Viktor, hogy ismertek, kuruc vagyok, nem változok, nem, én egy jottányit nem fogok forni, nem járok herebere partikra, ami csodálatos mondat egyébként, tehát ezzel a komolyságet rögtön megalapozta az egész dolognak, és akkor így ülsz, hogy ebből hogy lesz megújulás, vagy mi, vagy egyáltalán mit önbecsapásról szólt ez az egész dolog, mindenki tudja, de hogy úgy beszélni, hogy megújulunk Orbán Viktorral, aki közli, hogy én nem változom, az egy tényleg komoly megújulás. Majd jön Ferenc Orsolya, és közli, hogy nem ezt vártuk. Navracsics Tibor meg közli, hogy a 65%-ával egyetért, ami a kongresszusra elhangzott.
2: Egyébként, hogyha valaki elmegy pszichológushoz, és azzal nyit, hogy én nem változom, engem így kell elfogadni, akkor a sűrű jegyzetel is kezdődik, hogy Egyébként. És a Hidvégi Balázs jól indított, de jó. Szerintem az nagy kamu volt. Tehát az egy ilyen, na az viszont teljesen színjáték volt. Egy kicsit így adjunk azért a kritikának is, tehát egy pici szelepet nyissunk itt, hogyha esetleg van a küldöttek között feszültség, de aztán úgy átment Lornálisban, mint annak lehet, a rendje.
4: De nem mondott igazat egyébként?
2: Hát igazat mondott, csak nekem ő teljes 100% színjáték.
3: Magyar politikai szókészletből nekem 70 éves koromra az egyik kedvencem a megújulás. Én hűskedtem is mindig, de újuljunk meg, most akkor oda megyünk, és megújulunk.
2: Igen.
4: Most oda mentek, és megújultak.
3: Amúgy egyébként még így a drámai pillanatokat életben, meg ami nekem szintén sikongattam, idézted az Orbán utolsó néhány mondatát. Mi volt az utolsó mondata? Nincs vagyonom. Ez volt az utolsó mondat. Majd felállt a közönség, és lelkesen csápolt. Uh-huh. Amúgy azért nem csak Hidvégi Balázs, és a Hidvégi nem is... Jó, itt a Stumpf volt, ami nagyon komoly volt, mert rendszer, ha úgy tetszik, a Fidesz rendszerének a kritikáját adta. Ellenben baromi érdekes volt, és azok a megszólalók, nem tudom a nevüket, ismeretlenek, voltak számomra egyébként tiszteletre méltóak, 3-4-en. Uh-huh. Jellemzően, hogy adjunk a Fidesz fóbiájának, budapestiek voltak, akik nagyon határozottan zavarukban, meg valószínűleg életük első felszólalását mondták, hogy nem volt teljesen kézben tartva a megszólalók mondókája minden ellenkező híresztelés eszemben. Ott volt 3-4 olyan ember, aki elmondta, hogy itt nagyon nagy gáz van, amúgy meg mindazok után, amit végig élhettünk, végig élvezhettünk, a mindenféle elképesztő mennyiségű tömegrendezvényük után, mert voltak tömegrendezvényeik, hát ugye az Orbán féle szónoklatok és egyebek, ugye arról beszéltek, hogy amúgy a tagság, a párt tagsága, és ott néhányan elmondták, hogy 38 éve meg, 30 ja. éve tagjainak Fidesznek, na hát azok úgy le voltak takarítva, és annyira tettek arra, hogy ők egyébként, meg annyira nem voltak kíváncsiak arra, hogy egyáltalán valamit mondjanak már arról, hogy most mit is gondolnak a politikáról. Figyelj, az valami elképesztő. Ellenben azt akarom mondani, hogy az Orbán tényleg egy ravasz figura, mert ugye egyrészt a beszédében, tehát szerintem az Orbán még a politika irányával tisztában van, de a politikai stabilitással, ami mögötte van, vagy bázissal nincs tisztában, és azzal kapcsolatban bizonytalan. Én azért gondolom azt, hogy egy évre vállalta, nem ment be a parlamentbe, egyébként ezt ráadásul gyávaságnak is gondolom, ott hagyta a többieket, és figyel. A Róka arra figyel, hogy maguk spontaneitásában a dolgok hogyan alakulnak, meg hogy nélküle tudnak ezek menni valamire. Uh-huh. Mert ugye egyébként elmondta, hogy ebben a formában, ebben a rendszerben, ebben a struktúrában, ebben a ruhában a Fidesznek vége. Ezt ő mondta. Ki mondta a kongresszuson? És ugye az én kedvenc érzékelésem, amikor 13-án már mozgalomról beszélt. Délután, uh-huh. a vereség után,
2: ja.
3: még csak 24 óra se telt el.
2: Én már, mint a immáron ellenzéki nyilvánosság lelkes követője, így látok valamiféle tervet itten körvonaladzani, és ahogyan. Például, amit áthoztak a régi Fideszből, sok minden, tulajdonképpen majdnem mindent, hogy a kommunikációs panelekbe hogy kerül be, amit Orbán úgy tűnik, mint olyan spontán mondana, mint például a kongresszuson is, és egyben megjelenik utána a kommunikációs panelekben.
3: De miért gondolod, hogy spontán mondta?
2: Úgy mit mondom, úgy tűnik, mintha spontán mondaná,
3: ja.
2: és aztán azt látjuk, hogy szinte abban a pillanatban már viszik is tovább, és már arra építkeznek. Tehát, hogy még mindig ugyanabban a módszerrel is ugyanúgy építkeznek, aztán meglátjuk, hogy mire jutnak. Na, hogy nekem ki volt a kedvencem, és egyébként igen, a 10. kerület, Kőbánya, bizonyos Jankovics Tibor, uh-huh. az egy olyan, az egy olyan igazi kongresszusi hozzászólás volt, ahogy a jó értelemben vett talpas fideszes elmondja, hogy itt minden, itt minden vacak, és ez volt, és ez volt, és az volt. Persze azért azt neki is ki kellett nyilvánítani, hogy azért Orbán Viktor az Orbán Viktor, tehát az meg volt az a kör, de azon kívül nagyon keményen is. És akkor ott néztem, és azt mondom, ez egy nagyon fontos lélektani pillanat, mert az, hogy Jankovics úr elmondta ezt a beszédet, az megnyithatja a többieket, bátorságát is. És akkor néztem, hogy na, ki lesz a következő? Senki. Jött utána egy hölgyenek a második vagy 12. kerületi a felesége, ő ilyeneket mondott, hogy nem, de mi? Jó, nem szabad ilyet csinálni, mert ez nem. Szóval, hogy... hogy
4: a saját hangodon
2: de, de a tartalma miatt kezdtem el nyikogni. Szóval, hogy minket nem, vagy nekünk nem fájt annyira, nem taglózott le a vereség, mert utána is folytattuk a bulikát, és sütöttünk húst.
3: Igen.
2: A grill partén.
3: Malacot
2: sütöttünk, és nézett, hogy, és ezt a Jankovics után, aki elmondja pontokba szedve érthetően, hogy miért rohadt szét a Fidesz, és akkor jön ez a hölgy, és hogy hát megdicsérték a szoknyámat, remélem nem csak azt fogja. Tehát én néztem, hogy atya világ, az a baj, mi történik
4: ez, itt? Az egész kongresszusban érezhető volt egy ilyen skizofrén hangulat, hogy az egyik része az gyászolja a Fideszt, és elmondja, hogy baromira elcseszték ezt az egész játékot. A másik rész meg úgy csinál, mint hogyha egy bolhacsípés lett volna ez az április 12-e, és így felébredünk majd ebből a rossz államból pár hét, pár hónap, és újra a mi visszük a prímet, ami egyébként az Orbán beszédében is benne volt, hogy várják az őszt, hogy majd októberre kifárad a Tisza, és jövünk mi.
2: Igen.
4: De egyébként, hogyha nézitek a különböző sajtóorgánumait, a Fidesz közeli sajtótermékeknek, a különböző beszélgetés műsorait, ott is arról beszélnek, hogy szeptember, október, novemberre a Tiszára ráunnak az emberek, és újra 3 milliós párt lesz a Fidesz, és a Tisza csak 1-2 milliós támogatottságú, és így ősz, hogy ember, tehát, hogy itt titeket a lehető legnagyobb kétharmaddal elzavartak, és azt gondoljátok tényleg, hogy pár hónap alatt az emberek újra beleszeretnek egy olyan Fideszbe, amiről dőlnek ki a csontvázak a szekrényből, és egyre nagyobb gáz, tehát tényleg olyan tömkelegű ügyek jönnek egyébként, hogy nem győzi az ügyészség.
2: Ja, az aranykonvoj azért
4: meg,
2: az...
4: Meg a rendőrség.
2: Ütni fog.
4: Igen. Amiben ugye Súlyog Tamás felelőssége is felmerült.
2: De figyelj, azt hagyjam, hogy erről beszélnek, és Orbán is erről beszélt, hogy majd, amikor a gesztenyefa meg a levelek hullanak, mit tudom, hogy majd hogy úgy beszélnek róla, hogy addigra lesz valami nagy összeomlás. Tehát nem azt mondják, hogy ráunnak az emberek a Tiszára, és kiszerelmesednek belőle, és véget érnek a mézesetek, hanem hogy addigra olyan intézkedéseket fognak hozni, ami miatt radikálisan összeomlik a Tiszának a népszerűsége. De egyrészt jön a nyári szünet, másrészt még azzal fognak foglalkozni, hogy egyáltalán elkezdjék a Fidesz-féle problémakupac, így probléma helyett más szót mondanék, hogyha ez nem ez a műsor lenne, problémakupacnak az egyáltalán az eltakarításába neki kezdjenek, még az is jóval ősz. Fogalmam nincs, hogy mit ábrándoznak, milyen összeomlás.
4: Ez a skizofrén állapotban.
3: A Freud nagyon itt lebeg, azért csak úgy jegyezzük már meg, azért ez a falevél hullás őszre, ez nagyon gáz. Ez meglehetősen rossz omen.
4: Hát az.
3: Ez Ferenc Jóskának se jött be, mocskos módon nem jött be, hogy mire lehullanak a levelek, hazajönnek a fiaink.
4: Így
3: van. A bocsika, utána néhány 10 millió ember halt bele a világháborúba. Igen. Csak úgy csöndbe jegyzem meg. Ez egyik, azért szeretném, csak tényleg a közönség kedvéért, mert szeretek olyan gondolatokat felvillantani, amit aktuálisan nem vesz észre senki, de aztán hosszabb távon. Azt mondja, és az Orbán elmeállapotára. Most én nem szoktam ezeket a szavakat használni. Oda áll a kongresszus elé, országvilág nyilvánosságába belekiáltja, mert ugye online, meg a Facebookon, meg a YouTube-on sokan nézték ezt a kongresszust. Az a záró mondata, hogy nincs vagyonom. Nincs vagyonom. Ez ugyanaz, mint bocsánatot kérek tőled, annyira élveztem, amikor jöttem az autópályán most, és végre a magyar miniszterelnök nem kicsit elkezdett arról beszélni, hogy kezit csókolom, 2500 embercsempészt kiengedett a migráns embercsempészt. 5-6 éve elintélt embercsempészt. Emlékszel rá, Pista, mennyit nyajultunk ezzel?
2: Persze.
3: Na jó, zárójel bezárva. A kongresszus, én ezt azért nem osztom. Bár amit mondott a Ricsi, azért a hozzászólók túlnyomó többsége. Jó, ez egy pszichodráma volt. Egy önszugesszió. de azért, hogy mondjam, furcsa módon mégis mindjárt győzünk és visszajövünk. Uh-huh. Tehát az, amiről itt mi most beszéltünk, ezek olyan kiragadott elemek, és jelen voltak, de egyáltalán nem dominálták ennek a kongresszusnak a hangulatát, illetőleg te jutottál eszembe, István.
4: A Fidesz kongresszusáról?
3: Direkt figyeltem. Tudod miért?
4: Na.
3: Mert ugye bejelentették, hogy 900 szavazati joggal rendelkező ember van jelen. És amikor vége volt, 700 volt. 700 valamennyi. Tehát azért majd 200 ember lefalcolt. Nem szavazott, lefalcolt. Ez... Én jó néhány kongresszuson részt vettem, ennek a pszichológiáját ismerem, szeretném aláhúzni, hogy van jelentősége.
4: Na, ezt majd elmondod, hogy még mindig nem látom, hogy én itt hogy jutottam az eszedbe, de nem mondd el. De nem mondd el, nem mondd el, nem mondd el, majd a műsor után elmondod. Műsor után, szünet után elmondod.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
1: És hát akkor itt is vagyunk a második etappal, de még mielőtt Sanyi elmondaná, hogy miért jutottam eszébe, ezt megfejtettük a szünetben. Igazából én jutottam eszébe, nem nekem kellett volna, vagy nem nekem kellett volna az eszébe jutnia, viszont beszélgettünk így szünet közben Orbán Viktorról is egy kicsit, és Ricsi azt mondtad, hogy gyengének láttad, meg olyan nem is tudom, furcsának, vagy olyan nem túl hitelesnek, és szerintem ez egy érdekes dolog, és az is a kérdés jutott eszembe, hogy szerintetek, én is egy kicsit ilyennek láttam Orbánt. Volt-e benne kétség, amikor felült a színpadra, hogy őt megválasztják, vagy volt-e benne olyan kérdés, hogy azért nem biztos, hogy nem tudjuk, hogy mi fog itt történni, vagy nem ennek szólt ez?
2: Kétség szerintem nem volt benne. Én arra gondoltam itt a szünetben, amiről beszélgettünk, hogy nagyon sok Orbán beszédet és Orbán fórumot láttam. És ott is természetesen elhangzottak mindig politikai klisék, meg túlzások, de legtöbbször azt éreztem, hogy Orbán Viktor bizonyos részét a mondatainak meggyőződéssel mondja, és amiket kimond, annak van ereje, vagy legalábbis érezhető valami kisugárzás, de legalábbis a fideszesek felé érezhető kisugárzás. Most volt először az a beszéd, amit hallottam tőle, amiben úgy gondoltam, hogy én úgy éreztem, aztán lehet, hogy meg fogtok cáfolni, hogy mintha ő maga se hinné el, amit mondana. Tehát mondta ezeket ugye én olvastam előtte ezt a röpiratot, amit közzétett. Ami röpiratnak, hát ez mondjuk ez a 30 ezer karakter azért finoman szóval nem röpirat, de mindegy, legyen röpirat, amit ő közzétett. Én olvastam ott is, és ott is ezekkel a klisékkel jött, amivel tizenvalahány éve operálunk, de egy ekkora vereség után, mert operálnak, nem én nem operálok vele, de ekkora vereség után szerintem ugyanezekkel a klisékkel kimenni a színpadra, és elnyomni ugyanazt a fajta retorikát, az nekem pont ott mutatkozott meg az Orbánba az a fajta arc, ami az van, hogy amikor a melós már nem élvezi a melót, amit csinált, vagy régebben szeretett, de még tisztességből megcsinálja, nem tudom, azt a cipőfelső részt, mert ez a szakmája. És nem tudom, Stahanovista cipőfelső rész készítő volt egykoron, és ezért kitüntették őt, és most is megcsinálja, de már nem szereti, meg már nem hisz a cipőfelső rész készítésben. És ezt éreztem egyébként az Orbánon, hogy nem volt kérdés, hogy ő nyeri, mert nem volt más kihívó, de hogy ami elnöki beszéd volt, én most abban nem éreztem ezt szugesziót, és ez nagyon, nagyon furcsa volt számomra.
3: Nagyon érdekes. Épp azt akartam mondani, hogy ugye különös tekintettel erre a előrevetett írására, ami megjelent a kongresszus előtt, ami sok szempontból visszhangtalan maradt különben.
1: Uh-huh. Szinte teljesen.
3: Mondjuk néhány mondatot ugye kiemelnek belőle, hogy hát ugye megint Soros, Brüsszel, Multik, Ukrajna,
1: amerikai demokraták.
3: Meg az amerikai demokraták. Én egyáltalán nem így gondolom. Az Orbánnak egy iszonyú erős küldetéstudata alakult ki, és ez most már szerintem abszolút a személyiségének a lényegévé vált. Mi vezetett ide, vagy hogy jutott idáig, az megérne egy elemzést, az nyilvánvaló, és ez nem keverendő össze, hogy a pasiban van bizonytalanság. Az egész kampány nyilvánvaló, hiszen ez a 4 éves kampány, ez nem volt jellemző, szóval nagyon érezhető volt, hogy elég gyorsan fölfogták, hogy van kihívó. Hát olyan eszközöket kezdtek el használni, amit soha azelőtt. Olyan gesztusokig, hogy az Orbán 63 éves korában leült egy színpadon, higgyék el, hogy van ennek jelentősége, és ott ült harmad magával.
1: Uh-huh. És oldalt.
3: És oldalt.
1: Szerintem annak, igen.
3: Igen.
1: Abszolút.
3: Igen. Az az Orbán, aki egyébként, és ez nem mond ellent, ezt most mindenütt elmesélem, annál is inkább, mert a forrás autentikus. Nem írták róla, meg nem tudom. Az az Orbán, aki még nem régiben is, és még most is, meg egyáltalán úgy tartja kézben ezt a rendszert, Demeter Szilárdot, talán neked emlegettem, érdemes meghallgatni, adott egy interjút a Köztérnek, ahol Demeter Szilárd beszámol arról, mint érintett, hogy a kormányülésen ő téma volt abban a kérdésben, hogy a Fluor Tomi,
1: igen,
3: a Petőfi rádióban éjszakára milyen műsort tervez, és ha tervez, akkor az mi lesz? Tehát egy miniszterelnök, Orbán Viktor, 10-valahány év után, igen, kormányülésen, Fluor Tomi napirend. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy azóta eljátszottam néha azzal a gondolattal, hogy valamelyik barom előállt volna annak idején a Köztársaság téren Hordyolának azzal, hogy
1: a tankcsapda.
3: Mit tudom én, a tankcsapda, mit csinál, hát úgy rúg ki, hogy
2: takgyújtjuk ki.
1: De Demeter, és hogy oldotta meg Demeter Szilárd ezt a problémát? Fogta azt az egész műsort, kiszerült.
2: Rúfhausz tök mindegyet, teljesen mindegyet.
1: De Demeter,

0: az illúzióban ne ringassa senki magát, hogy nem törekszik revansra. A revansra törekszik, arra számít, hogy a köztársaság, a negyedik köztársaság meg fog bukni, és saját belső ellentmondásai és a külső nyomás hatására romokba fog heverni, és ő visszajön. Visszajön. Egy mozgalom élén. A Fideszt egyébként már lerúgta magáról.
1: Persze, szerintem is ez a cél.
0: A Fideszt lerúgta magáról.
1: Abszolút ez a terv, hogy majd lesz valami nagy kataklizma, és akkor igen, majd bedől a Tisza kormány, és Orbán Viktor addigra összetákolja ezt a mozgalmát, és ennek a mozgalmát. Én is ezt látom, és hogy ehhez igazából nincs szüksége a Fideszre, a Fidesz nyilvánosságára sem, azért látjuk, majd beszélünk, talán erről is eljutunk oda, hogy mi is történik ott a kormánypárti nyilvánosságban. Két új szó?
0: Két új szó, és úgy ez mi? Egy reminiszencia. A népi mozgalom és a szociális érzékenység.
1: A Fidesznél?
0: Aha.
2: Ez mind a kettő nagyon szép, mert
1: jó, ezt még szokni kell, főleg ezt az utóbbit, ezt még szokni kell, mert akkor a neokon politikát, gazdaságpolitikát vittek, hogy öröm volt nézni, de ez abszolút a mozgalmi létnek a kovásza, ugye? Igen, igen, igen. Na, azért én még megemlékeznék maradva itt a kongresszusnál Révész Máriuszról is, aki hát önmagához képest szerintem kifejezetten bátor beszédet mondott, mert elmondta azt, hogy a budapesti küldött amikor összeültek elemezni, hogy mi is történt, és még ugye azt a párhuzamot is behozta, hogy hány milliárd ment el propagandára, és mennyi milliárdot költhetett ő, ugye, államtitkárként az egészséges életmódra, meg az aktív Magyarországra. De hogy jó, tudom, hát most nem ez volt a izévileg, de azért fontos
0: megszólalás. A személyiség fejlődését illetően megemelem a kalapomat.
1: Én is.
0: Amúgy meg az egész vicces volt, az ő a kerékpár útjaival, meg a propaganda milliárdja, hagyjuk már Milke.
1: Jó, tehát nehéz, így 16 év után bárki bármilyen...
0: Most, hogy én rohadt cinikus izé lennék, akkor azt mondanám, hogy nem tudtak eleget lopni a kerékpárút aszfaltjaiból, hagyjuk már egymást.
1: Fihes, az tudod, vékony.
0: Jó, egészséges élet.
1: Sokkal jobb íz az autópálya, meg a Mohácsi híd, főleg, hogy bővített, most egy ilyen vékony izé aszfaltjai.
0: Jó, egészséges, kórház, szakrendelő.
1: Na, de a Fideszről sok mindent elmond, hogy Révész Máriusz ennek a kritikai csapatnak tulajdonképpen kiemelkedő egyéniségével vált ezen a kongresszuson.
0: És a sülyeztőbe ő is.
1: Ebbe biztos vagyok, igen. Hogy itt azt írtam fel magamnak, hogy szerintetek, azért ezekből a hozzászólásokból, és én a Hídvégit nem rakom ide, mert mondom, szerintem ő abszolút Fidesz színház volt, de mondjuk a Ferenc Orsolyának a mozgása, akkor a Jankovics Tibor, aztán Sirok polgármestere. Ő is oda ment, azt mondta, hogy Orbán Viktor a legjobb, de az utána keményen beolvasott a Fidesznek, és ugye elmondta még azt is, hogy hát neki polgármesterként a vármegyei tankerületi központhoz kellett folyamodnia, hogy egy vízcsapot kicseréljenek az iskolában. És hogy ez agyrém, és nagyon sok jót mondott, de azért nem tudott kilépni ebből az orbánizmusból egy pillanatra sem, de közben ott volt a kritika. Szóval, hogy ezekből a erőkből esetleg lehet olyan, hogy szakad a Fidesz, ha már Orbán úgyis lerúgta magáról.
2: Most is szakad a Fidesz egyébként, csak még nem érzékeljük. Hát pont a Sanyi fogalmazta meg még egy korábbi adásban, hogy ugye Orbánnak valószínűsítettően már nincs szüksége a Fidesznek.
1: Nekünk sincs.
2: Nagyon úgy néz ki egyébként, hogy nagyon sok választónak sincs szüksége, ahogy mondod, a Fideszre, és hogy Orbán Viktor egy új mozgalomba gondolkodik. Tehát akik maradnak a Fideszbe, akkor azok Orbán Viktor nélkül kell, hogy elképzeljék a dolgaikat, és azért megy ez a diskurzus egyébként, hogy mi legyen meg, hogy legyen meg, merre tartson, mert jelen állapotában mindenki tudja, hogy nem tud megújulni a Fidesz. Tehát mondták, hogy elvesztettük a középosztályt, elvesztettük a gondolkodókat, elvesztettük az értelmiséget. De visszaszerezzük. Hogyan?
1: Igen, kik meg a fiatalokat kell? Is visszaszerezzük.
0: De főleg ilyen gondolatra.
2: Hát pontosan.
0: Mert itt ez a kulcskérdés ilyen szempontból. Az, hogy egy év, ez még mindig a figyelő, tehát a magas lesről akar figyelni Orbán. Igen. Tehát, hogy egy év múlva mellett kongresszus, meglássuk. Én azt gondolom, hogy a mozgalom élén úgy képzeli magát, hogy ennek persze valamilyen szinten a Fidesz, vagy valamilyen formációban a Fidesz integráns része. De egyébként az a helyzet, hogy az ilyen monstrumok, ráadásul egy ilyen országban, ahol egyébként baromira nincs az emberekben semmi készség szervezkedésre, önszerveződésre, politikában, se szakmában,

0: szakszervezetbe, se pártba. Ugye az 1000 éves mániám, hát ezek valójában nem pártok, még egy ekkora országban sem, bár arra gondolok, hogy kicsi ez a párt, a jó Isten tudja, hogy ez a magyar demokrácia most milyen struktúrákkal fog továbbiakban működni, hogy demokratikus populizmus, vagy mit tudom én mi az is, most majd megint lehet egyébként nagy terepe lesz a politológusoknak, hogy szavakat találjanak arra, ami itten zajlik, mert hogy egyébként pártok nincsenek. Nagy kérdés, mi lesz a Tiszával, stb. Stb. Tehát az Orbán szerintem ez az egy évvel fölteszi magát figyelőállásra. Mire megy nélküle ez a brigád? Amúgy egyébként ez az alelnöki garnitúra nagyon sovány, intellektuálisan. Azon kívül ez a korporatív, idézőjelben korporatív modell, hogy a megyei elnökök, 28 fős elnökség.
1: Hát ez
0: nem lehet kérdezni semmit.
1: Ez semmi mini kongresszus.
0: Hát ez egy mini
2: kongresszus. Ez egy válaszmányi.
0: Azon kívül
1: az... figyelj, akkor az elnökség, mint maga a Tisza párt.
0: Amúgy... Na jó, én elmondanám, hogy Hollandia egyik legsikeresebb pártja.
1: Ez egy dupla kritika volt.
0: Egy személy, egy darab személy, a Wilders egyedül egy párt. Hogy itt a posztmodernben ezek a pártosodó dolgok, még a hagyományos demokráciákban is, hogyan fognak alakulni, ezt a jó Isten tudja, most meg aztán különösen érdekes ez a képlet, mert lényegében a magyar versengő több pártrendszer bizonyos értelemben kimondhatjuk, egyelőre legalábbis kinyilváníthatjuk, felszámolta magát. Nagy kérdés például, hogy mi lesz a Tiszával, illetve Tisza-szigetekből mi fog kisarjadni. Na de ezt most tegyük félre. Úgyhogy egyik dolog az, hogy az Orbánnak mik a szándékai, másik, hogy ezt tudja realizálni, a harmadik pedig, hogy tud-e a Fidesz, vagy milyen formában, milyen struktúrában, milyen létszámmal, én szeretném hangsúlyozni a létszámot, nagyon fontos lenne különben, él túl, vagy nem él túl. Amúgy meg én arra satszolok, hogy amortizálódni fog. Tehát olvadni, málani fog. Ebbe beleférhet az egyébként, hogy egyes izék fogják magukat, és azt mondják, hogy akkor én csinálok egy pártot. Miért? A hiszén milyen érdekes volt. Na. Nem csak a kongresszusi megszólások voltak, szegény Hoppár Péterrel most jó kitolok. Nem Hopp Péterrel, de hogy
1: is. Gyermekével, Hunor.
0: Fúj!
1: Hunor.
0: Hoppá Hunorra. Láttátok a megszólalásait?
1: Hát láttuk, meg előtte itt volt nálunk a provokatőrbe, úgyhogy...
0: De nem tudom, hogy itt mit mondott, azt nem láttam.
1: Ugyanezeket.
0: Megjelent egy... Nem tudom, hogy ugyanezt, mert nem tudom, hogy itt mit mondott. Azt tudom,
1: hidd
0: hogy
1: el
0: itt...
1: nekem, mind a kettőt láttam, az egyiket élőben.
0: Na, hát akkor csak úgy érdekletesség kedvére, ugye megjelent egy pólóba, az volt ráírva, hogy kívülállók.
1: Külön utas.
0: A külön uta, mindegy, igen, külön,
1: az a műsor,
0: nem mindegy, az a külön címe. Uta, igen, a külön címe. Utas, és akkor azon kívül meg azt fejtegette, hogy számára jobb szél kizárt. Mondta ezt, tudtam, hogy egy jobb sorsa érdemes gyerek. De tényleg, hogy hát itt az egyetlen alternatíva, az Orbán erre nyitott, tetszik vagy nem tetszik, a szélső radikalizmus felé. Csak nem találja hozzá a szavakat. Amúgy ez a szöveg, ami megjelent, az a 30 000, van ennek is valami neve, mi? Kiáltvány, vagy mi a szar?
1: Röpirat,
0: az már egy nagyon komoly nyilas duma. Az nagyon.
1: Vannak benne érdekes mondatok, az biztos. Az biztos. Visszatérve egyébként a Hoppár Hunorra, tehát ők neki a Mona Márkkal van egy közös műsora. Igen. Mona Márkot onnan ismereted, hogy őt lögdöste Ruszin Szendi Romulus, amikor kérdezni akarta.
0: Igen, tudom.
1: És ott a vendégek a műsorokban, tehát elég meredek dolgokat szoktak kijelenteni. Tehát most egy Elsimon Lászlóval néztem egy beszélgetést, ott is olyanok voltak, hogy az Elsimon Lászlónak is.
0: A Mona Márk is,
1: és a Hoppár Hunor is. Egy
0: ilyen, vágom, de
1: őket reklámozzuk, hanem provokatőrt reklámozzuk, mert itt volt a Mona Márk is. Igen, Hunor, csak azért mondom, a ketten is velük csak azért mondom, hogy
2: nem csak a Hoppál Hunornak van ilyen véleménye, hanem a Mona Márknak is.
1: Igen,
2: van egy külön műsoruk, akik ezt
1: igen, a igen, van, igen, ezért is hívtuk őket.
0: De azért mondjuk már, hogy a Dévényi cukipufa, tehetséges, isteni.
1: Fiatal. Azt mondja, hogy fiatal.
2: Fiatal provokatőr, kimondtam a műsor címét is.
1: Csak ott azért ott volt ugye kétszer egy óránk a Hunorral és a Márkkal, és azért ott
3: tudtuk szembesíteni őket egy-két olyan kérdéssel, persze, amivel nem fognak szembesülni a saját műsorukban, és hogy szerintem azért annak volt egy érdekes fénytörése.
1: Volt, de az is, amiről mondtam, Sanyi beszél,
3: mondtam nekik, hogy
1: van külön vélemény.
3: Kezdjetek hozzászokni, hogy árulók lesztek. Nem ti.
0: Én már mindenkit elárultam.
3: A Hunor meg a már... Nem, az nem úgy van. Na mindegy, szóval...
1: Nagyon sok helyen már ezt írogatják róluk, hogy azok egyébként.
3: Meg hogy ki a célközönség?
1: Figyelj, ha Borbás Marcsi áruló lett, akkor most ők ezzel a kibeszéléssel hogy lesznek azok?
0: Miért? Hát ahogy hívják ott is, csak ővele nehezen kezdenek, mit a... Istenem, már megint beégek ezzel a szegény űrhajós hölgyel.
1: Ferencsosajával.
0: Miért? És a királynóra is hogy eltűnt?
3: Hát de ő nem volt egy jelentős szereplője a Fidesz. Tehát
1: de azért a gondolatai miatt Ferenc, elég komoly dolog volt.
3: Egy pillanat, de az Ferenc Orsiának jobb a beágyazottsága, meg ismertebb is, a Fideszen belül is nagyobb a respektusa egyébként, és ő azért még hát mindig, hát úgy tűnik, persze nem tudjuk pontosan tűnik, belülről.
0: De annon kívül meg a Ferenc, mondjuk persze a királynórától sem volt várható, mert ugye, de a királynóra is ugye Budapest. Tehát nagyon érdekes, hogy az Orbánnak, meg a Fidesznek, meg a vidék, meg a Budapest, hát ez valami borzasztó élmény lehetett most is. De hát most Ferenc Orsolya is egyébként Budapestről veri a tamtamot, ugye különösképpen a választókerületében. Én nem vártam tőle, nem gondoltam, hogy nagyon csúnyát mondjak, nem néztem ki belőle.
3: Egyébként azon mosolygok így magam, hogy követve tényleg a maradék fideszes nyilvánosságot, és meg közben így beszélgetünk, meg hallgatlak titeket, meg egyéb műsorokban is, hogy elképesztő, hogy mi másként látjuk ugyanazt a történést, és ez nem baj, mármint, hogy mi, mondjuk úgy, mi meg ők. Tehát, hogy például, amiről beszéltél az előbb, Sanyi, és én is ezt gondolom, hogy ez az egy év, amire ő megválasztatta most magát pártelnöknek, az továbbra is ugyanez, és már az első két tüntetés, hogy az a hét végi tüntetések is, a migránspaktum ellen és a súlyok mellett, az is már egy ilyen tapogatózás volt, hogy így megnézte, hogy na, akkor kik jönnek, hányan, mi, de azért nem nagyon merítkezett meg a történetben, és marad ebben, valóban ebben, mint a természetfotós, hogy követi az eseményeket. Hogy itt valahol ez gyávaság is közben, abszolút, és magára hagyja, tehát küzdjetek meg azt, ha valamit kikapartok, akkor jövök. Akkor én reállok. Tehát ezt mi így látjuk. A fideszes nyilvánosságban ezt úgy látják, hogy ez a demokráciának a totális kiteljesedése. Hát Orbán Viktor, akit össze-vissza diktátoroztak, csak egy évre választják meg, és hogy ez mekkora demokratikus tett részéről. Ugyanazt a történetet nézzük, és tényleg ilyen plusz 100
0: minusz 100. Csinálom, ne haragudjál, azt a szót, amióta elvesztették a választásokat, hallottad a szájukon kicsütni, hogy illiberális demokrácia. Hát az egész szókészletük, az egész pszichológiai állapotuk megváltozott. Hát milyen divatos lesz a demokrácia, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, európai demokráciákban szokatlan Velencei Bizottság és a többi. Nem mellékesen jegyezzük már meg, hogy most már egyre többen írják, hogy a Velencei Bizottságnál nincsen semmilyen beadvány, mert nem találja senki.
3: Még ezt sem sikerült.
1: Eldugták ezek a velenceiek, ezek ilyen.
3: Ugye, az a baj, hogy Fidesz szerintem hozzászokott 17 év alatt, hogy még annyira loptak, hogy saját maguktól is loptak, ezért nincs pénz, és most még az is kiderül, hogy annyira hazudtak, hogy saját maguknak is hazudnak, és akkor még beadvány sincs. Amúgy meg a Velencei Bizottság most nagyon népszerű lett valóban a Fidesz körökben.
0: Ha nem.
3: Korábban. Hát tudod, mi volt az utolsó, amit mondtak a Velencei Bizottságról, pont a minap megnéztem, hogy miként állt hozzá a Fidesz komolyan a Velencei Bizottság ilyen olyan jelentéshez. A legutolsó állapotban már arról beszéltek, hogy ez a soros hálózatnak a része a Velencei Bizottság. Azt azért most mégiscsak jól fog jönni. Na de.
1: Még egy mondat, amit nem szoktak mondani, az, hogy mikor megyünk Ukrajnába harcolni, vagyis hát a magyar férfiak azonnal rögtön. A Ursula von der Leyen miatt, vagy az Zelenszky miatt, kicsit, vagy nem tudjuk kik miatt, de elvileg már régen sorozni kell.
3: Olyan, mintha egy kicsit visszahúzódott volna a frontvonal, nem?
1: Hát tehát, igen.
3: Ami nem hiányzik az embernek, ez az állandó háborús őrület, de ez kétségtelen. Hiányzik. És akkor most tartunk egy kis szünetet, és azzal menjünk tovább, hogy ki bántalmaz kit. Ki bántalmazott kit, mert hogy Orbán Viktor ezt is behozta a kongresszusra.
4: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsor ajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. Új szakmai szervezet jött létre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat. A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Hát akkor újra itt vagyunk Csintalan Sándorral és Lánci Richárddal, és akkor hozom nektek a bántalmazást, méghozzá Orbán Viktor által tálalva személyesen, és az így hangzott a kongresszuson. Az ország most Varga Judit. És arról beszélt, hogy a Tisza kormány az bántalmazó módon lép föl a magyar társadalommal szemben, amire szerintem sokaknak kikerekedett a szeme, az enyém az duplán meg triplán, mert hogy én szoktam volt elég sokat beszélni arról, hogy a NER, mint a narcisztikus elnyomás rendszere, miként valósította meg az összes létező bántalmazói kapcsolat összes manipulációs technikáját. De úgy látszik, hogy ez megtetszett Orbán Viktornak, megtetszett a Fidesznek, mert hogy átvették. És ha visszaemlékeztek, még az első műsor első harmadában mondtam azt, hogy amikor Orbán Viktor mond valamit, ezek a kommunikációs panelek hasonlóan, mint régen, egyből feltűnnek és elkezdik használni a médiában, és a fideszes politikusok, meg potentátok is. Most megint ugyanezt történik. Elkezdték azokat a cikkeket sorra közölni, ami en mentén magyarázza a történéseket, és hogy bántalmazó a Tisza kormány, bántalmazó a Tisza párt, bántalmazó, itt abúzus éri a magyar társadalmat, és mindig vissza-vissza utalnak a Magyar Péter és Varga Judit történetére. Igen. Tehát egészen biztos, hogy ez egy fő kommunikációs csapásvonal lesz a Fidesznek.
3: Nekem ez azt mutatja, hogy egyrészt teljes mértékű tökéletes gondolat hiány, tehát nincs válaszuk arra se, hogy mit műveltek, miért veszítettek. Amúgy meg ezen konzervatív, penészes, rothadó világképen kívül, ami a magyarok üldöztetéséről, bántalmazásáról szóló történelmi reflexekre próbál játszani, különös tekintettel saját magukra, tehát most ők az üldözött, bántalmazott, megalázott, megszomorított, megnyomorított szerencsétlenek, tehát itt egy tökéletes érzelmi zavar látszik, amire ezt az nem szoktam ezt a kifejezést használni, hogy az egybites magyarázaton kívül nem tudnak mit csinálni, mit találni, és miután valamilyen szinten a közösségüket, ha lehet ezt közösségnek hívni, azt a csoportot, a közösség akkor lenne, ő a kongresszuson is elhangzott, hogy nem közösség, hanem harci szervezetté szervezték saját magukat, ezt Orbán maga is mondta. Itt az egyetlen kollektív érzelmi tudat az egyrészt, hogy ők a nemzet, ugye ezt azért húzzuk alá. Tehát ott van a nemzet, ahol Orbán Viktor van. A nemzetet pedig üldözik. A nemzetet kirekesztik, ez az egy válasz. A Varga Judit úgy jön a képbe, hogy mint egy hívó szó megpróbálják használni, felhasználják, kihasználják.
2: De ez mennyire... keresem a NMHH kompatibilis kifejezést, alantas. És hát akkor ezt szorozzuk meg ezerrel, amit gondolok.
3: Hát az egész az. Olyan rémes, Pista, benne, ugye elmondtuk ezerszer, mondjuk, hogy a pillanat uralja a politikát. És ez tényleg így van. Uralja. Majd egyszer remélem a kudarcok eredményeképpen kiderül, hogy ez egy nagyon téves út, és nagyon-nagyon-nagyon nagy árat fizethet egy közösség, egy nemzet érte. Mondjuk ez azért a Trump jelenséggel jelent meg ezzel a posztmodern nyilvánossággal. Csak azt akarom kinyögni, hogy most, hogy vesztett a Fidesz, és úgy napirendre kerül egy csomó dolog, dőlnek ki a csontvázak a szekrényből, én úgy elmerengek, ez nyilván az én korommal összefügg, bár azt mondják az öregekre, hogy a múltra jobban emlékeznek, de lehet, hogy már demens is vagyok. Édes jó Istenem, mennyi mindent csináltak ezek ezzel az országgal, amikor ez most úgy kiderül. Hát mikor volt, csak hogy leidézzem meg én ez a történet, hogy kiengedtek 2500 embercsempészt. És talán egyébként mink a kötött fogásban, rajtunk kívül, nagyon nem is nyűnyögtek rajta, 2-3 napon belül mindenki túllépett az egész szituáción. És ezek persze arra jók, hogy lényeges kérdésekről leessék szó. Hát most egyébként éppen merülünk bele nyakig, ugye ebbe az egész migráns történetbe, ami egyébként a maga módján nagy csapda lesz a...
2: Amiről beszélni fogunk, Magyar de még Varga Judit, maradjunk Varga Juditnál is, de fogunk róla beszélni.
4: Varga Juditta kapcsolatban, amikor ezt megláttam, hogy Orbán Viktor már megint Varga Juditot ez a tegyet, akkor én magamban azon gondolkoztam, hogy ez már a kampányban is besült ez a történet egyébként. Mert amikor a Tisza gyűlések előtt emlékszem, hogy ilyen volt olyan, ahol ilyen molinókra így kirakosgatták a villanyoszlapokra egy ilyen övet, mint ilyen bántalmazó Magyar Péter, és akkor ő lesz egy fóruma. Ez volt a Fidesznek a nagy ellencsapása. Jó sikerült, mert éppen alig mentek el Magyar Péterre a kampányba a választók, tehát alig-alig voltak emberek a Magyar Péter fórumokon. Ja nem. De hogy már akkor is ezt használták, és akkor sem működött. És akkor Orbán Viktor most felhozza ezt ebbe a nagy évű beszédébe, hogy akkor most az ország maga Varga Judit. És ezek után a Varga Judit ahelyett, hogy úgy elgondolkodna, hogy egyébként a magánéletéről már úgy le lehetne szállni, mert oké, hogy a kampányban ő ezt elmondta, meg oké, hogy egy ilyen kapcsolati erőszakról szóló film után kiírta, hogy mindenből van kiút. Uh-huh. Most erre a dologra ismét reagál egyébként, mint asztalos, gondolom, tehát most ő asztalos, vagy ebben az intézetben még mindig a vezetője, amilyen gyerekjogokkal foglalkozik? Nem tudok róla, mindegy. Tehát ugye ő kapott egy ilyen pozíciót azért.
2: Jó, de azért a háttérben egy azért a Fidesz az állami számvevőszéke.
4: Igen, hát a Vindis László az élettársa az állami számvevőszéke. De hogy ugyanez kiírja, hogy mindenből van kiút, és akkor elgondolkozik az ember, hogy miből? A Fideszből van kiút, ebből az állapotból van kiút, a Fidesznek a vereségből van kiút, vagy neki abból az állapotból, amit a házasságban. Tehát nem tudni, de hogy még mindig nem azt mondja, hogy gyerekek, szálljatok már le a magánéletből, lement egy kör a kampányba, de jelenleg egy másik férfivel élek egyébként, a gyerekeimet ugyanúgy nevelem, de hogy ne ezen rugózatok már, hogy egyébként mi volt a múltban, nem az a lényeg, hogy ha történt bármi is abban a házasságban, azt intézzék el a felek, és a bántalmazott félnek legyenek elismerve azok a fajta dolgok, hogy akkor bántalmazták, ha bántalmazták. De hogy utána ez politikai kampánytémaként nyomni folyamatosan, és azt így elfogadni, hogy hát igen, végül is velem példálózik mindenki. Uh-huh. Tehát, egyszer sem mondja azt, hogy gyerekek, szálljatok már rólam, tehát, hogy eleve kikerültem ebből a dologból, és ott mutogatja a büszkény a kis asztalait, meg komódjait, amit összerakott, meg a Lázár János úgy beleszáll két lábbal egyébként, mint régen a Premier League-be, a védők, a csatárokba egyébként, hogy kb. A lába törik, hogy hát, sajnálom azokat a gyerekeket, akikért a Varga Judit áll ki.
2: Tehát ez még ott a kampányban.
4: A kampányban, jelezve, hogy a kegyelmi botránnyal kapcsolatban. És az a legszebb egyébként, hogy bántalmazott országról beszél Orbán Viktor, az az Orbán Viktor, aki annak a kormánynak volt a kormányfője, ahol megtörtént a Bicskei ügy egyébként a gyermekotthonban, ahol a Szőlő utcai intézet élére nem sikerült olyan igazgatót kinevezni, aki nem prostituálta a gyerekeket, nem bántalmazta a gyerekeket, vagy nem éppen volt valami borzalmas rovott a múltjába. Tehát azt hiszem 3 vagy 4 igazgató személyéből egyik se volt fethetetlen, akit kineveztek, majd gyorsan bezárták az intézetet. Tehát ugye lepoloskázta a magyar nép egy részét, mondván, hogy azok hogy is hívják, azok elszaporodtak. Tehát, hogy ez az ember mondja azt, hogy egy bántalmazott országban él most Magyarország, amit Magyar Péter és kormánya bántalmaz, miközben a Fidesznek az elmúlt 16 évét megnézve, hát az egy konkrét rémregény, a tönkretett vállalkozások, a finoman átvett vállalkozások idézőjelbe, tönkretett családok, tönkretett gyermeki életek, és egyébként borzalmasan lejárató kampányokkal, és erről is fogunk még majd beszélni majd a következő műsorban, lejárató kampányal tönkretett emberi életek egyébként hazugságokra alapozva. Nem csak politikusi, hanem konkrétan olyan emberek élete, akik mondjuk kritikát fogalmaztak velük kapcsolatban, és most arról beszélnek, hogy most van bántalmazó kormány. Akkor mik voltak?
2: Mondom, hogy ezt találták, és én a Varga Judittal azt nem gondoltam, hogy majd ő most itt kiáll is azt mondja, hogy eddig és ne tovább, de mondjuk, hogy csendben maradt volna, azt már tudtam volna értelmezni, mármint, hogy politikailag, hogyha csendben marad ebbe a helyzetben, mert hogy két eset lehetséges, szerintem. Az egyik az, hogy Magyar Péter bántalmazta Varga Juditot. Ebben az esetben Orbán Viktor most azt csinálja, és innentől kezdve a teljes Fidesz kommunikáció ezt fogja csinálni, hogy egy traumatizált nő traumáját zászlóra tűzve folyamatosan bántalmazni fogja Varga Juditot azzal, hogy a traumáját a nyilvánosság előtt használja.
4: És, és politikai célokra nem megoldás.
2: Igen, ez egy roppant aljas dolog.
4: Nagyon aljas.
2: Mert egy traumatizált személlyel, nővel, férfi, teljesen mindegy, de most itt ugye egy tehát ha, ugye ezt tegyük hozzá, csak melyen jönnek azok a hozzászólások, hogy miért tőszi be? Tehát ha, ez az egyik eset. Szóval egy traumatizált emberrel szemben azt az aljasságot elkövetni, hogy egy ország nyilvánossága elé cibálod a traumáját, és az folyamatosan ott felszínen tartod, az lelki kegyetlenség. Az maga a bántalmazás. A másik eset az, hogy Magyar Péter nem bántalmazta Varga Juditot, ebben az esetben meg hasonló történik, mert Orbán Viktor egy nem létező bántalmazást tesz politikai programmá, és tulajdonképpen ugyancsak áldozatot csinál Varga Juditból azzal, hogy egy hazugságot terjeszt az életével kapcsolatban. Tehát nincs jó megoldása, a kettő nem jó megoldása, mind a kettő aljas, mind a kettő bántalmazó. Ezért gyönyörű egyébként, hogy a Fidesz ezzel így kiáll, és hogy tényleg, majd nézzétek meg innentől kezdve, hogy naponta 5-ször fogjátok ezt innentől hallani, hogy a Magyar Péter és a Tisza párt bántalmazza Magyarországot.
3: Figyelj ide, azért miközben hangsúlyozottan és szapora módon próbálja kihasználni a Fidesz is a pillanaturolását, azért nem mindenki tökéletesen hülye ott, amiből az is következik, hogy ezt Varga Juditot azért kezdték el emlegetni, mert fogják, mert hogy ezek a dolgok úgy rakódnak, mint a guánó, és azzal kalkulálhatnak, ugye több mindennel számolnak azért, nyilván, hogy ez előállhat olyan helyzet, amikor egyszer csak olyan tömeges élmény lett, hogy na lám, ez az az ember, aki bántalmazta. Meg ő az, aki ügyetlen. Hú, ugye mégiscsak, és mindegy. Én azzal egyetértek, amit mondtál. Én nem is fűznék el semmit, hogy most a Varga Judit mit csinál, meg mit nem csinál. Elközben nekem csak úgy az motoszkál a fejemben, hogy a három gyerek. Pont. Amúgy meg, figyelj ide, mégis mit várunk? Orbán Viktor, aki a saját gyerekeit oda lökte, saját menekülése, menekülési útvonala, túlélése érdekében, a nyilvánosság elé, akkor, amikor előadta ezt a rémes történetet, hogy fölhívta a gyerekeit országvilág előtt.
2: Ez kegyetlen hogy, volt, igen.
3: Ne viccelj már, annál aljasabbat nem nagyon tudok ki. De hát, ezen is túl tudnak lépni, hát most ugyan letekerték ezt a sztorit, de azért mégis előállni ezzel a két öngyilkossal, amivel előálltak, hát ahhoz mi kell? Uh-huh. És még csak éppen, hogy elvesztették a választásokat, drága barátaim. Nem akarok itt apokaliptikus víziókat elővenni, de hát lesz ez még rosszabb, és hogy ha a jelenlétemben elhangzik az Orbán Viktor poloskázós dumája, és elmarad az a mondat, hogy nem egyszerűen poloskázott, hát a magyar nemzet tán legnagyobb nemzeti ünnepén, a Nemzeti Múzeum előtt a magyar miniszterelnök lepoloskázta fél Magyarországot. Pont.
2: Mit kiderült utóan? Kétharmad Magyarországot. Legalábbis ugye, ha kivetítjük.
3: A magyar nemzeti választópolgár, kétharmadát poloskának nyilvánította. Hát bocsánatot kérek. Hát ebből izé lett, mi az Isten, ebből lett Ruandába?
2: Igen, de hál' Istennek itt azért nem, meg se közelítettük ezt a szintet. Viszont ha már szóba...
3: Hozzáteszem azt, hogy még...
2: hál' Istennek Orbán Viktor most, igen. Hát most nem tűnik annyira erősnek, szerencsére. De ha már Orbán Viktor meg szóba került, ugye így most közvetve a védvonal is, akkor menjünk tovább ezen a vonalon, ha már védvonal. Mert hogy Bede Zsolt
3: Ja, Istenem,
2: nem. Bede Zsolt a Védvonalhoz fordult.
4: Az is egy
2: élet. Megmondom őszintén, hogy próbáltam ennek így utána járni ennek az egésznek, de nagyon szorványosan találok erről információt, hogy mi is történt, hogy is történt. Viszonylag kevesen írták meg, vagy kevesen foglalkoztak vele részletesen. Azt tudjuk, hogy a rendőrség elő akarta állítani Bede Zsoltot, ugye ő az új IGE forrás forrása? Tulajdonképpen forrás. Mondhatjuk, hogy IGE az IGE forrás forrása?
3: IGE forrás.
2: Na, szóval az új fideszes IGE forrás forrását a rendőrség elő akarta állítani. Valószínűleg a
4: Perint Falvi Rita.
2: A Ritának a ügyek kapcsán. Hát emlékszünk arra a gyalázatos lejárató kampányra, ami a Rita ellen folyt. Tehát, hogy voltak mélypontjai a Fidesznek, mindig is voltak a magyar nyilvánosságnak súlyos mélypontjai, a politikai nyilvánosságnak is, de ami vele szemben történt, és ahogy történt, az egészen biztos, hogy ott lesz a top mélypontok között.
3: Már, hogy ami a Ritával történt.
2: Hát persze.
3: Igen, igen.
2: Persze.
3: Most nem miattad mondom igazából.
2: Hanem... A nép miatt? Igen, igen, igen. Ha félreértető voltam, akkor természetesen ami
3: nem volt a félreérthető, csak hát már megtanultam, hogy minden
2: én is.
3: Hangya, micsodával bonyolultabb mondat, ott meg kell magyarázni.
2: Tudom, és akkor is hiába sok. Akkor na, hiába. De mindenki azt szeretne hallani, amit hallani szeretne, vagy azt hallani, amit hallani szeretne. Szóval, hogy ami vele történt, ugye ez a pornográf, ne is menjünk bele, és hát a Bede Zsolt és a IGE forrás ebben nagyon komoly szerepet vitt ebben a lejárató kampányban, ott jelentek meg a legaljasabb, nagyon nehéz NMH kompatibilisen beszélni erről az egészről. Szóval, hogy valószínűleg ennek a rágalmazásnak és a becsületsértésnyi ügyének kapcsán keresette a rendőrség Bede Zsoltot, aki a Védvonalhoz menekült, és hát a mi mindannyiunk közös jó ismerőse Skrapszky Fruzsina pedig kiállt Bede Zsolt mellett, hogy politikai okokból vegzálják. Én tudom, hogy Fruzsinának van ez a mániája, hogy mindig mindenkit meg akar védeni, ez egy nagyon szép tulajdonság, de itt most azt gondolom, hogy hát ez félremegy. Erősen, finoman fogalmazva, félremegy.
3: Az egy probléma, hogyha ezt egyébként a Fruzsinak is mondtam tegnap, hogy nem tudod, hogy miről van szó. Az pont. Tehát azért már leesek ki a béketáborból, hogy mondjuk esetleg Bede Zsoltot be akarja vinni a rendőrség, és egyébként anélkül, hogy bármit kézbesítettek volna, általában így szokták csinálni egyébként, hogyha olyan típusú bűncselekmény. Nem tudjuk, miről van szó. Nem tudjuk. Abból kiindulni, hogy a Rita természetesen megírta, meg elmondja, hogy itt arról az emberről van szó, akivel ő egyébként perben és haragban van, abból még nem következik, hogy, és akkor nem akarok messzebbre menni, hogy és akkor Fruzsinának automatikusan a Bede Zsolt mellé kell állni. Őszintén szólva az egész nekem attól abszurd, hogy most tényleg miért pocsékolom a hátralévő néhány évemet arra, hogy Bede Zsoltról beszéljek? Ez most nem neked szól. Hát ki az a Bede Zsolt?
2: Hát te Orbán Viktor cseszte el.
3: Azért, mert Orbán Viktornak ő az IGE forrása, hát ne vicceskedjünk már, hát legyen az övé, mint ahogy a Doppenre is ezt mondtam, hát édesapám, aki a neve szerint drogdíler, ezt teszi ki a Fidesz magának, ez az a kultúra. Ugye ebben a dolgozatban, amit már idéztünk, ugye a dolgozat írója, Orbán Viktor jegyzi ugye ezt a dolgozatot, abban arról beszél, hogy ez egy kulturális vereség is. Már hogy a Fidesz veresége. Természetesen azt nem fejti ki, hogy azt gondolja ezt kulturális vereségnek, hogy mondjuk elveszítette Lánfalusi professzortól a Pálinkás Józsefig a magyar kultúra egy jelentős részét, vagy azt, hogy nem tudták meggyőzően népszerűsíteni Doppent, hát
4: Gáspár győzőt,
3: hát mondjuk ez egy másik dolog, de tényleg, hát azt akarom mondani, hogy Bede Zsolt. Egyszer nem is értem. Itt őrült dolgok kellős közepén vagyunk. És...
2: Na, pont ezért. Szerintem ide szervesen illeszkedik.
4: Egyébként valóban nem tudjuk, hogy a rendőrség mi benyomoz, nagyon végén vagyunk az időnek, hogy gyorsan lezárom, tehát nem tudjuk, hogy a rendőrség mi benyomoz, viszont nem csak Perintfalvi Rita jelentette már fel Bede Zsoltot, hanem a Bede Zsolt, tehát hogy tényleg nem lehet idézni a portálnak, a vadhajtásoknak a címeit, mert például, amit a Magyar Péter anyák napján leírtak, már a cikknek a címe az, ami ilyen bicskanyitogató és a legalja, legalpárik történet. Tehát azért mondom, hogy nem tudni, hogy miben nyomoz a rendőrség. Én azért nem állnék rögtön egy olyan ember mellé, akiről mondjuk fogalmam sincs, hogy egyébként miért nyomoz utána a rendőrség. Ráadásul és aki ellen nem először van egyébként rendőrségi eljárás.
3: És nem egy,
4: pontosan.
2: No hát elment az időnk, és nem beszéltünk Orbán Viktor két ciklusra korlátozott hatalmáról, illetve arról, hogy ő már nem térhet talán vissza, és azért nem beszéltünk róla, mert hétfő van, és ma szavaz a parlament erről, és délután veszük fel ezt a műsort, és még nem jutott oda a parlament, hogy meghozza ezt a döntést az alkotmány módosításról, viszont ha már így úgyis elárultam egy technikai információt, a holnapi, vagyis a keddi műsort is most vesszük fel hétfő délután, és ebből az időzavarból annyi hasznunk lesz, hogy akkor tudunk erről beszélni, csak akkor meg persze csúszásban leszünk már ahhoz képest, ami történt a parlamentben, na mindegy, ez egy kicsit bonyolult lett, a lényeg az, hogy köszönjük szépen a figyelmet, és holnap akkor beszélünk Orbán Viktorról, hogy lesz-e még miniszterelnök.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Katonadolog, bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban Mogyarák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Még lehet jelentkezni az acélkocka altiszti képzésre, hogy ez pontosan mit akar, mik a jelentkezés feltételei, és akik már végeztek, mit csinálnak. Erről is fogunk a mai adásban beszélgetni. Lássuk, hogy kikkel. Itt van velünk Csájéné Horváth Csenge őrmester, aki az MH anyagellátó raktárbázisánál van most, és az egyik végzős, hogyha minden igaz, köszöntöm. Józsa Gergely őrmester, aki az MH Kis József 86. helikoptertandárnál van, és szintén egyébként ugye végzett ezen a képzésen, és majd elmeséli a tapasztalatait, és Zsíros Tamás is itt van velünk, aki vezénylőzászlós, és majd rögtön elmeséli, hogy összességében egyébként ez az acélkocka képzés, ez mit jelent, és talán induljunk innen, és aztán beszéljünk majd arról, hogy ki miért jelentkezett, és egyébként most éppen mit csinálnak.
2: Üdvözlöm. Ugye ez két dolog miatt érdekes. Egyrészt ugye a Magyar Honvédség vezénylő zászlósaként felelős vagyok az acélkocka altiszt képzésért. Másrészt mielőtt ebbe a beosztásba beültem, azelőtt én voltam az acélkocka altiszt képzőközpont, tulajdonképpen az altiszt képzőközpont parancsnoka, és a kezdetektől 2019-től miután átültünk erre az altiszt képzési formára, azóta benne vagyok ebben a rendszerben, úgyhogy eléggé képben vagyok, hogy éppen mi történik. Igazából ez az acélkocka altiszt képzési forma egy gyakorlatorientált képzési rendszer. Az acélkocka a civilből bejövőkre szokták érteni, de alapvetően ez egy komplett rendszer. Az őrmester képzéstől, a legénységi képzéstől egészen a vezető altiszt képzésig minden magába foglal. Most leginkább arra törekszünk, ugye a vendégek is ugye a úgynevezett kiskocka rendszerben szocializálódtak, tehát a civil életből bejött acélkocka altiszt képzésen vettek részt. Ez három részből áll, egyrészt az alapkiképzésből, másrészt az alapaltiszti felkészítésből, ez egy 14 hetes vezetői képzés tulajdonképpen, ahol megkapják azokat a vezetői ismereteket elég gyakorlatorientáltan, ugye a 14 hétből több mint 12 hét gyakorlati foglalkozás van, pontosan azért, hogy a gyakorlati körülmények között, a viszontagságos körülmények között képesek legyenek döntéseket hozni. Majd ezt, hogyha ezt elvégzik, akkor a következő, az utolsó része pedig a szakmai képzés, ami a különböző alakulatoknál történik. Ez attól függ, hogy van egy beosztás, egy pályaválasztási rendszer, a képzésüknek, illetve a tanulmányi eredményüknek megfelelően, és ennek megfelelően kerülnek az előképzettségük alapján a különböző alakulatokhoz. lásd az egyik ugye Szolnokra, a másik egy logisztikai területre a szakmai képzettségének meg a eredményei alapján, és ez alapján fog kiderülni, hogy a szakmában mit fog elérni, és mit fog tapasztalni. Azért a szakma képzi őket szakmailag, mert ugye így az alakulatnál megismerik az ottani rendszert, megismerik az eljárásrendet, megismerik a kollégákat, megismerik azt az eljárásrendet, amivel fognak amit tapasztalni fognak, miután kikerülnek, és utána, amikor felavatódnak ugye a hősök terén, utána tulajdonképpen egyből ugyanarra a szakterületre, ugyanahoz az alakulathoz fognak kerülni. Tehát így épül fel a teljes rendszer. Ebben végeztek ugye a fiataljaink.
1: Majd vissza fogom még dobni a szót a részletekért, de akkor picit beszéljünk arról, hogy ha jól értem, a civil életből érkeztek mindketten. Előtte egyébként mondjuk mivel foglalkoztak, és honnan jött az ötlet, vagy honnan jött a hír, hogy van egy ilyen képzés, és miért gondolták úgy, hogy ezen részt vegyenek, Csenge?
3: Üdvözlök mindenkit. Én középiskola után tartalékosként vonultam be, ott voltam 11 hónapot, ÖKSZ-esként, és az idő alatt kerültem ide föl Budapestre, akkor még katonai közlekedési központ volt, és én onnan leszereltem, és elmentem az Altiszti Akadémiára.
1: Azt mondja, hogy rögtön igazából iskola után lett tartalékos. Igen. Miért? És akkor nyilván felmerül a kérdés, ami ma már talán nem is annyira divatos, hogy akkor egy lány, ez miért gondolja azt, hogy akkor a hadsereghez bármilyen formában csatlakozik? Szóval önnek mi volt az az indítatás, ami miatt úgy döntött, hogy érdemes bármilyen szinten, akár először tartalékosként belépni a honvédségbe?
3: Rendészeti középiskolában kezdtem, sportoló voltam, élsportoló, és vittek honvédségi versenyekre, honvédelmi országos bajnokságokra, és ott tetszett meg.
1: Gergely, honnan csöppent bele ebbe az életbe?
4: Hát nekem egy kicsit talán szertágozóbb, én közgazdászként végeztem, és a Covid idején sikerült is elhelyezkednem gyakornokként, tehát friss diplomásként, és ott jöttem rá, hogy ez nem biztos, hogy nekem való, hogy egy irodában.
1: Mi a bezártság? Igen, mindannyian otthon voltunk.
4: Én ehhez egy kicsit klausztrofóbiás voltam, és igazából mindig is kacérkodtam a katonaság gondolatával. Én is küzdősportoltam, technikailag 10 éves korom óta váltott stílusokban, éppen mi volt az adott lakhelyemen, és akkor úgy gondoltam, hogy itt az alkalom. Miért ne? Még elég fiatal vagyok hozzá, hogy rendes karriert építsek itt is akár, és így kerültem így. Így jött a honvédség, és egy rokonom révén hallottam azt, hogy lehetek haltiszt. Ha jól tudom, jól emlékszem, beszéltem egy toborzó tisztel, aki szintén ismerőse volt ennek az ismerősnek, és így jött ez a célkocka.
1: Nem most végeztek, most éppen mivel foglalkoznak, hol vannak, milyen pozícióban?
4: Én a 86-os helikopter dandár előretolt repülés irányító központ repülés irányító altisztja vagyok. Ez egy nagyon érdekes szakma, ég és föld között. Technikailag a baráti erők relatív közelségében hajtunk végre levegőföldtüzeket, tehát légicsapásokat, rácsapásokat, illetőleg koordináljuk az adott légtér minden aspektusát. Beszélek itt tüzérségi tüzekről, drónokról, illetve természetesen a repülőeszközökről, mind merevszárnyas, mind forgószárnyas, tehát helikopterek, vadászgépek, bombázók, drónok, minden, ami repül a mi légterünkben, azért mi vagyunk a felelősök.
1: Csenge?
3: Én az anyagellátó raktárbázisnál vagyok, központi szállító zászlóajnál beosztott altiszként, mint ellátó altiszt. A kis zászlóajunknak én vagyok az ellátója. Ami felszerelés van a katonáknak, azt általában én adom ki, meg még egy-két kollega, hogy fel legyenek szerelve, ha gyakorlatra, vagy éppen közúti kísérésekre mennek ki, akkor a speciális felszereléseik meglegyenek.
1: Két teljesen más helyről érkező fiatal ül itt velünk, és teljesen más területen is vannak. Mennyire sokrétű egyébként a jelentkezőknek az önéletrajza, és utána az, hogy dől el, hogy ki hogyan találja meg azt, hogy mivel fog utána foglalkozni?
2: Az altiszt képzés ilyen szempontból nagyon jó, mert a pont nem az, hogy specifikusan csak katonai kollégiumból vagy katonai szakterületről lehet jönni, hanem szerte az országból, a bármilyen középiskolából, legyen ez gimnázium, technikum, ne agyis területről lehet jönni, hanem szerte az országból, a bármilyen középiskolából.

0: hogy két ilyen szélsőséges, hogy van egy harcoló, aki tényleg a harc támogatására van, tehát olyan feladata, ahol inkább gyakorlati orientáltabb, de ott a másik terület, ami a logisztika, ami nélkül meg egy harcoló alakulat, vagy egy gyakorlatorientált feladatot nem lehet végrehajtani, ha nincs meg a megfelelő támogatás, úgyhogy ilyen széles spektrumban működik az altiszt képzés is, tehát körülbelül 40 különféle szakterület van, ahova mehetnek manapság tényleg az úgymond adminisztratív munkakörtől egészen a különleges műveleti katonai beosztásokig. Természetesen nem egyből valaki oda kerül, mert nem arra születik. Ez ugye, amit mondtam is korábban, hogy az alapkiképzés, az alapaltiszti felkészítés, vagy éppen a szakmai felkészítés teljesítménye alapján kerül valahova valaki oda. Nagyon-nagyon fontos, hogy nyelvből, szakmailag, illetve fizikailag olyan standardek vannak, ami ha megfelel, egy altisztnek meg is kell, mert tulajdonképpen ez a feladata, hogy, ahogy a többiek is elmondták, hogy elég sok gyakorlatra járnak. Emiatt ez a három az alapja annak, hogy valaki jó altiszt lesz, mert ha ezekkel rendelkezik, manapság a fiatalok azért a gimnáziumokból azért valamilyen nyelvismerettel érkeznek, ami nagyon-nagyon fontos manapság. Ha ezeket tovább tudják fejleszteni, akkor különböző területeket az első, a top 10% tulajdonképpen még választhat is, hogy mit is szeretne csinálni az eredményei alapján, ami nagyon-nagyon fontos.
1: A képzés alatt gondolom, hogy máshonnan jöttek, más csinálnak, lehet, hogy más is volt maga a kihívás, tehát mi az, amit mondjuk kihívásként éltek meg? Gondolok itt arra, hogy, és akkor visszakérdezek, hogy az alapképzés az mindenkinek egyforma, ugye nem?
0: Így van.
1: Azt jól tudom. Tehát például, hogy mondjuk az volt az, ami kihívás volt, vagy a következő tanulmányok, volt olyan pont egyébként, amit így meg tudnak fogalmazni?
2: Szerintem az első, ami legfontosabb, egy teljesen új helyszínre oda megy egy teljesen civil ember, új közegbe, egy teljesen más napirendi pontokkal felépített rendszerrel, azt azért meg kell szokni.
1: És alkalmazkodni teljesen más.
2: Igen. Nekem például még az, hogy a fizikai része, attól függetlenül sportoló voltam, de egy nőt meg egy férfit, attól függetlenül, hogy a honvédségben nincsen nő meg férfi, a fizikális megterhelés az azért
1: kihívás. Igen. Nyilván. Hiába van egyenjogúság, azért vannak fizikai korlátok. Gergely, meg tud ilyet fogalmazni?
3: Én igazság szerint szerintem a küzdősport az nagyon jó alap volt ugye a fegyelem megteremtésére. Kifejezetten biztonságosnak éreztem azt, vagy úgy van egy ilyen mentális megnyugvás, amikor az ember tudja, hogy jó, akkor most 7:15, következő napi rendi pont az 9:30, és addig ezt fogjuk csinálni. Tehát ez egyfajta ilyen könnyedség is lehet, kinek mi ezek szerint mások a kihívások. Nekem igazából a mostani alakulatomnál volt talán inkább a nagyobb kihívás, hogy ezt a légierős nyelvezetet megtanuljam, mert azért ez egy kicsit más.
1: Speciális.
3: Igen, eléggé. Illetve nagyon sok olyan információ van ebben a szakmában, amit úgy tudni kell ahhoz, hogy ezt el tud végezni. Tehát hatalmas lexikális tudás szükséges ahhoz, hogy irányító lehess. És talán az volt az, hogy így hopp, hirtelen arcon csapott, hogy itt még nagyon sok mindent meg kell tanulni.
1: Amikor jelentkeztek, akkor egyébként már így körülbelül tudták, hogy mi az, amivel majd később, hogyha sikeresen elvégzik ezt a képzést, akkor azzal szeretnének foglalkozni, vagy közben jött az a képzés alatt, hogy mondjuk ez is érdekel, meg az is, de valószínűleg ez az, amiben én jó lennék. Gergely?
3: Hát nálam azért fix volt, hogy én valamilyen harcoló beosztásba szeretnék kerülni. Magáról, erről a szakmáról csak később, tehát már katona voltam, akkor szereztem tudomást, és aztán jöttek is az alakulattól, minden alegység, és hát pontosabban nagyon sok alegységhoz beszélgető partnereket, akiktől lehet kérdezni, tartanak előadást, és egy ilyen pályaorientációs beszélgetés keretében nagyon sok alegység megjelenteti magát már a Tiszti Akadémián, és egy ilyen előadás után mentem oda, hogy ez amúgy érdekelne, ez érdekesen hangzik, ez mik itt a feltételek, hogy lehet ide kerülni, és igazából azt mondtam, hogy ez tetszik.
1: Mennyire tudatosak a jelentkezők egyébként összességében? Tehát van olyan, aki mondjuk már úgy jelentkezik erre a képzésre, hogy én tudom, hogy na, ezt szeretném, és aztán lehet, hogy közben kiderül, hogy tök vagy nem alkalmas rá személyiségéből, vagy fizikumából adódóan, vagy egy teljesen

0: más dolog tetszik meg neki? Tehát mennyire rugalmas ez a rendszer?
1: Rugalmas ugye a felviteli eljárás során, vagy a pálya választás során azért feltesszük azt a kérdést, hogy egyáltalán tisztában van-e mi az a Magyar Honvédség, tisztában van-e, hol vannak alakulatok, mert azért vegyük azt is figyelembe, hogy eléggé, különösen a Covid után eléggé röghöz kötöttek lettünk, hogy szeretnénk ott valahol a családunk környékén maradni, illetve hogy mégis mit szeretne csinálni, itt van-e valami elképzelése. Ez is elég szélsőséges, valaki tudatosan tudja, hogy na már most én lövész katona leszek, és akkor az lesz. Valakit ugye a filmekből, vagy a gyerekkori, vagy a számítógépes élményeiből azt mondja, hogy már pedig én kommandós leszek, ezzel sincs baj. Folyamatosan a képzés során ugye az értékeléseknél szinte hetente vannak értékelések, kiderül, hogy az, amit ő eltervezett, az mennyire fekszik a Magyar Honvédségnek, illetve mennyire van párhuzamban, vagy pedig olyat ajánlunk neki, hogy lásd mondjuk informatikusként, ő azt mondta, informatikát tanulta a gimnáziumban, de megmondta, hogy őt például az abszolút nem érdekli, és irányítgatjuk arra a területre, ahol végül is most már egyre több olyan eszköz van, ami informatikai alapismeretet kell, hogy biztosítson, akár egy harcjárműnek a technikai berendezései, mert olyan szinten vannak, hogy mindenkinek újra kellene tanulnia tulajdonképpen. Tehát a szélsőségek ellenére is megtalálja mindenki azt, amit keresne, és utána az alakulatnak a felelőssége, hogy olyan szakmát adjon neki, hogy utána ővelük fog foglalkozni.
0: Milyen további lehetőségeik vannak? És akkor nyilván tudom, hogy terület specifikus lehet ez, de azon túl, hogy lesz mondjuk egy megbízható munkájuk egy olyan területen, ami tényleg hozzájuk passzol, azon túl még mi jöhet karrierben, tanulmányban, nemzetközi küldetésben, bármiben?
1: Most vehetném a saját karrieremet, hogy...
0: Vegyük!
1: 96-ban kerültem a Magyar Honvédséghez, én is az Altiszti Akadémián kezdtem, utána Szolnokra kerültem mélységi felderítő katonaként, tejtőernyősként, és az évek során voltam több misszióban, voltam NATO beosztásban, voltam számos alkalommal különböző külföldi tanfolyamokon, elvégeztem az összes vezetőképző iskolát, ami tulajdonképpen predesztinál arra, hogy ott ülhetek, ahol most, és akár adott esetben valaki eljuthat a legmagasabb rendfokozatig, természetesen meg főszolgálati idővel. Tehát ezen felül azért azt kell mondjam, hogy a mai fiatalságnak óriási lehetősége van a mai acélkocka képzésre jelentkezőnek, nyelvtanfolyamokkal, missziókkal, a külföldi vagy hazai nemzetközi gyakorlatokkal, ahol, amit mondtam is korábban, hogy a nyelv nagyon-nagyon fontos. Most már egyre több szakterület is megköveteli azt, hogy úgynevezett subject matter expert, tehát szakmailag kompetens és tapasztalt emberek legyenek, és most már törekszünk is erre, hogy ezeket a képzéseket megkapják. Tehát olyan tanfolyamrendszer, illetve iskolarendszer van kidolgozva, amivel szerintem más kevésbé vetekszik, még akár egy főiskola is.
0: Nagyon röviden, önök mivel bátorítanák azokat, akik gondolkodnak egy ilyen jelentkezésen?
2: Legyenek felkészültek fizikálisan, mentálisan, és az altiszta avatáson a végén ott a cél, amikor kiabálja mindenki az esküjét, hogy igen, ezt megcsináltuk, és szerintem minden percet megér.
0: Gergely?
3: Mi az, amivel bátorítanám őket?
0: Uh-huh.
3: Ez egy jó élet. Artisztként lenni. Nem, tehát, hogy én már próbáltam sok mindent. Katona mi voltam előtt, és összességében vannak nehezebb napok, de...
0: De nem tévedtél.
3: De nem tévedtem.
0: Nagyon röviden még mondjuk el azt, hogy milyen feltételekkel, és hol, hogyan lehet jelentkezni, ugye július végéig.
1: Így van, tehát a határidő 2026. július 31-e, a jelentkezési határidő. Ezt követően kétnapos felvételi eljárás lesz Szentendén augusztus 11 és 12-én. Addig a toborzó irodákban a helyes, vagy ugye a lakóhelyhez legközelebbi toborzó irodában kell jelentkezni. Ott elirányítják majd, ugye elküldik majd orvosi vizsgálatra, pszichológiai felvételire, tehát tulajdonképpen ezekkel kell megrendelkezni. Kötelező az érettségi, a büntetlen előélet, a nyelvismeret, illetve a jogosítvány előnyt jelent, tehát ezek is nagyon fontos tényezői, és ahogy fogalmazta a kollégák, mentálisan és fizikailag fel kell készülni, amit mondtam is korábban, ez egy hivatás, ezt a hazát fogja szolgálni, erre fel kell készülni. Akik felkészülnek, azok pedig ilyen karriert tudnak befutni majd utána.
0: Köszönöm, hogy itt voltak.
1: Mi köszönjük.
3: Köszönöm.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Amikor a hét törzs egyesült, a nyolcadikból már csak mi ketten éltünk. Ezért elhatároztuk, hogy nyomokat hagyunk nektek. Nyomokat, amelyek jelzik majd az éltünk. Imponáló hatalmas romokat emeltünk, hogy elhiggyétek rólunk, mi boldogok voltunk. És az utánunk jövők, a nyomunkban járók is, mint tudják majd azt, hogy mi itt igazat szóltunk. De aztán vérszemet kaptunk, és a sírkamráinkban mamut csontokat hagytunk magunk helyett. És az imáinkat is, mint eltelt.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, az illegális migránsok ügyéről is tárgyaltak a parlamentben. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök, a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai Irán megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket, és a tűzszünet fenntartását attól teszi függővé, hogy Izrael betartja-e annak feltételeit. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kért számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. Gulyás Gergely frakcióvezető azt mondta, az előző kormány nem valósított meg semmilyen menekülttábort, de mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a bírságot ne kelljen befizetni. A KDNP frakcióvezetője közölte, hogy a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány épp ezért nem migráns tábort épített, hanem déli határkerítést. A Mi Hazánk szerint a magyar választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit fog majd tenni az illegális migránsok ügyében. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat. A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő. A hétvégén pedig beköszönt a kánikula. 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazók podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahu Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. Mai vendégünk Szirtes Tamás, Kossuth díjas rendező, a Madách Színház legendás igazgatója, aki évtizedek óta meghatározó alakja a hazai musical játszásnak. Nevéhez fűződik számos világsikerű produkció magyarországi bemutatója, köztük az Operaház Fantomja, a Macskák, a Mary Poppins vagy a Mamma Mia. De vajon mi a siker titka? Hogyan lehet évtizedeken át telt házzal működtetni egy színházat, és közben generációkat megszólítani? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van velünk ebben a podcastben, igazán megtisztelő.
3: Köszönöm szépen, nekem a megtiszteltetés.
2: Ennek a podcastnek a sajátosság az, hogy a vendég mindig választ egy filmet, és aztán ebből a filmből indulunk ide, természetesen mindig a vendégre vagyunk kíváncsiak. Igazgató úr is választott egy filmet, méghozzá az Evita című musical filmet, amit én rengetegszer megnéztem, megmondom őszintén. Hogyha valaki véletlenül nem ismeri a történetet, akkor néhány szóban a filmről. Eva Peron életét mutatja be ez a film, aki szegény sorsból indult, aztán felemelkedett, és Argentína egyik népszerűbb és legmegosztóbb személyiségévé vált tulajdonképpen. A film bemutatja a hatalomhoz, a szerelemhez és a néphez fűződő kapcsolatát. Eva karaktere inkább idealista hős vagy manipulatív túlélő? Hogyan változik a személyisége a filmben, a film során? Mi mozgatja leginkább az ő döntéseit?
3: Köszönöm szépen, nagyon érdekes téma. Én ezzel foglalkozom most már az elmúlt egy évben, mert a Madách Színház következő bemutatója az Evita lesz, szeptemberben. De nálunk egy nagyon hosszú fölkészülési periódus van, mert én szenvedélyesen hiszek abban, hogy egy előadás sikere az a kreatív csapat felkészülésen múlik. Úgyhogy az Evitában most már jó régen otthon vagyok. A darabnak, aminek a filmváltozatáról is beszéltünk, tehát ez Andrew Lloyd Webber és Tim Rice-nak a fantasztikus darabja, aminek most van 2026-ban az 50. évfordulója, hogy az úgynevezett konceptalbum megjelent. És ebből az alkalomból a Webber cég, amivel mi nagyon szoros és jó kapcsolatban vagyunk, fölkért néhány színházat a világon, hogy nincs-e kedvük egy Evitát csinálni. És valahogy az én érdeklődésemből az Evita eddig kimaradt, de úgy éreztem, hogy ezt nem lehet elpasszolni, ezt a pillanatot, és belevágtunk az Evitába. És megismerkedtem ezzel a fantasztikus darabbal, és a Webbernek a legjobb és legtermékenyebb korszakának az egyik csillagával. Ezt ő még a 70-es évek végén a nagy kezdő menedve írta, amikor a Jézust írta, amikor a Józsefet írta. Tehát ez a nagy első eresztés volt, ami kijött, ami az ő igazi világhírét megteremtette, és aztán ennek voltak az évek során sok-sok feldolgozása. Egyik volt a Madonna Banderas feldolgozása film, amit egy nagyszerű rendező, na most ki kéne tudni mondanom a nevét, de nem emlékszem rá, egy nagyszerű amerikai rendező rendezett, és arra viszont mindannyian emlékszünk, hogy Andrew Vajna a nagy producer volt ennek a producere, és Budapesten is forgatták. Úgy gondolták, hogy Budapest külseje, az pont úgy néz ki, mint az 1940-es.
2: Én még voltam szereplőválogatáson, a népre, nagyon kicsike voltam, de nem választottak ki, mert szőke vagyok, és kék szemű, nagyon-nagyon szomorú voltam,
3: bocsánat. Ó Istenem, szóval úgy gondolták, hogy Budapest külsejében tökéletesen megfelel az 1940-es évek Buenos Airesének, nem tudom, hogy hízelgő, vagy éppen elkeserítő hír, de készült belőle egy nagyszerű film, és számomra ez rávilágít arra a nagyon nehéz és komoly dilemmából, hogy hogyan lehet színdarabból filmet csinálni. Nem tudom, mennyire ismerős, de a musicalek jelentős részéből készült film, de olyan igazán nagy és kiemelkedő kevés. Tehát valahogy ez a kétfajta műfaj, ez azért nagyon kétfajta. Nagyon-nagyon más, pedig látszólag színészek beszélnek, énekelnek, a nézők nézik, de valahogy az egész matéria, a szabályai, az ökölszabályai, a törvényei a színháznak és a filmnek azért alapvetően különböznek, és amiben ez a film adós, az pont az az élő kapcsolat, amit egy színházi előadás a minden esti közönségében megsző, az a nagyon természetes és szerves összetartozás, ahogy egy színésznő összenő a nézőivel, végül is az a filmes eltávolítás, az ebben az esetben, vagy az esetek nagy részében nem ugyanaz, bár képileg káprázatos variációkat tud egy filmrendező csinálni. Mi színházban arra nem vagyunk képesek, de képesek vagyunk valamifajta stilizációra. Tehát ugye egy színpadon egy színdarab azért akármennyire a valóság, az annak csak égi mása, az nem a valóság. A néző ül és tudja, hogy egy játékot lát, és a színész is tudja, hogy ő, tehát az a teljes azonosulás, az nem történik meg. Egy filmen muszáj teljesen azonosulni, tehát ott az utcakő, amit egy tüntetésnél ellobnak, az az, a ház az ég, a katonaroham az katonaroham. A színpadon ezt meg kell feleltetni valamilyen táncnyelvnek, valamilyen stilizációs nyelvnek, és pont ez az elemelés az, amitől egy színdarab mindig más, és az én számomra mindig szívemhez közelebbi, mint egy film.
2: Tehát akkor magyarul nem érdemes ezeket a műzikereket filmre vinni.
3: Vannak csodálatosak, az Ének az esőben például, ami azt hiszem szintén egy darab nyomán készült, az például tökéletes.
2: Hogyha beszéljünk egy kicsit a karakterekről, hogyha Eva Peron nem találkozik a hatalommal, akkor vajon ugyanilyen erős személyiségé válik-e, vagy éppen a hatalom formálta olyanná, amilyen lett?
3: Ez egy fontos rendezői kérdés, amit egy rendezés kapcsán el kell dönteni, hogy az ember kivel van egy színdarabban. Például, amit közösen volt szerencség színpadra álmodni, a Fantom. A Fantomnál is ez egy nagyon nehéz döntés, hogy a rendező kivel azonosul. A Krisztinnel azonosul, vagy a Fantommal azonosul. Nem egy könnyű döntés, én azt hiszem, a Krisztinnel kell azonosulni, pedig a darab során hullámzik. A rokonszenv is hullámzik, meg a karakterhez való viszony is hullámzik, mert például, és mindjárt visszatérek a Evitára, például a Krisztinnel, ameddig ő áldozatszerű és küzd és teremti meg önmagát, nagyon lehet vele menni, de amikor a végén húz egy vonalat, és azt mondja, hogy nekem ebből a Fantomból ennyi kellett, amennyit megkaptam, és elhajózik a boldogság vizén, és ott hagyja az ő megteremtőjét, ott azért egy kicsit a szimpátia átmegy a Fantom felé. Az Evitára visszatérve, az Evita valóban megosztó személyiség, és mindenki, aki rendezte eddig az Evitát, azzal a dilemmával küzdött, hogy van ő az Evitával. Ezzel a dilemmával egyedül Andrew Lloyd Webber nem küzdött, mert ő függetlenül mindenféle kordivat és mindenféle társadalom filozófia nélkül egy hihetetlen szerelmes főszerepet írt. A Webber rokonszenve tökéletesen az Evita mellett van, és az ő zenéjéből ez árad. Ő mindent, amit egy zeneszerző egy szerepnek odaadhat. A dallamvilágba, a szenvedélybe, az érzelem gazdagságba, azt mind odaadta az Evitának. Egyáltalán nincs benne kérdőjel. Márpedig az Evitát mindig, és ezeken a ponton mindig kicsit úgy megdöccen, az Evita előadás, hogy szeretjük az Évát, de nem nagyon szeretjük, mert azért megvan a véleményünk róla. Így nem lehet. Tehát darabot rendezni, és egy zenei úton menni, az csak úgy lehet, hogy az ember odaadja, hogy beleilleszkedik abban a nézőpontban, és végigjárja vele az útját, és mellette van a döntésekben. Az Evita útja egy káprázatos út. Először is a legnagyobb erénye, amit nagyon-nagyon tiszteletre méltó, és hogy mondjam, követésre méltó, hogy soha nem felejtette el azt, hogy honnan jött. Tehát nem vált mássá a hatalomtól. Nem fordult meg a gazdagság, a befolyás, az emberek sorsa felőtti rendelkezés lehetősége. Ő nem csinált másik ember belőle. Tehát egy kő volt, ami a legközepén is kő. Egy nagyon-nagyon erős önazonossága volt. És ez egy csodálatos tulajdonság. Az ember azt látja, a színdarabokban, a színházban és a világban, hogy a helyzetek alapvetően változtatnak meg emberi magatartásokat. Én bevallom őszintén, én ezt nem szeretem. Én nagyon nagyra becsülöm azt, hogy valakinek vannak gyökerei, valahonnan elindul, és van egy életpálya előtte, és azt a pályát maradéktalanul betölti és beteljesíti, és nem mondja azt, hogy hát én ilyen voltam, de most már ilyen vagyok. Az nem szép. Az embereknek van egy útjuk, és azt az utat kell követni, és az Éva követi ezt az utat. Hiába válik egy országnak egy spirituális vezetőjévé. A másik, amiért én nagyon az Éva mellett vagyok ebbe a darabba, hogy egy nagyon erőteljes férfi világban egy nő megcsinálta önmagát. Ma sem könnyű egy nőnek, ezt maga is biztos tudja. Ma sem könnyű, ma is férfi világban, nem olyan brutális, mint a 40-es évek Argentinájában, és nem olyan egyértelmű. De azért egy férfi világban egy nőnek kiemelkedni, azért ott a világ összes szenvedélyére és energiájára szükség van. És ez a csodálatos nő, ez képes volt erre.
2: Tudta, hogyan kell bánni a férfiakkal?
3: Mindent tudott, és nagyon jól használta az eszközeit. Ezt én megint nem tekintem bűnnek, mert az Evitának a bűnlajstrohára föl szokták írni, hogy ő bizony hány férfivel létesített kapcsolatot a karrierje véget. Igen, ő neki ez volt az eszköze, ez volt az ő fegyvere, és valaki, akiben él egy erős elhivatottság, vagy csak egy hivatástudat, legyen ez bármilyen hivatás, és azt gondolja, és egy erős hang szól benne, hogy ezt nekem meg kell csinálnom, akkor neki meg kell csinálni. Az ember nem csak a közvélekedésnek tartozik, hanem a saját tehetségének is, és a saját küldetéstudatának is tartozik felelősséggel. Ő ágyról ágyra lépdelt szépen, ameddig kellett, és aztán megtalált egy férfit. Ez is szokott bírálattárgya lenni, hogy a Peronnal való viszonya. Az egyszerre egy szerelem és egy szövetség. Én úgy gondolom, hogy minden emberi kapcsolat ilyen. Nem tagadom a szerelmet, sőt, a szerelem egy csodálatos erő és energia, de minden emberi kapcsolat szövetség is. Egy másik emberben keressünk valamit, ami belőlünk hiányzik, vagy kell, ami minket kiegészít, amilyenek szeretnénk lenni. Tehát adunk valakinek, és várunk valamit. És ez megint csak nem bűn. Van, aki bevallja, van, aki tagadja, de ez a két tényező a tartós emberi kapcsolatokban együtt van. A szerelem, vagy nevezzük szeretetnek, és a szövetség.
2: A történet, Evita története azt is bemutatja, hogy a sikernek bizony ára van. Ön egy nagyon sikeres ember, és ez önnél is így volt? Tehát ára van, vagy volt a sikernek?
3: Hát ezt nem tudom. Itt ugye életpályákat tulajdonképpen a maga teljességébe lehet nézni. Én csodálatos életpályát adott a Jóisten. Elsősorban azért, mert fantasztikus emberekkel találkoztam ezen a pályán. És amit én nagy sikeremnek tartok, hogy ezek az emberek az életük egy bizonyos szakaszába hajlandóak voltak adni nekem a tudásukból. Én nagyon nagyra értékelem a tudást. A tudás az nem mindig van azon a társadalmi érték pozíción, ami a tudást megilleti, és ide minden tudást beleértek, egy kézműves tudást is, valami szellemi elvontat, fizikait, ezek nagyon ritkák. Úgy az emberek úgy tudogatják a dolgaikat, és vannak köztük bármilyen szakmában olyan igazi mély tudások. Én találkoztam Ádám Ottóval, aki a Madách Színház igazgató főrendezője volt, és hihetetlen dolgokat érdemesített arra, hogy elmondja nekem. Ez egy nagy dolog, mert a tudást átadni az nem mindenki olyan, nem mindenki van tanárból. Aki tanárból van, annak jön, mert az átadja a tudást, de egy színházi világban kevésbé. Ott azért az emberek őrzik féltékenyen a saját kis tudásukat, mert azt gondolják, hogy az az ő egyéni titkos tőkéjük, azt nem adjuk oda valakinek. És az Ottótól csodálatos dolgokat kaptam, és a Seregi Laci volt a másik, akit maga is jól ismert, aki szintén nem adott senkinek a tudásából, és valahogy engem a bizalmába fogadott és adott. Tulajdonképpen a zenés műfaj iránti elragadtatásom az tőle van. Beengedett a balettterembe, amikor a különböző klasszikus balettjeit próbálta, és nézhettem őt, ahogy dolgozik, és láthattam, hogy ettől, ami a prózai világtól tökéletesen távol eső munkamódszer, az milyen, az egymáshoz való viszony milyen, és hogyan születik az az egy-két jó perc egy 4-5 órás próba végén. Szóval én ezt tartom tulajdonképpen az életem nagy sikerének, hogy ezt a bizalmat egy adott ponton elnyertem.
2: Olykor a szeretet és a hatalom összecsúszik, és az ember nem mindig tudja pontosan, hogy miért figyelnek rá, hogy azért, mert valóban fontos, vagy azért, mert népszerű. Ő mit gondol, hogy mennyire lehet tisztán látni ilyen helyzetben?
3: Már most arra gondol, hogy én tisztán látom-e, vagy hogy...
2: Evitára is, és önre is érvényesíthető ez a kérdés, hiszen mind a ketten olyan pozícióban vannak.
3: Hát azért egy színigazgatói állás azért, ez nem egy államelnök, hála jó Istennek, nem egy államelnök.
2: De akkor is egy vezető személyiség.
3: Igen. Én abban hiszek, hogy kell az embernek, hogy legyen egy vezérlő csillaga. És egy vezérlő csillaga, egy színház, nem tudom a politikában ez hogy van, mert hála Istennek soha nem kerültem közel hozzá, de egy színházban úgy van, hogy ott a színház érdeke, vagy a színdarab érdeke a vezérlő csillag. És ez valóban nem könnyű eldönteni. Tehát amikor dönteni kell kis kérdésekben, hogy valamilyen eldöntendő kérdés, egy színésznek kedveze, vagy a darabnak. Mondjuk, amikor ez nem esik egybe. Szerencsés esetben ez egybe esik, és könnyű a döntés. De lehet ez, hogy van valami olyan személyi érdek, ami más, mint a darab érdeke az adott pillanatban. Lehet az a személyi érdek egy alkotótárs érdeke. Lehet egy gazdasági érdek. Itt ebben a pillanatban nem szabad elengedni a vezérlő csillagot. Tehát minket az vezet, hogy az általam elképzelt színdarabnak mi az érdeke, mi a jobb a darabnak. Az-e a jobb, ha így csinálja, vagy az a jobb, ha úgy csinálja. Még akkor is, ha nagyon gyakran volt, ez most a zenés színház, hál' Istennek ennél, hogy mondjam, szolgálatkészebb. De nagy prózai színészek nagyon gyakran az én ifjúságomban bizonyos dolgokat nem szívesen csináltak meg. Nem mutatták a saját ellenszenves, durva, kemény arcukat. Azt mondták, a közösség engem nem így ismer, nem így szeret, én ilyet nem csinálok. Bizonyos külsei belű változásokat nem csináltak meg, mert az nekem nem áll jól, az én hajam, hajszínem a szőke, engem ne vessenek barnára, és nagyon sok ponton el tudott térni a vélt színészi érdek a darab érdekétől. És ilyenkor mindig egy rendezőnek kell valahova állnia kell, és valamiért küzdeni kell. Én azt hiszem ma, és ezt ma meg is csináljuk, különösen a zenés műfajban, hogy a darab érdeke az felülírhatatlan.
2: Az Evita egyik legfájdalmasabb kérdése, hogy mi marad meg abból, amit létrehozott, hogy mi az ő valódi lenyomata. Mitől élte túl Evita az időt?
3: Ugye az Evita egy népvezér, tehát egy nemzet vezetője. A semmi máshoz nem fogható ez a viszony, tehát ezt nem nagyon lehet lefordítani színházira, nem lehet lefordítani a civil társadalom bármelyik pontjára. Ez minden az újkori emberi társadalmakban, de talán a régiekben is, az a vezető szerep, amit valaki elért, az egy semmihez sem fogható magassága az emberi karriernek. Ennél följebb nem lehet kerülni, mint hogy egy nép nem csak hogy tisztel, hanem elfogad szellemi vezetőjének. Ehhez megfogalmazható és megfogalmazhatatlan dolgok tartoznak. Hozzátartozik a karizma, hozzátartozik a személyi erő és a szenvedély, hozzátartozik az eltökéltség, a hivatástudat, az erő, rengeteg minden, és e fölött is van valami, hogy miért érzi azt egy civil ember az utcán, hogy az, aki ott áll és szónokol, az én vagyok, az azt mondja, amit én gondolok, az én szívemből szól. Ez egy csodálatos, kitüntető adottság a jó Istentől. Valójában ez egy isteni adottság. És az Evita történetében is azt mondja el, hogy ezt az Isten adja, és az Isten elveszi. Mert az Evitát nem ember győzi le, hanem egy betegség.
2: Így van. Így
3: hanem
2: van.
3: Egy betegség. Tehát valójában kicsit, ha olyan drámaian akarunk fogalmazni, akkor ő oda került, az közel az Olimposzhoz, közel az Istenek hegyéhez, de oda fölmenni már nem lehetett.
2: A külvilág gyakran leegyszerűsíti a képet az ismert emberekről, ami sokszor távol áll a valóságtól. Hogyan látja a média és a social media hatását a társadalomra?
3: Egy rendkívül gyorsan változó világban élünk, ez talán még soha nem volt ennyire érzékelhető.
2: Igen.
3: Tehát az, hogy az élet körülöttünk percről percre változik, és a tegnapi mondás az már nem állja meg a helyét, ez mindenki előtt nyilvánvaló. És csodálatos dolgok kerültek be köznapi használatra. Én a social médiát is rajongva szeretem. Természetesen, mint mindennek van egy színe és egy fonákja. De hát azért az, hogy az ifjúságomban úgy drukkoltunk, hogy jöjjön egy újság és írjon rólunk, hogy halljanak rólunk, hogy elmenjen a hírünk, hogy ez az újság, ez egy népszerű újság, ha az Esti Hírlap írja, az jaj, az nagyon jó, ha a Népszava írja, az nem olyan jó. És most, ezt most csak úgy mondtam. És ma egyszerűen az emberekhez való eljutás, ami egy színházban létkérdés. A színházat azért csináljuk, hogy az emberek nézzék. Olyan színház, amit nagyon jó, de nem néznek, olyan nincs. És a social médián keresztül való közvetlen kapcsolatteremtés a nézőinkkel és a leendő nézőinkkel, ez egy csodálatos lehetőség. Tulajdonképpen meg kell tanulni ezt használni. Meg kell tanulni ezt a helyén kezelni és használni. Én nem szeretem, ha valaki lenézi, ha valaki azt mondja, hogy neki ez nem méltó. Egy színházban minden méltó, ami eljut a közönséghez. Én nagyon nagy híve vagyok ezeknek a digitális világnak, ennek a csodálatos találmányainak, elsősorban a mesterséges intelligenciának.
2: A mai világban a láthatóság sokszor megelőzi a tartalmat, tehát hogy először kell mutatni valamit, és aztán utána lehet elmondani azt, amit tudunk. Milyennek látja most 2026-ban a művészek közötti generációs és minőségi különbséget?
3: Én egy dolgot rettenetesen sajnálok, hogy a televízió karaktere megváltozott. Ez a rendszerváltáskor változott meg, és az a generáció akkor még, aki kicsi volt, vagy nem élt, az nem tudja, hogy a televíziónak hatalmas kultúra terjesztő kapacitása van, és lehet. De az üzleti világ ezt visszavonhatatlanul megváltoztatta. Az én ifjúságomban a magyar televízió minden este bemutatott egy új filmet, egy tévéjátékot, egy dramatizált novellát, és a színésztársadalom folyamatosan jelen volt a televízióban. Az nem változott azóta se, hogy az van, vagy az embert, az ismert, aki a televízióban van. Ezt a televízió felfedezése, ezt hosszú-hosszú száz évre meghatározta. Tehát tulajdonképpen ma a színházakban, vagy elsősorban a színházakban dolgozó nagyon nívós és kiváló színészek ismertsége a töredéke. Egy, hogy mondják ezt, milyen sók, ezek a...
2: Élő só, vagy...
3: Vagy ezek a szappanoperák. Tehát ezeknek óriási népszerűséget és ismertséget adnak, és nem adnak minőséget. A színház ad minőséget, és ad művészi feladatot, és nem ad ismertséget. Nagyon-nagyon ritka azok a színházi zsenik, akik ezt valahogy itt is tudják, és ott is tudják.
2: Mi az,
3: valóságsó, ami... ezt a
2: valóságsó,
3: szót
2: keresem. Okay.
3: Ezt a szót keresem.
2: Mi az, ami önt foglalkoztatja a magyar zenés színház kapcsán? Hogyan változik a közönség igénye? A színház alakítja az ízlést, vagy pedig a közönség ízlése alakítja a színházat?
3: A közönség egy csodálatos kincs, amit mi kapunk. Aki színházhoz megy, és pláne aki zenés színházhoz megy, az biankóba megkapja a közönség bizalmát. Tehát hozzánk úgy jönnek el az emberek, hogy kiírunk egy címet, senki nem tudja még, ha az egy ismeretlen darab, hogy mi, és a biankóba, a színház iránti bizalomból azt mondják, hogy ezt megnézzük. Ez egy csodálatos dolog, és Magyarország és Budapest ebből a szempontból mindig nagyon magas helyen áll. Tehát a színháznak a népszerűsége az tulajdonképpen az elmúlt 100-150 évben az mindig nagyon magas volt. Ezzel kapcsolatosan a színészeknek a társadalmi presztízse is nagyon magas volt. Ez a valóságsó világ, ez rontott egy kicsit rajta, de ez egy nagyon, szóval ez egy, a színésznek lenni azért az még ma is jelent egy komoly társadalmi rangot. Hogy mi alakít mit, én elsősorban rendező vagyok, én rendezőként gondolkozom, rendezőként nézem a világot. Az, hogy igazgató lehetek, az egy csodálatos ajándék, ami tényleg egy, nem tudom, minden reggel hálát adok a jó Istennek, de én elsősorban rendezőként nézem a világot, és azt gondolom, hogy a zenés színház többek között azért is olyan sikeres, mert rendkívül gyorsan képes megújulni. Tehát a saját rendezői munkámban mindig azt keresem, hogy a következő darab legyen más, mint az előző. Legyen benne valami, legyen benne egy lépés, amit mi színháziak úgy érzünk, hogy a színház is lépett egyet, és a nézők jönnek velünk. Tehát most például az Evitában is számtalan olyan tervem van, hogy ennek a vizuális világában, mert az Evita egy médiasztár volt. Tehát ő tulajdonképpen az a generáció volt, aki először rájött, hogy hogyan kell használni a médiát. Hogy ma is minden a médiába dől el. Minden a médiába dől el. Azt, hogy, tehát, hogy ha minket majd sokan fognak nézni, akkor ez jó. Ha kevesen, akkor az sajnálatos. Tehát azt gondolom, hogy a zenés színháznak mindig haladni kell. Nem szabad megállni egyetlen pillanatra sem, és vagy mondani valóban, vagy a színjátszás stílusában, vagy vizualitásban, vagy a formanyelvnek a folyamatos megújításában mindig kell akarni lépni egyet. És a nézők ezt, ha nem is így fogalmazzák meg, de azt mondják, hogy ott mindig valami érdekes van. És szerintem ez neveli is őket. Tehát aki annak idején megnézte a mi Operát Fantomja című előadásunkat, vagy akár ma megnézi, az látja azt, hogy például festőiségben, hogy a színház mire képes, és ez még a Letfal világ előtt volt, valóságos festőiségben, ami a legközelebbi társművészetünk. A képzőművészet az egyik legközelebbi, hát a mozgás is nagyon közel van, de az egyik legközelebbi kiegészítője a színháznak. Az Operát Fantomja például ebben a világban egy óriásit lépett. Soha annak előtte nem gondoltuk, hogy meg lehet egy a legendás párizsi Garnier operát a pincétől a padlásig jeleníteni másodpercek alatti változással színpadon. és onnantól kezdve ettől visszamenni már nem lehetett.
2: Igazgatóként mi a legfontosabb szempont, ami alapján egy darabról eldönti, hogy ez színpadra vihető vagy sem?
3: Sikeres legyen. Nem könnyű, nem könnyű. A siker ráadásul, a siker ez egy nagyon...
2: Képlékeny dolog.
3: Nagyon trükkös dolog. Ráadásul a magyar színházi nézőknek az ízlése, az nem azonos, van, hogy egybeesik, de alapvetően nem azonos sem az angollal, sem az amerikai nézőkkel. Azért ezt mondom, mert a zenés műfajnak a két hazája az angol százvilág, tehát a West End és a Broadway. De az, hogy valami a West End-en siker, az még nem garancia arra, hogy Budapesten
2: mi a különbség az ottani, meg az itteni nézők ízlése között? Itt mit akarnak látni?
3: Ezt így nem tudom megmondani, de csalhatatlanul megérzik azt, ami nem ők. Amit valahogy néznek.
2: Hát
3: néznek.
2: Ők azonosulni akarnak.
3: Azonosulni akarnak, és bizonyos dolgokkal tudnak azonosulni, és bizonyos dolgokkal nem. Például ez a vókvilág, amit én egyáltalán nem szerettem, ez nagyon erősen eltolta a színház ízlést egy irányba. Különösen abba az irányba, hogy az emberi különösségek, az emberi torzságok, a rendhagyóságok átvették a főszólamot. Aminek abszolút helye van, de nem a főszólam helyét. A színház az arról szól, hogy egy fiú szeret egy lányt, vagy egyefene egy lány szeret egy fiút. De ezen a Rómeó és Júliáról szól a színház, és szól a Hamletről, a Shakespeare által megírt nagy színházi modellekről szól. És szól a hatalomról, a királydrámák arról szólnak, és szólnak a különös emberi viszonyokról, mint a Shakespeare színművek szólnak. Tehát valójában egyszer a Jóisten megüzente nekünk, hogy milyen a színház, és ezt egy Shakespeare nevű ember írta meg, és mind a mai napig erről szól.
2: A munkássága során számos darab került bemutatásra, amik óriási sikerek lettek. Mi ennek a titka? Mert ez nyilván nem véletlen.
3: Egyrészt beszéltem arról, hogy az első pont egy színdarab műsorra tűzése során a döntés, hogy ezt meg kell csinálni. Ez egy nehéz döntés.
2: Ez egy megérzés? Vagy hogy jönnek ezek az ötletek egyáltalán, hogy mit kellene bemutatni? Elmegy az igazgató, és akkor néz egy csomó előadást.
3: Először is tájékozottnak kell lenni. Tehát tudni kell, hogy mi van a világban. Mert azért számtalan nagy tehetségű kollégánk él a világ különböző pontján, akik hol több-kevesebb sikerrel, de néha nagyszerű dolgokat csinálnak. Tehát tudni kell arról, hogy mi van. Akkor meg kell próbálni azt megsatszolni, hogy ez Pesten működne.
2: De ez nehéz, nem?
3: Volt már nem egy olyan jelentős, olyan angol-amerikai darab, amely egyáltalán nem működött Budapesten. Nem volt, nem érte el, nem vállaltak az emberek közösséget az aktuális darabban, nem találták meg az azonosulási pontot. Ha ezt a két pontot sikerül, tehát az ember megtalálja a darabot és eldönti a darabot, akkor meg kell nézni, hogy ezt Budapesten meg lehet-e csinálni. Mert azért egy színházi műsoratűzésben óriási szerepe van az épületnek. Tehát, hogy milyen épületbe adjuk ezt elő.
2: Igen.
3: Mert a zenés műfaj az egy rendkívül magas technikai igényű műfaj. Tehát egy olyan épület kell, amelyik jól felszerelt, és egy olyan kiszolgáló személyzet kell, aki ezt meg tudja csinálni. Ezek után kell hozzá a pénz. Ez egy drága műfaj, és ezt nem nagyon adják olcsón. Tehát, hogy az ember egy ilyen darabot megvegyen, ahhoz kell egy megbízható gazdasági háttér. Ha nyugati darabról, tehát ha angol száz darabról van szó, akkor a következő elem, ami ehhez kell egy bizalom. Tehát kell, ez ugye minden darab valakié, vannak jogtulajdonosok, ezek a szerzők, illetve a szerzők képviselői. Ezeknek meg kell bízni, ebben az esetben bennem, de aki kéri, és föl kell tételezni, hogyha ez az ember hozzákezd ehhez a darabhoz, ez a darabnak jó lesz. Nem fogok a darab hírnevén rontani. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt csak a pénzre mennek. A pénz az egy nélkülözhetetlen, de nem, még nem elégséges feltétel. Kell egy művészi bizalom, amiben ők rám bízzák az ő darabjukat. Nekem ehhez elő kell állnom egy komoly tervekkel, koncepcionális, rendezői koncepcionális, vizuális tervekkel és szereposztással. És amikor mindez megvan, ezt a hosszú-hosszú nagy balettet végigtáncoltuk, akkor azt mondják, hogy tessék, akkor lehet. És akkor kezdődik a rendező igazi munkája, a felkészülés. A felkészülés az ott rendkívül sok múlik az úgynevezett kreatív csapaton. Én nekem sok-sok éven került, ameddig egy olyan kreatív csapatot kialakítottam, akinek minden tagjában külön-külön nagyon mélyen és őszintén bízom. Díszlettervezőbe, egy jelmeztervezőbe, egy koreográfusba, egy asszisztensbe. Ezek az embereknek perdöntő szerepük van egy későbbi mű létrehozásában. És akkor utána neki kell állni, és föl kell ezt a darabot dolgozni hangjegyről hangjegyre, szóról szóra, hogy mire odaállunk a művészek elé, addig azt tudjuk mondani, hogy kérem szépen, itt arról lesz szó, hogy.
2: Egy nagyon nehezet fogok most kérni.
3: Odaállunk a művészek elé, addig azt tudjuk mondani, hogy kérem szépen.

0: azt. De nagyon sok mindent szeretek. Nagyon szeretem a Fantomban a rejtek helyet, az első rejtek helyet. Nagyon sok minden van. Szóval vannak ilyen nagyon felemelő és nagy pillanatok. Nagyon szeretem a Jégvarázsban azt a pillanatot, amikor leszakad a ruha. Az elzárul.
1: Az azt a gyerekek is nagyon szeretik.
0: És az fontos, mert nem tudom, azt kevesen tudják, hogy a Chaplin, mielőtt a filmjeit kibocsájtotta, mindig megnézette 8-9 éves gyerekekkel. Aha. És ha a gyerekek, ő azt gondolta, hogy itt nevetni kell, és a gyerekek nem nevettek, akkor újra vágta a filmet. Akkor ott valami nem stimmel.
1: Hát ugye ő náluk még az ösztönök nagyon jól működik.
0: Ott lehet lemérni. Tehát ha a gyerekek azt szeretik, akkor rendben van.
1: Mik a jövőbeni tervek, bár ugye tudjuk, hogy az Evita lesz, de ezen kívül van-e még valami?
0: Rengeteg minden van, de még nem kimondható.
1: Még nem kimondható.
0: Ezek úgy gomolyognak az ember fejében, és úgy valami megerősödik. Meg hát én nagyon hiszek a hajnali felébredésben, mert hajnalban valóban hirtelen az ember egyszer csak tisztán lát. Ott úgy hirtelen megérez valamit, hogy az. Tehát úgy reménykedem néhány jó hajnalban, ahol majd kiugrik az, ami
1: az újabb siker.
0: Hát reméljük, igen.
1: A végére tartogattam néhány villámkérdést, én ezeket nagyon szeretem.
0: Tessék.
1: Szóval, villámkérdések, nem kell gondolkozni, csak válaszolni.
0: Kérem szépen.
1: Klasszikus vagy modern?
0: Modern.
1: Bátorság vagy túlélés?
0: Bátorság.
1: Szabadság vagy kényelem?
0: Szabadság.
1: Szó vagy tett?
0: Tett.
1: Szív vagy ész?
0: Is.
1: Igazság vagy béke?
0: Is.
1: Harag vagy megbocsátás?
0: Megbocsátás.
1: Egyén vagy közösség?
0: Közösség.
1: Sors vagy választás?
0: Sors.
1: Örökség vagy újrakezdés?
0: Újrakezdés.
1: Lázadás vagy alkalmazkodás?
0: Is.
1: Erő vagy sebezhetőség?
0: Is.
1: Igazság vagy béke?
0: Is.
1: Jelen vagy jövő?
0: Jövő.
1: Győzelem vagy méltóság?
0: Győzelem.
1: Jó lány vagy rossz lány?
0: Rossz lány. Csak a rossz lány.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
1: És még nagyon-nagyon sok sikert kívánok.
0: Köszönöm
1: nagyon
0: szépen.
1: Sok sikeres darabot.
0: Jó, köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak tütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, átalakítja portfólióját a MediaWorks. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula, 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Ez a kongresszus biztosan nem az áttörés kongresszusa volt, így értékelte a Fidesz hétvégi tisztújítását Navracsics Tibor. A korábbi miniszter szerint a következő egy év legnagyobb tétje, hogy a kongresszuson megjelent új hangok, személyiségek, vélemények megjelennek-e és érvényesülnek-e. Ha igen, talpra tud állni a Fidesz, ha nem, akkor valami újnak kell jönnie. Navracsics Tiborral beszélgetünk. 16-szor is módosították az annó a Fidesz által Gránit szilárdságúnak nevezett alaptörvényt. A Tisza által benyújtott javaslat tartalmazza a miniszterelnöki pozíció hivatali idejének 8 évben korlátozását, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, valamint a KEKVA szabályok átalakítását is. Stánic Péter alkotmányjogászt kérdezzük. A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit, jelentette ki kongresszusi beszédében Orbán Viktor. A tisztújításon és utána viszont komoly belső kritikák is megfogalmazódtak. Stumpf István például azt mondta, megszűnt az érdemi visszacsatolás és bírálat lehetősége. A klientúra túlkapásait nehezen viselte el a társadalom. A helyzetet Nagy Attila Tiborral és Ransburg Zoltánnal elemezzük. Megállapodás született az Egyesült Államok és Irán között a tűzszünetről. A végleges egyezményt az ígéret szerint pénteken írják alá Genfben. Habár Trump a pakisztáni közvetítéssel létrejött békét, a diadalmas "hadd folyjon az olaj" felszólítással fogadta. Egyelőre még kérdéses, hogy az elkövetkező 60 napban sikerül-e a végleges békekötés. Vendégünk Csicsman László.
3: Kezdődik az Egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Navracsics Tibor, volt területfejlesztési miniszter. Jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok.
3: Az egyik legtöbbet idézett mondat az Öné a szombati kongresszusról egy Google kereséssel néztem meg. Nem volt ez áttörés, vagy nem az áttörés kongresszusa volt. Miért nem az, és mi lett volna Ön szerint az áttörés?
4: Jó kérdés. Érzelmileg lehetett volna az áttörés. Azt hiszem nehéz definiálni, hogy mi az áttörés, de amikor az ember úgy érzi, hogy na igen, most sikerült valami. Ez lehet, hogy túlzó elvárás lett volna ezzel a kongresszussal kapcsolatban. Ilyenkor az ember, vagy egy párt, és a párt közvéleménye is inkább saját magával foglalkozik. Szerintem adósak vagyunk azzal, hogy a választóknak mondjunk valamit. Most már két hónapja a választások után, és a Fidesz még mindig nem mondta a ránk szavazóknak, nem mondott egy erős magyarázatot arra, hogy mi szerintünk miért veszítettünk.
3: Ebben sincs áttörés? Most, bocsánat, most volt 10 pont, amit Orbán Viktor megnevezett.
4: Igen, 10 pont túl sok szerintem, bár ez nyilván egy teljes képet akar adni, de nincs meg az az egy vagy maximum két pont, amire azt tudják mondani, hogy ez történt, és ezért ez a magyarázat, elnézést kérünk, ezt fogjuk kijavítani a jövőben, hogy visszanyerjük a választók bizalmát.
3: Ezt nem tudja a Fidesz, Ön sem, Orbán Viktor sem, vagy nem akarja, vagy nem meri elmondani, vagy nem mer vele szembenézni?
4: Én úgy gondolom, hogy nem jutottunk el a letisztázás, vagy a letisztázódásnak arra a szintjére. Hogyha figyeljük a kongresszusi beszédeket, akkor nagyjából egy irányba mutattak, de még mindig mindenki a saját vérmérsékletének megfelelően ítéli meg a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy kell még erről beszélnünk a hátralévő időszakban is, és valamikor ősszel el kell jutnunk egy olyan következtetésre, amikor biztosan tudjuk, hogy mi az, amit egészen biztosan saját magunkban ki kell javítani ahhoz, hogy visszaszerezzük a szavazók bizalmát.
3: Ugye egy-két pont ebből a 10-ből azt mondja Orbán Viktor, a Fidesz választási üzenete nem működött megfelelően, ez az első megfejtés, vagy a 8. Az ellenfél sikeresen semlegesítette a háborús veszélyekről szóló kormánypárti üzeneteket. De miért? Miért tudta semlegesíteni? Miért nem működött a választási üzenet? Tehát a gyökerét nem mondják. Most végigmentünk szinte mind a 10
4: ponton. Teljesen igaza van.
3: Nem azért, mert egész egyszerűen nem hit már el semmit a magyar társadalom a Fidesznek?
4: Igen, azt nem tudom, hogy semmit nem hitt el, ezt nem hitt el, azért, mert, és én a választások után körbejártam az országot, nagyon sok polgármesterrel, helyi képviselővel beszéltem, aktivistákkal beszéltem, és szinte mindenki azt kifogásolta, hogy a háború, mint üzenet 2022-ben, pár hónappal a háború kirobbanása után egy élő és erős üzenet volt, 2026-ban úgy, hogy 4 év alatt gyakorlatilag közvetlen háborús fenyegetés az országot nem érte, nem volt már annyira éles és erős üzenet, miközben a másik oldal olyan alapvető szakpolitikai problémákat vetett fel, mint az oktatás, az egészségügyben jelentkező, a közlekedés fejlesztésben jelentkező problémák.
3: A korrupció.
4: A korrupció az egy nehéz téma, azt nem tudom, hogy egy választási kampányban hatékonyan lehet-e arról beszélnünk. Egészen azt nem mondtuk el a választópolgároknak, hogy 16 év kormányzás után miért kérünk még 4 év bizalmat. Mit akarunk az országgal tenni még az elkövetkező 4 évben.
3: Hogy a kampányban nem mondták el, de akkor azt továbbra sem értem, hogy mi az oka, hogy most nem mondják el. Tehát miért nem tud a Fidesz ezzel szembenézni? Mert addig új sem jöhet. Tehát van, aki szembenéz, Stumpf István mondatairól például mit gondol, ugye idéztük itt az előbb, aki őszintén elmondta, hogy a korrupció bizonyos elemei a miniszterelnök asztaláig is elértek, megszűnt az érdemi bírálat lehetősége, a klientúra túlkapásait nehezen viselte a társadalom, a Fidesz nem tanult a hibáiból, elvesztette a fiatalságot, nem idézem végig. Nem lehetséges, hogy amíg minden egyes politikus beleér, illetve Orbán Viktort is, aki felelős az elmúlt 16 évért, ezt ő maga is elmondta, nem mondja ki ezt őszintén, addig esély sincs arra, hogy a Fidesz megújuljon, mert nem fog neki hinni a társadalom?
4: De, vagy nem cáfolja ezeket a véleményeket, mert itt valójában ezek reflektálatlanul maradtak, elhangzottak, azóta sem válaszolt rá senki, miközben én magam is kíváncsi vagyok arra, hogy valóban ezek milyen mértékben szőtték át a Fidesz, ha úgy tetszik, hátsó udvarát.
3: Na, ezt nem a Tisza mondja, bocsánat. Tehát ezt maga Stumpf István mondja, vagy ott van Jakovics Tibor. Tehát belülről is jönnek ezek.
4: Igen, azért mondom, ezt vagy cáfolni kell, vagy pedig azt kell mondani, hogy valóban ez egy olyan gyengeségünk volt, amit a következő választásra ki kell küszöbölni.
3: Még egy idézetet engedjen meg egyébként is Stumpf Istvántól. Azt mondja, a Fidesz kiterjesztette a politikai zsákmányrendszer tradicionális határait, a fontosabb közjogi pozíciókba a saját jelöltjeit juttatta, a Fidesz szűkítette az Alkotmánybíróság hatáskörét, nyilvánvalóvá tette, hogy a korábban fontosnak tartott jogállami értékek alárendelődtek a vegytiszta hatalmi érdekeknek és a rendszerépítő politikai célkitűzéseknek. Ezt azért idéztem, mert ma hozta a sajtótöpén, ezt 10 évvel ezelőtt mondta Stumpf István.
4: Igen.
3: Tehát szerint kinek a felelőssége, hogy erre nem hallgattak, vagy ilyen szinten nem hallgattak, hogy aztán végül ideig egy ekkora választási vereségig jutott el a Fidesz?
4: Hát nyilván mindenkinek a felelőssége, aki nem hallgatott rá, aki ezzel erről értesült és nem hallgatott rá, de ezért hozzá kell tennem, hogy itt én tudnék vitatkozni Stumpf Istvánnal, hiszen 2010-ben, amikor mi az első választási győzelmünket arattuk, sorrendben a második, meg 98-ban is, akkor egy olyan országot örököltünk, amelyben azért a legalapvetőbb intézmények sem működtek már, illetve alkotmányellenes helyzet volt, például a közigazgatási rendszeren belül. Ráadásul 2/3 többséget szereztünk, az általános elvárás az volt, hogy mindent változtassunk meg, egy kicsit hasonló ahhoz, mint ami most a Tiszával szemben fogalmazódik meg. Ebből adódóan a cél nem az volt, hogy politikai zsákmányrendszert terjesszünk ki, hanem tegyük működőképessé az országot. Azok a példák, ami például az állami számvevőszékére, a Domonkos László kinevezése, amit felszoktak hánytorgatni úgy, mint akkor párt jelöltek, valóban az akkori szokásoknak ellentmondottak, de más országok szokásainak, vagy egy normál, stabil demokráciában meglévő szokásoknak, miszerint egy politikából már visszavonult embert kijelölnek egy alkotmányos intézmény élére, nem mondtak ellent. Tehát ezek akkor határesetek voltak, mára fel nyilván nagy lett a jelentősége ennek.
3: Hát de nagy, mert ugye az elmúlt 16 évben a legtöbb kritika éppen ezért érte az Orbán kormányt, amiért most ön is kritizálja egyébként az új Tisza kormányt, mert azt mondja, hogy az új kormány embertelen, működésképtelen országot épít, leépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét. Ezt a mondatot rengetegszer hallottuk a Fidesz-szel szemben.
4: Igen. El is fogadtuk a kritikát, bocsánat, és a A Tisza kifejezetten azt mondta, hogy ha ő kerül kormányra, akkor majd példát mutat, hogy ezt nem így kell csinálni. Most ehhez képest pont azt látjuk, hogy ugyanazokat a trükköket csinálja, azokat a technikákat, amiket a mi időszakunkban mi is csináltunk időnként, és ami miatt meg is kaptuk a büntetésünket.
3: Tehát önök módosították úgy az alaptörvényt, mert 2011-ben, hogy az alkotmánybíróság jogköreit megnyírbálták, a megválasztásuk módját megnyírbálták, tehát nagyon-nagyon sok kritika érte a jogállamiságot, ugye a 7-es cikkét elindították, tehát sorolhatnám szerintem holnap reggelig, igen, ami történt. Akkor miért mondja azt, hogy most a Tisza építi le a fékek és ellensőjog rendszerét? Mert miért hiteles ez önöktől? Önök építették le, ez volt az uralmádja is.
4: Nem, egyrészt a fékek és ellensőjog rendszer ez egy külön adást megérdemelne, hogy valójában hogyan működik, de a helyzet az, hogy a Tisza kifejezetten azzal az igénnyel kampányolt, és azzal az igénnyel lépett kormányra, hogy ő helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét, és biztosítja azt, hogy soha többé ez ne bomoljon meg.
3: De mivel építi?
4: Bocsánat, mi odáig sose jutottunk el, hogy hivatalban lévő köztársasági elnököt megtámadjunk, hivatalban lévő alkotmánybírósági elnököt.
3: A legfelsőbb bíróság elnökét eltávolították.
4: De azért más, nem, a legfelsőbb bíróságot távolítottuk el. Hát, tehát, megszűnt egy intézmény.
3: Meg is nyerte a per Strasbourgban Bak András, tehát eltávolították, úgyhogy egyszer megszüntették
4: elmondhatom
3: a legfelsőbb bíróságot.
4: Én is, nem Bak András távolítottuk el, a legfelsőbb bíróság szűnt meg, helyette létrejött a kúria, ahol követelményé vált a bírói szakvizsga léte a kúria elnöke számára, és Bak András ezzel nem rendelkezett.
3: Na de hát direkt ezért hozták, de tehát ezt kimondta a Strasbourgi ítélet is.
4: Nem direkt ezért hoztuk, az, hogy egy Strasbourgi ítélet, akik magyarul se tudnak, és nem vettek részt a magyar politikai életben, hadd ne mondják már meg, hogy a jogalkotó mire gondolt, az Országos Bírói Egyesület kérte azt, hogy az új bíró, legfőbb bírói fórumnak a vezetője mindenképpen olyan legyen, aki bírói háttérrel rendelkezik. Bak András valóban Strasbourgban az Emberi Jogi Bíróságon volt bíró, de ott nem követelték meg a bírói hátteret, úgy lehetett ott bíró.
3: Na, térjünk vissza ugye a Tisza kormányra, aki azt mondja, hogy ön azt mondja, hogy leépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét, a Tisza kormány viszont azt mondja, hogy pár hét alatt többet értek el, mint önök, például az uniós pénzek esetében, vagy a kárpátai magyar kisebbségek jogainak helyreállításában. Ugye éppen most fogadták el, egyébként a Fidesz is elfogadta délelőtt a bizottságokban azokat a törvényjavaslatokat, amik az uniós pénzek hazahozatalához kellenek. Tehát egy sor olyan törvényt hoznak, ami nem leépíti, hanem visszaépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét, nem? Ez nem így van?
4: Nem vagyok benne biztos, ezt majd meglátjuk. Egyelőre ott tartanak az uniós pénzek leívásánál, ahol mi tartottunk, hogy a bizottság azt mondta, hogy ha teljesítenek minden feltételt, akkor megkapják a pénzt. Mi is itt tartottunk. Részünkről ez egy politikai döntés
3: önök
4: volt.
3: Önök itt tartottak, tehát nem született megállapodás. Ugye két hete jelentették, hogy megvan a megállapodás, hazudnak
4: 2022 decemberében aláírtuk a partnerségi megállapodást az Európai Bizottsággal, ami megnyitotta a kohéziós pénzeket, és ugyancsak 2022. decemberében a tanács elfogadta a Nemzeti Újjáépítési Programot. Később, januárban felfüggesztették a pénzek egy részét, de ezek a megállapodások alá voltak írva. Ezek teremtették meg a lehetőségét, hogy uniós források jöjjenek Magyarországra.
3: Most akkor augusztus 31-ig, ha marad a Fidesz kormány, mennyi uniós forrás jött volna ebbe a 16,4 milliárdból?
4: Azt szokták mondani, hogy a politikában nincsen mi lett volna, ha. Tehát erről is hadd ne válaszoljak. De valóban most be vannak terjesztve a törvények, ha ezeket elfogadják, akkor elvileg az Európai Bizottság felszabadít további forrásokat, de eddig is jöttek uniós források Magyarországra, amelyek eddig elérhetők voltak és szabadok.
3: Jöttek, de nem ezek, de azért arra biztos tud válaszolni, hogy augusztus 31-ig aláírták volna ezeket a törvénymódosításokat, vagy csatlakoztak volna az Európai Ügyészséghez, vagy az integritás hatósági jogköreit erősítették volna, hogy ezek mind-mind uniós követelések voltak.
4: Nekünk mindig, igen, amikor tárgyaltunk, akkor mindig vitattuk azt, hogy az integritás hatóság be kellene engedni az országgyűlési képviselők vagyonbevallásának vizsgálatába. Egészen úgy gondoljuk, hogy a parlamentarizmus logikáját ez megbontja, kinyitja, egy olyan testület fogja vizsgálni a közvetlenül a választópolgárok által választott képviselők vagyonbevallását, amely nem választott, nem rendelkezik demokratikus legitimációval, és tegyük hozzá, hogy jelen pillanatban a vezetői ellen büntetőeljárás folyik.
3: Na, azt mondja Orbán Viktor, hogy nincs kedve megváltozni, se fél, se teljes fordulatot nem vesz. Mit mond erre a mondatra? Mert hogy azt mondta, hogy jönni kellene valami újnak, Nem igen. Úgy tűnik, most az Indexnek is úgy fogalmazott, hogy itt a majd más helyzet lesz, a Fidesznek nem kell megváltoznia. Ezt mondta, lehet, hogy ezt még nem látta, ez most volt adás előtt, vagy lehet, hogy még van is az
4: Indexnek. Meglátjuk, szerintem kell változnia a Fidesznek, hiszen a választópolgárok azt mondták, hogy változnia kell a Fidesznek ahhoz, hogyha a bizalmunkat vissza akarjuk szerezni, ez kemény munkával és bizonyos változtatásokkal kell tenni. Hogy Orbán Viktornak személyesen kell változnia, ezt nem tudom, ezügyben nem tudok tanácsot adni, nem vagyok coach, nem vagyok személyi tréner, ezt ő el tudja dönteni. Én úgy gondolom, hogy a pártnak, a párt politikájának és a párt kommunikációjának kell változni.
3: Akkor úgy kérdezem, hogy ön hisz abban, hogy a Fidesz megváltozik, hogyha a párt ugyan a megválasztott elnöke ezt mondja, vagy például a választások után elmegy Dobmehez és fő igaforrásának nevezi meg a magyar nemzeti sportot és a vadhajtásokat, amin olyan cikkek vannak, amiket nem nagyon tudok most itt idézni?
4: Jobb is. Én hiszek abban, hogy a párt tud változni. Én erről beszéltem a kongresszuson, amikor azt mondtam, hogy az önkormányzati világra kell figyelnünk, ott sikeres politikusaink vannak, őnekik kell minél nagyobb teret biztosítani. Ha valóban egy megújulási folyamatot akarunk elkezdeni, és alulról fölfelé, ahogyan ezt Orbán Viktor pártelnök is mondta, akkor a polgármestereknek, a helyi politikában sikeres embereknek alapvető helyük van ebben.
3: Kell nyitni a szélső jobb felé?
4: Szélső felé semmiképpen nem kell nyitni.
3: De ez nem az, nem nyitás a vadhajtások miatt? Én ma éppen Köves Lomó szólalt meg.
4: Pontosan tudja, hogy én mindig a polgári értékek, a jobb-közép politizálás, a, ha úgy tetszik, a polgári párt oldalán vagyok.
3: Nem követte el a Fidesz nagy hibát azzal, hogyha arra számít, hogy őszre kiderül esetleg, hogy a Tisza nem kormányoz olyan jól, vagy sok hibát követ el, és akkor majd szükség lesz a Fideszre. Erről is beszélt ma. Valahogy így fogalmazott.
4: Hát, hogyha csak ez lenne a stratégiánk, akkor biztos nagy hibát követnénk el. Nem vagyunk olyan, hogy a gyaloggalóban a csoda nyúl, ugye, hogy megvárjuk, amíg hibázik. Nekünk magunknak is építkeznünk kell, ezeket a közösségeket újjá kell építeni. Az elmúlt 16 évben a párt belső fórumai is jelentősen gyengültek. Én úgy gondolom, hogy oda kell figyelnünk a helyi politikára, a helyi szinten rengeteg tehetséges ember van, aki az életéből jelentős időt, energiát áldoz arra, hogy ez a polgári opció ez létezni tudjon. Nekünk ezen kell dolgozni, hogy ez megmaradjon.
3: Ön Orbán Viktorra szavazott?
4: Én nem voltam küldött.
3: Én nem volt küldött, és nem kell szavaznia. Miért vállalt el a visszatérést? Ugye a választások után azt
4: hova
3: mondta, hogy...
4: Vissza?
3: Hova tért vissza? Hát törölte a Facebook oldalát, aztán azóta csak megjelent. Hát
4: személyes oldala, a személyes oldalamat nem töröltem, arra kezdtem most elírni. De hát mit jelent a visszatér?
3: Akkor úgy kérdezem, hogy mi győzte meg? Azt mondta, hogy elmegy visszatanítani. Igen. Az egyetemre.
4: Visszamentem tanítani az egyetemre.
3: Most pedig részt vesz, ugye bejelentették, hogy a védvonal után az önvezetésével az önkormányzati kabinet is megalakult.
4: Ez egy koordináló feladat. Én nem vagyok választott tisztségviselő, nem vagyok országgyűlési képviselő, nem vagyok a Fidesznek a vezetője. Egy olyan szakpolitikus vagyok, szakembernek már nem biztos, hogy merném magamat nevezni, egy olyan szakpolitikus vagyok, aki élő és jó kapcsolatot ápol a polgármesterekkel, amikor miniszter voltam, akkor nagyon jó kapcsolatrendszert alakítottunk ki, és ezt a koordinációt, ezt végzem el. Ez nem egy politikai front pozíció.
3: De ez nem visszavonulás, részt vesz a politikában, ha nem venne részt,
4: lehet... Fodor Gábor visszavonult, vagy részt vesz a politikában?
3: Pártpolitikában részt vesz Fodor Gábor?
4: Hát, kommentál eseményeket.
3: De ő a Fidesz, vagy bármelyik párt önkormányzati kabinetjének a vezetője?
4: Nem, de hát ugyanúgy ír cikkeket, beszél, és a többi politikai véleményt formál.
3: Na de akkor mi lesz a feladat? Azt mondja, hogy újra kell szerveznie a Fidesz hátországát az önkormányzatokban, a településeken.
4: Ezt a polgármesterek meg fogják tenni, én koordinálom őket. Én ennyit teszek, én nem vagyok a Fidesznek vezetője.
3: Adott magának időt? Hogy ezt meddig csinálja ezt a koordinátori vagy szervezői feladatot, vagy ha azt látja, hogy nem történik semmi a Fideszben, és nincs az a megújulás, amit vár, amit tulajdonképpen még nem tudjuk, hogy mi lesz, akkor valóban visszavonul?
4: Ez egy jó kérdés, de valóban így lehet, igen.
3: De hogy adott-e magának időt erre?
4: Nem határoztam meg előre határidőt.
3: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: 16-szor is módosították az annó a Fidesz által Gránit szilárdságúnak nevezett alaptörvényt. A Tisza által benyújtott javaslat tartalmazza a miniszterelnöki pozíció hivatali idejének 8 évben korlátozását, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, valamint a KEKVA szabályok átalakítását is. Stánic Péter alkotmányjogászt kérdezzük.
2: Aki itt van már a stúdióban, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok én is.
2: Elfogadta ezt a 16. módosítást a parlament, mármint az alaptörvénynek, nem lehet többé miniszterelnök az, aki már letöltött 2 ciklust. Az egész kérdésről volt egy politikai vita nyilvánvaló, amiről nincs, és egy jogi vita is, ma ez tulajdonképpen lezárult. Mit mond erre a módosításra?
3: Én alkotmányjogászként és ügyvédként tudok nyilatkozni. Itt azt fontos látnunk, ami fölmerült, ugye, hogy egyrészt egy célzott, egy személyre irányuló alaptörvény módosítás a kritikája merült fel, illetve hogy ennek lehet-e visszaható hatája. Ugye ez a két jogi szempont, amit itt elemeznünk kell, én azt gondolom, hogy egyik kritika sem áll meg. Tehát ugye egyrészt a visszaható, hátrányos visszaható hatályú jogalkotás tilalmánál figyelnünk kell arra, hogy ez a módosítás, tehát a miniszterelnöki ciklusok korlátozása minden jelenlegi, jövőbeli és múltbeli miniszterelnökre is vonatkozik. Tehát igazából itt nem
2: ezért mondják, hogy visszaható, ugye? Mert hogy nem 2026, milyen nap van ma, június 15-től él, hanem a rendszerváltástól.
3: Ugye ez formailag tűnhet csak úgy. Tehát azt kell látnunk, hogy ez akkor lép életbe, hogyha egy olyan személy, aki már 8 évet betöltötte ezt a tisztséget, ugye ilyen egy van jelenleg Magyarországon, ő újra miniszterelnökként kívánna indulni. De ez ugyanúgy alkalmazandó lesz arra is, aki már nem 8, de valahány évig betöltötte ezt a pozíciót, vagy a jövőben el fog érni ezt a 8 éves korlátot. Tehát ez a jövőre vonatkozó új feltétel.
2: Ugye volt, aki szerint ezért személyre szabott a jogalkotás, mert ugye, mert hogy így akkor ilyen formán csak Orbán Viktorra vonatkozik most jelen pillanatban. Ugye ezt a módosítást május 20-án nyújtották be, csak ma fogadták el, emellett van másik kettő is, azt is nézzük meg, megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, hogyan szűnik meg, és mikortól nincs akkor ilyen hivatal?
3: Ugye itt a konkrét megszűnési mód az még a jövőnek a zenéje lesz, tehát hogy milyen módon adott esetben hatáskörök átkerülnek máshová. Tehát itt az alaptörvény módosítás az mindig lehetőséget teremt valamire. Tehát az irányt mondja meg. A konkrét részletszabályokat jogszabályokban, törvényben, rendeletekben fogjuk megtalálni.
2: Tehát ezt nem lehet most még látni, hogy mi van benne? Tehát mi van ezzel kapcsolatban a módosításban? Vagy mi a szöveg, mi történik?
3: Ugye az alaptörvény módosításból igazából kikerül az a rendelkezés, ami a szuverenitásvédelmi hivatalt létesíti. Tehát azt, hogy pontosan hogyan fog megszűnni, mi lesz például az ott dolgozók jogviszonyával, ezt mind alacsonyabb szinten, törvényi vagy rendeleti szinten kell meghatározni. Ugye fontos látni, hogy az alaptörvény nem is jogszabály egyébként. Tehát az alaptörvény vagy egy alkotmánynak a funkciója, hogy az alapvető szabályokat, alapvető elveket határozza meg. A részletszabályok már nem az alaptörvényre tartoznak.
2: Na és itt van a bizonyos harmadik pont, ezek a bizonyos kekvák, ugye a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, mit fogadtak el a kekvák esetében?
3: Mi a kekvák esetén ugyanúgy az alaptörvény módosítás lehetőséget teremt arra, hogy ez a közvagyon újra közvagyonná váljon. Tehát a közvagyon visszaszerzésének az első szükséges lépése az alaptörvény módosítás.
2: Most én azt olvastam, hogy eredetileg az lett volna benne, hogy az alapítvány vagyon a nemzeti vagyon, de ez módosult most az utolsó pillanatban. Ez így van, és ha igen, akkor miért? Tehát ha van magánvagyon, vagy volt magánvagyon, akkor az nem lesz nemzeti vagyon.
3: Igen, ugye ezeknél az alapítványoknál azért azt szét kell szálazni, hogy pontosan honnan érkezett az alapítvány vagyona. Tehát annak volt-e olyan eleme, ami magánvagyonból került oda, nyilván a túlnyomó többsége a vagyonoknak az közvagyonból került ezekhez az intézményekhez.
2: Tehát innentől kezdve a kormány megszüntetheti bármelyik kekvát, amire szándék van?
3: Ez lehetőséget teremt. Tehát ez a fontos, hogy az alaptörvény módosítás mindig az első lépés. Tehát nem szabad előre szaladnunk, látnunk kell a konkrét megvalósítás lépéseit. Ezt a jövőben fogjuk megtudni, hogy hogyan történik.
2: Nos, Sőjog Tamás egy picit más. A múlt héten csütörtökön jelentette be, hogy az ő tervezett elmozdítása miatt az Alkotmánybírósághoz fordul. Már péntekre landolt is a beadványa az egyik alkotmánybírónál, ezt Polt Péter rögtön kiszignálta. Ez a gyorsaság, ez mennyire ritka, vagy egyáltalán nem szokatlan?
3: Ez a gyorsaság rendkívül szokatlan. Tehát sokkal korábban bekerült beadványok, hónapokkal ezelőtt benyújtott beadványok adott esetben még nem kerültek kiszignálásra. Tehát itt mindenképpen egy rendkívül gyors eljárásról.
2: Ez miért lehet? Azért, mert az államfő fordul oda, vagy arra sem volt korábban
3: például? Elképzelhető, tehát nem ördögtől való, hogy az államfőtől érkező indítványt soron kívül kezeljék, de ez nem automatikus. Tehát nagyon fontos, hogy ez az elnök döntése jelen esetben. Ez nem egy automatizmus.
2: Na, egy picit nézzük meg, hogy mi is maga a beadvány. Az egyik érve, hogy az eltávolítása olyan alaptörvény módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Mit próbál az államfő kimondatni az Alkotmánybírósággal, hogy mi is értsük?
3: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy még konkrét alaptörvény módosítás tervezet nincsen. Tehát egy olyan fiktív vagy problémát vázol a köztársasági elnök, ami jelenleg nem jelenik meg a konkrétumok szintjén.
2: Ő azt mondta, bocsánat, a miniszterelnök, hogy még készül a javaslat.
3: Így van. Tehát az egyedi vagy személyre szabott jogalkotás alatt azt kell érteni, hogyha például úgy lenne módosítva az alaptörvény, hogy a köztársasági elnök vagy Sólyog Tamás köztársasági elnöknek megszűnik a mandátuma 2026. július 1-jel. Például ez egy célzott, egy személyre alkalmazandó módosítás. Ugye ezt kell elhatárolnunk attól, amit itt a javaslatban is látunk, hogy hát a kezdeményezésben, hogy normatívnak kell lennie egy alaptörvénymódosításnak. Ez annyit jelent, a normativitás, hogy mindenkire azonosan vonatkozó szabály. Tehát a konkrétumokban, például ha a köztársasági elnök elmozdításának szabályain változtatnak, az nyilvánvalóan alkalmazandó a jelenlegi köztársasági elnökre és minden jövőbeli köztársasági elnökre. Tehát nem lesz személyre szabott, mert innentől kezdve ez egy általános feltétel lesz.
2: Hogyan lehet ön szerint jogállami eszközökkel a lehető legegyszerűbben eltávolítani az államfőt?
3: Erre számos lehetőség van igazából. Fontos azt már az elején leszögeznünk, hogy egy alaptörvény módosítással szemben nincsen helye tartalmi vizsgálatnak. Az Alkotmánybíróság sem vizsgálhatja az érdemét, a tartalmát egy módosításnak. Tehát számos lehetőség van, ezért is...
2: Ez az, amit egyébként maga a Fidesz változtatott meg andó, én arra jól emlékszem.
3: Így van, így van. Tehát 2013-ban került módosításra. Az alaptörvényünk egészen konkrétan azt mondja, hogy egy alaptörvény módosítást az Alkotmánybíróság csak eljárási szempontból vizsgálhat.
2: Még egy dolog, mi van, hogyha az Alkotmánybíróság most igazat ad Sólyog Tamásnak? Mi történik?
3: Ez egyelőre ugye egy elvi vélemény igazából. Tehát ez egy előkészítés, én azt gondolom, egy olyan lehetőségnek, hogyha megtörténik az alaptörvény módosítás, ami adott esetben változtat a köztársasági elnöki pozíció megszüntetésének lehetőségén, azt majd akkor megkívánja küldeni az Alkotmánybíróságnak egy normakontrollra a köztársasági elnök. Ott munícióként ez felhasználható, de automatikus kötelező ereje nincs.
2: Mi van, ha a parlament kétharmaddal növeli az Alkotmánybíróság tagjainak létszemet, ahogy tette azt annó a Fidesz, és akkor tulajdonképpen nincs gond, mert hogyha különböző eljárások az Alkotmánybíróságnál és az alkotmánybíráknál landolnak, mondjuk ha elindul egy megfosztási folyamat.
3: Erre is lehetőség van. Tehát ezért gondolom én nagyon idő előttinek ezt az alaptörvény értelmezési indítványt is, hiszen maga az Alkotmánybírósági törvény is azt mondja, hogy konkrét problémával esetén lehet kérni alaptörvény értelmezést, illetve olyan kérdésben, ahol az alaptörvény helyet ad értelmezésnek. Itt egészen egyértelmű az alaptörvényünk, hogy csak is eljárásjogi felülvizsgálatnak van helye. Amire ugye a kérdés vonatkozik igazából, hogy az Alkotmánybíróság dönthet-e úgy, hogy egy alaptörvénymódosítás az mégsem alaptörvénymódosítás. Tehát, hogy rendelkezzen tartalmi vizsgálati lehetőségekkel.
2: Utolsó dolog, jogalkotás módja. A Political Capital kiadott egy tanulmányt, amiben az áll, hogy a házszabály átmeneti fellazítása, vagy az, hogy jellemzően továbbra is egyéni képviselő indítványként kerülnek ház elé a törvények, az egyrészt ugyanaz, amit a Fidesz csinált, másrészt pedig aggályos, még ha hatékonysági célok is vezérlik őket. Ön hogy látja ezt?
3: Igen, sajnos ezt jelenleg is láthatjuk, ugye ez korábban is egy állandó kritika volt. Itt azt fontos látni, hogy ha egy egyéni képviselő nyújt be egy törvényjavaslatot, ezt kell összevetnünk azzal, hogy a kormány nyújtja be. Értelemszerűen, amit a kormány nyújt be, az egy sokkal hosszasabb előkészítő folyamat előzi meg a minisztériumokban, többkörös egyeztetés, a társadalmi egyeztetés, társadalmi véleményezésnek a lehetősége. Tehát sokkal komolyabb az előkészítő szakasza, mind jogi szakmai szempontból, mind a társadalom bevonása szempontjából. Egy egyéni képviselő indítvány esetén nincsenek ilyen megelőző lépések, vagy nem szükségesek. Tehát sokkal nagyobb az előkészítő szakasz, jelentősebb apparátus van egy kormány által előterjesztett javaslatnál.
2: Köszönöm, hogy itt volt nálunk.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit, jelentette ki kongresszusi beszédében Orbán Viktor. A tisztújításon és utána viszont komoly belső kritikák is megfogalmazódtak. Stumpf István például azt mondta, megszűnt az érdemi visszacsatolás és bírálat lehetősége. A klientúra túlkapásait nehezen viselte el a társadalom. A helyzetet Nagy Attila Tiborral és Ransburg Zoltánnal elemezzük.
2: Politikai elemzőkkel, akik itt vannak, már jó estét, szervusztok!
3: Jó estét kívánok, szervusz!
2: Több témánk van, természetesen a mai parlamentről is beszélünk, de menjünk időrendben és kezdjük a hétvégi Fidesz kongresszussal. Először is mit gondoltok Orbán Viktor 10 pontjáról? Nem tudom, hogy láttatok-e, Navracsics Tibor itt volt, azt mondta, hogy sok, és azért a valódi megfejtés nincs benne, hiányzik. A mi értekre válasz?
4: Hát én azt gondolom, hogy érdekes módon most a Fidesznek egy jelentős részével egyet fogok érteni, amikor azt mondom, hogy valóban hiányoznak a valós szembenézések ebből a 10 pontból, és általában abból az egész kongresszusból, amit láthattunk szombaton. És nagyon sok olyan fideszes hangot lehet hallani a médiában, közösségi médián keresztül, amelyek erősen kritikusak azzal, ami szombaton történt. De azért azt is hozzá kell tennem, hogy amikor megemlítünk olyan kritikus megszólalásokat, akár a kongresszuson magán, akár a kongresszus óta, amelyek tényleg szóvá tettek olyan hibákat, amik a Fidesznek az áprilisi vereségéhez vezettek, azért azok is azt gondolom, hogy nagyon gyakran, még amik talán bátrabbnak tekinthetők összehasonlításban a többivel, még azok is nagyon gyakran a felszínt kapargatják. Stumpf felszólalása például, most láttunk is egy kis részletet, ugye a kritikusabbak közé sorolható, és kritikusabb megszólalások közé sorolandó, de ennek ellenére

0: például ő is arról beszél, hogy a kormány eredménye volt, hogy a középosztály megerősödött. Miközben hát az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjának az idén tavasszal közzétett kutatása volt az, amelyből látható volt, hogy az utóbbi 4 év a magyar társadalom egyik legrosszabb 4 éve volt, óriási leszakadással, lecsúszással. Az alsó, a legalsó réteg az, amelyik rohamosan nő, borzalmas helyzetben van a magyar társadalomnak egy nagyon jelentős része. Tehát én azt gondolom, hogy még persze lehet megtalálni a hibákat, lehet kritizálni a kampánynak a hibáit, lehet azt mondani, hogy több helyen láttuk azt, hogy bizonyos szereplők, akik a kormányhoz így úgy köthetők, meggazdagodtak, és ezek mind hozzájárultak a Fidesz vereségéhez, de alapvetően a kormányzás minősége, mint probléma nem szokott felmerülni, pedig az adatok azt mutatják, hogy valójában azért talán ez lehet az egyik legjelentősebb oka ennek a vereségnek. Ezzel pedig nem látom, hogy szembenéznének.
1: Volt még egy érdekes mondata a Navracsics Tibornak, nyilván több is volt, azt mondja, hogy azt nem tudja, hogy Orbán Viktornak meg kellene változni ahhoz, hogy a Fidesz megváltozzon, de a Fidesznek biztos meg kell. Tud egyik a másik nélkül, amikor a kongresszuson is elhangzott az a kritika, hogy ez már egy ilyen katonai vagy félkatonai szervezet, ugye Jankó is Tibor, a Fidesz kőbányai küldöttje beszélt, vagy mondott, és aztán nagy tapsot kapott egy éles hangú kritikát ezzel kapcsolatban. Szóval mivel kellene szembenézni a Fidesznek, mert azt sem válaszolta meg, hogy ezt tudja a Fidesz, hogy mi a gond, vagy nem meri elmondani, és nem mer ezzel szembenézni.
2: Mészáros Lőrinc, Tibor István és más NER oligarcháknak az árnyéka magasodik a Fidesz fölé. Ezzel kéne szembenézni. Tehát a NER-es nagyvállalkozók által okozott erkölcsi kárral, ami 2022-ig egyébként még nem volt olyan nagy probléma a Fidesz számára, mert jó néhány éven át volt gazdasági növekedés, a gazdaság, ha nem is a legjobban, de ment előre. De onnantól kezdve, hogy az emberek egy része elkezdett rosszabbul élni, ahogy az előbb behangzott, valóban az egyik tanulmánykötet kimutatta, hogy a polgárosodás mértéke csökkent az elmúlt 4 évben, a középosztály egyre nehezebben tudott boldogulni, és a közszolgáltatások is egyre inkább romlottak, a romlásuk felgyorsult az elmúlt 4 évben. Tehát a NER oligarchák tekintélyromboló viselkedésével, a Adrián való napozással és kivagyisággal is szembe kell nézni, meg a kormányzás helyre romló színvonalával, és az az igazság, hogy Orbán Viktor sem ebben a 10 pontban, sem a kongresszusi beszédeiben, sem pedig most az Index interjúban, de még a röpiratában sem vetett azzal a számot, hogy az ő kormányzása, az általa vezetett kormány egyre rosszabb teljesítményt nyújtott, és ugye az egyre rosszabb teljesítmény jelentős részben abból adódik, hogy nem jöttek az uniós pénzek, miután a Fidesz kilépett az Európai Néppártból, hiszen 21-ben lépett ki a Fidesz, vagy kényszerült kilépni, hogyha egészen korrekt akarok lenni, és következő év tavaszán az Európai Bizottság meg merte indítani Magyarország ellen a kondicionalitási eljárást, amelyik a uniós pénzek felfüggesztéséhez vezetett. Viszont annyit azért a Fidesz kongresszusról dicséretként talán el lehet mondani, hogy lehet, hogy a szembenézés fele más volt, de még mindig inkább keményebb szembenézés volt a Fidesz helyzetével, mint az azt megelőző 30 évben bármikor. Mert amióta az 1995-ös...
1: Most megállítok egy picit, mivel nézett szembe, amikor most egy hónappal a választások után, és azt mondja Orbán Viktor az Indexnek, amikor a korrupcióról kérdezik, hogy ez egy műbalhé, 60 puszta ügye műbalhé, nincs reális alapja, propaganda, a majorsággal kapcsolatos állítás, miközben bűnözők támogatják a Tiszát, tehát amikor ilyen mondatok hangzanak el, akkor mivel néznek? Mivel néznek igazából szemben?
2: Elsősorban nem Orbán Viktorra gondoltam, hanem arra a néhány kongresszusi küldöttre, akik közül például Révész Máriusz külön megemlítette Balázsi Gyulát kritikusa. Nem, én arra gondolok, hogy 1995-ben a Fidesznek volt egy olyan kongresszusa, amelyben Vaxler Tamás elindult Orbán Viktor pártelnök ellen a tisztújításkor. Azóta viszont, ahogy telt múlt az idő, a Fidesz kongresszusai egyre inkább kinyilatkoztató kongresszusok lettek, előre felkért szónokok, határon túli magyarok, szövetséges szervezetek, agyba főbe dicsérték a Fidesz meg Orbán Viktort, hogy milyen jó irányba megy a párt, És ehhez képest azért ez a szombati kongresszus jóval kritikusabb vagy önkritikusabb volt, mint az azt megelőző számos-számos kongresszus. Lehet mondani, hogy nem eléggé ment mélyre, szerintem sem ment Orbán Viktor kellően mélyre, legalábbis nyilvánosan nem, ami az ő egyre romló kormányfői teljesítményét illeti, de azt azért meg kell hagyni, hogy most legalább megengedték, hogy néhány szónok, Révész Máriusz, vagy egy másik ferencvárosi küldött, vagy akár Stumpf István meglehetősen határozott kritikát fogalmazzon meg. Erre az elmúlt 30 évben a Fidesz kongresszusai nem volt példa.
0: Tehát mondjuk ekkora vereséget sem szenvedett
2: a Fidesz, tehát azért nyilván
0: fáklyás menetet nem lehetett rendezni ezen a kongresszuson, valahogy reflektálni kellett a politikai helyzetre, de azt szerintem egyébként döbbenetes volt látni, hogy kihívója sem volt Orbán Viktornak. Tehát ez egy dolog, hogy Orbán Viktor nem mond le, illetve tovább szeretné legalábbis még egy évig az elnökséget folytatni, de hogy kihívója nem bukkan fel a párton belül.
2: De ki
1: majd
2: lett
1: most,
2: volna?
1: Majd most, mert hogy mit mondott az indexnek, te nem láttad, Zoli.
0: De hát ugye az benne az érdekes pont, hogy a Fideszben úgy működött a struktúra, a belső struktúra, hogy nem tudott létrejönni egy alternatíva Orbán Viktorral szemben, nem tudott létrejönni egy alternatív erőközpont.
2: De nem véletlenül nem tudott létrejönni, hát Orbán Viktor elfojtotta.
1: És ezt hiányolja most Orbán Viktor, az adás előtt itt a szünetben beszéltük, hogy nem láttad az Indexes interjút, én sem, mert hogy itt vagyok, vagy voltam. Azt mondja, hogy arra példa, hogy megint ő lett a Fidesz elnöke, azt mondja, azért vállalta egy évre az elnökséget, hogy rendbe rakja a pártot, ez becsületbeli ügy, de alig várja már, hogy végre valaki kitépje a kezéből a marsalbotot, és levegye róla a kisködmöt.
2: De mondott mást is, azt is mondta, hogy nem zárja ki, hogy jövő évben újraindul a Fidesz elnökség.
1: Hát ha nem jön majd
0: a fiatalság. Mert ez úgy szokott lenni, hogy ő nem törekszik a hatalomra, csak bekönyörgik. Tehát hogy mire mindig szükség van, és aztán addig nyomják, amíg azt mondja,
2: hogy ezt annyira ismerjük már Julius Cézár
0: illetve
2: a Cézár utáni Oktávianust játszott el, hogy ő nem akar, de hogy akart az állam első vezetője lenni, de felkérték, hogy legyen princesz.
1: No, menjünk tovább. Mennyire tudta megzavarni Magyar Péter miniszterelnök ezt a szombati kongresszust az aznapi migráns táboros bejelentésekkel, hogy látod?
0: Mindenképpen valamennyire sikerült. Én azt látom, hogy Magyar Péter folytatja azt, amit a kampány során elkezdett, hogy nem enged át 10 percet sem a Fidesznek, hogyha a Fidesz valami olyan dologgal készül, amivel akár csak rövid ideig is, de uralhatná a politikai közbeszédet, akkor Magyar Péter rá szervez valamit, tehát ebből a szempontból ez illeszkedik abban utában, amit már az utóbbi sok-sok hónapban megszokhattunk tőle. De annyiban különleges talán a helyzet, hogy egyrészt egy olyan konkrét ügyet vett most itt elő Magyar Péter, ami azt gondolom, hogy akkor is erős lett volna, hogyha nem a Fidesz kongresszusával szembeállítva hozza ezt elő. Különösen akkor, amikor egyébként ugye ebben a Fidesznek a küldöttei gyűltek össze, hogy döntsenek a Fidesz jövőjéről, akkor azért még feléjük is egy üzenetként értékelhető, azt gondolom, hogy még nekik is a kormány hazudott, ugye Magyar Péternek ez volt a fő üzenete, hogy itt egy nagy kormányzati eltusolás zajlott ebben a tervezett menekült tábor ügyben. És hát tényleg ugye ez a Fidesznek a lehető legközpontibb üzenetét, a migrációval kapcsolatos üzenetet érinti, és én azt gondolom, a politikában nagyon nehéz a nüanszokról beszélni. Itt azt hiszem, hogy ha ez még hosszú távon téma marad, bár egyébként olyan elképesztően pörögnek a politikai hírek, hogy nagyon nehéz valamit több napon keresztül napirenden tartani.
1: Most ma a parlamentben azért ez pörög.
0: Akkor az lesz a fontos, hát igen, aki tudja, mi lesz holnap, meg holnap után még milyen új ügyek kerülnek elő, de azt hiszem, hogy az lesz a fontos, és arra én nagyon remélem, hogy Magyar Péter és a kormány figyelni fog, hogy ne keveredjen össze a Fidesz kétszínűségével kapcsolatos politikai kommunikáció, ami arról szól, hogy a Fidesz valamit állít és valami más cselekszik, a migráns ellenes kommunikáció, valamit viszont nagyon sok-sok-sok éven keresztül hallottunk és láthattunk, akár akartunk, akár nem, hirdetéseken, óriás plakátokon.
1: Összekeveredik-e egyébként szerinted? Most ezt azért kérdezem, mert azért van, aki szerint már lassan-lassan összekeveredik. Tehát éri ezért már kritika a tisztelt, ugye a belügyminiszter ma bejelentette, ugye, hogy nem fogadják el az uniós szabályozást erre vonatkozóan, ami pénteken.
2: Azt azért látni kell, hogy attól, hogy a Tisza megnyerte a választás, a közhangulat nem változott a migráció tekintetében, tehát a lakosság kifejezetten ellenzi a migrációt, legalábbis amit ők migrációnak vélnek. A Fidesz hitelessége már az előző kormányzati ciklusban is megbicsaklott, hogy olyan sok vendégmunkást engedett be. Mert Hajdúszoboszló környéken például meglepődve tapasztalták a választópolgárok, hogy miközben a kedves kormányuk arról beszélt, hogy migráns ellenes, megjelennek olyan, nem, most nem turistákról beszélünk, hanem vendégmunkásokról, ázsiai országokból, akikre ők nem voltak lelkileg felkészülve. Tehát a Fidesz ezen is veszíthetett szavazatokat, és ugye a Fidesz a szombati kongresszus előtt úgy gondolta, hogy a migrációs paktummal próbálja majd sarokba szorítani Magyar Pétert, hogy vajon végre szint, hogy mi a terve ezzel, és Magyar Péter pár hétig mellé beszélt, míg aztán a mai nap egyértelművé tette, hogy a kormány jelenlegi formájában nem kívánja a migrációs paktumot végrehajtani. Most ez viszont konfliktust vetíthet előre az Európai Bizottsággal, hiszen Ursula von der Leyen természetes módon egyértelművé tette, hogy mint az uniós jog részét természetesen mindegyik uniós tagállam köteles végrehajtani a migrációs paktumot. Tehát, hogyha ezt komolyan gondolja a Magyar Péter vezette kormány, ebből lehet konfliktus, de miután a Fidesz valóban elkezdett nyomást gyakorolni, hogy vajon szint, meg a mi hazánk is, azért Magyar Péter reagált, és hát ellentámadással is leadált valóban, a szombati kongresszus előtt behozta, hogy a Fidesz valójában kétszínű, és a mai parlamenti ülésen valóban rendkívül, meglehetősen hosszan folytatta Magyar Péter ezt a témát. Ha szabad még a parlamenti ülés úgy általában beszélni, ugye egyre inkább megfogalmazhatjuk azt, hogy Magyarországnak egy szokatlan miniszterelnöke van, aki szokatlan tetteket és stílust hajt végre, és ehhez nekünk választópolgároknak hozzá kell szoknunk, hogy egy szokatlan miniszterelnökünk van. Nevezetesen például arra gondolok, hogy a mai ülésen a miniszterelnök csúfnevekkel látta el az egyes képviselőket, vagy gúnyolódott rajtuk megint. Tehát ezt nem először csinálja, de abban Máté Zsuzsának igazat kell adnom, hogy Antal József, aki Magyar Péter példaképe, ez a meglehetősen gúnyoros stílus nem volt jellemző, viszont ez azért kell, mert Magyar Péter teljesen le akarja járatni az előző kormányzatot, és vele együtt a Fideszt.
1: Zoli, még egy reakció, meddig lesz, vagy meddig lehet ez így? Ugye az elmúlt hetekben ezt már azért tapasztalhatta mindenki, aki nézett parlamenti közvetítést, de hát a kutatások azt mutatják, hogy úgy tűnik, hogy ez tetszik a magyar társadalomnak.
0: Hát én azt látom, hogy a Tiszának a fő kampányigérete a rendszerváltás volt. És jelenleg, amikor azt látjuk, hogy a Tisza mögött milyen óriási társadalmi támogatottság van, ez a rendszerváltásnak szóló társadalmi támogatottság. Ez a Tisza nagy ügye. Amikor a parlamentben Magyar Péter nekifeszül a fideszes képviselőknek, amikor felsorolja a bűneiket, amikor név szerint számon kéri mindegyiket, a stílusról lehet vitatkozni, de most én elsősorban a tartalomra gondolok, akkor azt húzza alá háromszor, hogy na velük szemben jött létre ez a politikai közösség, az az a rendszer, ami a múlt, és ez a mi rendszerünk, ami a jelen. Én azt gondolom, hogy amíg
1: mikor
0: ezek
1: kell
0: az ügyek...
1: arra választani, hogy mi ez a rendszer, ami a Tisza rendszere? Mert ugye én emlegettem már itt a politikákapitál elemzését, ott azért felvetődik jó pár kérdés, ami nem nagyon más, mint a Fidesz rendszere.
0: Igen, ez egy érdekes kérdés, ugye a Fidesz a nemzeti együttműködés rendszereként határozta meg magát. Ők maguk egy rendszerdefiníciót adtak saját maguknak. Én szerintem nem biztos, hogy véletlen, hogy a Tisza ilyesmit maguknak nem ad. A programjuknak van egy címe, az emberséges és működő Magyarország, de ennek a rendszernek, ami mostantól a rendszerváltás után következik, egy külön nevet nem adnak. Én azt gondolom, hogy ennek lehet konkrét oka, most ebben nagyon nem mennék bele, hogy én itt a hasamra ütögetek és tippelek, hogy mi állhat-e mögött. Én azt hiszem, hogy itt elsősorban ez a felállás addig működhet jól, amíg ez a nagy társadalmi többség ott van a rendszerváltás ügye mögött, ami pedig szerintem addig meg fog maradni, amíg újabb és újabb ügyeket tud az új kormány megmutatni, hogy na ebben hazudtak, ebben nem csináltak valamit jól, ebben verték át a választóikat, hogy most a Magyar Péteri szóhasználattal éljek. Tehát egészen addig, amíg ilyenek, újabb és újabb ügyek felmerülnek, addig szerintem ebből tudnak profitálni.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
3: Spirit FM, a nagyváros hangja. a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
3: A Spirit FM híreit hallották.

0: Álomtaxi.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
2: The best man paid in advance. Then she started to dance.

0: napot!
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
3: Megállapodás született az Egyesült Államok és Irán között a tűzszünetről. A végleges egyezményt az ígéret szerint pénteken írják alá Genfben. Habár Trump a pakisztáni közvetítéssel létrejött békét, a diadalmas hadd folyjon az olaj felszólítással fogadta. Egyelőre még kérdéses, hogy az elkövetkező 60 napban sikerül-e a végleges békekötés. Vendégünk Csicsman László.
4: Közel-Kelet szakértő, jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok, köszönöm a kívást!
4: Véget érhet-e ez a konfliktus? Ön szerint merjünk örülni ennek, vagy megint egy Trump-féle bejelentésről van szó, bár ezt most azért ugye pakisztáni miniszterelnök is megerősítette, szóval mit gondol a megállapodásról?
5: Hát egy óvatos optimizmussal élnék, azért azt gondolom mindenképpen egy fordulópontnál tartunk. Ugye ha hosszú távon nézzük ezt a konfliktust, amely nem február 28-án kezdődött, akkor egy fejezetének a végét láthatjuk, ami viszont nem jelenti a konfliktusnak a végét. Ugye ezt a dokumentumot az aláíró feleken kívül senki nem látta jelenleg, tehát ezért a szakértő is a sajtóból tud tájékozódni, hogy mi van benne. Viszont azt látjuk, hogy teljesen eltérően kommunikálják már most annak a tartalmát. Csak utalnék arra, hogy az iráni legfőbb nemzetbiztonsági tanács egy olyan nyilatkozatot adott ki, hogy konszolidáltuk a fölényünket az amerikai cionista ellenséggel szemben. Tehát ez iráni retorika, és ugye Trump is győzelemként mutatja be, és azt mondja, hogy az Obama-féle megállapodáshoz képest nem adtunk egy forintot se az iráni vezetésnek, és így bontak le a nukleáris fegyverről, ami ugye azért egyelőre nem így van, ez egy kétoldalas dokumentum, egy keretrendszer, amellyel ugye meg kell kezdeni majd a pénteki aláírás után 60 napig a tárgyalásokat és a vitáspontokban megállapodni. Na ez nem lesz könnyű.
4: Tehát nincs még a urándúsításról vagy az atomprogramról megállapodás. Mert itt is picit más a kommunikáció. J.D. Vance azt mondja, hogy hormuzi szoros újranyitása, amerikai blokád megszüntetése, és tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez a jövőben. Egy magasrangú iráni vezető meg egészen más mondott, egyébként azt, amit most ön, hogy ebbe egyelőre nem mentek így bele ilyen formán.
5: Most ne felejtsük el, hogy amikor Obama ugye letárgyalta a 2015-ös nukleáris megállapodás multilaterális keretek között, ez 3 évet vett igénybe, ez egy nagyon hosszú dokumentum, és bizony ezekben a kérdésekben az ördög a részletekben rejlik, tehát ez egy alapját jelentheti annak, hogy megtárgyalják ezeket a pontokat, tehát az benne van valószínűleg a dokumentumban, hogy a 60 nap alatt, legalábbis ezt olvasni a sajtóban, nukleáris tevékenységet nem folytat Irán, és elkezdik a tárgyalásokat arról, hogy Irán korlátozza a nukleáris programját, de hogy ez mit jelent pontosan, ennek a részleteit egyelőre nem látjuk.
4: És most, most pénteken aláírják ezt a valamit, ezt a két oldalt, majd eltelik 60 nap, és elvileg ez alatt a 60 nap alatt kellene letárgyalni a végleges megállapodást a békéről, de ez lehet akár 3 év is, ahogy mondjam.
5: Láttuk, hogy április 8-án, ahogy ez a tűzszünet eljött, ugye akkor is az volt a feltételezés, hogy gyorsan meg lehet állapodni, nem lehetett. Tehát ez önmagában ez a tűzszünetnek most a meghosszabbításaként értelmezném.
4: Ugye a Reuters írja, vagy hivatkozik erre a bizonyos magasrangú iráni tisztviselőre, ő azt mondja, hogy az is benne van, és ez már inkább azért kérdezem, mert ez a hosszú távúra vonatkozna, az Egyesült Államok beleegyezne abba, hogy Irán a jövőbeni átfogó megállapodás keretében saját területén higíthassa a magasan dúsított uránkészletét. De akkor most mi változott? Tehát amiért Amerika elindította ezt a háborút ebben a kérdésben, ez szerint a mondat szerint semmi sem.
5: Hát ugye ebben nem lehetünk biztosak, hogy ez benne van, viszont azt lehet mondani, hogy a hormuzi szoros megnyitják, amely probléma nem állt fenn február 28-án, tehát igazából, sőt azt is mondanám, hogy az is benne van, hogyha előre haladnak a tárgyalások, ezt mindkét oldal nyilatkozza, akkor esetleg az Egyesült Államok megfontolja a szankcióknak a feloldását és befagyasztott pénzeszközöknek a feloldását úgy szintén. Tehát azt gondolom, hogy jelentős eredményeket nem sikerült elérni, és hát a vitáspontok között pedig rengeteg van, ugye a Hormuzi szoros, Libanon és sok egyéb más.
4: Nyerte bármit Amerika ezzel a háborúval eddig, akkor most amit tudunk erről a bizonyos megállapodásról, vagy nem, Irán viszont Lehet, hogy igen.
5: Hát véleményem szerint az Egyesült Államok nem nyert ezzel a háborúval, tehát a háborúnak ugye kezdettől fogva nem voltak világosak a céljai. Ugye amerikai részről mit jelent pontosan a rezsimváltás? Ugye a legfőbb célja talán az volt, hogy a nukleáris programnak a korlátozása és a meglévő 440 kg 60%-ra dúsított uránnak a megsemmisítése. Hát majd meglátjuk, hogy ez megtörténik-e. Egyelőre egy kicsit úgy látom, hogy az irániak továbbra sem bíznak Washingtonban, és alapvetően arra készülnek, hogy hát ezek a tárgyalások, ezek többnyire valamilyen nagyobb katonai hadműveleteknek az előkészületei. Tegyük hozzá, hogy egy nagyon pozitív dolog van a háttérben, amiről nem nagyon beszél a média, és pedig, hogy a hat arab öböl állam lényegében egyesével megállapodik egyfajta deeszkalációs dokumentumot ír alá Iránnal, amelynek keretében ezek az államok megfizetik a biztonságukat. Elsőként az emírségek mintegy 20 milliárd dollárnyi összegnek az átadását jelezték Irán felé, amelyért cserébe Irán lemond arról, hogy a későbbiekben rakéta vagy drón támadásokat hajtson végre.
4: Tehát fizetnek azért Iránnak, hogy ne bombázza őket?
5: Hát tulajdonképpen igen, tehát egy újfajta hatalmi erőegyensúly alakul ki a Közel-Keleten. Ugye ezeknek az államoknak végső soron vissza kell térni az életnek a normális kerékvágásba. Ez egy óriási gazdasági veszteség, ami nem csak az olaj, hanem turizmustól kezdve a kieső bevételek. Ráadásul ugye nem tudjuk, hogy a gazdasági élet bizalma mikor áll helyre az elkövetkezendő hetekben.
4: Na de ha engednek egy ilyen... nem tudom, iráni zsarolásnak, mert akkor ez úgy is felfogható, hogy megfizetik most annak az árát, hogy ne bombázza őket, az meddig tart ki? Mert elfogy a pénz, és akkor 3 év múlva Irán azt mondja, hogy hát akkor most megint fizessetek, mert különben lebombázunk benneteket?
5: Inkább attól függ, hogy hogyan alakul ennek a tűzszünetnek a sorsa, és az amerikai iráni kapcsolatoknak a sorsa. Ugye Trump arról nyilatkozik, hogy ilyen jó még sosem volt a két állam kapcsolata, miközben ugye még az elmúlt pár napban még harci cselekmények voltak. Tehát én azt gondolom, hogy egyelőre az fontos, hogy rövid távon sikerült egyfajta deeszkalációt végrehajtani a Perzs-öbölben, és úgy tűnik, hogy az élet az most visszaállhat a régi kerékvágásba. Kérdés, hogy ez 60 napnál tovább tart-e vagy sem.
4: Azt is meglátjuk, meg azt is meglátjuk pénteken, hogy mi van ebben a kétoldalas megállapodásban? Ez nyilvánosságra kerül pénteken?
5: Így van, tehát arról szólnak a hírek, hogy Trump nyilvánosságra fogja hozni ezt a következő napokban.
4: Köszönöm, hogy itt volt.
5: Köszönöm a meghívást.
4: Most jön az Aktuál Bodasz Balázs, a Szervusz Balázs. Kik jönnek hozzád, miről beszélgettek?
0: Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket Herman Veronikával, az ELTE adjunktusával, médiakutatóval, Holoda Attila energetikai szakértővel és Vető Balással, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítójával fogunk beszélgetni, mi másról, mint a hétvégi Fidesz kongresszusról, a Vitnyédi ügyről és a migrációs paktumról, valamint arról, hogy törvénytelenségek történhettek az ukrán pénzszállító elfogása kapcsán, és ezt nem a sajtó mondja, nem egyéb valahonnan kiszivárgott információkból, vagy háttérbeszélgetésekből lehet megállapítani, hanem magukból a hatósági iratokból. Ezek lesznek tehát a témáink és a vendégeink.
4: Balázs, köszönjük Önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében, és holnap este újra várjuk Önöket. Viszontlátásra!
2: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
6: Ön szerint veszélyt jelent Magyarországra az Európai Unió migrációs megállapodása? Ez a kérdés, amelyre várjuk a válaszaikat. A kommentelőinktől meg természetesen, ahogy mindig most is a hozzászólásokat, néhányat már kiválogattam közülük. Hát fogalmazunk úgy, hogy nagyon tanulságos. Beszélni fogunk majd erről a kérdésről is, de van még más témánk is, bőven nézzük.
7: A Fidesz kongresszusa ismét pártelnökké választotta Orbán Viktort, a rendezvényen több kritikus hang is volt. Magyar Péter bemutatta azokat az iratokat, amelyek bizonyítják, Orbán Viktor kormánya migránstábor építésébe kezdett. A Fidesz azt mondja, hogy csak az EU-t akarták megvezetni. Orbán Viktor nem lesz többé miniszterelnök, ha csak nem alakít ismét kétharmados kormányt a Fidesz. Hatósági feljegyzések szólnak arról, hogy törvénytelen módon jártak el az ukrán pénzszállítóval szemben. Mai vendégeink Herman Veronika, médiakutató, az ELTE adjunktusa, Holoda Attila, energetikai szakértő, Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítója.
2: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
6: Önök szerint veszélyt jelent Magyarországra az Európai Unió migrációs megállapodása? Nézzük így az adás elején, hogy állnak a válaszok. 15% azt mondja, hogy igen, 85% pedig nem. Ebből akár arra is lehet következtetni, hogy a válaszadói nagy része értette, hogy a kérdés pontosan miről szól. Akkor, amikor elmélyedtem a komment szekcióba, akkor viszont némiképp megdőlt ez a vélelmem. De mindegy, majd, hogyha oda jutunk, akkor el fogom mondani, vagy meg fogom mutatni, hogy mire gondolok. Köszöntöm Önöket otthon, vendégeimet pedig itt a stúdióban. Szervusztok, köszönöm, örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Nézzük, hogy újul meg a Fidesz.
7: Felszólalók szerint több tényező vezetett a vereséghez. Hibás kampányüzeneteik voltak, gyenge választ adtak a korrupciós vádakra, de a fiatalokat sem tudták megszólítani. Hídvégi Balázs azt kritizálta, hogy dominánssá vált a felfúvalkodottság, a luxizókról és az orosz pártiság látszatáról is beszélt.
8: A bajok másik gyökere a kegyelmi ügy volt. Az ott szerzett erkölcsi sérülésünk a kormányzásunk morális alapjait érintette. Ez a seb soha nem gyógyult be, mert nem tisztult ki. Nem tisztázott, hogy pontosan mi is történt.
7: Orbán Viktor szerepéről nem sok szó esett. Stumpf István volt kancellária miniszter, utalt rá röviden.
9: A korrupciónak bizonyos elemei még a miniszterelnöknek a dolgozószobájának az asztaláig is elértek.
7: Orbán Viktor a kongresszusra megjelentetett röpiratában azt írta, hogy a szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti a legnagyobb veszélyt. Majd a színpadon 10 pontban foglalta össze a vereségük okait, külföldi befolyást, algoritmusokat és a Tisza hatékony kampányát is kiemelte. Szerinte az ország most a káosz felé tart.
10: Ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje. Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia.
11: A Fidesz régi új elnöke, Orbán Viktor.
7: A kritikák ellenére óriási többséggel választották meg Orbán Viktort. Alelnök lett Gál Kinga, Póka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint.
10: Tudjátok, hogy semmi kedvem megváltozni.
7: Orbán Viktor ígérete szerint egy év múlva egy győzelemre esélyes Fidesz ad át az utódjának, nemzetközi munkára viszont nem pályázik.
6: A röpiratban arról is volt szó, ami ugye megelőlegezte a kongresszust, hogy a döntő tényező, a velünk szemben manőverező négy ellenséges hadtest ereje és összehangolt támadása volt, ezt írta Orbán Viktor. Soros világ plusz Brüsszel plusz ukránok plusz multinacionális cégek egyenlő vereség. De megújulást hirdettek a Fideszben. Ti miben látjátok a megújulásnak a csíráit? Akár tartalmilag, akár formailag, akár személyileg, akár stílusban, bármiben.
12: ebben a best of ellenség listában, ami igazából eddig is ismerős lehetett mindenki számára, aki követi a politikát. Én igazából két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Az egyik az, hát az Kádár János utolsó beszéde, ami tűnhet egy ilyen demagóg hasonlatnak vagy fordulatnak, de hogyha valaki tanulmányozza mondjuk a 80-as évek második felében a Kádár Jánosnak a különböző megszólalásait, nyilvános vagy nem nyilvános megszólalásait, ugye valami nagyon hasonlót lehet látni, hogy mintha úgy elvesztette volna a valósággal való kapcsolatát, és nagyon sokan kiemelték Orbán Viktor megszólalásaival kapcsolatban is azt, hogy olyan, mintha nem érzékelné, hogy mi a probléma. És nyilván nem látunk bele a fejükbe, nem látunk bele sem Orbán Viktornak, sem a fideszes vezető politikusoknak a fejébe, hát nem tudom, hála Istennek lehet, de kívülről valóban úgy tűnik, hogy nem értik továbbra sem a problémát, nem értik, hogy miért vesztették el a választást, ugye nem kicsit, hanem nagyon, hogy egy klasszikust idézek ismét. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig szerintem, ami nagyon feltűnő, hogy Orbán Viktor többször retorikailag ugye elismerte a felelősséget, ő vállalja a felelősséget, a stratégiai hibákért őt illeti a felelősség, ezt tényleg számtalanszor elmondta ebben a beszédben is, kongresszuson, de valójában ennek nincsen semmilyen következménye. Tehát azt látjuk, hogy nincs következménye a személyi állományban lényegében, nincs következménye abban, hogy óriási fölénnyel választották meg őt elnöknek, nem is volt kihívója lényegében. És ami nagyon érdekes volt, hogy felsorolta, hogy ha ő a hibás, akkor ki nem a hibás. És még ezt tartottam nagyon érdekesnek, hogy felsorolta, hogy nem kell hibáztatni, nem kell elverni a port a kampányfőnökön, elosztókerületi vezetőkön, az egyéni mandátumot nem szerzett képviselőkön, amivel egy kicsit, mintha azt mondta volna, hogy hát de, szóval, hogy lehet, hogy ők a hibások mégis, úgyhogy ez szerintem nagyon, nagyon érdekesen volt így retorikailag összerakva a semmi ilyen szempontból.
13: De ha már megújulás kérdezted, hát új elnöke van a Fidesznek.
0: Ez is igaz.
13: Igen, hát borzasztó érdekes egyébként így hallgatni, hogy folyamatosan azt hallottuk ugye ebbe az összefoglalóba is, hogy a szembenézés és a szembenézéssel kapcsolatos dolog, itt senkiről nem hangzott el olyan, ami valódi problémát jelentett. Az elhangzott például ugye ebbe az összeállításba, hogy a korrupciós vádakra nem volt válaszuk. Nem azt mondták, hogy nem kellett volna korrupciónak megjelennie. Tehát még mindig tagadják egyébként azokat a dolgokat, amik megszülettek, és ugye az, hogy megint Orbán Viktort választották meg elnöknek, ez tényleg olyan, hogy ugye Einsteinnek van egy mondása, az őrültség az, amikor újra és újra elköveted ugyanazt, és azt várod, hogy másik eredmény fog születni. Na most itt se fog. Tehát Orbán Viktorral ez a Fidesz azt fogja tudni nyújtani, amit eddig nyújtott. Erre mondták április 12-én az emberek, hogy köszönjük szépen, ezt már nem kérjük. És ugye innentől kezdve ezekre a fölmerült dolgokra, meg erre a finomkodásra, amit a Stumpf István is előadott, hogy elért a miniszterelnök asztaláig. Nem az asztaláig ért, az asztaláról indult az összes korrupciós bűncselekmény, és majd most vár erre a most következő kormányra, hogy ezeket igazolja is.
14: Ugye, ami mondhatjuk újdonságnak, hogy ha visszaemlékszünk a 2002-es Orbán Viktorra, amikor elvesztette a választást, gyakorlatilag a választás után néhány nappal előálltak a polgári körökkel, és valójában egy teljesen új kezdeményezést tudott elindítani. Na most ennek jelen pillanatban a nyomát se látni. Tehát éppen ezért az látszik, hogy az a stratégia, ami 2002-től 2010-ig elvezetett oda, hogy a Fidesz meg tudott erősödni, és kvázi tudott reagálni arra a kihívásra, ami a 2002-es vereségben volt.
0: És az is, bocsánat, az is 8 év volt. Úgyhogy ereje teljében, nagy lendületben, óriási társadalmi támogatottság mellett.
14: Pontosan, és most semmilyen ilyen megújulás nem látszik. Tehát akkor tényleg pillanatok alatt állítottak fel egy olyan új stratégiát, ami valójában működőképes volt. Most ennek nyomát sem látjuk. Egyetlen egy dolgot lehet érzékelni, egyébként pont Stumpf István volt az egyik, aki elkezdte visszahozni a polgári Magyarországnak a mítoszát, vagy etoszának nevezzük azt, tehát hogy minthogyha lenne a Fideszen belül egy irány, aki arról beszél, hogy hát igen, itt vannak problémák, azzal, hogy hogy hát a polgári Magyarországot mi már rég a hátunk mögött hagytuk, azonban láthatóan erre semmiféle nyitottság nem hát, volt.
13: G. Fodor megmondta annak idején, hogy a polgári Magyarország az csak egy ilyen lózung volt, tehát nem gondolták.
0: Politikai termék, azt mondta.
14: Igen. Pontosan.
0: Egyébként Stumpf István is és Hidvégi Balázs is mutatunk majd tőlük mindjárt két megjegyzést. Arra, hogy a Fidesz környékén, vagy az általuk helyzetbe hozottak viselkedésében ott föl lehetett lelni olyan elemeket, amelyek taszítóak voltak, haszonelv, Kalmár szellem, ilyen szavak hangzottak el, hogy ezek súlyos hibák voltak. De nem ezt szeretnénk most kiemelni, Stumpf Istvántól egy másik érdekes gondolatot, rögtön a beszédének az elején fogalmazott úgy, hogy nagyon sok kollégánk, barátunk, munkatársunk elvesztette az állását, komoly egzisztenciális problémákkal küszködik, akinek lehetősége van, segítse ezeket az embereket az egzisztenciális túlélésben. És aztán nyomatékkal kell felhívnom a figyelmet a különleges felelősségére a nemzeti tőkés osztálynak, hogy őnekik nagyobb mozgásterük és nagyobb lehetőségük van, hogy ezt a munkát elvégezzék. Ezt mondja a korábbi miniszter, aki egyébként súlyos kritikákat is megfogalmazott a Fidesz kormányzásával kapcsolatban, de itt arról beszél, hogy a nemzeti tőkés osztálynak volna az a dolga, hogy a politikai okokból korábban állásba került, és ezt az egzisztenciájukat elveszítő embereket valamilyen módon fölkarolja. Na most a nemzeti tőkés osztály az ebben a gondolatmenetben azonnal átminősül fideszes tőkés osztálya.
14: Ugye? Ezzel az a helyzet van, hogy pont a 2002-es hasonlattal akkor ugye Simicska Lajos gazdasági birodalma képes volt arra, hogy 8 éven keresztül egyébként életben tartsa azokat a lapokat, azokat a egyébként szellemi műhelyeket és mindent, ami kellett ahhoz, hogy meg tudjanak erősödni. Ugye egyébként látjuk az elmúlt hetekben, ami történik, hogy hát a NER médiája, a háttérintézmények kártyavárként omlanak össze 2 hónap alatt. Tehát, hogy ugye 2002-ben ez a háttér Simicska Lajostól megvolt, ugye Stumpf István most kvázi ezt kéri számon a Simicska utáni gazdasági elittől, csak hát míg Simicska Lajos valóban tudott egy rendszert működtetni, addig a mostani gazdasági elitre ez hát nehezen mondható.
0: Tegyük hozzá azt, hogy sokszorosan összehasonlíthatatlanul nagyobb vagyontömegek, meg pénztömegek hát, állnak most a megfelelő körök rendelkezésére.
13: Sokszor nagyobb a vagyontömeg, és nem látjuk azt, hogy ezek nagyon igyekeznének ezek a nemzeti tőkések megmenteni ezeket, akiket meg kell menteni. De azért az egy egészen más szituáció volt, és a nemzeti tőkések ma már nem úgy gondolkodnak, mint 2002-ben. Azért 2002-ben az egy szoros küzdelem volt, amikor elveszítette Orbán Viktor a választást. Most viszont nagyon kikaptak. Tehát azért ez egy egészen más szituáció, mint 2002-ben. 2002-ben a Simicska által kiépített nemzeti vagyon, hogy mondjam, tőkések, azok akkor kezdtek nyiladozni, és azt mondták, hogy én valaki mellett teszem a voksomat, és akkor nagyon sokan választották éppen Simicskáékat. Most meg éppen, hogy a menekülést látjuk nagyon sok ilyen nemzeti tőkéstől.
12: És a másik dolog szerintem, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy Balázs Gyulának ugye a neve is tételesen elhangzott, azt hiszem Hidvégi Balázs emelte ki, aki beírta magát a médiatörténetbe a sírdogálós interjújával. Úgyhogy az az érdekes ezekben, hogy egyrészt Mészáros Lőrinc és Tibor István neve egyszer sem hangzott el, ők csak így lebegnek, ugye, mint nemzeti tőkésosztály, ugye valójában itt Orbán Viktor kockás füzetében volt a nemzeti tőkésosztály legalábbis a G-nap óta. És oké, hogy kritizálják a korrupciót, ez egyébként már a választási kampány alatt is előjött, ugye Lázár János is beszélt kullancsokról, meg luxizásról, de valahogy úgy kezelik ezt a témát, mintha valamilyen rejtélyes erők fogjulájtanék a Fideszt, és csak úgy valahogyan rájuk csatlakoznának ezek a korrupciós vádak, vagy ezek a korrupt emberek, és nem úgy beszélnek róla, hát ugye szembenézés hiánya, mint hogyha ez nem a rendszernek a lényege lett volna. Tehát a NER-nek a lényege volt a korrupció.
0: Nem úgy beszélnek róla, mint hogyha olvasták volna Lácsi Tamás sok évvel ezelőtt. Vagy amit korrupciónak hívnak, az a
12: valamilyen furcsa összeesküvés elmélet, ugyanúgy, mint Brüsszel meg Ukrajna, hogy hát ez így, itt van ez a korrupció, és ezzel kellene kezdeni valamit. Az, hogy hogyan lett a Fidesznek a lényege, meg a rendszerüknek a lényege, arról egy szó sem esik.
0: Egyébként ugye Stumpf István arról is beszélt, hogy az Orbán rendszernek vége van, és a NER-nek vége van. Ezek nagyon ami azt jelenti, hogy eddig Orbán rendszer volt, tehát politikailag ő maga mondja ki, hogy ami most történik, az rendszerváltás. amiről egyébként lehet közjogi értelemben is és politikai értelemben is vitákat folytatni. Stumpf István szerint ez történik, akárhogy is vesszük, és a nemzeti együttműködés rendszere, ami tulajdonképpen egyenlő, tehát a nemzeti, meg az együttműködés és egy ebből épülő rendszer, az igazából csak egy Orbán rendszert jelentett. De én így dekódoltam, de nem akarok belemagyarázni semmit, mert nálam ő egyébként tényleg sokkal okosabb. Hát
14: egyébként valójában Stumpf István feltűnése már azt mutatja, hogy valami a Fideszben megmozdult, hiszen ő az elmúlt években már nem volt a párt környékén, ugye?
13: De nem is volt, lehetett, hát alkotmánybíró.
14: Ugye alkotmánybíró volt.
0: 2019-ig volt alkotmánybíró, úgyhogy, és utána volt neki kormányzati megbízatása is 21-22-ben a felsőoktatás átalakítását.
14: Igen, tehát hogy ő aktívan a párttal azért már nagyon hosszú ideje nem foglalkozik, és az, hogy ő kiáll, ez egyébként szerintem mutatja a párton belüli konfliktusokat. Egyébként, hogy megint visszautaljak 2002-re, ugye akkor megindult egy Orbán Viktorral szembeni mozgalom a párton belül, ugye Schmidt Mária és egyébként Áder János állt gyakorlatilag annak a hátterében. Amit akkor egyébként pont a polgári körökkel, tehát a pártból kiszervezett pártszervezettel tudott Orbán Viktor megakadályozni, hogy ez ő neki bármilyen problémát okozzon. Láthatóan most valami történik a Fideszben, de az, hogy ennek kézzelfogható hatása mi lesz, az szerintem ilyen rövid távon még nem látható, de szerintem az maga, hogy Stumpf István megjelenik, az valami ilyesminek a jele. Aztán, hogy persze ez mennyire tud működni, hát a választási eredményeket látva semmit.
0: 2003, bocsánat.
15: Megújul esélyében Stumpf István.
13: Igen, mint ő is, mint megújul.
0: 5 évvel idősebb Orbán Viktornál.
15: Pont ezt akartam mondani, hogy
13: egyébként
15: az Orbán,
13: ez a polgári körös hasonlata, vagy amit felhoztál, azért nagyon érdekes, mert akkor az egy újdonság volt, hogyha belegondoltok. Igen. Most ezzel nem tud megint előjönni, mert voltak Tisza-szigetek.
14: Meg DPK.
13: Meg DPK. De most ő már megpróbálkozott megint előjönni, mert voltak Tisza-szigetek.
14: Meg DPK.

0: reakció arra, amit teszünk.
1: Most de amit volt. Az imént említett Balázs, az érdekes abból a szempontból, hogy 2002-ben létrehozta a polgári köröket, egy mozgalmi alapra áttolta azt a bázist, ami egyébként az ő hatalmának a bebiztosítását azt lehetővé tette, és 2003-ban átalakította a Fidesznek az irányítását, az, hogy választókerületi elnöki szintre vitte egyrészt a döntéshozatalt, az egyéni képviselők kiválasztását, és jelentősen szűkítette az elnökségét a pártnak, a megyei küldöttek, vagy a megyei vezetők, azok nem kaptak automatikusan helyet az elnökségben. Volt egy mozgalmi alap és egy hatalomkoncentráció. Most nincs mozgalmi alap, és visszamegy a 2003-as szintre a pártszerkezet tekintetében. Az arra a szintre, ami számára akkoriban egyébként politikailag kockázatos volt. Hogy látjátok, hogy ha innen nézzük a dolgot, akkor ez az átalakulás, ez mit vetít előre?
2: Szerintem ez gyakorlatilag a felelősség terítése. Tehát azzal, hogy minden megyei elnök automatikusan bekerül az elnökségbe, és lesz egy 28 tagú elnökség, ami gyakorlatilag egy működésképtelen testület, mert 28 taggal nem tudsz vezetni egy szervezetet. Ez valójában nem más, mint az elkövetkező egy évnek, hogyha ez sikertelen, akkor itt nagyon sok emberre lehessen azt mondani, hogy ez az ő sikertelenségük.
3: Ez egyrészt, másrészt ugye 2002-ben és 2006-ban is nem volt ekkora vereség Orbán Viktor számára a választás, és hát volt ugye ez a szerencsétlen, mire lehullanak a levelek kiszólása, ami ugye hát ezt a második folyamoshoz, Ferenc Józsefhez is szokták az urbánus legendák társítani, de ugyanak pont az volt a lényege, hogy vége lesz az első világháborúnak, mire lehullanak a levelek, vagyis őszre, és hát ugye tudjuk, hogy nem lett vége. De nagyjából szerintem ez lehetett egy ilyen freudi elszólás is, mert hogy ilyen időintervallumban lehet gondolkodni. Ugye most elképzelhetetlennek tűnik az, ami 2006-ban történt, hogy mondjuk ősszel az önkormányzati választásokon 2006-ban ugye hát tarolt a Fidesz lényegében minden nagyobb és kisebb településen is fideszes polgármestert választottak, tehát ezt most nem látjuk, hogy őszre mondjuk annyira összeraknák ezt a pártot, hogyha bármilyen akár egy időközi választás lenne, akkor ők akkorát tarolnának, sem akkorát nem.
0: Hát miközben az önkormányzat azért kellett az őszedi beszédnek meg a kiszivárogtatása.
3: Abszolút.
0: A 2006-os sok minden kellett, az biztos, hogy a 2002-ben elindított polgári körök, azok azért nagyon jó alapot adtak hozzá. Most meg nem, tehát a Fidesz és az előző kormány, az nem csak a magyaroktól, mint társadalomtól szakadt el, hanem a saját pártjától is. És ez az alapprobléma, ez az, amit ez az úriember is, akit emlegettem, számon kért, hogy tulajdonképpen ők sehol sincsenek ebbe a pártba, megkapják a központi propaganda utasítást, nem is minősíthetik, nekik az kellett végrehajtani, még akkor is, hogyha nem értettek vele egyet. És ez az alapprobléma, hogy Orbán Viktor ezeket a hibákat, ezekről nem beszélt. Tehát a szembenézés helyett ő nem egy tükörbe nézett bele, hanem egy ablakon nézett ki, ahol továbbra is a Rogánféle jelszavakat látjuk, meg az ellenségkeresést. Hát lehet, hogy kellene neki mondani, hogy a tükör a másik oldalon van, és abba kéne belenézni.
1: Soros világ, Brüsszel, ukránok és multinacionális cégek, ez egyenlő a vereséggel, tehát ugye ebbe a röpiratban erről volt szó. Nagyon érdekes dolgot mondott Hidvégi Balázs, fideszes képviselő, majd meg fogjuk mutatni a szünet után, hogy mi volt az. Tulajdonképpen arról beszélt, hogy hiteltelen volt a Fidesznek az üzenete a kampányban. De hogy pontosan miről van szó, ahhoz végig kell, hogy várják a reklámszünetet, tartsanak majd velünk.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
1: Önök szerint veszélyt jelent Magyarországra az EU migrációs megállapodása? Nézzük, hogy a szavazáson mi az állás jelen pillanatban. 14% mondja azt, hogy igen, 86% azt, hogy nem. Herman Veronika, az ELTE adjunktusa, médiakutató, Holoda Attila, energetikai szakértő és Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítója, vendégeim. Velük folytatódik az aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. És ígértem önöknek egy Hídvégi Balázs idézetet is a Fidesz kongresszusról, mutatom is. Azt mondja a képviselő, mondta, hogy a választás tétjének fideszes meghatározása a háború vagy béke kérdése volt. Ez azonban nem találkozott a szavazó polgárok döntő többségének álláspontjával. A háború több mint 4 éve tart, így az akut háborús veszély érzetét egyszerűen nem lehetett hitelesen fenntartani. Én ebből igen, tehát valami kamuval kampányoltunk, gyerekek. Nekem körülbelül ez az érzés, hogy magyarra lefordítva nekem ezt jelenti ez a mondat, hogy egy érzetet akartak fenntartani, és nem tudták hitelesen megtenni ezt, pontosan azért, mert ez nem találkozott az érzékelésével az embereknek. Van szó egyébként benne Nyugat-Európáról is, Ukrajnáról is, az, hogy azt a képzetet keltették a kommunikációjukkal, mint hogyha orosz pártiak lennének, miközben nem. Mondjuk a kommunikációjuk az meg lehetett csinálni. Én játszottam egy időben azt egyébként, hogy olvastam az orosz sajtót, és akkor itt tippeltem, hogy 24 vagy 48 órán belül fog megjelenni ugyanaz a szófordulat a magyar sajtó bizonyos részeiben, de volt, hogy egyébként ez csak néhány óra hossza volt. Na, szóval zárójel bezárva, nem tudták hitelesen fenntartani azt az érzetet, amit próbáltak.
2: De ahhoz képest, hogy a Hídvégi Balázs most újul meg, vagy most kezd el ilyenekről gondolkodni, azért nem, itt nem csak arról beszéltek, hogy akkor háború lesz, és akkor nem tudták hitelesen előadni, hanem itt Ukrajnát gyakorlatilag odarakták, hogy ide lőjetek, berakták a szégyen ketrezbe, más se láttunk a plakátokon, mint az arany WC-t, meg a Zelenszkij arcát, tehát azért ahhoz képest, hogy korábban mondjuk az előző kampányban a háborút, azt nagyon ügyesen felépítve kihasználták azt a, hogy mondjam, félre magyarázott mondatát a Márki-Zay Péternek, ahhoz képest ez most egy sokkal tudatosabb dolog volt, és azért a Hídvégi Balázs azért ne adja már úgy elő magát, mint hogyha ő valamilyen mezei kisztag lenne, valahol lent alsó, nem tudom micsodán, mert ő azért eléggé komoly pozícióban van a Fideszben, hogyha ő ezt látta előre, hogy ez egy rossz dolog lehet, mert már nem tudjuk akut problémaként előadni a háborút, akkor miért nem akkor szólt? Miért lehetett erre még egy plusz rárakott dolgot, hogy itt az ukránok az ős ellenség?
3: És itt is volt egy elszólás tulajdonképpen pont ebben, hogy ugye 22-ben ezek szerint ugye jól kihasználták az akut háborús, nem tudom, ilyen szorongását az embereknek. Ez így is volt, így is történt, és tényleg nagyon ügyesen kiforgatták Márki-Zay Péter akkori szerencsétlen mondatai.
1: Nem volt olyan nehéz, tegyük azért.
3: Nem, azon ugyanik szerencsétlen mondatok voltak, és hogy nem tudták átadni, hát pedig ugye mindent megtettek, tegyük hozzá, tehát pénz, paripa, fegyver, közpénzből, ez is ugye Hát akkor is, de most meg már kezd végképp, hogy mondjam, dokumentumokkal bizonyíthatóan kiderülni, hogy hát ugye pártfinanszírozásra közpénzt használtak, pártkampányra közpénzt használtak, és ebből ugye egy ilyen elképesztő pszichózist teremtettek, aminek tényleg ez a háború volt a fő üzenete, illetve Ukrajna, és hát azzal sem nézett szembe se a kongresszus, sem azóta tulajdonképpen egyik prominens fideszes politikusnak a bármilyen megszólalása, akár a parlamentben, akár sajtóban vagy interjúban, hogy lehet, hogy arra kellett volna koncentrálni, hogy mondjuk a közszolgáltatásokat javítsák. Ugye semmilyen praktikus dolog nem hangzott el, vagy olyan, nem tudom, vallomás, hogy esetleg többet kellett volna foglalkozni az egészségügyel, ami megint egy demagóg dolog lehet, és a Tisza párt ezt, hát hogy mondjam, kommunikációs szempontból nyilván nagyon ügyesen azóta is forgatja, de hát ez szerintem a Hidvégi Balázstól, ez maga az elszólás, ez az egész rész a beszélgetés.
1: Akkor, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy ő nem akar változni, az egyik, a másik meg ugye ott van a kiáltványában, vagy röpiratában, hogy Soros, Brüsszel, ukránok és multinacionális cégek, ez a bizonyítja is, hogy tényleg nem nagyon akar változni. De hogyha nem ez az embereknek a fő problémaérzékelésük az országban, és pont ez ellen szavaztak, és egyébként a kongresszus után, Vető Balázs fölidézte a szünetben, elmegy sörözni, és nagyon jó hangulatban beszélget a full radikálisokkal, miközben egyébként a vadhajtások az ige forrás. Szóval, ha nem akar változni, inkább az a kérdés, mivé változott?
4: Hát ugye valójában a Fidesz politikailag most egy kettős szorításban van, mert azért a jobb oldalnak a közepét, azt a Tisza gyakorlatilag elfoglalta. A jobb oldalnak a szélét, a Mi Hazánk egyébként elfoglalta, a Mi Hazánk ráadásul ezen a választáson sikeresen szerepelt, hiszen bejutottak a parlamentbe, képviselőik vannak, tehát ők hozták azt, amit velük szembe az elvárás volt. És ugye a Fidesznek most ebben a pozícióban kellene valahol megtalálnia a helyét, és hát nyilván egy kétharmados többséggel rendelkező egyébként láthatóan nagy vehemenciával a programraját megvalósító párttal szemben nehezebb politizálni, mint egyébként kimenni a szélsőjobbra és a radikálisok körében valahogy megpróbálni stabilizálni a dolgot, hiszen ugye jelen pillanatban a legnagyobb kihívás a Fidesz számára az, hogy a Mi Hazánk ne darálja be a Fideszt. Mert ugye Torockai László egyébként az elmúlt hetekben egyértelműen bejelentkezett Magyar Péter kihívójának szerepére. És valójában ennek kell ellentartani, és Orbán Viktor radikális megszólalásai, meg egyébként az összes ilyen a szélsőjobb irányába való gesztus, az erről szól, hogy ő nekik először ott kell stabilizálni és megtartani a határokat.
1: Ugye ebben a röpiratban volt arról is szó, hogy Magyarország szuverenitására a legnagyobb veszélyt az Európai Unió jelenti. Korábban a kampányban arról beszélt Lázár János, hogy a Mi Hazánk meg a Fidesz között igazából csak az EU-ból való kilépés, vagy a bennmaradás kérdése a különbség, és tulajdonképpen erre lőtt talán Orbán Viktor azzal a mondattal, hogy az EU legnagyobb veszély Magyarországra nézve. Ez is az? De gondoljátok, hogy esetleg egy összebútorozás lesz valaha a Mi Hazánk és a Tisza a között, nem, a Fidesz és a Mi Hazánk között?
3: Szerintem azért is kaotikus, mert ugye Balázs említette még a szünet előtt, hogy került elő Stumpf István, illetve azt is látjuk, hogy azért a Fideszen belül is vannak olyan, vagy halljuk legalábbis olyan elégedetlen hangok, akik viszont pont ezt a polgári Magyarország eszményét, vagy ezt az ilyen nyugatosabb irányvonalat képviseli.
1: Ez a Navracsics. Itt volt Navracsics Tibor az egyenes beszédben.
3: Így van, most. Cserpalkovics Andrást szokták még emlegetni ez ügyben. Hát, hogy közben az is ott van, hogy itt igazából na, nem is kettős, hanem hármas csapdába került ez az egyébként nagyon picire, mármint frakció szempontból picire zsugorodott párt. Én azt nem hiszem, hogy a Mi Hazánkkal összebútoroznának, mert pont azt a, hogy mondjam, jellegzetességét vesztené el a Fidesz, amit szerintem az ilyen ideológiai, hogy mondjam, rugalmassága jelentett az elmúlt 30 évben így a túlélés szempontjából.
2: Hát azzal együtt, bocsánat, ez csak annyit, hogy ugye amikor 2002-es, sőt már 98-as választásnak is az volt a lényeg, hogy ő bedarált az összes jobboldal bármilyen irányba lévő pártját, és majd később ugye a Jobbik is úgy jött létre, hogy az egyik polgári körből indult el Vona Gábor, és úgy hozta létre. Tehát gyakorlatilag maga ez a szélső jobb, ez onnan budjant elő, tehát ettől még, hogyha most szétnéz Orbán Viktor, akkor nincsen jobb oldalon, tehát tőle jobbra már senki, csak a Mi Hazánk. Tehát van ebben valamilyen logika, hogy megpróbálja ezt a 380 ezer szavazót még maga alá terelni, de ez könnyen elképzelhető, hogy átüt a másik oldalra, mert ugye még mindig vannak olyan Fidesz szavazók, akiket riaszt a szélső jobb oldal, vagy az azzal való kekeckedés.
1: Szombaton, még a Fidesz kongresszus előtt Magyar Péter 9-kor tartott egy rendkívüli sajtótájékoztatót, ezt már pénteken be is lengette, azzal, hogy okafogyottá fog válni a kongresszus azok után, amit majd ott el fog mondani. Itt migránstáborról, illetve ezzel kapcsolatos korábbi kormányzati előkészítő munkáról volt szó, reakcióra is késztette ezzel természetesen a kongresszusra érkezőket. Úgyhogy ebből a szempontból volt egy lépéselőny, amit hogy ma végig vagy tovább vitt a parlamentben is, de nézzük, hogy egyelőre mit tudunk erről az ügyről.
5: Magyar Péter a dokumentumokat prezentálva azt mondta, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában és szeptemberében egyeztetett és döntött a Vitnyédi ingatlan menekültek fogadására való alkalmassá tételéről. Itt egy befogadó állomást akartak megvalósítani. Magyar Péter szerint ugyanis az volt a terv, hogy már az első épület elkészültekor migránsokat költöztessenek oda, miközben a kormányüléseken az Orbán kormány tagjai arról beszéltek, hogyan kell egyeztetni az Európai Bizottsággal, hogyan tudják a leggyorsabban megoldani ezt a kérdést, és hogyan tudják leállítatni a napi 1 millió eurós büntetést. Magyar Péter szavait Orbán Viktor és Gulyás Gergely a Fidesz kongresszus kezdete előtt cáfolta.
6: Magyarországon ma nincsen semmilyen migránstábor, nincs egyetlen migráns sem, nem is lehet, mert az emberek népszavazással ezt eldöntötték. Nem lehet Magyarországon migráns, sem migránstábor.
5: Gulyás Gergely pedig arról beszélt, Magyarországnak mindig világos álláspontja volt a kérdésben, a vitnyédi migránstáborral kapcsolatban pedig kijelentette, az egy átverés volt.
7: Ez egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz, mert azt szerettük volna, hogyha megállapodunk úgy az Európai Bizottság, hogy ne kelljen napi 1 millió eurót fizetni.
1: Na, akkor matekozzunk egy kicsit az Európai Unió migrációs paktumánál. Ugye arról van szó, hogyha 350 menedékkérőnek az ügyét mi nem bíráljuk el, akkor fejenként utánuk évente 20 ezer eurót kell fizetni. Ez nagyjából 7 millió eurót jelentene, hogyha jól számolom, évente. Most hetente fizetünk 7 millió eurót, azért, mert nem állapodtunk meg, tehát 52-szer fizetünk többet, azért, mert ez a vitnyédi kis trükk, hogyha úgy tetszik, akkor nem jött be az Európai Uniónál. Azt nem értem a dologban, segítsetek hátra nektek, sikerül elmagyaráznatok nekem, meg a nézőknek. Megpróbáljuk átejteni az EU-t azzal, hogy építünk egy migráns tábort, egy befogadó központot, ahonnan egyébként kárpátaljai magyarokat telepítünk és eresztjük őket szélnek, akik valóban menekülnek egy háborúból, Vlagyimir Putyin háborújából. Szóval ezt megpróbáljuk átalakítani, és úgy próbáljuk ezzel átejteni az EU-t, hogy ezt titkoljuk, tehát nem mondjuk el, hogy itt ez épül, viszont kormányüléseken erről beszélünk, költségvetésről, mennyi idő alatt kell megcsinálni, és a többi, és a többi. Tehát úgy próbálunk átvenni valakit, hogy nekik nem mondjuk át, mi viszont aktívan dolgozunk azon, hogy megépítsük azt, amiről azt állítjuk, hogy nem csináljuk.
2: Jó, sok pénzért. Mert azért ne felejtsük, hogy 5 milliárdért alakították át azt a tábort. Tehát azért a pénznyúlás azért itt is benne volt. Ez nyilvánvaló, hogy már csak abból a logikai jogfejtésből, amit te is mondasz, hogyha most az EU-t akarták volna átverni, akkor az EU felé lett volna egy kommunikáció ezzel kapcsolatban, hogy igen, készülünk erre, teljesíteni fogjuk, de ilyen nem, hogy nem volt, hanem folyamatosan azt mondták, hogy semmiféle ilyen megoldásban nem gondolkodunk, akkor hogy akarták átverni őket?
1: Abban is átverték őket, hogy át akarják verni
2: őket, és megmutatják, hogy amúgy van itt egy migráns táborunk, de nem mutatjuk meg senkinek, mert a magyarok ezt nem szeretik. Tehát ebben a dologban tényleg annyira farsok ezek a magyarázkodások, amiket megpróbálnak előhozni, és egyre farsabbak, egy ugye ma délutáni parlamenti hozzászólásokban meg aztán pláne látszott, és ugye ráadásul ezek magas labdát dobtak fel a Magyar Péternek, mert 3 perc alatt mossa le ezeket a ezzel kapcsolatos indoklásokat.
4: Hát, és ugye ráadásul az egészet, ugye, tehát hogyha ezt az Alföldre építik, ahol egyébként Szerbia felé nyitott tényleg a határ, és ahol hely lenne, minden lenne, akkor tehát azért, hogy az Unió ezt lássa, de közben persze titkolni is kell, eközben elrejtik egy erdőben. Tehát egy olyan, tehát hogy az egész úgy tűnik, minthogyha mint hogyha tényleg fogalmuk nem lett volna, és tényleg csak a...
8: Jó, az logikus egyébként, hogy a lakosság elől egy ilyet elrakni, biztonságérzet, politikai kockázat, stb. Ezeket nem szoktuk azért szem elé. Volt már olyan, hogy ilyen volt, de nyilván ez most nem...
4: Csak az ország konkrétan másik felére sikerült rakni. Tehát, hogy viszont hogy is mondjam, logikai és logisztikai szempontból teljesen fals. Gyakorlatilag tényleg csak a tanút tudom idézni, az a gyanús, ami nem gyanús.
3: Egyébként az egész
1: jó,
3: nem
1: tényleg, te vagy a kommunikációs szakember, próbáld meg megértetni velem. A dilemmáimat próbáld meg feloldani.
3: Pont ezt akartam, tényleg van valami tanúszerű az egészben, értelmezhetetlen gyakorlatilag. Tehát ugye itt arról van szó, hogy egyrészt ők így okosba át akarták verni az Európai Uniót, ami önmagában szerintem egy elég nagy, hogy mondjam, hübrisz már csak ilyet is nyilatkozni, még akkor is, hogyha ez nem így volt. Meg ez nem sikerült nekik, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy akkor itt most tulajdonképpen megint arról van szó, hogy ez vagy egy óriási hazugság, vagy valami teljes, megint ilyen teljes félreértelmezése a valóságnak, mert ugye, hogyha jól értjük, akkor itt most vagy azt kellene látni, hogy itt voltak emberek, vagy azt, hogy itt nem voltak emberek. És ugye közben jött a gyerektábor, hogy mondjam így álca, amit szintén vissza lehet keresni, rá is kerestem, hogy Gulyás Gergely valóban nyilatkozta erről, hogy a gyerektábor épül, ugye 3 méteres drótkerítéssel, ami hát egy nagyon...
1: Na jó, én már láttam olyan osztálykirándulást, ahol ez teljesen indokolt volna.
2: Jó, de nem biztos, hogy a gyerekek kimenetelét akarták megakadályozni, lehet, hogy ők a pedofiloktól védték a gyerekeket.
3: Gyermekvédelmi intézkedés keretében. Teljesen értelmezhetetlen, jól láthatóan belekeveredtek ebbe az ügybe, belekeveredtek ezekbe a hazugságokba. Én egy dolgot emelnék ki, amire így felkaptam a fejemet délután én is a parlamenti közvetítést, amikor néztem, hogy a 2024 augusztusi kormányülésnek a szövegében szerepel az, hogy 2026-ig a migrációs politikával kapcsolatos politikai feszültséget ki kell élezni. És hát lehet, hogy itt ez a, hogy mondjam, ez az okán borotvája, vagyis a legegyszerűbb megoldás lesz a helyes, hogy itt tulajdonképpen erről volt szó, és ezt akarták valahogyan felépíteni, tehát valami olyan helyzetet létrehozni.
1: Na jó, csak ez azon túl, amiért fizettünk érte, hát, még napi 1 millió euróba is került. És Gulyás Gergely most itt azt mondja, hogy a napi 1 milliós büntit akarta megúszni Magyarország, miközben elutasítják azt a migrációs paktumot, ami évi 7 millióba kerülne. Tehát, amit az előbb mondtam, ezt a nagyon egyszerű matek példát. Tehát évi 7 millióba kerülne az, ami azért, mert ők fellépnek az Európai Unió migrációs politikájával szemben, most heti 7 millióba kerül. Ennyivel el lehetne intézni. Évi 7 millió forinttal be lehet fogni az EU-nak a száját, és csókolom, de csak azért, hogy ne állapodjunk meg velük, inkább mi év fizetünk heti 7 millió forintot, és nem évi 7 millió, vagy eurót.
3: Bocsánat, euró. Hogyha megnyerte volna a Fidesz választást.
2: Akkor már készült volna a tábor, és azóta már üzemelhetné.
3: Ez most más lenne ez a mese, tehát lehet, hogy itt a politikai haszonszerzés is az egyik ilyen.
1: Ne beszélj.
3: Háttere volt hát, ennek.
4: Hát ugye tudjuk, hogy politikai kormányzás zajlott, vagyis a kormányzás tevékenységének egyetlen egy mércéje volt, hogy politikailag hasznos vagy nem hasznos. És hát az, hogy itt a választásokra ki lehet élezni a migrációs veszélyt, az igenis hasznos, hogyha ez egy 5 milliárdos felújításba kerül, meg mondjuk jó, ebbe a most már ugye, ha jól gondolom, 1 milliárd eurónál járó büntetésbe, hát de ha politikailag hasznos, akkor ugye az volt a matek, hogy akkor ez megéri.
2: De egyébként politikailag hasznosként sokkal hasznosabb lehetett volna, hogyha tényleg az Alföldön húzzák föl, mert akkor ott abszolút lehetett volna demonstrálni, hogy lám, ezek a migránsok, akik onnan jöttek be, de mi elkaptuk őket, és most megcsináljuk ezt, ahogy kérte az Európai Unió, tehát ebből lehetett volna egy ilyen logika. Az, hogy elrejtették valóban egy ilyen erdőbe, az már önmagában egy ilyen misztikus dolgot lepelt, fedett az egész fölé, és abban azért pontosan tisztában lehettek, hogy azért a környékben léek számára ez ki fog derülni, hogy ott valamilyen tevékenység folyik, márpedig, hogyha valamit titkolnak az emberek elől, az mindig valami fajta pánikot gerjeszt. Mert ugye az ember azt szokta mondani, hogy persze nem kell mindig mindent, minden egyes tételt egy ilyen, mondjuk egy migrációs politikával kapcsolatos dolgot teljes egészében mindenkivel külön megbeszélni, de azért a helyi közösségnek igenis joga van ahhoz, hogy megtudja, hogy az ő környékén mivel foglalkoznak és mit csinálnak, és mivel nem tudtak róla semmit, nyilván még legendák is szövődtek e köré, ami aztán pláne nem tette láthatatlanná ezt az egész tevékenységet.
1: Szóval az Európai Unió migrációs paktuma 2 évvel ezelőtt született. Ennek az idejében történt az, hogy elkezdte fejleszteni ezt a migránstábort az Orbán kormány. Olyannyira eltitkolták ezt az Európai Unió előtt, hogy az Európai Unió tényleg nem tudott róla, miközben itt épült egy, és akkor megbüntettek bennünket napi 1 millió euróra. Lehet, hogy kicsit kevésbé kellett volna trükközni az Európai Unióval. Na mindegy, szóval ezt nem értem egészen pontosan. Ennek a migrációs paktumnak ez egy hosszú, egyébként nagy viták által övezett dokumentum, amelyet tényleg késhelyre menő egymásnak feszülés után tudtak csak elfogadni, de már az Európai Parlamentben. De ennek a lényege az, hogy ami Magyarországot érinti, 350 menedékkérőnek az átvétel, az nem azt jelenti, hogy ők itt fognak velünk lakni, hanem hogy bíráljuk el a menedékkérelmeiket. 1-2, hogyha ezt nem csináljuk meg, akkor évi 20 ezer eurót fizessünk utánuk. Ez volna az az emlegetett, már emlegetett 7 millió euró, amit évente kéne fizetni. Most ugye heti 7 milliót fizetünk, nem évi 7 milliót. Vagy pedig technikai segítséget, vagy személyi segítséget adunk azoknak az országoknak, amik frontországok. Más kérdés, hogy ezt elfogadják, vagy nem. Ezt a migrációs paktumot legerősebben Orbán Viktor szövetségese Giorgia Meloni erőltette az európai szintéren. Ezt azért még tegyük hozzá, ez önmagában nem jelent semmit, ebben nem kell vele egyetértenünk természetesen, de a kérdés arra vonatkozott, és ezt tettük fel önöknek, hogy vajon Magyarországra önök szerint veszélyt jelent ez a migrációs megállapodás. Megnézzük mindjárt az eredményét és a kommenteket is, amit ehhez fűztek.

0: Önök szerint tehát veszélyt jelent Magyarországra az Európai Unió migrációs megállapodása. Nézzük, hogy a válaszaik azok hogy állnak. 14% mondja azt, hogy igen, 86% szerint pedig nem. A kommentek közül kiválogattam hetet, ebből összesen 3 olyan hozzászóláson, amiből azt vettem észre, hogy érti a kérdést a válaszoló. Az összes komment között sokkal-sokkal alacsonyabb az arány. Csaba azt írja nekünk, hogy az ATV veszélyes csatorna lett. Jó, köszönjük. Teréz azt írt, hogy az ATV már megint ostoba kérdéseket tesz fel, direktbe nyomatják a migráns kérdést. Igen, pont ez történik, Teréz. Gratulálok a megállapításhoz. Nem elég a Fidesz hazugsága? Jó, Teréz, olvass el a kérdést. Ágnes azt írta nekünk, hogy ez egy kötelező iszlám betelepítés, csak a menekült szó jobban hangzik. Európának, Magyarországnak vége. Ágnes, ő már teljesen lemondott mindenről. Ursuláik mosolyogva viszik végbe a tervet. Jó? Én az ilyen kommentelőknek mindig azt kívánom, hogy egy picikét, tényleg nem csak az ATV-t, tehát kapcsolják ki a tévét. Egyszerűen jöjjenek le a szerről, mert higgyék, nagyon sokat jelent a tisztánlátásba, hogyha elmennek hímzőszakkörre, piacra, gyerekekkel, unokákkal beszélgetnek mindenről, ami nem politika. Harriet azt írta, hogy nem fog a Tisza egy migráns sem beengedni, mert ha igen, azonnal megbukna. Anikó szerint semmilyen veszély nincs. Magyar Péter elmondta, mit fogunk teljesíteni, határvédelem és technikai segítség. Dorina azt írta nekünk, hogy nem kötelező beengedni senkit, pénzben ki lehet váltani. Erre vonatkozott a matek példám. Imre pedig azt írja, hogy nem jelent veszélyt, mert a megállapodás, elterjedt nevén paktum, aminek itt rossz kicsengése van, a migrációs folyamat kezelését szolgálja, szó sincs kötelező befogadásról. Igen, ez így van. Innen menjünk tovább gyorsan azzal, hogy mi válható 2030 után, vajon ki lesz, vagy ki az, aki nem lesz miniszterelnök.
1: 8 évnél többet senki nem tölthet el miniszterelnöki pozícióban, erről döntött ma a parlament. Az alaptörvény módosítás azt jelenti, hogy Orbán Viktor sem lehet többé Magyarország kormányfője. A vitában a fideszes Tuzson Bence korábbi igazságügyi miniszter azt mondta, az alkotmány módosítás a visszamenőleges hatálya miatt nem felel meg az alkotmányosság alapelveinek.
2: Szokatlan távolról fogom kezdeni.
1: A vitában Mellétei Barna Márton a Tisza részéről amellett érvelt, hogy ne lehessen örökre egy kézben tartani a hatalmat, mert az ellentétes a demokráciával. A ház döntött a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is. A vitában Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke is felszólalt, szerinte szégyenletes, hogy a Tisza politikai ellenfelének ellehetetlenítésével kezdi alkotmányozói munkáját.
3: Ez valójában a magyar embereket szeretnék kizárni a döntésből. Én nem értem, hogy miért fájdalmas az, hogyha a magyar emberek egy magyar állampolgárt szeretnének miniszterelnöknek megválasztani, akkor azt ne tudják megtenni.
4: Köszönjük neked, Balázs, hogy nagyban hozzájárultál a Tisza kétharmados győzelméhez.
1: Magyar Péter Orbán Balázsnak válaszolva azt mondta, a szuverenitásvédelmi hivatal civileket és újságírókat próbált megfélemlíteni. Az országgyűlés a módosítást végül 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodással elfogadta.
0: Most attól vonatkoztassunk el egy pillanatra, hogy nem miniszterelnököt választanak az emberek, hanem az emberek pártlistákra és képviselőkre szavaznak, és a parlament választja meg a miniszterelnököt. De akárhonnan is nézzük a kérdést, ez egy politikai, taktikai húzás a Tiszától, már mondjuk a kampányban ezt bőségesen megígérték, vagy pedig valóban fönnáll a veszélye, lehetősége annak, hogy Orbán Viktor visszatér, vagy Orbán Viktort, mint integráló szemét szeretnék kiiktatni?
5: Szerintem ebben nem is Orbán Viktor a kérdés, mert ahogy látszik, azért nem abba az irányba haladnak a politikai folyamatok a Fideszbe, hogy ő vele számolni kelljen, vagy lehessen. Szerintem ez a lépés azért fontos, mert egyébként igen, és azt már nagyon sok kutatás kimutatta, hogy a vezetőknek a hatékonysága az az idő előre haladtával csökken. Egyébként kutatások szerint 6 évnél kezd csökkenni a felső vezetőknek a hatékonysága, és egyszerűen az, hogyha egy miniszterelnöknek tudja, hogyha a vízióját meg akarja valósítani, 8 éve van, akkor ez igenis szerintem hatékonyabbá teszi a kormányzást. Úgyhogy minden politikai dolog mellett szerintem összességében a demokrácia állapota szempontjából ez hasznos.
0: És ott van még a következő ok, saját magára nézve, és ez korlátozásként építi be Magyar Péter, azzal a különbség, hogy ő az elején áll még ennek a 8 évnek.
6: Itt a miniszterelnöki intézményről beszélünk, és annak a korlátozásáról, vagy nem korlátozásáról, valóban igazad van, ugye nem miniszterelnököt választanak az emberek, tehát innentől kezdve az, amit az Orbán Balázs elmondott, hülyeséget beszél, mert nem az.
0: De egyébként emberek, de nem úgy szavazunk, hogy ki a...
6: Nyilván persze a magyar berendezkedés, de ez egyébként tudjuk, hogy mi lesz 8 év múlva, és milyen lesz például a választójogi berendezkedés, és hogy fognak a pártok például jelölni miniszterelnököt, nem tudjuk, mert azért ez is változhat az idővel. Itt sokkal fontosabb ebből a szempontból az én véleményem szerint az, hogy ez valóban egy választási ígéret volt. Tehát itt most nem lehetett csak azt mondani, hogy itt most kizárólag az intézményesítésről és az alkotmány, nem alkotmány sértetetlenségéről, alaptörvény, bocsánat, még csak nem is alkotmányról beszélünk, hanem meg nem is arról, hogy visszamenőleges, ami egyébként egy jogász végzettségű volt igazságügyi miniszter szájából, az elhangzik, hogy visszamenőleges ez a döntés, ez egy jogi nonsensz, amiről ő beszél, mert nem mitől visszamenőleges. Hogyha Orbán Viktor tudta volna, hogy lesz majd ez a döntés, akkor a legutóbbit nem fogadja el.
0: Hát ugye ezt mondják, hogy belép egy olyan jogkövetkezmény, ami akkor még nem volt.
6: És mondja ezt az a kormány, amely 2010-ben azzal kezdte, hogy visszamenőlegesen 92%-os SZIA-val büntette azokat, akik kaptak magasabb végkielégítést, köztük nem egy pedagógust és hasonlókat, akiktől elvették a sok pénzt. Tehát ők azért ne beszéljenek a visszamenőleges jogalkotásra, egy szót se szóljanak. Ezzel együtt nem tehette meg azt egyébként a Tisza párt, hogy ezt a lépést ezt most nem hozza előre.
7: Már csak azért sem, folytatva ezt a gondolatmenetet, mert hogy az emberek pontosan azért akarták ezt, vagy azért tartották ezt egy vonzó választási ígéretnek, mert nem akarták, hogy újra előforduljon. Nem Orbán Viktorral feltétlenül, akit őszintén szóval most nem nagyon látok, hogy visszatérne a hatalomba. Nem csak Orbán Viktorral, hanem senkivel ne fordulhasson elő, hogy egy olyan rendszert épít ki, ami ennyire egy személyre és ennyire egy ilyen tekintélyuralmi rendszer felé viszi el az amúgy is billegő magyar demokráciát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt muszáj volt meglépni, és ebben van egy önkorlátozás, ami szintén nagyon fontos.
0: Ön szerint veszélyt jelent Magyarország számára az Európai Unió migrációs megállapodása? Nézzük, hogy az adás végén mi az, amit önök gondolnak erről. 14% azt mondja, hogy igen, ez veszélyt jelent, 86% szerint viszont nem jelent veszélyt. Herman Veronikával, médiakutatóval, az ELTE adjunktusával, Holod Attila energetikai szakértővel és Vető Balázzsal, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítójával beszélgettem. Köszönöm, örülök, hogy itt voltatok. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, holnap este újra várom majd önöket. Addig is vigyázzanak egymásra és magukra is. Viszont.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.
1: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt,

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en, a hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Június 15-i hétfő reggeli köszöntés, jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Hát elég korán van, de elég korán ébresztettük Siklós Gabriellát, a vízügy szóvivőjét, hogy elmondja nekünk, hogy mi a helyzet az országban. Jó reggelt kívánok, szervusz!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket!
1: Örülök, hogy itt vagy velünk. A vízügyet elég sokan károsztatták az elmúlt években, hogy miért nem gondoskodik erről, arról, amarról, miért nincs kifolyatva a rengeteg víz, miért nem tároljuk a vizet, ami átfolyik az országon. Ennek mi volt a magyarázata?
2: Nagyon-nagyon kevesen tudják azt, hogy a vízügy, és én ezt nagyon szeretem, amikor elmondhatom, mert ez nagyon fontos, hogy mindenki tudja, a
1: vízügy. Tessék, jutalomjáték.
2: Ott tarthatja vissza a vizet, ahol neki erre joga van, magyarul az állami területeken, a rendelkezésére álló területeken. Mik ezek? Holtágak, csatornák, akár belvízcsatornák, olyan harmadrandú művek esetleg, ahol, ami már talán nem a mi kezelésünkben vannak, de meg tudunk egyezni, illetve ugye van az ökológiai vízpótlás, amit most is végzünk. Tehát úgy visszatartani vizet, hogy jön egy kisebb árhullám, és mi mindenféle engedély nélkül kiengedjük arra a területre, ahol amelyeket például a gazdák művelnek, azt nem lehet. Ez egy nagyon-nagyon széles körű közös munka. Gondolok itt az erdőgazdálkodásra, az agráriumra, a nemzeti parkokra, az önkormányzatokra, akikkel mind-mind meg kell egyezni bizonyos helyzetekben, de ahol tudjuk, és itt ez egy nagybetűs de, ahol tudjuk, ott nyilvánvalóan már évek óta visszatartjuk, kevésbé beszéltünk erről, de most akkor tényleg mondom, hogy most például több mint 600 millió köbméter vizet tartunk vissza az országban, és folyamatosak ezek a beavatkozások. Tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, humán erőforrással nem bírunk arról beszámolni, amit ugye a kollégák a 12 vízügyigazgatóságon azért létrehoznak folyamatosan. Egy szemléletes példa, tényleg nem szeretnék számokkal dobálozni, mert az nehéz.
1: Úgy sem tudom, hogy az mennyi, akartam persze, is kérdezni, ez a sok millió,
2: persze,
1: ez mennyi?
2: Persze, igen, de oké, több mint 600 millió köbmétert visszatartunk, ebből például kisebb holtágok pótlása 20-30 ezer, tehát most például elkezdődött a tiszadobi holtágnak a vízpótlás, ott 26 ezer köbméter vizet tartottunk eddig vissza, de a kiskörei tározó, népszerű nevén Tisztató-ban például ugye 740 cm a nyári vízszintnek a teteje, ezt most megemeltük egy rendkívüli vízszintemeléssel, gyakorlatilag 10 cm-rel megemeltük, most 750 cm körül van, ugye innen rengeteg felé ágazik el öntözővíz, és nagyon sok mindenre van szükség a Tiszatóból, mármint vízmennyiségileg. Ez a plusz 10 cm egy Tiszatónál 18,6 millió köbmétert jelent.
1: Ez a 600 millió viszont mondjuk a Velencei tóra pont elég lenne.
2: Ó, rengeteg is lenne, igen. Igen, hát a Velencei tónál ugye egészen más a helyzet. Oda most kintről vizet vezetni ebben a pillanatban nem lehet, és ugye ez egy olyan kérdés is, amelyen még mindig nagyon-nagyon rágódnak a szakemberek is, és nem a vízügyi szakemberekre gondolok, mert nekünk igazából egy bizonyos helyzetben a megvalósítás lenne a dolgunk, vagy a felügyelete ennek, vagy a megtervezése, de az, hogy a két víz, az hogy elegyedhet össze, vagy hogy keveredhet
1: össze. Mármint, hogy például a Duna
2: és igen, a Verencei tó. Igen, pontosan erről beszélek, az ugye egy nagyon komoly összetett szakmai.
1: Az, hogy a Verencei tó ilyen helyzetbe került, az mennyire a vízügy hibája? Kérlek, ne azt válaszold az oldal, hogy semmi közöttök hozzá, mert ott voltak tározók elhanyagolt állapotban.
2: Igen.
1: Volt ott sok minden probléma
2: az elmúlt évtizedekben. Igen, ezeknek a tározóknak a tervei, illetve a műszaki engedélyei már egészen régen megvannak. A vízügy többször is beadta. Erre ugye nyilván forrás kell.
1: Tehát pénz nem volt?
2: Igen, igen.
1: Mennyi pénz egy ilyen?
2: Hát ez azért egy nagyobb összeg, tehát itt azért azt tudni kell, hogy ez folyamatosan változik attól függően, hogy mit és mennyit változtatnánk ott a tározókon. Ugye a terv az, hogy gyakorlatilag mind a két tározót, ugye van a pátkai és a zámói tározó. Mind a két tározóba úgy kerül víz, hogy a császárvízen keresztül, ugye a császárvízből pedig kisebb patakokból van a Roványa patak, meg a Burjánárok, ezek nagyon pici vízfolyások, és sajnos most ki is vannak száradva, tehát oda kerül a víz. Ugye az elmúlt években, amikor volt is víz ezekben a tározókban, akkor sajnos ugye kotorni sem tudtuk őket épp az előbb megnevezett okokból, bár erre is ugye sokszor a vízügy igényt fogalmazott meg, hogy ezt meg kell tenni.
1: Gabi, várj.
2: Igen?
1: Mennyi pénz a zámói tározó kotrása? Tehát, hogy el tudjuk helyezni azt, hogy itt 100 milliárdokról beszélünk,
2: nem,
1: amire...
2: Nem, milliárdokról nem beszélnek ebben a helyzetben.
1: Akkor mennyi egy ilyen? Csak azért kérdezem, hogy tényleg képben legyünk, hogy mennyi pénzt nem adtak arra, hogy ott több 10 vagy akár 100 000 ember életkörülményeit meghatározottul működjön.
2: Ezt most azért hagyd nem mondjam, mert nagyon változattól, hogy pontosan mit rekonstruálunk, tehát hogy a művektől, ott a zsilipeket, a beengedő műtárgyat, tehát hogy mit csinálunk meg, illetve hogy milyen módszerrel csináljuk meg, mert van egy olyan terv is, hogyha beleengedjük a vizet a tározóba, és mondjuk az esetleg egy nagy melegben algásodik, és nem tudjuk tovább engedni a tóba, akkor kell egy úgynevezett elkerülő csatorna, hogyha azzal együtt építenék meg, tehát itt azért többféle terv van, és ezért nem szeretnék pontos összeget mondani, de nyilvánvalóan ez egy... hogy mondjam, kigazdálkodható összeg.
1: Realitás, hogy kiszárad idén nyáron a Velencétől? Az jól emlékszem, most ilyen 55 cm-en van, ez már majdnem a legalacsonyabb, amit valaha mértek, amióta mérik.
2: 53 cm volt 2022. szeptember 23-án.
1: Hát ez pár nap párolgás.
2: Így van, attól függ, hogy most mennyit fog sütni a nap. Ugye hétvégén jön ez a komoly, első komoly kánikula. Hogy kiszárad-e... A mostani, én kaptam tegnap egy legfrissebb előrejelzést a kollégáktól. Most úgy tűnik, hogy a hosszú távú előrejelzésben a június második fel, a július és az augusztus is szárazabb lesz az átlagosnál. De hát miről beszélünk? Az elmúlt egy évben 12 hónapból 11 hónap volt az átlagosnál úgy szárazabb, hogy az nem egy picit szárazabb, hanem 80-90%-kal kevesebb víz érkezett a Velencei tó vízgyűjtőjére. Nagyon-nagyon pici vízgyűjtőről beszélünk. Egy pár száz négyzetkilométeres vízgyűjtőről, míg például a Balatoné közel 6000 négyzetkilométer, tehát kevesebb helyről tudja befogadni a vizet. Elég, hát hogy mondjam, igen, kicsi számokat mondanak a kollégák a szezon végére. Ugye ezek, sose felejtjük el, átlag vízállások. Tehát az, hogy kiszáradhat-e teljesen, azt most nem vetítették előre a kollégák.
1: Közepén lesz egy pocsolya.
2: Igen, tehát nagyon sok olyan hely lesz, ahol ugye még lesz víz, nagyon sok olyan, ahol nem, de egyébként ez már most látható, mert például ez is egy érdekesség. A kollégáim ugye hetente háromszor mérik a vízminőséget. Van most egy állandó bójánk, azt figyeljük folyamatosan, oda telepítettünk egy bóját, de emellett ugye csónakkal is mennek be a kollégák. És most már például nem tudnak motorcsónakkal bemenni, hanem beeveznek, és úgy mérik a vízminőséget, mert nem tudnak motorcsónakkal.
1: A Balatonnál hasonló a probléma? Ugye ott is nagyon sokan nem félnek, mert hát ott is azért kisebb a vízállás, mint amit remélnek, szeretnek.
2: Olyan érdekesek ezek a vízállások, meg ezek a számok, hogy én dobálózhatok fel, de nagyon-nagyon nehéz megegyezni, és próbálom mindig az arányokat keresni, hogy mindenki értse. A Balatonnak az átlag vízállása mostan 78 cm körül van. Ilyenkor az elmúlt 100 év adatai alapján átlagosan 94 szokott lenni, átlagosan. Tehát nincs egy akkora hiány, és egyébként ennél a 78 centinél az elmúlt 100 évben 16-szor volt kevesebb, mint most. Tehát itt azért volt rosszabb, hogy mondjam, volt rosszabb szezon.
1: Azt ti hogy látjátok, az mennyi idő, hogy a Velencei tónál megoldódjon valamilyen módon, karszvízből, dunavízből, nem tudom, szennyvízből?
2: Tisztított szennyvízpótlás, az viszonylag rövidebb, és ugye nyilvánvalóan a tározóknak a rekonstrukció, ez egy kicsit hosszabb, plusz ahhoz ugye eső is kell, de azért az egészen biztos, hogy esni fog, csak hát ugye más az eloszlása, tehát hirtelen jönnek csapadékok, és egy kicsit ezt a szárazságot ugye valahogy ugye az esővel egyelőre, tehát most, amikor érkezett május elején az a átlagosan 30 mm esett a Velencei tó vízütőjére, nem láttunk belőle semmit, mert annyira száraz a föld, hogy beszívta. Tehát egyelőre az nagyon jó lenne, de mondjuk a szennyvíz, a tisztított szennyvízből, ami ugye ezért egy társadalmilag is még friss felvetés, hogy
1: ezt
2: így mondjam.
1: Meg kell szoknunk ezt a gondolatot.
2: Szokni, így van, bár nagyon sok...
1: Mert mondjuk Izraelben a szennyvíz 98%-a tisztított víz.
2: Pontosan ezt a példát akartam hozni. Az azért egy rövidebb távú megoldás lehet, ugye azon már dolgoznak a szakemberek, illetve folyik az egyeztetés.
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Én Sikros Gabriella volt a vendégünk.
2: Köszönöm szépen.

0: műsor ajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Ez a kongresszus biztosan nem az áttörés kongresszusa volt, így értékelte a Fidesz hétvégi tisztújítását Navracsics Tibor. A korábbi miniszter szerint a következő egy év legnagyobb tétje, hogy a kongresszuson megjelent új hangok, személyiségek, vélemények megjelennek-e és érvényesülnek-e. Ha igen, talpra tud állni a Fidesz, ha nem, akkor valami újnak kell jönnie. Navracsics Tiborral beszélgetünk. 16-szor is módosították az annó a Fidesz által Gránit Szilárdságúnak nevezett alaptörvényt. A Tisza által benyújtott javaslat tartalmazza a miniszterelnöki pozíció hivatali idejének 8 évben korlátozását, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, valamint a KEKVA szabályok átalakítását is. Stánic Péter alkotmányjogászt kérdezzük. A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit, jelentette ki kongresszusi beszédében Orbán Viktor. A tisztújításon és utána viszont komoly belső kritikák is megfogalmazódtak. Stumpf István például azt mondta, megszűnt az érdemi visszacsatolás és bírálat lehetősége. A klientúra túlkapásait nehezen viselte el a társadalom. A helyzetet Nagy Attila Tiborral és Ransburg Zoltánnal elemezzük. Megállapodás született az Egyesült Államok és Irán között a tűzszünetről. A végleges egyezményt az ígéret szerint pénteken írják alá Genfben. Habár Trump a pakisztáni közvetítéssel létrejött békét, a diadalmas "hadd folyjon az olaj" felszólítással fogadta. Egyelőre még kérdéses, hogy az elkövetkező 60 napban sikerül-e a végleges békekötés. Vendégünk Csicsman László.
2: Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Navracsics Tibor, volt területfejlesztési miniszter. Jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: Az egyik legtöbbet idézett mondat az Öné a szombati kongresszusról egy Google kereséssel néztem meg. Nem volt ez áttörés, vagy nem az áttörés kongresszusa volt. Miért nem az, és mi lett volna Ön szerint az áttörés?
3: Jó kérdés. Érzelmileg lehetett volna az áttörés. Azt hiszem nehéz definiálni, hogy mi az áttörés, de amikor az ember úgy érzi, hogy na igen, most sikerült valami. Ez lehet, hogy túlzó elvárás lett volna ezzel a kongresszussal kapcsolatban. Ilyenkor az ember, vagy egy párt, és a párt közvéleménye is inkább saját magával foglalkozik. Szerintem adósak vagyunk azzal, hogy a választóknak mondjunk valamit. Most már 2 hónapja a választások után, és a Fidesz még mindig nem mondta a ránk szavazóknak, nem mondott egy erős magyarázatot arra, hogy mi szerintünk miért veszítettünk.
2: Ebben sincs áttörés? Most, bocsánat, most volt 10 pont, amit Orbán Viktor megnevezett.
3: Igen, 10 pont túl sok szerintem, bár ez nyilván egy teljes képet akar adni, de nincs meg az az egy vagy maximum 2 pont, amire azt tudják mondani, hogy ez történt, és ezért ez a magyarázat, elnézést kérünk, ezt fogjuk kijavítani a jövőben, hogy visszanyerjük a választó bizalmát.
2: Ezt nem tudja a Fidesz, ön sem, Orbán Viktor sem, vagy nem akarja, vagy nem meri elmondani, vagy nem mer vele szembenézni?
3: Én úgy gondolom, hogy nem jutottunk el a letisztázás, vagy a letisztázódásnak arra a szintjére. Hogyha figyeljük a kongresszusi beszédeket, akkor nagyjából egy irányba mutattak, de még mindig mindenki a saját vérmérsékletének megfelelően ítéli meg a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy kell még erről beszélnünk a hátralévő időszakban is, és valamikor ősszel el kell jutnunk egy olyan következtetésre, amikor biztosan tudjuk, hogy mi az, amit egészen biztosan saját magunkban ki kell javítani ahhoz, hogy visszaszerezzük a szavazó bizalmát.
2: Ugye egy-két pont ebből a 10-ből azt mondja Orbán Viktor, a Fidesz választási üzenete nem működött megfelelően, ez az első megfejtés, vagy a 8. Az ellenfél sikeresen semlegesítette a háborús veszélyekről szóló kormánypárti üzeneteket, de miért? Miért tudta semlegesíteni? Miért nem működött a választási üzenet? Tehát a gyökerét nem mondják. Most végigmentünk, szerintem mind a 10
3: ponton. Teljesen igazabban.
2: Nem azért, mert egész egyszerűen nem hit már el semmit a magyar társadalom a Fidesznek?
3: Igen. Azt nem tudom, hogy semmit nem hitte el, ezt nem hitte el, azért, mert, és én a választások után körbejártam az országot nagyon sok polgármesterrel, helyi képviselővel beszéltem, aktivistákkal beszéltem, és szinte mindenki azt kifogásolta, hogy a háború, mint üzenet 2022-ben, pár hónappal a háború kirobbanása után egy élő és erős üzenet volt, 2026-ban úgy, hogy 4 év alatt gyakorlatilag közvetlen háborús fenyegetés az országot nem érte, nem volt már annyira éles és erős üzenet, miközben a másik oldal olyan alapvető szakpolitikai problémákat vetett fel, mint az oktatás, az egészségügyben jelentkező, a közlekedés fejlesztésben jelentkező problémák.
2: A korrupció
3: az egy nehéz téma, azt nem tudom, hogy egy választási kampányban hatékonyan lehet-e arról beszélnünk. Egészen azt nem mondtuk el a választópolgároknak, hogy 16 év kormányzás után miért kérünk még 4 év bizalmat, mit akarunk az országgal tenni még az elkövetkező 4 évben.
2: Hogy a kampányban nem mondták el, de akkor azt továbbra sem értem, hogy mi az oka, hogy most nem mondják el. Tehát miért nem tud a Fidesz ezzel szembenézni? Mert addig új sem jöhet. Tehát van, aki szembenéz, Stumpf István mondatairól például mit gondol, ugye idéztük itt az előbb, aki őszintén elmondta, hogy a korrupció bizonyos elemei a miniszterelnök asztaláig is elértek, megszűnt az érdemi bírálat lehetősége, a klientúra túlkapásait nehezen viselte a társadalom, a Fidesz nem tanult a hibáiból, elvesztette a fiatalságot, nem idézem végig. Nem lehetséges, hogy amíg minden egyes politikus beleért Orbán Viktort is, aki felelős az elmúlt 16 évért, ezt ő maga is elmondta, nem mondja ki ezt őszintén, addig esély sincs arra, hogy a Fidesz megújuljon, mert nem fog neki hinni a társadalom?
3: De, vagy nem cáfolja ezeket a véleményeket, mert itt valójában ezek reflektálatlanul maradtak, elhangzottak, azóta sem válaszolt rá senki, miközben én magam is kíváncsi vagyok arra, hogy valóban ezek milyen mértékben szőtték át a Fidesz, ha úgy tetszik, hátsó udvarát.
2: Na, ezt nem Atisza mondja, bocsánat. Tehát ezt maga Stumpf István mondja, vagy ott van Jakovics Tibor. Tehát belülről is jönnek ezek.
3: Igen, azért mondom, ez vagy cáfolni kell, vagy pedig azt kell mondani, hogy valóban ez egy olyan gyengeségünk volt, amit a következő választásra ki kell küszöbölni.
2: Még egy idézetet engedjen meg egyébként is Stumpf Istvántól. Azt mondja, a Fidesz kiterjesztette a politikai zsákmányrendszer tradicionális határait, a fontosabb közjogi pozíciókba a saját jelöltjeit juttatta, a Fidesz szűkítette az Alkotmánybíróság hatáskörét, nyilvánvalóvá tette, hogy a korábban fontosnak tartott jogállami értékek alárendelődtek a vegytiszta hatalmi érdekeknek és a rendszerépítő politikai célkitűzéseknek. Ezt azért idéztem, mert ma hozta a sajtótöpén, ezt 10 évvel ezelőtt mondta Stumpf István.
3: Igen.
2: Tehát szerint kinek a felelőssége, hogy erre nem hallgattak, vagy ilyen szinten nem hallgattak, hogy aztán végül ideig egy ekkora választás vereségig jutott el a Fidesz?
3: Hát nyilván mindenkinek a felelőssége, aki nem hallgatott rá, aki ezzel erről értesült és nem hallgatott rá, de ezért hozzá kell tennem, hogy itt én tudnék vitatkozni Stumpf Istvánnal, hiszen 2010-ben, amikor mi az első választási győzelmünket arattuk, sorrendben a második, meg 98-ban is, akkor egy olyan országot örököltünk, amelyben azért a legalapvetőbb intézmények sem működtek már, illetve alkotmány ellenes helyzet volt, például a közigazgatási rendszeren belül. Ráadásul kétharmados többséget szereztünk, az általános elvárás az volt, hogy mindent változtassunk meg, egy kicsit hasonló ahhoz, mint ami most a Tiszával szemben fogalmazódik meg. Ebből adódóan a cél nem az volt, hogy politikai zsákmány rendszert terjesszünk ki, hanem tegyük működőképessé az országot. Azok a példák, ami például az állami számvevőszék élére Domonkos László kinevezése, amit felszoktak hánytorgatni úgy, mint akkor párt jelöltek, valóban az akkori szokásoknak ellentmondottak, de más országok szokásainak, vagy egy normál, stabil demokráciában meglévő szokásoknak, miszerint egy politikából már visszavonult embert kijelölnek egy alkotmányos intézmény élére, nem mondtak ellent. Tehát ezek akkor határesetek voltak, mára fel nyilván nagy lett a jelentősége ennek.
2: Hát de nagy, mert ugye az elmúlt 16 évben a legtöbb kritika éppen ezért érte az Orbán kormányt, amiért most ön is kritizálja egyébként az új Tisza kormányt, mert azt mondja, hogy az új kormány embertelen, működésképtelen országot épít, leépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét. Ezt a mondatot rengetegszer hallottuk a Fidesz-szel szemben.
3: Igen. El is fogadtuk a kritikát, bocsánat, és a Tisza kifejezetten azt mondta, hogy ha ő kerül kormányra, akkor majd példát mutat, hogy ezt nem így kell csinálni. Most ehhez képest pont azt látjuk, hogy ugyanazokat a trükköket csinálja, azokat a technikákat, amiket a mi időszakunkban mi is csináltunk időnként, és ami miatt meg is kaptuk a büntetésünket.
2: Tehát önök módosították úgy az alaptörvényt, mert 2011-ben, hogy az alkotmánybírósági jogköreit megnyírbálták, a megválasztások módját megnyírbálták, tehát nagyon-nagyon sok kritika érte a jogállamiságot, ugye a 7-es cikket elindították, tehát sorolhatnám szerintem holnap reggelig, ami történt. Akkor miért mondja azt, hogy most a Tisza építi le a fékek és ellensőjog rendszerét? Miért hiteles ez önöktől? Önök építették le, ez volt az uralmánya is.
3: Nem, egyrészt a fékek és ellensúlyok rendszer ez egy külön adást megérdemelne, hogy valójában hogyan működik, de a helyzet az, hogy a Tisza kifejezetten azzal az igénnyel kampányolt, és azzal az igénnyel lépett kormányra, hogy ő helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét, és biztosítja azt, hogy soha többé ez ne bomoljon meg.
2: De mivel építi le?
3: Bocsánat, mi odáig sose jutottunk el, hogy hivatalban lévő köztársasági elnököt megtámadjunk, hivatalban lévő alkotmánybírósági elnököt.
2: A legfelsőbb bíróság elnökét eltávolították.
3: De az egy másik, nem, a legfelsőbb bíróságot távolítottuk el. Hát, tehát megszűnt egy intézmény.
2: Meg is nyerte a Pest Strasbourgban Bak András, tehát eltávolították, úgyhogy egyszer megszüntették
3: elmondhatom
2: a legfelsőbb bíróságot.
3: Is, nem Bak András távolítottuk el, a legfelsőbb bíróság szűnt meg, helyette létrejött a kúria, ahol követelményé vált a bírói szakvizsga léte a kúria elnöke számára, és Bak András ezzel nem rendelkezett.
2: Na de hát direkt ezért hozták, de tehát ezt kimondta a Strasbourg-i ítélet is.
3: Nem direkt ezért hoztuk, azt, hogy egy Strasbourg-i ítélet, akik magyarul se tudnak, és nem vettek részt a magyar politikai életben, hadd nem mondják már meg, hogy a jogalkotó mire gondolt, az Országos Bírói Egyesület kérte azt, hogy az új bíró, legfőbb bírói fórumnak a vezetője mindenképpen olyan legyen, aki bírói háttérrel rendelkezik. Bak András valóban Strasbourgban az Emberi Jogi Bíróságon volt bíró, de ott nem követelték meg a bírói hátteret, úgy lehetett ott bíró.
2: Na, térjünk vissza ugye a Tisza kormányra, aki azt mondja, hogy ön azt mondja, hogy leépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét, a Tisza kormány viszont azt mondja, hogy pár hét alatt többet értek el, mint önök, például az uniós pénzek esetében, vagy a kárpátaljai magyar kisebbségek jogainak helyreállításában. Ugye éppen most fogadták el, egyébként a Fidesz is elfogadta délelőtt a bizottságokban azokat a törvényjavaslatokat, amik az uniós pénzek hazahozatalához kellenek. Tehát egy sor olyan törvényt hoznak, ami nem leépíti, hanem visszaépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét, nem? Ez nem így van?
3: Nem vagyok benne biztos, ezt majd meglátjuk. Egyelőre ott tartanak az uniós pénzek lehívásánál, ahol mi tartottunk, hogy a bizottság azt mondta, hogy ha teljesítenek minden feltételt, akkor megkapják a pénzt. Mi is itt tartottunk. Részünkről ez egy politikai döntés
2: önök
3: volt.
2: Önök itt tartottak, tehát nem született megállapodás. Ugye két hete jelentették, hogy megvan a megállapodás, hazahoznak
3: 2022 decemberében aláírtuk a partnerségi megállapodást az Európai Bizottsággal, ami megnyitotta a kohéziós pénzeket, és ugyancsak 2022. decemberében a tanács elfogadta a Nemzeti Újjáépítési Programot. Később, januárban felfüggesztették a pénzek egy részét, de ezek a megállapodások alá voltak írva, ezek teremtették meg a lehetőségét, hogy uniós források jöjjenek Magyarországra.
2: Most akkor augusztus 31-ig, ha marad a Fidesz kormány, mennyi uniós forrás jött volna ebben a 16,4 milliárdból?
3: Azt szokták mondani, hogy a politikában nincsen mi lett volna, ha, tehát erről is hadd ne válaszoljak, de valóban most be vannak terjesztve a törvények, ha ezeket elfogadják, akkor elvileg az Európai Bizottság felszabadít további forrásokat, de eddig is jöttek uniós források Magyarországra, amelyek eddig elérhetők voltak és szabadok voltak.
2: Jöttek, de nem ezek, de azért arra biztos tud válaszolni, hogy augusztus 31-ig aláírták volna ezeket a törvénymódosításokat, vagy csatlakoztak volna az Európai Ügyészséghez, vagy az integritás hatósági jogköreit erősítették volna, hogy ezek mind-mind uniós követelések voltak.
3: Nekünk mindig, igen, amikor tárgyaltunk, akkor mindig vitattuk azt, hogy az integritás hatóság be kellene engedni az országgyűlési képviselők vagyonbevallásának vizsgálatába. Egészen úgy gondoljuk, hogy a parlamentarizmus logikáját ez megbontja, kinyitja, egy olyan testület fogja vizsgálni a közvetlenül a választópolgárok által választott képviselők vagyonbevallását, amely nem választott, nem rendelkezik demokratikus legitimációval, és tegyük hozzá, hogy jelen pillanatban a vezetői ellen büntetőeljárás folyik.
2: Na, azt mondja Orbán Viktor, hogy nincs kedve megváltozni, se fél, se teljes fordulatot nem vesz. Mit mond erre a mondatra? Mert hogy azt mondta, hogy jönni kellene valami újnak. Nem igen. Úgy tűnik, most az Indexnek is úgy fogalmazott, hogy itt a, majd más helyzet lesz, a Fidesznek nem kell megváltoznia. Ezt mondta, lehet, hogy ezt még nem látta, ez most volt adás előtt, vagy lehet, hogy még van is az
3: Indexnek. Meglátjuk, szerintem kell változnia a Fidesznek, hiszen a választópolgárok azt mondták, hogy változnia kell a Fidesznek ahhoz, hogyha a bizalmunkat vissza akarjuk szerezni, ez kemény munkával és bizonyos változtatásokkal kell tenni. Hogy Orbán Viktornak személyesen kell-e változnia, ezt nem tudom, ez ügyben nem tudok tanácsot adni, nem vagyok coach, nem vagyok személyi tréner, ezt ő el tudja dönteni. Én úgy gondolom, hogy a pártnak, a párt politikájának és a párt kommunikációjának kell változni.
2: Akkor úgy kérdezem, hogy ön hisz abban, hogy a Fidesz megváltozik, hogyha a párt ugyanaz megválasztott elnöke ezt mondja, vagy például a választások után elmegy Dobmehez és fő iga forrásának nevezi meg a magyar nemzeti sportot és a vadhajtásokat, amin olyan cikkek vannak, amiket nem nagyon tudok most itt idézni?
3: Jobb is. Én hiszek abban, hogy a párt tud változni. Én erről beszéltem a kongresszuson, amikor azt mondtam, hogy az önkormányzati világra kell figyelnünk, ott sikeres politikusaink vannak, őnekik kell minél nagyobb teret biztosítani. Ha valóban egy megújulási folyamatot akarunk elkezdeni, és alulról fölfelé, ahogyan ezt Orbán Viktor pártelnök is mondta, akkor a polgármestereknek, a helyi politikában sikeres embereknek alapvető helyük van ebben.
2: Kell nyitni a szélső jobb felé?
3: Szélsőjobb felé semmiképpen nem kell nyitni.
2: De ez nem az, nem nyitás a vadhajtások miatt? Én ma éppen Köves Lomó szólalt meg.
3: Pontosan tudja, hogy én mindig a polgári értékek, a jobb-közép politizálás, a, ha úgy tetszik, a polgári párt oldalán vagyok.
2: Nem követte el a Fidesz nagy hibát azzal, hogyha arra számít, hogy őszre kiderül esetleg, hogy a Tisza nem kormányoz olyan jól, vagy sok hibát követ el, és akkor majd szükség lesz a Fideszre. Erről is beszélt ma. Valahogy így fogalmazott.
3: Hát, hogyha csak ez lenne a stratégiánk, akkor biztos nagy hibát követnénk el. Nem vagyunk olyan, hogy a gyaloggalóban a csoda nyúl, ugye, hogy megvárjuk, amíg hibázik. Nekünk magunknak is építkeznünk kell, ezeket a közösségeket újjá kell építeni. Az elmúlt 16 évben a párt belső fórumai is jelentősen gyengültek. Én úgy gondolom, hogy oda kell figyelnünk a helyi politikára, a helyi szinten rengeteg tehetséges ember van, aki az életéből jelentős időt, energiát áldoz arra, hogy ez a polgári opció ez létezni tudjon. Nekünk ezen kell dolgozni, hogy ez megmaradjon.
2: Ön Orbán Viktorra szavazott?
3: Én nem voltam küldött.
2: Én nem volt küldött, és nem kell szavaznia. Miért vállalt el a visszatérést? Ugye a választások után azt hova mondta, hogy... Hova tért vissza? Hát törölte a Facebook oldalát, aztán azóta csak megjelent. Hát
3: személyes oldala, a személyes oldalamat nem töröltem, arra kezdtem most elírni. De hát mit jelent a visszatér?
2: Akkor úgy kérdezem, hogy mi győzte meg? Azt mondta, hogy elmegy visszatanítani az egyetemre. Most pedig részt vesz, ugye bejelentették, hogy a védvonal után az önvezetésével az önkormányzati kabinet is megalakult.
3: Ez egy koordináló feladat. Én nem vagyok választott tisztségviselő, nem vagyok országgyűlési képviselő, nem vagyok a Fidesznek a vezetője. Egy koordináló feladat. Én nem vagyok választott tisztségviselő, nem vagyok ország.

0: eseményeket.
1: De ő a Fidesz, vagy bármelyik párt önkormányzati kabinetjének a vezetője?
0: Nem, de hát ugyanúgy ír cikkeket, beszél, és a többi politikai véleményt formál.
1: Na de akkor mi lesz a feladat? Azt mondja, hogy újra kell szerveznie a Fidesz hátországát az önkormányzatokban, a településeken.
0: Ezt a polgármesterek meg fogják tenni, én koordinálom őket. Én ennyit teszek, én nem vagyok a Fidesznek vezetője.
1: Adott magának időt, hogy ezt meddig csinálja ezt a koordinátori vagy szervezői feladatot, vagy ha azt látja, hogy nem történik semmi a Fideszben, és nincs az a megújulás, amit vár, amit tulajdonképpen még nem tudjuk, hogy mi lesz, akkor valóban visszavon?
0: Ez egy jó kérdés, de valóban így lehet, igen.
1: De hogy adott-e magának időt erre?
0: Nem határoztam meg előre határidőt.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.

0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.
1: Ha úgy érzed, hogy itt az idő, hogy életedben először vagy újra megszólítsd a mindenségnek az Istenét, annak érdekében, hogy elkötelezd magad ő mellette és megtérjél hozzá, akkor szeretnék erre lehetőséget adni. Egy rímekben elmondott ima formájában. Mennyei atyám, most végre szívből szólok hozzád. Itt az ideje, hogy lemossam a világ mocskát. Hiszek benned, hogy te teremtettél mindent, és tudom, csak te vagy képes, hogy rendet tegyél itt bent. Eddig elnyomtam,

0: sértésnek, sem érzelmi löketnek. Szabadíts meg kérlek, ha fájdalmak gyötörnének. Hiszem, hogyha kitartok, a túlvilágon örök élet vár. Innentől csak egy Istent imádok, más nem. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. És ha elmondtad most ezt az imát, akkor arra szeretnélek kérni, hogy ne állj meg itt, mert ez még csak a bevezető lépés Istennek a királyságába. Tanulmányozz napi szinten a Szentírást, imádkozz a mindenség Urához. Keresd egy olyan közösséget, ahol jól érzed magad, és ahol az igaz evangéliumot tanítják és hirdetik, hogy egyre mélyebb kapcsolatot építsél ki Istennel. Mert így leszel képes sikerrel megharcolni minden egyes küzdelmet, nemet mondani minden csábításnak, minden kísértésnek, és egy jobb emberré válni, aki őszintén, szívből képes Istent is, és az embertársait is szeretni. Úgyhogy Isten áldását kívánom az egész életedre, és azt, hogy találkozzunk majd személyesen a mennyeknek a királyságában, az örök életben.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Pogrász Gergelyel folytatjuk, és a főváros közlekedésével, a közösségi közlekedéssel, ahogy régen mondtuk, a tömegközlekedéssel. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy Vitézy Dávid lett a miniszter, aki ezért az egész ágazatért felel, nem csak a főváros az ő dolga, hanem minden. Ez változtat azon a nézőponton, ahogy ideig a közlekedés dolgai mentek? Hogy látja?
2: Hát nyilván változtat, mert prioritások kicsit talán átkerülnek. Ugye eddig azért a Lázár úr alatt inkább az autópálya és a hogy is mondjam, a gyorshajtóból lett közlekedési miniszter nyilván egy másfajta prioritásokat jelent, mint a Vitézy Dávidnak a minisztersége.
1: De hát a vonatozó miniszter, ő
2: vonatozó miniszter, igen. Ez most látszott is, amikor a nagy kedvességgel adta fel a gyerekvasutasokat, egyébként ez tényleg aranyos volt, úgyhogy látszanak a prioritásbeli eltolódások. Hát tettek azok, majd meglátjuk, hogy jönnek-e. Most ugye az éjszakai hálózattal kapcsolatban vannak ilyen tettek, amiket még talán a Vitézy Dávid idején ugye főváros kezdeményezett, de most a ugye az agglomeráció kiterjesztik, ez most az új.
1: Mennyire dolog a főváros dolga az, és mennyire egy közlekedési miniszteri, hogy menjenek éjszaka a buszok?
2: De egy fővárosban az a speciális helyzet van, ugye, hogy az élet nem áll meg a város határánál, viszont a BKK megáll. Tehát itt, amikor arról beszéltünk régebben is, hogy itt a BKK-nak volt egy ilyen előkészítése annak kapcsán, hogy kiterjesztették a metróüzemidőt, és akkor ugye ahhoz hozzá kellett alakítani a buszhálózatot is. Nagyon vicces módon ez még nem történt meg a mai napig egyébként, tehát hogyha most kimegyünk a 4-es metróval a Kelenföldén 1 óra körül, mert akkor még jár, ott már buszok nem járnak, tehát meg lehet érkezni a lakótelepre, aki onnan tovább akar menni, annak meg
1: viszontlátása, ívhat
2: egy taxit, vagy nem igen. Tudom, igen, vagy keresen egy lakótelepi baráttól lehet lakni. Tehát nyilván ezt kellett volna orvosolni, de amikor a BKK-val ezeket, mert ebbe egyébként belevonták még a civileket is ebbe az egyeztetésbe, ugye azaz például minket is. Itt viszont nem nagyon volt szó az agglomerációról, mert a BKK-nak ugye nem terjedt ki a fennhatóság, az ott egy volánbuszos, leginkább volánbusz, illetve most már
1: volán. Egy csomó városi busz kimegy az agglomerációba, Török Bálintra, ide oda oda.
2: Igen, igen, de ott azt hiszem a volánbusz mindenhol most már a szolgáltató, vagy a volán, úgyhogy erre kicsit kevéssé terjedt ki ez a kezdeményezés, és ezt most mint egy hiánypótlóként hozta be a miniszter úr, hogy akkor kezdjük az agglomerációval, mert ugye nekik egyébként súlyosabb a helyzet ilyen szempontból éjszaka is, nem csak napközben. És hát azt lehet mondani, hogy egyébként tényleg hiánypótlónként egy teljesen jó megközelítés, de azért majd a várossal is kezdeni kell valamit így a metróhoz.
1: Na nézzük egy másodpercet még az agglomerációt, hogy itt ki fizet? A minisztérium, az agglomeráció önkormányzata, vagy Budapest?
2: Minisztérium. Tehát a külső részen, ugye, ahogy elhagyjuk Budapest határát ott az agglomerációban.
1: Akkor ez egy nagyvonalú gondolat, tehát nem azt mondta, hogy én kitaláltam, ti fizessétek.
2: Hát igen, tulajdonképpen az ő feladata. Úgyhogy ilyen szempontból helyén van a dolog.
1: Azt látjuk, hogy milyen települések maradnak ki belőle, és milyenek lesznek ebben benne?
2: Hát a bejelentésből azt látjuk, hogy mik lesznek benne. Ugye nyilván, mire nem volt bejelentés, az valószínűleg kikerül legalább az első körből, ami egyébként nyilván hiányzó foltokat eredményez, Például ugye Érdi Józsó nem volt szó, ami azért, hát, ha jól szám, a legnagyobb agglomerációs
1: településünk.
2: Tehát az egy nagyon komoly környék ilyen szempontból, és ehhez képest ugye hát az ellátottsága az eléggé minimális. Ugye a nagy terület miatt egyébként is nehézkes az ellátottsága, de ha jól tudom, akkor most talán péntek-szombaton van plusz két indulás a Volánbusz 720-as, meg 735-ös járatán, ez úgy össze van kanyarintva. Tehát, hogy létezik valami, de hát azért egy ekkora városnak, vagy egy ekkora agglomerációs településnek azért ez, hogy is mondjam,
1: azon mosolyogok, hogy ezeket mindig legyűgöz, amikor valaki fejből tudja különböző járatok menetrendjét.
2: Mi Budafoki vagyok, tehát van egy kis előnyöm, mert arra fel lakom egy picit.
1: Mondja, hogy kezdeni kell valamit a budapesti közlekedéssel is. Kifejezetten az éjszakai járatokra utalt, vagy alapvetően?
2: Itt azért hát most elsősorban az éjszakai járatokról van szó, tehát elsősorban azokkal.
1: Ott a metró üzemidő az bővült.
2: Hozzá kell hangolni, szerintem a nappali járatokat hozzá kell hangolni a metró üzemidő bővüléshez elsősorban. Illetve ami a kezdeményezésnek a lényege volt, ugye legalábbis most nem tudnak mi a státusz egyébként a BKK-s kezdeményezésnek, hogy a nappali járatok egy része legyen ilyen 0-24-es járat, tehát gyakorlatilag egész nap és egész éjszaka ezek járjanak. Az utasok ezeket megszokták, és tehát például 8-as busz, meg nem tudom, tehát egy pár ilyen járat lenne.
1: Speciális menetrendű éjszakai buszok menjen.
2: Hát gyakorlatilag a nappalival megegyező, majdnem megegyező megálló kiosztás, tehát hogy az utasok megszokták nappal, akkor éjszaka is járjon az, ahol ezt meg lehet csinálni nyilván. Csak egy-két villamosról is szólt, például az egyes villamosról szólt, hogy járhatna éjszak, és ugye a hatosnak a járatása azért az egy valamilyen sikertörténetnek számít, mert tényleg éjszaka is mindig tele van. Az egyes villamost is szóba került, hogy járhatna éjszaka is. Nyilván esetleg a rövidebb járműeket, nem feltétlenül muszáj, a nagyon hosszú járműekkel járhatna éjszaka. És hát hasonló megoldások kerültek szóba. Őszintén szóval nem tudom, mi ennek a státusza, mert most az utóbbi időkben, tehát ugye ez is a változás része talán, hogy a BKK is gondolom, hogy kapkodja a fejét, hogy a minisztériumban milyen változások vannak, és most ez a folyamat, ez szerintem le fog zajlani előbb-utóbb, de most ugye az első körben az agglomerációnak a helyzetek, a rendezések.
1: Az, hogy az egyes villamos járjon éjszaka, az egy bonyolult döntés? Tehát abból következnek újabb és újabb dolgok, mint egy dominó?
2: Nem tartanám nagyon bonyolult döntésnek, ugye most is jár 901-es busz. Ugye itt a kérdés az, hogy a villamos jármű az villamos-e vagy busz. Tehát, hogy a menetrendet őszintén szóval nem látom, hogy nagyon befolyásolná. Nyilván itt a kérdés az, hogy milyen gyakorisággal járatjuk ezeket a járatokat, mert azért itt az éjszakai rendszerben egy hangolást mindenképpen meg kell tudni csinálni. Ugye itt azért a mostani, tehát a Vitézi féle bejelentésnek az is a egyik ilyen, hogy is mondjam, szépsége, hogy azért a agglomerációs járatok nagy részét behoznák a Deák térig. Tehát, hogy ne az legyen, hogy ki kell menni valami külső csomópontig ott átszállni. Ugye jellemzően mondjuk Budaörs fele, ez a Móricz Zsigmond körtér volt, vagy nem tudom, más csomópontok, hanem hogy itt a Deák térről jár egy csomó külső járat. Tehát neki nyilván vannak előnyei, hátrányai. Előnye az utas szempontból az, hogy nem kell átszállni, vagy legalábbis jó eséllyel nem kell átszállni. A hátrány azért az, hogy itt akkor a Deák tér egy ilyen elég nagy központ fog létrejönni éjszakra.
1: Na de akkor kéne éjszakára a metró is. Mint egy csomó világvárosban nem áll meg éjszaka a metró.
2: Hát itt most ugye a üzemidő kitolásról volt csak szó, tehát ugye egy óráig. Később azért itt a kihasználtság a metrónak az ország elég kicsi lenne, tehát itt azért nem gondolkodnak szerintem legalábbis az egész napos üzemidő, tehát 0-24-es, még péntek szombaton se, mert korábban olyan ritkán kéne járatni a szerelményeket, hogy az meg már az utasoknak kényelmetlen lenne.
1: Mi lesz a kerékpárutakkal? Az elmúlt években erről rengeteg fővárosi vita volt, az autósok mindig felháborodnak, a kerékpárosok általában örülnek, ha jól van megcsinálva az a kerékpárút. Ugye volt ebből Váci úton, meg egy csomó helyen vita. Ön hogy látja, ezt fejlesztik tovább, vagy az éppen, hogy most megáll?
2: Hát itt a forrás kérdése minden szerintem a fővárosban, tehát azért azt lehet látni, hogy a Nagykörúton például lenne egy fejlesztés, vagy hát el is indult egy fejlesztés, ugye Mester utcában is elindult egy fejlesztés. Szerintem az akarattal nincs igazából probléma. Itt a kérdés az, hogy a források hogy fognak rendelkezésre állni. Itt ugye a fővárosnak azért a költségvetési helyzete az nem túl bizalomgerjesztő.
1: Éppen most látszik alakulni valami.
2: Igen, tehát a szolidaritási adó kérdése azért az egy kulcs kérdés lesz.
1: Meg uniós forrásokra is számít a főváros.
2: Igen, ráadásul még itt ugye az uniós források felszabadulása, bár az, ha jól tudom, akkor főleg egyébként a tömegközlekedési irányban segítene nagyon sokat. Ugye a kerékpáros közlekedésben az a nagy szerencsék, hogy nem olyan óriási forrásigényű, tehát még egy városon belüli szakaszokon se. Itt szerintem inkább az lesz a kérdés, hogy itt a, hát hogy is mondjam, ez mindig egy hozzáállásbeli politikai döntés kérdése, hogy elvesz parkolóhelyek, vagy kerékpársáv, vagy nem tudom, gyalogjárda, vagy nem tudom, játszótér, vagy... Tehát, hogy itt ezek döntések. A fővárosban a területnek a rendelkezésre állása az véges. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy itt kell egy kerékpársáv, vagy kerékpárút, akkor valami más viszont nem lesz. Tehát, hogy itt mindenképp egy ilyen döntésről van szó. Nyilván mi azt mondjuk egyébként, hogy a főváros még mindig nincs abban az egyensúlyi helyzetben, ahol elégséges a kerékpárutaknak a hossza, meg az összefüggősége. Tehát, hogy elindul az ember kerékpárral, autóval azt várja az ember, elindulok valahonnan, nem tudom, a lakásomba, és akkor el tudja kérni valahol, nem szakad meg az út. Hát kerékpárral ez ma nincs így.
1: Bár azért ez rengeteget fejlődött, azt adjuk meg
2: így
1: neki.
2: Van, ez igaz.
1: De még nem elég. Pográcz Gergely, Magyar Közlekedési Klub. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Egy

béke, nem elmélet, ez bent lángol. A béke nem üres szó, hanem egy szintépet vádira. Tudni, hogy a jó ösvényt járhatom, és nem egy másikat nyugodtnak lenni. Mikor más szavakkal rád nyilasz, befogadni az érzést, hogy számítasz. A béke.

Amikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt.

Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 16-szor is módosították az annó a Fidesz által Gránit szilárdságúnak nevezett alaptörvényt. A Tisza által benyújtott javaslat tartalmazza a miniszterelnöki pozíció hivatali idejének 8 évben korlátozását, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, valamint a KEKVA szabályok átalakítását is. Stánic Péter alkotmányjogászt kérdezzük.
2: Aki itt van már a stúdióban, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok én is.
2: Elfogadta ezt a 16. módosítást a parlament, mármint az alaptörvénynek, nem lehet többé miniszterelnök az, aki már letöltött 2 ciklust. Az egész kérdésről volt egy politikai vita nyilvánvaló, amiről nincs, és egy jogi vita is, ma ez tulajdonképpen lezárult. Mit mond erre a módosításra?
3: Én alkotmányjogászként és ügyvédként tudok nyilatkozni. Itt azt fontos látnunk, ami fölmerült, ugye, hogy egyrészt egy célzott, egy személyre irányuló alaptörvény módosítás, a kritikája merült fel, illetve hogy ennek lehet-e visszaható hatája. Ugye ez a két jogi szempont, amit itt elemeznünk kell, én azt gondolom, hogy egyik kritika sem áll meg. Tehát ugye egyrészt a visszaható, hátrányos visszaható hatályú jogalkotás tilalmánál figyelnünk kell arra, hogy ez a módosítás, tehát a miniszterelnöki ciklusok korlátozása minden jelenlegi, jövőbeli és múltbeli miniszterelnökre is vonatkozik. Tehát igazából itt nem
2: ezért mondják, hogy visszaható, ugye? Mert hogy nem 2026, milyen nap van ma, június 15-től él, hanem a rendszerváltástól.
3: Ugye ez formailag tűnhet csak úgy. Tehát azt kell látnunk, hogy ez akkor lép életbe, hogyha egy olyan személy, aki már 8 évet betöltötte ezt a tisztséget, ugye ilyen egy van jelenleg Magyarországon, ő újra miniszterelnökként kívánna indulni. De ez ugyanúgy alkalmazandó lesz arra is, aki már nem 8, de valahány évig betöltötte ezt a pozíciót, vagy a jövőben el fog érni ezt a 8 éves korlátot. Tehát ez a jövőre vonatkozó új feltétel.
2: Ugye volt, aki szerint ezért személyre szabott a jogalkotás, mert ugye, mert hogy így akkor ilyen formán csak Orbán Viktorra vonatkozik most jelen pillanatban. Ugye ezt a módosítást május 20-án nyújtották be, csak ma fogadták el, emellett van másik kettő is, azt is nézzük meg, megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, hogyan szűnik meg, és mikortól nincs akkor ilyen hivatal?
3: Ugye itt a konkrét megszűnési mód az még a jövőnek a zenéje lesz, tehát hogy milyen módon adott esetben hatáskörök átkerülnek máshová. Tehát itt az alaptörvény módosítás az mindig lehetőséget teremt valamire. Tehát az irányt mondja meg. A konkrét részletszabályokat jogszabályokban, törvényben, rendeletekben fogjuk megtalálni.
2: Tehát ezt nem lehet most még látni, hogy mi van benne? Tehát mi van ezzel kapcsolatban a módosításban? Vagy mi a szöveg, mi történik?
3: Ugye az alaptörvény módosításból igazából kikerül az a rendelkezés, ami a szuverenitásvédelmi hivatalt létesíti. Tehát azt, hogy pontosan hogyan fog megszűnni, mi lesz például az ott dolgozók jogviszonyával, ezt mind alacsonyabb szinten, törvényi vagy rendeleti szinten kell meghatározni. Ugye fontos látni, hogy az alaptörvény nem is jogszabály egyébként. Tehát az alaptörvény vagy egy alkotmánynak a funkciója, hogy az alapvető szabályokat, alapvető elveket határozza meg. A részletszabályok már nem az alaptörvényre tartoznak.
2: Na és itt van a bizonyos harmadik pont, ezek a bizonyos kekvák, ugye a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, mit fogadtak el a kekvák esetében?
3: Ugye a kekvák esetén ugyanúgy az alaptörvény módosítás lehetőséget teremt arra, hogy ez a közvagyon újra közvagyonná váljon. Tehát a közvagyon visszaszerzésének az első szükséges lépése az alaptörvény módosítás.
2: Most én azt olvastam, hogy eredetileg az lett volna benne, hogy az alapítvány vagyon a nemzeti vagyon, de ez módosult most az utolsó pillanatban. Ez így van, és ha igen, akkor miért? Tehát akkor van magánvagyon, vagy volt magánvagyon, akkor az nem lesz nemzeti vagyon.
3: Igen, ugye ezeknél az alapítványoknál azért azt szét kell szálazni, hogy pontosan honnan érkezett az alapítvány vagyona. Tehát annak volt-e olyan eleme, ami magánvagyonból került oda? Nyilván a túlnyomó többsége a vagyonoknak az közvagyonból került ezekhez az intézményekhez.
2: Tehát innentől kezdve a kormány megszüntetheti bármelyik kekvát, amire szándék van?
3: Ez lehetőséget teremt. Tehát ez a fontos, hogy az alaptörvény módosítás mindig az első lépés. Tehát nem szabad előre szaladnunk, látnunk kell a konkrét megvalósítás lépéseit. Ezt a jövőben fogjuk megtudni, hogy hogyan történik.
2: Sőjog Tamás egy picit más. A múlt héten csütörtökön jelentette be, hogy az ő tervezett elmozdítása miatt az Alkotmánybírósághoz fordul. Már péntekre landolt is a beadványa az egyik alkotmánybírónál, ezt Polt Péter rögtön kiszignálta. Ez a gyorsaság, ez mennyire ritka, vagy egyáltalán nem szokatlan?
3: Ez a gyorsaság rendkívül szokatlan. Tehát sokkal korábban bekerült beadványok, hónapokkal ezelőtt benyújtott beadványok adott esetben még nem kerültek kiszignálásra. Tehát itt mindenképpen egy rendkívül gyors eljárásról.
2: Ez miért lehet? Azért, mert az államfő fordul oda, vagy arra sem volt korábban példa?
3: Elképzelhető, tehát nem ördögtől való, hogy az államfőtől érkező indítványt soron kívül kezeljék, de ez nem automatikus. Tehát nagyon fontos, hogy ez az elnök döntése jelen esetben. Ez nem egy automatizmus.
2: Na, egy picit nézzük meg, hogy mi is maga a beadvány. Az egyik érve, hogy az eltávolítása olyan alaptörvény módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Mit próbál az államfő kimondatni az alkotmánybírósággal, hogy mi is értsük?
3: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy még konkrét alaptörvény módosítás tervezet nincsen. Tehát egy olyan fiktív vagy problémát vázol a köztársasági elnök, ami jelenleg nem jelenik meg a konkrétumok szintjén.
2: Ő azt mondta, bocsánat, a miniszterelnök, hogy még készül a javaslat.
3: Így van. Tehát az egyedi vagy személyre szabott jogalkotás alatt azt kell érteni, hogyha például úgy lenne módosítva az alaptörvény, hogy a köztársasági elnök vagy Sólyog Tamás köztársasági elnöknek megszűnik a mandátuma 2026. július 1-jel. Például ez egy célzott, egy személyre alkalmazandó módosítás. Ugye ezt kell elhatárolnunk attól, amit itt a javaslatban is látunk, vagy hát a kezdeményezésben, hogy normatívnak kell lenni egy alaptörvénymódosításnak. Ez annyit jelent, a normativitás, hogy mindenkire azonosan vonatkozó szabály. Tehát a konkrétumokban, például ha a köztársasági elnök elmozdításának szabályain változtatnak, az nyilvánvalóan alkalmazandó a jelenlegi köztársasági elnökre és minden jövőbeli köztársasági elnökre. Tehát nem lesz személyre szabott, mert innentől kezdve ez egy általános feltétel lesz.
2: Hogyan lehet ön szerint jogállami eszközökkel a lehető legegyszerűbben eltávolítani az államfőt?
3: Erre számos lehetőség van igazából. Fontos azt már az elején leszögeznünk, hogy egy alaptörvény módosítással szemben nincsen helye tartalmi vizsgálatnak. Az Alkotmánybíróság sem vizsgálhatja az érdemét, a tartalmát egy módosításnak. Tehát számos lehetőség van, ezért is...
2: Ez az, amit egyébként maga a Fidesz változtatott meg annó, én arra jól emlékszem.
3: Így van, így van. Tehát 2013-ban került módosításra, az alaptörvényünk egészen konkrétan azt mondja, hogy egy alaptörvény módosítást az Alkotmánybíróság csak eljárási szempontból vizsgálhat.
2: Még egy dolog, mi van, hogyha az Alkotmánybíróság most igazat ad Sólyog Tamásnak? Mi történik?
3: Ez egyelőre ugye egy elvi vélemény igazából. Tehát ez egy előkészítés, én azt gondolom, egy olyan lehetőségnek, hogyha megtörténik az alaptörvény módosítás, ami adott esetben változtat a köztársasági elnöki pozíció megszüntetésének lehetőségén, azt majd akkor megkívánja küldeni az Alkotmánybíróságnak egy normakontrollra a köztársasági elnök. Ott munícióként ez felhasználható, de automatikus kötelező ereje nincs.
2: Mi van, ha a parlament kétharmaddal növeli az Alkotmánybíróság tagjainak létszemet, ahogy tette azt annó a Fidesz, és akkor tulajdonképpen nincs gond, mert hogyha különböző eljárások az Alkotmánybíróságnál és az alkotmánybíráknál landolnak, mondjuk ha elindul egy megfosztási folyamat.
3: Erre is lehetőség van. Tehát ezért gondolom én nagyon idő előttinek ezt az alaptörvény értelmezési indítványt is, hiszen maga az Alkotmánybírósági törvény is azt mondja, hogy konkrét problémával esetén lehet kérni alaptörvény értelmezést, illetve olyan kérdésben, ahol az alaptörvény helyet ad értelmezésnek. Itt egészen egyértelmű az alaptörvényünk, hogy csak is eljárásjogi felülvizsgálatnak van helye. Amire ugye a kérdés vonatkozik igazából, hogy az Alkotmánybíróság dönthet-e úgy, hogy egy alaptörvénymódosítás az mégsem alaptörvénymódosítás. Tehát, hogy rendelkezzen tartalmi vizsgálati lehetőségekkel.
2: Utolsó dolog, jogalkotás módja. A Political Capital kiadott egy tanulmányt, amiben az áll, hogy a házszabály átmeneti fellazítása, vagy az, hogy jellemzően továbbra is egyéni képviselő indítványként kerülnek ház elé a törvények, az egyrészt ugyanaz, amit a Fidesz csinált, másrészt pedig aggályos, még ha hatékonysági célok is vezérlik őket. Ön hogy látja ezt?
3: Igen, sajnos ezt jelenleg is láthatjuk, ugye ez korábban is egy állandó kritika volt. Itt azt fontos látni, hogy ha egy egyéni képviselő nyújt be egy törvényjavaslatot, ezt kell összevetnünk azzal, hogy a kormány nyújtja be. Értelemszerűen, amit a kormány nyújt be, az egy sokkal hosszasabb előkészítő folyamat előzi meg a minisztériumokban, többkörös egyeztetés, a társadalmi egyeztetés, társadalmi véleményezésnek a lehetősége. Tehát sokkal komolyabb az előkészítő szakasza, mind jogi szakmai szempontból, mind a társadalom bevonása szempontjából. Egy egyéni képviselő indítvány esetén nincsenek ilyen megelőző lépések, vagy nem szükségesek. Tehát sokkal nagyobb az előkészítő szakasz, jelentősebb apparátus van egy kormány által előterjesztett javaslatnál.
2: Köszönöm, hogy itt volt nálunk.
3: Köszönöm én is.

0: Műsorajánló. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, június 15-e van, hétfő reggel, szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is, nem csak az ATV nézőit, és Virág Andreát, aki az első vendégünk itt 7 óra után, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Örülök, hogy itt van.
2: Jó reggelt, én is.
1: Volt egy Fidesz kongresszus, ez kicsit olyan volt, mintha bármikor az elmúlt másfél-két évtizedben lett volna, pedig az ember azt gondolna, hogy ez most egy másik helyzet.
2: Hát igen, azt gondolom, hogy a nézők számára nem teljesen lehetett egyértelmű néha az ovációkból, meg a tapsviharokból, meg a hangulatból egyáltalán, hogy itt most egy győztes vagy egy vesztes választáson van-e túl a Fidesz. Persze azért a volt miniszterelnök beszédének első része főleg persze kitért a vereség okaira, és nagyon próbálta felmutatni azt, hogy az elmúlt 2 hónapban milyen kemény belső munka zajlott azzal kapcsolatban, hogy feltárják ennek a vereségnek az okait.
1: Én azt gondolom, Soros.
2: Hát igen,
1: soroljuk fel, Soros. Brüsszel.
2: Külföldről irányított algoritmusok, a fiatalok nem értették meg, amit ők mondanak, a Tisza agresszív, rágalmazó kampányai túl jók voltak, tehát hogy azért ezeknek az okoknak a túlnyomó többsége azért mégiscsak arról szólt, hogy külső okokra hivatkozott, kifele mutogatott, hogy valamilyen külső ok miatt nem jött össze ez a választási vereség. Ez egyik legnagyobb félreértés továbbra is a fiatalok szerepével kapcsolatos. Én azt gondolom, az konkrétan elhangzott Orbán Viktortól, hogy a fiatalokon múlott ennek a választásnak a kimenetele. Ez azért minden kutatási adat szerint, retrospektív pártpreferencia kutatás szerint, mi is csináltunk ilyet a Republikon Intézettel, ez nem igazolható. A Fidesz minden korcsoportban hátrányban volt minden valószínűség szerint a választások napján is a Tiszával szemben. Maximum a 2/3 sorsa a vereség mértéke múlhatott a fiatalokon. Arról nincs szó, hogy a győzelem múlott a fiatalokon, én azt gondolom, és hogyha a Fidesz ezzel nem tud szembenézni, mint ahogy nem tud szembenézni azzal, hogy milyen kampányhibák, milyen tartalmi hibák vezettek oda, hogy elszenvedték ezt a vereséget, akkor ebből felállni sem fognak tudni. Én azt gondolom, és a választások napja óta tulajdonképpen azt mondom, hogy a Fidesznek 2 problémát kell, hát én azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan megoldania. Van egy tartalmi probléma, ami arról szól, hogy az, amit ők kínáltak a magyar választópolgároknak az elmúlt években, ez nem elégséges. A háborús riogatás, az, hogy úgy tesznek, mintha az országban minden rendben lenne, mintha a 3%-os hitellel, vagy az édesanyák SZIA-mentességével megoldották volna a problémákat. Ezeket ugye Orbán Viktor a mostani kongresszusban kongresszuson is folyton folygást, ugye sikerként ismételgette, miközben hát április 12-e megmutatta, hogy ezek az üzenetek nem elégségesek. A másik pedig egy személyi probléma, ami legfőképp Orbán Viktor személye jelent, akinek a népszerűségi mutatói és az elmúlt 16 évben betöltött szerepe azért viszonylag egyértelművé teszi, hogy vele a megújulás, a fiatalodás azért nehezen elképzelhető.
1: Nem nagyon volt a kongresszuson olyan, aki ennek hangot mert volna adni, még a titkos szavazás formájában sem.
2: Nem, ugye hát azért érdekes képet mutat egy pártról az, hogyha egy történelmi vereség után ilyen arányban, ugye majdnem 100%-kal választják újra a párt
1: egyébként. Nincs ellenjelölt.
2: 16 éve regnáló miniszterelnökét, aki ennek a kampánynak a legfőbb vezetője, mind külső szempontból, mind belső szempontból volt, tehát és semmilyen ilyen szembenézés.
1: Nem egyfajta Stockholm-szindróma ez? Tehát el sem tudják képzelni, hogy Orbán Viktor nélkül ez a párt ez működni képes. Tehát olyan szinten van ez beágyazva, ez a tudat, hogy Orbán Viktor a Fidesz, hogy akik belül vannak, ők sem látják.
2: Hát láttunk ugye ilyen pártot, demokratikus koalíciónak hívják, és az, hogy Gyurcsány Ferenc végül, tehát hogy végül most, meg az utóbbi években nem Gyurcsány Ferencnek hívják a párt elnökét, ez ugye nem azon múlott, hogy a párt leváltotta volna, vagy felmérték volna, hogy Gyurcsány Ferenccel nem lehet, hanem azon, hogy ő maga visszavonult. Tehát azért ezt már láttuk a magyar politikában, amit most látunk, és azért nem vezetett oda, hogy ez a párt kormányképes váltópártá bírt volna válni. Dehogy nem, és hát Orbán Viktor maga képtelen megtenni azt a gesztust, hogy hátra lép, miközben úgy tesz, mintha felajánlotta volna azért ennek a súlyát nem kellene túlbecsülni. És hát az elmúlt évtizedek a Fideszben gyakorlatilag arról szóltak, hogy Orbán Viktor minden olyan próbálkozást, minden olyan politikust, aki adott esetben kihívóként léphetett volna fel vele szemben, aki egy alternatív tudott volna szolgáltatni vele szemben a párt belső nyilvánosságának, kínosan ügyelt rá, hogy ezek azért ne tudjanak a fejére nőni az ilyen típusú politikusok, és ennek iszza most meg a levét a Fidesz, ennek a végtelenül centralizált, tényleg a belső fékek és ellensúlyok leépítésére épülő pártirányításnak iszza meg most a levét tényleg, hogy nem tudnak ezen tovább lépni, nincsenek olyan belső fórumok, ahol alternatív gondolatok, alternatív vezetők ki tudnának lépni, és én azt gondolom, hogy ez egy ködösítés tulajdonképpen, hogy egy ilyen szervezeti struktúraváltás, mint hogyha egy óriási reform zajlana le, ugye prezentálta a volt miniszterelnök a párt, és hát a szélesebb nyilvánosságnak is, mint hogyha ennek lenne valamilyen gyakorlati következménye azon túl, hogy ezek a belső struktúrák átalakulnak.
1: Lehet, hogy belülről ez így látszik.
2: Lehet.
1: Kívülről meg úgy tűnik, hogy minden megy tovább. Szerintem elég sokat mondó, hogy a legkritikusabb véleményt az a Stumpf István fogalmazta meg, aki hát gyakorlatilag tanáraként és az elmúlt 40 évben pályájának végig követőjeként ott állt Orbán Viktor mellett különböző pozíciókban, de mostanra ennél jóval kijebb került a párt hétköznapi életéből, és ő volt az egyetlen, aki megmert fogalmazni kemény mondatokat. Például az, hogy a korrupció Orbán Viktor íróasztaláig ért. Amit próbálnak megfejteni azóta is nagyon sokan, hogy ez igazából. Például az, hogy a korrupció Orbán Viktor íróasztaláig.

0: ellenzéki képviselők pár órával a szavazások előtt kapták meg a törvényjavaslatokat, tehát tényleg az látszik, hogy ez a működésmód az, amit nem tudnak változtatni. Ugye vannak ilyen típusú kritikus hangok, de ezek nem azok a szereplők a párton belül, akik ténylegesen egy alternatívát tudnának jelenteni, akiknek lenne mondjuk olyan típusú ambíciója. Hát senki nem indult el ugye Orbán Viktorral szemben, nem látszik az, hogy szerveződne a párton belül valamilyen olyan platform, valamilyen olyan csoportosulás, ami egy alternatívát mutat. És most tényleg nem is csak feltétlenül kívülre a szavazóknak, hanem a párt belső nyilvánosságának.
1: Nem korai? Két hónappal a választási vereség, egy ilyen méretű választási vereség után még el lehet fogadni, hogy kóvályog egy párt a nagyütés után?
0: Szerintem azt, hogy kóvályog, azt el lehet fogadni, pláne tényleg 16 év kormányzás után nagyon más működésmódhoz voltak szokva, más szerephez voltak szokva. Az, hogy kóvályog, azt el lehet fogadni. Szerintem azt, hogy láthatóan nem tudnak szembenézni a vereség okaival, azt, hogy meg sem kérdőjeleződik az, hogy Orbán Viktor-e a legalkalmasabb személy arra, hogy a párt megújulását vezesse, az szerintem már nehéz.
1: Na de itt jön szembe az a mondat, hogy Orbán Viktor nélkül van-e Fidesz? Ugye ezt a mondatot, ezt szerintem 20-25-30 éve hallgatjuk kérdésként, és mindig az a válasz rá, hogy hát hogy lenne.
0: Igen, csak itt most már azt a kérdést is fel kell tenni, hogy Orbán Viktorral van-e visszaút ebből a mostani helyzetből, és Orbán Viktorral van-e Fidesz, vagy van-e egy olyan Fidesz, ami képes kormányváltó erőként...
1: Tudom, hogy nem a Fidesz tanácsadója, de ilyenkor mit kell tennie egy pártnak?
0: Én azt gondolom, őszintén szólva, hogyha hosszú távon a Fidesz fenn szeretne maradni, és lehet, hogy nem négy, de talán annál 4 éves távon, de annál hosszabb távon a magyar politikában meghatározó szereplő maradni, akkor valahogy túl kell lépnie ezen az elmúlt, hát minimum 16, de talán ennél is több éven, ami mögöttük van. Egész egyszerűen nem lehet ugyanazt kínálni a magyar választópolgároknak, amit eddig, sem tartalomban, sem személyileg.
1: Pedig ugyanazokat a mondatokat hallottuk. Tehát most is tudjuk, hogy szuverenista, tudjuk, hogy ők a nemzet, tudjuk, hogy az ellenfél az liberális, és ez egy szitokszó. Tehát ugye, itt ezek nem változtak.
0: Csak hát ugye nehéz azt értelmezni, tényleg, amit a volt miniszterelnök mondott, hogy itt egy liberális kormány szemben a nemzeti ellenzékkel, miközben ez a kormány és az ellenzék jelenleg támogatottságban nagyjából 70-20 százalékon áll. Tehát megint az van, hogy Orbán Viktor egy körülbelül 20%-os tábort azonosít a nemzetként, és mindenkit, aki ezen kívül áll valami másként, ugye ő eldönti, hogy ez a kormány liberális, eldönti, hogy akkor ezek szerint ezek a szavazók liberálisok, miközben én lehet örülnék.
1: Ezek az ő korábbi szavazói jelentő részben.
0: Igen, tehát, hogy jelenleg tényleg maga a helyzet leírás, tehát, hogyha nem képesek azzal szembenézni, hogy ők most egy kisebbséget képviselnek, hogy nem hagyták jó állapotban itt ezt az országot, nem arról van szó, hogy a ország nagy többsége rettegne attól, hogy valamilyen háborúba sodródik az ország, nem arról van szó, hogy az ország nagy többsége elhinné azt, hogy Brüsszel és az Európai Unió egy ellenség, azzal nem lehet, tehát, és itt tényleg arról van szó, hogy van egy személyes, egy tartalmi probléma, ami összekapcsolódik. Orbán Viktor nem fog tudni élesen más tartalmat kínálni ennek az országnak, mert 16 éve, de legalábbis az elmúlt azért 4-8 évben láttuk ezt az egészen éles radikalizálódást az ő részéről.
1: Meg van itt, bocsánat, van itt egy érdekes dolog, tehát eltelik most 2 hónap egy nagy bukása után, és ugyanazzal áll ki, tehát az tűnik nekem föl ebből, hogy az nem csak egy politikai termék volt, ő ebben hisz. Ami lehet ijesztő is.
0: Hát egyrészt igen, másrészt az is látszik, hogy ő, és ezt persze ki is mondta, hogy ugye ő rövid távon abban látja a stratégiai kihívást, hogy a párt meglévő szavazóbázisának jobb oldalát stabilizálja. Nem véletlenül ugye a vadhajtások, féle kiszólások, meg ilyen hasonló megjegyzések, mert abban látja a veszélyt, hogy a jobb szélen lévő Fidesz szavazók átzsilipelnek a Mi Hazánkhoz, és ezáltal a Mi Hazánk tud a jobb oldalon belül egy ilyen domináns párttá kinőni. Tehát, hogy azt látjuk kicsit most a jobb oldalon, amit láttunk sokáig a baloldali liberális ellenzékben, hogy egy ilyen egymással való verseny van, a meglévő torta újraosztogatása zajlik most a jobb oldalon, ahol a Mi Hazánk nyilván szeretne

0: a legnagyobb ellenzéki párttá válni, a Fidesz pedig küzd az ellen, hogy ez megtörténjen. Csak az a helyzet, hogy ez a jobboldali, főleg ez a szélső jobboldali szavazóbázis, azért Magyarországon egy korlátos méretű szavazóbázis, ebből néppártosodni, ebből kormányt váltani jelen tudásunk szerint nem lehet.
1: Egy utolsó kérdésként felvetem, hogy mennyit segít a Fidesz jövőjén az a frakció, amit most Fidesz frakcióként, a legnagyobb ellenzéki frakcióként látunk?
0: Igen, ugye ez is egy érdekes része a Fidesz kommunikációjának az elmúlt időszakban, hogy ezt a frakcióváltást, vagy azt a személyi váltást, ami történt a frakció összetételében, azt Orbán Viktor most a kongresszuson is ugye egy nagy szerénységként apostrofálta, mint hogyha itt egy óriási megfiatalodás történne. 30-asok, 40-esek átveszik a helyet a parlamenti frakcióban. Hát lehet, hogy vannak olyan szereplők, akikre ezt rá lehet fogni, de hát azért Németh Balázzsal, Pócs Jánossal a frakcióban ezt a fajta megújulást és változást én azt gondolom, hogy nehéz eladni, és nem látszik, hogy a frakció igazán megtalálná a hangját egyelőre a parlamentben. Most nyilván ebben még lehet türelmi időt adni nekik, és Gulyás Gergely vezetésével lehet, hogy megtalálják majd azt, hogy mi az út a parlamenten belül, amivel hát nem egy boxzsákká válnak ott, hanem tényleg egy ütőképes ellenzékké, de eddig ez azért nem látszik.
1: Rendkívüli ülés lesz kedden, az uniós csatlakozás, az uniós forrásokhoz való hozzáférés ügyében. Szerencsére az uniós csatlakozás az eldőlt 2004-ben. Virág Andrea, köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!

0: Műsorajánló. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit, jelentette ki kongresszusi beszédében Orbán Viktor. A tisztújításon és utána viszont komoly belső kritikák is megfogalmazódtak. Stumpf István például azt mondta, megszűnt az érdemi visszacsatolás és bírálat lehetősége. A klientúra túlkapásait nehezen viselte el a társadalom. A helyzetet Nagy Attila Tiborral és Ransburg Zoltánnal elemezzük.
2: Politikai elemzőkkel, akik itt vannak, már jó estét, szervusztok!
3: Jó estét kívánok, szervusz!
2: Több témánk van, természetesen a mai parlamentről is beszélünk, de menjünk időrendben és kezdjük a hétvégi Fidesz kongresszussal. Először is mit gondoltok Orbán Viktor 10 pontjáról? Nem tudom, hogy láttatok-e, Navracsics Tibor itt volt, azt mondta, hogy sok, és azért a valódi megfejtés nincs benne, hiányzik. A mi értekre válasz?
4: Hát én azt gondolom, hogy érdekes módon most a Fidesznek egy jelentős részével egyet fogok érteni, amikor azt mondom, hogy valóban hiányoznak a valós szembenézések ebből a 10 pontból, és általában abból az egész kongresszusból, amit láthattunk szombaton. És nagyon sok olyan fideszes hangot lehet hallani a médiában, közösségi médián keresztül, amelyek erősen kritikusak azzal, ami szombaton történt. De azért azt is hozzá kell tennem, hogy amikor megemlítünk olyan kritikus megszólalásokat, akár a kongresszusban,